aki új a parlamentben, míg a Mi Hazánk hatfős képviselőcsoportjában egy valaki nem volt még tagja az országgyűlésnek. Ehhez képest az előző ciklusban 199 képviselőből kevesebb, mint 50-en voltak csak újoncok. Végül az időjárásról. Pénteken a dél-délnyugat felől felvonuló fátyol felhőzet és a többnyire kevés gomoly felhő mellett sok napsütés várható. Majd estétől, késő estétől délen, délkeleten elkezd megvastagodni a felhőzet. Főként az északkeleti-keleti harmadban helyenként záporzivatar kialakulhat, de estére mindenütt megszűnik a csapadék. A légmozgás nagy részt mérsékelt marad. Csak helyenként élénkülhet meg. A zivatarokat átmeneti szélerősödés kísérheti. A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 21 és 26 fok között valószínű. Híreket hallottak.

0: Most a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
1: Fantomfájdalom címmel jelent meg dr. Margitai Gábor könyve. Az íróval beszélgetünk, aki a Magyar Összetartozás Intézetének igazgatója. Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Pécsi Krisztina vagyok. A 20. század elejé történelmi döntések után 100 évvel született meg a könyv az ön tollából.
2: Az egyik fő aktualitása mindenképpen az volt, hogy 35 éves kutatómunkánkat foglaltam össze, Major Anitával végrehajtott expedícióinkat és azokat a mély szorványban tett látogatásainkat, amelyek egyszerre vezetnek földrajzi és mondjuk időszakokhoz, korszakokhoz vezető területekre. De valójában ez a kérdés foglalkoztatott mindvégig bennünket, hogy mi az aktualitása annak, hogy emlékezetpolitikai és identitáspolitikai kérdésekkel bíbelődjön az ember a 21. század elején, amikor annyi minden megváltozik percről percre, és leginkább az emlékezetünk változik, és a történelemhez való viszonyunk. Azonban azt gondolom, hogy azok a traumák, amelyekkel mi foglalkoztunk és foglalkozunk, és ennek a könyvnek a fő témája, azok változatlanok, és egyre égetőbbek. Tehát minél tovább tart egy traumának a megoldása, nem vagyok pszichológus, de ezt egy nem pszichológus is tudja, annál több kárt okoz a mentális rétegekben. A történelmi traumák azok pedig kollektív problémákat okoznak, tehát egy egész társadalom közérzetét, működését, kultúrához és emlékezethez való viszonyát tudják megmérgezni.
1: Mire utal a cím? Az, hogy fantomfájdalom.
2: A cím metaforikus is egyfelől, másfelől pedig egy nagyon konkrét szöveghez, egy irodalmi műhöz kötődik, ez Karinthy Frigyesnek a Levél című műve, amelyet én a rendszerváltás környékén olvastam nagyon fiatalon, és az egyik olyan impulzust kaptam ettől a nagyon rövid szövegtől, amely tulajdonképpen pályára állított. Az, hogy Karinthy Frigyes egy ilyen fiktív levélben a trianoni csonkítás fájdalmát írja le, és a fantomfájdalom az ugye, amikor megcsonkítanak valakit, és tovább is érzi, létezőnek érzi azokat a tagokat. Valami ilyesmi is volt bennem, amikor ezt a címet adtam. Nem valami ilyesmi, ez volt bennem egész konkrétan, hiszen az ember, amikor járja ezeket a területeket, kül- és belhomban egyaránt, akkor folyamatosan érzi ezt a sajgást. Fizikailag is érzi, amikor beszél azokkal az emberekkel, akik mondjuk már 100 éve nemzedékről nemzedékre kínlódják át ezeket a problémákat, de szellemileg és lelkileg is nagyon.
1: A könyv több külön fejezetből áll. Mi alapján fűzte egybe tematikáját egységes egészé a műnek?
2: Leginkább az vezetett, hogy egyfajta összefoglaló művet hozzak létre, ez így nagyon nagyképűen hangzik, de a mi útjaink, ezek a kétszemélyes expedíciók, ezek egyszerre vezettek és vezetnek a Kárpát-medence elfeledett területeire, a szorvány területekre elsősorban, és jóval messzebb is. Tehát ahol mi olyan emlékezeti problémát érzékeltünk, amely teljes egészében kimaradt, vagy nagyon torz módon jelent meg a történelemkönyvek lapjain, még a rendszerváltás után is, és akár még napjainkban is, akkor mi igyekeztünk terepmunkával felderíteni ezeket a régiókat, és azért nyomom meg a terepmunka szót, mert nagyon sokszor gyakorlatilag semmiféle, vagy nagyon szegényes és nagyon torz írásos anyag állt rendelkezésünkre. Bölcsészként nyilván a levéltári kutatásokkal próbáljuk kezdeni, de nagyon sokszor abba ütköztünk, hogy ezek nem működnek, nincsenek anyagok. A terepen viszont láttuk azt, hogy ez egy létező probléma, és így jutottunk el mondjuk a Nílus völgyébe, ahol a mai napig létezik egy nagyon különleges törzs, a magyarábok, akiknek az azonosság tudatát a magyarsághoz való viszonyuk határozza meg. Ez egy döbbenetes dolog.
1: De magyarul nem beszélnek.
2: És magyarul nem beszélnek, és ehhez egy egész interdisziplináris tudós kommandó kellene, nyelvészek, néprajzosok, arabisták, olyan komplex kutatócsoport kellene, akik meg tudnák fejteni, hogy ez a legenda valós-e, vagy nem valós. Bennünket igazából nem ez érdekelt, hanem ahogy Illyés Gyula írta a Hajszálgyökerek című eszéjében, a legenda iránti szomj. Tehát az, hogy az ő megmaradásukat az biztosította, hogy ők most is kötik az ebet a karóhoz, hogy ők 1517-ben keltek útra Szelim szultán csapatával, és őket egyszerűen, mint egy rejtő regényben ott felejtették egy sziget erődítményében 1000 kilométerre Kairótól. Tehát ugye volt egy oszmán támadás Egyiptom ellen, és ennek a támadó egységnek, vagy támadó hadseregnek egy külön egységeként elfeledkeztek róluk. Megnyitották az erőd kapuit, és a núbiai menyecskékkel az ő idős lakosokkal elegyedtek. De az, hogy eltelt több mint 500 év, és a mai napig nagyon pontosan adják tovább a fiataloknak, az újabb és újabb nemzedékeknek ezt a történetet, ez számunkra egyszerűen lenyűgöző volt, nem tudok mást mondani.
3: De Törökországban is élnek a magyarok.
2: Igen.
3: Sőt, Kazasztánban is.
2: Igen, igen, és van még sok olyan, ami akusztikailag emlékeztet a mi népnevünkre, és több-kevesebb sikerrel, vagy egyáltalán teljesen sikertelenül lehet kapcsolatokat azonosítani. De a Törökország, amelyet ön említett, ott valóban van egy magyar falva nevű település, Magyarkőj, méghozzá nagyon közel a magyar turisták által látogatott Antáliához, onnan 30-40 perc kocsival. És gyönyörű tájban fekszik a Torosz-hegység lábánál, és ott él egy közösség, egy falu közösség, pár ezer ember, akik tulajdonképpen részei a Bartóki gyűjtésnek, tehát ez a jörük, nomád világ, népzenekincse, népi kultúrája, amely nagyon sok szempontból rokon a magyarra, de ők nem ezen a szálon kapcsolódnak hozzánk, az ördög tudja valójában milyen szálon, mert ott is többféle legenda és monda él párhuzamosan együtt, Rákóczi féle migráció, Kossuth féle migráció, a lengyel-orosz küzdelem során valamilyen formában oda került magyarok. Ugyanakkor Sudár Balázs nemrég publikált egy tanulmányt arról, hogy ennek igenis lehetnek történeti alapjai, de sokkal messzebbre vezetnek, mint akár mi is gondoltuk, ő a keleti magyarsághoz köti. Tehát, hogy egy sokkal régebbi csapat sokkal régebben került oda, és így őrizte meg a magyar népnevet. Egyébként több falu van, több település van Törökországban, amely magyar előtagú.
3: Nagyon izgalmas fejezet címekkel találkozunk. Engem különösen megragadott az Éreden tarántott hús.
2: Hát az engem is. Szívesen ettem volna belőle. Kolozsváron háborodtak föl azon derék románok, akik szeretik a bajt keverni, hogy egy magyar étteremben Nagy Magyarország alakú rántott húsokat sikerült kisütni, kirántani. Hát ugye ez nagyon sok mindenre rámutat, traumákra leginkább. Egyfelől lehet ezen gúnyolódni, vagy élcelődni, vagy szarkasztikusan kezelni, hogy mennyire beteg dolog ez, de valójában ezekkel a traumákkal, amelyekből egy ilyen beleképzelés fakad, az erdélyi magyarságnak együtt kell minden nap, minden percben élnie, és ezeket a támadásokat nekik túl is kell élniük, és föl kell készülniük rá, hogy milyen lehetetlen dologba magyaráznak bele irredentizmust, fasizmust, de az irredent a rántott hús az egy valós probléma, mert akárcsak ha az ember a kisebbségi jogokat kéri számon, vagy azoknak a minimumának a betartását, akkor is elő egy ilyen irredent a rántott hús, hogy a magyarok vissza akarják foglalni Erdélyt.
3: Ez valahol a manipulációnak, nem a mechanizmusa, ez

0: 21. században ne tudjanak hamis mitoszokat ezeken a táptalajokon erősen túlozva, erősen torzítva mindazt, ami a 19. században történt.
1: Vagy ez csak a szocializmus rendszerére vonatkozik, vagy akár a Horthy korszakra is?
0: Bármire. Tehát bármire. Gyakorlatilag ha csak megnézzük a szlovákságot, ugye, ahogy ők megkülönböztetik a 18 előtti Magyarországot, meg ahogy manipulálják a történelmi fogalmakat, és mi is mindig arra hivatkoznak, hogy ők el voltak nyomva, és a magyarok már a honfoglaláskor berúgták az ajtót, és eltörölték a csodálatosan virágzó szláv kultúrát. Ahogy a románok a dákoromán folytonosság elmélettel azt hamisítják, hogy ő nekik eredendő, és én nem tudom, az ősrobbanásig visszavezethető joguk van Erdély területére, ez mind-mind manipulációs taktika, másfél hit. Tehát ezt nem szabad gunnyal vagy haraggal kezelni, ezt meg kell próbálni megérteni. Az nagy kérdés egyébként, hogy a közös traumafeldolgozások során van-e esélyünk arra, hogy elmagyarázzuk a mi álláspontunkat, mert ez az empátia ugyanúgy vagy talán súlyosabban hiányzik a túloldalról.
1: Talán az is fontos kérdés, hogy a Kárpát-medencei magyar szórványközösségek mennyire tudnak érdekeik érdekében fellépni közösségként?
0: Hát igen, ez egy drámai kérdés. Tehát
1: csak
0: ez...
1: gondolok a székely autonómiára.
0: Hát igen, igen, amely mindig ott van valahol, az asztal sarkán, de mindig rápakolnak jó pár dossziét, tehát az egy nagyon-nagyon nehéz kérdés, hiszen az sok mindent megoldana, de pontosan ezek a traumatikus dolgok egyfelől, másfelől nyilván egyfajta román politikai stratégia, amelyben minden román párt nagyjából meg is tud egyezni, az lehetetlenné teszi ezt. És akkor a szórvány, amely egy nagyon sebezhető világ, és sokszor egy-két magyarból álló közösségről van szó, akik őrzik még ott a pislákoló lángot egy árpádkori templom árnyékában, és próbálják megóvni az ősök sírjait, hogy ne kerüljenek be egy ház alapba, betonozásnál, és így tovább, és így tovább. Ott aztán tényleg nagyon drámai harcok folynak. Vannak reményteli történések, de az egyik interjú alany Gudor András, aki gyulafehérvári református lelkipásztor volt, és az ő fia Gudor Botond, akik nagyon sokat tettek azért, hogy ez a szorványosodás ne a pusztulásnak a rokonértelmű kifejezése legyen, hanem építkezni. Lehet, hogy 3 emberből 12 emberé duzzasztottak idézőjelben egy gyülekezetet, de akkor is építkező fázisba kerültek, és nem a hanyatláséba, és nem a lemondáséba.
1: A könyvben szó van, és talán ehhez kapcsolódik az önazonosság kérdése.
0: Az önazonosság nyilván egyéni és közösség, és a kettő nem választható el, mint ahogy a traumáknál sem választható el az. Tehát nem feledkezhetünk meg arról, hogy egy kollektív traumának mindig van személyes vonatkozása, és egy személyes történeti traumának mindig vannak kollektív következményei. Ha erről megfeledkezünk, akkor tényleg a problémáink mélyére süllyedünk, de az önazonosság kérdése az ma, háborús kérdés, ha így fogalmazhatok, hiszen olyan krízise van az önazonosságnak ma, akár kontinens szinten, tehát Európában, akár magyar szinten, akár kisközösségi szinten, de hát pont az Európai Uniónak az önazonosság problémájában látjuk azt, hogy nem. Tudós szakemberek mondják azt, hogy az uniónak nem gazdasági problémái vannak elsősorban, hanem kulturális identitás problémái vannak. A fiatalabb generációkat nézzük, ők szerintem rendkívül veszélyeztetettek. Tehát, hogyha valakinek az önazonossága csorbul, sérül, elbizonytalanodik, és itt mindenféle kifejezéseket lehet hozzá kapcsolni, akkor nem fog megállni a világban. Egyrészt nem tud közösségi lényként működni, nem tud politikai lényként, nem tud döntéseket hozni, és hát állandó háborúban lesz a saját széteső szatellit részeivel.
1: Ugyanakkor ezzel összefüggésben beszélhetünk az emlékezet válságáról is?
0: Abszolút mértékben, hiszen nem csak identitásválság van, hanem a saját történelmünkhöz fűződő válságról is beszélhetünk, így az emlékezetéről is. Ennek rendkívül sok rétege van, a könyv jelentős része erről szól. Már ugye az elmúlt 20-30 évben a nyugati tudósok is igen komoly szakirodalmat hoztak létre, sőt tulajdonképpen ott kezdődött meg ennek az érdemi kutatása, hogy kezdve a... Tehát egyrészt nagyon nagy probléma az, hogy a tanuk elmennek, meghalnak. Itt nagy európai történelmi trauma, vagy az egyik legnagyobb a holokauszté. Meghalnak a tanuk. Meghalnak a második világháború tanúi. Meghalnak a gulágra vonszolt magyarok tanúi, tehát azoknak a szenvedés történeteknek a tanúi. Mindazoknak a traumáknak a tanúi elmennek, amelyekről még

0: rengeteg tudásra szükségünk volna, és innentől kezdve, hogy ők már nem léteznek többé, csak közvetett tudásunk lesz mindenről. És amikor mi például az első világháború hadifogoly történetét kezdtük kutatni, a Szamár-sziget történetét.
1: Az is egy elhallgatott téma.
0: Teljes mértékben, sőt el is titkolták ezt a témát, mint ahogy 1945 vagy 49 után magának a nagyháborúnak a történetét is igyekeztek jó, milyen beletaposni a sárba, és a nagyapáink, ükapáink hőstetteit nemhogy relativizálni, hanem ellentétére fordítani, tehát hogy gonosztevők voltak. Így a hadifoglyok története az még mélyebbre süllyedt, és aztán az, hogy Szardinián volt egy olyan hadifoglytáborrendszer, ahol sok ezren szenvedtek, és a balkáni halálmas, ahol magyarok ezrei vagy tízezrei vesztek oda, az végképp elsikkadt. És ugye ott is azt tapasztaltuk, hogy ennek hivatalos, írásos nyomai nagyon szegényesek, nagyon ellentmondásosak. Azonban, amikor felhívást tettünk közzé, kiderült, hogy a családi gyűjteményekben, archívumokban megőrizték a szülők, nagyszülők naplóit, akik leírták a teljes szenvedés történetet. Vagyis ez egy, akkor lett volna igazán közvetlen ez a tudás, ha mi beszélhettünk volna a túlélőkkel, ami gyakorlatilag egy matematikai vagy demográfiai képtelenség lett volna, de ez a tudás, ez így átadható volt. Ha ez nem lett volna meg, vagy nem őrizték volna meg ezeket a naplókat, akkor a mai napig nem tudtuk volna rekonstruálni ezt a szörnyű történetet. A könyvben ez egy példa arra, hogy milyen kutatómunkára van szükség, és egyszer s mint milyen beleérző képességre és empátiára azok iránt, akik kiszorultak a történelemből. Perifériára szorultak, vagy le is estek a peremen, és amikor az emlékezet válságáról beszélünk, és ön ezt említette, akkor nem csak a történelmet próbáljuk visszaállítani, vagy visszaépíteni, hanem rehabilitálni azokat az embereket is, sőt, elsősorban ezt szeretnénk mi, egy etikai alapú emlékezeti kultúrát, vagy emlékezetkutatást, amely a megalázottaknak, a megszomorítottaknak a visszahozatalára irányul. Tehát, hogy ők szenvedtek, értünk is szenvedtek, a magyar történelmet építették, úgyhogy helyük van.
1: De valójában az emlékezetben hasadások vannak. Ha belegondolunk, akkor az emlékezet ez egy dinamikus filozófiai tény.
0: Ez akkor van így, hogyha egy szerencsésebb társadalomban élünk, ahol megvan a folytonosság. De ha most rögtön az ellenponttal kezdenék, akkor ezek az úgynevezett szerencsés társadalmak meg pont talán a folytonosságuktól szenvednek. Attól, hogy nem nagyon tudnak mit kezdeni a történelmi örökségükkel, és itt most elsősorban Nyugat-Európára gondolok, hogy ott is vannak hasadások, ezeket a hasadásokat tulajdonképpen ők maguk állítják elő jelen pillanatban is olyan politikai és ideológiai erőszaktétellel, tehát ez a kifejezetten a woke-ra gondolok, és azokra a hamis mitoszokra, amelyek hamis igazodási pontokat jelölnek ki a saját emlékezeti kultúrájukban is. Nálunk a folytonosság nyilvánvalóan többször megszakadt a történelmünk során, hódítások, törökkor, császári világ, tehát az a fajta erőszakos németesítés, és hát nyilvánvalóan a kommunizmusban történt a legnagyobb hasadás, ahol kifejezett cél volt az, hogy a múltat végképp eltörölni, ahogy ez ki is volt mondva, és hát ez majdnem sikerült is sajnos. Sőt, olyan értelemben sikerült is, hogy az a homo sovieticus, aki ebből épült föl, ezekből a hiányokból és hamisításokból, az meglepő módon a rendszerváltás után is tovább tudott élni, és tovább él napjainkban is. Tehát a saját történelméhez való kételkedő, kicsinyítő viszony az a mai napig él, és hát ez nyilvánvalóan hiába mondtuk a gulyás kommunizmusnak, és egyfajta ilyen nagyon szelíd, nagyon finoman fölpántlikázott kommunizmus volt ez, azért ennek a célja a kifejezetten az osztályharcos történelemtanítás, és hát ugye 1956 miatt mindannak a meghamisítása és eltüntetése volt, ami a magyar történelemnek szerves része volt. Tehát a szervesség szűnt meg, nyilván ezért kellett új alkotmány vagy alaptörvény, hogy egyfajta folytonosság visszaálljon. Nyilván ezért kellettek a történeti tereknek, akár Budapestre gondolunk, visszaállításai, hiszen ez elfogadhatatlan, hogy ezeket a hasadásokat ne varjuk össze, ne építsük vissza.
1: A könyvben szó van az erdélyi főnemesség sorsának alakulásáról. Ez mennyiben illeszkedik akár az emlékezetpolitikához, a felejtéshez, vagy a kollektív emlékezethez?
0: Az erdélyi történelmi családok helyzete az nagyon sajátos olyan szempontból, hogy ők kettős szórványban vannak. Ők kétféle kisebbségi létet kellett, hogy megszenvedjenek. Egyrészt, mint magyarok, ráadásul történelmi családok, akik akár 7-800 éve alakították Erdély és Magyarország történelmét. Másfelől pedig, mint osztály idegenek, vagy olyan osztálynak a tagjai, amely osztályt szintén végképp el kellett törölni a föld színéről. És Romániában ez, hát Magyarországon is azért elég hatékonyan működtek az elvtársak ezért. Őket munkatáborokba zárták, elzavarták, megsemmisítették, olyan perekbe, olyan koncepciós perekbe fogták, amelyeknek a vége kivégzés is lehetett, de mindenképpen súlyos börtönbüntetések. Ugyanakkor ott van az épített örökség, tehát ennek az arisztokráciának a kastélyvilága, amely Erdélyben meglepő módon viszonylag jól megmaradt, főleg azok a kastélyok, amelyek valamilyen állami funkciót kaptak, akár tüdőszanatóriumként, akár egy TS traktorbeállóként ad abszurdum, de még mindig így is megmaradtak. És hát ne felejtsük el, hogy ezek a kastélyok az emlékezet helyei is. Tehát nem csak egy-egy családi rezidenciát látunk bennük, hanem mondjuk a telekieknek az ősi fészkét, ahol Gernyeszegen például, ahol Bethlen István miniszterelnökünk is született, vagy a Maros mentét, az erdélyi Loárt, ahol fejedelmi kastélyok sorát találjuk, vagy arisztokraták kastélyait. Tehát ezek a kastélyok bennünket a magyar történelem válságos meg virágzó időszakaira emlékeztetnek. Hogyha a kastélyok történetét átírják, már pedig erre nagy az igény Romániában, vegyük például a Törcsvári kastélyt, ahol nemrégiben jártam és kisfilmet is forgattam ott, amelyet próbálnak Dracula kastélyként eladni, holott az ízig vérig egy magyar kastély volt, amelyet a székelyek védtek meg, adott esetben a székelyek ostromoltak, aztán a szászok kezére került, de a magyar királyok mindig ragaszkodtak ahhoz, hogy magyar várura, bárparancsnoka legyen a Törcsvári kastélynak. Ez az amerikaiak meg a román kommunisták rátelepítették a Dracula kultuszt, és próbálják teljes mértékben már bevonni a román történetírásba. Úgyhogy ezek a kastélyok veszélyeztetettek, és a könyvbe azért került be ez a világ, mert mi folyamatosan kutatjuk azt a visszafoglaló mozgalmat.
1: Tehát ez működik, a visszafoglaló mozgalom.
0: Sajnos most már sokkal kevésbé, mint akár ezelőtt 5-10 éve megfordult ez a folyamat, de a román jóvátételi törvények egy darabig azzal hitegették az arisztokratákat, hogy visszakaphatják a kastélyokat, meg akár a hozzájuk tartozó birtokokat. De sokszor nagyon hosszú pereskedés árán a kastélyokat sikerült ugyan visszavívniuk, azonban a hozzájuk tartozó területet nem is ez a tönkremenetelnek a leggyorsabb útja, hiszen hát ezeket a több ezer négyzetméteres csodás épületeket fönn kell valahogy tartani.
1: Van-e szabadulás a nemzeti traumák fogságából? Lát-e kiutat? A könyvnek ebben milyen szerepe van, vagy milyen szerepe lesz?
0: Azt gondolom, hogy a summa azért alapvetően pozitív. Ezért a könyve is. Egyrészt azért, mert olyan embereket mutatok fel benne, akikkel, Major Anitával készítettünk interjúkat, és ők pont a kiutat mutatják meg ezekből a traumákból. Másfelől csak vegyük
1: tehát
0: egy...
1: Tehát a hamis traumákból, hogy azok emlékei
0: alakuljanak. A hamis, de az igazi, tehát ezek a traumák részben azért, nagyon nagy részben igazak, tehát mondjuk egy Trianon trauma. De ha már Trianon, ott én abszolút pozitívumnak és egyfajta gyógyírnak látom azt, hogy 2010-ben ez nem gyásznap lett, hanem a nemzeti összetartozás napja. És hát mi lehet jobb kivezető út ennél egy traumából azt, hogy ennek a pozitívumát fogjuk meg, tehát nem a kesergést, igen, ez egy gyásznap. Óriási törés történt a magyar történelemben. De gondoljunk bele, hogy a magyar társadalom fölállt még ebből is, ahogy fölállt Mohács után, ahogy fölállt egy-egy eltiport szabadságharc után, 56 után, és a többi, és a többi. De az, hogy ennek pozitív üzenetet is tudunk adni, és tényleg az összekapaszkodás üzenete, és az, hogy megtaláljuk, hogy mi ebben a nagy kárpát-medencei magyarságban, bár fogyatkozó magyarságban, a közös, az szerintem csodálatos. Tehát ilyen előremutató pozitív üzenetekkel, amelyek nem hamis módon megalapozottak, amelyek a történelem tisztánlátását, objektív szemléletet sugároznak, az igenis jelent kiutat a traumák fogságából.
1: Kedves hallgatóink, dr. Margitai Gáborral, a Magyar Összetartozás Intézetének igazgatójával beszélgettünk. A technikai munkatárs Biksa Levente nevében is köszönöm figyelmüket, Pécsi Krisztinát hallották.
2: A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.

0: A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
1: Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Magsó Péter atya folytatja elmélkedését Jézus mennybe meneteléről. Grunda János műsora következik.
2: Aquinói Szent Tamás pedig teológiai pontossággal tanítja, hogy Krisztus mennybe menetele illő volt, mert megdicsőíti az emberi természetet, és közbenjárást biztosít számunkra az atyánál. Ő külön kiemeli, hogy Jézus nem hagyott el minket, hanem jobb számunkra, hogy elment, mert így közbenjáróként van jelen az atyánál. Jézus szüntelenül közbenjár értünk az atyánál, és küldi a Szent Lelket, ami által részesedhetünk az isteni életben. Avilai Szent Teréz inkább lelki, bensőséges módon közelíti ezt a témát, ezt az ünnepet. Számára mennybe menetel nem távolság, ami keletkezett, hanem egy meghívás. Krisztust nem az ég távolatában kell keresni, hanem a lélek mélyén. Azt tanítja, hogy az ember szívében lakó Isten felé kell fordulni. Szentírás tanítja, hogy Isten országa nem itt van vagy ott van, hanem köztetek van, bennetek van, mondja Jézus. Erről, hogy az Isten országa, a mennyek országa köztetek van, bennünk van, hagyd mondjak el a kedves hallgatóknak egy történetet, ami nem régen történt velem, és hát mondhatom, hogy igazi Isten élmény. Meglátogattam két ismerősömet, akik mind a ketten szenvedélybetegek, és hát az egyikőjük nagyon nagy szenvedéseken megy keresztül. És hát ilyenkor beszélgetünk, imádkozunk, ők maguk kérik, hogy imádkozzunk, és nem csak egy rövid mi atyánk üdvözlégy, hanem egy rózsafűzérttel imádkozunk. És miközben ez történt, az egyikőjük megragadta a kezemet, és megcsókolta, és hosszan, könnyezve, és úgy erősen fogta a kezemet. És abban a pillanatban én két dolgot biztosan tudtam. Az egyik az, hogy ő az én kezemben Jézus kezét fogta meg a pap kezében, és abba kapaszkodott, és azt csókolta. Krisztus kezét ragadta meg az én kezemben, mint egy segélykiáltásként. Másrésztről azt is átéltem, megértettem, hogy általa pedig Jézus csókolta meg az én kezemet, könnyezve, szenvedve, benne szenvedve, megköszönve azt, hogy meglátogattam őket, és hogy időt töltök velük. És nagyon megérintett a jelenet, mert ugye az emberben mindig benne van az, hogy vajon jól csinálom-e, amit csinálok, jó pap vagyok-e, tetszik-e az Úrnak, amit csinálok, és azt hiszem, ez egy megerősítés volt részéről, hogy megköszönje, mert igazán alázatos csak Jézus, és igazán hálás csak az Isten. Közel jött a menny, leszállt a mennyország, és még jobban megértettem, hogy a mennyek országa köztetek van, a mennyek országa bennetek van. Ha az égre akarunk nézni, akkor megtehetjük úgy is, hogy meglátogatunk egy beteget, és ott vagyunk vele. Odaadjuk nekik az időnket. És ha valakinek az időnket adjuk, akkor az életünket adjuk. De ha az égre akarunk nézni, akkor elég ránéznünk az oltári szentségre, az eukarisztiára, ami a növekedés szentsége is, a hit szentsége is. Vagy nézzünk csak a szűzanyára, aki a mennyország kapuja, aki ugyancsak az összes szentekkel együtt az égre emeli a tekintetünket, és újra azt kéri, hogy imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok, mert a hit az egy kapcsolat is az Istennel, egy válasz Isten minden értelmet meghaladó szeretetére. Hozzám személy szerint legközelebb az oltári szentség előtt jön közel a menny, száll le a mennyország, de nagyon közel kerül Medjugorjéban is. Aki már járt ott, az pontosan tudja, hogy miről beszélek. Aki még nem járt, annak pedig nagyon-nagyon nagy szeretettel ajánlom, hogy menjen el. Kérdezze csak meg a szűzanyától, hogy szűzanyám, szeretnéd-e, hogy elmenjek hozzád Medjugorjéba? Persze mondhatjuk azt, hogy nem kell ahhoz Medjugorjéba menni, de mégiscsak valahogy közelebb kerülünk a mennyországhoz ott. Az a békesség, ami ott vár minket, ami eltölt minket, az a mennyországnak a békéje. És valóban közel jön a menny. De azt is megtapasztaljuk, hogy amikor közel jön a mennyország, akkor közel jön a pokol is. De mindig én döntök, és az akaratom szabad. Keresztes Szent János is nagyon érdekesen tanít a mennybe menetelről. Ő a hiány tapasztalatát hangsúlyozza. Krisztus eltávozása megtisztítja a lelket a külső kapaszkodóktól, hogy inkább a nagyobb szeretet születhessen meg bennünk, Jézus iránt. Ez a sötét éjszaka logikája. Isten néha elrejtőzik, hogy mélyebb egységre vezessen önmagával. Valóban az ember olyan, hogyha valaki ott van állandóan vele, akkor nem mindig értékeli a jelenlétét, annak a jelenlétét és a szeretetét annak, aki vele van. Sokkal inkább, amikor eltávozik, vagy akár meghal, akkor ismerjük föl, hogy mennyire szeretett minket, és mennyire szerettük mi is őt. Ez az emberi kapcsolatunkban is így tud működni, természetesen, hogyha szeretett kapcsolat volt két ember között, de a Jézussal való kapcsolatunk is hasonlóan működhet. Ez az időnkénti hiányérzet, amikor úgy érezzük, hogy elrejtőzött az Isten, vagy távol van az Isten, még nagyobb szeretetre tudja gyúlasztani a szívünket, és még nagyobb vágyra, hogy újra ott legyen mellettem. Persze ő soha nem távozik el, ő azt mondta, hogy veletek vagyok a világ végéig, de Jézus is kimondta a kereszten, hogy Istenem, Istenem, miért hagytál el engem? Ezt a távolságot ő is megérezhette, de ez nem távolította őt el az atyától. Mint ahogy minket se, akik őt szeretjük, és akiknek minden a javukra válik, mert szeretjük őt, nem távolít el tőle, hanem még közelebb kerülhetünk az ő szívéhez. Szent II. János Pál pápa szerint a mennybe menetel missziós esemény. A tanítványok nem maradhattak az ég felé tekintve, hanem küldetést kaptak. Krisztus jelenlétét kell hordoznunk nekünk is a világban. És az egyház küldetése itt kezdődik igazán. Menjetek tehát, tegyétek tanítványommá mind a népeket. Kereszteljétek meg őket az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevére, és tanítsátok meg őket mindannak a megtartására, amit parancsoltam nektek. És én veletek vagyok minden nap a világ végéig. Hallhattuk Jézus szavait Máté evangéliumában. Minden megkeresztelt embernek kötelessége azt a hitet átadni, amit kapott, továbbadni, és a hit továbbadásával csak erősödik a mi hitünk. Ha pedig nem adjuk tovább, akkor gyengül, nyilvánvalóan. Hívő lélekből viszonylag sok van, de missziós lelkű hívőből sokkal kevesebb. Úgy meg tudunk ülni a kis világunkban, és nem indulunk el. Pedig Jézus azt mondja, hogy menjetek és hirdessétek az evangéliumot. Minden ember erre vár. Minden ember Jézust akarja, és az evangélium maga Jézus. Nincs is magasztosabb hivatás egy kereszténynek, mint Krisztust hirdetni a Krisztusra éhes világban. És csak ott lesz béke, ahol az evangéliumot hirdetik és élik, és ott lesz háború és pusztulás, ahol nem hirdetik az evangéliumot. Minden nemzedéknek kell hirdetni, mert nem úgy születik a csecsemő, hogy hisz. A hitet át kell adni, tovább kell adni, és nekünk Jézusról kell beszélnünk. És a mennyországról is kell beszélnünk. De ahhoz, hogy beszéljünk Jézusról, vagy a mennyországról, a mennyek országáról, Isten országáról, ahhoz szeretnünk kell Jézust, és vágynunk kell a mennyországra. Nyilvánvalóan, ha valaki nem vágyik a mennyországra, nem gondolkodik róla, nem jut eszébe, akkor miért beszélne másoknak erről? Hiszen ő maga sem gondolkodik róla, nem vágyik oda, hanem úgy letelepszik ebben a világban, berendezkedik itt szinte az örök létre, pedig hát tudjuk, hogy itt nincs örök hazánk, és hogy szeretnénk komfortosan élni, körülbástyázni magunkat, kapaszkodókat, biztonságot keresve, pilléreket, amire építjük a földi életünket, és bizony könnyen elfeledkezünk az égi hazáról, mert itt csak vándorok vagyunk, egy pillanatig élő emberek, és aztán vár ránk az örök élet. De nem mindegy, hogy a mennyország vagy a pokol. Erre kell felhívni az emberek figyelmét, hogy ők is tekintsenek az ég felé. És értsék meg, hogy testvérek, hogy mi mindannyian egy család vagyunk, és minden ember egymásnak testvére, és nem pedig ellensége. Fiacskáim, úgy szeressétek egymást, mint ahogy én szerettelek titeket.

0: Elhangzott műsorunkban Magsó Péter atya Jézus mennybe meneteléről elmélkedett, a szerkesztő Gronda János volt.
1: A Lélek Szava című műsorunkat hallották.

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6 és Tokajról a 101,8 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Három óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Hátrányos helyzetű gyermekek nyári táboroztatására indít adománygyűjtő kampányt a Katolikus Karitász, közölte a segélyszervezet a távirat irodával. A Vár a nyár programot a 1356-os adományvonal hívásával hívásonként 500 forinttal lehet támogatni. Online a www.karitász.hu oldalon, továbbá banki átutalással a honlapon megtalálható számlaszámra, a közleményben a Vár a nyár megjelöléssel. Szakmai alapon működő, politikamentes szolgáltató kamarára van szükség, reagált a leendő Tisza kormány agrár- és élelmiszergazdasági miniszterjelöltje, Pap Zsolt, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnökének lemondására. Bóna Szabolcs a közösségi oldalán azt írta, a lemondás első lépésként rendben van, most jön a politika mentessé tétel. A kamara feladata nem az, hogy a hálózatot politikai kampány céljaira használja, át kell világítani a költéseket, felül kell vizsgálni a tagdíjrendszert, meg kell vizsgálni a feladatokat, demokratikus választási rendszert kell kialakítani, sorolta a miniszterjelölt. Pap Zsolt szerdán jelentette be, hogy az országgyűlési feladatai miatt lemond a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöki posztjáról. Átvette képviselői mandátumát, és az új ciklusban az országgyűlés Agrár- és Élelmiszergazdasági Bizottságának alelnöke lesz. Megalakul szombaton az új országgyűlés, amely várhatóan megválasztja az új miniszterelnököt, az áprilisi parlamenti választáson nyertes Tisza párt elnökét, Magyar Pétert. A napirendi javaslat szerint az alakuló ülést 10 órakor nyitja meg Súlyog Tamás köztársasági elnök, aki a himnusz elhangzása után köszönti a megjelenteket, majd felkéri a legidősebb országgyűlési képviselőt, hogy korelnökként vezesse az ülést. Az áprilisi választáson a Tisza párt 141, a Fidesz-KDNP 52, a Mi Hazánk pedig 6 képviselői helyet szerzett a 199 fős parlamentben. Az új parlamentnek 20 állandó bizottsága lesz, 14-et a kormánypárt, 4-et a Fidesz, 1-et a KDNP és a Mi Hazánk elnököl. Az alakuló üléssel párhuzamosan a Tisza párt egésznapos rendszerváltó népünnepét szervez az Országház előtti Kossuth téren és a rakparton. Magyar Péter miniszterelnökké választása után a Kossuth téren díszszemle és ünnepélyes zászló felvonás lesz, majd az új kormányfő köszönti az egybegyűlteket. Több mint 150 első parlamenti ciklusát kezdő képviselő szerzett mandátumot a választáson. Az országgyűlés hivatala ezért az eddigiekhez képest intenzívebb és szélesebb körű képzési programmal segíti az új képviselőket. A parlament honlapján olvasható tájékoztató szerint az országgyűlés hivatalának törvényhozási igazgatósága a parlamenti ciklus kezdetén képzési programokat szervez a képviselőknek, a frakcióknak és a tisztségviselőknek, azzal a céllal, hogy a résztvevők megismerkedjenek az országgyűlés működésével, a törvényhozási folyamatokkal, valamint a mindennapi parlamenti munkát támogató informatikai és adminisztratív rendszerekkel. A Tisza párt 141 fős leendő frakciójából mindenki most először lesz képviselő. A Fidesz és a KDNP összesen 52 fős frakcióiban 15 olyan politikus van, aki új a parlamentben, míg a Mi Hazánk 6 fős képviselőcsoportjában egy valaki nem volt még tagja az országgyűlésnek. Ehhez képest az előző ciklusban 199 képviselőből kevesebb, mint 50-en voltak csak újoncok. Végül az időjárásról. Pénteken a dél-délnyugat felől felvonuló fátyol felhőzet és a többnyire kevés gomoly felhő mellett sok napsütés várható. Majd estétől, késő estétől délen, délkeleten elkezd megvastagodni a felhőzet. Főként az északkeleti-keleti harmadban helyenként záporzivatar kialakulhat, de estére mindenütt megszűnik a csapadék. A légmozgás nagy részt mérsékelt marad. Csak helyenként élénkülhet meg. A zivatarokat átmeneti szélerősödés kísérheti. A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 21 és 26 fok között valószínű. Híreket hallottak.

0: Segíthetünk. A Szent István Rádió szolgáltató magazin műsora.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink, szeretettel köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Molnár Andrást hallják. Ma a Miskolci Állatsegítő Alapítványt, a Mását keressük fel, és történetéről, lehetőségeiről, korlátairól, önkénteseiről, felelős állattartásról, csiprendszerről és örökbefogadásról is lesz szó. Horváth Rita Menhely vezetővel beszélgetek egy rövid zene után. Tartsanak velünk, érdemes!

0: Szeretettel köszöntelek, Rita, szervusz!
1: Üdvözöllek, és üdvözlöm a hallgatókat!
0: Mesélj a Miskolci Állatsegítő Alapítvány történetéről. Egy nagyon hosszú és tartalmas történetről van szó.
1: Igen, idén vagyunk 26. éve, hogy a menhelyünk alakult, és az alapítványunk. Ezt 4 fiatal hölgy alapította. Azt szerette volna, hogy Miskolcnak legyen egy állatmenhelye. Egy olyan állatmenhelye, ahol a balesetes kóborállatokat gyógyítgatják, és utána pedig gazdásítják őket. Így alakult a menhelyünk, és először egy ideiglenes befogadónál tettük le a kutyákat, és ő gondozta, aztán egy menhely jött létre Pingyomon, ahol egy olyan 100 férőhelyes menhely volt, ez a saját területünk volt, viszont sajnos ez egy természeti katasztrófa miatt megsúvat, 7-8 körül elkezdett süllyedni, és a kennelek így eltávolodtak egymástól, 3-4 méteres szakadékok alakultak ki, és rá kellett jönnünk, hogy el kell költöznünk, és akkor pedig elköltöztünk ide a Sajó-szigeti útra, itt alakítottunk ki egy jó kis telepelyet, először egy kenelsorral kezdtük, és utána nem olyan sokkal építettünk egy másik kenelsort, ami az Európai Unió szabványainak megfelelő menhelyet hoztunk létre, és egy olyan 180 férőhelyes most a menhelyünk, ahol sajnos mindig tehát házzal küzdködünk, most is körülbelül olyan 200 kutya van a menhelyen, és amit mondtam, elsősorban a balesetes kóborállatoknak a menhelye vagyunk mi, őket próbáljuk gazdásítani, meggyógyítani, gazdásítani utána, de nyilván a időzélbe, tehát sima kóborkutyákon is próbálunk segíteni.
0: Na, hogyan kerülnek hozzátok a kutyusok? Tehát, ha valaki lát egy elütött kutyust, az hív titeket?
1: Igen, mindig így van, általában bejelentés, akár Facebook alapján, akár telefonhívás alapján megyünk ki elütött, bajba jutott állatokon. Itt nem csak elütött kutyákról van szó, akár állatkínzás, emberi kegyetlenség által okozott, bántalmazott kutyák is kerülnek be a menhelyünkre, és kerülnek be olyan is, akik például egy sima kóbor kutyák viszont akár bőrbetegségbe szenvednek, olyan bajuk lett, ami nők nyilván maguknak nem tudod a gyógyítani, és nem kapnak embertől gyógyítást, és azok kerülnek be a menhelyünkre. Itt gondolok olyan, hogy elfertőződött bőrbetegségbe, aki mondjuk, ha már nyár van, és beköpi a légy, vagy olyan sérülése lett, amit nyilván nem tud meggyógyítani, és úgy kerülnek be a menhelyünkre. Macskákon is szoktunk segíteni, ugyanilyen bajba jutott macskákon, mi vagy macska menhelyünk nincsen, hanem egy ilyen kialakított kis krízisközpontunk van, ahol egy olyan 15-20 cicát tudunk befogadni körülbelül, és ezekon is szoktunk segíteni, de kifejezett macska menhelyünk nincsen, szóval ilyen úgymond idézőjelben sima kóbor cicákat nem tudunk befogadni.
0: Körülbelül 200 kutyus van jelenleg is itt, hát ez egy hatalmas feladat, amit akár az etetésre gondolunk, de a sétáltatásra és az igények, egyéb igények kielégítésére állatorvos is szükséges. Hányan vagytok?
1: Összesen 10 alkalmazott van a menhelyen, de ezt úgy kell elképzelni, hogy ők ilyen. Szóval itt vannak folyamatosan, nincsen ünnepnap, nincsenek semmilyen olyan családi ünnep, amikor szinte mindig otthon tudunk lenni, itt folyamatosan vagyunk beosztva, 8 órától 4 óráig vagyunk a menhelyen, és ez nyilván hatalmas nagy teher ennyi állattal foglalkozni, és egy nagyon-nagyon nagy szükségünk van az önkéntesekre is. Szerencsére vannak önkénteseink, de azokat is folyamatosan várjuk, ha jelenkeznek, nagyon nagy szeretettel várjuk őket, mert ők tudjanak segíteni például a sétáltatásban. Amikor azt a lehetőséget adják meg, amikor például kicsiketrezve vannak bezárva, de legalább van idő kivinni őket egy 10 percre is sétálni, ez hatalmas nagy segítség nekik, ment az állatoknak, meg nyilván nekünk is embereknek, mert ezt nem mindig tudjuk megoldani sajnos azt, hogy sétáljanak ezek az állatok, de pont ezért is hoztuk létre a kutyagolás rendezvényünket, ami minden hónap második vasárnapján jön létre, amikor ezeket az állatokat az emberek el tudják vinni sétáltatni, 1 óra és fél 4 között lehet kivinni őket, és itt a menhelyünk mellett van egy hatalmas nagy gát, ahol őket lehet sétáltatni. De visszatérve arra, hogy szóval nyilván kevesen dolgozunk a menhelyen, kevés ember van, de próbáljuk őket teljesen tisztességesen és szépen ellátni őket. Van az orvosi szobánk, ahol 2 ember van ott folyamatosan felváltva. Van egy karantén részlegünk és egy úgynevezett óvoda részlegünk, meg a cicaházunk, ahol szintén 2 ember próbálja ezt ellátni. Van a hátsó kennel sorunk, ahol a időzőben régebbi kutyák vannak oda betéve. ott van a legtöbb kutya bent, ott három fiú próbálja őket ellátni, és van az árubeszerző kollégánk, és vagyok én például, aki a kóborállatokért megy ki, és még van egy irodás kollégánk. Úgyhogy, és hát kettő irodás kollégánk van, meg van egy olyan kollégánk, aki a kifejezetten arra szokott specializálni, amikor kitelepülésünk van, és akkor ott próbál helyt állni. Kevesen vagyunk sajnos, de próbáljuk megoldani így is azt, hogy szépen dinamikusan működjön itt a munka.
0: A hallgatóknak elárulom, hogyha kinézek az ablakon, legalább öt fiatalt látok, akik sétáltatják felváltva a kutyusokat, ők önkéntesek?
1: Van nálunk ez az 50 órás program, ami az érettségihez kell a fiataloknak, és ilyenkor, amikor például most érettségi szünet van, ilyenkor belátogatnak hozzánk, és ilyenkor tudják ezt a kötelező 50 órás sétáltatást, vagyis a kutyagolást, mindig kutyagolást úgymond, ez beosztás alapján szoktak ők jönni, adunk nekik maximum 4 ember lehet ilyenkor a menhelyen, mert nyilván azért őket felügyelni is kell, főleg aki jönnek ide, nem tudják, hogy mi hogy működik, el kell nekik magyarázni, azért ők még újak, ők sétáltatják a kutyákat, meg rehabilitálják is, a félős kutyákat szoktuk még nekik odaadni, hogy szeretgessék, simogassák, vagy mondjuk, hogy menjenek be a kennelbe, és akkor ott foglalkozzanak velük, de nyilván ez mind felügyelettel.
0: A fizikai sérülésekről beszélünk, de sokszor a fizikai sérülés lelki sérüléssel jár a kutyusoknál is, gondolom. Ezt tapasztaljátok?
1: Nagyon-nagyon sok lelki sérült kutya kerül be a menhelyre, sajnos igen. És ők különösebb figyelmet igényelnek. 14 napos karantén után kerülnek hátra a sorra a kutyáink, úgymond a hátsó kennel sorra, de nagyon sokszor nem tudunk hátra tenni ilyen kutyákat. Van olyan, amikor több hónapja, sőt, van olyan kutya, aki 2 éve van úgymond az orvosi szobánkban, mert nagyon-nagyon nehezen szocializálódik, nagyon-nagyon nehezen oldódott fel, most már minket szeret, elfogad. Pórászt még mindig nem tudunk rátenni, mert annyira rettegés, most hagyjuk, hogy annak örülünk, hogy elfogadott minket, és nem akar harapni, és már oda bújik hozzánk, nem akarjuk még egy pórázat is sokkon, és szép, folyamatosan próbálunk ezzel foglalkozni. Szóval azt, hogy egy lelki sérülést feloldjunk, ez nagyon-nagyon sok idő. Van olyan kutya, aki szerencsére 1-2-3 hét alatt feloldjuk, de van olyan kutya, akit hónapokon keresztül kell szeretgetni és foglalkozni vele, és pont ezért van szükségünk az önkéntesekre, mert egy orvosi szobában itt a betegállatokat is gondozzuk, a frissen műtött kutyákat gondozzuk, a gyógyszeresen kezelt kutyákat gondozzuk, szóval nagyon nagy elfoglaltsága van az orvos is kollégáinknak, és nem mindig van arra lehetőség, hogy külön rehabilitálják őket, de nyilván mindennel próbálkozunk, úgyhogy sajnos nagyon sok lelkisérült kutya kerül be, nagyon, nem is csak az a probléma, hogy mondjuk bántották fizikálisan, hanem az például, hogy nem foglalkoznak vele. Amikor még lefial egy kutya az utcára, és a kiskutyák ott nőnek fel, úgyhogy egy emberi érintést nem kaptak, azok egy elvadult kutyák lesznek, és ő belülük kell egy kedves, barátságos kutyát valázsolnunk, ami nagyon-nagyon nehéz.
0: Most zenélünk egy kicsit, utána itt folytatjuk.

0: Horváth Ritával, a Miskolci Állatsegítő Alapítvány menhely vezetőjével beszélgetek. Milyen a jó önkéntes, tehát kiket vártok az 50 óra közösségi szolgálaton túl, tehát hogyha valaki szeretne segíteni nektek, akkor mi jó, milyen tulajdonságok jók, ha megvannak benne?
1: Nyilván az állatszeretet, ez nagyon-nagyon fontos. Nem olyan rég csatlakozott például egy fiú hozzánk, neki most sajnos nincsen munkája, és azt gondolta, hogy akkor legalább itt segít a menhelyünkön, méghozzá busszal jár be minden nap, mert vidéken lakik. Ő rajta is látjuk, hogy nagyon szereti az állatokat. Ő folyamatosan jön, sétáltat, egy héten legalább egyszer eljön. Szóval nagyon-nagyon fontos az állatszeretet, a türelem, az, hogy legyen ezekkel a kutyákkal türelme, és a talpra esettség. Szóval az, hogyha mondjuk nem úgy viselkedik egy kutya, ahogy kellene, mondjuk húzogatja az inyét, kicsit morcosabb, ne ijedjen meg tőle, hanem kitartóan foglalkozzon vele, mert mindig meghozza ezt a gyümölcsét, azt, hogy egy kivirult kutyát láthatunk egy idő után rajtuk, úgyhogy nagyon-nagyon kedvesek, barátságosak tudnak válni, és nyilván akkor tudjuk utána őket örökbe adni, amikor ezeken a gátakon már felül szakad, és kedves, barátságos kutya válik belőle.
0: Milyen feladatai vannak itt az önkénteseknek, így próbáljuk meg felsorolni. Az egyik a sétáltatás, ugye?
1: Igen, a sétáltatás, a rehabilitálás. Szoktuk megkérni, hogy segítsenek akár a takarításba is. Ez már azoknak az önkénteseknek, mondjuk, akik már régebb óta járnak ide, mert hogy bemenni egy kenelbe takarítani, azért ahhoz kell bátorság is, meg nyilván ügyesség is. Úgyhogy takarítás, a kenáltakarítás, akár edény takarításig, etetőegyének takarítását, azt szoktuk úgy, hogy mi összeszedjük, és akkor ők elmossák. De itt gondolok akár egy szemétszedésre is, akár egy ajtómosás, ablakmosás, ami nagyon-nagyon nagy szükség nekünk, viráglocsolás, szóval itt elég összetett munkák vannak. Például most nem olyan rég volt egy hatalmas nagy csapat kint nálunk, ők például a konténerünket festették le, ami hatalmas nagy segítség volt nekünk, meg padokat festettek. Szoktak ide gyakran cégek is járni hozzánk, önkénteskedni, ami hatalmas nagy segítség nekünk, mert amikor több ember jön, legalább ilyen 10-20 és mondjuk egy férfi emberek, akkor azok meg tudják azokat a munkát csinálni, amit mi hölgyek, mert javarészt hölgyek dolgozunk a menhelyen, nem tudunk megcsinálni, és ez hatalmas segítség ilyenkor nekünk, például ez a konténer lefestés, ez állagmegóvásnak is jó volt, meg egy ilyen elég rikító kékszínű konténerünk volt, ami most teljesen jó, egy ilyen kis bézs szint kapott, és arra majd szeretnénk festeni ilyen mancsokat, kutyamintákat, hogy egy kicsit így beolvadjon a környezetünkbe.
0: Tehát csapatépítésre is ki lehet használni ezt a segítséget és önzetlenséget, tehát akár ezt felhívásként is mondhatjuk.
1: Így van, nagyon sok szeretettel várjuk a dolgozókat itt egy vállalkozásba, akár ha csapatépítésként jönnének, szoktak hozzánk jönni sportemberek is csapatépítésként, de iskolák például, osztályok, óvodák is szoktak jönni, hogy kicsit nyomjuk azt, hogy az állatvédelem mennyire fontos, mert nyilván ők a jövő nemzedékei, és ők lesznek a jövő állattartói, és nekik kell még a szemléletüket átformálni azt, hogy ne csak egy úgymond időzőjelben jószág legyen az állat, hanem megbecsülést kapjanak.
0: 200 kutyust etetni sem kis feladat, azért ez hatalmas mennyiség naponta.
1: Igen, nagyon nagy szerencsénk van, mert szoktunk kapni élelmiszerboltokból lejárt, úgymond lejárt szavatosságú élelmiszert, amit mi feldolgozunk és megfőzünk nekik, és ezt összekeverjük táppal, ami nagyon-nagyon jó a kutyáknak, meg tápadományt is szoktunk kapni, de nyilván vásárolni is kell nekünk elég sokat, azért ez rengeteg élelmiszer, egy adag, amíg megetetjük az állatokkal, úgyhogy azt mondom, hogy szerencsénk van abból a szempontból, hogy ritkán fordul az elő, hogy elfogyunk a tápból, kapunk szinte nagyon sokszor adományokat, amit nagyon-nagyon szépen köszönünk az embereknek, és azt, hogy gondolnak ránk, és erre sajnos mindig folyamatosan szükség is van, hogy kapjunk, de rengeteget esznek. Nagyon sokszor szükség van-e gyógy ennivalókra. Például most is van olyan kutyánk, aki vesebeteg, van olyan, aki cukorbeteg, van olyan, aki túlsúlyos, és eznek vagy fogyókúrás táp kell, vagy vasetáp, vagy cukros táp kell nekik, ami cukorbeteg kutyáknak jó. Ilyenkor szoktunk egy Facebookon egy felhívást tenni,

0: és általában szoktak is reagálni az emberek, amit nagyon-nagyon szépen köszönjük nekik, és nagyon örülnék neki a hallgatók is, ezt figyelemmel kísérnék, mert akkor, hogyha tudnának nekünk ebből segíteni, ezt megköszönnénk.
1: Mi mindenre van még szükségetek? Próbáljuk meg felsorolni, ha valaki valamivel tud az idején túl, a szabad idején túl, mivel segítsen.
0: Most tárgyadományokról beszélek, hipó, domestos, fertőtlenítőszerek, ami nagyon nagy szükség van rá, mint minden nap nyilván nagyon sokszor használunk ilyeneket. Különböző kötszerekre, betadinokra, amit a betegsérült állatokon használunk el, a tápadományra, az élelmiszeradományra a kutyáknak, akkor játékokra, itt gondolok, akár kiukat focilabda, kosárlabda, röplabda, kézilabda, inkább ilyen nagyobb labdák, mert a gumilabdát a szétszedik egy pillanatok alatt a kutyák, de az ilyen tömörebb labdákkal nagyon sokat eljátszanak, mindig a kenelekbe dobunk be nekik, és ilyen hatalmas nagy boldogság, amikor bedobunk nekik egy labdát, és játszanak vele, velük ott a kis magányukba. Plüssállatokra is azt a kicsi kutyák alá szoktuk, melléjük szoktuk betenni, hogy oda bújjanak ilyen anya pótlékként, rossz rongyokra, törölköző, lepedő, ágynemű, akár ruhanemű is lehet, mert hogy a beteg az orvosi szobánkba, meg az óvodába rongyokat teszünk a kutyák alá, és ezt naponta többször cserjük, úgyhogy rengeteg rongyt fogy nálunk, úgymond, ami hatalmas nagy segítség az, hogyha kapunk ilyeneket. Gumikesztyű, mert nyilván gumikesztyűbe látjuk el ezeket az állatokat, az is hatalmas segítség, ilyesmi, minden, minden, ami egy kutyatartó el tud képzelni, az minden szükségünk van, rossz póráz, nyakörv, mindenre.
1: Gondolom vannak kutyák, akiket nem lehet a közösségbe, vagy a többiek közé engedni, ugye?
0: Van olyan kutyánk, egy-kettő, szerencsére nem sok, mert szóval úgy tartjuk a kutyákat, hogy általában egy kennelben kettő kutya van bent. De sajnos előfordul az, hogy egyesével kell, mert hogy nem kompatibilis más kutyával, agresszív, domináns. Nagyon sokszor előfordul az, hogy egy ivartanítás alkalmával ez elmúlik egy idő után, a dominancia kicsit visszahőköl szerencsére, és akkor megpróbáljuk összetenni egy másik kutyával. De van olyan, akinél abszolút nem működik ez. Ők egyesével tartjuk, ők a nehezebb falat nyilván, mert emberekkel mondjuk teljesen kedves, barátságos, viszont más kutyával nagyon domináns, és neki a gazdára találás sokkal nehezebb, mert sokszor akarják, szeretnék azt az emberek, hogy több kutyát tartani, nem csak egyet. Amikor egy kutyáról van szó, hogy egyet szeretnének, akkor mindig szoktuk őket javasolni, hogy őket fogadják örökbe. Olyan kutya, ami emberre támad, olyan nem nagyon van a menhelyünkön. Ez abból azokból kifolyólag, mert sajnos egyetlen egy dologban van eutanázia a menhelyünkön, ha emberre támad a kutya. Mert azt jó szívvel örökbe adni utána nem tudjuk. És nem is lehetséges, mert akármikor előfordulhat az, hogy akkor az örökbe adónak is neki megy. Az olyan kutya, aki bekerül a menhelyén és emberre támad, az legalább egy vagy két hónapot foglalkozunk vele külön. Próbálunk velük kontaktot teremteni, és azt mondhatom, hogy ilyen 80-90%-ban sikerül is, és sikerül ebből helyrehoznunk a kutyákat. Mondhatom azt, hogy évente maximum egy olyan kutya van, akit így sajnos dominálás miatt az, hogy nem tudunk örökbe adni, el kell altatni, de nincsen férőhely miatt altatásunk, csak emiatt, hogyha agresszív, de amit mondtam, ezt tudjuk kezelni. Például most is van egy olyan kutya a menhelyünkön, aki egy két hónapja került be a menhelyre, és senkit nem fogad el, kivéve a nőket. Férfiakat nem, és sajnos hát férfiak takarítják őket ott, mert ő már hátul került a hátsó sorra, és ilyenkor mindig az történik, hogy mi elmegyünk nők, kivisszük őt sétálni, meg kitakarítják, mert egyszerűen nem tudjuk áttörni ezt a gátat benne, és utána kiderült egy olyan jó hónapra rá, hogy miért van ez a gát benne. Ő egy telephely kutya volt, megvált tőle a telephely, mert hogy a kutyákat vitte körzésre, és el akarták altatni, viszont egy ott dolgozó hölgy, ő nagyon-nagyon szerette ezt a kutyát, és úgy került be a menhelyünkre, segítséget kért tőlünk, szóval már nem egy fiatal kutyáról van szó, egy olyan 8-10 év körüli, és kiderült, hogy ott ottani munkások, úgymond csúnyán mondva, nem tudom, ez szórakoztak ezzel, hogy ők vasvillával szurkálták a kenelen keresztül, és ezek férfiak voltak, és a nők próbálták ellátni, szeretgetni, viszont a férfiakra ezáltal nagyon-nagyon morgott, harapott, és ezt így nem tudom, hogy milyen célból, de a férfiak sajnos bántották ott, és ezért van ez az agresszív tulajdonságnál az, hogy semmilyen férfit egyszerűen nem akar elfogadni. Egyetlen egy önkéntesük férfit már be tud menni hozzá, tudja szeretgetni, viszont sajnos a kollégáinkat egyszerűen nem akarja elfogadni, pedig nagyon sokat próbálkoznak. Ha kihozom a kenelből, pórázom, akkor oda megy hozzájuk, nem kar harapni, barátságos velük, viszont bent a kenelbe folyamatosan támadja őket, úgyhogy nehezen tudják etetni is, de ezt is így kiküszöböltük úgy, hogy mi foglalkozunk így velük, úgyhogy próbáljuk őt is jó útra terelni. Nyilván neki például az örökbefogadása sokkal, de sokkal nehezebb. Egy idős kutyánál is már sokkal nehezebb az örökbefogadás. Már egy 5 éves kor felett ritkán visznek el kutyákat sajnos itt tőlünk, mert nehéz őket szocializálni, és azt gondolják az emberek, pedig mondhatjuk, hogy tényleg egy teljes értékű kutya válik belőlük ugyanúgy, mint a fiatal társai.
1: Elég veszélyes a munkátok, ha úgy nézzük, és most nézem a karodat, hogy van-e sok harapás, vagy volt már sok harapás?
0: Szerencsére nem volt sok. Volt egy emlékezetes harapásom, ami rajta is van a kezemen a nyoma, de az is nagyon érdekes dolog, mert ő se engem akart megharapni, hanem kiderült, hogy ez a kutya csibészelve volt, bement hozzá egy önkéntesünk, ez még a régi telephelyünkön volt, és játszott a többi, akkor több kutya volt egy kenelbe, játszott a többi kutyával, és ahogy így lengette a karját, ő azt hitt, hogy ez egy csibészkar, és rátámadt az önkéntesünkre, és én beugrottam hozzá, leszettem az önkéntesünkről ezt a kutyust. Ez egy hatalmas, nagy orosz fekete terrier volt, ez egy olyan 60 kilós kutya. Nem figyeltem oda, mert arra figyeltem, hogy az önkéntesünk kimenjen a kenelből, és hogy elbambultam, oda fordult a kezemre, és megharapta, de hogy rájött, hogy én vagyok, az el is engedte, szóval de egy elég mély harapás van. Ez van egyedül a kezemen. Nyilván előfordul egy ilyen kapkodás, hogy oda kap, de valahogy én már látom a szemükön azt, hogy én vagyok az a dolgozó, aki általában szoktam ezekkel a kutyákkal először elkezdeni foglalkozni, nagyjából már látom a szemükön, hogy ki hogy fog reagálni. Szóval megpróbálom, megteszem az első lépést, és utána pedig a kollégáim próbálják a többi lépést megtenni, azt, hogy hogy lehet velük foglalkozni, és hogy lehet őket szeretgetni, de már nagyon sok kollégám is tudja, azért már látják a szemükben, és van ez az úgymond, nem is tudom, 6. érzékük, hogy tudják, úgy, mint nekem is, én azt mondom, mert látom egy kutyám, hogy mikor hogy fog viselkedni, és mikor fog támadni, vagy mikor kiszámíthatatlan a természete, vagy épp az gondolkodása, úgyhogy nem gyakran fordul elő azt, hogy emberre támad itt nálunk a kutya. Volt már olyan például, hogy már itt volt 1,5 éve a kutya, és egyszer csak az egyik a kollégánkra rátámadt, de annak is ugyanilyen következménye volt, hogy olyan gesztikulásokat csinált, hogy félreértette a kutya, de utána teljesen, szóval nem is akart ő bántani senkit, de ez ritka szerencsére.

0: Horváth Ritával, a Miskolci Állatsegítő Alapítvány menhely vezetőjével beszélgetek. Honnan a motiváció, hogyan kezdődött ez az életedben? Gondolom, gyerekként is nagyon szeretted az állatokat, és ez megmaradt?
1: Igen, gyerekként is rengeteg állatom volt otthon, mindenféle állatot hazavittem, anyukámnak a nem nagy örömére. Volt, amikor teráriumban kirisztákat tartottam, csigákat, szóval kutyám az mindig volt, mi bérházban laktunk, de kutyánk az volt. Nyúlam is, szóval nagyon sokféle papagáj, sokféle állatom volt, akváriumos szinte mindig. Például most is van teknősöm, aki 6 éves koromba kaptam, és azóta is velem él, ugyebár már nem egy fiatal jószág, de gyerekkorom óta szerettem az állatokat. Nekem én a testvérem kezdett itt el önkénteskedni a menhelyem, és akkor, aki előttem volt hölgy, ő állatmentős volt, de lelkileg nem bírta itt, azért nagyon sok trauma ér minket, és neki volt jogosítványa, akkor ő ment a kutyáknak ennivalóért, és mondta a testvérem, aki itt önkénteskedett, hogy kéne egy jogsis, aki csak beugrik néha-néha visz a kutyáknak ennivalót, és akkor ez lettem én, és akkor a néha-néhából szinte majdnem minden nap lett, aztán itt is találtam magam, és itt dolgoztam onnantól fogva, és ez most már azt mondja, hogy 25. éve lassan, hogy itt vagyok a menhelyen, úgyhogy nyilván ez az állatszeretet, meg az elhivatottság, nagyon-nagyon, mi is azért hullámvölgyben vagyunk, itt dolgozók is, nyilván nagyon sokkal rosszabb napunk is, jobb napunk is, nyilván nem csak az otthoni dolgokra gondolok, hanem azért itt nagyon sok dolgot megélünk. Megéljük azt, hogy bánnak az emberek az állatokkal, megéljük azt, hogy például most múlt héten megéltük azt, amikor egy néni öreg otthonába készült, és a 13 is kutyát leadta a menhelyen, elmentünk érte, és hogy mekkora fájdalom mind a kettő, akár a kutyának, akár az embernek azt, hogy a kutya nem tudja, hogy miért történik ez vele, a néninek azt, hogy meg kell tőle váljon, de nem nincsen más kilátás, sajnos az, bekerül a menhelyre, és azért egy 13 éves kutya itt a menhelyen azért nagyon nehezen bírja. Nagyon nehéz nekik. Ez, hogy egy szerető otthonból, akár egy ágyból bekerül ide a menhelyünkre, egy kenelbe. Nagyon-nagyon nehéz nekünk is ez lelkileg, meg nyilván különböző kutyakínzások, bántalmazások, de próbálunk mindig úgy gondolkodni, hogy ő rajta tudunk segíteni, ezen a kutyán van, akin sajnos nem tudunk, és nekünk az az elvünk, hogy nyilván először is itt a benti állatokon, az a mi saját állataink, rajtuk kell segíteni, és maximálisan elvégezni a feladatot velük kapcsolatban, hogy egy teljes értékű kutya váljon belőlük, és azért is van az, hogy nagyon sokszor nemet kell mondanunk, amikor különböző sima kóbor kutyákat találnak, és nyilván ez nagyon sokszor rossz vízhangot kapunk emiatt az emberektől, hogy azért vagyunk mi, hogy befogadjuk őket, azért adjuk az 1%-ot maguknak, mert hogy segítsenek, de ezekért vagyunk felelősek, akik benn vannak a menhelyen elsősorban ezekkel az állatokért, és ez nagyon sok, ahogy mondtam is, 200 állat. Amikor van lehetőségünk, mindig segítünk az állatokon, és sajnos a mi kapacitásaink is végesek.
0: Más szervezetekkel gondolom kapcsolatban álltok, ha valahol van szabad kapacitás, szóltok egymásnak, ugye?
1: Nem, mi nem szoktunk továbbadni kutyákat. Ami hozzánk bekerül, bocsánat, nem azt mondom, hogy nem, mert van egy-két szervezet, akivel már régen óta, például van egy vizslamentős csapat, akik ha bekerül egy vizslafajta, tiszta vizslamenhelyünkön, nekik szoktunk szólni. Szóval van egy-két olyan szervezet, akivel kapcsolatban állunk, itt magyar szervezetről beszélek, de mi nem szoktuk azt, hogy más szervezet segítségét kérjük, mert tudjuk, hogy mindenki túlterhelve van. És akkor utána nekünk az nem jó. Szóval próbáljuk itt megoldani saját kereten belül, pont ezért is van az, hogy nem valamikor pont is nem tudunk több állatot fogadni, akár milyen rosszul hangzik ez, de van ez a bizonyos pont, amikor pontot kell tenni a végére, és most itt a határ, nem tudunk többet fogadni, amikor már a vendégöltözőnkbe, a folyosón állatunk van ketrecbe, most is sajnos van úgy, hogy a vendégvécénkben van ketrecbe kutya, a macska, mert nem tudtuk már hova elhelyezni, de nem szoktunk ilyen átvevő szervezeteket keresni, mert mi tudjuk, hogy mindenki sajnos tele van, és próbáljuk itt saját berkeken megoldani. Az a hatalmas nagy segítség nekünk, hogy van egy társzervezetünk Németországban, akik 2-3 havonta visznek el tőlünk állatot, ez úgy működik, hogy kijönnek ide a menhelyünkre, itt fotózgatnak, mi küldünk nekik fényképeket az állatokról, és ők ott feltesszük az oldalukon, és ott hatalmas nagy áttekintéssel próbálják őket örökbe adni, ott van, hogy elmennek családlátogatásra, stb. Stb. És úgy próbálják gazdásítani ezeket az állatokat. Egy olyan 8 és 20 közötti kutyát visznek el 2-3 havonta, amit mondtam. Sajnos ott is eléggé visszaesett ez a befogadás, most egyre kevesebbet visznek el, de ez is hatalmas segítség nekünk, mert általában az olyan kutyákat, ilyen handicapes kutyákat visznek el tőlünk, akik akár egy szemük van, három lábuk, vagy régebb óta bent van a menhelyen, vagy már elég idős, és tudják, hogy innen tőlünk nem viszik el, és ez hatalmas segítség nekünk. Oda nyilván adunk kutyákat, de általában bemaradnak a menhelyen, szóval minél tovább szervezeteknek nem nagyon szoktunk adni, ritka esetben csak.
0: Rendszeresen találkozhatnak veletek, nem csak Miskolc lakói rendezvényeken, ugye?
1: Igen, szerencsére nagyon sok helyre hívnak is minket, akár városrendezésére is, akár cégek rendeznek ilyen családi pikniket, és akkor olyankor elhívnak minket, hogy szeretnének megismerkedni a munkásságunkkal, meg a kutyákkal, olyankor egy-két kutyát kiviszünk, lehet ők barátkozni, simogatni őket, szeretgetni, és viszünk ki adományokat is. Olyan adományokat, amik ha megvételével minket támogatnak. Szóval saját készítési bögréket, pólókat, kulcstartókat, stb. Stb. Amit mi készítünk, vagy mi csináltatunk, és a mi logunk szerepel rajta. A Miskolc Plázában minden hónapban szoktunk menni, ami hatalmas nagy segítség nekünk, és a plázának ezúton is ismételten köszönjük, hogy tényleg minden hónapban mehetünk oda. Karácsony alkalmával, több alkalommal, szinte minden hétvégén olyankor ott vagyunk. Ez hatalmas nagy segítség nekünk, adománygyűjtés szempontjából is. Ugyebár az ott megvásárolt tárgyakat, amiket ott megvesznek az emberek, azzal minket támogatnak, a mi munkásságunkat, és akkor általában ezeket a onnan befolyt összegeket általában beteg állatra szoktuk költeni. Amint mondtam, hát nagyon sok beteg állat kerül be, és most már az állatorvosi költség nagyon-nagyon megugrott, úgyhogy akár egy sima csontműtét már 2-3-400 ezer forintba kerül, ami nagyon megterhelő a menhelyünk számára, úgyhogy nagyon örülünk nekem, amikor elmehetünk ilyen kitelepülésekre. Azt megmondom őszintén, hogy nehéz nekünk összeszervezni, hogy ki megy ilyenkor el, mert hogy kevés önkéntesünk van, és általában önkéntesünkkel szoktuk kimenni ilyen településekre, úgyhogy mindig azt szoktuk mondani, hogy azért legalább egy-két hónappal előtte kell ezt egyeztetnünk, hogy ki tudunk-e menni, mert hogy ezt le kell szervezni, hogy ki fog oda kimenni, melyik kollégánk is így önkéntessel a kitelepülésekre.
0: Most zenélünk egy kicsit, utána pedig az örökbefogadásról fogunk beszélgetni.

0: Horváth Ritával, a Miskolci Állatsegítő Alapítvány Menhely vezetőjével beszélgetek. Mielőtt az örökbefogadás részleteibe belemennénk, a felelős állattartásról beszélgessünk, hogy ki fogadjon örökbe, mit gondoljon át, mielőtt örökbe fogad egy kutyust.
1: Hát a felelős állattartásnak van egy szabálya, amit mi iskolában is el szoktunk mondani, hogy nyilván hatalmas a felelősség, az, hogy tudja ezt normális anyagi körülmények között tartani ezt az állatot. Ugyebár az állatorvosi költség sajnos nagyon-nagyon megugrott. Nagyon sokba kerül akár egy sima oltás is, de ha a kutyának van valami baja, az tényleg az elég drága mulatság, és hogy ezt tudja biztosítani ennek az állatnak. Tudja az utódokat biztosítani azt, hogy nyilván az ivartanítás jelentőségét itt kiemelném, nagyon-nagyon fontos az, hogy ivartanítva legyen egy állat, hogy felesleges szaporulat ne legyen. Ezzel megelőzhető nagyon sok probléma, és különböző egészségügyi dolgok megelőzhetőek a kutyáknál az ivartanítás által. Nagyon fontos az, hogy a környezetbe ne okozzon problémát, szóval akár a kutyak a kifelszedéséről gondolok itt, hogyha elviszük sétáltatni a kutyát. Nagyon fontos az, hogy amit mondtam, is átgondolva, akár egy kinti kutyáról beszélek, hogy biztosítva legyen a feje felett a fedél, az, hogy minden nap friss víz legyen, naponta legalább minimum egyszer legyen etetve, lehetőség szerint ne láncon legyen tartva, lehet Magyarországon láncon tartani állatot, minimum 3 méteres láncon, és csak is úgy, hogyha életvitelszerűen tilos tartani, ha legalább naponta egyszer egy fél órára el van engedve, vagy elviszik sétálni. Itt a Menhelyen is van egyetlen egy olyan kutya, akit mi sajnos láncon kell, hogy tartsunk, de ő minden este ki van téve a kifutónkba, és ott szaladgál, és az önkéntesénk, vagy mi minden nap elvisszük sétálni, mert hogy szükség van neki is a mozgásra. Szóval nagyon-nagyon sok dologból áll egy felelős állattartás, és állattartó, nagyon-nagyon átgondolva kell tartani, amit mondtam, állatot, és ezt nyilván még azért is szoktunk nagyon sok helyen iskolákba és óvodába menni, mert a csírájába kell leszögezni azt, hogy lehet tartani kutyákat, és akár cicákat, de itt beszélhetek akár egy lóról, egy tengeri malacról, egy halról, hogy a környezet biztosítva legyen, a megfelelő mozgástere biztosítva legyen, és hogy normális keretek között tudjuk tartani ezeket az állatokat. Nálunk az örökbefogadás az úgy működik, hogy amikor kijön egy, azt gondolja, hogy egy ember is szeretne egy állatot, bejelentkezés alapján lehet jönni a menhelyünkre, adunk egy időpontot, és szét lehet nézni a menhelyen. Ha akármelyik állat megtetszett kutya, akkor el lehet minőt sétáltatni. Minimum 3-szor kell jönni látogatni ezt az állatot, ez alatt beszélgetünk velük, hogy megfelel-e, hogy hova viszi, hogy milyen környezetbe viszi egy másik kutya mellé. Ha netalántán másik kutya mellé viszi, akkor megkérjük azt, hogy hozza be azt a kutyát, hogy összeismerkedtessük őket, hogy jól meg vannak együtt ezzel az állattal. És amit mondtam, minimum 3-szori látogatás szükség, és utána lehet őt örökbe fogadni. Írunk egy örökbefogadási szerződést, amiben az szerepel, hogyha mi úgy látjuk, hogy nem megfelelően van tartva a kutya, akkor akármikor elkobozhatjuk és elhozhatjuk az adott örökbefogadótól ezt az állatot. Szerencsére erre még nem sokszor volt példa. És van egy örökbefogadási díjunk, az egy 33 ezer forintos összeg, ami így kimondva lehet, hogy sok, de ami tartalmazza a szívféregszűrést, az oltást, a parazitamentesítést, az ivartalanítást, és ami így nagyon-nagyon sok pénzbe kerül, ez egy úgymond egy kicsi összeg, amit mi elkérünk, de valamivel nekünk is így fedezni kell a költségünket, és azt gondoljuk, hogy ha kiad egy ennyi összeget egy kutyáért, akkor talán minden bizonnyal becsületesen fogja tartani ezt az állatot. A macskának az örökbefogadása, az pedig 22 ezer forint nálunk, ez ugyanúgy tartalmaz, ők is be vannak csipelve, oltva, le vannak tesztelve különböző macskabetegségekre, és ivartalanítva is vannak. Ha kölyök macskát vagy kölyök kutyát visznek el, akkor pedig vissza kell hozni a menhelyünkre egy adott időpontra, és itt ivartalanítjuk akkor, és az állatorvosi ivartanítja az állatot. Szóval csak ivartanítási kötelezettséggel lehet innen tőlünk elvinni ezeket az állatokat, ami nagyon-nagyon fontos, mert így nincsen felesleges, nyilván felesleges szaporulat. Úgyhogy megpróbáljuk mindig beszélgetni az emberekkel tényleg, hogy hova kerülnek ezek az állatok. Mi idős is adunk örökbe, nagyon sok menhelynek nem ad már idős embernek a kutyát örökbe. Mi azt gondoljuk, ami menhelyünk, hogy mondhatom, azt szerintem, hogy valamikor jobb helyen van egy idős embernél egy állat, mert az amit unokája, mint egy pótgyerek, és nagyon-nagyon szeregeti, elkényezteti, de ilyenkor meg szoktuk kérdezni, akár kellemetlen, akár nem, hogyha netalántán a hölgyel vagy az úrral történik valami, akkor van-e esetleg olyan lehetőség, hogy átveszi valaki, van-e rokonság, aki befogadja ezt az állatot, mert nyilván úgy adjuk nyugodt szívvel oda az embernek, de tényleg azt gondolom, hogy szoktam javasolni, hogy nyilván egy fiatal kutyát egy idős ember ne vigyen el, mert nem is tud vele bánni, elkényezteti, mint ahogy mondtam, hogy úgy tekint rá, mint egy gyerekére, és sajnos elveszi az uralmat a kutya, és urálósá válik, nem nincsen fegyelmezve, fellöki a nénit, bácsit, és akkor óhatatlan azt, hogy akkor felhívnak, hogy vissza szeretnék hozni, mert nem tudták megnevelni a kutyát. Szerencsére ez elég ritka dolog, de azért előfordult már, úgyhogy mindig próbáljuk tényleg áttekintően örökbe adni ezeket az állatokat, és szerencsére azért mondhatom azt, hogy elég kevés kerül vissza. Vannak ilyen hullámvölgyek, amikor visszahoznak állatokat különböző okokkal, de általában inkább sajnos megváltozott családi körülmények között kerülnek vissza.
0: Konkrét célokkal érkeznek ide az örökbefogadók? Tehát van egy elképzelésük akár méretet vagy fajta közeliséget tekintve?
1: Mérettel igen, fajta közeliséggel nincs szerencsére. Nyilván van olyan, amikor mondják, hogy ilyen meg olyan fajtát keresnek. Nálunk a fajta tiszta kutya az nem túl gyakori, előfordul sajnos, mostanában talán egyre gyakrabban. Van az, hogy fajta tiszta kutya és az utcára kerül, de nem túl gyakori, de igen, határozott elképzeléssel is szoktak jönni, akár kölyök kutyát, vagy kis testű kutyát, vagy most nagy testű kutyát szeretnének, mindig mondjuk, hogy körbe kell menni, meg kell nézni. Volt már olyan, amikor jött egy úr, hogy kis testű kutyát akar, aztán elvitt egy olyan 30-40 kilós, mert ő tetszett, mert neki is jó volt, ő jött meg az első szimpátia kutyával, úgyhogy előfordul ez, de általában igen, azért konkrét elképzeléssel szoktak jönni.
0: Még beszéljünk már a chip rendszerről, hogy beváltotta a hozzáfűzött reményeket, vagy mi a tapasztalatotok?
1: Nagyon-nagyon jó dolognak gondoljuk mi a chipet, hogy bevezették ezt, hogy kötelező a chip. Sajnos még nagyon-nagyon sok ember nem tartja ezt be. Nagyon-nagyon sok kutyán, aki hozzánk bekerül, azt szerintem a 70%-ában nincsen chip, de nyilván ez olyan helyekről jönnek, akiknek már nincsen mondjuk pénzük se becsipeltetni a kutyákat. Szilveszterkor is ezekben az időszakokban nagyon jól szokott jönni, mert nyilván ezek a megijedt kutyák, és amikor gazdától jönnek el, és bekerülnek a menhelyre, nagyon gyorsan tudjuk azonosítani, és jön is érte a gazda. Viszont annak mi nem forrad ki úgy a dolga, hogy például becsipelünk egy kutyát, és mondjuk nem tudjuk megtartani, és tovább adjuk, akkor azt át kell regisztrálni az új gazdára. Nagyon sokszor fordult már az elő azt, hogy bekerült egy kutya, volt benne chip, viszont már a harmadik gazdán túl van az a kutya, és még a legelső gazda nevén van, és akkor ő már nem tudja, azt kinek adta tovább, meg azt kinek adta tovább. Ez sajnos elég rossz mondjuk a kutyának is, mert már X gazdán került túl, de erre nagyon nagy figyelmet fordítsanak az emberek, hogyha tényleg megválnak egy kutyától, és azt továbbadják, hogy az chip is kerüljön átírásra a benne szereplő adatokkal, mert hogy ha elkóborol az a kutya, akkor nem tudjuk azonosítani, hogy ki. Én őszintén szóval ez az én személyes véleményem, én jobban örültem volna, mondjuk a chip is hatalmas nagy lehetőség, de jobban örültem volna az ivartanítás lesz kötelezővé, mert akkor nem lenne ennyi felesleges szaporulat. Én azt gondolom, hogy ha az ivartanítás lenne kötelező itt országszerte, hogy tényleg, hogy mindennel, aki az állat tartónak, ivartanítani kell a kutyáját. De nyilván ez nagyon sok költségekkel is jár, és ezt nagyon sok ember nem teheti meg. Úgyhogy ezt egy ilyen országos szinten kéne valahogy megoldani.
0: Mondjunk elérhetőségeket, hol tudhatnak meg rólatok még többet hallgatóink.
1: A Miskolci Állatsegítő Alapítványnak van Facebook oldal, az a Miskolci Állatsegítő Alapítvány egy ilyen mentőövbe van benne egy rajzolt kutya, meg egy cica, ez a logunk, ott találnak meg minket, Messengeren, van telefonunk is, telefonszámunk, ahol elérhetőek vagyunk, Facebook oldalunk, amit mondtam, e-mail címünk a Miskolci Állatsegítő Alapítvány ékezet nélkül @gmail.com-on, vagy a 0630-232-1890-es telefonszámon. Ez 8 órától 4 óráig van bekapcsolva ez a telefon, minden nap, hétvégén is, ekkor vagyunk elérhetőek. Sajnos az ilyen napi ügyelet nem oldott meg nálunk, mert hogy kevesen dolgozunk a menhelyen, de ha akármi probléma van, itt tudunk segíteni.
0: Rita, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
1: Köszönöm szépen én is.

0: ennyi fért mai műsorunkba. Köszönjük, hogy velünk tartottak az elmúlt közel 50 percben. Horváth Ritával, a Miskolci Állatsegítő Alapítvány menhely vezetőjével beszélgettem. Én búcsúzom, és munkatársaim nevében is további tartalmas időtöltést kívánok. A mikrofonnál a szerkesztőt, Molnár Andrást hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Segíthetünk! Szolgáltató magazin műsort hallottak a Szent István Rádióban.

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Négy óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Hátrányos helyzetű gyermekek nyári táboroztatására indít adománygyűjtő kampányt a Katolikus Karitás, közölte a segélyszervezet a távirat irodával. A Váranyár programot a 1356-os adományvonal hívásával hívásonként 500 forinttal lehet támogatni. Online a www.karitas.hu oldalon, továbbá banki átutalással a honlapon megtalálható számlaszámra, a közleményben a Vár a nyár megjelöléssel. Szakmai alapon működő, politikamentes szolgáltató kamarára van szükség, reagált a leendő Tisza kormány agrár- és élelmiszergazdasági miniszterjelöltje, Pap Zsolt, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnökének lemondására. Bóna Szabolcs a közösségi oldalán azt írta, a lemondás első lépésként rendben van, most jön a politikamentessé tétel. A kamara feladata nem az, hogy a hálózatot politikai kampány céljaira használja, át kell világítani a költéseket, felül kell vizsgálni a tagdíjrendszert, meg kell vizsgálni a feladatokat, demokratikus választási rendszert kell kialakítani, sorolta a miniszterjelölt. Pap Zsolt szerdán jelentette be, hogy az országgyűlési feladatai miatt lemond a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöki posztjáról. Átvette képviselői mandátumát, és az új ciklusban az országgyűlés Agrár- és Élelmiszergazdasági Bizottságának alelnöke lesz. Megalakul szombaton az új országgyűlés, amely várhatóan megválasztja az új miniszterelnököt, az áprilisi parlamenti választáson nyertes Tisza párt elnökét, Magyar Pétert. A napirendi javaslat szerint az alakuló ülést 10 órakor nyitja meg Súlyog Tamás köztársasági elnök, aki a himnusz elhangzása után köszönti a megjelenteket, majd felkéri a legidősebb országgyűlési képviselőt, hogy korelnökként vezesse az ülést. Az áprilisi választáson a Tisza párt 141, a Fidesz-KDNP 52, a Mi Hazánk pedig 6 képviselői helyet szerzett a 199 fős parlamentben. Az új parlamentnek 20 állandó bizottsága lesz, 14-et a kormánypárt, 4-et a Fidesz, 1-et a KDNP és a Mi Hazánk elnököl. Az alakuló üléssel párhuzamosan a Tisza párt egésznapos rendszerváltó népünnepét szervez az Országház előtti Kossuth téren és a rakparton. Magyar Péter miniszterelnökké választása után a Kossuth téren díszszemle és ünnepélyes zászló felvonás lesz, majd az új kormányfő köszönti az egybegyűlteket. Több mint 150 első parlamenti ciklusát kezdő képviselő szerzett mandátumot a választáson. Az országgyűlés hivatala ezért az eddigiekhez képest intenzívebb és szélesebb körű képzési programmal segíti az új képviselőket. A parlament honlapján olvasható tájékoztató szerint az országgyűlés hivatalának törvényhozási igazgatósága a parlamenti ciklus kezdetén képzési programokat szervez a képviselőknek, a frakcióknak és a tisztségviselőknek, azzal a céllal, hogy a résztvevők megismerkedjenek az országgyűlés működésével, a törvényhozási folyamatokkal, valamint a mindennapi parlamenti munkát támogató informatikai és adminisztratív rendszerekkel. A Tisza párt 141 fős leendő frakciójából mindenki most először lesz képviselő. A Fidesz és a KDNP összesen 52 fős frakcióiban 15 olyan politikus van, aki új a parlamentben, míg a Mi Hazánk 6 fős képviselőcsoportjában egy valaki nem volt még tagja az országgyűlésnek. Ehhez képest az előző ciklusban 199 képviselőből kevesebb, mint 50-en voltak csak újoncok. Végül az időjárásról. Pénteken a dél-délnyugat felől felvonuló fátyol felhőzet és a többnyire kevés gomoly felhő mellett sok napsütés várható. majd estétől, késő estétől délen, délkeleten elkezd megvastagodni a felhőzet. Főként az északkeleti-keleti harmadban helyenként záporzivatar kialakulhat, de estére mindenütt megszűnik a csapadék. A légmozgás nagy részt mérsékelt marad. Csak helyenként élénkülhet meg. A zivatarokat átmeneti szélerősödés kísérheti. A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 21 és 26 fok között valószínű. Híreket hallottak.

0: Holdvilág.
1: Kedves hallgatóink, a következő percekben a Bergendi Együttes legnépszerűbb dalaiból válogat a zenei szerkesztő Németh Tamás. Összeállításunkhoz kellemezzen a hallgatást kívánunk.

Az elmúlt percekben a Bergendi Együttes legnépszerűbb dalaiból válogatott a zenei szerkesztő Németh Tamás. Köszönjük, hogy velünk tartottak. További kellemes rádiózást kívánunk.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1 és 60-ból a 94 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Öt óra.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! 2026. május 8-án, pénteken szép jó reggelt kívánok a Szent István Rádió minden kedves koránkelő hallgatójának. A mikrofonnál a ma reggel műsorvezetője, Farkas Erzsébet köszönti Önöket, és köszöntöm ezt a szép mai napot is. Köszöntlek, szép mai nap! Ezt az új napot üdvözölve, Uram, téged üdvözlünk, téged ki azt nekünk adtam, téged mi atyánk, ki azt azért adja nekünk, hogy szeretetben töltsük el. Segíts, Uram, hogy szent lelkedtől ösztönözve, és Jézusnak, testvérünknek szeretetében mindig és mindenütt gyakoroljuk a nekünk adott aranyszabályt, mely számomra megfogalmazva így hangzik. Amit akarok, hogy mások tegyenek nekem, megteszem másoknak, viszont őrizkedem olyat tenni másoknak, amilyet nem szeretnék, hogy mások nekem tennének. De ismételten kérlek, Uram, segíts meg kegyelmeddel, mert nélküled soha se fogok eljutni erre. Légy dicsérve végtelenül, jó atyám, e szép mai napon is. Amen. Napindító pozitív gondolatunkat a szeretetről ezúttal Christian Morgensteintől kölcsönöztem, és a következőképpen hangzik. Minden szép, amire szeretettel nézünk. A folytatásban most ismertetem kedves hallgatóinkkal az előttünk álló közel egy óra programjait. Hamarosan a napimája következik, majd híreket mondunk. 5 óra 10 perctől megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását. 5 óra 30 perckor híreket mondunk. 5 óra 35 perckor a ma névnapjukat ünneplő Mihályokat és a ma születésnapjukat ünneplőket köszöntjük szeretettel, majd a folytatásban természetesen most is fellapozzuk majd a kalendáriumot. Ezúttal május 8-a fontosabb és jelesebb évfordulóit elevenítjük fel. 6 órakor a legfrissebb híreket ismertetjük, én pedig újabb műsorismertetéssel legközelebb 6 óra után néhány perccel várom Önöket. Kedves hallgatóink, ha tehetik, maradjanak és ébredjenek ma reggel is velünk, a Szent István Rádió társaságában. Műsorainkhoz további kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok!

0: A nap imája.
1: Boldog Bartolo Longo imája. Fogadd el, ó isteni szeretet, a kezemet, lábamat, nyelvemet, szememet, minden érzékszervemet, egész testemet, akaratomat, emlékezetemet, értelmemet, vágyaimat, gondjaimat, szándékaimat és lelkem minden rezdülését. Fogadd el, ó Uram, minden órámat, minden percemet, életem minden körülményét, egész belső és külső valómat. A te szeretetet kormányozza bennem a képességeket és tetteimet, irányítsd munkámat, pihenésemet, jártamat és keltemet tetszésed szerint. A te szereteted égjen a szívemben, fenyítsen és vigasztaljon, alázzon meg és emeljen föl, égess el tökéletlenségeimet, és tartsa meg egész bensőmet a veled való kapcsolatban és a tökéletes engedelmességben. Lemondok a saját akaratomról. Vezérelj azon az úton, mely neked tetszik. Vezess, aki által akarsz. Csak te légy az én mesterem. Amen.

0: Hallgassák meg híreinket!
1: Mindvégig hűséges maradt. Szentmisét mutattak be Mindszenty József bíboros halálának évfordulóján Rómában, május 5-én. A római Szent István körtemplomban Báldó Reina bíboros helynök mutatta be a szentmisét, Isten szolgája Mindszenty József bíboros emlékére a hercegprímás halálának 51. évfordulója alkalmából. Kvek Péter szentszéki magyar nagykövet a szentmise előtt felidézte gyermekkorát, amikor Mindszenty József bíborosnak még a nevét sem lehetett kiejteni. Annyira tartott tőle az ateista-kommunista rezsim. Báldó Reina bíboros homíliájában elmondta, Mindszenty József bíboros hitvalló élete mindmáig példaként áll előttünk. Az apostolok cselekedeteiből felolvasott olvasmányban hallottak méltán illenek rá is. Ahogyan egykor a kis-ázsiai városokat sorra járó Pál és Barnabás erőt öntöttek a tanítványok lelkébe, s buzdították őket, hogy tartsanak ki a hitben, mert sok viszontagságon át kell bemennünk az Isten országába, éppen így tett Mindszenty bíboros is. Az őt ért üldöztetés, a szabadságtól való megfosztás, a bebörtönzése mind-mind olyan próbatételek voltak, melyek valójában az ő végsőkig kitartó hitéről tettek tanúbizonyságot. Hátrányos helyzetű gyermekek nyári táboroztatására indít adománygyűjtő kampányt a Katolikus Karitász, közölte a segélyszervezet a távirat irodával. A Váranyár programot a 1356-os adományvonal hívásával hívásonként 500 forinttal lehet támogatni. Online a www.karitász.hu oldalon, továbbá banki átutalással a honlapon megtalálható számlaszámra a közleményben a Váranyár megjelöléssel. Azt írták, a Katolikus Karitász Váranyár elnevezésű táboroztatási programja évről évre körülbelül 4000 hátrányos helyzetű gyermeknek biztosít ingyenes nyári kikapcsolódási lehetőséget országszerte. A segélyszervezet adománygyűjtő kampányának célja, hogy biztosítani tudják a gyermekek táborokba való eljutását, illetve hogy még több programot szervezhessenek nekik. Magyar Péter Rómában találkozott Giorgia Meloni olasz kormányfővel, akit meghívott egy magyarországi látogatásra. A leendő magyar miniszterelnök, aki sikeresnek és előremutatónak nevezte a találkozót, azt írta a közösségi oldalán, megállapodtak abba, hogy segíteni fogják az olasz és a magyar befektetők eredményes munkáját, valamint a trieszti magyar kikötő mielőbbi elkészültét. Arra is kitért, hogy megállapodtak, Olaszország és Magyarország nagyon sok kérdésben hasonló álláspontot képvisel, legyen szó akár az illegális migráció elleni határozott fellépésről, akár a nyugat-balkáni országok uniós csatlakozásáról, vagy éppen a tagállamok versenyképességének erősítéséről. Végül az időjárásról. A dél-délnyugat felől felvonuló fátyol felhőzet és a többnyire kevés gomoly felhő mellett sok napsütés várható. Majd estétől, késő estétől délen, délkeleten elkezd megvastagodni a felhőzet. Főként az északkeleti-keleti harmadban helyenként záporzivatar kialakulhat, de estére mindenütt megszűnik a csapadék. A légmozgás nagy részt mérsékelt marad. Csak helyenként élénkülhet meg. A zivatarokat átmeneti szélerősödés kísérheti. A legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 26 fok között valószínű. Híreket hallottak.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Csütörtöki adásunk tartalmából. Esküdtettek a svájci gárda új tagjai. Katonaság és életszentség. 14. Leó pápa videóbeszélgetést folytatott dél-libanoni papokkal. A Szentatya megkapta a Free Under Grace, Szabad a kegyelem hatására című könyv első példányát. A Szentföldön a keresztjeléből keresztény erő és remény fakad. Ibrahim Fáltász atya tudósítása. Többlet. Sajgó Balázs atya elmélkedése húsvét 6. vasárnapjára. Esküdtettek a svájci gárda új tagjai. Katonaság és életszentség. Leó pápa örömmel és hálával köszöntötte a pápai svájci gárda testületét a 28 újonc eskütétele alkalmából. Küldetésük elsősorban katonai jellegű, de nem lehet elválasztani az életszentség hivatásától, amire minden megkeresztelt meghívást kapott. A kaszárnyában a fele barát iránti szolgálat, a nagylelkűség és az alázat emberi erényeit fejlesszék ki. Május 6-án szerdán a 6. pálteremben tette le esküjét a 28 új gárdista, akiket csütörtökön audiencián fogadott a Szentatya.
1: Questa giornata è una occasione per esprimere la mia riconoscenza alla nazione.
0: Köszönetet mondott a világ legrégebbi katonai testületének, mely több mint 500 év után ma is őrzi Péter utódát, az apostoli palotát és a pápai bazilikákat. Alázat és diszkréció jellemzi szolgálatukat, amelyet Parolin bíboros is aláhúzott az eskütétel napján bemutatott szentmisén, és amit mindig meg kell őrizniük, ahogy a pápa kéri tőlük.
1: Forgiano la vostra anima il senso del onore e del dovere.
0: Kötelesség és tisztelet a kulcsa a szolgálatuknak, mely a hit és a barátság értékein alapul. Ezek a történelemben és hitben gazdag helyszínek elmélyülésre és imára hívnak. Miközben őrt állnak a gárdisták, megcsodálhatják a szemük elé táruló szépségeket. Ez a szépség Istentől jön, és Istenhez vezet, aki a szépség és a jóság atya. A svájci gárdisták küldetése elsősorban katonai jellegű, mégsem választható el az életszentségre való hivatástól, mely minden megkereszteltnek szól, mondta köszöntésében Leó pápa.
2: XIV. Leó videóbeszélgetést folytatott dél-libanoni papokkal. A Szentatya szerda reggel audiencián fogadta a libanoni apostoli nunciust, Paolo Borgia érseket. A találkozón a pápa a videóhívást kezdeményezett közel 10 pappal Libanon déli régióiból, és bátorította, valamint imáiról biztosította őket. Május 6-án szerdán délelőtt 9:45 körül a dél-libanoni falvakból származó plébánosok egy csoportja kellemes meglepetésben részesült, amikor 14. Leó pápától videóhívást kaptak. Mintegy 10 kisképernyőn látszott a különböző papok arca Leó pápával együtt. A hívás csak néhány percig tartott, amely során üdvözlések hangzottak el, és a mosoly pillanatait élték meg a résztvevők, akiknek meglepetése tükröződött arcukon. A papok falvai az izraeli határon fekszenek, amelyeket rakéták és bombázások pusztítanak. A pápa megismételte bátorítását a papoknak azért, amit tesznek. Biztosította őket imáiról is, és apostoli áldását adta rájuk. A hívásra a pápa és a libanoni apostoli nuncius Paolo Borgia érsek találkozója adott alkalmat a vatikáni apostoli palotában. A nuncius hónapok óta dolgozik ezeken a határmenti területeken, hogy jótékonysági szervezetekkel együttműködve élelmiszersegélyt, alapvető szükségleti cikkeket, valamint vigasztaló szavakat és az egyház és a pápa közelségét juttassa el az ott élőkhöz. Ez a közelség szerdán délelőtt még kézzelfoghatóbbá vált bár virtuálisan, a pápa videóhívásával. 2025. decemberében első nemzetközi útja alkalmával 14. Leó Libanonba is ellátogatott. A Szentatya továbbra is nagy figyelemmel kíséri a háború sújtotta ország helyzetét, a polgári és egyházi képviselőkkel folytatott kommunikáció révén, miközben biztosítja nekik a Szentszék támogatását. Kedden a nuncius arra kérte a papokat, hogy hozzanak létre egy csoportot a Papok Délről néven, és másnap délelőtt 9:30 és 10:30 között legyenek elérhetők egy római üdvözletre. Jelen volt a tíruszi görög katolikus püspök és az általános helynök is a beszélgetésen. Néhány pap sejtette a lehetséges meglepetést, például Tony Elias atya, Rmeis plébánosa, a falué, amelyet csak egy erdő választ el Izraeltől. Gyönyörű volt, mondta a vatikáni rádiónak. A pápa bátorított minket, azt mondta, hogy imádkozik értünk, hogy támogat minket, és áldását adta abban a reményben, hogy hamarosan béke lesz. A hívás csak néhány percig tartott, de Tony atya ezzel kapcsolatban kiemelte. A remény és bizalom sugara volt, amire nagyon is szükség volt. Leó pápa mellett hálásak vagyunk Borgia érseknek is, ezért az újabb gesztusért, amely figyelmet szentel a Libanon déli részén szolgáló papságnak. Segélyeket hoz, veszélyes helyeken jár, bombázott és lerombolt utakon, felrobbantott házak között, nyilatkozta Elias atya. Látom benne védőszentjének, Szent Pálnak a küldetését, mondta a nunciusról. 14. Leó pápa megkapta a Free Under Grace, Szabad a kegyelem hatására című könyv első példányát. Átadták a Szentatyának a kötet olasz nyelvű első példányát, amely május 4-től hétfőtől elérhető az olaszországi könyvesboltokban. Robert Francis Prevostnak a Szent Ágoston rend generális perjeleként töltött időszakából származó írásait tartalmazza. A vatikáni könyvkiadó által megjelentetett Free Under Grace, Szabad a kegyelem hatására című könyv olasz kiadását május 2-án szombaton kapta kézhez 14. Leó pápa. A kötet olyan szövegek gyűjteménye, amelyek abból az időből származnak, amikor a pápa Robert Prevost néven a Szent Ágoston rend generálisa volt 2001 és 2013 között. Az olasz kiadás első példányát, amely május 4-től hétfőtől kapható a könyvesboltokban, Joseph Farrell atya, a Szent Ágoston rend jelenlegi generálisa adta át a pápának, aki szorgalmazta a kötet kiadását. Csatlakozott hozzá Rocco Ronzani Ágoston rendi atya, a vatikáni apostoli levéltár prefektusa és a könyv egyik szerkesztője, valamint Lorenzo Fazzini, a vatikáni könyvkiadó igazgatója. Ronzani atya mellett a könyvet Miguel Ángel Martín Juárez és Michael Di Giorgio atyák szerkesztették, mindketten Ágoston rendi szerzetesek. A kötet a következő hónapokban több nyelven is megjelenik, és jelenleg a világ 30 országában fordítják. Ahogy a vatikáni könyvkiadó már bejelentette a 2025. októberi frankfurti nemzetközi könyvvásáron, ez a könyv, amely első alkalommal tartalmazza Robert Francis Prevost beszédeit, prédikációit, leveleit és üzeneteit, közelebbről is bemutatja 14. Leó pápa lelkiségét. A Free Under Grace, Szabad a kegyelem hatására című könyvet május 6-án, szerdán délután 5 órakor mutatja be Rómában, a pápai patrisztikai intézetben, az Augustinianumban, Pietro Parolin bíboros államtitkár, Joseph Farrell atya, a Szent Ágoston rend generális perjele, Paolo Ruffini, a kommunikációs dikasztérium prefektusa, Maria Grazia Calandrone írónő, és Andrea Tornielli, a vatikáni média főszerkesztője.
3: Szentföldön a kereszt jeléből keresztény erő és remény fakad. Ibrahim Faltas atya tudósítása. A jeruzsálemi és libanoni erőszakos eseményekkel szembesülve Krisztus hívői arra kaptak meghívást, hogy nap mint nap az evangéliumot éljék és felismerjék magukat benne, különösen a mai, nehéznek és összetettnek tűnő időkben. Tudósítja a Vatikáni Rádiót Ibrahim Faltas, egyiptomi ferences atya, a Szentföldi Kusztódia 18 iskolájának igazgatója. A 62 éves egyiptomi szerzet és először felidézi gyerekkorát. Legkorábbi emlékeim elevenen őrzik édesanyámat, aki kezének mozdulatával és a szavával megtanított minket keresztet vetni. Ő tanította meg erre az idősebb testvéreimet, majd utánam a fiatalabbakat is, és mindannyian követtük gesztusait és szavait, amikor reggel felébredtünk, este lefekvés előtt, amikor ebédelni mentünk, és valahányszor Isten nevét segítségül hívtuk és oltalmát kértük. A nyakunkban keresztet viseltünk, vagy Szűz Mária, vagy egy szent képével ellátott érmet, de a ruháink is kifejezték, hogy mi a lakóhelyünkön azon kisebbséghez tartozunk, amely Krisztushoz tartozik. Az egyiptomi keresztények hozzám hasonlóan egy kis keresztet tetoválnak a kezükre, amely a keresztség által megszerzett keresztény identitást jelzi. Gyerekkora után Ibrahim atya a Közel-Kelet mostani erőszakos helyzetéről számol be. Jeruzsálemben mind gyakoribbak az elviselhetetlen erőszakos helyzetek, amelyek megsértik és meggyalázzák a szent helyeket, egyházi személyeket és magukat a keresztényeket. Különösen brutális esemény

0: Ezek a támadások mindig indokolatlanok, de különösen elfogadhatatlanok, amikor a három monoteista vallás szent városában történnek azok. A békés egymás mellett élés akkor lehetséges, ha tiszteletben tartjuk a saját magunk és a mások életét is. A béke akkor lehetséges, ha jobban megértjük mások életét, ha a kapcsolatokat teremtünk és építünk olyan életek között, amelyek érintik egymást, bár nem ismerik egymást.
1: Többlet. Hallgassák meg Sajgó Balázs atya elmélkedését húsvét 6. vasárnapjára.
2: Egy asszony a hegyekben vándorolt, és az egyik folyóban talált egy különösen értékes követ. Másnap találkozott egy másik vándorral, aki éhes volt. Így hát az asszony kinyitotta csomagját, és megosztotta ennivalóját a vándorral. Az éhes utas meglátta a drága követ az asszonynál, és kérte őt, hogy adja neki. A nő habozás nélkül nekiadta a követ. A vándor örvendezve jó szerencséjén továbbállt, hiszen tudta, a drága kő olyan értékes, hogy élete hátralévő részében nem kell többé szükséget szenvednie. Ám néhány nappal később a vándor visszatért az asszonyhoz, és visszaadta neki a követ. Gondolkoztam, szólalt meg. Jól tudom, milyen értékes ez a kő, de visszaadom abban a reményben, hogy adhatsz nekem valamit, ami még értékesebb. Add nekem azt a valamit belőled, ami képessé tett téged arra, hogy nekem add azt az értékes követ. Az elmúlt vasárnap evangéliumi részében Fülöp apostol kéri Jézust, hogy mutassa meg nekik az atyát, és az elég lesz. Fülöp érzi Jézusban azt a többet, amelynél senki sem képes adni többet. Ezért nem is szükséges a több, ha tudatában vagyok, annak a többletnek, amely bennem is ott él. Jézus úgy él, hogy aki ránéz, meglátja az atyát is. Ha tényleg a többletre vágyik, és akkor többet is lát. Aki a Szentlélekkel és a Szentlélekben él, valamelyest megláttatja életével és életében az atyát. Nem fizikai ez a megláttatás, hanem olyas valami, ami nem tart meg semmit magának, mindent az Istenért tesz, csak hogy az ő dicsőségét szolgálja. Azt hiszem, azért mondja Jézus, hogy ha szerettek, megtartjátok parancsaimat, mert aki közel érzi az Istent, és nem csak felfelé néz és ott keresi, hanem itt lent is, az már nem tud nem szeretni. Aki egy kicsit is megtapasztalta, ráérzett Isten szeretetére, annak már könnyebb az isteni parancsok megtartása. Amíg csak a fejemmel keresek, ez az úgynevezett fejben élés, addig számomra Isten csak fent van. És akkor vétkezhetek, mert a vallásgyakorlás számomra csak kötelesség, és nem elkötelezettség. Addig a gyónás csak szokás, évente egyszer-kétszer, és a szentáldozás is, mert jól el tudok élni, igazi Isten tudat nélkül. Szőcs László jezsuita szerzetes ezzel kapcsolatban így fogalmazott egyszer: valahogy mindig is sejtettem, hogy kell lennie az emberben szavak nélküli, csendes Isten tudatnak. Néha megadatik az a kegyelmi pillanat, hogy erre hirtelenül és váratlanul ráeszmélünk. Eddig az idézet. Ha igazán jól akarunk fogalmazni, akkor Isten nem ő, hanem te. Aki az én kis énemmel is egységet akar, be akar olvasztani Isten életébe, hogy igazi egyénné váljak, s ne maradjak meg a személy és a szerepek szintjén. Jézus a mi atyánkot úgy tanítja, hogy tegezzük az atyát. Micsoda kegyelem! S hogy erre az egységre valamelyest ráérezzek, nem csak egykori és akkori tanítványainak, hanem a maiaknak is mély üzenetet hagy hátra. Nem hagylak árván titeket, visszajövök hozzátok, ahogy olvassuk János evangéliumának 14. fejezetében, a 18. versben. Jézus emberként élt egy bizonyos földrészen, bizonyos időben. És mivel ember is, ezért neki is vissza kell menni az atyához. De kettőjük szeretete, a vigasztaló Szentlélek fog eljönni, és így mindenki megismerheti a Szent Háromságos Egyistent. Nem hagy árván.

0: Az evangélium részben itt az orfánus szót találjuk, ami nem csak azt jelenti, hogy a gyermek maradhat árván, hanem azt is, hogy egy tanítvány, ha elveszti tanítóját. Platón használja ezt a szót, amikor Szokratész halála után úgy érzik magukat, mint az árvák. Nem tudnak mihez kezdeni. Krisztus tanítványai azonban húsvét után megtapasztalják, hogy Jézus él. Nem maradtak árván, és én sem leszek az, ha befogadom őt szent lelke által. A Szentlélek jobban megérteti a dolgokat, ha időt adok neki, és ő vele, ő benne imádkozom. Ha időt töltök a csendben, akkor fokozatosan fény derül a dolgokra, amelyeket már régen tudok, mert bennem vannak, csak fel kell jönniük. Az élet egy ilyen felderítő út, s ezt bevállalni merészség, bátorság szükségeltetik, de Istennel minden lehetséges. Jézus soha nem állítja, hogy egyenlő az atyával, hanem hogy egy az atyával. Egységben van vele. Ennél többet nincs mit mondani, hiszen Jézus sem magyarázkodik Fülöpnek, hanem csak jelenti, én az atyában vagyok, és az atya én bennem van. Mindezek fényében érthetem jól Jézus szavait. Idézem, ha szerettek engem, megtartjátok tanításomat, s akkor küldöm a másik vigasztalót, az ügyvédet, a szent lelket, aki megtanít titeket mindenre. Ha a szent lelket befogadom, a másik vigasztalót, akkor az atyához megyek, és ő benne lakom. Nem csak oda át, amikor hazamegyek hozzá, hanem itt lent is, és bent is. Nem vagyok árva. Tudatosítsam, hogy tegezőben vagyok az Istennel. Egészen közel van. Engedjem, hogy növekedjen vele való egységem, s akkor oszlanak a kétségek.
1: Többlet. Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották húsvét 6. vasárnapjára. Itt a Vatikáni Rádió kedves hallgatóink csütörtöki műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!

0: kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.
1: Öt óra 30 perc van.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Mindvégig hűséges maradt. Szentmisét mutattak be Mindszenti József bíboros halálának évfordulóján Rómában, május 5-én. A római Szent István körtemplomban Báldó Reina bíboros helynök mutatta be a szentmisét, Isten szolgája Mindszenti József bíboros emlékére a hercegprímás halálának 51. évfordulója alkalmából. Kveg Péter szentszéki magyar nagykövet a szentmise előtt felidézte gyermekkorát, amikor Mindszenti József bíborosnak még a nevét sem lehetett kiejteni. Annyira tartott tőle az ateista-kommunista rezsim. Báldó Reina bíboros homíliájában elmondta, Mindszenti József bíboros hitvalló élete mindmáig példaként áll előttünk. Az apostolok cselekedeteiből felolvasott olvasmányban hallottak méltán illenek rá is. Ahogyan egykor a kis-ázsiai városokat sorra járó Pál és Barnabás erőt öntöttek a tanítványok lelkébe, s buzdították őket, hogy tartsanak ki a hitben, mert sok viszontagságon át kell bemennünk az Isten országába, éppen így tett Mindszenti bíboros is. Az őt ért üldöztetés, a szabadságtól való megfosztás, a bebörtönzése mind-mind olyan próbatételek voltak, melyek valójában az ő végsőkig kitartó hitéről tettek tanúbizonyságot. Hátrányos helyzetű gyermekek nyári táboroztatására indít adománygyűjtő kampányt a Katolikus Karitász, közölte a segélyszervezet a távirat irodával. A Vár a nyár programot a 1356-os adományvonal hívásával hívásonként 500 forinttal lehet támogatni. Online a www.karitász.hu oldalon, továbbá banki átutalással a honlapon megtalálható számlaszámra a közleményben a Vár a nyár megjelöléssel. Azt írták, a Katolikus Karitász Vár a nyár elnevezésű táborosztatási programja évről évre körülbelül 4000 hátrányos helyzetű gyermeknek biztosít ingyenes nyári kikapcsolódási lehetőséget országszerte. A segélyszervezet adománygyűjtő kampányának célja, hogy biztosítani tudják a gyermekek táborokba való eljutását, illetve hogy még több programot szervezhessenek nekik. Magyar Péter Rómában találkozott Giorgia Meloni olasz kormányfővel, akit meghívott egy magyarországi látogatásra. A leendő magyar miniszterelnök, aki sikeresnek és előremutatónak nevezte a találkozót, azt írta a közösségi oldalán. Megállapodtak abba, hogy segíteni fogják az olasz és a magyar befektetők eredményes munkáját, valamint a trieszti magyar kikötő mielőbbi elkészültét. Arra is kitért, hogy megállapodtak, Olaszország és Magyarország nagyon sok kérdésben hasonló álláspontot képvisel, legyen szó akár az illegális migráció elleni határozott fellépésről, akár a nyugat-balkáni országok uniós csatlakozásáról, vagy éppen a tagállamok versenyképességének erősítéséről. Végül az időjárásról. A dél-délnyugat felől felvonuló fátyol felhőzet és a többnyire kevés gomoly felhő mellett sok napsütés várható. Majd estétől, késő estétől délen, délkeleten elkezd megvastagodni a felhőzet. Főként az északkeleti-keleti harmadban helyenként záporzivatar kialakulhat, de estére mindenütt megszűnik a csapadék. A légmozgás nagy részt mérsékelt marad. Csak helyenként élénkülhet meg. A zivatarokat átmeneti szélerősödés kísérheti. A legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 26 fok között valószínű. Híreket hallottak.
0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
2: Május 8-a. Péntek van. A Szent István Rádió mikrofonja előtt nagyon sok szeretettel köszöntjük a ma névnapjukat ünneplő Mihályokat. A Mihály héber eredetű bibliai név, a Mikáél magyar formája. Jelentése ki olyan, mint az Isten, Istenhez hasonló. A név eredeti viselője az egyik arkangyal, akit Dániel próféta könyvében, Júdás apostol levelében és a Jelenések könyvében is említenek. Éppen ezért a Mihályok védőszentje maga a főangyal, akinek neve Mikáél volt, úgy hangzik, mint egy csatakiáltás, ki olyan, mint az Isten. Ő a mennyei seregek fejedelme, a választott nép és az egyház védelmezője, az Isten ellenes hatalmak legyőzője. Ő emeli áldozati adományunkat az Úr trónja elé. Az arkangyal nevét viselte egy szentéletű spanyol trinitárius szerzetes is. Ő is a Mihályok védőszentje. Ő 1625-ben hunyt el. A Jóisten éltesse sokáig minden kedves Mihály nevű hallgatónkat, a ma születésnapjukat ünneplőket, és természetesen mindazokat is, akiknek valamilyen okból emlékezetes ez a szép mai nap. Köszöntésként szóljon most minden kedves ünnepeltnek a következő felvétel. Mi a Szent István Rádió munkatársai, ezzel köszöntjük őket. A Jóisten éltessen minden kedves ünnepeltet!

kalendárium. A Szent István Rádió hullámhosszán javaslom, most képzeletben lapozzuk fel együtt a kalendáriumot, és elevenítsük fel a mai nap, azaz május 8-a, fontosabb és jelesebb évfordulóit. Először azokra a személyekre emlékezünk, akik jó néhány évvel ezelőtt a mai napon születtek. 1521-ben született Canisius Szent Péter, teológus, filozófus, jezsuita szerzetes, Németország apostola. Nimwegenben született. Családi nevén de Hont volt, a Jézusrendi Társaságnak első német tagja és Németországban a rend első főnöke volt. 11. Pius pápa 1925-ben avatta szenté és emelte az egyháztanítók közé. 1551-ben első Ferdinánd német császár hívására a Bécsi Egyetemre ment, és itt írta meg két rendbeli kátéját, amelyek a káté irodalomban fordulópontot jelentenek. Nagyobb katekizmusa 1554-ben, kisebb katekizmusa pedig 1566-ban jelent meg. 1835-ben Kolozsváron született Székely Bertalan festőművész, a 19. század magyar festészetének kiemelkedő európai rangú alakja, nemzeti romantikánk fő képviselője. A 19. századi magyar festészet egyik kiemelkedő európai rangú alakja volt ő. Az első, aki komoly művészigénnyel kísérelte meg szintézisbe foglalni és kifejezésre juttatni a festészet, csak nem minden műfajában, az 1848 utáni erősen összetett és ellentmondásos magyar társadalom életérzését. Történeti képein a szabadság bukásán érzett fájdalmat, portréival a 19. századi magyar szépségideált fogalmazta meg. Legismertebb képei az Önarckép, II. Lajos holttestének megtalálása, Dobozi és Hitvese, az Egri nők, a Mohácsi vész, 5. László és Zrínyi kirohanása címeket viselik. Falképei pedig például a Pécsi Székesegyházat, a Tihanyi apátságot, a Mátyás templomot és a Kecskeméti városházát díszítik. 1894-ben Gyulán született Mészáros Kálmán, orvos, afrikai vadászatok résztvevője és leírója, az etióp császár vadásztársa és orvosa. 1924 és 35 között állandó jelleggel Abesszínában, a mai Etiópiában tartózkodott. A császár első Haile Selassie, előbb a császári hadsereg, majd saját személyes orvosának nevezte ki. Lehetősége volt nagy területeket bejárni, és a nagy amerikai író Hemingway tollára való rendkívüli vadászélményeket átélni. 1938-ban kényszerűségből tért haza, az olasz megszállás következtében kialakult helyzet miatt. Kiskunfélegyházán, később pedig a Borsod megyei Ároktőn folytatta orvosi tevékenységét. Afrikai élményeiről, megfigyeléseiről készített részletes dokumentumai, fénykép és filmfelvételekkel gazdagon illusztráltak. Trófeáit és egyéb afrikai hagyatékát a Magyar Természettudományi Múzeum őrzi. 1971. szeptember 25-én Miskolcon hunyt el. 1926-ban Londonban született Sir David Frederick Attenborough, brit természettudós, dokumentumfilmes, az ismeretterjesztő televízió műsorok egyik úttörője. A Cambridge Egyetemen végzett. Már több mint 50 éve készít természetfilmeket és sorozatokat a brit BBC televízió csatorna számára, amelyek közül is a legismertebb a 9 tagú életsorozat, mely átfogó képet mutat be a Föld élővilágáról. Emellett a BBC programigazgatója volt a 60-as, 70-es években. A filmrendező színész Richard Attenborough öccse. Állandó magyar hangja Végvári Tamás volt 2010-ben bekövetkezett haláláig. Őt Szersény Gyula követte. Az Attenborough 80. születésnapján tartott ünnepség több mint 50 éves tévés munkásságáról is megemlékezett, és a beszédekben többek között Anglia nemzeti kincseként emlegették a tudóst. 1927-ben született Paskai László, bíboros, akit II. János Pál pápa 1987. március 3-án esztergomi érsekké nevezett ki. 1988-tól bíboros, pápa választói joga is volt. 1993-tól esztergom budapesti érsek volt.
bíborosi munkájának emlékezetes eseménye volt II. János Pál pápa első és második magyarországi látogatása, valamint Mindszenty József hamvainak hazahozatala és újra temetése. 2008. október 23-án Esztergom díszpolgárává választották. Művei közül megemlítem az Ezer éve Szent Adalbert oltalma alatt, a Lélek erejében, a Magyar Szentek és Keresztények Európában és a Simor János emlékkönyv című műveket. 1938-ban Kecskeméten született Földi Imre, a Nemzet sportolója címmel kitüntetett olimpiai bajnok súlyemelő, edző, Földi Csilla Európa bajnok súlyemelőnő édesapja. 5 olimpián, 10 világbajnokságon és 13 Európa bajnokságon szerepelt, 35-ször javított világcsúcsot. Súlycsoportjában a nyomás örökös világrekordere, mert 1973-ban az ő nevéhez tartozott a csúcsbeállítás. 13-szoros magyar bajnok. 5 olimpiai részvételével is világcsúcstartó volt. Minden alkalommal pontszerző helyen végzett. Az aktív sportolást egy nem várt kellemetlen sérülés miatt 1977-ben fejezte be. 2009-ben a felújított tatabányai sportcsarnokot Rolla nevezték el. 1976-ban a testnevelési főiskola továbbképző intézetében edzői oklevelet szerzett, és visszavonulása után 1988-ig a tatabányai bányász súlyemelő szakosztályának edzője volt. 1975-ben Spanyolországban, Madridban született Enrique Iglesias, Grammy és Latin Grammy díjas spanyol énekes, aki 9 éves korától Miami-ban él. Julio Iglesias spanyol énekes és Isabel Preisler modell és televíziós személyiség fia. Enrique Iglesias világszerte eddig 38 millió albumot adott el. Többek között ő nyitotta meg a 2008-as labdarúgó Európa-bajnokság döntőjét a Can You Hear Me című slágerével. Számos slágere közül megemlítem a Could I Have This Kiss Forever című slágerét, melyet Whitney Houstonnal együtt énekel. Kalendáriumunk folytatásában most olyan nyeres személyekre emlékezünk, akik jó néhány évvel ezelőtt a mai napon hunytak el. 1903-ban hunyt el Paul Gauguin, a sokáig Tahitin alkotó francia posztimpresszionista festőművész. Ő francia Polinéziában hunyt el a mai napon. Kalandos élete során volt tengerész, jómódú üzletember és nyomorgó festő is. Élt Peruban, Párizsban és Tahitin. Merész kísérletezése a színekkel közvetlenül vezetett a szinteista stílus kiteljesedéséhez, és később átlépve a szinteizmuson, kialakította teljesen egyéni hangú festészetét, amelyre a tiszta színek használata és a különböző eredetű motívumok variálása jellemző. Festményei mellett fametszetei is igen jelentősek. Művei közül megemlítem a Sziklás tengerparton a Sárga Krisztus, az Asszonyvirággal, a Honnan jövünk, kik vagyunk, hová megyünk, a Lány legyezővel, a Téli táj és a Jákob harca az angyallal című festményeit. 2006-ban Budapesten hunyt el Somjó György, magyar költő, író, esszéíró, műfordító, a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia és a Digitális Irodalmi Akadémia alapító tagja. Számtalan díj és elismerés birtokosa. Költészetében szinte minden versforma megtalálható a szabadverstől a szonettig. Önéletrajzi ihletésű munkái mellett tanulmányköteteket és műfordításokat is megjelentetett. Somjó György volt a Magyar Költészet Napjának kezdeményezője. 2010-ben hunyt el Lilienthal Andor, magyar és az orosz sakk legendás alakja, nemzetközi nagymester, többszörös sakk olimpikon. 1985-ben jelent meg életrajzi regénye Életem a sakk, amelyet oroszul, angolul és németül is kiadtak. 99. születésnapja után 3 nappal hunyt el. Évfordulónaptárunk végéhez közeledve most néhány a mai naphoz köthető jeles eseményt elevenítek fel. 824-ben a mai napon választották meg II. Jenő pápát, akinek trónra lépésével a pápaság egyfajta centenáriumot ünnepelhetett, legalábbis a történészek szerint, ugyanis Jenő volt a 100. pápa Szent Péter nyomdokain 824. május 8-ától.
pontifikátusa a frank császárok római befolyásának diadalmenete volt. Első Lothára, frankok császára kiadta a konstitúció románát, amely merészen szólt bele az egyház ügyeiben. Jenő pontifikátusának egyik jelentős állomása volt a 826-ban összehívott római zsinat. A gyűlés az egyház fegyelmi kérdéseiben hozott döntéseket. A főhangsúly a felszentelt főpapok és papok tudásán és tanulásán volt. Ennek fejlesztésére Itália szerte több iskolát és zárdát is építetett. Jenő segítette a szegényeket és az elesetteket, valamint Róma több templomát is megújította. A Szent Szabina az elsők között újult meg. Nagy összegekkel támogatta a skandináv népek térítését is. 827. augusztus 27-én hunyt el, Hamvait a Szent Péter Bazilika őrzi. 1860 óta a mai nap a Vörös Kereszt napja. 1828. május 8-án született Henry Dunant, svájci író, aki 1859-ben szemtanúja volt a Solferinói ütközet sebesültjei tragikus pusztulásának. Ennek következtében 1860-ban elkezdte létrehozni a Nemzetközi Vöröskereszt segélyszervezetét. A Vöröskereszt alapításának az 1863-as évet jelölik meg, az úgynevezett Genfi Egyezmény egy évvel később hagyta jóvá a kezdeményezést. Magyarország 1881-ben csatlakozott a Vöröskeresztes mozgalomhoz. 1945 óta a mai nap a győzelem napja is. Európában az ünnepnap május 8-a, Oroszországban és a volt Szovjetunió országaiban május 9-e. A fasizmus felett aratott győzelem napja ez. 1945. május 7-én Jodl tábornok Reinzben aláírta az általános megadásról szóló okmányt. Május 8-án Keitel tábornok megismételte az aláírást a szovjet főhadiszálláson. Május 9-én 0 óra 1 perckor Európában véget ért a II. Világháború. Ennek emlékére ez a nap a győzelem napja. A II. Világháború azonban valójában ekkor még nem ért véget. És megemlítem még azt is, hogy ma van a méltányos kereskedelem, azaz a Fair Trade világnapja. Kedves hallgatóink, május 8-ai kalendáriumunkat hallották.

0: Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
1: Hat óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Mindvégig hűséges maradt. Szentmisét mutattak be Mindszenti József bíboros halálának évfordulóján Rómában, május 5-én. A római Szent István körtemplomban Báldó Reina bíboros helynök mutatta be a szentmisét, Isten szolgája Mindszenti József bíboros emlékére a hercegprímás halálának 51. évfordulója alkalmából. Kvek Péter szentszéki magyar nagykövet a szentmise előtt felidézte gyermekkorát, amikor Mindszenti József bíborosnak még a nevét sem lehetett kiejteni. Annyira tartott tőle az ateista-kommunista rezsim. Báldó Reina bíboros homíliájában elmondta, Mindszenti József bíboros hitvalló élete mindmáig példaként áll előttünk. Az apostolok cselekedeteiből felolvasott olvasmányban hallottak méltán illenek rá is. Ahogyan egykor a kis-ázsiai városokat sorra járó Pál és Barnabás erőt öntöttek a tanítványok lelkébe, s buzdították őket, hogy tartsanak ki a hitben, mert sok viszontagságon át kell bemennünk az Isten országába, éppen így tett Mindszenti bíboros is. Az őt ért üldöztetés, a szabadságtól való megfosztás, a bebörtönzése mind-mind olyan próbatételek voltak, melyek valójában az ő végsőkig kitartó hitéről tettek tanúbizonyságot. Hátrányos helyzetű gyermekek nyári táboroztatására indít adománygyűjtő kampányt a Katolikus Karitász, közölte a segélyszervezet a távirat irodával. A Váranyár programot a 1356-os adományvonal hívásával hívásonként 500 forinttal lehet támogatni. Online a www.karitász.hu oldalon, továbbá banki átutalással a honlapon megtalálható számlaszámra a közleményben a Váranyár megjelöléssel. Azt írták, a Katolikus Karitász Váranyár elnevezésű táboroztatási programja évről évre körülbelül 4000 hátrányos helyzetű gyermeknek biztosít ingyenes nyári kikapcsolódási lehetőséget országszerte. A segélyszervezet adománygyűjtő kampányának célja, hogy biztosítani tudják a gyermekek táborokba való eljutását, illetve hogy még több programot szervezhessenek nekik. Magyar Péter Rómában találkozott Giorgia Meloni olasz kormányfővel, akit meghívott egy magyarországi látogatásra. A leendő magyar miniszterelnök, aki sikeresnek és előremutatónak nevezte a találkozót, azt írta a közösségi oldalán. Megállapodtak abba, hogy segíteni fogják az olasz és a magyar befektetők eredményes munkáját, valamint a trieszti magyar kikötő mielőbbi elkészültét. Arra is kitért, hogy megállapodtak, Olaszország és Magyarország nagyon sok kérdésben hasonló álláspontot képvisel, legyen szó akár az illegális migráció elleni határozott fellépésről, akár a nyugat-balkáni országok uniós csatlakozásáról, vagy éppen a tagállamok versenyképességének erősítéséről. Végül az időjárásról. A dél-délnyugat felől felvonuló fátyol felhőzet és a többnyire kevés gomoly felhő mellett sok napsütés várható. Majd estétől, késő estétől délen, délkeleten elkezd megvastagodni a felhőzet. Főként az északkeleti-keleti harmadban helyenként záporzivatar kialakulhat, de estére mindenütt megszűnik a csapadék. A légmozgás nagy részt mérsékelt marad. Csak helyenként élénkülhet meg. A zivatarokat átmeneti szélerősödés kísérheti. A legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 26 fok között valószínű. Híreket hallottak.
3: Reklám.
4: Hittanári képzések. Az EGRI Hittudományi Főiskolán katekéta lelkipásztori munkatárs 3 éves alapszakon és 4+1 éves hittanári szakon levelező tagozatos formában lehet készülni hitoktatói tevékenységre és keresztény műveltségünk gyarapítására. A hittanári szak az Eszterházy Károly Egyetemmel együttműködésben történő közös képzés. A képzésekre az EGHF saját jelentkezési lapján kell jelentkezni május 15-ig. A következő tanévben is lesz pedagógusok számára a 2 fél éves hitoktatói szakirányú továbbképzés. Bővebb információ a főiskola honlapján www.eghf.hu olvasható.
1: XVIII. tavasz köszöntő templomi hangverseny a Mezőtárkányi Katolikus Templomban 2026. május 16-án 16 órakor. Meghívott fellépő a felvidéki Kincsem zenekar Csicser településről. Műsoruk címe Adjon az Isten. A rendezvény ingyenes, minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők. Média támogató a Szent István Rádió.
5: Adjon az Isten fényeket, temetők helyett életet.
6: Keresztény élet, a legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
7: Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
6: Nem csak katolikusoknak.
7: Keresztényélet.hu.
1: Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
4: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátra derecskén, a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátra derecske, Mátyás Király utca 19 per A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
3: Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
1: 1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítványt tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
3: Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
1: Napköszöntő. Reggeli magazin.
8: Dicsértessék, ha Jézus Krisztus! Május 8-án, pénteken, szép jó reggelt kívánok a Szent István Rádió minden kedves hallgatójának. A mikrofonnál a műsorvezető, Farkas Erzsébet köszönti Önöket, és köszöntöm ezt a szép mai napot is. Köszöntlek, szép mai nap! Ezt az új napot üdvözölve, Uram, Téged üdvözlünk! Téged ki azt nekünk adta, Téged mi atyánk ki azt azért adja nekünk, hogy szeretetben töltsük el. Segíts Uram, hogy szent lelkedtől ösztönözve és Jézusnak testvérünknek szeretetében mindig és mindenütt gyakoroljuk a nekünk adott aranyszabályt, mely számomra megfogalmazva így hangzik. Amit akarok, hogy mások tegyenek nekem, megteszem másoknak. Viszont őrizkedem olyant tenni másoknak, amilyent nem szeretnék, hogy mások nekem tennének. De ismételten kérlek, Uram, segíts meg kegyelmeddel, mert nélküled sose fogok eljutni erre. Légy dicsérve, végtelenül jó atya, ez szép mai napon is. Amen. Napindító pozitív gondolatunk a szeretetről szól, ezúttal Szubirus Szent Bernadettől kölcsönöztem, és a következőképpen hangzik. Aki szeret, mindent fáradtság nélkül szeret, és ha nem, akkor ezt a fáradtságot is szereti. Valóban, legyen ez a mai napunk napindító pozitív gondolata, kedves hallgatóink. Ma a Mihályok ünneplik névnapjukat, és a mai napon Nemzetközi Vörös Kereszt, valamint a Vörös Félhold napja, és a mai nap a Győzelem napja Európában. Napköszöntő című műsorunk folytatásában most ismertetem önökkel, hogy milyen programokkal várjuk kedves hallgatóinkat egészen 8 óráig. Nos, íme a kínálat. Hamarosan kérem a következőt című egészségügyi perceinkkel jelentkezünk, majd ezt követően hasznos információkat ismertetünk önökkel. Elsőként közlekedési információkról hallanak, majd a várható időjárásról péntek lévén Rázsi András meteorológust kérdezem. Fél hét előtt pár perccel meghallgatjuk a napversét, majd megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását. Ezt követően részletet hallanak Horváth István Sándor Szívem első gondolata című művéből, melyet Varga Ildikó olvas fel. 7 órakor kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan Szentmisét közvetítünk. Majd visszakapcsolunk rádiónk a Szent István Rádió Egri stúdiójába, és elmondjuk a legfrissebb híreket. 7:30 után a Szentek Szent Életű Emberek című sorozatunkban dr. Katona István püspökatya hangját idézzük fel újra, aki ezúttal Tóth Tihamér püspök életéről beszél nekünk. Ezt követően a napi mája is elhangzik, és Csepelényi György boldoggá avatásáért is imádkozunk. Majd programajánlóval várjuk Önöket. 8 órakor pedig a legfrissebb híreket ismertetjük. Nos, így hangzik a ma reggeli műsor kínálatunk. Ha tehetik, maradjanak velünk, töltsük együtt a reggeli órákat. Jó rádiózást, kellemes időtöltést és kellemes ébredést, valamint szép napot kívánok Önöknek.
9: Kérem a következőt. Egészségpercek a Szent István Rádióban.
10: Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónknak, Berec Renáta vagyok. Egészségügyi perceinkben Cejzel Barbarával, a Budapesti Korai Fejlesztő Központ intézmény vezetőjével az ADHD-ról, vagyis a figyelemhiányos hiperaktivitás zavarról beszélget Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. Ha tehetik, tartsanak velünk!
11: És akkor azért folytatnám, szóval, hogy az okok, az apámnak volt az egész életének a témája, hogy egy atipikus fejlődés, vagy egy tipikus fejlődés, az mennyiben genetikai, mennyiben környezeti. Na most ezeknél a gyerekeknél, akikről beszélünk, ott egyértelmű, hogy van, és minimum 50%-ban, tehát nem minden gyerek esetében, de hogyha nézünk mondjuk 100 gyereket, megkérdezzük a szüleiket, felveszünk az anamnézist, azért 50%-ban minimum van, hogy a szülőkben is és a családban is volt hasonló impulzív
12: előfordulás,
11: igen, tehát hogy a szülőkben, akár az érintett szülőkben. Itt ezt nagyon fontos megemlítenem, hogy azért mostanában már ugye nagyobb a párkapcsolati választási lehetősége a fiataloknak. Mi annak idején jártunk X helyekre, és nagy valószínűséggel, jó szerencsével azon a 6 helyen, ahova jártunk a szocializáció témakörében, vagy az oktatásban, ott találkoztunk valakivel, aki aztán megtetszett, és összekötöttük az életüket. Most ha belegondolunk abban, hogy megint csak a online világ megnyílásával fiatalok többnyire már egyrészt találkoznak különböző társkeresőkön, de ott is aztán a kapcsolódás akár a közös érdeklődés lehet. Tehát, hogyha belegondolunk, hogy fiatalok egyrészt most már sok olyan területre tudnak fókuszálni az online meg a nem online térben, ami a saját érdeklődésük. Tehát például van egy fiatal, aki az informatika iránt érdeklődik, a fizika iránt, a matematika iránt, zene iránt, és akkor itt most erre próbálok kiukadni, akkor nagyobb valószínűséggel az internet megadja a lehetőségét, hogy olyan párt is találjon, aki hasonló érdeklődésű, és két hasonló érdeklődésű ember, akár hasonló viselkedésű, akár nevezhetjük atipikusnak esetében, ugye ez a genetikai faktor, amikor két olyan fiatal találkozik, akinek mind a kettőnek az informatika, a menetrendek, a repülők, a zene, a fizika, stb. Más a közös érdeklődés, ott azért nagyobb az esély arra, hogy ezek a területek egy különleges személyiséget, egy atipikus vagy egy neurodivers személyiséget rejtenek, és amikor ők családdá alakulnak, akkor megemelkedik ugye a két szülő által, mert egy szülő is hordoz genetikai valószínűséget, amit továbbad, de hogyha két szülő érintett, akkor ez meg tud, ez a valószínűség emelkedni.
12: Kedves Barbara, bocsánat, hogy közbeszólok, ugye megszólalt Ömböc Ezer Endre leánya, talán nem sértő, ugye, hogy ezt mondtam,
11: de az
12: időt be kell fejeznünk a beszélgetést, vagy azt mondani, hogy folytatjuk majd a beszélgetésünket.
11: Még befejezném az apám gondolatával, hogy mondják, hogy van a genetikai, és van a környezet. A környezet nagyon meg tudja határozni azt a hajlamot, amivel érkezünk. Itt a Covid az nem segített, itt nem a vírusra beszélek, hanem a bezártság, a természet nélküliség, a játszóterek nem kihasználtsága, és aztán nagyon tud befolyásolni még egyéb más szocializációs tényező, és akár családi okok egy olyan genetikai hajlamot, ami ezen az említett témák köré csoportosul. Tehát ezek mind összejátszhatnak, a legfontosabb, hogy ezeket a gyerekeket ne stigmatizáljuk, megfelelő szakember vizsgálja, a legeslegfontosabb, hogy a szülők kapjanak segítséget, mert ez nem rossz nevelés, ezek a gyerekek különleges személyiségek, a szülők kapjanak szülőedukációt, a gyerekek kognitív viselkedés terápiát, és a társadalom pedig információt és elfogadást tanúsítson.

0: Elhangzott egészségügyi perceinkben Cejzel Barbarával, a Budapesti Korai Fejlesztőközpont intézményvezetőjével az ADHD-ról, vagyis a figyelemhiányos hiperaktivitás zavarról beszélgetett Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsor vezetője. Köszönöm figyelmüket, a szerkesztőt Berecz Renátát hallották.
1: Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották. Napköszöntő. Reggeli magazin.
2: Reggeli műsorunk folytatásában most hasznos közlekedési információkat ismertetek az útnak indulókkal, közlekedőkkel. Az M30-as autópályán a Tornyos-Németi határ felé vezető oldalon Felsőzsolca térségében a 28-as és 30-as kilométerek között burkolatfelújítás miatt a külső sávot lezárták. A munkavégzéshez kapcsolódóan a 29-es kilométernél lévő Miskolc-Kelet Tornyos-Németi Sátoraljaújhely csomópontban a lehajtóágon a belső sávot is zárva tartják. Így aki Tornyos-Németi felé szeretne tovább haladni a 3-as főúton, annak a József Attila utcánál lévő körforgalomnál vissza kell fordulnia, mivel közvetlenül nem lehet lehajtani. A terelő utat sárga táblákkal jelölik. A 3-as főúton Miskolcon a 181-es kilométernél a közművezetéket újítják fel. A belváros felé vezető két sávot lezárták. A forgalom a Budapest felé vezető oldalon egy-egy sávon halad. A 24-es főúton Gyöngyös és Mátrafüred között burkolatfelújítást végeznek. A 2-es és 7-es kilométerek között szakaszosan a félútpályát lezárták. Munkaidőben jelzőrök irányítják a forgalmat. A 25-ös főúton Kerecsenden kábelt fektetnek. Az 1-es kilométernél a félútpályát lezárták. Eger átkelési szakaszán a főút és csomópontjai felújítását végzik. A 13-as és 20-as kilométerek között irányonként csak egy sáv járható. Szarvaskőn is dolgoznak, ott félpályás lezárás van érvényben. Szent Domonkos térségében a 47-es és 51-es kilométerek között tart még a burkolat felújítás, mindkét irányban útszűkület van érvényben. A 26-os főúton Miskolc átkelési szakaszán útépítés kezdődött. Az 1-es és 4-es kilométerek között mindkét oldalon a külső sáv lezárására kell számítani. A 37-es főúton Szerencsés Szegilong között aszfaltoznak. A 35-ös és 47-es kilométerek között az aktuális munkaterületnél félpályás lezárásra kell számítani. A 38-as főúton Tokaj és Tarcal között felújítják a burkolatot. A 2-es kilométertől a 7-es kilométerig a félútpályát több szakaszon lezárták, jelzőlámpa irányítja a járműveket. Borsodabaúj Zemplén vármegyében a teljes pályaszerkezet cseréje miatt lezárták a Felsődobszai és Abaúj-Szántó közötti utat a 10-es és 18-as kilométerek között. Kerülni a 3-as főút felé lehet. És végül, de nem utolsó sorban a hétvégi kamionstop ezen a hétvégén, azaz május 9-én szombaton 22 órától, május 10-én vasárnap 22 óráig lesz érvényben. Kedves hallgatóink, vezessenek és közlekedjenek óvatosan és körültekintően. Kérem, ne felejtsék, hogy ma is hazavárnak mindenkit erőben, egészségben a szerettei. Hasznos közlekedési információkat hallottak napköszöntő című reggeli műsorunkban.
1: Napköszöntő. Reggeli magazin.
2: Hat óra 21 perc van. Reggeli műsorunk folytatásában most időjárás előrejelzés következik. Péntek lévén a telefonvonal túlsó végén szeretettel köszöntöm Rázsi András meteorológust. Ezúttal tőle halljuk majd az időjárás előrejelzést. Jó reggelt kívánok, kedves András!
3: Jó reggelt kívánok! Hát akkor mi mással is kezdhetnénk.

0: Tartalan napsütés, tehát lesznek felhők az égen, de további csapadékra egyelőre nem számítunk, és a hőmérséklet az visszaáll a 25 fok környéki maximumokra.
1: Ha jól veszem ki a szavaidból, akkor ilyen tavaszias időjárásra számíthatunk a szombat, illetve a vasárnapi napokon is.
0: Így van, bár az gyorsan hozzáteszem, hogy a hétvége második felében egy újabb olyan légkörű rendszer érkezik, aminek köszönhetően majd a jövő hét elején ismét változékonyabbra, csapadékosabbra fordul már az idő. Ennek szerintem sokan már örülnek, hiszen igen-igen nagy volt a szárazság mostanában, és hát ez már akár a vasárnap délután is érintheti. Majd meglátjuk, hogy mennyire gyors lesz ez a rendszer.
1: 25 fokos csúcshőmérsékletet említettél. Jó tanácsokat is szoktunk adni ebbe a rövid kis időjárás előrejelzésben a kedves hallgatóknak, akkor elmondhatjuk, hogy az esőt, az esernyőket senki se hagyja otthon.
0: Hát legyen közelben mindenképp, hogyha ma holnap nem is, vasárnap reggel már azért érdemes ezeken a kisebb kütyükön tájékozódni, hogy mi mindent ígér a közeljövőre. És hát a jövő hétre nagyjából most a hétvégi ruházatunkat úgy válogassuk össze, hogy jövő hétre azért lehet, hogy kicsit változatosabban kell majd öltözködnünk, mondjuk úgy.
1: És végül milyen fronthatásra számíthatunk a mai nap, illetve a hétvége folyamán?
0: A mai nap különösebben a frontérzékeny fellélegezhettek, majd hát a jövő hét elején, illetve a hétvége második felében hidegfronti hatásra kell számítani.
1: Köszönöm szépen az időjárás előrejelzést Rázsi András meteorológusnak. Szép napot és szép hétvégét kívánok neked. Viszont hallásra.
0: Viszont kívánom, minden jót kívánok.

0: Szabó Ferenc. Csokor. Havas éj ezüstjét, tavak tiszta tükrét, csillagok csóváját, rétek tarkaságát, méhek boldog táncát, sirályok szép röptét, őzgida nyögését, szűzlány remegését, várandósok álmát, szegény sóhajtását, kutató tudását, művész forró lázát, apám munkásságát, anyám szenvedését. Mind egybeszedem, s elibét teszem. Szűz virág, szent anya.
1: Szabó Ferenc Csokor című versét Blaskó Balázs mondta el. Dr. Szabó Ferenc jezsuita szerzetes, teológus tanár, költő, publikus,

0: publicista, rádióműsor szerkesztő. Az alamegyei Kálóc Fán született 1931-ben. 1950-ben érettségizett, majd egy-egy évet az Egri és a Szombathelyi Szemináriumban töltött. 1953-ban belépett a jezsuita rendbe. Francia és magyar irodalmat tanult Budapesten, az idegen nyelvek főiskoláján, majd az Eötvös Loránd tudományegyetemen. Az 1956-os forradalmat közvetlen közelről megélte, mert a jezsuiták rendháza Budapest szívében, a Szentkirályi utcában volt. Elöljárói kérésére távozott az országból, így rendi tanulmányait a Löwen melletti Egenhoveni főiskolán végezte. 1962-ben szentelték pappá Brüsszelben. 1966-ban teológiai doktorátust szerzett Párizsban. 1992-ben jött haza Magyarországra. 1967-től a Vatikáni Rádió magyar műsorának szerkesztője volt egy negyed századon át. A Távlatok című negyedéves folyóirat főszerkesztője is volt. 1993 és 94 között a Magyar Rádió Felügyelőbizottságának tagja, 94-től a Magyar Püspöki Kar Média Bizottságának tagja volt. 2000-től 2005-ig a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen óraadó volt a kommunikáció szakon. Nevéhez számtalan filozófiai, teológiai, irodalomkritikai tanulmány, műfordítás és vers fűződik itthon és külföldön egyaránt. Verseket már az 50-es évektől kezdődően írt, és Tűz Tamástól bátorító kritikákat kapott. Ám amikor a jezsuita rendbe belépett, elöljárói tanácsára hirtelen abba hagyta a költészetet, és első verses kötetét csak 1982-ben adták ki Rómában. 70. születésnapján 2001-ben, nos ezen születésnapja alkalmából II. János Pál pápa táviratban köszöntötte, kiemelve odaadó szolgálatát, amit a Vatikáni Rádió magyar adásának élén végzett. Szabó Ferenc jezsuita szerzetes, teológus 2022. október 3-án hunyt el.
1: Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Csütörtöki adásunk tartalmából. Esküdtettek a svájci gárda új tagjai. Katonaság és életszentség. 14. Leó pápa videóbeszélgetést folytatott dél-libanoni papokkal. A Szentatya megkapta a Free Under Grace, Szabad a kegyelem hatására című könyv első példányát. A Szentföldön a kereszt jeléből keresztény erő és remény fakad. Ibrahim Faltász atya tudósítása. Többlet. Sajgó Balázs atya emlékezése húsvét 6. vasárnapjára. Esküdtettek a svájci gárda új tagjai. Katonaság és életszentség. Leó pápa örömmel és hálával köszöntötte a pápai svájci gárda testületét a 28 újonc eskütétele alkalmából. Küldetésük elsősorban katonai jellegű, de nem lehet elválasztani az életszentség hivatásától, amire minden megkeresztelt meghívást kapott. A kaszárnyában a fele barát iránti szolgálat, a nagylelkűség és az alázat emberi erényeit fejlesszék ki. Május 6-án szerdán a 6. pálteremben tette le esküjét a 28 új gárdista, akiket csütörtökön audiencián fogadott a Szentatya.
1: Questa giornata è una occasione per esprimere la mia riconoscenza alla nazione elvetica.
0: Köszönetet mondott a világ legrégebbi katonai testületének, mely több mint 500 év után ma is őrzi Péter utódát, az apostoli palotát és a pápai bazilikákat. Alázat és diszkréció jellemzi szolgálatukat, amelyet Parolin bíboros is aláhúzott az eskütétel napján bemutatott szentmisén, és amit mindig meg kell őrizniük, ahogy a pápa kéri tőlük.
1: Forgiano la vostra anima il senso del onore e del dovere.
0: Kötelesség és tisztelet a kulcsa a szolgálatuknak, mely a hit és a barátság értékein alapul. Ezek a történelemben és hitben gazdag helyszínek elmélyülésre és imára hívnak. Miközben őrt állnak a gárdisták, megcsodálhatják a szemük elé táruló szépségeket. Ez a szépség Istentől jön, és Istenhez vezet, aki a szépség és a jóság atya. A svájci gárdisták küldetése elsősorban katonai jellegű, mégsem választható el az életszentségre való hivatástól, mely minden megkereszteltnek szól, mondta köszöntésében Leó pápa.
2: A 14. Leó videóbeszélgetést folytatott dél-libanoni papokkal. A Szentatya szerda reggel audiencián fogadta a libanoni apostoli nunciust, Paolo Borgia érseket. A találkozón a pápa a videóhívást kezdeményezett közel 10 pappal Libanon déli régióiból, és bátorította, valamint imáiról biztosította őket. Május 6-án szerdán délelőtt 9 óra 45 körül a dél-libanoni falvakból származó plébánosok egy csoportja kellemes meglepetésben részesült, amikor 14. Leó pápától videóhívást kaptak. Mintegy 10 kisképernyőn látszott a különböző papok arca Leó pápával együtt. A hívás csak néhány percig tartott, amely során üdvözlések hangzottak el, és a mosoly pillanatait élték meg a résztvevők, akiknek meglepetése tükröződött arcukon. A papok falvai az izraeli határon fekszenek, amelyeket rakéták és bombázások pusztítanak. A pápa megismételte bátorítását a papoknak azért, amit tesznek. Biztosította őket imáiról is, és apostoli áldását adta rájuk. A hívásra a pápa és a libanoni apostoli nuncius Paolo Borgia érsek találkozója adott alkalmat a vatikáni apostoli palotában. A nuncius hónapok óta dolgozik ezeken a határmenti területeken, hogy jótékonysági szervezetekkel együttműködve élelmiszersegélyt, alapvető szükségleti cikkeket, valamint vigasztaló szavakat és az egyház és a pápa közelségét juttassa el az ott élőkhöz. Ez a közelség szerdán délelőtt még kézzelfoghatóbbá vált, bár virtuálisan, a pápa videóhívásával. 2025. decemberében első nemzetközi útja alkalmával 14. Leó Libanonba is ellátogatott. A Szentatya továbbra is nagy figyelemmel kíséri a háború sújtotta ország helyzetét, a polgári és egyházi képviselőkkel folytatott kommunikáció révén, miközben biztosítja nekik a Szentszék támogatását. Kedden a nuncius arra kérte a papokat, hogy hozzanak létre egy csoportot a Papok délről néven, és másnap délelőtt 9:30 és 10:30 között legyenek elérhetők egy római üdvözletre. Jelen volt a tíruszi görög katolikus püspök és az általános helynök is a beszélgetésen. Néhány pap sejtette a lehetséges meglepetést, például Tony Elias atya, Rmeis plébánosa, a falué, amelyet csak egy erdő választ el Izraeltől. Gyönyörű volt, mondta a Vatikáni Rádiónak. A pápa bátorított minket, azt mondta, hogy imádkozik értünk, hogy támogat minket, és áldását adta abban a reményben, hogy hamarosan béke lesz. A hívás csak néhány percig tartott, de Tony atya ezzel kapcsolatban kiemelte. A remény és bizalom sugara volt, amire nagyon is szükség volt. Leó pápa mellett hálásak vagyunk Borgia érseknek is, ezért az újabb gesztusért, amely figyelmet szentel a Libanon déli részén szolgáló papságnak. Segélyeket hoz, veszélyes helyeken jár, bombázott és lerombolt utakon, felrobbantott házak között, nyilatkozta Elias atya. Látom benne védőszentjének, Szent Pálnak a küldetését, mondta a nunciusról. 14. Leó pápa megkapta a Free Under Grace, Szabad a kegyelem hatására című könyv első példányát. Átadták a Szentatyának a kötet olasz nyelvű első példányát, amely május 4-től hétfőtől elérhető az olaszországi könyvesboltokban. Robert Francis Prevostnak a Szent Ágoston rend generális perjeleként töltött időszakából származó írásait tartalmazza. A Vatikáni könyvkiadó által megjelentetett Free Under Grace, Szabad a kegyelem hatására című könyv olasz kiadását május 2-án szombaton kapta kézhez 14. Leó pápa. A kötet olyan szövegek gyűjteménye, amelyek abból az időből származnak, amikor a pápa Robert Prevost néven a Szent Ágoston rend generálisa volt 2001 és 2013 között. Az olasz kiadás első példányát, amely május 4-től hétfőtől kapható a könyvesboltokban, Joseph Farrell atya, a Szent Ágoston rend jelenlegi generálisa adta át a pápának, aki szorgalmazta a kötet kiadását. Csatlakozott hozzá Rocco Ronzani Ágoston rendi atya, a Vatikáni apostoli levéltár prefektusa és a könyv egyik szerkesztője, valamint Lorenzo Fazzini, a Vatikáni könyvkiadó igazgatója. Ronzani atya mellett a könyvet Miguel Ángel Martín Juárez és Michael Di Giorgio atyák szerkesztették, mindketten Ágoston rendi szerzetesek. A kötet a következő hónapokban több nyelven is megjelenik, és jelenleg a világ 30 országában fordítják. Ahogy a Vatikáni könyvkiadó már bejelentette a 2025. októberi frankfurti nemzetközi könyvvásáron, ez a könyv, amely első alkalommal tartalmazza Robert Francis Prevost beszédeit, prédikációit, leveleit és üzeneteit, közelebbről is bemutatja 14. Leó pápa lelkiségét. A Free Under Grace, Szabad a kegyelem hatására című könyvet május 6-án, szerdán délután 5 órakor mutatja be Rómában, a pápai patrisztikai intézetben, az Augustinianumban Pietro Parolin bíboros államtitkár, Joseph Farrell atya, a Szent Ágoston rend generális perjele, Paolo Ruffini, a kommunikációs dikasztérium prefektusa, Maria Grazia Calandrone írónő, és Andrea Tornielli, a Vatikáni média főszerkesztője.
3: Szentföldön a kereszt jeléből keresztény erő és remény fakad. Ibrahim Faltasz atya tudósítása. A jeruzsálemi és libanoni erőszakos eseményekkel szembesülve Krisztus hívői arra kaptak meghívást, hogy nap mint nap az evangéliumot éljék és felismerjék magukat benne, különösen a mai, nehéznek és összetettnek tűnő időkben. tudósítja a Vatikáni Rádiót Ibrahim Faltas, egyiptomi ferences atya, a Szentföldi Kusztódia 18 iskolájának igazgatója. A 62 éves egyiptomi szerzetes először felidézi gyerekkorát. Legkorábbi emlékeim elevenen őrzik édesanyámat, aki kezének mozdulatával és a szavával megtanított minket keresztet vetni. Ő tanította meg erre az idősebb testvéreimet, majd utána a fiatalabbakat is, és mindannyian követtük gesztusait és szavait, amikor reggel felébredtünk, este lefekvés előtt, amikor ebédelni mentünk, és valahányszor Isten nevét segítségül hívtuk és oltalmát kértük. A nyakunkban keresztet viseltünk, vagy Szűz Mária, vagy egy szent képével ellátott érmet, de a ruháink is kifejezték, hogy mi a lakóhelyünkön azon kisebbséghez tartozunk, amely Krisztushoz tartozik. Az egyiptomi keresztények hozzám hasonlóan egy kis keresztet tetoválnak a kezükre, amely a keresztség által megszerzett keresztény identitást jelzi. Gyerekkora után Ibrahim atya a Közel-Kelet mostani erőszakos helyzetéről számol be. Jeruzsálemben mind gyakoribbak az elviselhetetlen erőszakos helyzetek, amelyek megsértik és meggyalázzák a szent helyeket, egyházi személyeket és magukat a keresztényeket. Különösen brutális esemény volt április 29-én, múlt héten szerdán, a cenákulumhoz vezető úton sétáló francia szerzetes nővér fizikai bántalmazása. A felvételek egy védtelen nő elleni ismételt és egyre erőszakosabbá vált támadás dokumentálnak. A támadó egyedül volt ebben az esetben, gyakran azonban csoportosan sértegetnek, zaklatnak és megvető cselekedeteket követnek el vallási személyiségek, hívők és keresztény helyek ellen. Szavai, gesztusaik és a maguk után hagyott grafitik kegyetlenséggel és arroganciával teli gyűlöletet tükröznek. Ezek a támadások mindig indokolatlanok, de különösen elfogadhatatlanok, amikor a három monoteista vallás szent városában történnek azok. A békés egymás mellett élés akkor lehetséges, ha tiszteletben tartjuk a saját magunk és a mások életét is. A béke akkor lehetséges, ha jobban megértjük mások életét, ha a kapcsolatokat teremtünk és építünk olyan életek között, amelyek érintik egymást, bár nem ismerik egymást.
0: Többlet. Hallgassák meg Sajgó Balázs atya elmélkedését húsvét 6. vasárnapjára.
4: Egy asszony a hegyekben vándorolt, és az egyik folyóban talált egy különösen értékes követ. Másnap találkozott egy másik vándorral, aki éhes volt. Így hát az asszony kinyitotta csomagját és megosztotta ennivalóját a vándorral. Az éhes utas meglátta a drága követ az asszonynál, és kérte őt, hogy adja neki. A nő habozás nélkül nekiadta a követ. A vándor örvendezve jó szerencséjén továbbállt, hiszen tudta, a drágakő olyan értékes, hogy élete hátralévő részében nem kell többé szükséget szenvednie. Ám néhány nappal később a vándor visszatért az asszonyhoz, és visszaadta neki a követ. Gondolkoztam, szólalt meg. Jól tudom, milyen értékes ez a kő, de visszaadom abban a reményben, hogy adhatsz nekem valamit, ami még értékesebb. Add nekem azt a valamit belőled, ami képessé tett téged arra, hogy nekem add azt az értékes követ. Az elmúlt vasárnap evangéliumi részében Fülöp apostol kéri Jézust, hogy mutassa meg nekik az atyát, és az elég lesz. Fülöp érzi Jézusban azt a többet, amelynél senki sem képes adni többet. Ezért nem is szükséges a több, ha tudatában vagyok, annak a többletnek, amely bennem is ott él. Jézus úgy él, hogy aki ránéz, meglátja az atyát is. Ha tényleg a többletre vágyik, és akkor többet is lát. Aki a Szentlélekkel és a Szentlélekben él, valamelyest megláttatja életével és életében az atyát. Nem fizikai ez a megláttatás, hanem olyas valami, ami nem tart meg semmit magának, mindent az Istenért tesz, csak hogy az ő dicsőségét szolgálja. Azt hiszem, Azért mondja Jézus, hogy ha szerettek, megtartjátok parancsaimat, mert aki közelézi az Istent, és nem csak felfelé néz és ott keresi, hanem itt lent is, az már nem tud nem szeretni. Aki egy kicsit is megtapasztalta, ráérzett Isten szeretetére, annak már könnyebb az isteni parancsok megtartása. Amíg csak a fejemmel keresek, ez az úgynevezett fejben élés, addig számomra Isten csak fent van. És akkor vétkezhetek, mert a vallásgyakorlás számomra csak kötelesség, és nem elkötelezettség. Addig a gyónás csak szokás, évente egyszer-kétszer, és a szentáldozás is, mert jól el tudok élni, igazi Isten tudat nélkül. Szőcs László jezsuita szerzetes ezzel kapcsolatban így fogalmazott egyszer: valahogy mindig is sejtettem, hogy kell lennie az emberben szavak nélküli, csendes Isten tudatnak. Néha megadatik az a kegyelmi pillanat, hogy erre hirtelenül és váratlanul ráeszmélünk. Eddig az idézet. Ha igazán jól akarunk fogalmazni, akkor Isten nem ő, hanem te. Aki az én kis énemmel is egységet akar, be akar olvasztani Isten életébe, hogy igazi egyénné váljak, s ne maradjak meg a személy és a szerepek szintjén. Jézus a mi atyánkot úgy tanítja, hogy tegezzük az atyát. Micsoda kegyelem! S hogy erre az egységre valamelyest ráérezzek, nem csak egykori és akkori tanítványainak, hanem a maiaknak is mély üzenetet hagy hátra. Nem hagylak árván titeket, visszajövök hozzátok, ahogy olvassuk János evangéliumának 14. fejezetében, a 18. versben. Jézus emberként élt egy bizonyos földrészen, bizonyos időben. És mivel ember is, ezért neki is vissza kell menni az atyához. De kettőjük szeretete, a vigasztaló Szentlélek fog eljönni, és így mindenki megismerheti a Szent Háromságos Egyistent. Nem hagy árván. Az evangéliumi részben itt az orfánus szót találjuk, ami nem csak azt jelenti, hogy a gyermek maradhat árván, hanem azt is, hogy egy tanítvány, ha elveszti tanítóját. Platón használja ezt a szót, amikor Szokratész halála után úgy érzik magukat, mint az árvák. Nem tudnak mihez kezdeni. Krisztus tanítványai azonban húsvét után megtapasztalják, hogy Jézus él. Nem maradtak árván, és én sem leszek az, ha befogadom őt Szent Lelke által. A Szentlélek jobban megérteti a dolgokat, ha időt adok neki, és ő vele, ő benne imádkozom. Ha időt töltök a csendben, akkor fokozatosan fény derül a dolgokra, amelyeket már régen tudok, mert bennem vannak, csak fel kell jönniük. Az élet egy ilyen felderítő út, s ezt bevállalni merészség, bátorság szükségeltetik, de Istennel minden lehetséges. Jézus soha nem állítja, hogy egyenlő az atyával, hanem hogy egy az atyával. Egységben van vele. Ennél többet nincs mit mondani, hiszen Jézus sem magyarázkodik Fülöpnek, hanem csak jelenti: én az atyában vagyok, és az atya én bennem van. Mindezek fényében érthetem jól Jézus szavait. Idézem: ha szerettek engem, megtartjátok tanításomat, s akkor küldöm a másik vigasztalót, az ügyvédet, a Szent Lelket, aki megtanít titeket mindenre. Ha a Szent Lelket befogadom, a másik vigasztalót, akkor az atyához megyek, és ő benne lakom. Nem csak oda át, amikor hazamegyek hozzá, hanem itt lent is. És bent is. Nem vagyok árva. Tudatosítsam, hogy tegezőben vagyok az Istennel. Egészen közel van. Engedjem, hogy növekedjen vele való egységem, s akkor oszlanak a kétségek.
0: Többlet. Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották húsvét 6. vasárnapjára. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!

Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.

Nagyobb szeretete senkinek sincs annál, mint aki életét adja barátaiért, olvassuk a mai evangéliumban. Jézus életprogramja ez, s remélhetőleg a miénk is. A szeretet mértéke Jézusnál nem a szavak szépségében, hanem az önátadás, az önfeláldozás mélységében mutatkozik meg. Amikor azt mondja, szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket, akkor nem egy szép érzelmet kíván tőlünk, hanem új életformára hív minket. Az ő szeretete a keresztig ment. Nem azért, mert kényszerítette valaki, hanem mert így akarta megmutatni, Isten nem tart meg semmit magának, hanem az ember megváltása érdekében egészen odaadja, feláldozza magát. A keresztény életmód nem egy minimum eléréséről szól, hanem a szeretet maximalizmusáról. Ez nem azt jelenti, hogy mindig tökéletesen szeretünk, hanem azt, hogy készen vagyunk újra kezdeni, újra adni, újra szolgálni, jobban szeretni, mint korábban. A barátaim vagytok kijelentés mély bizalomról szól. Jézus nem alattvalókat gyűjt, hanem olyanokat, akik közösségben, szeretett közösségben élnek vele. Itt nem számít a rang, nincs elvárás, hanem kölcsönösség. Jézus úgy beszél, mint aki számít ránk. Titeket választottalak, hogy gyümölcsöt hozzatok. Olyan életet vár, amelyből mások is megérezhetik Isten közelségét.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, hamarosan 7 órakor kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan Szentmisét közvetítünk. Ma a Katolikus Egyházban 14. Leó pápa megválasztásának emléknapja van, és a reggeli Szentmise énekszámai sorrendben a következők lesznek. Az Éneklő Egyház 550-es számú énekét énekeljük a mai Szentmise elején, amely így kezdődik: Jertek Atyám áldottai. Majd ezt követően a 104-es számú éneket énekeljük, Krisztus az Úr feltámadott kezdő sorral. Ezután a 812-es számú ének következik: Új parancsot adok néktek, szeressétek egymást. Ez az ének így kezdődik. És befejezzük a mai szentmisét a 103-as számú ének éneklésével. Az ének kezdő sora így hangzik: Úr Krisztus feltámadott. Nos, megismétlem sorrendben az ének számokat: az Éneklőegyház 550-es, 104-es, 812-es és 103-as számú énekeit énekeljük a mai Szentmisén. Ha tehetik, imádkozzanak velünk, és ha tehetik, akkor az imént ismertetett énekeket is énekeljük együtt.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: A mi Úrunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal.
1: És a te lelkeddel.
0: Szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket és a Szent István Rádió hallgatókat. Az adakozó szándékára a mai reggeli szentmisénket elhunyt Balázsért, Máriáért, Szabolcsért, Béláért, Veronikáért és elhunyt családtagokért. A mai napon megemlékezünk 14. Leó pápa megválasztásának az első évfordulójára, úgyhogy ha tudunk majd imádkozni, mondani egy imát érte az ő pápasságáért, hogy az Isten küldve az ő szent lelkét neki, erősítse meg őt ebben a küldetésben. A Szent Mise elején tekintsünk magunkban, vizsgáljuk meg lelki ismeretünket, és bánjuk meg bűneinket.

gyónom, a mindenható Istennek, és nektek, testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkor szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Úrunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.

0: könyörögjünk. Urunk Istenünk, kérünk, add, hogy a húsvéti misztériumokhoz méltón éljünk, és amiket örömmel ünneplünk, folytonosan oltalmazzanak és elvezessenek az üdvösségre. A mi Úrunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.

Szent Lecke az apostolok cselekedeteiből. Az apostoli zsinaton az apostolok és a presbiterek az egész közösséggel együtt elhatározták, hogy néhány férfit kiválasztanak maguk közül, és Pállal meg Barnabással Antiochiába küldik. Mégpedig Júdást, más néven Barszabbást, meg Szilást, akik vezető szerepet töltöttek be a testvérek között. Ezt az írást küldték velük. Az apostolok és a presbiterek testvéri üdvözletüket küldik az Antiochiában, Szíriában és Kilikiában élő pogányok közül megtért testvéreknek. Hallottuk, hogy közülünk néhányan, megbízásunk nélkül tanítva, megzavartak titeket és földulták lelketeket. Ezért megállapodásra jutva jónak láttuk, hogy kiválasszunk és hozzátok küldjünk néhány férfit, a számunkra igen kedves Barnabással és Pállal, akik egészen a mi Urunknak, Jézus Krisztusnak szentelték magukat. Elküldtük tehát Júdást és Szilást, akik személyesen, élő szóval is tudtotokra adják a következőket. A Szentlélek és mi magunk azt tartottuk helyesnek, hogy ne rakjunk rátok több terhet, mint ami szükséges. Tartózkodjatok ezért a bálványoknak bemutatott áldozati állatok evésétől, a vér és folytott állat fogyasztásától, valamint a paráznaságtól. Ha ezektől őrizkedtek, helyesen cselekedtek. Üdvözlünk titeket! A küldötteket útra bocsátották, és ezek lementek Antiochiába. Itt egybegyűjtötték a közösséget, és átadták a levelet. A hívek örömmel olvasták a megnyugtató sorokat. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent János könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenünk.
0: Jézus így tanított az utolsó vacsorán. Az az én parancsom, hogy szeressétek egymást, amint én szerettelek titeket. Nagyobb szeretete senkinek sincs annál, mint annak, aki életét adja barátaiért. Ti barátaim vagytok, ha megteszitek, amit parancsolok nektek. Nem mondalak titeket többi szolgának, mert a szolga nem tudja, mit tesz az ura. Barátaimnak mondalak benneteket, mert mindazt, amit hallottam atyámtól, tudtul adtam nektek. Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket. És arra rendeltelek, hogy elmenjetek, és gyümölcsöt hozzatok, maradandó gyümölcsöt. Bármit kértek az atyától az én nevemben, megadja nektek. Azt parancsolom nektek, hogy szeressétek egymást. Ezek az evangélium igéi.
2: Az evangélium tanítása legyen bűneim bocsánatára.
0: Az első dolog, amin elmélkedtem, amikor hallottam és olvastam ezt az evangéliumi szakaszt, amin eddig még nem elmélkedtem, gondolkodtam, az az, hogy Jézus Krisztus azt mondja, hogy ez az én parancsom. Tehát, hogy hozzáteszi, hogy ez a sajátja. És ez úgy gondolom, hogy ennek a parancsnak több súlyt ad, több fontosságot ad. És talán ennek fényében ezért olvashatjuk azt, hogy a Szent János egyik levelében, az egyetlen hely a Bibliában, van egy olyan nagyon szép mondat, ami úgy hangzik, hogy Isten a szeretet. És nem hiszem, hogy amikor én hallottam először, nagyon megérintett, mert végül is ez a minden egyes parancsolatnak az alapja, a szeretet. És ez nem én mondom, hanem másutt is ezt lehet, hogy mondjam, értelmezni, erre lehet következtetni, hogyha fürkészük a Szentírást. Amikor például kérdezik, a farizeus kérdezi, hogy melyik a legfontosabb a parancsok között, is Jézus Krisztus a szeretet parancsára utal. Hát itt is arra bátorít bennünket, fontos talán nem csak ma, hanem minden nap kérdezni saját magunktól, hogy én ezzel a parancsal kapcsolatban hol tartok? A szeretettel hogy hol tartok? Vannak-e ellenségeim? Vannak-e olyan személyek, akiknek egyszerűen nem tudok megbocsátani, nem is akarok megbocsátani talán. Kérem-e Istentől, hogy adja meg nekem az erőt, a türelmet, az alázatosságot, a szeretetet, hogy tudjam megbocsátani, hogy tudjak legalább akarni a kiengesztelődést azzal az illetővel. Azért fontos, mert itt Jézus Krisztus nagyon fontosnak mondja ezt a parancsot. És hát egy másik dolog, amin gondolkodtam, az, hogy ugye Szent János evangélista, apostol is, ő volt az, aki talán az összes tanítvány között nagyon mélyen megérintve volt ettől a parancstól, és mivel ő volt az egyetlen tanítvány, aki nem szenvedett vértanú halált, azt a legendát lehet hallani róla, hogy élete végén, amikor már nagyon öreg volt Patmos szigeten, és nagyon sokan mentek hozzá, hát keresztények, végül is ő volt az utolsó szemtanú, aki életben maradt a tanítványok között, és hát kérték, hogy tanítsa őket ugyanazokkal a tanításokkal, amelyekkel Jézus Krisztus tanított nekik. És ő már öreg korában nem sok mindenre emlékezett, nem sok mindent tudott mondani, beszélni már alig tudott, de azt mondják róla, hogy élete végén egyetlen egy dolgot emlegetett állandóan, Jézus Krisztust idézve, és az, hogy szeressétek egymást, szeressétek egymást, szeressétek egymást. Hát ima szándékunk legyen a mai Szent Misénken, hogy kérjük az Istentől, hogy adja meg nekünk hát ezt az ajándékot. Lehet, hogy már felfedeztük saját magunktól, hogy nem vagyunk mi képesek ennek a parancsnak megfelelni saját ereinkből, nem vagyunk képesek szeretni, nem tudunk megbocsátani minden esetben. Vannak dolgok, amelyeket csak az Isten segítségével tudjuk megtenni. Ő volt az egyetlen, aki hát a kereszt dimenzióban tudott bennünket szeretni, és mi erre a szeretetre nem igen vagyunk alkalmasak, de ha ezt a parancsot adta nekünk, az azt jelenti, hogy képesek vagyunk erre. Hogyan leszünk erre képesek? Hát merítve ebbe a szeretetben. Ha fogunk meríteni az ő szeretetében, akkor mi is fogunk ugyanezzel a szeretettel szeretni másokat, úgyhogy ezt tesszük a mai Szent Misén, kedves testvérek. Ugye magunkhoz vesszük Jézus Krisztus testét és vérét, és kérjük, hogy segítsen a mindennapi életünkben megfelelni ennek parancsnak, és megtapasztalni azokat a maradandó gyümölcsöket, amiről beszél mi magunk, és hogy a mi szeretetünk keresztül mások is tudjanak a nyugalom megzavarására alkalmas tartalom és bemutatásra kerülhet. És
3: csákánnyal verte szét, felkapott egy csákányt és megölte.
0: Látni az Istent, van Isten, mert ugye Jézus Krisztus másút is mondja, hogy szeressétek egymást, és ettől fogják felismerni benneteket, hogy az én tanítványaim vagytok. Tehát ez legyen a felismertető jegyünk, hogy a világ előtt, hogy keresztények vagyunk, mert szeretjük egymást. Kedves testvéreim, esedezzünk az örök Istenhez, hogy töltsön el minket a világot legyőző hit ereje, és a lángot, amelyet az ő kegyelme gyújtott bennünk. Semmiféle kísértés ne tudja kioltani.
4: Imádkozzunk Szent Atyánkért, Leó pápáért, hogy a kormányzás terhét Isten akarata szerint viselje. Kérünk téged, hallgass meg minket. Imádkozzunk egyházmegyénkért, Csaba püspök atyánkért, papjainkért és a hívekért, hogy az Úr adjon mindenkinek élő hitet és apostoli buzgóságot. Kérünk téged, hallgass meg minket. Imádkozzunk a népek vezetőiért, hogy igazságban és szeretetben munkálják a békét. Kérünk téged, hallgass meg minket. Imádkozzunk egyházközségünk tagjaiért, hogy a szent ünnepek elmúltával a hétköznapok gondjai között se veszítsék el Isten kegyelmének mennyegzős köntösét. Kérünk téged, hallgass meg minket! Imádkozzunk távol lévő testvéreinkért, különösen azokért, akik még elzárták magukat a húsvéti szentségek életadó erejétől. Kérünk téged, hallgass meg minket!
0: Mindenható örök Isten, hallgass meg könyörgésünket, légy védelmezőnk nappal és oltalmazónk éjszaka, hogy az idők változásai között a te változatlan szeretetedben legyen erősségünk és támaszunk. Krisztus, ami Úrunk által.
1: Amen.

Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Úrunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott. Odaadta tanítványainak is, így szólt: vegyétek, és ígyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

Íme hitünk szent titka. Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek minnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében

0: részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben, Leó pápánkkal, Csaba püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk minnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítően magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a szent lélekkel egységben minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: A Krisztussal feltámadtunk, Isten gyermekei vagyunk, és nagy bizalommal így merünk imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessük meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vidd minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmatból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk. Még reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.
2: Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké.
0: Feltámadása után Jézus így köszöntötte tanítványait. Békesség nektek! Ezért kérjük, Urunk Jézus Krisztus, te legyőzted a bűnt és a halált. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházat hitét. Őrizd meg szándékot szerinti békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
1: És a lelkeddel.
0: Engesztelődjetek ki szívből egymással.
1: Legyen békesség.

0: Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára.
1: Uram, nem vagyok méltó, hajlékomban jöjjön,
0: hanem csak egy szóval, és ne bűnj az Isten.

0: Könyörögjünk! Urunk Istenünk, magunkhoz vettük a szent áldozat ajándékát. Alázattal kérünk, hogy amit szent fiad az ő emlékezetére cselekednünk rendelt, növelje szeretetünket. Krisztus, a mi Úrunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek.
1: Amen.
0: Szent mise véget ért, menjetek békével.
2: Istennek legyen hála.
0: Jézusunk, lelkek örök pásztora, tekints irgalmas szemmel szeretett nyájadra. Urunk, mint árvák sírunk előtted, kérünk téged, a boldogságos szűzanya, a magyarok nagyasszonyok közben eljárásra. Hagyj nekünk papi és szerzetesi hivatásokat.
1: Jézusunk, hagyj nekünk
0: a te szíved szerinti papi és szerzetesi hivatásokat.

0: Kedves hallgatóink, 14. Leó pápa megválasztásának emléknapján szentmisét közvetítettünk az Egri Bazilikából, melyet Mikéle Gervasoni atya mutatott be. A felolvasó Bíres Gyula volt. Orgonán közreműködött Kubik Tamás orgonaművész. Rádiónk technikai közvetítését Kassinger Jenő és Birincsik Márton vezették. Köszönjük, hogy velünk imádkoztak. Most visszakapcsolunk a Szent István Rádió Egri stúdiójába.
1: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Mindvégig hűséges maradt. Szentmisét mutattak be Mindszenti József bíboros halálának évfordulóján Rómában, május 5-én. A római Szent István körtemplomban Báldó Reina bíboros helynök mutatta be a szentmisét, Isten szolgája Mindszenti József bíboros emlékére a hercegprímás halálának 51. évfordulója alkalmából. Kveg Péter szentszéki magyar nagykövet a szentmise előtt felidézte gyermekkorát, amikor Mindszenti József bíborosnak még a nevét sem lehetett kiejteni. Annyira tartott tőle az ateista-kommunista rezsim. Báldó Reina bíboros homíliájában elmondta, Mindszenti József bíboros hitvalló élete mindmáig példaként áll előttünk. Az apostolok cselekedeteiből felolvasott olvasmányban hallottak méltán illenek rá is. Ahogyan egykor a kis-ázsiai városokat sorra járó Pál és Barnabás erőt öntöttek a tanítványok lelkébe, s buzdították őket, hogy tartsanak ki a hitben, mert sok viszontagságon át kell bemennünk az Isten országába, éppen így tett Mindszenti bíboros is. Az őt ért üldöztetés, a szabadságtól való megfosztás, a bebörtönzése mind-mind olyan próbatételek voltak, melyek valójában az ő végsőkig kitartó hitéről tettek tanúbizonyságot. Hátrányos helyzetű gyermekek nyári táboroztatására indít adománygyűjtő kampányt a Katolikus Karitász, közölte a segélyszervezet a távirat irodával. A Váranyár programot a 1356-os adományvonal hívásával hívásonként 500 forinttal lehet támogatni. Online a www.karitász.hu oldalon, továbbá banki átutalással a honlapon megtalálható számlaszámra, a közleményben a Váranyár megjelöléssel. Azt írták, a Katolikus Karitász Váranyár elnevezésű táboroztatási programja évről évre körülbelül 4000 hátrányos helyzetű gyermeknek biztosít ingyenes nyári kikapcsolódási lehetőséget országszerte. A segélyszervezet adománygyűjtő kampányának célja, hogy biztosítani tudják a gyermekek táborokba való eljutását, illetve hogy még több programot szervezhessenek nekik. Regionális találkozót tartott a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége Tiszaújvárosban. A helyi szervezet és Pásztor Paszkál plébános elnökségi tag vendégeként. Az EGRI, Gyöngyösi, Miskolci, Tiszafüredi és Tiszaújvárosi csoportok képviselői visszatekintettek az elmúlt időszakra, s megfogalmazták az elképzeléseket a jövő vonatkozásában. A helyi csoportok képviselői beszámoltak az elmúlt évben megvalósított programjaikról. Mint elhangzott, könyvbemutatók, koncertek, zarándoklatok, előadások sora színesítette a közösségek és településeik életét. A találkozón szó volt a csoportok közötti együttműködés lehetőségeiről, a határon túli kapcsolatok szükségességéről, az országos programok jelentőségéről. Többen a nehézségek között sorolták a szabadidő hiányát, mely sok esetben gátja a részvételnek, illetve a magas utazási költségeket. Az elnökség és a központi iroda munkáját valamennyi résztvevő pozitívan értékelte. A mintegy 3000 tagot számláló egyesület hamarosan küldött gyűlést tart Törökszent Miklóson. Ősszel pedig tisztújítást tartanak. A találkozó szeretett vendégséggel kötetlen beszélgetéssel zárult. Végül az időjárásról. A dél-délnyugat felől felvonuló fátyol felhőzet és a többnyire kevés gomoly felhő mellett sok napsütés várható. Majd estétől, késő estétől délen, délkeleten elkezd megvastagodni a felhőzet. Főként az északkeleti-keleti harmadban helyenként záporzivatar kialakulhat, de estére mindenütt megszűnik a csapadék. A légmozgás nagy részt mérsékelt marad. Csak helyenként élénkülhet meg. A zivatarokat átmeneti szélerősödés kísérheti. A legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 26 fok között valószínű. Híreket hallottak.
2: Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

0: A nap imája.
1: Boldog Bartolo Longo imája. Fogadd el, ó isteni szeretet, a kezemet, lábamat, nyelvemet, szememet, minden érzékszervemet, egész testemet, akaratomat, emlékezetemet, értelmemet, vágyaimat, gondjaimat, szándékaimat és lelkem minden rezdülését. Fogadd el, ó Uram, minden órámat, minden percemet, életem minden körülményét, egész belső és külső valómat. A te szeretetet kormányozza bennem a képességeket és tetteimet, irányítsd munkámat, pihenésemet, jártamat és keltemet tetszésed szerint. A te szereteted égjen a szívemben, fenyítsen és vigasztaljon, alázzon meg és emeljen föl, égess el tökéletlenségeimet, és tartsa meg egész bensőmet a veled való kapcsolatban és a tökéletes engedelmességben. Lemondok a saját akaratomról. Vezérelj azon az úton, mely neked tetszik. Vezess, aki által akarsz. Csak te légy az én mesterem. Amen.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Kedves hallgatóink, hallgassák meg programajánlónkat. Szép ének szó címmel nyárköszöntő koncert lesz május 9-én szombaton 15 órától az Egri Calvin házban. A rendezvényre szeretettel várnak minden kedves érdeklődőt a szervezők, Nagy Erzsébet művésztanár, Nagyné Rózsa Zsuzsanna mesterpedagógus címzetes igazgató és Hizsnyék Evelin fuvola művész, valamint az Agria vegyes kar tagjai. Nos, a Szép ének szó című nyárköszöntő koncertet május 9-én szombaton 15 órától hallgathatják meg az Egri Calvin házban. Hét szerb pecsét címmel nyílik kiállítás a mai napon Egerben. A többnyelvű összművészeti alkotóműhely és az IFI.pont Tió galériájában rendezik a kiállítást. Andrea Jovic, szerb származású, 8 éve egri, illusztrátor és grafikus művész szervezésében 7 profi művész állítja ki illusztrációit, grafikáit. A kiállítást a mai napon, azaz május 8-án, pénteken 17 órakor házigazdaként a város nevében Wagner Ákos, Eger megyei jogú város polgármestere nyitja majd meg. A művészeket pedig Maria Ristic, szerb művészettörténész, doktorandusz méltatja majd. A szervezők szeretettel várnak minden kedves érdeklődőt a Hét szerb pecsét című kiállítás megnyitóra a Dió galériába. Idén is megrendezésre kerül a kerékpáros és motoros zarándoklat, mégpedig 20. alkalommal az Ecsét település szélén, festőjén szép környezetben található Szent Kút völgye, Boldogasszony kápolnánál, május 15-én és 16-án, ahol lehetőség van a két nap során sátorozni és lelkileg is feltöltődni. A 20. motoros búcsú programjai idén is változatosak és érdekesek. Előadások, találkozók és bemutatók színesítik a kétnapos eseményt. A kulturális és közösségformáló alkalmak mellett lelkiségi programokkal is készülnek a szervezők. Pénteken a megnyitót követően litániát tartanak, majd gyertyás körmenetet. Szombaton pedig 14 órakor ünnepi szentmise kezdődik, amelyben megáldják a motorokat és a motorosokat. A 20. alkalmon szentmisét mond és a motorokat megáldja főtisztelendő Novák József felvidéki plébános. A szentmise előtt az Kita Motoros Egyesület kérésére felszentelik a Drapár János motorkerékpár versenyző emlékére készült kopjafát, amely Kékestetőről került az új helyre. A szentmise után az Ecsédi Motoros Egyesület jóvoltából a Motamot felajánlásában látják vendégül az érkező motorosokat és érdeklődőket. A napot a településen történő motoros felvonulással zárják majd. Mindenkit szeretettel várnak tehát a szervezők a 20. alkalommal az Ecsét település szélén található Szent Kút völgye Boldogasszony kápolnánál megrendezésre kerülő 20. motoros búcsú programjaira május 15-én és 16-án. Programajánlónk folytatásában most Brézai Zoltánt, a II. Rákóczi Ferenc könyvtár PR munkatársát hallják.
2: Babusgatom, mert az itt lesz a gyerekkönyvtárban, és már szerintem a hallgatók, az olvasók, akik érdeklődnek, ráálltak erre a szombat délelőtt 10 órára, május 16-án lesz ez, a majálist követő szombaton, akkor jön majd Barnóczky Beáta, a zenepedagógus, kicsiknek, nagyoknak, aranyos kis mondókázós program lesz. Pénteken, május 8-án, ez már felnőtt program, Giacomo Puccini Manon Lescáját hallgathatják meg, illetve nézhetik meg, mert az opera film lesz, az Opera Barátok klubjának rajongói. Május 8-án 14:30 kezdődik majd itt a központi könyvtárban ez a program. Aztán Berta Diánának a kiállítása nyílik majd itt nálunk. Ő egy szolnoki illetőségű művész. Május 11-én 16:30-tól Angyalok a címe. Már itt vannak az alkotások, elhozta Szolnokról, és 11-én lesz a kiállítás megnyitó fél 5-től. Másnap 12-én pedig egy történelmi témájú könyvvel érkezik hozzánk Csontos László, akit ismernek, mint újságíró. A Déli Hírlapnak volt újságírója, a Blicknek országos tudósítója. Számos történelmi regényt írt már, például a Muhi csatáról, annak körülményeiről, vagy ott volt a kuruckorban játszódó kötete, vagy a szabadságharc, 48-49-es szabadságharc idején játszódó kötete, de kiemelném a Hőseink az étlapon címűt is. Most a Rákóczyakról ír. Szikszó 1588, a Rákóczyak csillaga. Az évszám és a helynév az a szikszói csatára utal, és nyilván a Rákóczyak koráról, dicső koráról szól ez a könyv, és szól majd a beszélgetés május 12-én, kedden 17 órától, picit később, mint szokott. Jut még egy program arra a hétre, mert Borda Réka is érkezik majd, Hangácsi Zsuzsanna kolléganőm beszélget majd május 14-én 16:30-tól. És aztán még egy könyvbemutatót ajánlanék innen a központi könyvtárból, Kassai Balázs, ő egy kerekesszékes író, már volt egy könyvbemutatója nálunk, az Levelekről szól, most Talán igaz című könyv az Írországban játszódik, és itt kell megemlítenem, hogy Balázs elküldött nekem, fel is hívott telefonon, és elküldött egy videót, amelyben leírja, hogy lesz ez a könyvbemutató, és ezt az Ír Nagykövetség is megosztotta. Révén, hogy írországi kötődése is van ennek a Talán igaz című könyvnek. Egyébként e-könyv néhány példány készült nyomtatva is, tehát a könyvtár is kapott belőle példányt, meg ugye az OSK-nak is elküldte a köteles példányt, és Lajos András színművész fog majd felolvasni a kötetből. Nagyon izgalmas beszélgetés május 19-én, kedden 16:30-tól.
1: Programajánló riportunk folytatásában pedig a tagkönyvtárak májusi programjait ismertetjük. Melyek ezek?
2: Bizony, mert nézzük a József Attila könyvtárat. Toldi közönség találkozó Bónis Róbert történelmi regényíróval. Ugye itt majd Trux Béla fog vele beszélgetni, akit nagyon jól ismernek, hiszen történelmi regényíró, forgatókönyvíró, és a Toldi szerzőjével, mármint ugye a forgatókönyvíróval, ahol beszélünk, mert nyilván a Toldi trilógia szerzője Arany János, de itt a forgatókönyvíróról beszélünk, nagyon sok érdekes információt tudhatnak meg. Ugye egy történelmi regény is született ebből, hát várjuk a érdeklődőket, ez május 11-én délután 4-kor lesz. És ugyancsak akár lehetett volna a következő program is május 11-én, mert a városnapjához kapcsolódik, mi Miskolcunk miskolci költők szemével, a Miskolci Baross Nyugdíjas Klub Miskolc városnapi ünnepsége, vagy programja a városnapjához kötődően 12-én, május 12-én délután 14:00 lesz. Nagyon jó a kapcsolat itt a nyugdíjas körrel, klubbal, és sokszor jönnek közös programot szervezni. Nem marad el a papírszínházas mesefoglalkozás 14-én csütörtökön 16:30-tól, Anyám tyúkja, hát Petőfi vers, és ezt is meg lehet csinálni, ez nagyon jól a Morzsakutyától kezdve papírszínházas változatban, erre tesznek egy kísérletet, nem is kísérletet, hanem ezt mutatják meg a József Attila könyvtár munkatársai. A Kafka Margit könyvtárban egy picit szomorú hírrel a Kafka könyvtárban. Nagyon megszokták már az olvasók, a hallgatók, hiszen készítettél te is Sóspataki Ferenccel interjút, de az utolsó lesz a gyógyulat körből, többet már nem érkezik hozzánk. Ő is már idősebb, gondolom, ugye Gárdonyból jön ide, de utoljára még május 11-én hétfőn délután 16:00 itt lesz. Téma mikor, hogyan és miért a legegészségesebb, a legtermészetesebb gyógymód a víz, ez már második rész, hiszen áprilisban is ez volt a téma. Tehát a Lévai József muzeális könyvtárban május 4-től már látható egész 31-ig a Zsirondiak bosszúja, áradó terror a 18. század végéig Franciaországban. Ugye Robespierre korszak a nagy francia forradalom után, hát nagyon sok kivégzés volt Guillotin által, és hát erről szól Képek, könyvek a francia forradalomról, ez az alcím ennek a kiállításnak. A Móra Ferenc könyvtár megszokott emlékezni névadójáról, Móra Ferencről, most is egy előadással, május 18-án, kedden délután 14:00 Kóczi Rozália Móra Ferenc Miskolcon címmel tart előadást. És akkor kiránduljunk egyet képletesen Diósgyőrbe, mert ott székel a Petőfi Sándor könyvtárunk. Ott lesz egy nagyon érdekes kiállítás, Látva lássanak. Rátki Júlia festőművész kiállítása lesz, a Szent Imre kórus működik közre, a kórus vezetője pedig Regőr Zsolt. Hogy is van a versből? szeretnének, hogy látva lássanak. Igen. Hát meglátjuk, hogy itt ki mire asszociál, Rátki Júlia képeit nem láttam még, önök nézzék meg, és még néhány program a Tompa Mihály könyvtárból. Ezek közül is kiemelném a május 13-ai anyanyelvi játékot délután 3-tól, most nem azért, mert én vezetem, nyelvi fejtörők lesznek, jön a Martin Kertvárosi Nyugdíjas Klub, meg bárki, aki bekopogtat így a könyvtárba, amit én kopogtattam meg ezt az asztalt, most bejön, beengedjük, csatlakozhat hoznánk, nagyon érdekes feladatok lesznek, én már készülök rá. Várjuk nagy szeretettel erre a programunkra is a hallgatókat, az érdeklődőket.
1: Az elmúlt percekben Brézai Zoltánt, a II. Rákóczi Ferenc könyvtár PR munkatársát hallották, és programokat ajánlottunk figyelmükbe itt a Szent István Rádióban. További kellemes rádiózást kívánunk!
0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1 és 60-ból a 94 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
3: Nyolc óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
4: Egy éve 2025. május 8-án este hirdették ki a Szent Péter Bazilika középső erkélyéről a várakozó híveknek, zarándokoknak. Habemus pápám, vagyis van pápánk, Robert Francis Prevost 14. Leó néven. Fehér füst szállt fel 18 óra 8 perckor a Sixtus kápolna kéményéből, és megszólaltak a Szent Péter Bazilika harangjai. Majd bő egy óra múlva 19 óra 12 perckor hirdették ki, kicsoda az új pápa, Róma 267. püspöke. Robert Francis Prevost, aki a 14. Leó nevet választotta, 1955-ben született az Amerikai Egyesült Államokban. 14. Leó pápa megerősítette a püspökké szenteléséhez választott korábbi jelmondatát, mely szavakat Szent Ágoston használt egyik prédikációjában, amikor a 127. Zsoltárt magyarázta. Bármi, keresztények sokan vagyunk, az egyetlen Krisztusban egyek vagyunk. Röviden, ő benne, az egyben egyek. A névválasztással kapcsolatban 2025. május 10-én szólt a bíborosi testület tagjaihoz intézett beszédében. Névválasztásomnak több oka is van, de elsősorban az, hogy 13. Leó pápa a Rerum Novarum kezdetű történelmi enciklikájával a szociális kérdéssel foglalkozott az első nagyipari forradalom összefüggésében. Az egyház pedig ma mindenkinek felajánlja az ő szociális tanításának örökségét, hogy válaszoljon az újabb ipari forradalomra és a mesterséges intelligencia jelentette fejlődésre, melyek új kihívásokat állítanak elénk az emberi méltóság, az igazságosság és a munkavédelmét illetően. Lemondott igazságügyi miniszteri jelöltségéről Mellétei Barna Márton, aki ezt a közösségi oldalán jelentette be csütörtök este. Mellétei Barna Márton közölte, soha nem látott társadalmi konszenzus áll a jogállam visszaállítása és az igazságtétel mellett. A választáson példátlan tömeg 3,3 millió ember döntött a változás mellett. De éppen a hatalmas felhatalmazásból következik az is, hogy a társadalmi konszenzust növelni, nem pedig csökkenteni kell a jogállam és az igazságtétel mögött. Ezt pedig a miniszterelnökkel fennálló rokoni baráti kapcsolat most nem segíti, tette hozzá. Magyar Péter leendő miniszterelnök ma jelenti be új jelöltjét az igazságügyi miniszteri pozícióra, a tisztségétől csütörtökön visszalépő Mellétei Barna Márton helyett. Csütörtök este a közösségi oldalán Magyar Péter kiemelte, Mellétei Barna Márton munkájára és hazaszeretetére továbbra is számítanak országgyűlési képviselőként. Lemondott az Országos Kórházi Főigazgatóság főigazgatója. Révész János ezt a szervezet honlapján jelentette be csütörtökön. A főigazgató május 8-ával nyújtotta be lemondását, munkaviszonya június végén szűnik meg. Lemondásával kapcsolatban Révész János azt írta, mivel a hatályos jogi környezetben az országos kórház főigazgatót az ágazatért felelős miniszter javaslatára a miniszterelnök nevezi ki, és május 9-ét követően mind a miniszter, mind a miniszterelnök személye változni fog, úgy gondolja etikusnak és támogatónak, ha lehetővé teszi, hogy az ágazat új vezetése az általa legalkalmasabbnak ítélt vezetőt bízza meg, mihamarabb feladatának ellátásával. A Tisza társadalom politikájának egyik alappillére a részvételiség formáinak visszaállítása. Emelte ki Bódis Kriszta leendő kormánybiztos a közösségi oldalán tett bejegyzésében, amelyben arról számolt be, hogy a Tisza parlamenti frakciója egész nap az országgyűlés alakuló ülésére és a miniszterek bizottsági meghallgatására készült. Egyúttal közölte, hogy tagja a Társadalmi Részvétel Bizottságának. Végül az időjárásról. A kötfoltok és a rétegfelhőzet feloszlása után fátyol és többnyire kevés gomoly felhő mellett sok napsütés várható. Az északkeleti-keleti harmadban helyenként záporok fordulhatnak elő, illetve elsősorban az északkeleti határ mentén esetleg egy-egy zivatar is kialakulhat. A légmozgás helyenként élénk lehet. A hőmérséklet napközben 21 és 26 fok között alakul. Késő estére 14 és 19 fok közé csökken a hőmérséklet. Híreket hallottak.
3: Reklám.
5: Hittanári képzések. Az EGRI Hittudományi Főiskolán katekéta lelkipásztori munkatárs 3 éves alapszakon és 4+1 éves hittanári szakon levelező tagozatos formában lehet készülni hitoktatói tevékenységre és keresztény műveltségünk gyarapítására. A hittanári szak az Eszterházy Károly Egyetemmel együttműködésben történő közös képzés. A képzésekre az EGHF saját jelentkezési lapján kell jelentkezni május 15-ig. A következő tanévben is lesz pedagógusok számára a 2,5 éves hitoktatói szakirányú továbbképzés. Bővebb információ a főiskola honlapján www.eghf.hu olvasható.
6: XVIII. tavaszköszöntő templomi hangverseny a Mezőtárkányi Katolikus Templomban 2026. május 16-án 16 órakor. Meghívott fellépő a felvidéki Kincsem zenekar Csicser településről. Műsoruk címe Adjon az Isten. A rendezvény ingyenes, minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők. Média támogató a Szent István Rádió.
7: Adjon az Isten fényeket, temetők helyett életet.
8: Keresztény élet, a legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
9: Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
8: Nem csak katolikusoknak.
9: Keresztényélet.hu.
10: Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
11: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátra Derecskén, a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátra Derecske, Mátyás Király utca 19 per A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
3: Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
6: 1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
3: Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
6: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Dicsertessék a Jézus Krisztus! Május 8-án pénteken szép jó napot kívánok a Szent István Rádió minden kedves hallgatójának. Az EGRI stúdióból a műsorvezető Farkas Erzsébet köszönti Önöket. Munkatársaim a hírszerkesztő Sinkovics Andrea, a zenei szerkesztő Németh Tamás és a technikai munkatársak Kasszinger Jenő, valamint Birincsik Márton nevében is. Köszöntöm ezt a szép mai napot. Köszöntlek szép mai nap, ezt az új napot üdvözölve, Uram, téged üdvözlünk, téged ki azt nekünk adtam, téged mi atyánk ki azt azért adja nekünk, hogy szeretetben töltsük el. Segíts, Uram, hogy szent lelkedtől ösztönözve, és Jézusnak, testvérünknek szeretetében mindig és mindenütt gyakoroljuk a nekünk adott aranyszabályt, mely számomra megfogalmazva a következőképpen hangzik. Amit akarok, hogy mások tegyenek nekem, megteszem másoknak. Viszont őrizkedem olyat tenni másoknak, amilyet nem szeretnék, hogy mások nekem tennének. De ismételten kérlek, Uram, segíts meg kegyelmeddel, mert nélküled sose fogok eljutni erre. Légy dicsérve, végtelenül jó atya, ez szép mai napon is. Amen. Napindító pozitív gondolatunk a szeretetről szól, Szubirus Szent Bernadett fogalmazta meg, és a következőképpen hangzik: aki szeret, minden fáradtság nélkül szeret, és ha nem, akkor ezt a fáradtságot is szereti. Valóban legyen ez a mai napunk pozitív gondolata, kedves hallgatóink, és találtam még egy nagyon elgondolkodtató, szívhez és lélekhez szóló kérdés és válasz felelet együttest az interneten, miszerint tudod, hogy mi tesz egy embert csodálatossá? Ha tud szívből szeretni, ha tud kedvesen beszélgetni, ha tud türelmesen figyelni, ha tud szerényen létezni, ha tud a lelkével ölelni, ha tud őszintén beszélni, és ha tud békével a szívében élni. Elgondolkodtató és megfogadható gondolatok ezek, úgy gondoltam, hogy a Szent István Rádió kedves hallgatóival is megosztom ezen szívhez és lélekhez szóló gondolatokat. Még annyi közérdekű információm van, hogy a mai napon a Mihályok ünneplik névnapjukat, és a mai napon Nemzetközi Vörös Kereszt, valamint a Vörös Félhold napja, és ma van a Győzelem napja Európában. És ahogy már a katolikus szentmise közvetítésünk előtt mondtam, 14. Leó pápa megválasztásának emléknapja is a mai, úgyhogy erre is emlékezünk a mai napon, kedves hallgatóink. Minden fontos információt elmondtam, nem marad más hátra, mint hogy egy hangképes műsorajánló segítségével ismertetem Önökkel a Szent István Rádió péntek délelőtti és kora délutáni műsor kínálatát. Hamarosan játszunk, hiszen a péntek és 8:45 akkor útjára indítjuk mai reggeli játékunkat, amelyben aktuális témákkal, jó programajánlóval és nagyon jó zenékkel várom Önöket. Röviden így tudnám összefoglalni a mai péntek reggeli játék témáját, a részletek pedig kiderülnek hamarosan. 9 óráig tart a játék, akkor majd híreket mondunk, és ezt követi közéleti magazin műsorunk, amelyben a szegényeket támogató alap EGRI alapítványa aktualitásairól beszélget a munkatársakkal és a szervezőkkel Klész Beáta. Rövid ajánlunkban most dr. Farkas Zsuzsát, az alapítvány kuratóriumi elnökét, szakmai vezetőjét hallják.
12: Tavaly fogalmazódott meg bennünk, hogy jó lenne a gyerekeket megszólítani, középiskolásokat, általános iskolásokat egy ilyen alkotó pályázattal, melynek a témája maga a szolidaritás. Itt egyrészt nagyon fontos dolog maga a szolidaritás, mint egy társadalmi érték, amely kohéziót biztosít a különböző társadalmi csoportok között, meg életkor szerint is. És most került sor erre, megfelelő előkészítés után, hogy meg is hirdettük ezt a gyerekek számára.
1: 9 óra és 10 óra közötti műsorsávunkban Tokaji frekvenciánk más adás sugároz. Ott kilátó címmel a görög katolikus média műhely adását hallják, amelyben bemutatjuk a debreceni főszékesegyház keresztjének visszahelyezését. Szó lesz még a búza szentelésről és a hivatás gondozásról. Elmélyülünk a magyar görög katolikusság múltjában, és tovább folytatjuk Pap Miklós görög katolikus atya elmélkedését, amely az etika alapfogalmairól szól. Rövid ajánlónkban most Szarka Gergely, görögkatolikus atya beszél.
13: Én úgy gondolom, hogy nekem papemberként a hivatásom különlegesen is, hogy tanúságot tegyek arról, amit én láttam, vagy amit megtapasztaltam, és hát szeretném, hogy ez más is megérezze ennek a nagyszerűségét, és talán ezért lelkesít ennyire, és hát igyekszik az ember tőle telhetően lelkesen beszélni Istenről meg az evangéliumról.
1: 9 óra és 10 óra közötti műsorsávunkban Török Szent Miklósi és kisújszállási adóink is más adást sugároznak, ott Napról Napra és Térkép című regionális műsoraink szólnak. Nos, közéleti magazin műsorunkban a Szarajevótól Trianonig vezető utat idézzük fel dr. Szakály Sándor történész Török Szent Miklósi előadásának segítségével. Valamint egy a Rákóczi falva és Rákóczi újfalu között található szakrális építmény történetével is megismerkedünk. Rövid ajánlunk most hallgassuk Szakály Sándor történészt.
14: Nem tudom és nem állítanám, hogy a szerb államnak közvetlenül érdeke lett volna. Azt tudjuk ma már, hogy Szerbiának, illetve a szerbiai, ma így mondanánk, titkosszolgálatnak, a katonai titkosszolgálatnak ehhez köze volt, és feltehetőleg azok a fiatal, többnyire diákokról van szó, 19-20-22 éves fiatal emberekről, most talán mondhatnám így is, hogy nemzeti fölbuzdulásból, de támogatást kapva teszik meg ezt a lépést. A kérdés csak az, hogy vajon mit gondoltak egy ilyen merénylet után. Ausztria-Magyarország azt mondja, hogy az egyébként oszmán-török birodalomhoz tartozó, korábban oda tartozó területről most kivonulunk, és mondjuk azt, hogy legyen egy önálló állam. Vagy vajon mi lehet, merül fel az emberbe a kérdés.
1: A kérdés felmerül, és remélhetőleg valamilyen választ azért majd kapnak is a Török Szent Miklós és kisújszállási frekvenciánkra hangolódó kedves hallgatóink Szakály Sándor történész előadásából. 10 órától azonban már azonos mind a 9 adónk műsora, ekkor a legfrissebb híreket követően kezdődik Zöld Hullám címmel természet- és környezetvédelmi magazinunk, amelyben a Miskolci Szent Imre Római Katolikus Általános Iskola környezetvédelmi programját mutatja be Grunda János. Rövid ajánlunkban most Kockodi néma tesztíme a Mária, az intézmény igazgatója beszél.
15: Nekünk ez hosszú évtizedek munkáját jelent, ez az Örökös Ökoiskola cím elnyerése. 2012-től folyamatosan jelen van a teremtésvédelem, vagy akkor még fenntarthatóságként kezeltük környezetvédelemként. Azt tapasztaltuk, hogy a gyerekek nagyon közel állnak a természethez, nagyon szeretik az állatokat, az élőlényeket, illetve hozzánk került a Szent Anna óvoda, mint a óvodánk, és náluk is nagyon erősen jelen volt a zöld óvoda, a óvodában zöld óvodaként hívják ezt a programot, és úgy gondoltuk, hogy legyen meg az átmenet, az építkezés, ezért mi is ráültünk erre a programra.
1: 10 óra 30 perctől pedig megismételjük a keddi, az Erdőfohászat című műsorunkat, amelyben elsőként a második cserkészkerület egyik rendezvényéről készített riportot Tikovics Ernő. Majd Ferlin Mavett, Ilyen kutya nincs is című könyvének soron következő részletét tolmácsolja és olvassa fel Tóth Levente színművész. Rövid ajánlónkban most Szoboszlai Zoltán, a 212-es számú Egri Bornemisza Gergely cserkész csapat operatív vezetője beszél.
16: Szent György személyének a jelentősége abban áll a cserkészek számára, hogy a cserkész mozgalmat egy angol katonatiszt alapította, őt úgy hívták, hogy Sir Lord Robert Baden-Powell, és mivel Anglia védőszentje Szent György, ezért a cserkész mozgalomban is kezdettől fogva jelentős szerepet tölt be, hiszen az angol száz hagyománynak és kultúrának egy jelentős alakja ő. És a cserkészek védőszentjéül is őt választotta annak idején Bipi. És ezért Szent György naphoz kapcsolódóan a cserkészek szoktak tartani egy ilyen nagy össznépi seregszemlét, egy tartalmas és izgalmas programot szerveztünk Egerben.
1: 11 órakor híreket mondunk, majd ezt követően könyvtári barangolás címmel, irodalmi összeállításunkban magyar költők tavaszi verseiből válogat Somosvári Eszter Anna. 12:30-től megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását, és újra meghallgathatják a Napverse és a Napimája című kis műsorainkat is. A Napversében Szabó Ferenc Csokor című költeményét mondja el Blaskó Balázs. Déli 12 órakor a harangszót követően, amelynek királyné asszonya kezdetű imádságot imádkozzuk munkatársaimmal együtt a Szent István Rádió EGRI stúdiójában, és remélhetőleg kedves hallgatóink is velünk együtt imádkoznak majd a rádiókészülékek mellett. Ezt követően egyházi híreket mondunk, és a mai napi evangéliumi részlet is elhangzik majd magyar, szlovák, lovári és német nyelveken. 12:35-kor a Szentek Szent Életű Emberek című sorozatunkban dr. Katona István püspökatya hangját idézzük fel, aki ezúttal Tóth Tihamér püspök életéről beszél nekünk. Majd Csepelényi György boldoggá avatásáért is imádkozunk. Ezt követően pedig köszöntjük a ma névnapjukat ünneplő Mihályokat és a ma születésnapjukat ünneplőket. A folytatásban pedig fellapozzuk a Szent István Rádió kalendáriumát, évforduló naptárát. A 13 órai híreket követően az Otthon ízei című műsorunkban többek között a bodza felhasználásáról lesz szó. Ebben segítségünkre Süye Károlyné Klárika lesz. Rövid ajánlunkban is most ő beszél.
17: Többször is gyűjthetünk a bodzából, most, amikor virágzik, a virágját gyűjtsük be, ezt megszáríthatjuk tejának. Én azt javaslom, hogy szűrőtálon mossuk át, mert azért könnyen vannak benne bogarak. Hagyjuk megszáradni, és utána tegyük olyan helyre, nem tűző napra, hanem száraz helyre, ahol megszárad a bodza.
1: 13:35-kor pedig népzenei kincsestárunkban ma Németh Tamás válogat a népzenék gazdag kínálatából és tárházából. Ennyit előjáróban már a mi akkora délutáni műsorainkat illeti, hiszen 13:55-kor jelentkezünk majd újabb műsorismertetéssel. Ám esti műsoraink közül a 21:05-kor kezdődő kultúrkör adására már most szeretném felhívni kedves hallgatóink figyelmét. Hogy miért? Azért, mert ez a műsor nem csak hogy úgymond alcímében nézni, hallgatni és olvasni valót ajánl a kedves hallgatóknak, hanem azért is, mert Klézvált a kolléganőmmel mindig gazdag programkínálatot kínálunk szó szerint a kedves hallgatóknak. Hallgassuk, hogy mi is a mostani kínálat. Most összeállításunk elején a hétvégén, azaz most szombaton Miskolcon megrendezésre kerülő könyvtári majális programjairól kérdezem a szervezőket. Majd ezt követően a II. Rákóczi Ferenc könyvtár és tagintézményeinek májusi rendezvényeit is megismerjük. Végül pedig az EGRI Vár májusi izgalmas program kínálatát ismertetjük. Igazi májusi program kavalkáddal várjuk Önöket, röviden és tömören összefoglalva. Ebből pedig következik egy rövid kis ízelítő, az ajánlóban Csoma Simon Mária, a II. Rákóczi Ferenc könyvtár általános igazgató helyettese beszél.
18: 10. alkalommal kerül megrendezésre a könyvtári majális, és először 2015-ben rendeztük meg ezt a eseményt. Minden évben úgy szervezzük meg a majálist, hogy ez Miskolc városnapjához kapcsolódjon. Mindig szombatra esik a majális, és az a szombat, amelyik a legközelebb esik Miskolc városnapjához, hiszen május az a majálisok ünnepe, a szabadtéri rendezvények ünnepe. Jön a jó idő, a könyvtár is egy kicsit kilép a könyvtár falai közül. Ha ezen a majálison nem is Miskolcot ünnepeljük, hanem inkább az olvasást és a kultúrát, amely pedig fontos része minden városnak, így Miskolc városának is.
1: Hétvégén is Miskolcot ünnepeljük, egészen pontosan május 11-én. Hétfőn is egész nap Miskolcot ünnepeljük. Mi miskolciak, de én már most megígérhetem a kedves hallgatóknak, hogy a mai napon a péntek reggeli játékban is már előre ünnepelünk a városnapjához kapcsolódóan, hiszen nem tudok elmenni május 11-e apropóján Miskolc város ünnepei és napja mellett, úgyhogy foglalkozunk ezzel a témával bővebben is. Most azonban műsorajánlónk végéhez értünk, további kellemes időtöltést és jó rádiózást kívánok önöknek. Szóljon most a köszöntő zene, amely igazán úgy is megfogalmazhatnám, hogy egy ünnepelt

nélkül kijelenthetjük, és a most következő dalban is bebizonyítja ezt nekünk. Nos, Whitney Houston és Enrique Iglesias Could I Have This Kiss Forever című duettje szól az ünnepelteknek itt a Szent István Rádióban. Ezzel a felvétellel kívánok Önöknek további kellemes időtöltést és szép napot!

Játsszon velünk és nyerjen! Figyelje kérdésünket, és ha tudja a választ, hívja a 36-os körzet 5-10-6-10-et.

0: Május 8-án, pénteken 8 óra 29 perckor ismételten szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió minden kedves hallgatóját. Kellemes szép délelőttet kívánok Önöknek. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezetőt Farkas Erzsébetet hallják. Németh Tamás, Kasszinger Jenő és Bilincsik Márton lesznek segítségemre a mai játék elkészítésében, és hát mondhatom azt nyugodtan, hogy már Enrique Iglesias és a csodálatos hangú Whitney Houston ráhangoltak bennünket a mai napra, ha fogalmazhatok így, hiszen a mai nap születésnaposa Enrique Iglesias énekelt nekünk néhány perccel ezelőtt, nem véletlenül, és a folytatásban is foglalkozunk a születésnaposokkal, egészen pontosan most mondhatnám úgy, hogy egy várossal, az én szeretett Miskolcommal, hiszen május 11-én ünnepli Miskolc városa a város ünnepét. Minden évben megemlékezünk erről a napról, természetesen a Szent István Rádióban sem mehetünk el a nap mellett, és a péntek reggeli játék szóljon ezen nagyon szép város. Nem csak az én kedvencem ez a város, hogyha jó néhány dalszerzőt és dalírót megihletett ez a város. Ezt majd be is fogom bizonyítani Önöknek a következő, hát előttünk álló 30 percben, de még az első játékkérdés feltevése előtt hallgassunk meg egy rövid telefonos interjút, nem véletlenül, hiszen a hétvégén nem megyünk el a város ünnepe mellett, úgyhogy ne lennének programok, és igazi programkavalkáddal és kínálattal szolgálnak a kedves érdeklődőknek a szervezők, a részletek kiderülnek a most következő riportomból. Ezúttal a telefonvonal túlsó végén köszöntöm Tamás Krisztiánt, a Miskolci Kulturális Központ kommunikációs menedzserét. Szia, kedves Krisztián!
1: Szia, Böbe, és én is sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat!
0: Nem akármilyen apropóból beszélgetünk most, kivételesen a telefonvonalnak köszönhetően, ugyanis május 11-én lesz Miskolc város ünnepe, de már a hétvégén, egy századfordulós hétvégén előre ünnepelnek a miskolciak. Nos, milyen programokkal is várjátok az érdeklődőket?
1: Tökéletesen vezetted ezt fel, hogy időutazás lesz a belváros szívébe. Miskolc szívében megelevenedik a múlt Miskolc város napján, legalábbis a hétvégén, hiszen Miskolc város valódi napja az május 11-e. Miskolc városa minden évben méltó módon szeretné megünnepelni fennállását, és ennek jegyében idén is pezsgő programokkal várja az érdeklődőket a városnapi alkalmából. Már május 9-én megkezdődik ez a programdömping vagy programkavalkád, ez a nagyon sok rendezvény, és 10-én is folytatódik, hiszen a belváros különleges hangulatba öltözik. A látogatók, akik kijönnek a városba, együtt idézhetik fel a város egyik fénykorát, miközben a történelmi belváros visszarepül a századforduló világába. Egy olyan korszakot idéz majd meg a századfordulós hétvége, amely a polgári átalakulás és a dinamikus ipari fejlődés révén alapjaiban formálta Miskolc városképét és közösség életét. A rendezvény azt a fejlődéssel és bizakodással teli korszakot kelt életre, amikor az újító törekvések és a hagyományos értékek egymást erősítve voltak jelen a mindennapokban. Velocipédek suhannak majd végig az utcákon, verklis muzsika csendül fel, rikkancsok kiáltják a híreket, tehát valóban ott érezhetjük majd magunkat a századfordulón, a friss perek illata pedig belengi a tereket, nem csak akkor, hanem most is. Az egész hétvégén átívelő programsorozat igazi élményt kínál a család minden korosztályának. A látogatók gyakorlatilag találkozhatnak pantomim művészekkel, élőszobrokkal és utcaszínházi előadásokkal, miközben a vásári forgatag, a Laci konyhák és a kávéházi élőzene idézi meg a régi idők hangulatát. A hétvége kiemelt eseménye lesz a Tóth Vera Band koncert a Szent István téren, de különleges élményt kínál a látványos barbershow, valamint a korhű emlékfotókat készítő fotószínház is. Május 9-én, tehát szombaton még a 17. alkalommal megrendezésre kerülő játékos városjárásnak is ott lesznek a helyszínei, és ez is pörög majd párhuzamosan ezekkel a századfordulós hétvégés programokkal. A minicirkusz előadása és az egész napos századfordulós vásár várja az érdeklődőket. Ugye a városjárásról csak annyit, hogy ez már nagyon-nagyon régen megy, mindig más a tematikája, és nagyon-nagyon szeretik a csapatok, az érdeklődők. Irgalmatlanul sokan szoktak lenni, tehát ilyen 45 meccs csapat általában regisztrál, és hát természetesen magát személyek is, baráti társaságokkal, családdal. Tudom, mert ugye én is pár évvel ezelőtt vezettem ezt műsorközlőként. Este 18 órától ugyanezen a napon, tehát maradunk a szombatnál, Tóth Veráj koncertje koronázza majd meg a napot. És akkor 10-én is, ahogy ígértük, vasárnap folytatódik az időutazás, már ügyességi játékokkal, utcazenével, pantomi művészekkel és városunk színházának művészei utcaszínházi előadásaival szórakoztatjuk a közönséget. Szerintem ez nagyon-nagyon érdekes lesz, hogy azok a színészek, akiket a Kőszínház, Miskolci Nemzeti Színház falain belül látunk játszani, azok lesznek az utcán és testközelből, láthatjuk, szinte érinthetjük őket. Miskolc szeretettel vár mindenkit, a baráti társaságokat, családokat és azokat is, akik egy különleges hétvégére egyszerűen csak visszautaznának az időben. Miskolc és környéke több napra elegendő élmény kínál, tehát ha ezt az adást olyan hallja, aki nem ebben az agglomerációban, vagy nem Miskolc közeli településeken él, akkor bizony lehet kirándulni a Bükkben, kisvonatozni Lilafüreden, csónakázni, bogozni és fürdőzni Miskolc-Szabolcsán, valamint igazán izgalmas gasztronómiai felfedezések egészíthetik ki a kulturális programot, tehát érdemes ide elutazni, bárhol is halljuk a Szent István Rádióban ezt a programajánlót. Egy hétvégén könnyen több napos utazással bővíthető, tudjuk, amely során Miskolc sokszínű arcát is ismerhetik majd a városba érkezők. Egyébként, akinek felfeltettem az érdeklődését, semmit nem kell megjegyeznie, mert a programokat mind megtalálják a miskolc.hu/városnapja, vagy a Városi Mimi applikációján keresztül. Tehát egy valamit kell megjegyeznie, miskolc.hu/városnapja.
0: Köszönöm szépen a programajánló riportot Tamás Krisztiánnak, a Miskolci Kulturális Központ kommunikációs menedzserének. Ünnepeljük idén is együtt Miskolc napját.
1: Köszönöm a lehetőséget, és természetesen, ahogy mondtam is, mindenkit nagyon nagy szeretettel várunk egész hétvégén a belvárosban.
0: Akkor a meghívót átnyújtottok, kedves hallgatóink, a holnapi napon és holnap után, szombaton és vasárnap, aki tud, vegyen részt ezeken a programokon, szeretettel ajánljuk figyelmükben. És ha Miskolcról volt szó a szavak segítségével, akkor a folytatásban szóljanak a jobbnál jobb dalok, természetesen mi másról, mint Miskolcról. Elsőként Miskolcról és környékéről énekel nekünk egy olyan együttes, amelynek énekese még fog nekünk énekelni remélhetőleg egy 2-3 dallal később is, mert hogy ezen együttes nevét várom a 36-os körzet 510-610-es telefonszámunkon. Számtalan riportot készítettünk már velük, lehetett hallani különböző műsorokban, ifjúsági és kulturális programajánló műsorokban, velük készült riportokat még portré műsoromban is a Mesterségem címerében, de nem ez a kérdés, hanem az a kérdés, hogy melyik együttes felvételét is halljuk a most következő percekben. Nekem a kedvenc részem ebből a dalból az, hogy olyan mámorító ez a hámorító. Erről is lesz benne szó, de minden más kiderül a most következő percekben. Szóljon tehát a Miskolc című dal itt a Szent István Rádióban. Kérdésem, melyik együttes felvételét halljuk?

Miskolcról szólt az elmúlt percekben a Dol, közeledve Miskolcváros ünnepéhez, május 11-éhez. Számtalan megfejtés érkezett, kedves hallgatóink, de ha mondhatom, úgy most feladtam önöknek a leckét, mert egyetlen egy helyes megfejtés sem született. Sokan gondoltak az Eddára. Valóban miskolci vonatkozás miatt akár lehetne is, de ez természetesen nem az Edda együttes volt, és nem Pataki Attila énekelt nekünk. És most bocsássanak meg nekem, de kihagytam az Edda zenekart ebből a mai játékból. Talán lehet, hogy azért is, mert annyira kézenfekvő és egyszerűnek tűnt. Picit szerettem volna színesíteni és különlegesebbé tenni a mai játékot. Jött olyan megfejtés is, amely majd a következő együttes neve lesz. Valaki már jós is, és meglátta és elgondolta, hogy a következő kérdésem mi lehet. Ezt sem árulom el, hiszen akkor mi lesz a következő helyes megfejtéssel. Szóval egy szó mint száz, elmondhatom, hogy a Sky Fanatic együttes felvételét hallottuk, melynek címe Miskolc volt, és Nahaj Péter, a frontember és az énekes énekelte nekünk ezt a dalt. Mindent tudunk, legalábbis az első helyes megfejtéssel kapcsolatosan. Most menjünk tovább, és hallgassunk egy újabb dalt Miskolcról. Horváth Balázs és Fábián Zsolt közös szerzeménye szól. Nem meglepő módon, most egyszerű dolgom van, mert azt mondhatom, hogy ennek a dalnak is az a címe, hogy Miskolc. Kérdésem is ugyanaz, melyik együttes felvételét halljuk?

0: Ez Miskolc, a várod, az életed. Hallottuk többek között Horváth Balázs és Fábián Zsolt közös szerzeményében, melynek címe Miskolc volt. Időközben pedig helyes megfejtőnk is megérkezett, itt várakozik már a telefonvonal túlsó végén. Jó napot kívánok önnek, ki ez van szerencsém?
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedvesek, Kulom Erzsike, Ferenci Péter vagyok Erdőtelekről.
0: Mindöröki amen, kedves Péter, szeretettel hallgatom.
1: A Bíbor Szél Együttes.
0: A Bíbor Szél Együttes. Egy erdőtelki kedves hallgatónak sikerült kitalálni a helyes megfejtést, valóban a Bíbor Szél Együttes felvétele szólt az elmúlt percekben. Kedves Péter, gratulálok önnek, kérem szépen válasszon, mondhatom úgy, hogy gazdag ajándékkínálatunkból. Az Öröm, a Vigasztalás, a Találkozás ima könyve, a Szeretet himnusz, Gál Halász Anna, annak idején Alsó Zsolcai kedves írónő, aki sajnos már nincs az élők közében között, de megírta Ha fogod a kezem címmel Mária Pócs történetét, Cakó István a Hitvilága, az Életkenyere és egy Mádi Keresztút. Ez mind-mind elérhető. Melyiket szeretné?
1: A Mádi Keresztútot.
0: Sok szeretettel postázzuk önnek Erdőtelekre, és hát zárójelben hadd nyújtsak át egy ilyen képzeletbeli meghívót, ha ráérnek és van kedvük, szombaton vagy vasárnap látogassanak el Miskolcra, ezen századfordulós hétvégére is.
1: Jó.
0: További szép napot viszont kívánok szépen. Önnek, Isten áldja.
1: Viszont kívánunk, edicsőköm.
0: Viszont hallásra. Mindörökké, amen. Kedves hallgatóink, a folytatásban is egy miskolci együttes énekel nekünk, egészen pontosan a Miskolci villamosról, hiszen kevés olyan város van Európában, amelynek a sétáló utcáján villamos csilingel végig. Mi most felszállunk képzeletben erre a miskolci villamosra. Arra vagyok kíváncsi, hogy melyik együttes felvétele szól. Annyit még elárulok, hogy Bárdos István szerzeménye szól. Bárdos István egy nagyon sokoldalú személyiség, az Air Partner repülőjegy iroda, vagy utazási iroda egyik menedzsere. Számtalan riportot készítettem már vele utazási célokkal és külföldi és belföldi utazásokkal kapcsolatosan. Annak idején legendás volt a Menjünk világgá című miskolci utazás kiállítás, amelynek főszervezője volt. Aztán az imént hallottuk egy pici pár másodperc erejéig a DVTK indulót, a Diósgyőr indulót, nos ő is írt egy ilyen indulót Diósgyőr csapatához, és nem utolsó sorban megírta a Rock legendák című könyvet is, amelynek már a második kötete is megjelent. Tervem között szerepel, hogy mindenképpen faggatom és kérdezem majd őt erről a könyvéről is. Szóval egy sokoldalú egyéniség, és mindemellett még zenét is ír. Valamint ebben az együttesben játszik, amelynek nevét most várjuk a 36-os körzet 510-610-es telefonszámunkra. Hát akkor javaslom, hogy most üljünk fel együtt, és szálljunk fel együtt arra a bizonyos miskolci villamosra, hallgassuk végig a dalt, és ezelőtt találják ki a kedves hallgatók, hogy melyik együttes felvétele is szól.

0: Hogy mennyire jól megszerkesztett ez a dal, a Miskolci Villamoson című dalt hallottuk az elmúlt percekben a végén, akik jól ismerik Miskolc városában az avasi református templom harangtornyának vagy harangjának játékát, bizony még ezen bizonyos harangjátékot is felfedezhették a dal és az ének végén, mert hogy ezt is belecsempészték a szerzők és az együttes ebbe a dalba, melynek címe a Miskolci Villamoson volt. Kedves helyes megfejtőnk pedig már itt várakozik a telefonvonal túlsó végén. Jó napot kívánok önnek, kihez van szerencsém.
1: Erika vagyok, és Miskolcról.
0: Na, örülök azért, hogy a miskolciak azért megmentik a miskolciak becsületét, és kedves Erika, szeretettel hallgatom helyes megfejtését.
1: Hát ez a Reflex Együttes.
0: A Reflex Együttes, így van, Bádos István énekelt nekünk az elmúlt percekben. Köszönöm szépen önnek, kedves Erika, a helyes megfejtést. Kérem szépen, válasszon lehetséges nyereményeink közül. Gálhalász Anna, ha fogod a kezem, a hitvirága, az élet kenyere, a vigasztalás, az öröm, a találkozás imakönyve és a szeretet himnusz. Mindegyik nagyon szép kiadvány, melyiket szeretném?
1: Most szeretném a Hitvilága című könyvet.
0: A Hitvilága című könyvet, Cakó István, egykori Miskolc Mindszenti plébános is volt, ugye már idős korában és nyugdíjas korában ott is élt, és ott is szolgálta Isten népét, meg Cakó István atya nagyon sokáig az Egri Bazilika plébánosa is volt, rádiónknak is számtalan Lélekszava című műsort készített, nos akkor így az emlékét most felidéztük, és az ő könyvét postázzuk önnek Miskolcra.
1: Nagyon szépen köszönöm.
0: Én is köszönöm a helyes megfejtését. Szép, szép napot kívánok én is önnek, kedves Erika. Isten áldja, viszont hallásra.
1: Köszönöm szépen, önkit Isten áldja.
0: Kedves hallgatóink, a folytatásban van még egy kérdésem. A miskolciak előnyben, de szerintem mindenki kitalálhatja könnyedén a helyes megfejtést, hiszen ott az internet, és ki mondta, hogy nem lehet az internetet segítségül hívni helyes megfejtésként. Nos, hol található Miskolcon a sötét kapu? Erre vagyok kíváncsi, és akkor meghallgatunk most egy 2024-es felvételt. László Evelin, Szécsi Viktória, Cinke Máté, Nahaj Péter, Vihula Mihályló gitárművész és Merec Cicki, Kis Judit, Miskolc a szívünkkel páros című közös felvétele szól itt a Szent István Rádióban. 2024-ben született ez a felvétel, éppen a Miskolci Városnap alkalmából, úgyhogy újra felidézzük ezen új szerzeményt is, és meghallgatjuk itt a Szent István Rádióban. Addig pedig várom a helyes megfejtéseket arra a kérdésemre, hogy hol is található Miskolcon a sötét kapu.

0: Miskolc a szívünkkel páros hallottuk az elmúlt percekben ezt a 2024-es felvételt, amely éppen a Városnapi alkalmából és ünnep alkalmából született. Kedves helyes megfejtőnk pedig azt is elárulja nekem, hogy hol található Miskolcon a Sötét kapu. Jó napot kívánok önnek, kihez van szerencsém.
1: Szép jó napot kívánok, Hajdú László beszélek Geszterédből.
0: Üdvözlöm, kedves Lászlóm, szeretettel hallgatom a megfejtését.
1: Én ugyan nem miskolci vagyok, de ezt tudtam, mert voltam ott, a Rákóczi háznak a kocsi bejárója.
0: Így van. A Széchenyi utca és a Rákóczi utca, illetve a Szimbapatak között található áthaladó, a 18. században épült ez a műemlék kocsi bejáró, ahogy említi is, amely a Rákóczi ház részét képezi. Igen. És a 19. század óta nevezik így, és nevét a boltozatos kialakításáról kapta. Hát az pedig már csak, hogy úgymond szuper bónusz extra kiegészítés minden helyes megfejtése és ezen helyes megfejtéssel kapcsolatosan, hogy a Szent István Rádió Miskolci szerkesztősége pontosan a Rákóczi utca 12 szám alatt található, úgyhogy közel vagyunk a Sötét kapuhoz. Köszönöm szépen önnek, kedves László, a helyes megfejtését, kérem szépen válasszon. A szeretet himnusz, Gál Halász Anna, ha fogod a kezem, a vigasztalás, a találkozás, az örömim a könyve, vagy az életkenyere közül, melyiket szeretném?
1: Hát nem tudom, hogy szabadna még kérni a Mária Pócsról szóló könyvet, hogyha...
0: Megnézem, hogyha lesz még a tárházunk, akkor Gál Halász Anna, ha fogod a kezem, de hát elérhető, kedves uram, ezt még senki nem kérte, úgyhogy az öné. Mert ugye a Hitvilága című könyvet választották, és a Mári keresztutat. Ha fogod a kezem, valóban az öné, Gál Halász Anna tollából. Forgassa a haszonnal, és olvassa haszonnal. Köszönöm szépen. Önnek is átnyújtom a meghívót, hogyha van lehetősége szombaton és vasárnap valamelyik nap, akkor látogasson el Miskolcra a kedves feleségével együtt. Érezzék jól magukat. Köszönöm szépen, Isten áldja, viszont hallásra. Kedves hallgatóink, ezzel mai miskolci játékunk végéhez értünk. Mi már így előre megünnepeltük a május 11-én emléknapját és ünnepnapját ünneplő Miskolc városát. Köszönöm szépen a zenei szerkesztő Németh Tamás és a technikai munkatárs Kvasszinger Jenő segítségét. A Szent István Rádió mikrofonja előtt a szerkesztő műsorvezetőt, Farkas Erzsébetet hallották. A Stúdió 11 vidám, rock'n'rollos, Mondkit, skócos című dalával zárom, és felvételével ezt a mai reggeli játékot. Ezzel a felvétellel kívánok önöknek további szép napot, kellemes időtöltést és szép hétvégét. Viszont hallásra!

0: Ablak világunkra. Ismeretterjesztő és szolgáltató műsorok.
1: 9 óra.
2: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Egy éve 2025. május 8-án este hirdették ki a Szent Péter Bazilika középső erkélyéről a várakozó híveknek, zarándokoknak. Habemus pápám, vagyis van pápánk, Robert Francis Prevost 14. Leó néven. Fehér füst szállt fel 18 óra 8 perckor a Sixtus kápolna kéményéből, és megszólaltak a Szent Péter Bazilika harangjai. Majd bő egy óra múlva 19 óra 12 perckor hirdették ki, kicsoda az új pápa, Róma 267. püspöke. Robert Francis Prevost, aki a 14. Leó nevet választotta, 1955-ben született az Amerikai Egyesült Államokban. 14. Leó pápa megerősítette a püspökké szenteléséhez választott korábbi jelmondatát, mely szavakat Szent Ágoston használt egyik prédikációjában, amikor a 127. Zsoltárt magyarázta. Bármi, keresztények sokan vagyunk, az egyetlen Krisztusban egyek vagyunk. Röviden, ő benne, az egyben egyek. A névválasztással kapcsolatban 2025. május 10-én szólt a bíborosi testület tagjaihoz intézett beszédében. Névválasztásomnak több oka is van, de elsősorban az, hogy 13. Leó pápa a Rerum Novarum kezdetű történelmi enciklikájával a szociális kérdéssel foglalkozott az első nagyipari forradalom összefüggésében. Az egyház pedig ma mindenkinek felajánlja az ő szociális tanításának örökségét, hogy válaszoljon az újabb ipari forradalomra és a mesterséges intelligencia jelentette fejlődésre, melyek új kihívásokat állítanak elénk az emberi méltóság, az igazságosság és a munkavédelmét illetően. Lemondott igazságügyi miniszteri jelöltségéről Mellétei Barna Márton, aki ezt a közösségi oldalán jelentette be csütörtök este. Mellétei Barna Márton közölte, soha nem látott társadalmi konszenzus áll a jogállam visszaállítása és az igazságtétel mellett. A választáson példátlan tömeg, 3,3 millió ember döntött a változás mellett. De éppen a hatalmas felhatalmazásból következik az is, hogy a társadalmi konszenzust növelni, nem pedig csökkenteni kell a jogállam és az igazságtétel mögött. Ezt pedig a miniszterelnökkel fennálló rokoni baráti kapcsolat most nem segíti, tette hozzá. Magyar Péter leendő miniszterelnök ma jelenti be új jelöltjét az igazságügyi miniszteri pozícióra, a tisztségétől csütörtökön visszalépő Mellétei Barna Márton helyett. Csütörtök este a közösségi oldalán Magyar Péter kiemelte, Mellétei Barna Márton munkájára és hazaszeretetére továbbra is számítanak országgyűlési képviselőként. Lemondott az Országos Kórházi Főigazgatóság főigazgatója. Révész János ezt a szervezet honlapján jelentette be csütörtökön. A főigazgató május 8-ával nyújtotta be lemondását, munkaviszonya június végén szűnik meg. Lemondásával kapcsolatban Révész János azt írta, mivel a hatályos jogi környezetben az Országos Kórház főigazgatót az ágazatért felelős miniszter javaslatára a miniszterelnök nevezi ki, és május 9-ét követően mind a miniszter, mind a miniszterelnök személye változni fog, úgy gondolja etikusnak és támogatónak, ha lehetővé teszi, hogy az ágazat új vezetése az általa legalkalmasabbnak ítélt vezetőt bízza meg, mihamarabb feladatának ellátásával. A Tisza társadalom politikájának egyik alappillére a részvételiség formáinak visszaállítása. Emelte ki Bódis Kriszta leendő kormánybiztos a közösségi oldalán tett bejegyzésében, amelyben arról számolt be, hogy a Tisza parlamenti frakciója egész nap az országgyűlés alakuló ülésére és a miniszterek bizottsági meghallgatására készült. Egyúttal közölte, hogy tagja a Társadalmi Részvétel Bizottságának. Végül az időjárásról. A ködfoltok és a rétegfelhőzet feloszlása után fátyol és többnyire kevés gomoly felhő mellett sok napsütés várható. Az északkeleti-keleti harmadban helyenként záporok fordulhatnak elő, illetve elsősorban az északkeleti határ mentén esetleg egy-egy zivatar is kialakulhat. a légmozgás helyenként élénk lehet. A hőmérséklet napközben 21 és 26 fok között alakul. Késő estére 14 és 19 fok közé csökken a hőmérséklet. Híreket hallottak.
3: Reklám.
4: Hittanári képzések. Az EGRI Hittudományi Főiskolán katekéta lelkipásztori munkatárs 3 éves alapszakon és 4+1 éves hittanári szakon levelező tagozatos formában lehet készülni hitoktatói tevékenységre és keresztény műveltségünk gyarapítására. A hittanári szak az Eszterházy Károly Egyetemmel együttműködésben történő közös képzés. A képzésekre az EGHF saját jelentkezési lapján kell jelentkezni május 15-ig. A következő tanévben is lesz pedagógusok számára a 2,5 éves hitoktatói szakirányú továbbképzés. Bővebb információ a főiskola honlapján www.eghf.hu olvasható.
5: Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem ismét felvételt hirdet kántor alapszakra. A képzés az EGRI Hittudományi Főiskolával együttműködésben 2026. szeptemberében indul nappali és levelező tagozaton. A cél olyan kántorok képzése, akik képesek a kántori szolgálat ellátására, az evangélium üzenetének átadására énekben, zenében, felkészültek az egyház zenéért felelős szolgálatra. A képzés 6,5 éves, nappali és levelező tagozaton kerül meghirdetésre. A jelentkezést az egyetem www.felvi.uni-eszterházy.hu oldalról letölthető jelentkezési lapon a 3300 Eger Eszterházy tér 1 címre kell benyújtani 2026. május 31-ig. A szakkal kapcsolatban további információ az alábbi elérhetőségeken kérhető. Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Zenei Intézet, Eger Eszterházy tér 1, Líceum, Földszint 123. Telefonszám 36-os körzet 520-400 2031-es mellék. E-mail felvi@uni-eszterházy.hu vagy EGRI Hittudományi Főiskola Tanulmányi Osztály, Eger Foglár György utca 6. Telefon 36-os körzet 312-916 130-as mellék. E-mail hivatal@eghf.hu.
4: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátraderecskén, a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátraderecske, Mátyás Király utca 19/A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
5: XVIII. tavasz köszöntő templomi hangverseny a Mezőtárkányi Katolikus Templomban 2026. május 16-án 16 órakor. Meghívott fellépő a felvidéki Kincsem zenekar Csicser településről. Műsoruk címe Adjon az Isten. A rendezvény ingyenes, minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők. Média támogató a Szent István Rádió.
6: Adjon az Isten fényeket, temetők helyett életet.
3: Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
5: 1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítványt tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18 57 87 26 1 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
3: Társadalmi célú hirdetésünket hallották.

0: Közélet. Délelőtti magazin.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! 2026. május 8-a péntek van. A közéleti adás szerkesztője Klisz Báta nevében is szeretettel köszönti Önöket a mikrofonnál a műsorvezető Farkas Erzsébet. A mai adásban a szegényeket támogató alap EGRI alapítványának aktualitásairól lesz szó. Ha tehetik, tartsanak velünk!

0: Már egy jó ideje volt, hogy a szegényeket támogató alapegri alapítványánál jártam, talán 2 éve voltam Farkas Zsuzsánál, kuratóriumi elnöknél, szakmai vezetőnél, de mindig vannak a szervezetnek aktualitásai, most is van egy alkotópályázati felhívás, amiről mindenképpen szeretném, hogy beszéljünk, de azt gondolom, hogy ezen túlmenően azért vannak bőven az alapítványnak aktualitásai is. Aki még partnerünk lesz a beszélgetésben, Vitai Georgina, projektkoordinátor, úgyhogy majd aki amilyen területhez jobban ért, annak adom át a szót, és majd, ha minden igaz, időközben csatlakozik egy harmadik kolléganőtök is, ő még nem érkezett meg. Kezdjük ezzel az alkotópályázatival, mert ez a legaktuálisabb, melyikőtöket kérdezzem, Zsuzsa.
1: Tavaly fogalmazódott meg bennünk, hogy jó lenne a gyerekeket megszólítani, középiskolásokat, általános iskolásokat egy ilyen alkotópályázattal, melynek a témája maga a szolidaritás. Itt egyrészt nagyon fontos dolog maga a szolidaritás, mint egy társadalmi érték, amely kohéziót biztosít a különböző társadalmi csoportok között, életkor szerint is, és most került sor erre, megfelelő előkészítés után, hogy meg is hirdettük ezt a gyerekek számára. 2 korcsoportunk van, felső tagozatosok és a középiskolások, és ezen belül pedig 3 kategóriánk lehet pályázni rajzzal, illetve hát festéssel, tehát különböző technikákkal, fényképekkel és rövid videófilmekkel. Szeretnénk látni azt, hogy a gyerekek akár a személyes életükben, akár pedig iskolai életben, vagy egy város életében, hogyan látják ezt a kölcsönös segítségnyújtást, hogy fontos-e számukra, vagy nem fontos, hogy kellőképpen felnőttek elmondjuk-e nekik, hogy ez miről is szól, és hogy hány embert köt össze ez az érték különböző aspektusból.
0: Ez a pályázat már elindult, meddig kell és milyen módon benyújtani a pályaműveket?
1: Május 30-ig kérjük benyújtani, és különböző formában lehet postán, személyesen és elektronikus formában is.
0: A személyesen alatt értjük azt, hogy a Békeút 60 szám alá ugye az alapítványi házba eljönni. Tehát beszéltem arról, hogy aktualitások, egy 37 éve működő szervezet, ugye 1989-ben alakultatok, ugye erről itt beszéltünk a riport előtt, tehát azért gyakorlatilag szinte már majdnem lassan egy fél évszázad, legalábbis nagyon remélem, hogy a fél évszázadot is majd a feltörekvő nemzedékkel tényleg megéritek, és tovább folytatódik ez az elképesztően tiszteletre méltó tevékenység. Szóval, hogy aktualitások mindig vannak, pályázatok mindig vannak, hiszen másképp nem is lehet működni. Melyek most a futó aktuális pályázataitok?
2: Gina, téged kérdezni. Igen, most januártól indult az új projektünk, ami az Aspektus által támogatott projekt, és hát nagyon sokrétű szervezetfejlesztés van benne, többek között ez az alkotópályázat is, adományszervezés, közösségek építése, társadalmi bázis képítése, gazdálkodó szervezetekkel való kapcsolatépítés, civil hálózat létrehozása, az is folyamatban van most. Úgy tűnik, hogy érdekli a civileket ez a megkeresés.
0: Te mióta csatlakoztál a szervezet munkájához? Ugye most azért próbálom a többieket kérdezni, hiszen ugye Zsuzsa, te tőzsgyökeres tagja vagy, és én ugye amikor 2 éve Zsuzsával beszéltem, akkor viszont itt volt az időközben, igen, megérkezett Nikolett, akkor már nem önkéntes voltál, már akkor is státuszban voltál.
3: Akkor már
0: menjünk sorba, tehát Gina, akkor nem tudom, 2 éve szerintem te még nem voltál.
2: Nem,
0: vagy lehet, hogy önkéntes,
2: én tavaly januárban mondtam fel a munkahelyemen, kormányhivatalban dolgoztam 17 évig, és februártól kezdtem el itt dolgozni, szintén egy projektben. Nagyon izgalmas projekt volt. Fiatalokból álló csoportot szerveztünk, és az EU-s értékekről szólt az egész közel egy éves tevékenységünk. Ezt úgy kell elképzelni, hogy minden hónapban ott alvó tréninget szerveztünk számukra, ami egyrészt kikapcsolódással is járt, másrészt meg tréninget tartottak nekik, pszichológus segítségével, szociális munkás, újságíró, és az EU-s értékek mentén közelítettük meg a témákat. Tavaly lettem önkéntes koordinátor az alapítványnak, hát közel 30 önkéntese van, ezt szeretnénk bővíteni, és az ő munkájukat próbálom koordinálni. Nekik is szerveztünk a csapatépítő programokat, kirándulást. Havonta egy alkalommal találkoztunk, beszélgettünk, hogy jobban összerázódjon a csapat.
0: 30 év alatt azért itt is gondolom nagyon sok víz lefolyt a Dunán, tehát hogy az önkéntesek csapata az mennyiben változik. Valószínűleg szintén Zsuzsa az, aki még az első önkéntesekre emlékezik, de ha most te koordinálod őket, akkor hogy látod? Tehát vannak olyanok, akik, ha nem is a kezdetektől, de jó pár éve itt vannak, mennyire nagy ebben az önkéntesi hálózatban a fluktuáció?
2: Vannak igen, akik nagyon régóta önkéntesek, vannak, akik idén is csatlakoztak már hozzánk, illetve fiatalítani szeretnénk az önkéntes csapatunkat. Nyilván akik dolgoznak, ők kevésbé érnek rá napközben vagy hétköznap segíteni a munkánkat, tehát több a nyugdíjas önkéntes, de most azon vagyunk, hogy új fiatal önkénteseket vonjunk be.
0: Helyi szinten ugye az EKE-nek is van szociálpedagógia tanszéke, ha nem is éppen szociális munkás, de mondjuk a legközelebb álló, én azt gondolom, tehát például nekik gyakorlatot

Erőszala felé, ott önkormányzati képviselő ebben a városrészben, tehát ugye a szociálpedagógus hallgatókat mi ilyen formán nem tudjuk elérni, de van, igen, és hogy nekünk inkább arra van szükségünk, hogy ilyen sokfajta tudás, készség, hobbi jöjjön be ide a gyerekek közé, a tanodában, hogy jó lenne rajzolni, festeni, énekelni, sportolni, bármit csinálni. És ugye csak átvezetném, hogy igen, a legfőbb, legsúlyosabb tevékenységünk az a tanoda, és itt már tanév vége felé vannak hazai kihívások.

0: Folytatjuk a beszélgetést dr. Farkas Zsuzsával, a szegényeket támogató alap EGRI alapítványának kuratóriumi elnökével, szakmai vezetőjével, Bitai Georgina programkoordinátorral és Éliás Szabó Nikolett szociális munkással.
1: Éliás Szabó Nikolett a szociális munkás időközben csatlakozott hozzánk. Ugye itt, ahogy említettünk, én már emlékszem, hogy 2 éve beszélgettünk. Szociális munkásként azért nagyjából elképzelhető, hogy eléggé testhez álló egy ilyen alapítványnál dolgozni, de mi a te konkrét feladatod?
2: Hát az én munkám igazából minden is egyszerre, tehát hogy nincs 2 ugyanolyan napom szerintem itt az alapítványnál. És én nem is vagyok hivatalosan szociális munkás végzettségű, nekem tanári végzettségem van. Úgyhogy így az évek alatt meg kitanulom ezt a szakmát, amit mások az egyetemen.
1: De esetleg lehet, hogy megjön majd az inspiráció, nem? Hogy

0: Lezőn elvégezni egy szociális munkát?
1: Elképzelhető egyébként, elképzelhető. Általában délelőttönként szociális ügyeket szoktam intézni. Ez lehet hivatalos iratok pótlásától elkezdve orvoshoz kísérésig, támogatás, anyagi támogatás intézése valamelyik telepi lakosnak, iskolába bemenés a tanárokhoz, velük egyeztetni, hogy mit látnak a gyerekekkel kapcsolatban, hogyan tudnánk jobban fejleszteni őket, ők mit gondolnak. Egy óra után pedig beindul itt az élet, és akkor jönnek a gyerekek, és magyartól, matematikán át, kémiáig mindent tanulunk velük elsőtől nyolcadik osztályig, de van középiskolásunk is, bár ő inkább a lelki támogatásért jön, mint hogy el anyagot beszéljünk át. És akkor tanulunk nagyjából 4 óráig, 4:30-ig, ez helyzete változtatja, hogy van-e másnapra nagy dolgozat, vagy valami, amin lehet még javítani. És utána pedig a csoportos fejlesztő foglalkozások kezdődnek el, ahol múlt héten például finom motorika fejlesztés volt, de van, amikor nyelvtantananyagot dolgozunk fel játékosan, és akkor vakon kell szavakat keresni, és úgy kell utána szófajokba csoportosítani. Tehát minden olyan, amit tanulnak az iskolába, tananyagot, azt mi játékos formában felelevenítjük, vagy jobban beledolgozzuk az agyukba.
0: Tehát tulajdonképpen délután mind a hárman a korepetálással is foglalkoztok, te már nem, Gina nem, de Niki és Zsuzsa, te rendíthetetlenül.
2: Igen, úgy javítunk. Mi nem korepetálunk. Tehát mi ezt nem korepetálásnak hívjuk, hanem tanulássegítés. Igen, tehát hogy nem is tudom, most lehetne boncolgatni, hogy most mit jelent a korepetálás, meg mibe vagyunk másabban. Miben segítsék, Niki?
1: Igen, tehát hogy az alatt a mondjuk 1 óra alatt, vagy éppen melyik gyereknek mennyi időre van szüksége. Nagyon sok mindennel dolgozunk a gyerekekkel kapcsolatban. Tehát nem csak az a lényeg, hogy megtanulja a matematikát, hanem megértse mögötte a logikát, mert nem arra az egy mondatra fog emlékezni, hogy hogyan kell a törtet-törtel osztani, hanem arra, hogy a logikában hogy tudja pakolni, és azt tovább kísérje az életében. Beszélgetünk sokat, az alatt az 1 óra alatt tágítjuk a világképüket, meg tágítjuk azt, amit tudnak a világról, az ismereteiket. Igyekszünk, hogy ne csak a saját kis életükben gondolkodjanak, hanem lássanak nagyobba is. Tehát ez az 1 óra, ez nem csak korrepetálás, ez nagyon sok minden egyszerre is. De főleg ez a tananyag lefordítás, ami nagy munkát igényel, meg a logikának a megtalálása minden egyes tantárnál, vagy minden egyes tananyagnál.
0: Még az előbbi kérdésemre a válaszodban is mondtad, hogy például a középiskolás srác vagy lány, aki visszajár, ő igazándiból lelki támogatásra jön vissza. Tehát, hogy ez egy nagyon érdekes dolog, hogy az idejövő gyerekek, eleve már aki idejön, de javítsatok ki, hogyha én ezt nem jól fordítom le, abban van egyfajta igény arra, hogy igen, ő meg akarja érteni, újra akarja értelmezni, szüksége van arra, hogy segítsen, lehet, hogy neki túlzajos az osztály, lehet, hogy már az előítéletei velül azon a matekórán, stb. És ott már be fog zárni az agya, és lehet, hogy itt nyugodtabb környezetben megtanulja a dolgokat, de hogy tényleg az, aki idejön, akár a szülő, akár saját döntéséből eredően, ugye benne van az a én jobbá akarok, én előrébb akarok haladni, valami előrehaladási útmutató. Nyilván nem mindenki jön ide a telepről, de aki ide jön, abban benne van az, hogy ő többet akar, meg jobbá akar válni.
1: Hú, sok minden van benne, hogy egy gyerek miért jön ide hozzánk. Van az, hogy esetleg ő akar 2-ről 3-asra javítani. Van, hogy a szülő nyomja, és otthon érték a tanulás, és érték az, hogy szakmát szerezzen, és azért jön. Van, aki a társaságunkat szereti, egyébként ilyen is van, és ha már itt van, akkor bevonható egy bármilyen tananyagnak az átbeszélésére. Van, aki a társaság miatt jön, mert ha a többiek itt vannak, akkor én is itt vagyok. Úgyhogy nagyon sokfajta motivációval érkeznek, de az biztos, hogy még az ő életükben nagyon fontos a mi külső motivációnk. Tehát még nem alakul ki, vagy nem alakult ki szerintem bennük a belső motiváció ennyire erősen. A 7.-8. osokban igen, de még a kisebbekben nem. Meg azért is nehéz a belső motivációjukat megteremteni, mert rengeteg kudarccal rendelkeznek. És ezt hol alsótól kezdve hordozgatják a szívükbe, van, aki óvodától kezdődően, tehát már ott le vannak maradva az itteni gyerekek, hogy bekerülnek az óvodába. És ezt valahogy sem az óvodai rendszer, sem az iskolai rendszer nem képes kompenzálni. Vagy nem képes, vagy nem akar kompenzálni.
0: Zsuzsa, te az, aki 37 éve benne vagy ebben az egész alapítványosban, tehát tényleg azon gondolkozom, annyi gyerek folyt már át a kezed között, hogy egy gyerek, aki idejön, és hogyha egyszer idejön, akkor végigcsinálja a 8-ig. Tehát mi az, amit ő az alapítvány iránt, meg a ti munkátok iránt érezted? Tehát ezekben a gyerekben hála, közösséghez való tartozás, mi az, ami egy idő után már mondjuk egy belső motivációvá alakulhat át bennük?
2: Én nem szeretem azt a kifejezést, hogy hála. Tehát a szakmai munkában nincs olyan, hogy hála. Tehát, hogy ez a jótékonykodással függ össze, tehát, hogy a mi szervezünk nem jótékonykodik, hanem szakmai értékek mentén arra törekszik, hogy a körülöttünk lévő embereknek megváltozzon az élete, mobilitásuk legyen, jobban éljenek, jól éljenek, és csökkenjenek a szükséglethiányaik. Tehát mi szakmai munkát, tudatos szakmai munkát végzünk, hogy honnan indulunk és hova szeretnénk eljutni. Van, amikor eljutunk, van, amikor nem. Tehát mi szegénységben élőkkel foglalkozunk, ezt ugye kétszer aláhúznám, és ráadásul egy gettóban, egy gettó közösségében, és ennek a gettónak van egy belső külön világa, aminek megvan a saját törvényszerűsége, amely lehúzza a gettóba élő embereket, visszahúzza, mert hogy itt ennek van egy belső kölcsönös hálózati rendszere. Ezt úgy hívom, hogy primér szolidaritás, ezt nem szabad felrúgni. Tehát mondok erre egy példát, tehát ha én kölcsönkértem valakitől egy kiló kenyeret vagy pénzt, a villanyszámlájunknak a kifizetésére, vagy netalántán egy hálózaton vagyunk a villannyal, ja? És hogyha nekem valamikor mondjuk pár év múlva, vagy pár hónap múlva jobb lesz a helyzetem, mert munkát kaptam, akkor nem mondhatom azt, hogy a jövedelmemet nem osztom meg azzal a második és harmadik és a negyedik családdal. Tehát ebben a gettó közösségben, tehát emiatt nem sikerül kijutni mobilitással. De hát egymást segítik, de ugyanakkor egymást is lehúzzák. Mert abban a pillanatban, amikor felmondom a szolidaritást, tehát abban a pillanatban, amikor azt mondom neked, hogy bocsi, én most nem fizetem ki a villanyszámládat, akkor kizár a közösség. Kizár a közösség, és nem lehet tudni azt középtávon, hogy lehet, hogy 8 hónap után elveszítem a munkámat, és az ő segítségére szorulok. Tehát ebből így nagyon-nagyon nehéz kiszakadni. És még lehetne most számtalan problémát ehhez hozzátenni, hogy kis családoknak a sérülékenysége az mennyire közrejátszhat abba, hogy tönkre megyek, vagy nem megyek tönkre. Tehát alapvetően mi itt egy iskolás környezetet rendeztünk be köréjük, egy iskolás hangulat van körülöttük, ami otthon ugye nincsen, és állandóan fontos, hogy miért szükség az, hogy legyen formális iskolai végzettséged, ez egy dolog, meg miért szükséges ahhoz, hogy legyenek ismereteid a körülötted lévő világból. Éppen ezért a formális és az informális tanulás nálunk egyensúlyban van, és hosszú-hosszú évek alatt visszajönnek, találkozunk, és elmesélik, hogy Tardoson milyen volt a tábor, és keresem a fejembe, mikor volt Tardos, mondjuk 90-es évek elején, meg hogy Fonyódligeten, meg hogy Tarnaméren, meg hogy itt-ott, hogy mennyire jó volt az a tábor, mennyire jó volt, amikor Zsombor angolozott velünk, akkor mindig négyeseket, ötösöket kaptunk, és az osztálytársak a miénkről másolták le a házi feladatot. Látjuk azt, hogy szakmunkás képzőt végzett, elment érettségizni, hogy kitör a gettóból, mert inkább elmegy albérletbe, fizeti az albérletet, csak azért, hogy a munkahelyén ne azt kelljen bemondani, hogy én a Béke utca végén lakom. És ezeket látjuk, hogy kik érettségiztek. Kevesen jutnak be egyetemre, főiskolára, de azt is látjuk tehát, hogy ezek az emlékek, hogy visszajönnek, és azt mondja, jó, de jó volt, igen, hogy itt töltöttem a gyerekkoromat. És ugye azok a gyerekek, akik egy előző generációban itt nőttek fel, és itt kaptak mindenfajta segítséget, akár közösségi élet, világot látni, tábori élmények, egyebeket, igen. Látták azt, hogy mi hogyan tanulunk velük, és az ő gyerekeik már nem járnak ide.
0: Mert tehát, őket otthon.
2: Aha, igen, mert hogy megteremtették maguk számára a családot, látták azt, hogy mi hogyan foglalkoztunk velük, és ők ezt a mintát átvették, és a saját gyerekeikkel alkalmazzák. De egy minta voltunk, és minta vagyunk a mai napig is.

0: A folytatásban is beszélgetést hallanak dr. Farkas Zsuzsával, a szegényeket támogató alap EGRI alapítványának kuratóriumi elnökével, szakmai vezetőjével, Vitai Georgina programkoordinátorral és Éliás Szabó Nikolett szociális munkással.
1: A Nikitől akartam az előbb kérdezni, hogy ezt nem lehet elmondani, hogy összesen hány gyerek jár ide, mert valaki szinte naponta jár, valaki igen. Meg akkor, amikor igen. Szüksége van, de úgy olyan nagyjából mégis mondjuk, hogyha megnézzük a telepen lakó korban, ugye általános vagy középiskolai gyerekek számát, mondjuk ahhoz képest mondjuk hányan veszik igénybe a SZETA tanodáját?
2: Hát azért a hatókörünkben egy 30-35 gyerek most is megvan.
1: De mind a telepről jön? Tehát mind a Békeút és környéke?
2: Azért vannak lejjebbi utcák is, amik nem csatolódnak konkrétan a telephez, de hogy velük is van együtt munkánk. Igen, tehát hogy használjuk magát az, hogy telep. Vagy telepiek, igen, tehát hogy földrajzi értelemben is használhatjuk, de inkább társadalmi kötődések vagy kapcsolatrendszerből is nézzük, és általában így szoktuk, mert hogy telepi közösség, ugye a közösségnek van egy belső kapcsolati hálója, tehát a telepi családok közül nagyon sokan elköltöztek a Kovács-Jakab utcába, a József Attila utcában, sőt már Pásztorvölgyben is vannak. Vannak Verőszalában, de vannak vidéken is. Tehát meg Csevokszáriban is van. Tehát így szét. De ezeket belső kapcsolati háló köti össze. Uh-huh. Földrajzi meg belső kapcsolati háló alapján nézzük, akkor azt mondjuk, hogy egész Felnémetre kiterjed a mi munkánk. Tehát ami azt jelenti, hogy a telepről elköltözött Kovács-Jakab utcai családból is jár ide gyerek. A leszármazottak, azok van kapcsolatunk.
1: Jó, de mondjuk az, aki beköltözött a Verőszalára, vagy a Csebokszáriba, vagy netán vidékre, az már nem jár ide vissza? A gyerek, tehát ugyanúgy visszajár. Tehát aki Eger-Baktára kiköltözött, az ugyanúgy ide jön, és utána innen megy haza.
2: De csak úgy, ha itt marad neki rokoni kapcsolati szála. Uh-huh. Tehát, hogy a felnémeti cigánytelep, ez egy organikusan fejlődő telep, tehát itt volt 4 család alapító, akiket kiszorítottak a faluból, 4 család alapító, és ennek a 4 családnak a leszármazottjai maradtak itt, uh-huh. És ők alkotják ezt a nagy közösségi hálót. Uh-huh. Tehát ide idegen roma családok nem nagyon költözhettek be. Ide csak rokonsági hálón keresztül házasságvér lehetett bejutni. De a Verőszala az meg lakosságcserével jött létre. Városszéli, tehát...
1: De ott például nem is ilyen nagy az összehúzó erő? Nem. Ott nem.
2: Hát az egyik jött Szomolyáról, a másik a Sájból, a harmadik uh-huh. Sajóbábonyból, mindenhonnan, mert hogy ott eredetileg szegény parasztok éltek a Verőszalában. Hát az a Zsellérek az utcája volt, Szabó Zoltán cifra nyomorúságot
1: Igen,
2: ő is leírja, hogy már abban az időben, amikor ő leírta a 30-as években, akkor már jöttek a romák. Uh-huh. Tehát ahogy onnan az emberek gazdagabbak lettek, jobban éltek, kiköltöztek, és akkor helyükre pedig benyomultak az alacsonyabb státuszú emberek. Ugye ez játszódik le a környező településeken is, tehát igen. Ez a gettósodás. És ezért ott egészen más a helyzet.
1: A beszélgetés végén, hogyha már aktualitásokról beszéltünk, igen. Ugye itt a pályázattal kezdtük, itt a nyár, tudjátok-e, hogy milyen táborokat kínáltok, vagy milyen elfoglaltságot a gyerekeknek?
3: Vannak már ötleténk a nyára, de mielőtt elkezdjük a nyarat, még azért egy kemény 2 hónap áll előttünk, amikor még a javítások mennek, az utolsó könyörgések a tanároknak, az utolsó szorgalmiknak a beadása. Úgyhogy ez a következő időszak még egy elég kemény munka lesz. Nem csak nekünk, a tanároknak is, meg főleg a gyerekeknek.
4: Itt most sok múlik, tehát sokaknál a kettesért dolgoztam, gondolom, hogy megjön legalább
3: igen, kettes. Igen, most akikkel nagyon kemény munka lesz, ott a kettesért hajtunk.
4: De valaki van, meg akár egy 3-osról 4-esre tehát.
3: Így van, és vannak olyan tanodásaink is, vagy gyerekeink is, akiknél meg 4-esről 5-ösre megyünk, vagy 3-osról 4-esre. Úgyhogy most nagyon-nagyon változatos, hogy kiért, melyik gyerekkel miért harcolunk, a kettesért vagy az ötösért.
4: június közepéig akkor ez lesz a meló, de gondolom azért már a nyár tervei kifortak.
3: Így van, nyilván vagyunk táborba, mert hogy ezeknek...
4: Nincs nyártábor nélkül összetába.
3: Így van, nincs nyártábor nélkül összetába. Ugyanis a gyerekek, akik hozzánk járnak, ez az egyetlen lehetőségük? Nem.
4: De sokaknak, gondolom.
3: De sokaknak, igen. Azért látjuk mindannyian, hogy hogyan alakulnak a tábori árak, és mennyi bekerül mondjuk az önrésznek a befizetése, vagy mennyi az önrész.
4: De ha valaki jön egy táborban, most akár mint egy napköziben, uh-huh. ugye, ahol mondjuk felügyelet van, meg játék, uh-huh. vagy akár, hogyha elviszitek minket, ezek például gyerekek számára nullköltségesek, vagy ez hogy kellett?
3: Nem, van egy hozzájárulás, amit be kell fizetniük, de ez a töredékének a töredéke, amit be kell fizetniük, ez inkább csak az, hogy ne az legyen, hogy ingyen van, hanem így is van egy plusz értékelési faktor, vagy jobban értékelik. Megint nincs az, hogy előző este lemondják, tehát komolyabban is veszik az egészet. Úgyhogy idén biztos, hogy megyünk Terpesre, mert ez egy kötelező és kihagyhatatlan hely. Van egy táborhelyünk Terpesen, és akkor ott tartjuk a tábort. Az közel van Bükszékhez, tehát minden nap el tudunk járni strandolni, van ott focipálya, oda is le tudunk menni, meg egészen jól beépültünk már a terpesi közösségbe. Biztos, hogy megyünk strandra, biztos, hogy lesznek az alsósoknak is külön programok, és a felsősöknek is, úgyhogy minden, ami nyári is élmény, azt beletesszük 2026-os nyárba is.
1: Egyetlen egy kérdés a beszélgetés végén már Gina is olyan rég szólalt, mert tényleg csak egy ilyen körkérdéssel, és akkor majd talán Zsuzsánál zárjuk, hogyha most a gyerekeket nem tudom megkérdezni, ez a belső motiváltság, ugye itt elhangzott, hogy talán ugye a 7.-8.-osoknál, de mondjuk azt ti személy szerint, aki mondjuk már önkénteskedik évek óta, meg már most azért ugye programkoordinátor, vagy te is szociális munkásnak, számotokra mit ad ez a SZETA-ban nyújtott tevékenység, hogy mi az, ami titeket ebben doppingol, vagy erőt ad, mert ugye nem minden sikertörténet valljuk be, de azért nagyon sok meg igen, mert nem véletlenül működtek 37 éve. Ugye két mondatban meg kellene fogalmazni, hogy mi az, amit nektek ad a SZETA, akkor ti miben látjátok ezt így felnőttként itt dolgozni, okként ennek az egésznek a varázsát.
4: Kezdje az, akinek előbb megszületett a gondolata.
3: Számomra az, hogy mindegyik napban új kihívás van, amit mondtam is, hogy nincs két ugyanolyan nap. Ez egyszerre tud nagyon feltöltő is lenni, meg fárasztó, de itt szerintem még a 4 év alatt, mióta itt dolgozom, soha nem unatkoztam.
4: Hát nem hagynak a gyerekek se, gondolom, meg mindig van feladat.
3: Meg mindig van feladat, és mindig más jellegű feladat, kicsit hasonló, mint az előző feladat, de mégse. Úgyhogy engem ez az, ami miatt állás vagyok, hogy minden nap más.
1: Akkor meghallgatjuk, hogy Gina hogyan látja a saját helyét itt.
5: Igen, elgondolkodtam ezen a kérdésen. Én, amit nagyon szeretek, az az, hogy új tevékenységeket csinálok. Új dolgokban próbálom ki magam. Ez a rajzpályázat is egy ilyen. Soha életemben nem csináltam még ilyet. Kapcsolatokat kell építeni iskolákkal, tanárokkal, cégekkel. Igazából ez az, ami nekem jó és változatos, és hogy hát mindenbe bele kell tanulni, hát be is beletanulok, és csinálom.
1: És akkor a keret lezárása legyen Zsuzsa, aki 37 éves csinálja, hogy neked azért, remélem majd a 40 éves évfordulótokon is itt fogunk beszélgetni. Mi az, ami neked közel 4 évtizede itt adja neked az előrelendülést, az új löketeket? Mert biztos volt sok kudarc is, és nem a gyerekekre gondolok. Támogatások hiánya, stb. De mi az, ami neked még mindig adja az erőt, hogy ilyen energikusan még mindig teszed a dolgod?
2: Az alap az, hogy van egy értékrendem, és ez az értékrend bennem eléggé korán, hamar kialakult, talán középiskolás koromtól kezdve, és ami számomra fontos, meg ami jó, hogy ennek az értékrendnek megfelelően én szakmailag autonóm lehetek, és az ötleteimet, megoldási javaslataimat megvalósíthatom. Tehát ehhez állandóan az kell, hogy az ember megújuljon, az új ismereteket összegezze, de mondom két szóval, ez a szakmai autonómia. Azt csinálok, amit akarok.
1: Ezek szerint sikerült, hiszen 37 éve működtök.
2: Igen.
1: Na hát én kívánom nektek azt, hogy tényleg, ahogy az előbb említettem, hogy a 40 éves kis jubileumotokon ugyanúgy így beszélgessünk egy jót, és tényleg summázzuk az elmúlt 40 évet, és hát nektek ez az évvégi hajrához kitartás, mert itt tényleg sok mindenkinek a jó eredményeihez hozzá kell, hogy járuljatok. Úgyhogy Éliász Szabó Niki, Vitai Gergőr Géna, és hát nem utolsó sorban Farkas Zsuzsa, köszönöm, és tényleg jó munkát kívánok nektek. Köszönöm.
5: Köszönjük.

Kedves hallgatóink, műsoridőnk végéhez értünk. A szerkesztő Klész Báta nevében is köszöni meg tisztelő figyelmüket a műsorvezető Farkas Erzsébet. Most elhangzott adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében valósult meg. A viszont hallásra. Most elhangzott adásunkat ma este 22 óra 5 perctől és holnap hajnalban 3 óra 5 perctől megismételjük.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.
1: Tíz óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Pápává választása előtt néhány hónappal Prevost bíboros Magyarországon járt. Idézte fel a tavaly május 8-ai pápa választással kapcsolatos emlékeit Veres András püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia volt elnöke a távirat irodának. Veres András elmondta: Robert Francis Prevost bíboros a püspöki dikasztérium prefektusaként pápává választása előtt járt Magyarországon, de akkor nem gondolt arra, hogy a leendő egyházfővel találkozik. Prevost bíborost tavaly május 8-án választották pápává. Rendkívüli nagy örömmel töltötte el a szívemet, amikor kiderült, hogy kit választottak pápává, hiszen előtte néhány hónappal Magyarországon az volt a feladatom, hogy őt is és a delegáció többi tagjait kísérjem, mondta el Veres András, a Győri Egyházmegye püspöke. Hangsúlyozta, a bíboros érdeklődést mutatott a magyarországi helyzet iránt. Veres András püspök kiemelte, hogy a pápa meghonosította a lefegyverző béke kifejezést. Ez nekem annyira tetszik. Ez kell, a fegyverekre így kell nemet mondani. Szeretettel és egészen biztos, hogy csak akkor állítható helyre a világ béke, ha képesek leszünk lemondani a fegyverek használatáról. Tette hozzá Veres András püspök, Leó pápa megválasztásának évfordulója kapcsán nyilatkozva a távirati irodának. Mindvégig hűséges maradt. Szentmisét mutattak be Mindszenti József bíboros halálának évfordulóján Rómában május 5-én. A római Szent István körtemplomban Báldó Reina bíboros helynök mutatta be a szentmisét Isten szolgája Mindszenti József bíboros emlékére a hercegprímás halálának 51. évfordulója alkalmából. Kveg Péter szentszéki magyar nagykövet a szentmise előtt felidézte gyermekkorát, amikor Mindszenti József bíborosnak még a nevét sem lehetett kiejteni. Annyira tartott tőle az ateista-kommunista rezsim. Báldó Reina bíboros homíliájában elmondta: Mindszenti József bíboros hitvalló élete mindmáig példaként áll előttünk. Az apostolok cselekedeteiből felolvasott olvasmányban hallottak méltán illenek rá is. Ahogyan egykor a kis-ázsiai városokat sorra járó Pál és Barnabás erőt öntöttek a tanítványok lelkébe, s buzdították őket, hogy tartsanak ki a hitben, mert sok viszontagságon át kell bemennünk az Isten országába, éppen így tett Mindszenti bíboros is. Az őt ért üldöztetés, a szabadságtól való megfosztás, a bebörtönzése mind-mind olyan próbatételek voltak, melyek valójában az ő végsőkig kitartó hitéről tettek tanúbizonyságot. Magyar Péter Rómában találkozott Giorgia Meloni olasz kormányfővel, akit meghívott egy magyarországi látogatásra. A leendő magyar miniszterelnök, aki sikeresnek és előremutatónak nevezte a találkozót, azt írta a közösségi oldalán: megállapodtak abba, hogy segíteni fogják az olasz és a magyar befektetők eredményes munkáját, valamint a trieszti magyar kikötő mielőbbi elkészültét. Arra is kitért, hogy megállapodtak, Olaszország és Magyarország nagyon sok kérdésben hasonló álláspontot képvisel, legyen szó akár az illegális migráció elleni határozott fellépésről, akár a nyugat-balkáni országok uniós csatlakozásáról, vagy éppen a tagállamok versenyképességének erősítéséről. Szakmai alapon működő, politikamentes szolgáltató kamarára van szükség, reagált a leendő Tisza kormány agrár- és élelmiszergazdasági miniszterjelöltje, Pap Zsolt, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnökének lemondására. Bóna Szabolcs a közösségi oldalán azt írta: a lemondás első lépésként rendben van, most jön a politikamentessé tétel. A kamara feladata nem az, hogy a hálózatot politikai kampány céljaira használja. Át kell világítani a költéseket, felül kell vizsgálni a tagdíjrendszert, meg kell vizsgálni a feladatokat, demokratikus választási rendszert kell kialakítani, sorolta a miniszterjelölt. Végül az időjárásról. A dél-délnyugat felől felvonuló fátyol felhőzet és a többnyire kevés gomoly felhő mellett sok napsütés várható. Majd estétől, késő estétől délen, délkeleten elkezd megvastagodni a felhőzet. Főként az északkeleti-keleti harmadban helyenként záporzivatar kialakulhat, de estére mindenütt megszűnik a csapadék. A légmozgás nagyrészt mérsékelt marad. Csak helyenként élénkülhet meg. A zivatarokat átmeneti szélerősödés kísérheti. A legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 26 fok között valószínű. Híreket hallottak.

0: Zöld hullám. Felelősen együtt a földért.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti Önöket az adás szerkesztője, Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. Mai adásunkban a Miskolci Szent Imre Római Katolikus Általános Iskola környezetvédelmi programjáról lesz szó. A Szent Imre Római Katolikus Általános Iskola az intézmény fenntarthatóság iránti elkötelezettségének köszönhetően elnyerte az örökös ökoiskola címet. A kitüntetést az iskola tanárai a mai napon vehették át a Biatorbágyon megrendezett ünnepségen. A belügyminisztérium által támogatott program kiemelt célja, hogy a jövő generációi tudatosabbak legyenek a környezeti problémák iránt. Az iskola olyan pedagógiai modellt követ, amely a mindennapi működés során is integrálja a természetvédelmi szempontokat. Az elismerés igazolja az intézmény elkötelezettségét az energiatakarékosság, a hulladékcsökkentés és az ökológiai lábnyom mérséklése mellett. Az iskola közössége több évtizedes, szisztematikus munkájával szolgált rá a megtisztelő címre. A részletekről Pockodiné Matesz Tíme a Mária, az intézmény igazgatója nyilatkozott rádiónknak. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést kívánunk.
2: Szeretettel köszöntöm, igazgató asszony, egy örömteli eseményről számolhatunk be, ugyanis az intézményük elnyerte az örökös ökoiskola címet. Mit is jelent ez pontosan?
3: Köszönöm szépen. Tehát nekünk azt jelenti, hogy pont a mai nappal, április 24-én vannak ott kollégáim Biatorbágyon, és veszik át ezt a címet, mert sokára kezdődik ez az ünnepség is. Nekünk ez hosszú évtizedek munkáját jelent, ez az örökös ökoiskola cím elnyerése. 2012-től folyamatosan jelen van a teremtésvédelem, vagy akkor még fenntarthatóságként kezeltük környezetvédelemként. Azt tapasztaltuk, hogy a gyerekek nagyon közel állnak a természethez, nagyon szeretik az állatokat, az élőlényeket, illetve hozzánk került a Szent Anna óvoda, mint a óvodánk, és náluk is nagyon erősen jelen volt a zöld óvoda, a óvodában zöld óvodaként hívják ezt a programot, és úgy gondoltuk, hogy legyen meg az átmenet, az építkezés, ezért mi is ráültünk erre a programra, mondhatom így, hogy igen, ráültünk, és az volt a célunk, hogy minél közelebb vigyük a gyerekekhez a természetet, megszerettessük velük, tudjanak együtt élni, együtt mozogni, ismerjék és szeressék, védjék a körülöttünk lévő világot.
2: Ez a díj nem jár anyagi támogatásra, viszont azt mondhatjuk, hogy ez egy presztízs kitüntetés az iskolának, ezzel egyetért?
3: Teljes mértékben, igen, nekünk ez nagyon fontos volt mindannyiunk számára, ez az örökös ökoiskola, mert úgy érzem, hogy ezzel megerősítenek abban, hogy jó úton járunk, ezt tovább kell folytatni, és ezt a jó hagyományt tovább kell vinni, át kell adni a szülőknek, gyermekeknek.
2: Egyébként ezeket hogy ellenőrzik, hogy a kritériumokat betartják-e?
3: A pályázat, amikor megtörténik a pályázat kiírása, akkor körülbelül vagy 50 kérdésre kell válaszolni és megfelelni, és mindent körüljárnak, illetve ezeket bizonyítani is kell, igazolni kell, hogy ezek az események megtörténtek. Nálunk az iskolának a honlapján van egy kis külön rekeszünk az ökoiskola cím alatt, és az elmúlt éveknek az eseményeit ide töltöttük fel, itt tesszük közzé, itt publikáljuk őket, és mindig figyelünk arra, hogy ezek a programok változatosak legyenek, összekapcsoljuk őket a kereszténységünkkel, meg tudják élni a gyerekek a hitüket nem csak a templomban, hanem úgy mondom akkor a külső templomban is, ami a Jóistennek a teremtett világa.
2: Mondhatjuk, hogy akkor ez az évek alatt ez már egyfajta rutinná vált a tanárok és a diákok között is?
3: Igen, teljes mértékben. A programjaink szeptembertől kezdve folyamatosan felépítve átölelik, átívelik az egész évünket, illetve ugyanúgy, mint a keresztény vallás, a keresztény értékek, a Római Katolikus Egyház ünnepei szerves részét képezik iskolánk munkatervének, szeptembertől indulva szüreti mulatság, a Szent Ferenc napja, állatok világnapját ünnepeljük, karácsonyhoz is közelítve, akkor ajándékozni szoktunk, ezt a napközis kollégáim találták ki, nagyon jó ötlet, a fenntarthatóság jegyében és az újrahasznosítás jegyében. A gyerekek megunt játékait összekészítik, becsomagolják, és kint az udvaron egy ilyen kis vásárt rendeznek, és csereberélnek. Mindenki választhat egy játékot, és így a megunt játék új kezekbe kerül, és akkor újra játszhatnak velük. Madarak és fák napját ünnepeljük, nemrég a földnapját ünnepeltük, és minden világnaphoz kapcsolódó eseményeket. Nagyon figyelünk arra, hogy takarékoskodjunk az energiával, az árammal. Figyelünk arra is, hogy minél kevesebbet fénymásoljunk, a gyerekek saját maguk alkossanak, és az újrahasznosítás. Illetve, ami az utóbbi időkben nagyon jó projekt, kivisszük a gyermekeket a természetbe. Minden évszakban szervezünk egy kinti programot, ahová Földi Kardos Kinga tanárnő viszi a gyermekeket akár az erdőbe, szemetet gyűjtenek itt az iskola körül, illetve olyan programokat szervez a gyerekeknek, ahol közelebb tudja vinni őket a természethez. Új programunk, ez ősszel csatlakoztunk a fenntartó felhívásának elegettéve, a 72 óra kompromisszumok nélkül című programsorozathoz. Ennek az a lényege, hogy a körülöttünk lévő természetet, ezt a kis Szent Imre teret szépé tegyük, és azt találtuk ki, hogy összeszedjük a gesztenyéket, mert tavasszal itt történik a plébániai keresztút, és amikor mennek az idősebbek is, vagy mi gyerekek is, akkor meg felnőttek, akkor ne törjük ki a bokánkat a gesztenyékbe. Szeretném kiemelni azokat az értékes programjainkat, amivel megszólítjuk a gyerekeket és az állatokat közelebb hozzuk hozzá. Szeptemberben kecskesót szerveztünk a gyerekeknek, ahol megismerhették a kecskéknek a másik oldalát, hogy nem csak mint háziállatok, hanem mint kis kedvencek is lehetnek. Májusban a Madarak és Fák napján madársóval lepjük meg a gyerekeket. Az elmúlt 5 évben ez folyamatosan jelen van. Nagyon szeretik, amikor eljön a madaras bás, és csak úgy hívják, aki már most könyvet is ajánlott nekünk, és bemutatja a nagy ragadozókat, hogy mennyire barátságosak, és nem kell tőlük félni. Illetve ebben az évben a állatkertben örökbe fogadtuk a szurikátákat, erre szavaztak a gyerekek, úgyhogy most egy évig mi etetjük és látjuk el ennivalóval a szurikátákat. Próbálunk a gyerekeknek példát mutatni abban, hogy hogyan tudnak saját maguk is kis kertet, akár kis helyen is előállítani. Itt a bérházak közepette, a betonos udvarunkon úgy oldottuk meg, hogy magaságyásokat készített Gondok bácsink, a magaságyásokba föld került, és a gyerekek saját maguk kis magocskákat ültettek el. Most hagymákat szeretnénk majd beleültetni, és várjuk azt, hogy kinőjenek, illetve a retkecskét, illetve egy kis növénykertet hoztak létre, ahol gyógynövényeket, levendulát, citromfüvet ültettek a gyerekek, nekik is várjuk az előbújásukat. Vannak olyan gyerekek, akik nagyon szeretik locsolgatni őket, odafigyelnek rá, gyomlálgatnak, kapálgatnak, illetve figyelünk arra is, hogyha olyan alma csutka maradékok vannak, akkor van egy kis komposztládánk, oda gyűjtjük bele ezeket a kis fennmaradt kis csutkákat, vagy akár amikor salátás időszak van a fennmaradt salátáknak a gyökereit, illetve a faleveleket gyűjtögetik még össze-ősszel a gyerekek, és az is komposztra kerül. És az utóbbi években már a komposztládából alulról, ami összeért és jó minőségű földecskénk lett, azokat tesszük a virágágyásokba. A 8-osok minden évben fát ültetnek, felajánlják az iskolának, és ezek a fák az udvarainkat díszítik, árnyékot adnak nekünk, a madaraknak fészkelőhelyet, illetve ezeken a fákon került kitételre a rovar hotelünk is, ahol a gyerekek megfigyelhetik a különböző kis rovarokat. 5 éve indítottuk el, hogy a termekben szelektíven gyűjtjük a szemetet, illetve megkértük Miskolc városától is a szelektív kukákat tudtunk igényelni, és a gyerekeknek a teljes dobozok, a papírok kikerülnek a szelektív hulladékgyűjtőbe. Ebben segítenek bennünket a takarítónénik is, ők is odafigyelnek most már, és arra, hogy szelektíven gyűjtsük a szemetet.
2: Hát, ha ez a tevékenység segít bennük abban, hogy a családban, otthon is ezt már természetesnek vegyék a szelektálást.
3: Igen, és a szülők is nagyon várják például a papírgyűjtésünket. Ősszel és tavasszal hirdetünk papírgyűjtési akciót, már most kérdezték is a szülők, mikor lesz, és most májusban lesz a nagy hulladékgyűjtésünk, ahová várjuk a szülőknek a felajánlott papírjait.

0: mennyire van lehetőség az iskolájukat kerékpárral megközelíteni?
1: Kerékpárút kiépült, vannak is gyerekek, akik jó idő van, akkor eljönnek kerékpárral, főleg a nagyobbak, a rollert is szívesen használják, van biciklitárulónk is. Azonban azt látjuk, hogy kényelmesek a gyerekek, illetve a szülők elhozzák őket autóval, de ez egy jó gondolkodás, tovább gondolkodás arról, hogy hogyan népszerűsítsük majd a kerékpárt, illetve arról, hogy ha nagyobbak, akkor már gyalogosan is meg tudják közelíteni az iskolát, és el tudnak jönni. Az egy pozitívum, hogy a felső tagozatosaink már azért egyedül közlekednek, és amikor hazafelé mennek, akkor ők a tömegközlekedést használják.
0: Tavaly az iskola elnyerte a teremtésvédelmi pályázatot, ez mit is takar?
1: A teremtésvédelmi pályázatot a Kapi hirdette meg. Számunkra nagyon jó volt ez a cím is, hogy megpályázzuk, hiszen egy kicsit ráhangolódtunk, tudtam, hogy ebben az évben lesz az örökös ökoiskola cím elnyerése, így ismételten összetudtuk fogni, vagy már megelőzőképpen összetudtuk foglalni azokat a dolgokat, hogy miket is csinálunk. Együtt az óvodánkkal pályáztuk meg, és mind a ketten elnyertük. Ellenőrizték a pályázatot itt is, hogy azokat a dolgokat, amiket beírtunk, azok tényleg megvalósultak-e, de mindent tökéletesen jónak találtak, és így 3 évig büszkén viselhetjük ezt a címet. És ami nagyon szép, hogy stílszerűen egy faragott táblánra belevésve Noénak a bárkáját ábrázolja, és a kis madárka fent. Ez nagyon tetszik mindenkinek az iskolában.
0: A tantestületben vannak felelősek, akik a teremtésvédelemre így jobban odafigyelnek, fókuszálnak és segítenek a diákokkal kapcsolatban?
1: Igen, nálunk teremtésvédelmi munkaközösség működik. Földi Kardos Kinga a teremtésvédelmi felelősünk, nagy energiabedobással és erőbedobással dolgozik a kolléganő, akinek köszönöm munkáját, de természetesen többen is támogatják, alsó tagozatból Hegyiné Stefancsik Mónika tanárnőt szeretném kiemelni, aki állatasszisztált pedagógiát is végzett, és ebben is látjuk a továbbfejlődést, hiszen a mai gyerekeknek nagyon fontos az, hogy az állatokat ismerjék, megmerjék érinteni, és ő nagyon aranyos volt, hogy nem régiben pókot találtak a WC-ben a gyerekek, visítva rohantak be a terembe, hogy jaj, pók van a WC-ben, és a tanárnő odament, megfogta, kezébe vette, és akkor bemutatta azt, hogy mennyi érték van ebben a kis állatban, és rá is mennyire szükség van. Isten teremtménye, minden teremtményét tisztelni kell, nem kell tőle félni. Ebben látjuk majd a jövőnket, vagy a gyerekeket erre terelni, hogy ne féljenek az állatoktól, hiszen úgy látszik, hogy szeretik őket, de félnek és tartanak tőlük.
0: És ugye pozitívum, hogy önöknek

0: katolikus óvodái eljöttek, részt vettek, és egy nagyon jó kis csapatverseny alakult ki. A gyerekek nagyon élvezték, az óvónők is, és ez nagyon jó kezdeményezés az óvodák részéről.
1: És ha jól tudom, a katolikus iskolák teremtésvédelmi felelősei találkozón is szoktak részt venni, ez hogyan kell elképzelnünk?
0: Igen, nagy gondot fordít a főegyházmegye a teremtésvédelemre, és ennek nagyon nagy szüksége is van. A találkozók a Bársony János iskola szervezett most március 25-én egy teremtésvédelmi napot, ahová Miskolc összes iskoláit meghívta, illetve messzebbről is, és ott megbeszélik azokat a dolgokat, hogy milyen jó gyakorlataink vannak, hogyan lehet tovább lépni ezen a téren, úgyhogy ez is egy nagyon jó kezdeményezés az intézmény részéről.
1: Napelemmel rendelkezik-e az iskola?
0: Igen, az energetikai pályázatunkban sikerült felszerelnünk a régi épületre napelemeket. Ennek következtében annyira örülünk neki, mert légkondicionálókra is szükség volt, és ezért a napelemek egy kicsit télen tudnak a fűtésben segíteni, és akkor a kazán tudjuk mentesíteni, illetve nyáron, amikor nagyon odasüt a nap, akkor pedig a hűtést biztosítják a termeknek, és tudjuk, hogy ezek a betermelések, ezek pluszköltségbe nem kerülnek.
1: Ennyi programot hallva látszik, hogy nagyon megérdemelte az iskola az Örökös Ökológiai Iskola címet. Még zárásként arra kérném igazgatóasszonyt, hogy beszélj már arról, hogy megtörtént a 25 éves jubileumi év, akkor erre nagyon készültek, és nagyon tartalmasan sikerült megtölteni. Hogyan tovább, hogyan zajlik tovább az életük?
0: Mindig új kihívásokkal nézünk szembe, nagyon sok minden innovációban gondolkozunk, hogy merre tudunk elindulni. Itt most egy új szervezetfejlesztési projekt ütötte fel a fejét, kollégákkal összeülve gondolkozunk azon, hogy hogyan, merre tovább, hiszen látjuk, hogy körülöttünk változik a világ, ezeknek a mai gyerekeknek új igényei vannak, új pedagógiai módszerekkel próbálkozunk, és megpróbáljuk összehozni azt, hogy a tehetség, a felzárkóztatást hogyan tudjuk arányban összehozni, összeilleszteni, mik azok a módszerek, milyen eszközeink vannak, amik megvannak, és mik azok az új módszerek, amivel kiegészíthetjük őket. Úgyhogy elárom, hogy a tehetség műhelyeknek a koordinálását próbáljuk most összehozni, melyek legyenek azok a területek, amelyiket bevonjuk. Ilyen nálunk a robotika egyébként, ami régóta működik, és mondhatom, hogy városi szinten is ismételten kollégám Verez Zoltán tanár úr vezetésével első helyen végeztek. Tegnap előtt volt egy verseny szerdán, ahol az első helyet hozták el gyermekeink a robotika futamban. Az idegen nyelv, ami nagyon színvonalas az iskolában, és több gyermekünk 8. osztályban középfokú nyelvvizsgát tesz. Erre kell új hangsúlyt fektetnünk, új utakon elindulni. A testnevelés, tehetséggondozás az is régóta működik nálunk, és nagyon jól csinálják a kollégáim, a testnevelők. De a művészeteket szeretném még kiemelni, amit meg kell erősíteni, hiszen az énekkarunk, a rajz, a képzőművészet, a kézművességben is nagyon ügyes kollégáim vannak, és ezeket a területeket szeretnénk egy kicsit megerősíteni, felemelni, és közelebb vinni a családok felé, a gyerekek felé.
1: Szívből gratulálok az elért eredményeikhez, és Isten áldását kérem a további hivatásukra.
0: Köszönöm szépen, én is minden jót kívánok.

0: Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban a Miskolci Szent Imre Római Katolikus Általános Iskola környezetvédelmi programjáról volt szó. Köszönjük figyelmüket! További tartalmas időtöltést kíván önöknek az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. A viszont hallásra! Most elhangzott adásunkat holnap, azaz szombaton hajnalban 3 óra 5 perctől és délután 15 óra 5 perctől megismételjük.
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.

0: az erdő fohásza.
1: Szeretettel köszöntöm itt a Szent István Rádió EGRI stúdiójában Szoboszlai Zoltánt, a 212-es számú EGRI Bornemisza Gergely cserkész csapat operatív vezetőjét, a mikrofonnál Tikovics Ernő. És az alkalomból hívtalak be, hogy nemrég volt Szent György napja, és köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást, és ez a nap igen jeles nap a cserkészek, a cserkészet életében. Miért?
2: Szent György személyének a jelentősége abban áll a cserkészek számára, hogy a cserkész mozgalmat egy angol katonatiszt alapította, őt úgy hívták, hogy Sir Lord Robert Baden-Powell, és mivel Anglia védőszentje Szent György, ezért a cserkész mozgalomban is kezdettől fogva jelentős szerepet tölt be, hiszen az angol száz hagyománynak és kultúrának egy jelentős alakja ő. És a cserkészek védőszentjéül is őt választotta annak idején Bipi. És ezért Szent György naphoz kapcsolódóan a cserkészek szoktak tartani egy ilyen nagy össznépi seregszemlét, amit cserkésznapnak nevezünk, itt Magyarországon hagyomány ez már hosszú ideje, és hol csapatszinten, hol ennél nagyobb kerületi szinten, a cserkész kerületek azok több vármegyétől állnak fel, vagy pedig adott esetben országos szinten kerül sor egy-egy ilyen nagy seregszemlére. Idén kerületi cserkésznapot tartottunk, ami azt jelenti, hogy Borsodabaúj, Zemplén, vármegye és Heves vármegye cserkészei számára egy ilyen nagy összlépi seregszemle során egy tartalmas és izgalmas programot szerveztünk Egerben.
1: Igen, én néztem a programot, és el is csodálkoztam, hogy hogy lehet ennyit nem csak besűríteni a hétvégébe, hanem kitalálni, hiszen korosztályokra van bontva, nem? Hogy ki mit csinál.
2: Valóban a cserkész mozgalom az gyakorlatilag amellett, hogy egy ifjúsági mozgalom, nagyon sok korosztály számára tartogat izgalmakat és lehetőségeket, hiszen onnantól kezdve, hogy 7 éves korban valaki kis cserkészként megkezdi vagy megkezdheti a cserkész munkát, egészen felnőtt korig talál megfelelő feladatot a maga számára, és ezzel kapcsolatosan meg tudja valósítani a cserkész eszményt a mindennapokban. És itt is jelen voltak 7-8-9 éves kis cserkészek, kis cserkész ígérettételre is sor került az esemény során, illetve az idősebb korosztályokból a cserkészek, a kószák, a vándorok és a bölcsek is szép számmal képviseltették magukat, és ezek a különböző korosztályok, ezek a cserkész módszertannak és a cserkész módszer működő képességének az alapját jelentik, hiszen minden olyan különböző korosztályba tartozó különböző korosztályba sorolt személy, aki a cserkész munkában részt vesz, tud találni például egy ilyen cserkész nap során is magának olyan feladatokat, ami révén színesíti ő a saját tapasztalataival, gazdagítja az egész programot, és most például a 80 cserkész mellett 20 cserkészbarát felnőtt segítő is jelen volt, és emiatt tudott egyrészt megvalósulni ez a program, másrészt pedig amiatt, hogy a fiatalok nagyon-nagyon lelkesek, és nagyon oda tették magukat.
1: Mondtad, hogy felnőtt korig tart a cserkészet, vagy részt vehetnek felnőttek is a munkában. Demeter Laci bácsi is ott volt, ő már a 90-et betöltette jócskán, nem? És emlékszünk már, aki emlékszik Bartos Laci bácsira, akit a 100. születésnapján köszöntött Bergrész, az angol cserkészet vezetője, meg akit jól ismerhetünk különböző csatornákról. Tehát ha valaki elkezdi, akkor ezt élete végéig tartó programot kínál.
2: Pontosan, a cserkész fogadalom egy életre szól. Ezzel együtt a fókusz az ifjúságon van, hiszen ifjúsági mozgalom vagyunk, és a lényeg az, hogy azok a fiatalok, akik felcseperednek a cserkész mozgalom kötelékében, egy megtartó közösségre találnak. A közösség megtartó ereje a legfontosabb, és a közösség általi nevelés. És ezeknek a közösségeknek a legkisebb egységünk az ős, ezeknek a kis közösségeknek a vezetőik az ős vezetők, csak néhány évvel idősebbek a vezetetteknél, és ezért tud egyrészt nagyon jól működni az a kapcsolat köztük, ami a vezető és a vezetett közti kapcsolatot jelenti, illetve az ő munkájuk az elévülhetetlen és megkérdőjelezhetetlen egy ilyen esemény megszervezésében.
1: Mondtad, hogy akár kisebb egységek is ünnepelhetik Szent György napját, akár nagyobbak, tehát kerületi szinten, vagy csapat szinten. Én 2 Szent György napi programra emlékszem. Az első szinte családi cserkész szinten zajlott, amikor fölkerestünk egy Szent György nevet viselő települést. Volt egy ilyen kihívás, mondhatjuk így, vagy feladat, hogy minden cserkész menjen el egy olyan helyre, ami Szent György nevét viseli, hegy vagy valami. Mi Iszka Szent Györgyre mentünk, és megnéztük ott a magyarországi egyetlen piramist, és egyszer pedig az egész csapat kirándult, Bátony terenye mellett a Szent György forrást kerestük fel. Tehát Szent György napja az egy ilyen valóban jeles nap. Mi a következő program, amivel várjátok, vagy amivel készültök a kis vagy a nagyobb cserkészek számára?
2: a kisebbek számára a következő nagyobb program, az a próbatábor lesz. A próbatábor arról szól, hogy a kis cserkészek számot adnak az év során gyűjtött ismereteikről és tudásukról. Egy olyan 2-3 napos, de a cserkésztáborhoz hasonló keretek között zajló félnomád vagy nomád keretek között zajló sátortábort kell elképzelni, ahol egyrészt ki tudják bontakoztatni magukat és mindazt a tudást, amit év során gyűjtöttek a cserkész foglalkozások keretében, másrészt pedig kipróbálhatják azt, hogy mivel jár egy hosszabb tábor kint a természetben, kitéve azoknak a viszonyoknak, a természeti elemeknek, amikkel bizony sokszor dacolni kell a cserkészeknek.
1: És ez vonza, vagy éppen taszítja a fiatal korosztályt?
2: Ez egy abszolút vonzó program kint a természetben. Egyrészt összekovácsolja a közösséget, mert óhatatlanul előfordulnak olyan kisebb-nagyobb súrlódások vagy konfliktus helyzetek, amik ott helyben azonnali megoldásért kiáltanak, és ez később mindenképpen élmény számba megy, és az, hogy együtt közösen a közösség erejével felülemelkedtünk egy ilyen kihíváson, az egy nagyszerű élmény, és az egy maradandó élmény a gyerekek számára.
1: A vallási nevelés, mondhatjuk azt, sőt azt kell, hogy mondjuk, hogy a cserkészet az egy vallási mozgalom, vagy vallásos mozgalom.
2: Így van, például most a kerületi cserkésznapnak is volt egy tematikája, ahhoz kapcsolódóan, hogy nem csak jó pásztor vasárnapja, de egyúttal a hivatások vasárnap is volt ez a mögöttünk álló vasárnap, ez a hivatás volt ez a téma. És ehhez kapcsolódóan tematizáltuk egyébként a vasárnapi közös igeliturgiánkat is, illetve ezt megelőzően szombaton pedig volt egy élőkönyvtár elnevezésű esemény, ahova olyan felnőtteket hívtunk, akik a mindennapokban nagyon tudatosan élik meg a saját hivatást. Volt például Domboszkó Szalézi nővér, Zsófia nővér személyében voltak olyan felnőttek, akik az Istentől kapott tehetségeiket, képességeiket kamatoztatják a társadalom, a közösség javára nap mint nap, nagyon nagy hivatástudattal, és mivel hogy a második cserkész törvény így hangzik, hogy a cserkész híven teljesíti kötelességeit, amelyekkel Istennek, hazájának és embertársainak tartozik, egy kicsit ezzel a cserkész törvénnyel összhangban is tudtuk megvalósítani ezt a némiképpen hivatást tisztázó jellegű programot. Arra helyeztük a hangsúlyt, hogy személyes beszélgetések jöhessenek létre. Maximum 2-3 fő beszélgetett egy felnőttel. Élőkönyvtár volt a program neve. Ez azt jelenti, hogy ugyanúgy, mint amikor az ember bemegy egy könyvtárba és borító alapján választ könyvet, itt az élő könyvek a résztvevő segítők voltak, a szolgálattevők, akik sokszor egyenruhában vagy a munkájukra jellemző munkaeszközökkel felszerelkezve jelentek meg a helyszínen, és ez alapján a látvány alapján választottak beszélgető társat a gyerekek. Nincsenek illúziunk azzal kapcsolatban, hogy egy-egy ilyen beszélgetés mire elegendő, természetesen senki nem itt és így választ magának hivatást, de az biztos, hogy valamilyen formáló hatása van, vagy lehet a gyerekekre egy-egy ilyen személyes beszélgetésnek.
1: És ez koedukált program volt?
2: A teljes program koedukált program volt, viszont ezen belül pedig korosztálybontás szerint valósultak meg egyes programok, illetve a fakultatív blokkokban kiválaszthatták, hogy mi az, ami leginkább érdekli őket. Például a vezetőknek vezetői továbbképzéssel, meseterápia témában készültünk Tátrai Vanda cserkész anyukának a szolgálattétele révén, akkor voltak különböző a adott korosztály érdeklődésének megfelelő programok, például egy vita délután, ahol a vita kultúra alapjaival ismerkedhettek meg a fiatalok, mi a különbség a veszekedés és a vita között. Volt emellett cserkész focikupa, kispályás focikupa a fiatalabbaknak a nagy örömére, illetve különböző mozgalmas programok, mint például rohampálya, rekesztorony építéssel kombinálva.
1: Akkor nem unatkoztak a kis cserkészek sem és a nagyobbak sem. A cserkész találkozók talán a legfontosabbak, főképp a világ találkozó a cserkészet és egyes cserkészek életében. A következő esemény idén, ami a nagyobb szabású, az a közép-európai dzsembori lesz. És ezt idén itt rendezik Magyarországon.
2: Pontosan a Diligeten, a Strilichpál cserkészparkban kerül megrendezésre a közép-európai dzsembori, a V4-ek országaiból származó cserkészek részvételével és az EGRI cserkészek aktív közreműködésével, ugyanis az ISTI-be, a nemzetközi szolgálattevő csapatba is beválogattak több EGRI cserkészt, akik különböző akár operatív területen, akár a programszervezésben, akár pedig a kisközösségek vezetésében majd aktív szerepet vállalnak ezen a közép-európai dzsemborin.
1: Négy ország van benne, Lengyelország, Csehország, Szlovákia és Magyarország. Amikor én a 80-as években kint voltam Lengyelországban, 85 előtt, akkor láttam furcsa egyenruhában menni gyerekeket, kérdeztem a szüleimet, hogy kik ők. Mondták, hogy ezek a cserkészek, nagyapám is nagy cserkész volt, mi akkoriban csak az úttörőségig láttunk, és gondolhatom azt, hogy ott még mindig erősebb a cserkészet, mint akár nálunk. Mert nálunk ugye a kommunizmus évtizedeiben a cserkészet be volt tiltva.
2: Tiltás alatt működött, ha működött, de az biztos, hogy minek után az Isten haza és embertárs szolgálatának eszményével nem volt az akkori kor ideológiája összeférhető, ezért törvény tiltotta a cserkészmozgalom működését. Viszont amióta új alakultak Magyarországon a cserkészcsapatok, azóta azt gondolom, hogy töretlen lendülettel végezzük a cserkészmunkát. Többek között azoknak az idősebb cserkészeinknek hála, akik átadták ezt a lángot, a cserkészetnek a lángját, és én szerintem nem vagyunk lemaradásban egyébként a lengyel cserkészt testvéreink mögött, sőt, itt Egerben különösképpen öröm számunkra, hogy nagyon nagy ütemben fejlődik a csapat, és a létszám is növekszik.
1: Kívánom, hogy maradjon ez így, és Istent, hazát és embertársait szerető embereket neveljetek, neveljen a cserkészet. Vendégem itt a stúdióban Szoboszlai Zoltán, a 212-es számú Egri Bornemissza Gergely cserkész csapat operatív vezetője volt. Köszönöm figyelmüket, Tikovics Ernőt hallották.

0: Irodalmi részlet következik. Feli Mavet Ilyen kutya nincs is című könyvének 38. részét hallják. A felolvasó Tóth Levente színművész.
1: Egyik nyáron az egész család felkerekedett, hogy a Niagarától lehajózzunk a tavon Kingstonig, és mivel gyenge szelet kaptunk, csak nem 36 órát töltöttünk vízen. Amikor végre feltűnt Kingston, Kocsi már alig tudta tűrtőztetni magát. Kingston Kanada történelmének korai szakaszában épült, és mindmáig sokat megőrzött aranykorának komor viktorianizmusából. Egymás hegyén hátán torlódó gránit épületei határozottan valamiféle gránit mentalitást tükröznek. Befutottunk a kikötőbe, de még a kötelet sem vetettük ki, amikor Korcsi egy vakmerő szökkenéssel átlendült a skót sipkát a doktól elválasztó hullámok felett, és már ott sem volt. Mivel a közvetlen környéken egy szál fa sem akadt, nyilván egyenest a város felé száguldott a macskaköves úton. Egy mogorva kopottas egyén kapta el a hajó köteles, miután rögzítette, meghívást nyert a hajóra, pusztán mert öreg tengerésznek mondta magát, amivel papát mindig lépre lehetett csalni. Megkínáltuk egy pohár itallal, amelyet lassan elszopogatott. Vallják be, hogy van egy kutyájuk, szólalt meg némi csend után. Bevallottuk, hogy csak ugyan van egy. Na, jobb volna, ha jószorosan kikötnék itt a fedélzeten, folytatta az öreg. Fertelmes dolgokat mesélnek azokról a krapekokról, akik itt orvosnak tanulnak. Azt mondják, piszkosú hajtanak a kutyákra. És mit csinálnak velük, tudakoltam ifjonti ártatlanságomban. Az öreg kiköpött és újra töltötte a poharát. Rémségeket, azt mondják. Csak ennyit mondott. Megkérdeztem, honnan szerzik a kutyákat, mire azt felelte, hogy főként a városi sintértelepről. Pedig az nekem járt volna. A sintérség, magyarázta megbántott hangon, csak hogy én liberális vagyok, itt meg a konzervatívok az urak. Pedig jó hozott volna a konyhára a fenejje, meg egy kutyáért $10, egy macskáért $5. Azt mondják, ennyit perkálnak le értük a diákok. Papa kissé nyugtalanul pillantott fel a dokra, de Korcsinak nyoma sem látszott. Mondja csak, fordult némi bal sejtelemmel az öreg emberhez, ugye itt Kingstonban nincs rendelet arra, hogy púrázon kell tartani a kutyákat. Rendelet? Horkant fel az öreg. Persze, hogy van rendelet. Nem mintha annak a nyavajásnak, a mostani sintérnek ne volna tök mindegy, hogy van-e. Az a moslék akár a kertekből is kinyisszantsa őket, láncostú, mindenestű. Az öreg tovább morgolódva odébb állt tőlünk, de mi még a dokkon megelőztük. Sietős volt a dolgunk. Én a doktól a városba vezető úton indultam el, papa kelet felé tartott a vízparton, mama nyugatnak. Tömérdek embert szólítottam meg, de senki nem látott olyasmit, ami akár csak halványan megfelelt volna Korcsi személy leírásának, sőt, magam sem találtam semmi nyomát. Egy órás keresgélés után tértem vissza a dokhoz, ahol kiderült, hogy papa és mama sem jártak több szerencsével. Papában kezdett felmenni a pumpa. A gondolat, hogy Korcsi a helybeli sintér karmai közé került, sőt, talán útban is van már a boncasztal felé, jelentősen megemelte az adrenalin szintjét. Vegyék egy biciklit a kölcsönzőből és keresd tovább a kutyát, utasított. Én megyek a gyepmester telepére. Mire odaérkeztünk, már sikerült tébolyult dübe lovalnia magát, ám a sintért nem találta a helyén. Távol létében egy rágógumin kérődző ifjonc terpeszkedett a rozog a karosszékben, és a törflapot bújta. Szemtelenül hallgatta végig papát, aki dúltan követelte, hogy haladéktalanul adják ki neki Korcsit. Miután papa elmondta a magáét, a siheder unott kézmozdulattal az épület végében sorakozó drótketrecek felé intett. Ha itt a kutyája, miszter, két dolcsér elvihetik, közölte. Mi a véleménye? Piros alma esélyes lehet a királykupán? Papa jobbnak látta, ha nem válaszol, és kirohant a ketrecekhez, ahol baljós látvány fogadta. A kutyák teljes hiánya. Egy megveszekedett ebb sem volt az egész sintértelepen. Papa visszavágtázott az ifjonchoz, és olyan hangon, amelytől az unott serdülő utcóván kiesett a karosszékból, kijelentette, hogy személyesen a gyepmesterrel akar beszélni. A fiatal úr elpimaszodott. Próbálja meg kutyának tettetni magát, miszter, javasolta papának. Aztán poroszkáljon szépen az egyetem felé. A mester úr biztos felcsípi majd valahol útközben. Ha ez a nagy legény sejtette volna, milyen közel járt abban a pillanatban a totális megsemmisüléshez, hold biztos, hogy a törflapot örökre sukbad vágja az új szövetség kedvéért. Pusztán annak köszönheti az életét, hogy papa nem fecsérelhette a drága időt holmi mellékes öldöklésre. A sintértelep előtt papa fogott egy taxit, és nyíl egyenesen a városházára vitette magát. Először a polgármestert kereste, de az illető úriember elutazott valami csatornázási konferenciára. A városi rendőrkapitány irodája azonban ott volt a közelben, és papa megrohamozta, szakasztott, mint egy ellenséges erődöt. Sajnos csupán egy böhöm, nagy, hájas őrmestert találtott, aki nem csak, hogy részvétlen közönnyel hallgatta, de az elhamarkodott rossz indulat sem állt távol tőle. Az őrmester sértett méltósággal rámutatott, miszerint neki aztán semmi köze annak a korságos telepnek a működéshez, arról nem is beszélve, hogy papa szabálysértést követett el, mivel a kutyáját szabadra hagyta. Papából automatikusan kibújt a könyvtáros. Szabadjára engedte, csattant fel. Az őrmester nem volt az a vérbeli nyelvész. Maga meg jobban teszi, ha elkotródik innen a szabadba, ordított rá papára, mert ha nem, én bizisten nem hagyom szabadon. Papa, miután végképp letett arról, hogy polgári hatóságoktól reméljen bárminő segítséget, bevonult egy telefonfülkébe, és feltárcsázta az egyetem orvoskarát. A telefon kicsengett, és csak csengett azzal a GPS kitartással, ami azt jelzi, hogy a hívott fél vagy nincs otthon, vagy túlságosan is elfoglalt. Papa inkább arra gyanakodott, hogy akiket keres, túlságosan is elfoglaltak. Hátborzongató látomások gyötörték a gúzsba kötött korcsiról, amint éppen szétszabdalják holmi fehér köpenyes rémalakok. Papa még azt sem várta meg, hogy a visszajáró érme kipotyogjon, csak kivágódott a fülkéből, mert eszébe jutott, hogy még Kingstonban is van egy hely, ahol bízvás segítségre, sőt, barátokra talál, és ez a hely a kaszárnya. Berontott a tiszti kantinba, de az kongott az ürességtől, csak az ügyeletes tiszt lebzseltott, akiről viszont kiderült, papa példátlan szerencséjére, hogy egy zászlóaljban szolgált papával az első világháború idején. A katonatiszt újjongott a gyönyörűségtől, hogy egy régi bajtársával találkozhatott, annál is inkább, mivel nincs unalmasabb dolog a földön, mint a kaszárnya ügyelet békeidőben. Mélységes együttérzéssel, egyre csillogóbb szemmel hallgatta papát, aki egy-két septében lehajtott korty után kiöntötte a szívét. A történet végén a bajtás nagy szeretettel papa vállára csapott. Azt hitted, várhatsz valami jót azoktól a rohadt civilektől, mi? Na, ez itt most vészhelyzet, öregem. Tudod mit? Kivezényeljük az őrséget és szabályos mentő akciót szervezünk. És ez korántsem üres ígéret volt, ami abból is látszik, hogy 5 perccel később a város utcáin fegyveres férfiak csapata menetelt szaporán az egyetem felé. A sintér nagy szerencsének tekintheti, hogy az őrjárat nem találkozott vele útközben, tudnélik a katonák szer fölött kedvelik a kutyákat, a civil hatóságot viszont minden lehető megjelenési formájában utálják. De talán még ennél is nagyobb szerencse volt, hogy az őrjárat találkozott velem, mert ha ez nem következik be, azt hiszem, sokáig megemlegették volna ezt a napot Kingston városában. Elképzelni sem tudom ugyanis, hogy az egyetemi hallgatók tétlenül lézengtek volna, mi alatt az orvoskaron házkutatást rendez a katonaság, és szinte kétségtelen, hogy a rendőrfőnök az egyetemisták oldalán veti küzdelembe a maga csapatait. Ezt követően persze nyilván erősítést kérnek és kapnak a kaszárnyából, amiben esetleg a tiszti kantin előtt álló, a búr háborúból marad, de még változatlanul veszedelmes ricsajozásra képes, 2 könnyű tábori ágyú is benne foglaltatik. Bizonyos szempontból máig is sajnálom, hogy közbeléptem, de hát mi tagadás, közbeléptem. A kölcsönbicikli segítségével 45 mérfölddel az egyetem kapuja előtt sikerült még utalérnem papát, meg a különítményt, és közölnöm velük, hogy korcsi megkerült. Ami Korcsit illeti, amikor kiráncigáltuk a dokk alól, ahová beszorult, és ahol az elmúlt két órát töltötte egy jókora döglött hal társaságában, ha az élete függ, tőle sem lett volna képes megérteni papa viselkedését. Korcsi soha nem szerette, ha üvöltöznek vele. Ezúttal is napokig duzzogott.
0: Feli Mavet Ilyen kutya nincs is című könyvének 38. része hangzott el. A felolvasó Tóth Levente színművész volt. Műsorunk ezzel véget ért, búcsúzom a szerkesztő Tikovics Ernő, valamint Németh Tamás zenei szerkesztő és Nátrán István technikus nevében is a bemondót Klész Beátát hallották.
2: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Hírek a Szent István Rádióban.
3: Pápává választása előtt néhány hónappal Prevost bíboros Magyarországon járt. Idézte fel a tavaly május 8-ai pápa választással kapcsolatos emlékeit Veres András püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia volt elnöke a távirat irodának. Veres András elmondta: Robert Francis Prevost bíboros a püspöki dikasztérium prefektusaként pápává választása előtt járt Magyarországon, de akkor nem gondolt arra, hogy a leendő egyházfővel találkozik. Prevost bíborost tavaly május 8-án választották pápává. Rendkívüli nagy örömmel töltötte el a szívemet, amikor kiderült, hogy kit választottak pápává, hiszen előtte néhány hónappal Magyarországon az volt a feladatom, hogy őt is és a delegáció többi tagjait kísérjem, mondta el Veres András, a Győri Egyházmegye püspöke. Hangsúlyozta, a bíboros érdeklődést mutatott a magyarországi helyzet iránt. Veres András püspök kiemelte, hogy a pápa meghonosította a lefegyverző béke kifejezést. Ez nekem annyira tetszik. Ez kell, a fegyverekre így kell nemet mondani. Szeretettel és egészen biztos, hogy csak akkor állítható helyre a világ béke, ha képesek leszünk lemondani a fegyverek használatáról. Tette hozzá Veres András püspök, Leó pápa megválasztásának évfordulója kapcsán nyilatkozva a távirati irodának. Mindvégig hűséges maradt. Szentmisét mutattak be Mindszenti József bíboros halálának évfordulóján Rómában május 5-én. A római Szent István körtemplomban Báldó Reina bíboros helynök mutatta be a szentmisét Isten szolgája Mindszenti József bíboros emlékére a hercegprímás halálának 51. évfordulója alkalmából. Kveg Péter szentszéki magyar nagykövet a szentmise előtt felidézte gyermekkorát, amikor Mindszenti József bíborosnak még a nevét sem lehetett kiejteni. Annyira tartott tőle az ateista-kommunista rezsim. Báldó Reina bíboros homíliájában elmondta: Mindszenti József bíboros hitvalló élete mindmáig példaként áll előttünk. Az apostolok cselekedeteiből felolvasott olvasmányban hallottak méltán illenek rá is. Ahogyan egykor a kis-ázsiai városokat sorra járó Pál és Barnabás erőt öntöttek a tanítványok lelkébe, s buzdították őket, hogy tartsanak ki a hitben, mert sok viszontagságon át kell bemennünk az Isten országába, éppen így tett Mindszenti bíboros is. Az őt ért üldöztetés, a szabadságtól való megfosztás, a bebörtönzése mind-mind olyan próbatételek voltak, melyek valójában az ő végsőkig kitartó hitéről tettek tanúbizonyságot. Magyar Péter Rómában találkozott Giorgia Meloni olasz kormányfővel, akit meghívott egy magyarországi látogatásra. A leendő magyar miniszterelnök, aki sikeresnek és előremutatónak nevezte a találkozót, azt írta a közösségi oldalán: megállapodtak abba, hogy segíteni fogják az olasz és a magyar befektetők eredményes munkáját, valamint a trieszti magyar kikötő mielőbbi elkészültét. Arra is kitért, hogy megállapodtak, Olaszország és Magyarország nagyon sok kérdésben hasonló álláspontot képvisel, legyen szó akár az illegális migráció elleni határozott fellépésről, akár a nyugat-balkáni országok uniós csatlakozásáról, vagy éppen a tagállamok versenyképességének erősítéséről. Szakmai alapon működő, politikamentes szolgáltató kamarára van szükség, reagált a leendő Tisza kormány agrár- és élelmiszergazdasági miniszterjelöltje, Pap Zsolt, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnökének lemondására. Bóna Szabolcs a közösségi oldalán azt írta, a lemondás első lépésként rendben van, most jön a politikamentessé tétel. A kamara feladata nem az, hogy a hálózatot politikai kampány céljaira használja, át kell világítani a költéseket, felül kell vizsgálni a tagdíjrendszert, meg kell vizsgálni a feladatokat, demokratikus választási rendszert kell kialakítani, sorolta a miniszterjelölt. Végül az időjárásról. A dél-délnyugat felől felvonuló fátyol felhőzet és a többnyire kevés gomoly felhő mellett sok napsütés várható. Majd estétől, késő estétől délen, délkeleten elkezd megvastagodni a felhőzet. Főként az északkeleti-keleti harmadban helyenként záporzivatar kialakulhat, de estére mindenütt megszűnik a csapadék. A légmozgás nagy részt mérsékelt marad. Csak helyenként élénkülhet meg. A zivatarokat átmeneti szélerősödés kísérheti. A legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 26 fok között valószínű. Híreket hallottak.
4: Reklám.
5: Hittanári képzések. Az EGRI Hittudományi Főiskolán katekéta lelkipásztori munkatárs 3 éves alapszakon és 4+1 éves hittanári szakon levelező tagozatos formában lehet készülni hitoktatói tevékenységre és keresztény műveltségünk gyarapítására. A hittanári szak az Eszterházy Károly Egyetemmel együttműködésben történő közös képzés. A képzésekre az EGHF saját jelentkezési lapján kell jelentkezni május 15-ig. A következő tanévben is lesz pedagógusok számára a 2,5 éves hitoktatói szakirányú továbbképzés. Bővebb információ a főiskola honlapján www.eghf.hu olvasható.
6: Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem ismét felvételt hirdet kántor alapszakra. A képzés az EGRI Hittudományi Főiskolával együttműködésben 2026. szeptemberében indul nappali és levelező tagozaton. A cél olyan kántorok képzése, akik képesek a kántori szolgálat ellátására, az evangélium üzenetének átadására énekben, zenében, felkészültek az egyház zenéért felelős szolgálatra. A képzés 6 féléves, nappali és levelező tagozaton kerül meghirdetésre. A jelentkezést az egyetem www.felvi.uni-eszterhazy.hu oldalról letölthető jelentkezési lapon a 3300 Eger Eszterházy tér 1 címre kell benyújtani 2026. május 31-ig. A szakkal kapcsolatban további információ az alábbi elérhetőségeken kérhető. Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Zenei Intézet, Eger Eszterházy tér 1, Líceum, Földszint 123, telefonszám 36-os körzet 520-400 2031-es mellék. E-mail felvi@uni-eszterhazy.hu vagy EGRI Hittudományi Főiskola Tanulmányi Osztály, Eger Foglár György utca 6. Telefon 36-os körzet 312-916 130-as mellék. E-mail hivatal@eghf.hu.
5: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátraderecskén a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátraderecske, Mátyás Király utca 19/A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
4: Reklámot hallottak. Könyvtári barangolás.
0: Kedves hallgatóink, irodalmi összeállításunkban magyar költők tavaszi verseiből válogatunk. A műsor Csomosvári Eszter Anna szerkeszti, a zenei munkatárs Németh Tamás.
7: Pogány köszöntő. Nézd! Dércsípte fáink megőszült fején ül most a szél, és lengő harangú tornyok között csak megkondulnak a jámborimák. Csorgónyálával békés borjú lépdel még szekerünk után, de már nem kószál szárnyas szavakkal szájunk körül halovány ámen. Megmosakodtunk. Tornyok között, fákon pihenő szélben. És most megőszült fák közt, csókokkal tarkán, pogány szemekkel kitavaszottunk. A testünket nézd. Együtt fakad a rüggyel drága hús, és napba dobál csókjaink után, boldog torokkal, így, istentelenül, fölsikoltunk.

Május ünnepe. A hatalom kiadta a parancsot. Ne legyen ünnep május elsején. Zászló ne lengjen, és ének ne zengjen. Csak robotoljon csöndben a remény. És jött a május. Ezer orgonának lila bugája bukott. A lapon minden bokor virágba öltözött föl. És a paré is megnőtt szabadon. Mint győzedelmi zászló, égbe lendült a jegenye, s ezer pacsirtadal hirdette boldogan és büszkeséggel, hogy itt a május és a diadal. A nap bíborban hunyt el, a vizekben millió élet názdalt remegett. Még a világ világ, még soha senki nem készített ennél szebb ünnepet.

A rózsabimbóhoz. Nyíj ki, nyájason mosolygó rózsabimbó, nyíj ki már, nyíj ki, a bokorba bolygó gyenge szellők csókja vár. Nyíj ki, gyenge kerti zsenge, hébe nektárt hinte rád, szűznyakadba flóra gyenge, bársonyos palástot ád. Ó, miként fog díszesedni véled a parányi kert, ó, hogy óhajtják leszedni rólad azt a drága szert. Hadd szakasszalak le, édes rózsaszál, szép vagy te már. Hé, ha meglát, hány negédes, hány kacér leányka vár. Ne, ne, egy leány se nyissa büszke fűzőjét te rád. Ültetőd kedves Julissa, néked újabb kertet áll. Ott kevékegy bíboroddal ékesebb bíborja közt. Ott kevékegy illatoddal kedvesebb illatja közt.

A boldogság. Most jázminos lugasban, e nyári hűvös estvén Lillámmal ülök együtt. Lillám velem danolgat, és csókolódva tréfál, míg barna szép hajával zefír susogva játszik. Itt egy üveg borocskát a zöldjepágyra tettem, és gyenge rózsaszállal száját be is csináltam. Amott Anakreonnak kellő danái vannak kaskámba, friss eperrel. Egy összvességgel ésok gyönyörűd, becsest kilátott, s ki boldogabb vitéznél.

0: A pillangóhoz. Hamar követje a tavasznak hímes pillangó, idvez légy. Még nincs rózsa, s te a kopasznak mégis csókolására mégy. Miért szálszom a puszpángokra? Hiszen nem a végkikelet adott még új kantust azokra. Átzöldellik ők a telet. Menj inkább a setét rögökbe, álhatatlan sejem madár. És súgd az ő dugult fülökbe, hogy élet és tavasz van már. Lád még a földben szúnyókálnak a flóra gyenge szűzei, s a napra félve kandikálnak a csírák nedves szemei. Nézd csak, az orgonák tövébe mely kellő szagok lengenek. Menj, fuss a szellők ellenébe, tán a violák fejlenek. Eredj egy hosszú csókkal, szít ki zefír elől illatjait, és szárnyat zörgésével híd ki a napra kisdet húgait. Mit? Violákról violákra osztott te csélcsap csókodat? Beboldog vagy, hogy egy virágra nem kötöd indulatodat. De én csak egy rózsát szerettem. Ah, csak egy bírt a szívemet, s mióta már ezt elvesztettem, örök tél dúlja létemet. Az én lelkem is hajdanában, mint te, vidám s eleven volt. Még ifjúságom tavaszában a virágzó lilla bájolt. De most lomha, s hernyó módjára mászkál a fanyar bánaton, és a mások múlottságára magának verskoporsót fon. Ah, szárnyad eszembe juttatja pszichécs az ő bánatjait, és a pszíhe gyötrő bánatja tulajdon lelkem kínjait. Ő is ámor aranyvárában egykor édes nektárral élt, és a gráciák rózsásában kedvet s örök tavaszt remélt, de egy bűbájos hang neszére e víg szcénák eltűntenek, s az ő halálos gyötrésére ég, föld mind felesküdtenek. Ó, mikor lesz, hogy bús kínjában letöltöm hernyó éltemet, és szemfedelem púpájában kialszom szenvedésemet. Mikor lesz, hogy lelkem letévén a testnek gyarló kérgeit, s angyali pillangóvá lévén lássa Olympus kertjeit, hol őtet egyik végasságból másikba új szárnyak vigyék, hogy a szférákban nőtt rózsákból örök ifjúságot igyék.
1: Pitty-pang. Kezed felé, kezed hajad felé, kezed hajad szemed felé, kezed hajad szemed szoknyád felé, mit kapkodok, mindegyre kérded, hol bosszús hangosan, hol fejcsóválva némán. Miért nem szelíden simogatva, ahogy szokás, ahogy mások teszik, miért kapkodva csillogó szemekkel, és mit nevetek hozzá szemtelenség ilyen csúnyán, fülsértő élesen? Hely, rögtön itt hagysz, vagy kezemre ütsz, pitty-pang! Ne hagyj itt, inkább megmondom, megmondom, várj! Füledbe súgom, hajtsd félre azt a tincset. Kezed felé, kezed hajad felé, kezed hajad szemed felé, kezed hajad szemed szoknyád felé, mi kapkod így? Hát mégse jut eszedbe, mi kapkod így? Még mindig nem tudod, pedig így bosszus arccal próbálod elhárítani, akkor is hajad szemed szoknyád lefogva. Borzód felé, borzód bibét felé, borzód bibét szárad felé, borzód bibét szárad szirmot felé, mi kapkod így, pitty-pang? A szél, a szél, a szél, a szemtelen bolond szél, vígan visítva bosszúságodon, pitty-pang, mi lesz? Ez még csak a szellő, ez még csak kapkod és fütyörész, de én még nem is beszéltem neked a családomról, hallod-e, hé?
2: Füttyös zivatar úr volt az apám, anyám a híres arkanzasi tájfun, tölcsérviharos ógorom, pitypang pehely, kavarogtál már ziláltan alélva, felhőbe fúró forgó szél tetején.
1: Jobb lesz, ha nem ütsz a kezemre.
3: Májusi orgonaszag. Az orgona kezdte. Szinte csobbant, mikor a kertben megcsapott. Fűszere gázként gyűlt a roppant éj tavába, a völgybe. Ahogy nyomta a párás ég, nehéz volt, mint sűrű zene, mint sűrű méz, de mint tündér meglepetés lengett körül, mint álmodott hang, vagy holdfény fátylas csillagok. Mert tündér volt, igazán az. Úgy ébredt, mint alvó agyban a túlvilág, vagy halk izzása a testi kéjnek, amit hajnalban szít a vágy. Az kezdte, az orgona, a mai, de félszáz tűnt május hozta vele, jázmin rózsas akác özöne ringatta vele, lidérc kísértett a rég s a nem rég illatát. Káprázva álltam a kapum előtt, és ópiumittas szellemek kaszaboltak, mint zene a levegőt, és ahogy a fény az üveget, csókolva belül sejmesen, mint mikor mélyen a mesztelen szív alján zsong a szerelem, s lobbanni gyűjtenek új erőt, és csendülni a lankadt idegek. S a rácsnak dőltem, az édes égig tágulva, nyílva, ahogy soha még. És ittam az orgona ízt, a régit, az újat, a zenénél zenébb mérget, emlékek és tavaszok szeszét, és amit a jelen adott, a visszatért nagy pillanatot, mely a betegenim újra végig borzongta az élet gyönyörét.

0: Hajnali szerenád. Virrad. Szürkül a város renyhe piszka, de túl az enyhe tiszta messzeségben új rajzlapját kifeszíti az égen a hajnal, a nagy impressionista. Ezüst onnal szeszélyes felhőt rajzol, és álmodozva pingál enyhe kéket, s ragyogva tűzi az isteni képet az űrbe a hold. Nagy rajszög aranyból. A sötétség az éjjé rút csuha lebomlik a fák törzsén nesztelen, s borzong a jóhűvösben mesztelen az erdő, az örök buja csuda. Most, mielőtt pompás testét kitárja mindenkinek, nyújtózik hallgatak, s várja, hogy a véndús kéjenc, a nap aranyfésűt tűzzön nagy zöld hajába. De itt, a szűk utcák közé bezárva, a szürke hajnal szennyes és sivár, nagy sárga szirmát elhullatta már a lenge gázláng, az éj bús virága. Itt-ott mered csak s furcsán betegen lobog a kétes és nehéz homályba egy-két borús fa, mint fakózöld fákja, mely vakon leng a sikettereken. Annuska, alszol? Bús utcák során a bús hajnalban járok egyedül, s hogy vigasztaljon, halkan hegedül fantáziám, a magános cigány. Erdőkkel, éggel, ajkad mosolyával hangfogózza dalát, még ballagok. Jó volna most megállni ablakod alatt egy édes fájó szerenáddal. A szívem adnám oda hegedűnek. A szívem, melyből bú és vágy zokog. Lopjon szívedbe enyhe bánatot és kósza vágyat, mely árván röpülget, hogy szűz álmodban halkan, édesen, nem is sejtve, hogy könny az, amit ejtesz, álmodban, mit reggelre elfelejtesz. Sírasd el az én züllött életem.
1: Gesztenyefa pagoda. Mint halk csapatban szürke nyest, a hegyre kúszik már az est, s a bokrok alján meglapul. Itt-ott egy-egy halk fény kigyúl, s a vakbozóton átremeg. Lámpák, vagy bús állatszemek. Kék fák közé most tihervelem, hol minden árny és rejtelem, és minden vémtörzs mély csoda. Nézd, gesztenyefa pagoda. Lombja mélyén egész sereg zegzúg, mint száz szentélyüreg, s bent apró virágoszlopok halvány ivor színe lobog. Üljünk le itt a szent helyen, öl

0: hadd tegyem fejem. Agyamban alszik gond, szitok, most áhítatot áhítok, szárnyat, röpítőt és puhát, levetni a bús testcsuhát, nehéz szívem elejteni, a fájó ént felejteni. Így, így. Tedd főmre most szelid, halk Veronika kezeid. Ne bánt, hogy szól már a kuvik, s hogy már a hold is elbuvik. Csak ringas lágyan, csöndesen, míg jő majd halkan, könnyesen az ébredés. Mint bús csodás, furcsa, ámult feltámadás.
1: Juhász Gyula, májusi áhítat. Bizony, ma újra megtérek te hozzád, hajnali csillag, szép szűz Mária. Bizony, ma neked fonok földi rózsát, én földi bűnök, bánatok fia. Bizony, ma újra szép a nagy mennyország, az aranyfüstös, áldott és szelíd. Tiéd a dal, a tömjén és az ország. Mária, hívnak csillag szemeid. Ó, tavaly én is messze, messze jártam, s egy földi nőben láttam csillagot. Hol az a nő, s a csillag, hol ragyog? Ma érces és bízó Litániában elzengem újra minden nevedet. Én mindig bánatos, rossz gyermeket.
2: Kedves hallgatóink, irodalmi összeállítást sugároztunk Csokonai Vitéz Mihály, Juhász Gyula, Karinti Frigyes, Radnóti Miklós, Szabó Lőrinc és Tóth Árpád műveiből. A verseket Bács Ferenc, Dunai Tamás, Kaszás Attila, Kézdi György, Ráckevei Anna és Szacsvai László előadásában hallották. A műsort Csomosvári Eszter Anna szerkesztette, a zenei munkatárs Németh Tamás volt. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánunk!
3: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Csütörtöki adásunk tartalmából. Esküdtettek a svájci gárda új tagjai, katonaság és életszentség. 14. Leó pápa videóbeszélgetést folytatott dél-libanoni papokkal. A Szentatya megkapta a Free Under Grace, Szabad a kegyelem hatására című könyv első példányát. A Szentföldön a keresztjeléből keresztény erő és remény fakad, Ibrahim Fáltász atya tudósítása. Többlet. Sajgó Balázs atya elmélkedése húsvét 6. vasárnapjára. Esküdtettek a svájci gárda új tagjai, katonaság és életszentség. Leó pápa örömmel és hálával köszöntötte a pápai svájci gárda testületét a 28 újonc eskütétele alkalmából. Küldetésük elsősorban katonai jellegű, de nem lehet elválasztani az életszentség hivatásától, amire minden megkeresztelt meghívást kapott. A kaszárnyában a fele barát iránti szolgálat, a nagylelkűség és az alázat emberi erényeit fejleszték ki. Május 6-án szerdán a 6. pálteremben tette le esküjét a 28 új gárdista, akiket csütörtökön audiencián fogadott a Szentatya.
1: Questa giornata è una occasione per esprimere la mia riconoscenza alla nazione.
0: Köszönetet mondott a világ legrégebbi katonai testületének, mely több mint 500 év után ma is őrzi Péter utódát, az apostoli palotát és a pápai bazilikákat. Alázat és diszkréció jellemzi szolgálatukat, amelyet Parolin bíboros is aláhúzott az eskütétel napján bemutatott szentmisén, és amit mindig meg kell őrizniük, ahogy a pápa kéri tőlük. Kötelesség és tisztelet a kulcsa a szolgálatuknak, mely a hit és a barátság értékein alapul. Ezek a történelemben és hitben gazdag helyszínek elmélyülésre és imára hívnak. Miközben őrt állnak a gárdisták, megcsodálhatják a szemük elé táruló szépségeket. Ez a szépség Istentől jön, és Istenhez vezet, aki a szépség és a jóság atya. A svájci gárdisták küldetése elsősorban katonai jellegű, mégsem választható el az életszentségre való hivatástól, mely minden megkereszteltnek szól, mondta köszöntésében Leó pápa.
2: A 14. Leó videóbeszélgetést folytatott dél-libanoni papokkal. A Szentatya szerda reggel audiencián fogadta a libanoni apostoli nunciust, Paolo Borgia érseket. A találkozón a pápa a videóhívást kezdeményezett közel 10 pappal Libanon déli régióiból, és bátorította, valamint imáiról biztosította őket. Május 6-án szerdán délelőtt 9 óra 45 körül a dél-libanoni falvakból származó plébánosok egy csoportja kellemes meglepetésben részesült, amikor 14. Leó pápától videóhívást kaptak. Mintegy 10 kisképernyőn látszott a különböző papok arca Leó pápával együtt. A hívás csak néhány percig tartott, amely során üdvözlések hangzottak el, és a mosoly pillanatait élték meg a résztvevők, akiknek meglepetése tükröződött arcukon. A papok falvai az izraeli határon fekszenek, amelyeket rakéták és bombázások pusztítanak. A pápa megismételte bátorítását a papoknak azért, amit tesznek. Biztosította őket imáiról is, és apostoli áldását adta rájuk. A hívásra a pápa és a libanoni apostoli nuncius Paolo Borgia érsek találkozója adott alkalmat a vatikáni apostoli palotában. A nuncius hónapok óta dolgozik ezeken a határmenti területeken, hogy jótékonysági szervezetekkel együttműködve élelmiszersegélyt, alapvető szükségleti cikkeket, valamint vigasztaló szavakat és az egyház és a pápa közelségét juttassa el az ott élőkhöz. Ez a közelség szerdán délelőtt még kézzelfoghatóbbá vált bár virtuálisan, a pápa videóhívásával. 2025. decemberében első nemzetközi útja alkalmával 14. Leó Libanonba is ellátogatott. A Szentatya továbbra is nagy figyelemmel kíséri a háború sújtotta ország helyzetét, a polgári és egyházi képviselőkkel folytatott kommunikáció révén, miközben biztosítja nekik a Szentszék támogatását. Kedden a nuncius arra kérte a papokat, hogy hozzanak létre egy csoportot a Papok Délről néven, és másnap délelőtt 9:30 és 10:30 között legyenek elérhetők egy római üdvözletre. Jelen volt a tíruszi görög katolikus püspök és az általános helynök is a beszélgetésen. Néhány pap sejtette a lehetséges meglepetést, például Tony Elias atya, Rmeis plébánosa, a falué, amelyet csak egy erdő választ el Izraeltől. Gyönyörű volt, mondta a vatikáni rádiónak. A pápa bátorított minket, azt mondta, hogy imádkozik értünk, hogy támogat minket, és áldását adta abban a reményben, hogy hamarosan béke lesz. A hívás csak néhány percig tartott, de Tony atya ezzel kapcsolatban kiemelte. A remény és bizalom sugara volt, amire nagyon is szükség volt. Leó pápa mellett hálásak vagyunk Borgia érseknek is, ezért az újabb gesztusért, amely figyelmet szentel a Libanon déli részén szolgáló papságnak. Segélyeket hoz, veszélyes helyeken jár, bombázott és lerombolt utakon, felrobbantott házak között, nyilatkozta Elias atya. Látom benne védőszentjének, Szent Pálnak a küldetését, mondta a nunciusról. 14. Leó pápa megkapta a Free Under Grace, Szabad a kegyelem hatására című könyv első példányát. Átadták a Szentatyának a kötet olasz nyelvű első példányát, amely május 4-től hétfőtől elérhető az olaszországi könyvesboltokban. Robert Francis Prevostnak, a Szent Ágoston rend generális perjeleként töltött időszakából származó írásait tartalmazza. A vatikáni könyvkiadó által megjelentetett Free Under Grace, Szabad a kegyelem hatására című könyv olasz kiadását május 2-án szombaton kapta kézhez 14. Leó pápa. A kötet olyan szövegek gyűjteménye, amelyek abból az időből származnak, amikor a pápa Robert Prevost néven a Szent Ágoston rend generálisa volt 2001 és 2013 között. Az olasz kiadás első példányát, amely május 4-től hétfőtől kapható a könyvesboltokban, Joseph Farrell atya, a Szent Ágoston rend jelenlegi generálisa adta át a pápának, aki szorgalmazta a kötet kiadását. Csatlakozott hozzá Rocco Ronzani Ágoston rendi atya, a vatikáni apostoli levéltár prefektusa és a könyv egyik szerkesztője, valamint Lorenzo Fazzini, a vatikáni könyvkiadó igazgatója. Ronzani atya mellett a könyvet Miguel Ángel Martín Juárez és Michael Di Giorgio atyák szerkesztették, mindketten Ágoston rendi szerzetesek. A kötet a következő hónapokban több nyelven is megjelenik, és jelenleg a világ 30 országában fordítják. Ahogy a vatikáni könyvkiadó már bejelentette a 2025. októberi frankfurti nemzetközi könyvvásáron, ez a könyv, amely első alkalommal tartalmazza Robert Francis Prevost beszédeit, prédikációit, leveleit és üzeneteit, közelebbről is bemutatja 14. Leó pápa lelkiségét. A Free Under Grace, Szabad a kegyelem hatására című könyvet május 6-án, szerdán délután 5 órakor mutatja be Rómában, a pápai patrisztikai intézetben, az Augustinianumban, Pietro Parolin bíboros államtitkár, Joseph Farrell atya, a Szent Ágoston rend generális perjele, Paolo Ruffini, a kommunikációs dikasztérium prefektusa, Maria Grazia Calandrone írónő, és Andrea Tornielli, a vatikáni média főszerkesztője.
3: Szentföldön a kereszt jeléből keresztény erő és remény fakad. Ibrahim Faltas atya tudósítása. A jeruzsálemi és libanoni erőszakos eseményekkel szembesülve Krisztus hívői arra kaptak meghívást, hogy nap mint nap az evangéliumot éljék és felismerjék magukat benne, különösen a mai, nehéznek és összetettnek tűnő időkben. Tudósítja a Vatikáni Rádiót Ibrahim Faltas, egyiptomi ferences atya, a Szentföldi Kusztódia 18 iskolájának igazgatója. A 62 éves egyiptomi szerzet és először felidézi gyerekkorát. Legkorábbi emlékeim elevenen őrzik édesanyámat, aki kezének mozdulatával és a szavával megtanított minket keresztet vetni. Ő tanította meg erre az idősebb testvéreimet, majd utána a fiatalabbakat is, és mindannyian követtük gesztusait és szavait, amikor reggel felébredtünk, este lefekvés előtt, amikor ebédelni mentünk, és valahányszor Isten nevét segítségül hívtuk és oltalmát kértük. A nyakunkban keresztet viseltünk, vagy Szűz Mária, vagy egy szent képével ellátott érmet, de a ruháink is kifejezték, hogy mi a lakóhelyünkön azon kisebbséghez tartozunk, amely Krisztushoz tartozik. Az egyiptomi keresztények hozzám hasonlóan egy kis keresztet tetoválnak a kezükre, amely a keresztség által megszerzett keresztény identitást jelzi. Gyerekkora után Ibrahim atya a Közel-Kelet mostani erőszakos helyzetéről számol be. Jeruzsálemben mind gyakoribbak az elviselhetetlen erőszakos helyzetek, amelyek megsértik és meggyalázzák a szent helyeket, egyházi személyeket és magukat a keresztényeket. Különösen brutális esemény volt április 29-én, múlt héten szerdán, a cenákulumhoz vezető úton sétáló francia szerzetes nővér fizikai bántalmazása. A felvételek egy védtelen nő elleni ismételt és egyre erőszakosabbá vált támadást dokumentálnak. A támadó egyedül volt ebben az esetben, gyakran azonban csoportosan sértegetnek, zaklatnak és megvető cselekedeteket követnek el vallási személyiségek, hívők és keresztény helyek ellen. Szavai, gesztusaik és a maguk után hagyott grafitik kegyetlenséggel és arroganciával teli gyűlöletet tükröznek. Ezek a támadások mindig indokolatlanok, de különösen elfogadhatatlanok, amikor a három monoteista vallás szent városában történnek azok. A békés egymás mellett élés akkor lehetséges, ha tiszteletben tartjuk a saját magunk és a mások életét is. A béke akkor lehetséges, ha jobban megértjük mások életét, ha a kapcsolatokat teremtünk és építünk olyan életek között, amelyek érintik egymást, bár nem ismerik egymást.
0: Többlet. Hallgassák meg Sajgó Balázs atya elmélkedését húsvét 6. vasárnapjára.
4: Egy asszony a hegyekben vándorolt, és az egyik folyóban talált egy különösen értékes követ. Másnap találkozott egy másik vándorral, aki éhes volt. Így hát az asszony kinyitotta a csomagját és megosztotta ennivalóját a vándorral. Az éhes utas meglátta a drága követ az asszonynál, és kérte őt, hogy adja neki. A nő habozás nélkül nekiadta a követ. A vándor örvendezve jó szerencséjén továbbállt, hiszen tudta, a drága kő olyan értékes, hogy élete hátralévő részében nem kell többé szükséget szenvednie. Ám néhány nappal később a vándor visszatért az asszonyhoz, és visszaadta neki a követ. Gondolkoztam, szólalt meg. Jól tudom, milyen értékes ez a kő, de visszaadom abban a reményben, hogy adhatsz nekem valamit, ami még értékesebb. Add nekem azt a valamit belőled, ami képessé tett téged arra, hogy nekem add azt az értékes követ. Az elmúlt vasárnap evangéliumi részében Fülöp apostol kéri Jézust, hogy mutassa meg nekik az atyát, és az elég lesz. Fülöp érzi Jézusban azt a többet, amelynél senki sem képes adni többet. Ezért nem is szükséges a több, ha tudatában vagyok, annak a többletnek, amely bennem is ott él. Jézus úgy él, hogy aki ránéz, meglátja az atyát is. Ha tényleg a többletre vágyik, és akkor többet is lát. Aki a Szentlélekkel és a Szentlélekben él, valamelyest megláttatja életével és életében az atyát. Nem fizikai ez a megláttatás, hanem olyas valami, ami nem tart meg semmit magának. Mindent az Istenért tesz, csak hogy az ő dicsőségét szolgálja. Azt hiszem, azért mondja Jézus, hogy ha szerettek, megtartjátok parancsaimat, mert aki közel érzi az Istent, és nem csak felfelé néz és ott keresi, hanem itt lent is, az már nem tud nem szeretni. Aki egy kicsit is megtapasztalta, ráérzett Isten szeretetére, annak már könnyebb az isteni parancsok megtartása. Amíg csak a fejemmel keresek, ez az úgynevezett fejbenélés, addig számomra Isten csak fent van. És akkor védkezhetek, mert a vallásgyakorlás számomra csak kötelesség, és nem elkötelezettség. Addig a gyónás csak szokás, évente egyszer-kétszer, és a szentáldozás is, mert jól el tudok élni, igazi Isten tudat nélkül. Szőcs László jezsuita szerzetes ezzel kapcsolatban így fogalmazott egyszer: valahogy mindig is sejtettem, hogy kell lennie az emberben szavak nélküli, csendes Isten tudatnak. Néha megadatik az a kegyelmi pillanat, hogy erre hirtelenül és váratlanul ráeszmélünk. Eddig az idézet. Ha igazán jól akarunk fogalmazni, akkor Isten nem ő, hanem te. Aki az én kis énemmel is egységet akar, be akar olvasztani Isten életébe, hogy igazi egyénné váljak, s ne maradjak meg a személy és a szerepek szintjén. Jézus a mi atyánkot úgy tanítja, hogy tegezzük az atyát. Micsoda kegyelem! S hogy erre az egységre valamelyest ráérezzek, nem csak egykori és akkori tanítványainak, hanem a maiaknak is mély üzenetet hagy hátra. Nem hagylak árván titeket, visszajövök hozzátok, ahogy olvassuk János evangéliumának 14. fejezetében, a 18. versben. Jézus emberként élt egy bizonyos földrészen, bizonyos időben. S mivel ember is, ezért neki is vissza kell menni az atyához. De kettőjük szeretete, a vigasztaló Szentlélek fog eljönni, és így mindenki megismerheti a Szent Háromságos Egyistent. Nem hagy árván. Az evangéliumi részben itt az orfánusz szót találjuk, ami nem csak azt jelenti, hogy a gyermek maradhat árván, hanem azt is, hogy egy tanítvány, ha elveszti tanítóját. Platón használja ezt a szót, amikor Szokratész halála után úgy érzik magukat, mint az árvák. Nem tudnak mihez kezdeni. Krisztus tanítványai azonban húsvét után megtapasztalják, hogy Jézus él. Nem maradtak árván, és én sem leszek az, ha befogadom őt szent lelke által. A Szentlélek jobban megérteti a dolgokat, ha időt adok neki, és ő vele, ő benne imádkozom. Ha időt töltök a csendben, akkor fokozatosan fény derül a dolgokra, amelyeket már régen tudok, mert bennem vannak, csak fel kell jönniük. Az élet egy ilyen felderítő út, s ezt bevállalni merészség, bátorság szükségeltetik, de Istennel minden lehetséges. Jézus soha nem állítja, hogy egyenlő az atyával, hanem hogy egy az atyával. Egységben van vele. Ennél többet nincs mit mondani, hiszen Jézus sem magyarázkodik Fülöpnek, hanem csak jelenti: én az atyában vagyok, és az atya én bennem van. Mindezek fényében érthetem jól Jézus szavait. Idézem: ha szerettek engem, megtartjátok tanításomat, s akkor küldöm a másik vigasztalót, az ügyvédet, a szent lelket, aki megtanít titeket mindenre. Ha a szent lelket befogadom, a másik vigasztalót, akkor az atyához megyek, és ő benne lakom. Nem csak oda át, amikor hazamegyek hozzá, hanem itt lent is, és bent is. Nem vagyok árva. Tudatosítsam, hogy tegezőben vagyok az Istennel. Egészen közel van. Engedjem, hogy növekedjen vele való egységem, s akkor oszlanak a kétségek.
0: Többlet. Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották húsvét 6. vasárnapjára. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!

0: Szabó Ferenc. Csokor. Havas éj ezüstjét, tavak tiszta tükrét, csillagok csóváját, rétek tarkaságát, méhek boldog táncát, sirályok szép röptét, őzgida nyögését, szűzlány remegését, várandósok álmát, szegény sóhajtását, kutató tudását, művész forró lázát, apám munkásságát, anyám szenvedését. Mind egybeszedem, s elibét teszem. Szűz virág, szent anya.
1: Szabó Ferenc Csokor című versét Blaskó Balázs mondta el. Dr. Szabó Ferenc jezsuita szerzetes, teológus tanár, költő, publicista, rádióműsor szerkesztő. Az alamegyei Kálócfán született 1931-ben. 1950-ben érettségizett, majd egy-egy évet az Egri és a Szombathelyi szemináriumban töltött. 1953-ban belépett a jezsuita rendbe. Francia és magyar irodalmat tanult Budapesten, az idegen nyelvek főiskoláján, majd az Eötvös Loránd tudományegyetemen. Az 1956-os forradalmat közvetlen közelről megélte, mert a jezsuiták rendháza Budapest szívében, a Szentkirályi utcában volt. Elöljárói kérésére távozott az országból, így rendi tanulmányait a Löwen melletti Egenhoveni főiskolán végezte. 1962-ben szentelték pappá Brüsszelben. 1966-ban teológiai doktorátust szerzett Párizsban. 1992-ben jött haza Magyarországra. 1967-től a Vatikáni Rádió magyar műsorának szerkesztője volt egy negyed századon át. A Táblatok című negyedéves folyóirat főszerkesztője is volt. 1993 és 94 között a Magyar Rádió Felügyelőbizottságának tagja, 94-től a Magyar Püspöki Kar Média Bizottságának tagja volt. 2000-től 2005-ig a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen óraadó volt a kommunikáció szakon. Nevéhez számtalan filozófiai, teológiai, irodalomkritikai tanulmány, műfordítás és vers fűződik itthon és külföldön egyaránt. Verseket már az 50-es évektől kezdődően írt, és Tűz Tamástól bátorító kritikákat kapott. Ám amikor a jezsuita rendbe belépett, elöljárói tanácsára hirtelen abbahagyta a költészetet, és első verses kötetét csak 1982-ben adták ki Rómában. 70. születésnapján 2001-ben, nos ezen születésnapja alkalmából II. János Pál pápa táviratban köszöntötte. Kiemelve odaadó szolgálatát, amit a Vatikáni Rádió magyar adásának élén végzett. Szabó Ferenc jezsuita szerzetes, teológus 2022. október 3-án hunyt el.

0: A nap imája.
1: Boldog Bartolo Longo imája. Fogadd el, ó isteni szeretet, a kezemet, lábamat, nyelvemet, szememet, minden érzékszervemet, egész testemet, akaratomat, emlékezetemet, értelmemet, vágyaimat, gondjaimat, szándékaimat és lelkem minden rezdülését. Fogadd el, ó Uram, minden órámat, minden percemet, életem minden körülményét, egész belső és külső valómat. A te szeretetet kormányozza bennem a képességeket és tetteimet, irányítsd munkámat, pihenésemet, jártamat és keltemet tetszésed szerint. A te szereteted égjen a szívemben, fenyítsen és vigasztaljon, alázzon meg és emeljen föl, égess el tökéletlenségeimet, és tartsa meg egész bensőmet a veled való kapcsolatban és a tökéletes engedelmességben. Lemondok a saját akaratomról. Vezérelj azon az úton, mely neked tetszik. Vezess, aki által akarsz. Csak te légy az én mesterem. Amen.

0: dél van. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Mennek királyné asszonya, örülj szép szűz, alleluja, mert itt méhedben hordozni méltó voltál, alleluja. Amint megmondotta vala, föltámadott, alleluja. Imád Istent, hogy lemossa bűneinket, alleluja. Örülj és örvendez szűz Mária, alleluja.
1: Mert valóban feltámadott az Úr, alleluja.
0: Könyörögjünk. Istenünk, aki fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak föltámadása által a világot megörvendeztetted, add kérünk, hogy az ő szent anyja Szűz Mária által az örök élet örömeit elnyerhessük Krisztus, ami Urunk által.
2: Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.

0: Egyházi hírek a Szent István Rádióban.
1: Feltámadt Krisztus, valóban feltámadt, alleluja! Kedves hallgatóink, a Szent István Rádió egyházi hírei következnek. Köszöntőnöket a hírszerkesztő Sinkovics Andrea. Egy éve 2025. május 8-án este hirdették ki a Szent Péter Bazilika középső erkélyéről a várakozó híveknek, zarándokoknak. Habemus pápám, vagyis van pápánk, Robert Francis Prevost 14. Leó néven. Fehér füst szállt fel 18 óra 8 perckor a Sixtus kápolna kéményéből, és megszólaltak a Szent Péter Bazilika harangjai. Majd bő egy óra múlva 19 óra 12 perckor hirdették ki, kicsoda az új pápa, Róma 267. püspöke. Robert Francis Prevost, aki a 14. Leó nevet választotta, 1955-ben született az Amerikai Egyesült Államokban. 14. Leó pápa megerősítette a püspökké szenteléséhez választott korábbi jelmondatát, mely szavakat Szent Ágoston használt egyik prédikációjában, amikor a 127. Zsoltárt magyarázta. Bármi, keresztények sokan vagyunk, az egyetlen Krisztusban egyek vagyunk. Röviden, ő benne, az egyben egyek. A névválasztással kapcsolatban 2025. május 10-én szólt a bíborosi testület tagjaihoz intézett beszédében. Névválasztásomnak több oka is van, de elsősorban az, hogy 13. Leó pápa a Rerum Novarum kezdetű történelmi enciklikájával a szociális kérdéssel foglalkozott az első nagyipari forradalom összefüggésében. Az egyház pedig ma mindenkinek felajánlja az ő szociális tanításának örökségét, hogy válaszoljon az újabb ipari forradalomra és a mesterséges intelligencia jelentette fejlődésre, melyek új kihívásokat állítanak elénk az emberi méltóság, az igazságosság és a munkavédelmét illetően. Pápává választás előtt néhány hónappal Prevost bíboros Magyarországon járt. Idézte fel a tavaly május 8-ai pápa választással kapcsolatos emlékeit Veres András püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia volt elnöke a távirat irodának. Veres András elmondta, Robert Francis Prevost bíboros a püspöki dikasztérium prefektusaként pápává választása előtt járt Magyarországon, de akkor nem gondolt arra, hogy a leendő egyházfővel találkozik. Prevost bíborost tavaly május 8-án választották pápává. Rendkívüli nagy örömmel töltötte el a szívemet, amikor kiderült, hogy kit választottak pápává, hiszen előtte néhány hónappal Magyarországon az volt a feladatom, hogy őt is és a delegáció többi tagjait kísérjem, mondta el Veres András, a Győri Egyházmegye püspöke. Hangsúlyozta, a bíboros érdeklődést mutatott a magyarországi helyzet iránt. Veres András püspök kiemelte, hogy a pápa meghonosította a lefegyverző béke kifejezést. Ez nekem annyira tetszik. Ez kell, a fegyverekre így kell nemet mondani. Szeretettel és egészen biztos, hogy csak akkor állítható helyre a világ béke, ha képesek leszünk lemondani a fegyverek használatáról. Tette hozzá Veres András püspök, Leó pápa megválasztásának évfordulója kapcsán nyilatkozva a távirati irodának. A pápa a saját útján halad előre, vagyis az evangéliumot hirdeti, a békéről szónokol. Jelentette ki Pietro Parolin bíboros szentszéki államtitkár, Donald Trump amerikai elnök azon szavaira reagálva, hogy 14. Leó pápa veszélybe sodorja a katolikusokat és sok más embert. A szentszéki államtitkár San Giovanni Rotondo városában a helyi kórház működésének 70. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségen vett részt. Újságíró kérdésére válaszolva reagált Donald Trump újabb kijelentéseire. Az amerikai elnök egy televíziós csatornának nyilatkozva úgy vélte, hogy 14. Leó pápa sok katolikust és sok más embert veszélybe sodor. Neki nagyon is megfelel, hogy Iránnak atomfegyvere legyen. Ha valaki bírálni akar azért, mert az evangéliumot hirdetem, azt igazság szerint tegye, mondta 14. Leó az újságíróknak, akik Donald Trump amerikai elnök kijelentéseiről kérdezték a Castel Gandolfói pápai rezidencia előtt. 14. Leó pápa kijelentette, az egyház küldetésének az evangélium hirdetése, a béke hirdetése számít. Ha valaki azért akar bírálni, mert hirdetem az evangéliumot, akkor tegye azt igazság szerint, mondta az egyházfő. A pápa megjegyezte, az egyház évek óta felemeli szavát minden típusú atomfegyverrel szemben. Ez vitathatatlan, tette hozzá. 14. Leó azon reményét fejezte ki, hogy szavai meghallgatásra találnak, ami Marco Rubio amerikai külügyminiszter május 7-i vatikáni látogatását illeti, amely során a pápa fogadja őt, 14. Leó kijelentette. Reméli, hogy jó párbeszédet tudnak folytatni bizalommal, nyitottsággal, és meg tudják egymást érteni. Emlékeztetett, hogy megválasztását követő első szavaival békét kért mindenki számára. Hozzátette, pápává választása évfordulója a küszöbön áll, hiszen a bíborosok tavaly május 8-án választották meg. Hátrányos helyzetű gyermekek nyári táboroztatására indít adománygyűjtő kampányt a Katolikus Karitász, közölte a segélyszervezet a távirati irodával. A Vár a nyár programot a 1356-os adományvonal hívásával hívásonként 500 forinttal lehet támogatni. Online a www.karitász.hu oldalon, továbbá banki átutalással a honlapon megtalálható számlaszámra a közleményben a Vár a nyár megjelöléssel. Azt írták, a Katolikus Karitász Vár a nyár elnevezésű táborozási programja évről évre körülbelül 4000 hátrányos helyzetű gyermeknek biztosít ingyenes nyári kikapcsolódási lehetőséget országszerte. A segélyszervezet adománygyűjtő kampányának célja, hogy biztosítani tudják a gyermekek táborokba való eljutását, illetve hogy még több programot szervezhessenek nekik. Kitértek arra, a segélyszervezet a szünidő 10 hete alatt az ország számos pontján szervez napközis és bentlakásos táborokat, amelyeken olyan családok gyermekei vehetnek részt, akiket a plébániai önkéntesek személyesen ismernek, és akik gyakran súlyos anyagi nehézségekkel küzdenek, vagy fogyatékossággal élnek. A táborok helyszínei balatoni üdülők, plébániák és egyéb közösségi szállások. Megkezdődött Wolmuth Ferenc vértanú pap boldoggáavatási eljárásának római szakasza. A szentélyavatási ügyek dikasztériuma megvizsgálja a tanácsköztársaság alatt kivégzett pap vértanúságának tényét és körülményeit, mondta el Törő András, a Római Pápai Magyar Intézet rektora a távirati irodának. A boldoggáavatási eljárások több szakaszból állnak. Először egyházmegyei szinten folytatnak vizsgálatot, utána az ügy a Vatikánba kerül. A vértanúként meghalt Wolmuth Ferenc boldoggáavatási eljárása 2021. januárjában kezdődött. Az egyházmegyei szakasz 2024. szeptemberében zárult le. A közel 900 oldalos dokumentáció aktáit a szentélyavatási ügyek dikasztériumába továbbították. Az eljárás római szakaszának megnyitása mérföldkőnek számít. Wolmuth Ferenc ügye tovább lépett a vizsgálat következő szintjére. Ez azt jelenti, hogy a magyar vértanú pap tanúság tétele az egyetemes egyház számára is jelentőséggel bír, fogalmazott Törő András. A Győri Egyházmegyében szolgáló Wolmuth Ferenc 1855-1919 25 éven át volt császárközség plébánosa. A tanácsköztársaság alatt 1919. június 5-én koholtvádak alapján felakasztották. Sírja a település temetőjében található. Bitófáját a helyi templomban a mai napig őrzik. Egyházmegyei találkozó lesz Egerben május 9-én szombaton. Ternyák Csaba érsek újévi főpásztori levelében találkozóra hívta össze közvetlen munkatársait az Egri Bazilikába 2026. május 9-ére. Idézzük a levelet. Az Egri Főegyházmegye szép gyakorlatát követve idén is megrendezzük az egyházmegyei találkozót. 2026. május 9-én szeretettel hívom a paptestvéreket, az állandó diákónusokat, szerzeteseket és szerzetesnőket, valamint kiemelten hívom lelkipásztoraink közvetlen munkatársait, intézményeink vezetőit, a lektorokat és akolitusokat, áldoztatókat, kántorokat, irodistákat, sekrestyéseket, harangozókat, templomtakarítókat, az önkéntes egyházi hozzájárulások beszedőit a plébániákról és filiális egyházközségekből egyaránt. Arra kérem őket, hogy plébánosaikkal együtt vegyenek részt az egyházközségi munkatársak találkozóján az Egri Bazilikában. A regisztráció 8:30-tól kezdődik. Délelőtt folyamán előadások hangzanak el, majd érseki szentmise lesz. Ezt Ternyák Csaba érsek mutatja be. Az ebédet követően zenei program és tanúságtétel lesz. Regionális találkozót tartott a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége Tiszaújvárosban. A helyi szervezet és Pásztor Paszkál plébános elnökségi tag vendégeként. Az Egri, Gyöngyösi, Miskolci, Tiszafüredi és Tiszaújvárosi csoportok képviselői visszatekintettek az elmúlt időszakra, s megfogalmazták az elképzeléseket a jövő vonatkozásában. A helyi csoportok képviselői beszámoltak az elmúlt évben megvalósított programjaikról. Mint elhangzott, könyvbemutatók, koncertek, zarándoklatok, előadások sora színesítette a közösségek és településeik életét. A találkozón szó volt a csoportok közötti együttműködés lehetőségeiről, a határon túli kapcsolatok szükségességéről, az országos programok jelentőségéről. Többen a nehézségek között sorolták a szabadidő hiányát, mely sok esetben gátja a részvételnek, illetve a magas utazási költségeket. Az elnökség és a központi iroda munkáját valamennyi résztvevő pozitívan értékelte. A mintegy 3000 tagot számláló egyesület hamarosan küldött gyűlést tart Törökszent Miklóson, ősszel pedig tisztújítást tartanak. A találkozó szeretett vendégséggel kötetlen beszélgetéssel zárult. Idén is megrendezik a kerékpáros és motoros zarándoklatot, mégpedig 20. alkalommal az Ecsét település szélén, festői szép környezetben található Szentkút völgye Boldogasszony kápolnánál május 15-én és 16-án. Lehetőség van a két nap során sátorozni és lelkileg feltöltődni. A 20. motoros búcsú programjai idén is változatosak és érdekesek, előadások, találkozók és bemutatók színesítik a kétnapos eseményt. A kulturális és közösségformáló alkalmak mellett lelkiségi programokkal is készülnek a szervezők. Pénteken a megnyitót követően litániát tartanak, majd gyertyás körmenetet, szombaton pedig 14 órakor ünnepi szentmise keretében megáldják a motorokat és a motorosokat. A 20. alkalom keretében szentmisét mond és a motorokat megáldja Novák József felvidéki plébános. A szentmise előtt a Szkíta Motoros Egyesület kérésére felszentelik Drapál János motorkerékpár versenyző emlékére készült kopjafát, amely Kékestetőről került az új helyre. A szentmise után az Ecsédi Motoros Egyesület jóvoltából a Motomot felajánlásában látják vendégül az ideérkező motorosokat, érdeklődőket. A napot a településen történő motoros felvonulással zárják. Íj azzal, aki imádkozik, és te is imádkozni fogsz. Íj azzal, aki énekel, és te is énekelni fogsz. Ezzel a mottóval jubileumi gála hangversenyt rendeznek Mezőkeresztesen a 170 éves férfi kórus és az 55 éves Citera zenekar tiszteletére. A hangverseny helyszíne a Mezőkeresztesi Magyarok Nagyasszonya római katolikus templom. Az időpont május 16-a 16 óra 30 perc. Pünkösdi dicsőítő alkalom lesz Egerben a Ciszterci templomban 2026. május 23-án szombaton 15 órától. A program Szent Mise Szent Lélek hívás dicsőítő szentségimádás közbenjárással. Mindenkit szeretettel vár az Életünk Krisztus karizmatikus közösség. Kazinc Barcikán gyógyító lelki gyakorlatot tart Margarita nővér és Huber atya május 26-a és 30-a között a Don Bosco sportközpontban. A részvétel regisztrációhoz kötött. A részvételi díj 15.000 forint. A római katolikus szalézi plébánián Kazincbarcikán lehet regisztrálni és érdeklődni. A Bélapátfalvi apátsági templomot május 30-án, szombaton 10:30 órakor kezdődő szentmise keretében áldja meg Ternyák Csaba egri érsek. Kedves hallgatóink! Az Egri Főegyházmegye híreit és eseményeit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánradio.hu oldalon. Egyházi híreinket hallották. Feltámadt Krisztus, valóban feltámadt. Alleluja!
0: Reklám.
2: Hittanári képzések. Az Egri Hittudományi Főiskolán katekéta lelkipásztori munkatárs 3 éves alapszakon és 4+1 éves hittanári szakon levelező tagozatos formában lehet készülni hitoktatói tevékenységre és keresztény műveltségünk gyarapítására. A hittanári szak az Eszterházy Károly Egyetemmel együttműködésben történő közös képzés. A képzésekre az EGHF saját jelentkezési lapján kell jelentkezni május 15-ig. A következő tanévben is lesz pedagógusok számára a 2,5 éves hitoktatói szakirányú továbbképzés. Bővebb információ a főiskola honlapján www.eghf.hu olvasható.
3: XVIII. tavasz köszöntő templomi hangverseny a Mezőtárkányi Katolikus Templomban 2026. május 16-án 16 órakor. Meghívott fellépő a felvidéki Kincsem zenekar Csicser településről. Műsoruk címe Adjon az Isten. A rendezvény ingyenes, minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők. Média támogató a Szent István Rádió.
4: Adjon az Isten fényeket, temetők helyett életed.
5: Keresztény élet, a legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
6: Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
5: Nem csak katolikusoknak.
6: Keresztényélet.hu.
3: Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
2: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátraderecskén, a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinkkel. Címünk Mátraderecske, Mátyás Király utca 19/A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
3: 1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. A zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetésünket hallották.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, most hallgassák meg az evangéliumot és a mai nap szentírási részletéhez tartozó elmélkedést.
2: Evangélium Szent János könyvéből. Jézus így tanított az utolsó vacsorán. Azaz én parancsom, hogy szeressétek egymást, amint én szerettelek titeket. Nagyobb szeretete senkinek sincs annál, mint annak, aki életét adja barátaiért. Ti barátaim vagytok, ha megteszitek, amit parancsolok nektek. Nem mondalak titeket többé szolgának, mert a szolga nem tudja, mit tesz az ura. Barátaimnak mondalak benneteket, mert mindazt, amit hallottam atyámtól, tudtul adtam nektek. Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket, és arra rendeltelek, hogy elmenjetek, és gyümölcsöt hozzatok, maradandó gyümölcsöt. Bármit kértek az atyától, az én nevemben megadja nektek. Azt parancsolom nektek, hogy szeressétek egymást. Ezek az evangélium igéi.
3: Áldunk téged, Krisztus! Barátaimnak mondalak benneteket, mert mindent, amit hallottam atyámtól, tudtul adtam nektek. Istennel való kapcsolatunkban valamiképpen minden emberi szeretet kapcsolat átélhető. Nem sublimált, légiesített utánzatként, hanem őseredeti valóságként, hiszen Isten minden szeretet forrása, s egyben célja is, ahová minden emberi szeretet tart, mint kispatak az óceán felé. Az igazi szülői, gyermeki, testvéri, házastársi és baráti szeretet mind a végtelenre tágul, és a Szent Háromság boldog életéből részesít már itt a földön. Jézus Krisztus, aki gyermekké lett értünk, hogy karjainkba vehessük, majd testvérként élt közöttünk, vőlegénynek, az új Izrael jegyesének nevezte magát, tanítványait pedig az utolsó vacsora meghitt, ünnepélyes perceiben fiacskáimnak szólította, mint egy jóságos atya. Utoljára pedig, mielőtt szenvedett, barátainak nevezi őket, és minket is, kései tanítványait, mert a barátság az a szeretett szövetség, amely minden másnál függetlenebb a testtől és a vértől, s minden másnál ragyogóbban a lélek műve. Ezért is kell minden kapcsolatnak szülő és gyermek, fivér és nővér, férj és feleség között barátságá alakulva kiteljesednie. Személyes kapcsolataink, mint szentségi jelek utalnak a Krisztussal való kapcsolatunkra, amely egy bizonyos ponton túl szétfeszíti az emberi viszonylatok határait. Az emberi barátság rendszerint két egyenrangú fél közös akaratában jön létre, vagy pedig úgy, hogy az egyik felnő a másikhoz. Jézus Krisztus úgy ajánlja fel barátságát, hogy abszolút módon ő a kezdeményező, ő emel fel magához, és nem csupán azt osztja meg velünk, amit atyától hallott, hanem legbenső életét is, azt a szeretetet, aki őt öröktől fogva összeköti az atyával. Erre az öröktől fogva kiválasztott szeretetre adott válaszunknak is túl kell haladni az emberi barátság határain. Ez teljes életet kíván. Olyat, mint amilyen Pál és Barnabás élete, akik egészen a mi úrunknak, Jézus Krisztusnak szentelték magukat.
1: Hallgassák meg a mai nap evangéliumát szlovák nyelven.
4: Čítanie zo svätého evanjelia podľa Jána. Ježiš povedal svojim učeníkom: Toto je moje prikázanie, aby ste sa milovali navzájom, ako som ja miloval vás. Nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí svoj život za svojich priateľov. Vy ste moji priatelia, ak robíte, čo vám prikazujem. Už vás nenazývam sluhami, lebo sluha nevie, čo robí jeho pán. Nazval som vás priateľmi, pretože som vám oznámil všetko, čo som počul od svojho otca. Nie vy ste si vyvolili mňa, ale ja som si vyvolil vás a ustanovil som vás, aby ste išli a prinášali ovocie a aby vaše ovocie zostalo, aby vám otec dal všetko, o čo ho budete prosiť v mojom mene. Toto vám prikazujem, aby ste sa milovali navzájom. Počuli sme slovo Pánovo.
1: Most roma nyelven ismerhetik meg a mai nap evangéliumát.
5: Muro orderevo, kete kamenie kávres, szár káj mekamosztumen. Koniknak a melmaj feder szár kodokon peszkot rajod elande peszke a mále. te kerna kodisome orde visára, tu menge, mure am.

0: Eni podaptumen, te kamen je kábres.
1: Hallgassák meg a mai nap evangéliumi részletét német nyelven.
2: Evangelium nach Johannes. Das ist mein Gebot. Liebt einander, so wie ich euch geliebt habe. Es gibt keine größere Liebe, als wenn einer sein Leben für seine Freunde hingibt. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch auftrage. Ich nenne euch nicht mehr Knechte, denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Vielmehr habe ich euch Freunde genannt, denn ich habe euch alles mitgeteilt, was ich von meinem Vater gehört habe. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und dazu bestimmt, dass ihr euch aufmacht und Frucht bringt und dass eure Frucht bleibt. Dann wird euch der Vater alles geben, um was ihr ihn in meinem Namen bittet. Dies trage ich euch auf. Liebt einander. Wort des lebendigen Gottes.
3: Szentek, szent életű emberek.
4: Tóth Tiha mér püspök. Szolnokon született 1889. január 14-én. Meghalt 1939. május 5-én. Tóth Tiha mér hívő nagy családba született, szülei Tóth Mátyás és Brisztella Anna. Öten voltak testvérek, mindannyian fiúk. Tiha mér még csak 6 éves volt, amikor édesapjuk meghalt. A szolnoki állami gimnáziumban tanult, majd a 6. gimnáziumi osztály elvégzése után Egerben lett diák. Már kispapként itt érettségizett, utána pedig Budapestre a központi papnevelő intézetbe került. 1906 és 1910 között a Pázmány Péter Egyetemen tanult. Nem szentelték fel társaival együtt, mert akkor még csak 21 éves volt. Tanulmányait Bécsben folytatta, majd 1911. június 27-én az Egri Szeminárium kápolnájában szentelték pappá. Első szentmiséjét Szolnokon mutatta be 1911. július 3-án. 1912-ben Bécsben doktorált. Állomáshelyei voltak 1912-től Hevesen káplán, Gyöngyösön hitoktató, majd Egerben tanulmányi felügyelő és tanár az érseki líceumban. 1914-től 15 hónapig a harctéren tábori lelkész volt. 1918-tól a budapesti központi szeminárium prefektusa. Itt a lelkipásztori teendők mellett a pedagógia és a hittudományi szakirodalom művelésének fáradhatatlan apostola. 1921-22-ben egyetemi hitszónok, majd egyetemi tanár lett. Híres rádiószónok volt. Első rádióbeszéde 1926. január 31-én hangzott el a Magyar Rádióban. 1931-ben teológiai rektor. 1938. május 30-án veszprémi segédpüspökké nevezték ki Roth Nándor megyés püspök mellé. 1938. június 29-én szentelték püspökké az egyetemi templomban. Ő volt az első, aki a szemináriumban írógépet és rádiót vett, s mindig a legtökéletesebbet. Veszprémi segédpüspök korában pedig autót vásárolt. Nem luxus volt ez az ő részéről, hanem azért tette, hogy mindenkor vívmányait a lelkipásztorkodás szolgálatába állítsa. 1939. januárjától megyés püspök lett, de csak nagyon rövid ideig, mert május 5-én első pénteken este 11 órakor szíve megszűnt dobogni, és lelke visszaszállt teremtőjéhez. Agyhártyagyulladásban halt meg. Híres volt akkoriban a Levelek diákjaimhoz című ifjúsági jellemnevelő könyvsorozata. Ezeket 15 nyelvre lefordították és meg is jelentették. Megemlítem a következőket: a művelt ifjú, a jellemző

0: Nemes ifjú, a vallásos ifjú, Krisztus és az ifjú. Rádióbeszédeivel sok embert nyugtatott meg, és igazított el az istenkeresés útján. Szentbeszédeit ma is kitűnő forrásmunkaként használhatjuk. Prohászka Ottokárhoz hasonlóan őt is agyonhallgatással akarták elfeledtetni az emberekkel. Írásaiból olvasom. Ha szenvedéseimben a szenvedő Krisztusba kapaszkodom, az élet akkor is marad ugyan síralomvölgye, de legalább nem lesz síralomház. Akkor is hull ugyan a könnyem, de nem összetört lelkemből. Akkor is panaszkodom, de panaszom ima lesz, fönséges imádság. Akkor is lesz szenvedés, de nem lesz kétségbeesés. Márpedig nem a fájdalom öl, hanem a kétségbeesés, és nem az erőtart életben, hanem a hit. A mai idők apostolainak, papjainak egyik kezében legyen a Biblia, a másikban pedig a napilap. Ha hiszem az örök életet, azt, hogy az élet a földön csak kezdet, és az örök igazság trónja előtt vár annak folytatása, akkor nincs számomra megoldhatatlan problémája az életnek. Akkor nem tör össze a földi igazságtalanság, s akkor kitartok a legnehezebb küzdelemben is. Igen, e földi életnek csak akkor van célja, ha van folytatása az örök életben. A túlvilági élet hite nélkül elviselhetetlen kén lenne az élet. Tóth Tihamér püspök jelszava ez volt, a tűz soha nem mondja, hogy elég.
1: Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Délidőben.
2: Május 8-a, péntek van. A Szent István Rádió mikrofonja előtt nagyon sok szeretettel köszöntjük a ma névnapjukat ünneplő Mihályokat. A Mihály héber eredetű bibliai név, a Mikájél magyar formája. Jelentése ki olyan, mint az Isten, Istenhez hasonló. A név eredeti viselője az egyik arkangyal, akit Dániel próféta könyvében, Júdás apostol levelében és a Jelenések könyvében is említenek. Éppen ezért a Mihályok védőszentje maga a főangyal, akinek neve Mikájél volt, úgy hangzik, mint egy csatakiáltás, ki olyan, mint az Isten. Ő a mennyei seregek fejedelme, a választott nép és az egyház védelmezője, az Isten ellenes hatalmak legyőzője. Ő emeli áldozati adományunkat az Úr trónja elé. Az arkangyal nevét viselte egy szentéletű spanyol trinitárius szerzetes is. Ő is a Mihályok védőszentje. Ő 1625-ben hunyt el. A Jóisten éltesse sokáig minden kedves Mihály nevű hallgatónkat, a ma születésnapjukat ünneplőket, és természetesen mindazokat is, akiknek valamilyen okból emlékezetes ez a szép mai nap. Köszöntésként szóljon most minden kedves ünnepeltnek a következő felvétel. Mi a Szent István Rádió munkatársai, ezzel köszöntjük őket. A Jóisten éltessen minden kedves ünnepeltet!

kalendárium. A Szent István Rádió hullámhosszán javaslom most képzeletben lapozzuk fel együtt a kalendáriumot, és elevenítsük fel a mai nap, azaz május 8-a, fontosabb és jelesebb évfordulóit. Először azokra a személyekre emlékezünk, akik jó néhány évvel ezelőtt a mai napon születtek. 1521-ben született Canisius Szent Péter teológus, filozófus, jezsuita szerzetes, Németország apostola. Némvenkben született. Családi nevén de Hont volt, a Jézusrendi Társaságnak első német tagja és Németországban a rend első főnöke volt. 11. Pius pápa 1925-ben avatta szenté és emelte az egyház tanítók közé. 1551-ben első Ferdinánd német császár hívására a Bécsi Egyetemre ment, és itt írta meg két rendbeli KT-ját, amelyek a KT irodalomban fordulópontot jelentenek. Nagyobb katekizmusa 1554-ben, kisebb katekizmusa pedig 1566-ban jelent meg. 1835-ben Kolozsváron született Székely Bertalan festőművész, a 19. század magyar festészetének kiemelkedő európai rangú alakja, nemzeti romantikánk fő képviselője. A 19. századi magyar festészet egyik kiemelkedő, európai rangú alakja volt ő. Az első, aki komoly művész igénnyel kísérelte meg szintézisbe foglalni és kifejezésre juttatni a festészet, csak nem minden műfajában, az 1848 utáni erősen összetett és ellentmondásos magyar társadalom életérzését. Történeti képein a szabadság bukásán érzett fájdalmat, portréival a 19. századi magyar szépségideált fogalmazta meg. Legismertebb képei az Önarckép, II. Lajos holttestének megtalálása, Dobozi és Hitvese, az Egri nők, a Mohácsi vész, 5. László és Zrínyi kirohanása címeket viselik. Falképei pedig például a Pécsi Székesegyházat, a Tihanyi apátságot, a Mátyás templomot és a Kecskeméti városházát díszítik. 1894-ben Gyulán született Mészáros Kálmán, orvos, afrikai vadászatok résztvevője és leírója, az etióp császár vadásztársa és orvosa. 1924 és 35 között állandó jelleggel Abesszínában, a mai Etiópiában tartózkodott. A császár első Haile Selassie előbb a császári hadsereg, majd saját személyes orvosának nevezte ki. Lehetősége volt nagy területeket bejárni, és a nagy amerikai író Hemingway tollára való rendkívüli vadászélményeket átélni. 1938-ban kényszerűségből tért haza, az olasz megszállás következtében kialakult helyzet miatt. Kiskunfélegyházán, később pedig a Borsod megyei Ároktőn folytatta orvosi tevékenységét. Afrikai élményeiről, megfigyeléseiről készített részletes dokumentumai, fénykép és filmfelvételekkel gazdagon illusztráltak. Trófeáit és egyéb afrikai hagyatékát a Magyar Természettudományi Múzeum őrzi. 1971. szeptember 25-én Miskolcon hunyt el. 1926-ban Londonban született Sir David Frederick Attenborough, brit természettudós, dokumentumfilmes, az ismeretterjesztő televízió műsorok egyik úttörője. A Cambridge Egyetemen végzett. Már több mint 50 éve készít természetfilmeket és sorozatokat a brit BBC televízió csatorna számára, amelyek közül is a legismertebb a 9 tagú életsorozat, mely átfogó képet mutat be a Föld élővilágáról. Emellett a BBC programigazgatója volt a 60-as, 70-es években. A filmrendező színész Richard Attenborough öccse. Állandó magyar hangja Végvári Tamás volt, 2010-ben bekövetkezett haláláig. Őt Szersény Gyula követte. Az Attenborough 80. születésnapján tartott ünnepség több mint 50 éves tévés munkásságáról is megemlékezett, és a beszédekben többek között Anglia nemzeti kincseként emlegették a tudóst. 1927-ben született Paskai László, bíboros, akit II. János Pál pápa 1987. március 3-án esztergomi érsekké nevezett ki. 1988-tól bíboros, pápa választói joga is volt. 1993-tól esztergom budapesti érsek volt.
bíborosi munkájának emlékezetes eseménye volt II. János Pál pápa első és második magyarországi látogatása, valamint Mindszenty József hamvainak hazahozatala és újra temetése. 2008. október 23-án Esztergom díszpolgárává választották. Művei közül megemlítem az Ezer éve Szent Adalbert oltalma alatt, a lélek erejében, a magyar szentek és keresztények Európában és a Simor János emlékkönyv című műveket. 1938-ban Kecskeméten született Földi Imre, a Nemzet sportolója címmel kitüntetett olimpiai bajnok súlyemelő, edző, Földi Csilla Európa bajnok súlyemelőnő édesapja. 5 olimpián, 10 világbajnokságon és 13 Európa bajnokságon szerepelt, 35-ször javított világcsúcsot. Súlycsoportjában a nyomás örökös világrekordere, mert 1973-ban az ő nevéhez tartozott a csúcsbeállítás. 13-szoros magyar bajnok. 5 olimpiai részvételével is világcsúcstartó volt. Minden alkalommal pontszerző helyen végzett. Az aktív sportolást egy nem várt kellemetlen sérülés miatt 1977-ben fejezte be. 2009-ben a felújított tatabányai sportcsarnokot Rolla nevezték el. 1976-ban a testnevelési főiskola továbbképző intézetében edzői oklevelet szerzett, és visszavonulása után 1988-ig a tatabányai bányász súlyemelő szakosztályának edzője volt. 1975-ben Spanyolországban, Madridban született Enrique Iglesias, Grammy és Latin Grammy díjas spanyol énekes, aki 9 éves korától Miami-ban él. Julio Iglesias spanyol énekes és Isabel Preisler modell és televíziós személyiség fia. Enrique Iglesias világszerte eddig 38 millió albumot adott el. Többek között ő nyitotta meg a 2008-as labdarúgó Európa-bajnokság döntőjét a Can You Hear Me című slágerével. Számos slágere közül megemlítem a Could I Have This Kiss Forever című slágerét, melyet Whitney Houstonnal együtt énekel. Kalendáriumunk folytatásában most olyan nyeres személyekre emlékezünk, akik jó néhány évvel ezelőtt a mai napon hunytak el. 1903-ban hunyt el Paul Gauguin, a sokáig Tahitin alkotó francia posztimpresszionista festőművész. Ő francia Polinéziában hunyt el a mai napon. Kalandos élete során volt tengerész, jómódú üzletember és nyomorgó festő is. Élt Peruban, Párizsban és Tahitin. Merész kísérletezése a színekkel közvetlenül vezetett a szinteista stílus kiteljesedéséhez, és később átlépve a szinteizmuson kialakította teljesen egyéni hangú festészetét, amelyre a tiszta színek használata és a különböző eredetű motívumok variálása a jellemző. Festményei mellett fametszetei is igen jelentősek. Művei közül megemlítem a sziklás tengerparton a Sárga Krisztus, az Asszonyvirággal, a Honnan jövünk, kik vagyunk, hová megyünk, a Lány legyezővel, a Téli táj és a Jákob harca az angyallal című festményeit. 2006-ban Budapesten hunyt el Somjó György, magyar költő, író, esszéíró, műfordító, a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia és a Digitális Irodalmi Akadémia alapító tagja. Számtalan díj és elismerés birtokosa. Költészetében szinte minden versforma megtalálható a szabadverstől a szonettig. Önéletrajzi ihletésű munkái mellett tanulmányköteteket és műfordításokat is megjelentetett. Somjó György volt a Magyar Költészet Napjának kezdeményezője. 2010-ben hunyt el Lilienthal Andor, magyar és az orosz sakk legendás alakja, nemzetközi nagymester, többszörös sakk olimpikon. 1985-ben jelent meg életrajzi regénye Életem a sakk, amelyet oroszul, angolul és németül is kiadtak. 99. születésnapja után 3 nappal hunyt el. Évforduló naptárunk végéhez közeledve most néhány a mai naphoz köthető jeles eseményt elevenítek fel. 824-ben a mai napon választották meg II. Jenő pápát, akinek trónra lépésével a pápaság egyfajta centenáriumot ünnepelhetett, legalábbis a történészek szerint, ugyanis Jenő volt a 100. pápa Szent Péter nyomdokain 824. május 8-ától.
pontifikátusa a frank császárok római befolyásának diadalmenete volt. Első Lotára, frankok császára kiadta a konstitúció románát, amely merészen szólt bele az egyház ügyeiben. Jenő pontifikátusának egyik jelentős állomása volt a 826-ban összehívott római zsinat. A gyűlés az egyház fegyelmi kérdéseiben hozott döntéseket. A főhangsúlya felszentelt főpapok és papok tudásán és tanulásán volt. Ennek fejlesztésére Itália szerte több iskolát és zárdát is építetett. Jenő segítette a szegényeket és az elesetteket, valamint Róma több templomát is megújította. A Szent Szabina az elsők között újult meg. Nagy összegekkel támogatta a skandináv népek térítését is. 827. augusztus 27-én hunyt el, Hamvait a Szent Péter Bazilika őrzi. 1860 óta a mai nap a Vöröskereszt napja. 1828. május 8-án született Henry Dunant, svájci író, aki 1859-ben szemtanúja volt a Solferinói ütközet sebesültjei tragikus pusztulásának. Ennek következtében 1860-ban elkezdte létrehozni a Nemzetközi Vöröskereszt segélyszervezetét. A Vöröskereszt alapításának az 1863-as évet jelölik meg, az úgynevezett Genfi Egyezmény egy évvel később hagyta jóvá a kezdeményezést. Magyarország 1881-ben csatlakozott a Vöröskeresztes mozgalomhoz. 1945 óta a mai nap a győzelem napja is. Európában az ünnepnap május 8-a. Oroszországban és a volt Szovjetunió országaiban május 9-e. A fasizmus felett aratott győzelem napja ez. 1945. május 7-én Jodl tábornok Reinzben aláírta az általános megadásról szóló okmányt. Május 8-án Keitel tábornok megismételte az aláírást a szovjet főhadiszálláson. Május 9-én 0 óra 1 perckor Európában véget ért a második világháború. Ennek emlékére ez a nap a győzelem napja. A második világháború azonban valójában ekkor még nem ért véget. És megemlítem még azt is, hogy ma van a méltányos kereskedelem, azaz a Fair Trade világnapja. Kedves hallgatóink, május 8-ai kalendáriumunkat hallották.

0: Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
1: 13 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Egy éve 2025. május 8-án este hirdették ki a Szent Péter Bazilika középső erkélyéről a várakozó híveknek, zarándokoknak. Habemus pápám, vagyis van pápánk, Robert Francis Prevost 14. Leó néven. Fehér füst szállt fel 18 óra 8 perckor a Sixtus kápolna kéményéből, és megszólaltak a Szent Péter Bazilika harangjai. Majd bő egy óra múlva 19 óra 12 perckor hirdette ki a bíboros kicsoda az új pápa, Róma 267. püspöke. Robert Francis Prevost, aki 14. Leó nevet választotta, 1955. szeptember 14-én született az Amerikai Egyesült Államokban. 14. Leó pápa megerősítette a püspökké szenteléséhez választott korábbi jelmondatát, melynek szavait Szent Ágoston használta egyik prédikációjában, amikor a 127. Zsoltárt magyarázta. Bár mi, keresztények, sokan vagyunk, az egyetlen Krisztusban egyek vagyunk. Röviden, ő benne, az egyben egyek. Péntek délután indul a Magyar Élelmiszerbank Egyesület tavaszi tartós élelmiszer gyűjtése. Szombat estig 240 település, 437 áruháza ad otthont a jótékonysági akciónak, közölte az Egyesület a távirat irodával. Országszerte 5500 zöld mellényes élelmiszerbank önkéntes kéri majd a vásárlók segítségét, és gyűjti a felajánlásokat rászoruló embereknek. Az élelmiszergyűjtésen 100 000-nél is több támogatóra számítanak. A közleményben kiemelik, hogy a Magyar Élelmiszerbank Egyesület tartós élelmiszergyűjtő kampányai az elmúlt 20 évben az ország legnagyobb jótékonysági összefogásaivá váltak. Több mint 1 millió segítő csomagot állítottak eddig össze, és juttattak el rászorulókhoz azokból az élelmiszerekből, amelyeket az emberek az Egyesület karácsonyi és tavaszi villámakciói során ajánlottak fel. A közleményben idézik Nagy György Andrást, az Élelmiszerbank külső kapcsolatokért felelős igazgatóját, aki kiemelte. A nélkülözésben élőknek egy készétel konzerv, egy zacskó tészta vagy egy tábla csokoládé is közvetlen segítséget jelent. Az összegyűjtött adományokból 3-5 kilós csomagokat fogunk összeállítani, a reményeink szerint legalább 50 000 darabot, mondta. Görög Mártát a Szegedi Tudományegyetem állam- és jogtudományi karának dékánját kérte fel az igazságügyi minisztérium irányítására Magyar Péter leendő miniszterelnök. Magyar Péter a közösségi oldalán jelentette be, hogy a magyar jogász szakma koronázatlan királynőjét, a Szegedi Tudományegyetem állam- és jogtudományi karának dékánját, dr. Görög Mártát kérte fel igazságügyi miniszternek. Azt írta, hogy a professzor elmúlt 2,5 évtizedben végzett akadémiai, szakmai és közéleti munkája garancia arra, hogy az alkotmányos rend, a jogállam, a fékek és ellensúlyok, valamint a jogbiztonság újjáépítése a legjobb kezekben lesz. Magyar Péter korábban Mellétei Barna Mártont javasolta a posztra, de ő csütörtökön a közösségi oldalán bejelentette, hogy lemond a jelöltségről. Mellétei Barna Márton a leendő kormányfő, Magyar Péter sógora. Az ügyészség hivatalosan egyelőre nem tudja, ki milyen vagyont és hová menekített, de ha büntető eljárás lesz, a kimenekített vagyont visszaszerzik, közölte a legfőbb ügyész a 24.hu-nak adott interjújában. Arra a kérdésre, hogy akár egy Ferrarit is vissza tudnak-e hozni Dubajból, azt válaszolta: igen, meg fogjuk oldani. Nagy Gábor Bálint az MNB ügyben zajló nyomozásról azt mondta: az ügyészség azért vonta magához az eljárást, mert fél év elteltével nem kaptak megnyugtató válaszokat a nyomozó hatóságtól, és nem született jogilag értelmezhető tényállás. Végül az időjárásról. A kevés gomoly felhő mellett sok napsütés várható. Az északkeleti-keleti negyedben lehet erőteljesebb a gomoly felhőképződés. Ott helyenként zápor, egy-egy helyen zivatar is kialakulhat. Emellett délután délnyugat felől fokozatosan vastagodó fátyol felhőzet sodródik fölénk. Az északias szél időnként megélénkül, csapadékgócok környékén átmenetileg meg is erősödik. A hőmérséklet napközben 21 és 26 fok között alakul. Késő estére 14 és 19 fok közé csökken a hőmérséklet. Híreket hallottak.

0: az otthon ízei. Horváth Ilonka nyomdokain.
1: Szeretettel köszöntjük gasztronómiai műsorunk az otthon ízei hallgatóit, a szerkesztő Kónya Éva vagyok. Első ránézésre nem is gondolnánk, hogy egy csirke mennyi lehetőséget rejt. A csirkét felhasználhatjuk levesek készítéséhez, salátákhoz, adhatjuk főételként sütve, párolva, rántva, ragúnak elkészítve, vagy éppen csőben sült formában, különféle alapanyagokkal gazdagítva. A csirkében az a nagyszerű, hogy egyben is tökéletesen felhasználható, de ha alkatrészeire szedjük, még több lehetőséggel szembesülünk. Így van ez a csirke mellhúsának az elkészítésénél is. Sülye Károlyné Klárika erre mond ma néhány receptet és praktikát.
2: A leves, amit választottam, az a tárkonyos csirkeragú leves lesz. Hát a tárkony már szépen zöldül a kertembe, és nagyon régóta használják ezt a fűszernövényt, a szakácskönyvekbe fellelhető, a szakácsok kedvence volt, és az aromás fűszernövény főleg a francia konyha remekeinek kölcsönöz egyedülálló zamatot. Sok szósz és fűszerkeverék alapanyaga is a tárkony, de az erdélyi konyha is nagyon szívesen használja a tárkonyt, és Magyarországon is, hál' Istennek, már egyre gyakrabban lehet találkozni ezzel, nem csak a bárány húsoknál, hanem másoknál is, mert a bárányhoz különösen nagyon illik a tárkony, de jó még a csirkéhez, a tojásos ételekhez, a halhoz, a májhoz, a spárgához, sőt a sült kacsához is ezek ízesítésére használják. A tárkony ecetben nagyon sokáig megőrzi az aromáját, és hát fagyasztva is tárolhatjuk télire, ha már sok van. A levelek nagyon sok A-vitamint tartalmaznak, kálciumot, vasat, és niacint is tartalmaznak a levelek, tehát érdemes fogyasztani, bár egy-egy ételhez nem kell túlzottan sok, tehát ezzel azért nem pótolhatjuk a vas szükségletünket és egyebeket.
3: Igen, igen, aromás az íze miatt nem
2: igen,
3: jó
2: tehát
3: sokat
2: egy
3: tenni.
2: Szállal már nagyon finom levest lehet készíteni. Hát ennek a tárkonyos ragulevesnek a hozzávalói körülbelül 40 dek a csirkemell, vagy egy csirkének az aprólékából is lehet. Akkor mindenféle levesz, zöldség, sárgarépa, zöldség, zeller, karalábé, szükséges hozzá legalább 20 deka gomba, egy csésze zöld borsó, ami lehet mirelit is, de már hamarosan majd jön a friss. Tehetünk bele egy zöld paprikát, egy paradicsomot, zöld fűszerként akkor jön a egy szál tárkony, egy szál estjánlevél, és már ha lesz zellerlevél, vagy zöldséglevél, azokat is, de akkor kössük össze ezt megmosás után alaposan ilyen cérnával, és úgy tegyük a levesbe, és szükséges még hozzá egy fél liter főzőtejszín, ez 10%-os, egy fél citromleve, só és fehér bors. Mindenütt a fehér borsot fogom említeni, a csirkemellhez az illik legjobban, és az aromája is egy kicsit más, mint a fekete borsnak, és hát ha tésztát teszünk bele, tehetünk nem sokat, ha beletesszük a levesbe, akkor egy 5 dekányi csiga tésztát javaslok, vagy készíthetünk vajas galuskát, de külön is főzhetjük a tésztát, különösen akkor, ha úgy készítjük a levest, hogy még másnapra is legyen belőle. Az elkészítése pedig a következő. A csirke mellett megmossuk, szűrő lecsepegtetjük a vizet róla, apró kockákra 1,5-2 centisre fölvágjuk, zsiradékon, ha a csirke hájas volt, akkor előbb ezt kisütjük és azon megsütjük. Lángelosztót alkalmazunk, hogy nehogy oda süljön, megpirítjuk, körülbelül 10 percig, ekkor hozzáadjuk a megtisztított levezöldségeket, amelyeket karikára vagy kockára felvágunk, majd hozzáadjuk a szintén felvágott gombát, a zöld borsót, és még együtt is pároljuk. Szórunk rá egy kevés fehér borsot, és megsózzuk. Ezt felöntjük 1,5 liter forró vízzel, és hozzáadjuk a zöld paprikát és a paradicsomot. Amikor már majdnem puha az egész, akkor beletesszük a zöld fűszereket. Ha többet teszünk bele, akkor azt már említettem, hogy kössük össze, Mielőtt hozzáöntjük a tejszínt, kiemeljük belőle már akkor a megfőtt zöldfűszereket, a paprikát, paradicsomot, és levesszük a tűzről a fazekat, belecsurgatjuk a tejszínt, a főző tejszínt a levesbe. A csigatésztát vagy vajasgaluskát is, hogyha belefőzzük, akkor már azután, hogy hozzátettük a tejszínt, akkor hozzárakhatjuk azt is, és addig főzzük, amíg a tészta nem főtt meg. Hát ez a leves 18 évvel ezelőtt, ezzel fogadtuk a vendégeket a keresztfiam esküvőjén. Mindenkinek nagyon ízlett, és hát főleg a szuhakálói vendégeknek ez egy nagyon újszerű volt akkor, nem ismerték még ezt, akkor csirkemellből készítettük, most hétvégén vasárnap csirke aprólékból készítettem el ezt a levest.
3: És hát az éttermek étlapjain is már most jó néhány éve találkozhatunk ezzel a levessel, de ebben a formában elkészíthetjük otthon is magunknak.
2: Igen, és nem csak csirkemellből lehet, hanem sertéshúsból is. Ezzel a módszerrel felkockázzuk készíthetünk egy tárkonyos ragú levest, vagy bárányhúsból, vagy nyúlból, ahhoz is nagyon illik. Azt hiszem, már nyúlból készítettem valamikor ilyet. A következő recept is egy kis nosztalgiát hozott bennem elő, az 20 évvel ezelőtt főztünk. Az Attila fiam esküvőjén ez bővítette a menüsort, hogy legyen csirke, és tehát a pörkölt mellé egyszerre volt föltállalva, mert nem mindenki szerette mondjuk a marha pörköltet, de akkor legyen könnyebb is, és a következő recept pedig így szól, mazsolás csirkemell. Ehhez kell 2 egész csirkemell, nyilván csak egy család részére mondom most, ez körülbelül 60 deka, egy 5 dekányi mazsola, egy 1/2 citromleve, 2 deci tejföl. Ehhez javasolnám a 25%-os jó tejfölt, az mondjuk 25 dekásban van, csak egy áruházba kapható legalábbis itt Török Szent Miklóson, hogy ne legyen savanyú ez a tejföl, az lényeges, de tejszínnel is megoldhatjuk, hogyha nem ragaszkodunk a tejfölhöz. 3 evőkanál olaj vagy csirkezsiradék, 1 evőkanál finom liszt, ízlés szerint só és törött fehérbors, amit már említettem, ehhez kell egy csipetnyi porcukor is, és a díszítéséhez pedig 1 citrom és marinált paradicsom, paprika vagy kaliforniai paprika kell. A melleket kicsontozzuk, úgy, hogy egyenként tömör hús darab maradjon, vagyis összesen 4 darab, a mellebőrét lehúzzuk és eltávolítjuk, ha olyan levest főzünk, akár bele is tehetjük, ha már meg van tisztítva. A felforrósított zsiradékon a húsdarabok mindkét oldalát átpirítjuk, majd megsózzuk és megborsozzuk. 1/2 pohárnyi vizet öntünk alá, és fedő alatt puhára pároljuk. Fél időbe beleszórjuk a megmosott és leszározott mazsolát. Ha a hús puha, kiszedjük a serpenyéből és félretesszük. A visszamaradt pecsenye levet összekeverjük a citromlével, közben a tejfölt simára keverjük 1/2 deci vízzel és a liszttel, ezután behabarjuk vele a forrásba levő levet. Kevergetve jól kiforraljuk, és csipetnyi cukorral ízesítjük, sűrűre főzzük. A húsdarabokat a mártásba visszahelyezzük, és egyszer összeforraljuk. Citromkarikákkal, mazsolaszemekkel és marinált paradicsom paprikával díszítve tálalhatjuk, párolt rizst adhatunk hozzá, de illik hozzá a szalmaburgonya, de még a vajasgaluska vagy a nokedli, ez is jól megy hozzá, ez egy szaftos hús lesz, és éppen most jutott így eszembe, hogy nem csak mazsolás csirke mellett szoktam készíteni, hanem ananászos csirke mellett is, ami majdnem hasonló az elkészítése. Annyiba változik, hogy ott kisebb darabokra vágom a csirke mellett, és megforgatom lisztbe, és úgy sütöm át mindkét oldalát. És kiszedem belőle, akkor visszahelyezem a megsült csirke darabokat, és ráteszek egy konzerv ananászt, meg a levét is, és ezzel együtt főzöm, és amikor már majdnem kész, akkor tejszínnel sűrítem be. Ehhez is ugyanazok a köretek illenek, amit már az imént is elmondtam, nagyon finom, ezt gyakrabban készítek, mazsolás csirke mellett, megmondom őszintén, már elég régen készítettem, de így, hogy most előkerült ez a recept, amelyet hamarosan fogok biztosan ilyet készíteni. Tehát ezek ilyen jó kis zaftos, melegen tálalható csirke falatok.
3: És akkor az ananászosnál már plusz cukrot se kell hozzáraknunk, hiszen az a lé, amiben van, az már eleve cukros.
2: Így van, az úgy attól egy kicsit olyan édeskés lesz, és tényleg nagyon finom, és el is párolok főzés közben a leve. Hát egy kicsit szoktam belőle hagyni, hogy nehogy túl híg legyen, és ha szükséges, akkor még hozzáöntöm. De egyébként nagyon szeretem meginni is az ananászlevet, mert elég sok lébe van az ananász eltéve. Ez lehet akár darabolt ananász is, vagy kör ananász, azt nyilván föl kell darabolni, hogyha olyat sikerül vennünk.

0: csirke mellett sütjük is, ugye nem csak ilyen főzéssel tálaljuk, hanem a hagyományos liszt, tojás, zsemle, morzsa keverékébe megforgatott, rántott csirkemell helyett készíthetünk más bundát is, és ezt is úgy sütjük, mint a rántott csirkét. 2003-ban New Yorkban a kínai büfékben ettem hasonlót, mint ez volt, és hát ehhez viszont a csirke mellett, hát körülbelül fél kilónyi csirke mellett 2-3 centis kockákra vágjuk, nem csíkokra, mint az előbbinél mondtam, és ezt is bepácoljuk 2-3 órán keresztül legalább, amihez teszek fehér borsot, ételízesítőt és kevés olívaolajat, ebbe nem teszek mustárt meg ilyesmit, és akkor ebbe 2-3 órán keresztül áll a csirke kocka, és sütés előtt még megszórtam rétes liszttel, hogy jobban tapadjon az elkészített masszára. A massza pedig úgy készül, hogy 3 tojás, 2 evőkanál étkezési keményítő, 3-4 evőkanál rétes liszt, 1 mokkás kanál sütőpor, és körülbelül 1 deci tej, és ezt mindez simára keverjük. És ebbe mártogatjuk a már lisztbe megforgatott csirkekockákat, forró olajba, aranybarnára kisütjük. Nagyon ropogós lesz a bundája, és az is marad. Ebbe az az érdekes, hogy nem puhul meg, mint a párizsiasan készített, ahhoz hasonló párizsiasan készített rántott hús, hanem ez megmarad keményen. És ehhez készítettünk egy méz, ketchup és szezáma keveréket, amit összeforraltam. Marika azt mondta, hogy ő ráöntötte a csirkére, és még a masszát vegyettől a ketchupos dologtól sem puhult meg. Én nem öntöttem rá, hanem külön tálaltam, és párolt is készítettem hozzá. De ez is jó hidegen is, és melegen is. Nagyon jó szombaton jöttek a lányomék anyák napját köszönteni, mert már most a következő hétvégén nem tudnak jönni, és csak délelőtt szólt, hogy jönnek, akkor gyorsan kivettem egy csirke mellett a fagyasztóból, 2 rendezvényen voltam közben, és mire jöttek, este felére már készen volt. Nem hosszú ideig tart megcsinálni. Tehát vendéglátásnál ez is nagyon kitűnő, mert előre is elkészíthető, ha pedig frissen akarjuk, akkor sem tart olyan sokáig. Körülbelül, hát én most majdnem 1 kilónyi csirke mellből, de lett vagy 100 darab. Úgyhogy ez is 2 napi, nem sütöttem mindki egyszerre, hagytam vasárnapra is, és nagyon finom volt úgy is kisütve.
1: És nagyon jó mind a kettő, hiszen kétféle módon felhasználható főételként is, ha ráöntjük ezeket az önteteket, szószokat, és úgy még tovább sütjük, vagy pedig tényleg ilyen kis vendégváró falatokként, amik most igen népszerűek, egy ilyen street food-szerű megoldásként.
0: És kis öntetet bármit készíthetünk, tejföllel, tejszínnel, egy fokhagymásat, egy mustárosat, zöldfűszereset, tehát itt már tényleg
1: sajtokkal játszhatunk.
0: Igen, tehát nagyon-nagyon sokféle változat, és nagyon kedvelt. És főleg a fiatalok jobban erőnyben részesítik ma a csirke mellett, úgy tapasztalom, mint mondjuk egy zsírosabb tarját, vagy akár még a karajnál is jobban szeretik a csirke mellből készített dolgokat, de nem olyan egyhangú, mint mindig rántott csirke mellett enni.
1: És köretként is változatosak lehetünk, hiszen ehhez is a szalma burgonyától a rizsen keresztül, de akár a friss saláta is jól élik bármelyik.
0: Tehát uborka salátától, vagy vágott, bármilyen vegyes salátával lehet tárolni. Na most a csirkemellnek még további hideg változatai vannak. A sajtos csirkemell őzgerinc formába sütve, ez például a szuhakálói sógornőmtől, Rozikától vettem át ezt a receptet, ő készítette először, és azóta több, főleg ez is ilyen nagy családi ünnepekre nagyon jó, mert előre elkészíthető, ez hidegen, akár egy nagyobb ünnepre is, amikor különböző salátákat készítünk hozzá. Hát ehhez a hozzávalók egy közepes csirkemell, ami hát olyan 50-60 dekányi, egy csomag szeletelt vékony szalonna, 20 deka reszelt rapista sajt, 3 darab tojás, 3 evőkanál liszt, 3 evőkanál tejföl, só, fehér bors és elég sok apróra vágott zöld petrezselyem szükséges hozzá. Én mikor legutóbb készítettem, nem volt már zöld petrezselyem a fagyasztóba sem, és medvehagymát tettem hozzá, apróra összevágott medvehagymát, hát mondom, hogy ezzel sem volt rossz.
1: Különösen jó íze lehetett.
0: Az elkészítését pedig úgy kell, hogy az őszgerinc formát kibélelünk egy alufóliával, úgy, hogy ez kilógjon a formából, majd ezzel ugye be kell takarni. Erre helyezzük a békön szalonna szeleteket, ami szintén kiér a formából, azt majd később ráhajtjuk, ezt előre elkészítjük. Itt is a csirke mellett kis kockákra váljuk, de apróbb kockákra, akár mint a levesbe mondtam, vagy pedig ennél a sültnél az előbb, ez olyan 1-1,5 centisek legyenek. A tojást, a tejfölt, a lisztet és a reszelt sajtnak a felét megsózom, borsozom, és hozzáadom, a lisztet simára keverjük, és az apróra vágott petrezselyem zöldet hozzá.

0: fóliát, és pirosra sütjük a tetejét, és akkor már a víz is elpárolgott, meg már nem folyik ki belőle. Ezt én azért szoktam, mert nem mindegyik őzgerinc forma 100%-osan jól zár, és volt már olyan, hogy a zsiradék kisült a sütőbe, és az kellemetlen szagot ad utána, meg takaríthatjuk a sütőt, tehát azért inkább egy tepsit szoktam ilyenkor alkalmazni, amiben teszek egy kevés vizet, hogy ne. Nem azért teszem a vizet, hogy abba főjön, hanem hogy ne süljön le, ne a tepsire süljön annyira rá. És akkor, amikor kihűlt, tálcára borítjuk és eltávolítjuk róla a fóliát, ezt felszeleteljük, és rézsutasan helyezzük kínáló tára, ezt is zöldségekkel díszíthetjük, hát éppen amilyen idény zöldség van, de ha nem szeleteljük fel először, csak úgy tesszük tára, akkor akár kidíszíthetjük piros arannyal, majonézzel, különböző ilyen kis rózsákat tehetünk rá, tehát ezt is nagyon gusztusosan lehet tálalni. Nagyon szeretik a családunkba ezt is, én meg szeretem is készíteni, mert egyrészt nagyon kiadós. Sőt, ez a mennyiség nem is fér el mindig egy őzgerinc formába, akkor van egy kerek kis jénai, azt egy picikét, ha már, mert a békonszalonna elfogy hozzá, és ha nincs több békonszalonnám otthon, volt már úgy, hogy picit kizsíroztam a jénait, abba öntöttem, és együtt megsült a kettő, mert úgy belefért a sütőbe.
1: És akkor a finom csirkemellből készült leves és különböző főételek után beszéljünk egy gyógynövényről, hiszen gyógyhatása is van ennek a növénynek. Már több helyen látni, hogy virágzik a bodza. Mit kell tudnunk erről a növényről, és hogyan hasznosíthatjuk?
0: Nekem is van a kertben két bodza bokrom. Az egyik büdös bodza, az nem arra való, hogy ebből bármit készítsünk, a másik az, hál' Istennek, az abból készíthető valami. Többször is gyűjthetünk a bodzából, most, amikor virágzik, a virágját gyűjtsük be. Ezt megszáríthatjuk tejának. Én azt javaslom, hogy szűrőtálon mossuk át, mert azért könnyen vannak benne bogarak. Mossuk át, hagyjuk megszáradni, és utána tegyük olyan helyre, nem tűzőnapra, hanem száraz helyre, ahol megszárad a bodza. Nyilván naponta vagy két naponta érdemes megforgatni, nehogy bepenészedjen, és amikor már kellően száraz, akkor rakjuk dobozokba, de tehetjük textilzsákba is a bodzát, és télen megfázásos időszakban nagyon kellemes aromájú teját kapunk belőle, és nem kell a boltba vásárolni. Ha nem is túl sokat, de valamennyit érdemes begyűjteni, mert ugye ez minden szezonban megtehető. A másik pedig egy nagyon finom bodzaszörp készíthető belőle. Van olyan, ami gyors fogyasztású, és van, ami pedig elállós. Én most az elállós bodzaszörp receptet mondom el. Ehhez nagyon sok cukor kell, de érdemes rááldozni. 20 nagyobb virág kell hozzá, vagy hogyha nem olyan túl nagy tányérja van a virágnak, akkor kisebből többet tegyünk. 4 kiló cukor kell, 6 liter víz, 5 darab citrom, 10 deka citromsav, és 1 kanál nátriumbenzonát. Most ez egy nagyon sok mennyiségnek hat, de ezt csak most lehet készíteni, tehát felezni is lehet a mennyiséget. Az 5 liter vizet felforraljuk 3,5 kg cukorral, 1,5 kg cukrot karamellizálunk. Karamellizálni úgy kell, hogy egy kis vizet öntsünk a lábosba, utána tegyük bele a cukrot, és ezt is lángelosztóval alacsony tűzön, hogy nehogy gyorsan megkapja, mert ha sötétre, akkor keserű lesz és használhatatlan. Tehát, hogy egy olyan jó kis, hát nem is tudom, karamellhez tudom csak hasonlítani, igen, a színét olyan legyen.
1: Ilyen szép aranyszíne legyen a cukornak.
0: Igen, és ha kész, kicsit hűl, ráöntünk 1 liter vizet, tehát ezzel is még felforraljuk. Nem rögtön, egy kicsit hagyjuk, hogy hűljön, mert ha úgy öntjük rá, akkor serceg az egész, és nagyon
1: szét utána fog csapódni a konyhában.
0: Igen, és utána a kettőt összeforraljuk, a 3,5 kg cukrot az 5 liter vízzel, és akkor ide jön a 6. liter víz, amikor karamellizáltuk, és amikor kihűl, beletesszük a karikára vágott citromot, a citromsavat, a nátriumbenzonátot, ezeket érdemes együtt elkeverni, és a bodzavirágot. Ezt 4-5 napig érleljük, közbe kavargatjuk naponta többször is, és ha

0: kész, akkor leszűrjük, üvegekbe rakjuk. Hűtőszekrénybe nekem még egy hónappal ezelőtt vettem ki, egy fél üveggel még volt a hűtőszekrénybe. Na nem egész télen ezt ittuk, azért azt elmondanám, de én nagyon szeretem a bodzaszörpöt, és jó hatással van az emésztésre is, nekem mindig segített ebbe a dologba is, és a gyerekek is szeretik.
1: És ha elkészítettük ezt a tartós bodzaszörpöt, hogyan tárolhatjuk? Említette Klári néni, hogy akár műanyag üvegekben, de gondolom üvegben is hosszan eltartható, de milyen körülmények kellenek neki?
0: Hát a hűtőszekrény, ehhez csak azt tudom, bár a nátriumbenzonától én ott tároltam, az az igazság, még úgy nem próbáltam ki, hogy külön a spájzba legyen, mert hát mondjuk a nátriumbenzonát ezt tartósítaná elvileg, hogy nem forr fel. Hát próbáljuk ki úgy is, most én is kipróbálom. Jó kérdés volt, Évike, úgyhogy ez most az inspirál engem is arra, hogy próbáljak ki egy-két üveggel, még ha esetleg nem sikerül is, de ha sikerül, akkor jövőre már elmondható, hogy érdemes úgy is eltenni.
2: Kedves hallgatóink, Süye Károlyné Klárikát hallották a bodzaszörp elkészítéséről. Az otthon ízeivel legközelebb két hét múlva jelentkezünk. Tartsanak velünk akkor is. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, további szép napot és jó rádiózást kívánunk. A szerkesztőt, Kónya Évát hallották.
3: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
4: Népzenei kincsestár.
5: Kedves hallgatóink, népzenei összeállításunkban Béres Ferenc, Liszt Ferenc díjas énekművész, furulya művész, népdalénekes, érdemes és kiváló művész felvételeiből válogatta a zenei szerkesztő Németh Tamás. Összeállításunkhoz kellemes zenehallgatást kívánunk!

0: Kedves hallgatóink, népzenei műsorunk végéhez értünk. Az elmúlt közel 20 percben Béres Ferenc, Liszt Ferenc díjas énekművész felvételeiből válogatott a zenei szerkesztő Németh Tamás. Nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket, és további jó rádiózást, szép péntek délutánt kíván önöknek a műsorvezető Farkas Erzsébet, a viszont hallásra.
1: Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
2: Délidőben. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit a délutáni stáb nevében is. Ma a technikai pultot Birincsik Márton kezeli, a zenei szerkesztő Németh Tamás, a hírszerkesztő Sinkovics Andrea. A mikrofon mögött a bemondót Berec Renátát hallják. Most hallgassák meg a délutáni műsor kínálatot. 14 órakor kezdődik Merítés című műsorunk, melyben a többi mellett szó lesz arról, hogy a 130. születésnapját ünnepelte a Víg Színház, a Magyar Film Napján a legkiválóbb filmeseket díjazták a filmes szakmai szervezetek. Ingyenes Open Day koncertet ad a MÁV Szimfonikus Zenekar a Nemzeti Múzeum kertjében, és Hofi Géza 90. születésnapját egy dupla koncerttel ünnepli a Cotton Club Singers a Budapesti Kongresszusi Központban. 14 és 15 óra között Tokai frekvenciánkon, Lélekműhely című műsorunkban az ózdi származású Béri László Renátó kármelita szerzetes, a Győri Kármelita templom igazgatója, a bennünk lakó Istenről beszél. Ugyanebben az idősávban kisújszállási vételkörzetünkben Szülőföld című műsorunk szól. Beszámolunk a szegényeket támogató alap EGRI alapítványa aktualitásairól. 15 órakor irgalmasság óráját hallanak, majd Tóth Tihamér püspökről emlékezik meg néhai dr. Katona István, nyugalmazott EGRI segédpüspök. Ezután 15 óra 25 perckor hírekkel jelentkezünk. 15 óra 30 perckor kezdődik Hitvalló című műsorunk, melyben dr. Novák István atya, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem delegált általános rektor helyettese, beszélgető partnereivel a szűzanyáról, mint égi édesanyáról elmélkednek. A 16 órai hírek után kezdődik Kívánság műsorunk, majd ifjúsági magazin műsorunkkal az iránytűvel jelentkezünk. A mai adásban Sólyom Ferenc rovásírás kutató lesz a vendégünk, akivel hagyománytiszteletről, bajusz mustrákról, erdélyi zarándoklatokról, gyertyaöntő gyűjteményéről, illetve ennek a szigethalmi kiállításáról és természetesen a rovásírásról is beszélgetünk. Következzen bejátszásunk.
3: A segesvári várfal egyik tornyáról a cserepet bontották le felújítás, restaurálás céljából, és a nyári gyakorlatos kis fiatal román egyetemisták, ahogy szedték le a cserepet, megszemlélték alaposan mindegyiket, és az egyiknek az alján, és lefele álló oldalán a cserépnek 14 betűs rovás feliratot találtak. 10 órakor hívott föl, vagy jelzett nekem ez az atyafi, délután 1 órakor megvolt a megfejtés, és ledöbbentem. Utána néztem, mikor épült a torony, 1583-ban. Az azt jelenti, hogy a cserépnek ilyen réginek kell lenni, mert a szöveg tartalma unitárius.
2: 17 órakor regionális híreket, majd a kora esti hírmondót és regionális sporthíreket hallanak. 18 órától májusi litániát közvetítünk az EGRI Bazilikából. 18 óra 35 perctől Daloljatok az Úrnak című műsorunk szól. 19 órakor kezdődik Könyvjelző című műsorunk, melyben folytatjuk a néhány napja elhunyt Edit Éva Éger holokauszt túlélő műveire való emlékezésünket. A pszichológus író három könyvéről Laskai Annával, a Tittel Pál könyvtár szaktájékoztatójával beszélgetünk. 19 és 20 óra között Tokai frekvenciánkon Találkozás című összeállításunk szól. Ugyanebben az órában kisújszállási frekvenciánkon a Görög Katolikus Egyházadását hallgathatják meg. 20 órakor Közelkép című műsorunk kezdődik, majd a Líceumi Krónikával, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem műsorával jelentkezünk. Kedves hallgatóink, ez délutáni programajánlatunk. Műsorismertetéssel legközelebb a 20 órai hírek után jelentkezünk. Tartalmas időtöltést kívánok mindenkinek, Berec Renátát hallották.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
2: 14 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Egy éve 2025. május 8-án este hirdették ki a Szent Péter Bazilika középső erkélyéről a várakozó híveknek, zarándokoknak. Habemus pápám, vagyis van pápánk, Robert Francis Prevost 14. Leó néven. Fehér füst szállt fel 18 óra 8 perckor a Sixtus kápolna kéményéből, és megszólaltak a Szent Péter Bazilika harangjai. Majd bő egy óra múlva 19 óra 12 perckor hirdette ki a bíboros kicsoda az új pápa, Róma 267. püspöke. Robert Francis Prevost, aki 14. Leó nevet választotta, 1955. szeptember 14-én született az Amerikai Egyesült Államokban. 14. Leó pápa megerősítette a püspökké szenteléséhez választott korábbi jelmondatát, melynek szavait Szent Ágoston használta egyik prédikációjában, amikor a 127. Zsoltárt magyarázta. Bár mi, keresztények, sokan vagyunk, az egyetlen Krisztusban egyek vagyunk. Röviden, ő benne, az egyben egyek. Péntek délután indul a Magyar Élelmiszerbank Egyesület tavaszi tartós élelmiszergyűjtése. Szombat estig 240 település, 437 áruházad ad otthont a jótékonysági akciónak, közölte az Egyesület a távirat irodával. Országszerte 5500 zöld mellényes élelmiszerbank önkéntes kéri majd a vásárlók segítségét, és gyűjti a felajánlásokat rászoruló embereknek. Az élelmiszergyűjtésen 100 000-nél is több támogatóra számítanak. A közleményben kiemelik, hogy a Magyar Élelmiszerbank Egyesület tartós élelmiszergyűjtő kampányai az elmúlt 20 évben az ország legnagyobb jótékonysági összefogásaivá váltak. Több mint 1 millió segítő csomagot állítottak eddig össze, és juttattak el rászorulókhoz azokból az élelmiszerekből, amelyeket az emberek az Egyesület karácsonyi és tavaszi villámakciói során ajánlottak fel. A közleményben idézik Nagy György Andrást, az Élelmiszerbank külső kapcsolatokért felelős igazgatóját, aki kiemelte. A nélkülözésben élőknek egy készétel konzerv, egy zacskó tészta vagy egy tábla csokoládé is közvetlen segítséget jelent. Az összegyűjtött adományokból 3-5 kilós csomagokat fogunk összeállítani, a reményeink szerint legalább 50 000 darabot, mondta. Görög Mártát a Szegedi Tudományegyetem állam- és jogtudományi karának dékánját kérte fel az igazságügyi minisztérium irányítására Magyar Péter leendő miniszterelnök. Magyar Péter a közösségi oldalán jelentette be, hogy a magyar jogász szakma koronázatlan királynőjét, a Szegedi Tudományegyetem állam- és jogtudományi karának dékánját, dr. Görög Mártát kérte fel igazságügyi miniszternek. Azt írta, hogy a professzor elmúlt 2,5 évtizedben végzett akadémiai, szakmai és közéleti munkája garancia arra, hogy az alkotmányos rend, a jogállam, a fékek és ellensúlyok, valamint a jogbiztonság újjáépítése a legjobb kezekben lesz. Magyar Péter korábban Mellétei Barna Mártont javasolta a posztra, de ő csütörtökön a közösségi oldalán bejelentette, hogy lemond a jelöltségről. Mellétei Barna Márton a leendő kormányfő, Magyar Péter sógora. Az ügyészség hivatalosan egyelőre nem tudja, ki milyen vagyont és hová menekített, de ha büntető eljárás lesz, a kimenekített vagyont visszaszerzik, közölte a legfőbb ügyész a 24.hu-nak adott interjújában. Arra a kérdésre, hogy akár egy Ferrarit is vissza tudnak-e hozni Dubajból, azt válaszolta. Igen, meg fogjuk oldani. Nagy Gábor Bálint az MNB ügyben zajló nyomozásról azt mondta, az ügyészség azért vonta magához az eljárást, mert fél év elteltével nem kaptak megnyugtató válaszokat a nyomozó hatóságtól, és nem született jogilag értelmezhető tényállás. Végül az időjárásról. A kevés gomoly felhő mellett sok napsütés várható. Az északkeleti-keleti negyedben lehet erőteljesebb a gomoly felhőképződés. Ott helyenként zápor, egy-egy helyen zivatar is kialakulhat. Emellett délután délnyugat felől fokozatosan vastagodó fátyolfelhőzet sodródik fölénk. Az északi a szél időnként megélénkül, csapadékgócok környékén átmenetileg meg is erősödik. A hőmérséklet napközben 21 és 26 fok között alakul. Késő estére 14 és 19 fok közé csökken a hőmérséklet. Híreket hallottak.
3: Reklám.
4: Hittanári képzések. Az EGRI Hittudományi Főiskolán katekéta lelkipásztori munkatárs 3 éves alapszakon és 4+1 éves hittanári szakon levelező tagozatos formában lehet készülni hitoktatói tevékenységre és keresztény műveltségünk gyarapítására. A hittanári szak az Eszterházy Károly Egyetemmel együttműködésben történő közös képzés. A képzésekre az EGHF saját jelentkezési lapján kell jelentkezni május 15-ig. A következő tanévben is lesz pedagógusok számára a 2,5 éves hitoktatói szakirányú továbbképzés. Bővebb információ a főiskola honlapján www.eghf.hu olvasható.
5: Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem ismét felvételt hirdet kántor alapszakra. A képzés az EGRI Hittudományi Főiskolával együttműködésben 2026. szeptemberében indul nappali és levelező tagozaton. A cél olyan kántorok képzése, akik képesek a kántori szolgálat ellátására, az evangélium üzenetének átadására énekben, zenében, felkészültek az egyház zenéért felelős szolgálatra. A képzés 6,5 éves, nappali és levelező tagozaton kerül meghirdetésre. A jelentkezést az egyetem www.felvi.uni-eszterházy.hu oldalról letölthető jelentkezési lapon a 3300 Eger Eszterházy tér 1 címre kell benyújtani 2026. május 31-ig. A szakkal kapcsolatban további információ az alábbi elérhetőségeken kérhető. Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Zenei Intézet, Eger Eszterházy tér 1, Líceum, Földszint 123. Telefonszám 36-os körzet 520-400 2031-es mellék. E-mail felvi@uni-eszterházy.hu vagy EGRI Hittudományi Főiskola tanulmányi osztály Eger Foglár György utca 6. Telefon 36-os körzet 312-916 130-as mellék. E-mail hivatal@eghf.hu.
4: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben mátraderecskén a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinkkel. Címünk Mátraderecske, Mátyás Király utca 19/A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
5: XVIII. tavasz köszöntő templomi hangverseny a Mezőtárkányi Katolikus Templomban 2026. május 16-án 16 órakor. Meghívott fellépő a felvidéki Kincsem zenekar Csicser településről. Műsoruk címe Adjon az Isten. A rendezvény ingyenes, minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők. Média támogató a Szent István Rádió.
6: Adjon az Isten fényeket, temetők helyett életet.
3: Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
5: 1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. A zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítványt tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
3: Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
1: Merítés. Kultúra országos kitekintésben.
7: 130. születésnapját ünnepelte a Vígszínház. A Magyar Film Napján a legkiválóbb filmeseket díjazták a filmes szakmai szervezetek. Maxim Dondiuk ukrán és Vladimir Birgus cseh fotográfusok képei láthatók a mai Manóházban. Ingyenes Open Day koncertet ad a MÁV szimfonikus zenekar a Nemzeti Múzeum kertjében, és Hofi Géza 90. születésnapját egy dupla koncerten ünnepli a Cotton Club Singers a Budapest Kongresszusi Központban. Ezek a mai műsor témái. Köszönti Önöket a szerkesztő, Farkas Éva.

0: 130 éve, 1896. május 1-én nyitotta meg kapuit Magyarország legnagyobb kőszínháza, a Vígszínház. Az évfordulót május 1-én egy drámakötet bemutatójával, az elmúlt 130 év plakátjait és műsorfüzeteit bemutató kiállítással, és az Így írtunk mi, 130 év Vígszínházi levelei című előadással ünnepelte a társulat. Ezután kértem mikrofonhoz Rudolf Péter igazgatót, akit a jövő évad bemutatóiról is kérdeztem.
1: Ugye ilyenkor az ember a 130-as szám bűvöletében él, ültettünk 130 fát, ezt 5 éve csináljuk egyébként, de ott növekszik majd remélhetőleg a Népligetben. Megjelent egy könyv, ez régi tervem volt, tehát az, hogy a házi színpadon kortárs darabokat, vagy 20. századi magyar darabokat mutatunk be, ez szerintem az egyik legkomolyabb értéke az elmúlt időszaknak. Különös hozzáadott érték az, hogy a szerzők nagyon sok esetben tudják, hogy kik fogják játszani ezt a bizonyos szerepet, oda tudják igazítani, tehát ez egy nagyon-nagyon fontos, magától értetődőnek tűnő, de nem is olyan magától értetődő színházi pillanat, amikor egy közösség együtt hoz részre, valamit van, hogy írott anyag, az improvizációval a színészek hozzájárulnak, tehát most megjelent egy old school dolog, ezt tudom így imádni a könyvet, mint ahogy én még az újságlapozást is jobban kedvelem, vagyunk így egy párban, mint a monitor böngészését, tehát kortárs darabjainkból összeállítottunk egy kötetet. Közben a másik irányba, pedig ez a másik iránynak tekintjük a 21. század technikáját, a Vígstream ház jön létre, ahol ikonikus előadásainkat lehet megnézni, és nyilván ezt fejlesztjük folyamatosan egyéb tartalmakkal. Születésnapunk alkalmából pedig a Víg 125 című fikciós elemekkel tarkított dokumentumfilm, amit egy pár évvel ezelőtt még a Covid alatt forgattunk, használva a színház teljes apparátusát, és óriási élmény volt, és óriási dolog végignézni az ember minek a része. Ezt a négy részt mostantól ingyen meg lehet nézni a Vígstream házban.
2: És a többi előadást?
1: A többi előadás azért ugyanúgy, ahogy a különböző streaming szolgáltatóknál van egy összeg, ami meg egy jegy árát sem éri el, és közben mégis ott vannak ezek az előadások. Most 5 előadás van fent. A Mikve, a Hamlet, a Nyugat császára, a Revizor és a Monokli.
2: Mennyit egy kiállítás is?
1: Pontosan fölfest egy kort, furcsa mód, egy előadás plakátja, és végigmegyünk ezen a 130 éven ikonikus plakátokkal lent az alaksori büfében.
2: Két előadás is volt, két bemutató is volt, május 1-én délután és este, és gyönyörűséges volt látni, ahogy mindenki, fiatal, idősebb színészek Presser Gáborral az élen részt vesznek abban a visszaemlékezésben, amit jelent nektek ez a 130 év.
1: Igen, most megengedtük magunknak, hogy patetikusok legyünk. Tehát, hogy van ez a 130 év, az ember megáll, minden recseg, ropog, izzik, forog körülöttünk, és valahogy azt éreztük, hogy ha húzunk egy vonalat, és visszatekintünk, és erőt merítünk abból, hogy a dolgok valójában egyébként nem változnak, és minden levél, akármikor született a Vígszínház 130 éves történetében tűnik olyan, mint a most íródott volna, mert a fájdalmaink, az örömeink, a kiszerűségünk és a nagyszerűségünk egyszer az nem változik. És ebben van valami megnyugtató tartozni egy ilyen nagy folyamhoz, és közben tartást is az az embernek, hogy nem akármilyen színház történet részeként lehet itt egy percre, ha 130 évre gondolok.
2: És röviden ismertetted egyébként, hogy milyen előadások várhatok a jövő évadban.
1: Már lehet a bérleteket vásárolni. A Vígszínház nagy színpadán először Ifja Vinyánszky Attila 4-6 című színdarabja kerül bemutatásra. Ezt követi a Cseresnyéskert, december 20-i bemutatóval Sasha Bargmannal, aki rendezett már a Vígszínházban. Háború és békét rendezte pár évvel ezelőtt, majd 10 évvel ezelőtt. Ezután pedig Mohácsi János megrendezi a Csárdás királynőt. Itt volt először Kálmán Imre rendezés a Vígben. Érdekes módon a Csárdás királynő még soha nem szerepelt benne. A Pesti Színházban pedig Fehér Balázs Benő rendez egy talán kevesek által ismert Arthur Millert, 2 hétfő emléke című darabot. Ezt követi a Bohém élet, Való Péter rendezésében, nem az opera, hanem ennek a libretto változatából készül egy saját anyag, majd Hegedűs D. Géza rendezésében Woody Allen Blue Jasmine című filmjéből Kék Jázmin magyarosítással fogjuk játszani a filmből készült adaptációt a Pesti Színházban, és folytatni fogjuk, hogy aztán a következő 5 évben megint megjelenthessen majd egy könyv a kortárs darabokat és a 20. századi magyar darabokat a házi színpadon, és most újabb bemutatónk lesz, ugye volt már egy előadásunk a sok egyéb program mellett a Szalomban, Radnai Csilla előadása, és most oda is egy kisebb előadást fogunk létrehozni, de erről majd össze többet fogok mesélni. Tehát ha eddig pörögtünk, hát azt tudom mondani, hogy most is pörgünk örömünkre.
0: Rudolf Pétert, a 130 éves Végszínház igazgatóját kérdeztem a május 1-i ünneplésről és a jövő évad terveiről. Most pedig hallgassunk meg egy részletet az ünnepi műsorból. Presser Gábor és a társulat énekel.

a tűz fölött egy elvált keringő szár. Nem hallom tisztán, lehet, hogy álmodom már. Volt egyszer egy ház, abban volt egy színház, abban volt egy színpad, abban volt egy lók, abban volt egy sugó, mögötte egy besugó. A sugóban egy gondolat, abban volt egy színész, abban volt egy kérdés, abban volt egy érzés, abban volt egy vicc, abban volt egy szorongás, abban volt egy emlék, abban volt egy hetsz, abban volt

0: Április 30-án a Magyar Film Napján 10 meghatározó filmes szakmai szervezet díjakat adott át azoknak az alkotóknak és szakembereknek, akik a közelmúltban vagy az életük során készült műveikkel kiemelkedően magas színvonalú filmes tevékenységet végeztek. Az alapítók célja, hogy a magyar mozgógép kultúra értékteremtő alkotóit kulturpolitikai szempontoktól függetlenül kizárólag filmes szakmai alapon ismerjék el. Az esemény házigazdája Muhi András producer, a Magyar Filmművészek Szövetségének elnöke volt. Őt kérdeztem.
1: Négyféle díjunk van. Az életműdíj az Fábri Zoltánról lett elnevezve, a kiváló filmművészdíj Gyarmati Liviáról, a nagyszerű rendezőről, a fiataloknak szánt díj Bódi Gáborról lett elnevezve, és a negyedik kategóriánk nem a filmkészítőknek lett adresszálva, hanem azoknak, akik a film körül dolgoznak, és nagyon sokat segítenek rajtunk, legyen kritikus, legyen mozis, legyen forgalmazó, fővilágosító, fókuszpuller. Tehát ez egy nagyon széles sávban kiadható díj.
0: És Létai Vera nevét viseli róla, mit kell tudni?
1: Hát ő a filmvilágnak volt legendás főszerkesztője nagyon hosszan.
0: Nézzük, hogy kik lettek az idei díjazottak. Életműdíj.
1: Életműdíjat Fekete Ibolya, filmrendező nyerte el. Egy nagyon komoly alakja a magyar filmnek. Nem csak mint játékfilmes, hanem dokumentumfilmesként is, mellesleg dramaturgként, forgatókönyvíróként, meg a Szolmias Grünwaldszky párossal is dolgozott együtt. Valamint oktatóként. Őt nagyon számon tartják az SZF-én, a Szapiencián, tehát kint Erdélyben, és nagyon kedvelik a diákok. A következő fokozatot a Gyarmati Livia kiváló művészdíjat ugyancsak remek személyiségek kapták. Enyedi Ildikó filmrendező, Hajdú Szabolcs szintén kiváló filmrendező, Gauder Áron animációs rendező, Hranicki Ágnes vágó, aki Tarbélának volt az alkotótársa, társrendezőként is, Schulze Éva, aki szintén nemzedékekre hatott. Mindenki úgy emlékszik rá, hogy ő volt a number one dramaturg tanár, és nagyon sok mindenkinek segített a forgatókönyvét megírni, ő maga is forgatókönyvíró. Aztán a nagyszerű Várhegyi Rudolf, hangmérnök, hangmester. A következő díjunk a Bódi Gábor, amiben részesült Berkes Juli producer, aki többek közt a Reisz Gábornak a producere. Reisz Gábor is megkapta, de egymástól függetlenül mind a kettő az önálló munkájáért, hiszen a Berkes Julinak 28 film van a Bűnlajstromán, a Reisz Gabi meg ugye a három nagyszerű játékfilmmel rendelkezett.
0: Én most elkészült a negyedik.
1: És mint hallottuk, ezt is együtt forgatták. Jancsó Dávid vágó, aztán Zurbó Dorottya, aki meg egy nagyszerű dokumentumfilmes, Bucsi Réka, aki az egyik legtehetségesebb animációs filmes, amit meg lehet nyerni, azt ő megnyerte. Ansit, Berlint, Kant, minden.
0: És van a Létai Vera díj.
1: Igen, a Létai Vera díjat pedig Báron György filmkritikus, aki ugye hát oktatóként is, de például az és élet és irodalom kolumnistájaként, de hát a filmvilágban is, a könyve is jelent meg. Tehát ő egy nagyon komoly filmesztéta. Egy másik komoly filmesztéta, filmtörténész, filmlexikon szerkesztő Veres József is részesült a Létai Vera díjban, majd hirtelen váltással Simon József fővilágosító, aki az egyik number one fővilágosító, nincs olyan rendező szinte, akivel ne dolgozott volna. Még egy vágó kapott Létai Vera díjat, Király István.
0: Ez a díj, ez egy erkölcsi elismerés, vagy van esetleg anyagi hozadéka is?
1: Semmi. Vagy lehet, hogy később, hogyha már az állam tenyerén ülünk, hogyha egyáltalán ezt elismeri a kultúrkormányzat, de én erre nem is átsingózom. Tehát szerintem ez egy nagyon jó este volt. Már rég elszoktunk egyébként a pénztől. Szerintem nem is jutott eszébe senkinek. Tehát nem, hogy egy díjnál nem jut eszünkbe a pénz, hanem hogyha neki látunk egy játékfilm, vagy egy hosszú dokumentumfilmnek az elkészítéséhez, az föl sem merül, hogy pénz van. Tehát mindig egymást zsákmányoljuk ki, filmesek. Tehát ebbe bízunk, hogy most ez megváltozik.

0: Muhi András producer, a Magyar Filmművészek Szövetségének elnöke után most hallgassuk Reisz Gábor filmrendezőt, aki a Magyar Filmnapján Bódi Gábor díjban részesült. Ugye három nagy játékfilmed van eddig, a Van valami furcsa és megmagyarázhatatlan, a Rossz versek és a Magyarázat mindenre. A negyedik az most készült el. Mi ennek a címe?
1: Az a címe, hogy Ember végez.
0: És miről szól ez?
1: Ez egy olyan film, ami egy napját meséli el egy fickónak, akivel két fontos dolog történik ezen a napon, és alapvetően egy társaságban játszódik az egész, sok szereplővel, szatirával próbáltuk megfogalmazni azt, hogy hogyan működik egy lakóközösség.
0: A te embered a szokásos csetlő, botló, kicsit bizonytalan, mindig téged látlak a hőseidben, ezt száfolhatod, vagy nem?
1: Az az igazság, hogy soha, de soha nem tudatos. De aztán valószínűleg vannak hasonlóságok. Ezen csak azért is nem akarok feltétlenül változtatni. Igazából nem ilyen tudatosan írok, vagy tudatosan gondolkodom a következő filmeken, hanem amit fontosnak érzek, arról beszélek.
0: Kiket láthatunk majd a filmben?
1: Tompa Ádám a film főszereplője, aki Glasgow-ban él, színművészként végzett az SFA-n, 12-ben ment ki Angliába, és azóta is Angliába él a családjával, de a kedvünkért eljött, és ő lett a főszereplője a filmnek. Az Arthouse szerelmesei onnan ismerhetik az elmúlt egy évből, hogy van egy olyan film, aminek az a címe, hogy Blue Heron, és abban a filmben ő játssza az apát. Ez a film, ez nagy sikerrel volt a Budapest Filmfesztiválon, és most pont Amerikában forgalmazzák. Amikor megnéztem ezt a Blue Heron című filmet, akkor

0: Mutatjuk, az az utómunkáját tekintve is egy igen komoly sport teljesítmény lesz, de ez a terv.
1: Ugye a cirkofilm mögétek állt, és besegített a film finanszírozásba, hogy el tudjon készülni. Ez az egyébként független film?
0: Ez egy független film, ez úgy indult, hogy a Proton Cinema beállt a film mögé, vagy mellé. Velük készítem én az összes filmet, amióta elvégeztem az egyetemet, és igazából a magyarázat mindenre bevételeire alapult a költségvetés kezdetbe. Aztán mellénk állt egy olasz forgalmazó és produkciós cég, akik annó megvették a magyarázat mindenrét, ők akartak mindenképp segíteni, ezért olasz koprodukció, és nagyon sok támogatónk és segítőnk van. Nem mellesleg van egy adjunk össze kampány is, amiben lassan közelítünk oda, hogy összejön a áhított összeg. Ha az adjunk össze oldalra felmennek és megtalálják a ember végez Reisz Gábor kulcsszavakkal ezt a projektet, és tudják támogatni, ne adj Isten, akkor mindenképp bátran támogassák, mert szükségünk van még rá ahhoz, hogy a legjobb módon be tudjuk fejezni ezt a filmet. Tehát a forgatás az csak egy része ennek a dolognak. Az utómunka az ugyanúgy egy nagyon-nagyon erős anyagi vonzatú dolog.
1: Reisz Gábor filmrendezőt hallották, aki a Magyar Film Napján Bódi Gábor díjban részesült. Mint elmondta, még dolgoznak az Ember végez című legújabb filmjének az utómunkálatain. Az adjukössze.hu oldalon még mindenki tudja támogatni az alkotás elkészültét.

0: A mai Manó házban két időszaki kiállítás is várja a látogatókat május 15-éig. Az egyik Maxim Dondiuk ukrán fotográfusé, aminek a címe A felejtés zónájában Csernobil archívuma. A kiállításnak fájdalmas aktualitást ad az, hogy éppen 40 év telt el a csernobili atomerőmű 4-es blokkjának robbanása óta. A kiállítás kurátora Kéri Gáspár. Vele beszélgettem. Mit kell tudni Maxim Dondiukról?
1: Maxim Dondiuk egy ukrán fotográfus, 1983-ban született Kijev környékén, riportfotósként kezdte a tevékenységét, tehát ő alapvetően egy dokumentarista fotográfus, és 2016-ban kezdett el bejárni a lezárt zónába, engedéllyel természetesen, mert hogy vágyott valami másfajta munkára, tehát ugye az Euromajdan után vagyunk nem sokkal, és akkor elkezdte fotózni a Csernobil környéki 30 kilométeres körben lezárt zónában azokat a településeket, Pripyat városát, amiket ugye a természet már ugye évtizedek óta vett vissza.
0: Lehet-e azt tudni, hogy az ő családja valamilyen módon volt-e érintett, hiszen közel volt ő ehhez a térséghez?
1: Igen, lehet tudni az ő

0: öccse, aki egy évvel fiatalabb nála, tehát 2 éves volt körülbelül, amikor így a csernobili robbanás történt, és erről annyira részletesen nem mesél Maxim Dondiuk, de azért annyit lehet tudni, hogy neki pár évesen az volt az emléke, hogy az öccsét állandóan kellett vinni kórházba, orvoshoz, kezelésekre, tehát ő valamiféle radioaktív sugárzást kapott. Azt is lehet tudni, az öccse egyébként rendben van, él, sokat segít neki ebben a projektben, de hogy ez egy ilyen nagyon meghatározó gyerekkori emléke az öccse kapcsán Csernobil. Ugye 2016-ban járunk, amikor ő először a zónába megy. Ugye ez az az idő, amikor már beengednek turistákat. Nevezzük katasztrófa turistáknak őket. Bemennek szelfizni, kialakul egy minimum kritikával illethető popkulturális gondolkodásmód vagy tevékenység ráépül erre. Ott van a Stalker című videójáték, aminek semmi köze nincsen Andrej Tarkovszky filmjéhez, ami alapvetően egy ilyen sötét játszótérre alakítja ezt a zónát. És akkor Maxim Dondiuk úgy dönt, hogy hát itt élő húsvér emberek voltak, és hogy az ő emléküket valamilyen módon fölkutatni, megőrizni, és ennek kapcsán kezd el aztán bejárni az ott hagyott házakba, és a régi fotográfiákat, az ott hagyott családi fényképeket összegyűjteni.
1: Olyannyira összegyűjti ezeket a fényképeket, hogy a kiállításban sokkal nagyobb súlyt kapnak maguk a fényképek, mint Maxim Dondiuk eredeti fényképei.
0: Igen, igen, ez így igaz. Bár azt hiszem, hogy igyekeztem úgy fölépíteni a kiállítást, hogy a látogató is bejárjon egy utat a 3 helységben, ami először a saját fényképeivel indul, de való igaz, hogy neki is aztán a figyelme egyértelműen ezekre az ott hagyott kvázi leletekre fókuszálódott. Egyébként vizuális régészetnek is nevezi ezt a tevékenységét.
1: És amikor a kettőt ötvözi, akkor a megtalált fényképeket összeilleszti saját fényképeivel. Ha nem is montázsokat készít, hanem lehet mondani, hogy ez már művészet, ugye, nem csak egyszerű Igen. dokumentarista fotóval van dolgunk, hanem a két fényképnek az egymásra hatása Igen. mindenképpen többet mond el az adott tájról, házról, emberről, akit vagy amit látunk a fényképen.
0: Azt is mondhatjuk, hogy ő a múltat és a jelent hozza párbeszédbe. Kompozit képeknek nevezem ezt igazából, és valóban, tehát ez már nem az a fajta klasszikus dokumentarista tevékenység, hanem inkább a vizuális művészet, a képzőművészet irányába hajló műfaji játék, ahogy a saját fotók és a talált képek párbeszédbe lépnek egymással.
1: Amit itt látunk, képeket, ezek mikorra datálhatók?
0: Mivel tulajdonképpen ott hagyott, feldúlt családi archívumokról van szó, itt a legkorábbi felvételek az 1920-as évekre tehetők, de nagyon sok van a 60-as évekből és a 70-es, 80-as évekből is.
1: És itt van egy képernyő is, ahol egy film megy.
0: Ez egy körülbelül 5 perces film, ezt az alkotótól kértem el. Egyrészt verk felvételeket látunk arról a gyűjtő munkáról, ahogy ő adhok módon bemegy házakba, vagy iskolaépületbe, vagy különböző egykori intézményekbe, és ahol rátalál, összegyűjt fotókat, régi leveleket, képes levelező lapokat, és tulajdonképpen ezt mutatja be ez a film. De ami még különösen érdekessé teszi, hogy aláfestésként korabeli hanganyagok is megjelennek, például amikor Pripyat városát és a zónát kiürítették 1986. április 27-én, akkor a Pripyatyi rádióban bemondott felszólításnak a hangjai hallatszanak a filmben, vagy például a tűzoltóknak a kommunikációja, ugye, akik először a helyszínre mentek.

0: A mai Manóházban látható Maxim Dondiu kiállítás kurátora, Kéri Gáspár után most hallgassuk Baki Pétert, aki a mai Manóházban látható másik tárlat kurátora. Ennek a másik tárlatnak a kiállító művésze a cseh Vladimir Birgus, aki 1978 és 2026 közötti fotóit állítja ki, Valami kimondatlan címmel. Baki Pétert hallják.
1: Vladimir Birgus a cseh fotográfia egyik legjelentősebb alakja. Nagyon jól megmutatja azt az összetettséget, amit egy kelet-európai művésznek vagy fotótörténésznek képviselnie kell. Birgus a cseh fotográfia legjelentősebb fotótörténésze. Ő először fotográfus volt, 1972-ben volt az első önálló fotókiállítása, de ő már akkor is a fotótörténettel foglalkozott egyetemi évei alatt, majd ott maradt az egyetemen, a FAMUN, a híres prágai filmművészeti egyetemen, ott lett oktató, és a legjelentősebb múzeumok állítják ki a kutatásainak az eredményét, tehát észak-amerikai és nyugat-európai múzeumokra gondolok, és az alkotói munkássága is nagyon népszerű Csehországban is, és Nyugat-Európában is.
0: Birgus mennyire dokumentarista, és mennyire művész? Ugye vannak fekete-fehér képek, és vannak színes képek.
1: Vladimir Birgus dokumentarista mind a mai napig, de dokumentaristaként is kezdte. Ugye az 1970-es években kezdett fotografálni, természetes módon fekete-fehérben, és report-szerű képeket készített, de fontos, hogy ő nem megrendelésre készítette ezeket a felvételeket, tehát ő saját maga ambíció ment ki, és dokumentálta a cseh valóságot, meg aztán ugye a Szovjetunióban is járt, Romániában, Bulgáriában, Lengyelországban, Magyarországon is, hát nyilván a keleti blokkot fényképezte végig, és mindig valamilyen faramúci helyzeteket tárt fel, és nagyon sokszor helyzeteknek a fonákját megmutató felvételeket hozott létre. De ezzel párhuzamosan azért 1981-től a színes fotográfiával is foglalkozott. Az való igaz, hogy a színesben valahogy a másképp fogalmaz, sokkal szikárabban, és a színeknek az esztétikai szerepét felhasználva nagyjából azok a mondani valók megvannak, amelyek a 70-es években, bár egy picivel absztraktabbak a képi ábrázolásai, és közelebb került a festészethez, de hát ugye egy 71 néhány éves emberről beszélünk, hát nyilván az alkotói periódusok változnak, és ő maga is változik. Azt kérdezted, hogy ez most fotoművészet, vagy dokumentarizmus. Én azt gondolom, hogy a fekete-fehér képei egy dokumentalista fényképésznek a munkái, a színes alkotások pedig inkább már egy kortárs képzőművészeti hatású fotoművészet.
0: Vladimir Birgus, Valami kimondatlan. A mai Manóházban látható kiállítás kurátorát, Baki Pétert hallották.

0: meghirdette új 2026-27-es évadát a MÁV Szimfonikus Zenekar, és ezzel együtt távozik az együttestől az eddigi vezető karmester Farkas Róbert. Ez évadbeli utolsó vezénylése május 10-én lesz egy ingyenes Open Day keretében a Magyar Nemzeti Múzeum kertjében. 17 órától a MÁV Szimfonikus Zenekar új évadának hangversenybérletei kedvezményes áron megvásárolhatók, a koncert 18 órakor kezdődik. Farkas Róberttel beszélgettem. 5 évig vezetted a MÁV Szimfonikus Zenekart. A szerződés ennek az évadnak a végén jár le. Mi az oka a távozásnak?
1: Azt gondolom, hogy minden állomásnak megvan a maga kifutási ideje, és megvan az a periódus, amikor az ember igazán hasznosnak érzi magát, és megvan az a pont, amikor azt érzi az ember, hogy egy új kihívásra van szükség, és új területre kell lépni, és ahhoz, hogy új dolgok megtörténhessenek, bizonyos dolgokat le kell zárni, és ez történik most velem és a MÁV zenekarral. Szeretnék új vizekre evezni, és szeretnék újra több időt tölteni Németországban és külföldön.
0: Egyébként azt látod, hogy hol fogsz dirigálni?
1: Nagyjából teli van a következő évadom, úgyhogy sokfelé. Megmaradtak a romániai zenekaroknál a kapcsolatok, őhozzájuk mindenképpen sokszor fogok menni. Lengyelországban, a Rubinstein Filharmóniánál és a spanyolországi madridi Santa Cecilia zenekarnál van több felkérésem, és magyarországi zenekaroknál egyelőre ezekkel van teli a naptáram.
0: Például a budapesti fesztivál zenekarnál is van feladatod.
1: Be fogják mutatni a Graffalo című gyerekoperát, amit én mutattam be Berlinben, és Iván felkért arra, hogy a magyarországi bemutatót is én csináljam meg.
0: Azért nézzük azt, hogy mégiscsak van itt még feladatod a MÁV szimfonikusokkal. Legközelebb május 10-én. Ez egy visszatérő hagyománya a MÁV szimfonikusoknak, hogy van egy úgynevezett Open Day a Magyar Nemzeti Múzeum kertjében, ahol a közönség megismerkedhet egy abszolút ingyenes nap keretében a következő szezonnal, és van itt egy koncert is, amit te fogsz vezényelni.
1: Ez egy egyórás rendezvény a múzeumkertben, és a lényege az, hogy szórakoztató, nagyon könnyen befogadható zenéket játszunk. Ha szerencsénk van, akkor tényleg jó idő lesz, és itt kezdődik a bérletárusítás. Aki szeretné, az megveheti ott helyszínen is a bérleteket. Én néhány rövidebb művet fogok vezényelni, igyekszem sokat beszélni a közönséghez, illetve a végén szeretném őket bevonni egy játékba, picit megtanítani a közönséget vezényelni néhány perc alatt, és aztán megengedni a bátraknak, hogy odálljanak a zenekar elé, és vezényeljék a zenekart.
0: És mégis milyen zeneművekre számíthat a közönség?
1: A Carmen Suite-nek az első tétele lesz az, amit majd vezényelni fog a közönség. Egyébként a Cigánybáró nyitány van ott, Strauss-tól a Donnerund Blitz polka, Elgártól a Pomp and Circusment az első induló van műsoron. Nagyjából ennyi, mert mondom, ezek rövid művek, és inkább az interakció lesz a lényeg, mint a sok zenemű.
0: Szerencsére azért találkozhat veled a MÁV szimfonikusok közönsége egy koncert erejéig a jövő évadban. Ez a karácsonyi koncert lesz december 22-én. Mi a terv, és hol lesz ez a koncert?
1: Én a harmadik éve vezénylem ezt a karácsonyi koncertet. Az első évben a Cantemus kórussal dolgoztunk együtt, tavaly a Magnificat kórussal és Szeveledi Valériával dolgoztunk együtt, és ebben az évben megint a Magnificat kórussal fogunk együtt dolgozni. Nagyon jó volt a közös munka, iszonyatosan profinak tartom ezt az együttest, csodálatosan énekelnek, és a koncepció az hasonló, mint tavaly. Az a cappella műveket fogják előadni az első fél időben, és a második fél időben pedig a zenekar és a kórus közös produkciója fog következni. Természetesen a Diótörő suite az el fog hangozni. A szokolai magyar karácsonyból csináltunk egy új válogatást, amit eddig nem hangoztak el. Lesz néhány nagyon híres karácsonyi feldolgozás. Hasonló lesz egyébként, mint a tavalyi, mert hát a karácsony mindig ugyanazokról a dalokról szól igazából, illetve nagyon hasonló hangvételű művekről.
0: És mindez a Zene Akadémián.
1: Igen, ez a Zene Akadémián lesz.
0: Látod, de magad így a közel vagy a távolabbi jövőben vendégkarmesterként a MÁV Szimfonikus Zenekar élén?
1: Remélem, ha a zenekar vezetősége úgy dönt, és meghív, akkor én nagyon szívesen vállalom.
0: A MÁV Szimfonikus Zenekar Open Day koncertet ad május 10-én a Magyar Nemzeti Múzeum kertjében. A leköszönő vezető karmester Farkas Róbert fogja dirigálni az esti koncertet, amelynek, mint mondta, kétségtelen egyik legizgalmasabb zeneműve a Carmen Suite lesz, mert hogy ezt a közönségből bárki vezényelheti. Ráhangolódásképpen hallgassunk bele az előjátékba.

0: a legendás humorista, színész és énekes Hofi Géza születésének 90. évfordulója alkalmából különleges emlékestel készül a Cotton Club Singers. A Hofi 90 Swing Up című nagyszabású koncert május 9-én a nagy érdeklődésre való tekintettel nem csak este 19 órától, hanem délután 15 órától is várja a közönséget a Budapest Kongresszusi Központban. A formáció 5 meghatározó énekese Kozma Orsi, Szűcs Gabi, Zsédenyi Adrien, László Boldizsár és Fehér Gábor a Cotton Club Band and Brass kíséretében lép színpadra, a koncerten közreműködik Malek Miklós. László Boldizsárral beszélgettem. Elkészült egy Hofi szobor. Miből van ez a Hofi szobor?
1: Hát ez színpadi díszletből van, tehát gipsz meg hungarocellnek az ötvözete, ez már egy új modern technika, de alapvetően, amire büszke vagyok, hogy az operaháznak a nyugalmazott sminkese csinálta. Hlovoszka Pál, Palika. Nekem ez csodálatos, hogy ebbe az Örkény Színházba beszéltek erről, ami ugye régen a Vadácskamara volt, és Gézának ez volt az állandó. Heti háromszor ment itt az Élelembére című csodálatos estje, úgyhogy Palika csinált ezt a szobrot.
0: Ismerte ő személyesen Hofi Gézát?
1: Palika nem, ő fotó alapján dolgozott.
0: És igen. Te ismerted Hofi Gézát?
1: Én igen, nekem három találkozásom volt vele, egy gyerekként Pakson, amikor jártam műfházba, évente lejött, két évente. És egyszer elintézték, hogy menjek be hozzá hátra, és hát ott ilyen 10 éves forma gyerekként ott láthattam őt az öltözőjébe. Mindig ugyanúgy láttam, tehát mindig egy fehér trikóba volt, kigombolva a maga kis alkatával, amit ugye ismertünk, a telt karcsú Hofi, ahogy ott ült. A másik kettő pedig itt volt már a Madácskamarában, amikor bejöttünk hozzá, és próbáltuk rávenni arra, hogy jöjjön vendégnek a koncertünkre, és kiderült, hogy imád minket. Sőt, a feleségétől tudom, hogy éjszaka, ugye nem tudott aludni, mert hogy ő éjjel egyik volt itt mindig színházba, kettő mire hazaért, három volt mire lefeküdt aludni. Minket meg akkor játszott a rádió, jazz műsorok akkor mentek a Kossuthon, meg a nem tudom hol, és vette föl kazettás magnóval a mi felvételeinket. Tehát neki volt egy gyűjteménye tőlünk, és ez annyira szíven ütött akkor, hogy ezzel az örömmel jöttem be hozzá, és először lerázott minket, hogy most nem, meg izé. A másodjára, amikor bejöttünk hozzá, akkor meg pont egy október 23-ai tévéműsor után voltunk, ahol mi bevállaltuk azt, hogy a Duna TV-n énekelünk ilyen régi kommunista dalokat, munkásmozgalmi dalokat. Volt egy lemezünk az Óbudapest, és azon volt ez a kommunista blokk, és ez ő, neki annyira nem tetszett, hogy itt rögtön úgy kezdte, hogy egy Cotton Club Singers nem énekelhet ilyen szarokat. Bocsánat, így mondta szó szerint. Nem mondom, az idézőjelben volt, nem érdekel, és akkor teljesen ki volt akadva, hogy mi ezt énekeltük. Persze úgy vett le a 10 körmömről engem, hogy közben éreztem, hogy értünk haragszik. Ugye ez volt a harmadik találkozásom vele. Itt is föltettem a kérdést, hogy jöjjön el vendégnek, és akkor mondta, hogy ez az én közönségem, ez a tietek, ezt a kettőt nem szabad vegyíteni. Hogy ez mit jelentett, azóta is töröm az agyam. Ő egy teljesen külön sziget volt, szerintem.
0: Az utolsó találkozás óta mához képest hány év telt el?
1: 2002-ben halt meg. 2000-ben találkoztam vele utoljára.
0: Tehát eltelt 26 év, és most együtt fogtok fellépni Hofival, meg fog valósulni így nagyon idézőjelesen és szimbolikusan ez az együtt fellépés. Ez a szobor ott lesz a színpadon?
1: Igen, sőt, szereztünk neki egy vadászkutyát is mellé, egy szobor vadászkutyát, illetve a főzenésztársa Malek Miklós is jelen lesz. Igazán az egész koncertet azért találtuk ki, hogy annyira tiszteljük a Gézát, hogy nekünk volt egy lemezünk is, Hofi Mánia címmel, egy teljes lemezanyagot feldolgoztunk, és az utóbbi években ugye mi most már mondhatni egy sorozatot csinálunk, hogy először a Abba Jazz-t újítottuk fel, aztán a Sinatra műsort, és aztán az Óbudapest, az a harmadik, és ez a negyedik nagy tematikus műsorunk. Hát és akkor jött ez a 90-es évforduló, és akkor így bedobtam a csapatnak, hogy mi lenne, hogy megcsinálnánk. A probléma az annyi volt, hogy annak idején ezt nem a Szűcs Gabi, Kozma Orsi, Zsédenyi Adriennel csináltuk, hanem az utolsó két évében a Singersnek volt két másik énekesnő, a Bartus Patricia és a Mezőfi Gabriella. De hát ugye most a csapat, amióta dolgozik, így dolgozik együtt, amikor összeállunk, úgyhogy nekik ezt most újra kell tanulni, és hát ebben lett egy kis kompromisszum, mert így kerültek bele új dalok, és egy teljesen más Hofi műsort csinálunk, mint 18 évvel ezelőtt. És ami a lényeg, hogy miért jött létre ez az egész, mert hogy a Gézának szerettünk volna, hogy mi állítsunk egy méltó megemlékezést, és ne ilyen összeverődött produkciókban játsszák el jó-rosszul a dalait, mert volt az utóbbi években pár ilyen kisebb-nagyobb koncert, és szerintem zeneileg mi állunk hozzá legközelebb. Tehát, hogy ez a swing, amit ő is képviselt, és ahogy mi játsszuk. Nem véletlenül mondta a felesége, hogy ő vette fel a zenéinket, mert hogy hozzá is az állt közel. Ugyanúgy mi még a kezdetekkor a Felmegyek hozzád, az első 5 dalba benne volt, amit mi feldolgoztunk. Tehát, hogy ezek nem véletlenek. Úgyhogy mi így állítunk neki emléket.
0: Malek Miklós fel fog veletek együtt lépni. Lesz még vendég a koncerten?
1: Lesz a Nagy Sándor színművész. Lesz egy keretjáték a koncertnek. Egy szilveszteri tévéműsor felvételét fogják látni a nézők, és ennek lesz a rendezője a Nagy Sanyi. Illetve lesznek még táncosok, akik berendeznek, táncolnak, hangulatokat csinálnak. Szóval, ami egy tévéshowhoz kell. Ami még érdekessége lesz az estnek, hogy Malek Miklós írt egy dalt Hofiról, amit ránk írt. Az a címe, hogy Hofi egyszer volt. A végeredmény fantasztikus lett. Zöldi Gergő írta a magyar szövegét, úgyhogy azzal még megfejeljük ezt az estet. Hofi Ildikó az özvegye, minden rezdülést Facebookon kommentál, folyamatosan kommunikálunk egymással, úgyhogy mi nagyon-nagyon szeretjük őt. És az a visszacsatolás, az ő öröme, hogy a Gézának mi állítunk emléket, és hogy ez méltó módon történik ez a megemlékezés, ez őt teljesen feldobja és megnyugtatja.
0: A Cotton Club Singers Hofi 90 Swing Up címmel dupla koncertet ad május 9-én a Budapest Kongresszusi Központban. Ugyanezt az előadást bemutatják május 27-én a Győri Nemzeti Színházban és június 17-én a Pécsi Kodály Központban is. A mai műsor végén hallgassuk Hofi nagyslágerét, a Felmegyek hozzádot az ő előadásukban. A zenei szerkesztő Németh Tamás nevében is megköszönöm figyelmüket, Farkas Évát hallották.

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Óra van. Kedves hallgatóink, most emlékezzünk közösen az Isten irgalmasság órájára.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi úrunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
3: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
4: Örök atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
3: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
4: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Örök atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi úrunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
3: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Örök atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
3: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
1: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét,
3: engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
5: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Örök Atya, felajánlom neked, szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
3: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
4: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Szent Isten, szent erős, szent halhatatlan.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Szent Isten, szent erős, szent halhatatlan.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Szent Isten, szent erős, szent halhatatlan.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
6: Szentek, szent életű emberek.
7: Tóth Tihamér püspök. Szolnokon született 1889. január 14-én. Meghalt 1939. május 5-én. Tóth Tihamér hívő nagy családba született, szülei Tóth Mátyás és Brisztella Anna. Öten voltak testvérek, mindannyian fiúk. Tihamér még csak 6 éves volt, amikor édesapjuk meghalt. A szolnoki állami gimnáziumban tanult, majd a 6. gimnáziumi osztály elvégzése után Egerben lett diák. Már kispapként itt érettségizett, utána pedig Budapestre a Központi Papnevelő Intézetbe került. 1906 és 1910 között a Pázmány Péter Egyetemen tanult. Nem szentelték fel társaival együtt, mert akkor még csak 21 éves volt. Tanulmányait Bécsben folytatta, majd 1911. június 27-én az Egri Szeminárium kápolnájában szentelték pappá. Első szentmiséjét Szolnokon mutatta be 1911. július 3-án. 1912-ben Bécsben doktorált. Állomáshelyei voltak 1912-től Hevesen káplán, Gyöngyösön hitoktató, majd Egerben tanulmányi felügyelő és tanár az érseki líceumban. 1914-től 15 hónapig a harctéren tábori lelkész volt. 1918-tól a budapesti központi szeminárium prefektusa. Itt a lelkipásztori teendők mellett a pedagógia és a hittudományi szakirodalom művelésének fáradhatatlan apostola. 1921-22-ben egyetemi hitszónok, majd egyetemi tanár lett. Híres rádiószónok volt. Első rádióbeszéde 1926. január 31-én hangzott el a Magyar Rádióban. 1931-ben teológiai rektor. 1938. május 30-án veszprémi segédpüspökké nevezték ki Rott Nándor megyés püspök mellé. 1938. június 29-én szentelték püspökké az egyetemi templomban. Ő volt az első, aki a szemináriumban írógépet és rádiót vett, s mindig a legtökéletesebbet. Veszprémi segédpüspök korában pedig autót vásárolt. Nem luxus volt ez az ő részéről, hanem azért tette, hogy mindenkor vívmányait a lelkipásztorkodás szolgálatába állítsa. 1939. januárjától megyés püspök lett, de csak nagyon rövid ideig, mert május 5-én első pénteken este 11 órakor szíve megszűnt dobogni, és lelke visszaszállt teremtőjéhez. Agyhártyagyulladásban halt meg. Híres volt akkoriban a Levelek diákjaimhoz című ifjúsági jellemnevelő könyvsorozata. Ezeket 15 nyelvre lefordították és meg is jelentették. Megemlítem a következőket: a művelt ifjú, a jellemes ifjú, a vallásos ifjú, Krisztus és az ifjú. Rádióbeszédeivel sok embert nyugtatott meg és igazított el az istenkeresés útján. Szentbeszédeit ma is kitűnő forrásmunkaként használhatjuk. Prohászka Ottokárhoz hasonlóan őt is agyonhallgatással akarták elfeledtetni az emberekkel. Írásaiból olvasom: ha szenvedéseimben a szenvedő Krisztusba kapaszkodom, az élet akkor is marad ugyan síralomvölgye, de legalább nem lesz síralomház. Akkor is hull ugyan a könnyem, de nem összetört lelkemből. Akkor is panaszkodom, de panaszom ima lesz, fönséges imádság. Akkor is lesz szenvedés, de nem lesz kétségbeesés. Márpedig nem a fájdalom öl, hanem a kétségbeesés, és nem az erő tart életben, hanem a hit. A mai idők apostolainak, papjainak egyik kezében legyen a Biblia, a másikban pedig a napilap. Ha hiszem az örök életet, azt, hogy az élet a földön csak kezdett, és az örök igazság trónja előtt vár annak folytatása, akkor nincs számomra megoldhatatlan problémája az életnek. Akkor nem tör össze a földi igazságtalanság, s akkor kitartok a legnehezebb küzdelemben is. Igen, e földi életnek csak akkor van célja, ha van folytatása az örök életben. A túlvilági élet hite nélkül elviselhetetlen kén lenne az élet. Tóth Tihamér püspök jelszava ez volt: a tűz soha nem mondja, hogy elég.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
8: Görög Mártát a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának dékánját kérte fel az Igazságügyi Minisztérium irányítására Magyar Péter leendő miniszterelnök. Magyar Péter a közösségi oldalán jelentette be, hogy a magyar jogász szakma koronázatlan királynőjét, a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának dékánját, dr. Görög Mártát kérte fel igazságügyi miniszternek. Azt írta, hogy a professzor elmúlt 2,5 évtizedben végzett akadémiai, szakmai és közéleti munkája garancia arra, hogy az alkotmányos rend, a jogállam, a fékek és ellensúlyok, valamint a jogbiztonság újjáépítése a legjobb kezekben lesz. Magyar Péter korábban Mellétei Barna Mártont javasolta a posztra, de ő csütörtökön a közösségi oldalán bejelentette, hogy lemond a jelöltségről. Mellétei Barna Márton a leendő kormányfő, Magyar Péter sógora. Vallomást tett az ügyészségen és megnevezte Zsolti bácsit a Szőlő utcai javítóintézetben történt bűncselekmények egyik áldozata és koronatanúja, aki a nyomozás érdekében egyelőre nem hozhatja nyilvánosságra a nevet, írta az index.hu Bangó Sándor TikTok bejegyzése alapján. Kedves emberek, megtettem a vallomásomat az ügyészségen Zsolti bácsi ügyében. Az ügyészség arra kért, hogy egyelőre ne hozzam nyilvánosságra a nevét és további részleteket, mert ezzel veszélyeztetném a folyamatban lévő nyomozást. Tudom, hogy sokan vártok válaszokat, de most a hivatalos eljárás és az igazság kiderülése a legfontosabb. Kérek mindenkit, hogy ezt tartsa tiszteletben és legyen türelemmel. Köszönöm azoknak, akik mellettem állnak ebben a nehéz időszakban. Írta Bangó Sándor még csütörtökön a közösségi platformon. A Szőlő utcai javítóintézet volt igazgatóját, Juhász Péter Pált szexuális kényszerítés és erőszak gyanújával vették őrizetbe, és jelenleg is letartóztatásban van. A nyomozás során merült fel a Zsolti bácsi néven emlegetett férfi alakja, akinek kilétét eddig nem hozták nyilvánosságra. Végéhez közeledik Nyíregyháza mintegy 510 millió forintos keretösszegű infrastrukturális fejlesztési programja, közölte a helyhatóság a távirat irodával. A Nyír VV Nonprofit Kft. Által koordinált beruházás részeként út, járda és kerékpárút felújítások valósulnak meg a város több pontján. A kivitelezési szerződéseket idén februárban kötötték meg, a munkálatok március elején kezdődtek. A fejlesztések ütemezettel haladnak, április végéig a tervezett 30 helyszín közül 19-en már befejeződtek a munkálatok. A járdalapos járdák kialakítása minden tervezett helyszínen elkészült március végére. A saját forrásból megvalósuló fejlesztések döntő többsége június 1-jéig befejeződik. Az önkormányzat célja, hogy a beruházások révén biztonságosabbá és komfortosabbá váljon a közlekedés a város teljes területén. Olvasható a városházi közleményben. Idén több mint 89 ezer tanuló felvételizett középfokú nevelési oktatási intézménybe. 9. évfolyamra 76.198-an, 6 évfolyamos gimnáziumba 8071-en, 8 évfolyamos gimnáziumba 5272-en, tájékoztatta az Oktatási Hivatal a távirati irodát. Az általános középfokú felvételi eljárásban a 9. évfolyamra jelentkező diákok 98,23%-a nyert felvételt valamely középiskolába. A 9. évfolyamra felvételt nyertek 79,17%-a az első helyen, 94,88%-a pedig az első három helyen megjelölt tanulmányi területek egyikére felvételizett sikeresen. Több mint 13 ezeren vettek részt a mai német nyelv írásbeli érettségi vizsgán, közölte az Oktatási Hivatal a távirati irodával. Tájékoztatásuk szerint középszinten 899 helyszínen 10.154, emelt szinten 75 helyszínen 3041 vizsgázó tett érettségi vizsgát német nyelvből. Végül az időjárásról. A kevés gomoly felhő mellett sok napsütés várható. Az északkeleti-keleti negyedben lehet erőteljesebb a gomoly felhő képződés. Ott helyenként zápor, egy-egy helyen zivatar is kialakulhat. Emellett délután délnyugat felől fokozatosan vastagodó fátyol felhőzet sodródik fölénk. az északias szél időnként megélénkül, csapadékgócok környékén átmenetileg meg is erősödik. A hőmérséklet napközben 21 és 26 fok között alakul. Késő estére 14 és 19 fok közé csökken a hőmérséklet. Híreket hallottak.
6: Reklám.
9: Hittanári képzések. Az EGRI Hittudományi Főiskolán katekéta lelkipásztori munkatárs 3 éves alapszakon és 4+1 éves hittanári szakon levelező tagozatos formában lehet készülni hitoktatói tevékenységre és keresztény műveltségünk gyarapítására. A hittanári szak az Eszterházy Károly Egyetemmel együttműködésben történő közös képzés. A képzésekre az EGHF saját jelentkezési lapján kell jelentkezni május 15-ig. A következő tanévben is lesz pedagógusok számára a 2,5 éves hitoktatói szakirányú továbbképzés. Bővebb információ a főiskola honlapján www.eghf.hu olvasható.
10: Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem ismét felvételt hirdet kántor alapszakra. A képzés az EGRI Hittudományi Főiskolával együttműködésben 2026. szeptemberében indul nappali és levelező tagozaton. A cél olyan kántorok képzése, akik képesek a kántori szolgálat ellátására, az evangélium üzenetének átadására énekben, zenében, felkészültek az egyház zenéért felelős szolgálatra. A képzés 6,5 éves, nappali és levelező tagozaton kerül meghirdetésre. A jelentkezést az egyetem www.felvi.uni-eszterházy.hu oldalról letölthető jelentkezési lapon a 3300 Eger Eszterházy tér 1 címre kell benyújtani 2026. május 31-ig. A szakkal kapcsolatban további információ az alábbi elérhetőségeken kérhető. Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Zenei Intézet, Eger Eszterházy tér 1, Líceum, Földszint 123. Telefonszám 36-os körzet 520-400 2031-es mellék. E-mail felvi@uni-eszterházy.hu vagy EGRI Hittudományi Főiskola tanulmányi osztály Eger Foglár György utca 6. Telefon 36-os körzet 312-916 130-as mellék. E-mail hivatal@eghf.hu.
9: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátraderecskén, a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keressen minket bátran elérhetőségeinkkel. Címünk Mátraderecske, Mátyás Király utca 19 per A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
6: Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
10: 1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítványt tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
6: Társadalmi célú hirdetésünket hallották.

0: Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
1: Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban a 2024. május 3-ai adás ismétlését hallják, melyben dr. Novák István atya, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem delegált általános rektorhelyettese Laskai Annával, az egyetem impulzus csoportjának tagjával, szaktájékoztatóval, dr. Szűcs Zoltánnal, az egyetem pedagógiai kar dékánjával, és dr. Szűcs Novák Rita neveléstörténésszel, a Digitális Technológiai Intézet adjunktusával, a szűzanyáról, mint égi édesanyáról beszélgetnek.
2: Nagy szeretettel köszöntöm a rádió hallgatókat és beszélgető társaimat, Ritát, Annát és Zoltánt, mert a megszokott közösségben a mai alkalommal május hónapról szeretnénk elmélkedni, gondolkodni, és május hónapnak az elején mindenképpen két dolog jut eszébe a katolikus keresztény embernek. Egyrészt a világ számos más családjához, közösségéhez hasonlóan május hónap első vasárnapján köszöntjük az édesanyákat, és nekünk katolikusoknak pedig nagyon fontos, hogy május hónapban köszöntjük mindannyiunk közös édesanyját, a Boldogságos Szűz Máriát. És a májusi litániák egy különleges élményt adnak a mi katolikus liturgiánkon belül. Azzal szeretném kezdeni, hogy amikor május hónapot emlegetjük, és különösképpen akkor, amikor még az időjárás az valóban kedvezett is a különböző liturgikus eseményeknek, akkor, ahogy elindult a május hónap, visszaemlékszem gyermekkoromra, a május hónap első napjai és aztán a május utolsó napjai között az volt a különbség, hogy addigra a tavasz az lassacskán elindult, hogy a nyárba átforduljon, és szinte, ahogy végig imádkoztuk a különböző megszólításokkal a szűzanyát, gyakorlatilag a természet is velünk együtt változott. És ez így volt az emberek lelkében is. Ma már más a világ, más az időjárás, más a természet, de azt gondolom, hogy megéri, hogy az előttünk álló 20 percben, 21-22 percben arról beszéljünk, hogy mit jelent nekünk katolikusoknak a május, mit jelent az édesanya, és mit jelent

0: jelent a boldogságos szűzanya. Talán első körben, hogyha mindegyik őtök egy-egy rövid gondolattal megfogalmazná azt, hogy a május hónap, az édesanya és a szűzanya gondolatok, szók mit is jelentenek a számotokra, akkor az biztos egy érdekes kezdés lenne a kedves hallgatók számára.
1: Leginkább nekem az édesanya és a szűzanya kapcsolódik össze, hiszen nekem ez egy nagyon-nagyon erős és fontos tény az életemben, hogy édesanyám hosszú várakozás után kapta meg azt, hogy világra jövök én, és amikor még várandós volt velem, akkor a Mária Pucsik egy helyet felkereste, és valóban égi édesanyaként Máriát megkérte, hogy oltalmazzon engem, és ez nagyon-nagyon fontos üzenet volt mindig is számomra, hogy neki ajánlott, és hogy van édesanyám, de nekem van egy mennyei édesanyám, aki a szűzanya. És valahogy annyira mélyen belém ivódott ez, hogy ugyanezt a gyermekeimnél én is megtettem. Nemrégiben beszélgettünk pont a legfiatalabbal erről, hogy amikor nehézségei vannak, akkor ő gondoljon erre, mondtam neki. És ő rácsodálkozott erre, tehát hogy újra és újra rácsodálkoznak erre általában, és közben pedig egy megerősítés is számukra, meg valóban egy nagyon nagy biztonságérzet, és úgy örülök neki, hogy ezt úgymond meg tudtam nekik adni, vagy édesanyámtól tanulva tovább tudtam nekik adni, hogy nekik van egy égi édesanyjuk is. És igyekszem minél jobb édesanyjuk lenni itt a földön, de ugye az nagyon töredékes, amit én adok, de hogy ott van mindig a mennyei édesanya Mária, aki mindebben segít. A májushoz azért nem kapcsolódik annyira számomra, mert ugyanígy például az októberi Mária imákat is nagyon fontosnak tartom, vagy azt az időszakot, tehát hogy nem annyira hónaphoz kötődik, mint inkább így az életet szövi át nálam.
2: Számomra nagyon izgalmas és szép volt látni, ahogy a feleségem a gyerekekkel bánik, ugyanis hát én apaként nagyon kevéssé tudtam kezdetben, amikor a gyerek még nem beszél, megtalálni a közös hangot, és valahogy átvitt értelemben ez Máriára is jellemző, ahogy mondjuk az egyháznak a védője, és ahogy a mindennapi életbe átvezeti azt a tanítást, ami nagyon gyakran elméleti maradhat. Hogy ezt a rejtét, amit én most megfogalmaztam, valahogy megpróbáljam kibontani, amikor hittan tanultunk a piaristáknál, akkor ott ugye Lupusz atya mindig elmondta, hogy hatalmas előnyünk van, ugyanis hát az ördög az soha nem tudott testet ölteni, és nem is fog tudni, az Jézus pedig ugye emberi tapasztalatokból táplálkozott, és hát az egyik kapocs a világgal az pont Mária volt. Tehát, hogy ez számomra egy misztikum, amit azért megpróbálok valamennyire megélni és értelmezni, hogy igazából itt létezik egy olyan emberi szempont, egy olyan emberi szemszög, aki végigkövette a szenvedés, saját fiának a szenvedését, de mégis már tudta, hogy ez a szenvedés mit jelent, és ott volt a végén maga a föltámadás is. Tehát ilyen szempontból próbálom értelmezni a tapasztalati tanulás, a megélésnek a jelentőségét, és hogyha ez egy picit lebontom, akkor én úgy érzékelem, hogy a világunkból most ez rettenetes módon hiányzik, és minden olyan törekvés, ami megpróbál egyenlőséget tenni a férfi és a nő között, na nem olyan értelemben, nyilván egyenlőséget kell tenni a munkavilágában, de ugye, hogy a teremtés szempontjából, az valamilyen módon csorbítja is mondjuk a Mária kultuszt, vagy egyáltalán azt, ami nekünk jelent.
3: Nekem valahogy mindig Máriával kapcsolatban az az érzésem, hogy az egész évet átszövi a Mária ünneplése, mert hogy ugye van a május, van az október, amiket említettetek, nekünk az esküvünk augusztus 15-én volt, szintén egy Mária ünnep, úgyhogy én nekem is ilyen szinten nem feltétlenül hónaphoz kötődik a Mária tisztelet, a Mária kultusz. Viszont nagyon érdekes a szimbolikája is a Mária kultusznak, ami számomra sok mindent megmagyaráz, ahogy el is mondtátok, hogy van egy földi, meg van egy égi anyánk is, hogy ő egyben is földi és égi anya, hiszen a Mária kultusz középpontjában az alázat, a humilitas latinul áll, ami közös a humus föld szavunkkal. Tehát ezáltal ő itt van, tehát jelen van, nem csak az égben, hanem így köztünk is. És ez az embereknek ez annyira fontos volt, hogy már a pogány kultúrák is a Mária ünnepet nagyon-nagyon hamar el is sajátították. Keresztény ünnepként átvették gyakorlatilag a pogányok is. Úgyhogy ez számomra ezt jelenti. Egyébként meg az első asszociációm az anyák napjára az az orgona, ami sajnos már egyre kevésbé látok, érzek, és nagyon változott is az orgona virágzásnak az időszaka, valamikor már március-áprilisban találkozunk az orgonával, ami még az én gyerekkoromban az orgona ága, barackfa virága, ugye az májusra esett.
1: Annyira örülök, hogy ezt mondod, mert a hirtelen bejött nagy meleg, utána ugye most a hideg következett, már előhívta és elindította az orgona virágzást, és a gyermekeim pont ezt idézték fel, hogy ők óvodába ezt énekelték, ezt tanulták, és őnekik megvan ez az emlékük, hogy mindig ezzel köszöntöttek, mert a szomszédból átnyúlik az orgona, és ők mindig megbeszélték, hogy nekem vehetnek le, és ugye boldogok voltak, hogy nincs pénzük, de ők mégis a dalból tanultak alapján valóban köszönhetnek engem, és hogy milyen rossz, mert pár éve ezt nem tudják megtenni.
3: Igen, hát vannak olyan dolgok, amiket már máshogy éreznek a mi gyerekeink. Igen, ilyen a hóesés, de nem akarok nagyon elrugaszkodni a témától, ami nekünk még megszokott volt, és nekik meg már teljesen más.

0: hogyha Zoltán egyik gondolatára visszatérek, akkor azt gondolom, hogy nem csak a hóesés, meg nem csak a orgonáról kell majd beszélni a mostani generációknak, hanem egyáltalán arról is, hogy mit jelent az, hogy édesanya, természetesen aztán külön az édesapa, mert hogy ha egyrészt megnézzük a nyelveket, azért ennyire szépen nagyon kevés nyelv tudja kifejezni a szülő iránti tiszteletet. Másrészt viszont, hogy a magyar alaptörvényben is rögzíteni kellett, hogy az apa férfi, az anya nő, illetve azok a különböző új hullámos törekvések, amelyek el akarják mosni azt a valódi pozitív különbséget, ami egy édesanya és édesapa között van, egy férfi és egy nő között van. És ennek olykor még ilyen egyházi vetülete is vannak, hiszen hála Istennek nem a katolikus egyházunkban, de hát vannak olyan felekezetek, vannak olyan törekvések bizonyos országokban, ahol akár mondjuk freskókat festenek át, hallottunk ilyenről, hogy egyfajta nem nélküliséget ábrázoljanak, akár a teremtés történetben. Szóval valószínű, hogy ma újra meg kell tanítani a felnövekvő generációt arra, hogy mennyire fontos az, hogy a anya, édesanya szavunkat használjuk, illetve hogy az a fajta anya és lánya, anya és fia közötti kapcsolat, az túl azon, hogy nyilván változnak az idők, és különböző új jelenségek is felütik a fejüket, amelyeknek nem is kell önmagában rossznak lenni, hiszen nem tudom én, 50 évvel ezelőtt még nagyon sok gyermek magázta a szüleit, ma pedig már ez elég ritka, bár még előfordul mindig. Tehát lehet, hogy ezen nem kell változtatnunk, nem kell visszamennünk a magázódáshoz. De az tény és való, hogy akár a megszólítás, amikor iskolaigazgató voltam, akkor én nagyon meglepődtem, amikor a gyerek azt mondta, hogy Kati jön értem, és az a Kati az az édesanyja volt. Mert hogy mindenki a családból Katinak szólította természetesen az édesanyját, mert hát ez volt a keresztneve, de hogy valahogy a kisgyerekben meg még nem alakult ki az, ami valószínűleg egy rossz nevelés következtében volt, vagy hogy ráhagyták, hogy hát ő neked nem Kati, hanem neked ő az édesanyád. Ha most a sort én kezdeném, hogyha arról akarunk beszélni, hogy személyesen a mi, vagy a egyesével nekünk az édesanyánk mit jelent, akkor én mindig ilyenkor anyák napja környékén úgy szoktam a templomban köszönteni a híveket, hogy köszöntöm anyák napján az édesanyákat és a nagymamákat, meg hogyha vannak esetleg a dédnagymamákat, mert ugye nagyon fontosnak tartom, hogy főleg az én papi életem kialakításában, bár édesanyám is fontos szerepet játszott, de hát ő akkor fiatal volt, dolgozni járt, és nagymamám foglalkozott velem sokat, ő vitt a templomba, ő vele jártam különböző szertartásokra, tehát ilyenkor én mindig gondolok arra is, hogy vajon mit köszönhet az ember a édesanyjának, a nagymamájának, vagy akár ha ismeri a dédnagymamának, és azt gondolom, hogy főleg itt ez az anyák napja, ez arra is alkalmas, hogy egy-egy olyan családi beszélgetés, vagy egy-egy olyan visszaemlékezés legyen, ma már ez egyre könnyebb, hiszen meg annyi fénykép van rendelkezésre, állnak digitális fotók, amellyel egy kicsit vissza tudjuk hozni azokat a korokat, amikor valóban középpontban az édesanya állt. És már csak annyit szeretnék ezt hozzátenni, hogy mi természetesen a katolikus egyházban a boldogságos szűzanyát nem azért állítjuk középpontba, mert a szentek között is ő kiemelkedik, bár ez is igaz, hanem sokkal inkább azért, mert ő egy olyan édesanya, aki magát, az Isten fiát, az Istent hordozta önmagában, és ezt mi tulajdonképpen mondjuk így átvitt értelemben szeretnénk elmondani a mai társadalomnak is, hogy egy édesanya az nem csak 9 hónapon keresztül hordozza magában a gyermekét, hanem utána is szívén, lelkén viseli a sorsát. Tudtok-e bármi jó tanácsot, jó ötletet, vagy akár egy-egy pozitív élményt elmondani a kedves hallgatóknak édesanyátokról, nagyszüleitekről, ami valóban egyfajta tanúságtétel lehet arról, hogy mennyire fontos, hogy az édesanyákat a boldogságos szűzanya segítségével, közbenjárásával is fontosnak tartsuk ezen az anyák napján, és aztán a többi hétköznapokon is megünnepelni. Talán a Zoltánt kérdezném először, hiszen férfiként másként fordulunk a szüleink közül a édesanyához, a nagymamához.
1: Én a nagymamámról szeretnék beszélni. A nagymamám vallásos volt, és ő ugye 1927-ben született, ő még ahhoz a generációhoz tartozott, ami a második világháború előtt és hát a kommunizmus előtt nevelkedett, és ilyen formában számára természetes volt a, egyrészt a vallásosság, amit kifejezett, természetesen maga a hit is, és neki természetes volt ennek az átadása. És utána egy nagyon szörnyű korszak következett, mert ugye rengeteg meghasonlásra is késztette az embert olyan szempontból, hogy akárhogy a templomi esküvőknek ugye a megkötése az milyen hatalmas hátrányokkal járhatott adott esetben, de a nagymamám ő rendíthetetlenül kitartott a hite mellett, és amellett, hogy engem ugye akkor első áldozásra fel kell készíteni. Szerencsére ez az az időszak volt, amikor már lehetett hittalra járni, de még nem volt olyan népszerű, ez Délvidéken volt, Nagybecskereken, ahol azért a magyarság egy kettőszorításban élt, tehát egyrészt ugye a pártállam, másrészt pedig a pártállam, ha nem is volt hívő, de azért az ortodoxiát ilyen célra kihasználta, hogy valamilyen elnyomást gyakoroljon. Tehát ott azért magyarként, katolikusként hittalra járni igen nehéz volt. Számomra nem, csak ugye édesanyámnak is, és hát nagymamámnak meghozni ezt a döntést, és akkor, ha szabad talán egy anekdotát elmondani ezzel kapcsolatban. Nagymamám ő azért kevésbé értette a humort, és ő nagyon komolyan vette az előírásokat, és amikor már első áldozásra került volna a sor, akkor a Husvár püspök atya azt mondta, hogy akkor neked most már ugye mindent úgy kell tenned, amit a hívek tesznek a templomban. És hát én viszonylag kezdő voltam, fiatal voltam, és amikor kimentek áldozni, én is kimentem áldozni. És akkor, amikor elmondtam nagymámnak, hogy milyen felemelő élmény volt, ő teljesen kétségbe esett, és akkor itt jön be, hogy a püspök atya ugye milyen jól és szeretettel kezelte, és mondta, hogy nem baj, ettől nem lehet baj, hogyha már áldozott ugye a hivatalos előtt, de azért a nagymamám mindig felemlegette ezt az eseményt, és hát őnek ki egy ilyen kötöttebb elképzelése volt a világról.
2: Én nagyon-nagyon örülök neki, hogy a nagymamák is szóba kerülnek, még ha már így az anyák napját emlegettük, és a különböző óvodai és iskolai műsorokat, mert ez egy nagyon fontos esemény volt nekem is gyerekként életemben. Én voltam az, aki mindig boldogan elvállalta a nagymamának szóló verset, mert bár nem volt jelen a nagymamám, de annyira fontos volt az életemben egyébként, hogy hiába épp azon az iskolai ünnepségen nem jelent meg, mert távolabb éltek. Én mindig nagyon boldogan mondtam el a nagymamáknak szóló köszöntőket. És milyen érdekes és izgalmas, hogy te arról meséltél, hogy magyarként és katolikusként milyen nehézségeid voltak, én pedig a mesterségesen létrehozott kommunista városban, Leninvárosban éltem úgy görögkatolikusként, hogy vallásgyakorló görögkatolikusként, hiszen nekünk minden hétvége azt jelentette, hogy hazamentünk Szabolcs-Szatmár-Bereg megyébe a nagyszüleimhez, és ott természetes volt, hogy vasárnap templomba megyünk, és valahogy ez a fajta kettősség így ott volt az életünkben, és volt olyan pont, amikor a szüleim is azt mondták, hogy ne reklámozzam ezt, hiszen ők is megküzdötték a magukét ebben a közegben és ebben a helyzetben, de közben az, hogy vallásosan nevelnek, az, hogy templomban járok, az, hogy a szentségekhez járulunk mi is, az szerint, ahogy ez előírás, az nagyon-nagyon fontos dolog volt mindig is. És ennek nagyon komoly és fontos szereplője a nagymamám is, és egyébként, ahogy a nagymamák szóba kerültek, nekem annyira eszembe jutott az is, hogy mennyire én értettem szót vele, amikor ő már azért nagyon elfelé készült ebből az életből, és már nagyon másképp gondolkodott és működött sok mindenben, és valahogy én tudtam úgy kapcsolódni hozzá gyerekként, fiatal felnőttként, hogy úgy nagyon kijött az a fajta hasonlóság, az a fajta egység, ami minket összekötött láthatatlanul is, és ugyanezt élem meg, már egyébként kisebb korában is, külsőre is nagyon hasonlít a lányom az édesanyámra, és természetre is. És valahogy őket is összeköti ez a fajta láthatatlan fonál, tehát, hogy hiába két generáció távolságra voltunk mi is a nagymamámmal, meg van a lányom is az édesanyámmal egymástól, valahogy nagyon izgalmas ugye nekem főleg gyermekként és édesanyaként ezt látni, hogy mennyi minden köti őket össze, meg mennyi közös jellemzőjük van. És egyébként igen, azt gondolom, hogy abban, hogy hogyan viszonyulunk, ugye ezt sokat emlegetik, de tényleg nagyon fontos, hogy milyen elképzelésünk van a mennyei atyáról, és milyen apa képünk van, ez nagyon összefügg, és ugyanígy azt gondolom, hogy igen, aki megkapta a gondoskodást, mint ahogy én is hálás lehetek az édesanyjától, és az élet minden területén mindig azt a fajta támogatást és szeretetet éreztem, ami miatt én nagyon nagy bizalommal tudok Máriához is lenni.
3: Én egy kicsit ilyen szempontból terhelt családból jövök, ugyanis nekem az apukám hivatásos katona volt, vagy én azt gondolom, hogy még most is, bár már nyugdíjas, de hogy ő azért ment katonának, mert hogy annyira erős volt benne a nemzet szeretet. Viszont így azért egy kicsit terheltebb volt ez a történet a mi családunkban, ugyanis nem volt mögöttem semmiféle vallásos háttér ilyen szempontból, de érdekes, hogy behoztuk így a nagymamákat, ott bár az egyik nagymamám nagyon-nagyon hívő volt, de nem volt szoros vele a kapcsolat, mert elég messze éltünk egymástól, és ezért bár tőle kaphattam volna sok inspirációt, illetve sok segítséget a hitem megtalálásában, de végül nem. A másik nagymamám, ő maga is keresgélő, bár református, de úgy hol gyakorolta a vallást, hol nem, de ott az ünnepekre viszont nagy hangsúlyt fektettek, tehát az egyik ilyen nagy élményem a karácsony náluk Zircen, mindegyik nagymamám, illetve ugye a szüleim is a Dunántúlról származnak egyébként. És behoznék egy harmadik nagymamát, mert ha így visszaemlékezem, hogy ki az, akitől először kaptam lendületet a hit fele, Isten fele, az a legjobb barátnőmnek a nagymamája volt. Ő volt az, aki egész kicsi korunktól felpakolta a gyerekeket, és vitt minket templomban. Szerencsére ezt az én családom sem ellen ezt abszolút támogatta, és hát ez volt az első, hogy elmentem templomba nagy ünnepekkor, és megtanultam a liturgiának a fontos elemeit, és így született bennem egy vallás, ami még egy kicsit ilyen mozaikszerű volt sokáig, de hogy megadta azt az alapot, hogy amikor megismertem a leendő férjemet, akkor már ugye tudtam, hogy mindenképpen szeretném, hogyha egyházi esküvünk is lenne, és hogyha a gyerekeinket is így nevelnénk.
0: Azt gondolom, hogy ezek az élmények, történetek itt május hónap elején, és aztán egész május hónapban végig kísérnek bennünket. Májusi litániák hangulata az mindig felejthetetlen. Nagyon szép és nagyon sokféle formája van a májusi imádságoknak, litániáknak, akár szentmisével egybekötve szentmis előtt litánia, akár egy-egy elmélkedő hosszabb lelki gyakorlat egy-egy májusi litániához kapcsolódóan, vagy egyáltalán a közösség életének a megerősítése, hiszen káplánkoromban a májusi litániákat, főleg a hétvégieket arra használtuk, hogy egyik este a fiatalokat, másik este az idősebbeket, nyugdíjasokat, harmadik este a képviselőtestület tagjait, vagy akik éppen elérhetőek voltak, tartottunk ott, úgymond is akkor egy kis jó szóval, beszélgetéssel tovább folytattuk a májusi imádságot, és akkor nagyon sok olyan találékony hívő is volt, akik úgy jöttek együtt, hogy és majd akkor a májusi litánia után még egy közös fagyizás, egy kis beszélgetés ott a templomkert előtt. Tehát azt gondolom, hogy ez a május hónap, ez túl azon, hogy édesanyáink, nagymamáink tiszteletét erősíti, a mi keresztény katolikus hitünkben a Mária tiszteletet és a Mária tisztelten keresztül a közösséget is meg tudja erősíteni. Mindannyiunk nevében kívánom a bennünket hallgató édesanyáknak, nagymamáknak, dédnagymamáknak, hogy legyen sok örömük gyermekeikben, unokáikban, dédunokáikban, és mindig gondoljunk arra a boldogságos szűzanyára, aki bár lelkében megérezte a tört is, de mégis a dicsőséges mennyei hazába vétetett testestől, lelkestől, hiszen Szent Fiának a hordozását nem csak 9 hónapig, hanem egész életében meg tudta valósítani.
4: Kedves hallgatóink, elhangzott hitvalló című műsorunkban dr. Novák István atya, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem delegált általános rektor helyettese, Laskai Annával, az Egyetem Impulzus csoportjának tagjával, szaktájékoztatóval, dr. Szűcs Zoltánnal, az Egyetem pedagógiai kardékányával, és dr. Szűcs Novák Rita neveléstörténésszel, a Digitális Technológia Intézet adjunktusával beszélgetett. A műsort Koleszer Krisztián szerkesztette. Hitvalló című műsorunkat 23:25-kor megismételjük.

0: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
1: 16 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Görög Mártát a Szegedi Tudományegyetem állam- és jogtudományi karának dékánját kérte fel az igazságügyi minisztérium irányítására Magyar Péter leendő miniszterelnök. Magyar Péter a közösségi oldalán jelentette be, hogy a magyar jogász szakma koronázatlan királynőjét, a Szegedi Tudományegyetem állam- és jogtudományi karának dékánját, dr. Görög Mártát kérte fel igazságügyi miniszternek. Azt írta, hogy a professzor elmúlt 2,5 évtizedben végzett akadémiai, szakmai és közéleti munkája garancia arra, hogy az alkotmányos rend, a jogállam, a fékek és ellensúlyok, valamint a jogbiztonság újjáépítése a legjobb kezekben lesz. Magyar Péter korábban Mellétei Barna Mártont javasolta a posztra, de ő csütörtökön a közösségi oldalán bejelentette, hogy lemond a jelöltségről. Mellétei Barna Márton a leendő kormányfő, Magyar Péter sógora. Vallomást tett az ügyészségen és megnevezte Zsolti bácsit, a Szőlő utcai javítóintézetben történt bűncselekmények egyik áldozata és koronatanúja, aki a nyomozás érdekében egyelőre nem hozhatja nyilvánosságra a nevet, írta az index.hu Bangó Sándor TikTok bejegyzése alapján. Kedves emberek, megtettem a vallomásomat az ügyészségen Zsolti bácsi ügyében. Az ügyészség arra kért, hogy egyelőre ne hozzam nyilvánosságra a nevét és további részleteket, mert ezzel veszélyeztetném a folyamatban lévő nyomozást. Tudom, hogy sokan vártok válaszokat, de most a hivatalos eljárás és az igazság kiderülése a legfontosabb. Kérek mindenkit, hogy ezt tartsa tiszteletben és legyen türelemmel. Köszönöm azoknak, akik mellettem állnak ebben a nehéz időszakban. Írta Bangó Sándor még csütörtökön a közösségi platformon. A Szőlő utcai javítóintézet volt igazgatóját, Juhász Péter Pált szexuális kényszerítés és erőszak gyanújával vették őrizetbe, és jelenleg is letartóztatásban van. A nyomozás során merült fel a Zsolti bácsi néven emlegetett férfi alakja, akinek kilétét eddig nem hozták nyilvánosságra. Végéhez közeledik Nyíregyháza mintegy 510 millió forintos keretösszegű infrastruktúrális fejlesztési programja, közölte a helyhatóság a Távéra térodával. A Nyír VV Nonprofit Kft. Által koordinált beruházás részeként út, járda és kerékpárút felújítások valósulnak meg a város több pontján. A kivitelezési szerződéseket idén februárban kötötték meg, a munkálatok március elején kezdődtek. A fejlesztések ütemezettel haladnak, április végéig a tervezett 30 helyszín közül 19-en már befejeződtek a munkálatok. A járdalapos járdák kialakítása minden tervezett helyszínen elkészült március végére. A saját forrásból megvalósuló fejlesztések döntő többsége június 1-jéig befejeződik. Az önkormányzat célja, hogy a beruházások révén biztonságosabbá és komfortosabbá váljon a közlekedés a város teljes területén. Olvasható a városházi közleményben. Idén több mint 89 ezer tanuló felvételizett középfokú nevelési oktatási intézménybe. 9. évfolyamra 76.198-an, 6 évfolyamos gimnáziumba 8071-en, 8 évfolyamos gimnáziumba 5272-en, tájékoztatta az Oktatási Hivatal a Távirat irodát. Az általános középfokú felvételi eljárásban a 9. évfolyamra jelentkező diákok 98,23%-a nyert felvételt valamely középiskolába. A 9. évfolyamra felvételt nyertek 79,17%-a az első helyen, 94,88%-a pedig az első három helyen megjelölt tanulmányi területek egyikére felvételizett sikeresen. Több mint 13 ezeren vettek részt a mai német nyelv írásbeli érettségi vizsgán, közölte az Oktatási Hivatal a Távirat irodával. Tájékoztatásuk szerint középszinten 899 helyszínen 10.154, emelt szinten 75 helyszínen 3041 vizsgázó tett érettségi vizsgát német nyelvből. Végül az időjárásról. A kevés gomoly felhő mellett sok napsütés várható. az északkeleti-keleti negyedben lehet erőteljesebb a gomoly felhőképződés. Ott helyenként zápor, egy-egy helyen zivatar is kialakulhat. Emellett délután délnyugat felől fokozatosan vastagodó fátyol felhőzet sodródik fölénk. Az északi a szél időnként megélénkül, csapadékgócok környékén átmenetileg meg is erősödik. A hőmérséklet napközben 21 és 26 fok között alakul. Késő estére 14 és 19 fok közé csökken a hőmérséklet. Híreket hallottak.
3: Reklám.
4: Hittanári képzések. Az EGRI Hittudományi Főiskolán katekéta lelkipásztori munkatárs 3 éves alapszakon és 4+1 éves hittanári szakon levelező tagozatos formában lehet készülni hitoktatói tevékenységre és keresztény műveltségünk gyarapítására. A hittanári szak az Eszterházy Károly Egyetemmel együttműködésben történő közös képzés. A képzésekre az EGHF saját jelentkezési lapján kell jelentkezni május 15-ig. A következő tanévben is lesz pedagógusok számára a 2 fél éves hitoktatói szakirányú továbbképzés. Bővebb információ a főiskola honlapján www.eghf.hu olvasható.
3: XVIII. tavasz köszöntő templomi hangverseny a Mezőtárkányi Katolikus Templomban 2026. május 16-án 16 órakor. Meghívott fellépő a felvidéki Kincsem zenekar Csicser településről. Műsoruk címe Adjon az Isten. A rendezvény ingyenes, minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők. Média támogató a Szent István Rádió.
5: Adjon az Isten fényeket, temetők helyett életet.
6: Keresztény élet, a legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
7: Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
6: Nem csak katolikusoknak.
7: Keresztényélet.hu.
3: Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
4: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben mátraderecskén a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátraderecske, Mátyás Király utca 19 per A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
3: Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés. 1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítványt tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
6: Társadalmi célú hirdetésünket hallották. Zenés üzenetek. A Szent István Rádió kívánság műsora.
8: Nagyon sok szeretettel köszöntjük kívánságműsorunk minden kedves hallgatóját. A mikrofon mögött a műsorvezetőt, Berec Renátát hallják. Az első kívánság Egerbe Kis Józsefnének szól. 73. születésnapján szeretettel köszönti férje, gyermekei, Veje és kisunokája Peti. Nincsen még egy olyan asszony. Kovács Apollónia énekel a következő percekben.

Egerben Nagy Mihályt névnapja alkalmából sok szeretettel köszöntik családtagjai, rokonai, ismerősei. A jó Isten áldását kérik életére, és jó egészséget kívánnak!

Verpeléten Német Mihályt és kisfiát Misit névnapjuk alkalmából szeretettel köszönti családjuk, rokonaik, ismerőseik. Jó egészséget kívánnak Isten áldásával!

Tenkre Kovács Lászlónénak küldi születésnapja alkalmából sok szeretettel húga a most következő felvételt. Jó egészséget kíván, és a jó Isten áldását kéri egész további életére.

Mikó Falván Nagy Nándornét 65. születésnapja alkalmából köszönti családja és rokonai. A jó Isten áldását kérik életére, és jó egészséget kívánnak!

Kedves hallgatóink, kívánságműsorunk ezzel véget ért, de várjuk hívásaikat, telefonszámunk 36-os körzet 510-618, postacímünk 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49, de írhatnak e-mailt is a kívánságkukac@szentistvánrádió.hu címre. A műsort Németh Tamás szerkesztette, a technikai munkatárs Pirincsik Márton volt. További kellemes rádiózást kívánok, a műsorvezetőt Berecz Renátát hallották.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
1: Indul az iránytű.
2: A Szent István Rádió ifjúsági hangmagazinja.
3: Sziasztok!
4: Sziasztok!
1: Sziasztok!
5: Szeretettel köszöntelek titeket, a szerkesztőt, Molnár Andrást halljátok. Sólyom Ferenc gyűjteményéből nyílt gyertyamártó kiállítás a szigethalmi Hegedűs Géza városi könyvtárban május 13-áig tekinthető meg a tárlat. Mai műsorunkban vele beszélgetünk elsősorban a hagyományok megéléséről, bajuszmustráról, rovásírás kutatásról. A beszélgetés első részét hallhatjátok, tartsatok velünk!

0: Sólyom Ferenc hagyományőrzőt, rovásírás kutatót. Köszöntöm szeretettel a stúdióban. Jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok! Nagy örömmel jöttem, és várom a kérdéseket.
0: Egy gyertyamártó kiállítás lesz a fő témánk, de még mielőtt erről beszélgetnénk, a hagyományőrzésről néhány szót. Hogyan is került a hagyományőrzés közelébe, mióta őrzi a hagyományokat?
1: Van nekem egy pásztor barátom, a Pusztobajusz királya, akitől megtanultuk azt, hogy a hagyományt nem kell őrizni, mert nem rab. Nem kell ápolni, mert nem beteg, hanem meg kell élni. Tehát benne kell élni abba az értékrendben, erre kell törekednünk. Hát ennek az előképe az, hogy a nagyszüleim paraszt emberek voltak. Becsületes, református, hittel élő, földművesek, akik keze alatt nevelkedtem. És az a életkép, ami már sajnos kimúlt, mert sajnos már azt a fajta önellátó életmódot, amit ők vittek, ha csak háztáiban is, mert a földjeiket be kellett adni a nagy közösbe, meg az állataikat, de akkor is önmagukat ellátták. Tehát világháborúk átmentek a fejük felett, és túlélték, mert magukat el tudták látni. Hol van már ez a világ? No, ez jelenti számomra az, amikor visszatekintek, és azt, amit ránk hagytak, nevezzük hagyománynak, annak a tiszteletében élek, hanem is úgy, mint ők, mert egy panel lakás 6. emeletén. Ott nem lehet csirkét tartani. Tehát, hogy hús legyen hétvégén az asztalon, hanem elmegyünk a Tesco-ba, aztán megvesszük a húst, vagy ott van az anyós, akik még tartanak, vagy vesznek állatot, amit kukoricán tartanak 2 hétig, hogy finom húsa legyen és jó színe legyen, tehát még ők még őrzik, tehát még a feleségem szüleiben még ott van az, amit otthonról hoztak harsányból. Na, ez a hagyomány, amúgy meg gondolkodásmódomban a magyarság tisztelet, és nem csak tisztelet, hanem tenni érte. Ha nem is nagy dolgokat, de kell. Mindenki egy valami kicsit tegyen le az asztalra a saját népéért. Értelemszerű, hogy az én liberalizmusom konzervatív. Tehát én elfogadok mindenkit, ha ő is elfogad olyannak, amilyennek én vagyok. Ez az én konzervativizmusom, amiben benne van az a fajta liberalizmus, hogy tisztelem a másikat. És hagyományőrzés. Például 50 éves koromban szembesültem vele, mindig volt szőr az arcomon, tehát sosem borotváltam, illetve 22 éves koromtól nem borotváltam, ahogy megnősültem, leteljesen, mindig volt valamilyen, hol Petőfi szakáll, mit ad Isten, 26 évesen, akkor olyan arcszőrzet, amikor azt mondták a gyerekek a folyosón, hogy Krisztus, mert 33 éves voltam, és mikor már egy olyan kort értem el, és olyan szakállam volt, akkor meg egy barátom Rubionak nevezett, tehát az életkorral együtt változott az arcüzetem, és 50 éves koromban jöttem rá, hogy bajuszt kéne növeszteni. Tehát például a bajusz is egy tisztelet, több mint hagyományőrzés, tisztelet az őseim előtt, akik bajuszviselők voltak, hisz ez a magyarság tudatukhoz hozzá tartozott, hogy magyar férfi bajuszt visel. A világháború parancsolta le a bajuszt, aztán a borotva, az önmagát borotválni képesség a zsiletpengével, és így a magyaroknál ez az ősi, az öntudatához tartozó viselet lekopott. Most kezd újra éledni ennek a tudata a hipster arcszőrzeten túl, hogy egyre több kifent bajuszt látok fiatalokon. Ami egy nagyon izgalmas. Ez a kultúra kiveszett, mert vodrászok se tudják már a bajuszt ápolni. Tudnilik, ez bajusz pedrő kell, ami meg egy különleges viaszkészítmény, ami megint magyar találmány. Na hát ez egy nagy témám. És tagja vagyok a Magyar Bajusztársaságnak, 3 világversenyen szerepeltem, egy ausztriai nemzetközi versenyen magyar bajusz kategória bajnoka lettem, Borsodban 8 bajusz versenyt szerveztem, bajusz királyt választottunk, Harsányban a Szürke Marha Fesztiválon, még a Magyar Bajusztársaság Kebelén, a társaságnak a bajusz fesztiváljain, a Mustrákon, bajusz szakálla kategória bajnoka lettem egyszer, és 2 évvel ezelőtt valami csoda folytán a magyar bajusz kategóriát, a nagy bajusz kategóriát a 4-szeres világbajnokunk Járomi Zsolt elé engem tettek meg bajnoknak, amit nem értettem, hogy hova tette a zsűri a szemét, majd a 4 bajnok közül engem választottak bajusz királynak. Tehát 1 évig én regnáló bajusz királya voltam a magyar bajuszviselőknek. És abban komoly tiszt volt ez, mert volt feladatom rendezvényen, ahol ki kellett állnom, fazekasoknak a rendezvényén, ahol a Miska Kancsók pályázatán kellett egy felajánlást tennünk a győztes számára. Tudnélik, a győztes a következő esztendőben a díjakat ő készíthette, egy fiatal ember, 18 éves, még annyi se volt, és gyönyörű Miska Kancsókat készített, és ebben már ez a esztendeiben már én, mint leköszönő Bajusz király a zsűri elnöke voltam. Mindez Kővágó Őrsön, most ott tartjuk már a negyedik Bajusz mustránkat, amúgy eznek a gondolata Kiskunfél egyházán született, Gulyás László Vándor muzsikus ötletéből, és rögtön megszületett a Bajusz Társaság, tehát ennek már 20 éve. Tehát bizony van egy baráti közösség, aminek nagyon hálás vagyok az Úristennek, hogy rájuk akadtam, és komoly gyűjtéseket csinálunk, például 2,5 év alatt 10 000, még egyszer mondom, 10 000 bajusz megnevezést, jelzőt, kifejezést és a bajuszápolással kapcsolatos szólásokat meg, tehát döbbenetes anyag gyűlt össze, az Arcanumról gyűjtöttük, kiadót keresünk hozzá. Olyan horribilis anyag, amihez kellene, hogy könyvben nyomtatottan Gutenberg még él, hogy megjelenhessen, és nem találunk. Tehát nem könnyű dolog a szellemi kincseket, amiket az ember gyűjt. Na hát a gyűjtés az nagy mánia.
0: A rovás írás az mikor jött?
1: Az jaj, meg? Na hát az még aztán, na, az is egy gyűjtés. 11 éves voltam, amikor Miskolcra költöztünk. Tehát én nem született miskolci vagyok, a hajdúságból, hajdunánásról. De érdekességképpen mondom, hogy édesapám Vajai, Kuruci Vadék, a Vai grófok birtokáról, édesanyám pedig Középsomogyból, egy lőzdombok közötti kis faluból származik, tehát két bicskás, a Somogyi meg a Szabolcsi bicskásnak vagyok a utóda leszármazotta, és a hajdunánáson laktunk, édesapámat nevezték oda ki káplánnak, és ott ragadtunk. Az egy érdekes történet, ez nem csapok egy újabb szárnyvonalat a történésben, és 11 éves koromban költöztünk Miskolcra. És itt a Deszka templom volt a gyülekezeti templomunk, oda jártunk, az volt a közelbe, oda tartoztunk, és a temetőn keresztül, és mindig rácsodálkoztam egy sírra, mert különleges betűk voltak rajta. És én már akkor tudatosodott bennem, hogy ez a rovásírás. Ez Mokri Mészáros Dezsőnek, a miskolci képzőművésznek, turanista festőnek a sírja volt, amit a szüleinek, s majd magának készített. És majd kiderült, hogy a Deszka templom tornyában is rovás felirat van, az 86-ban mentem fel a toronyba, és én csodálkoztam el rajta, hogy mit látok a sarok gerendákon. Két gerendán 3-3 sorban volt a templom történetével kapcsolatos adatok, valamint a templom építése kapcsolatos emlékező sorok. Még fejből is tudom, hogy templom épül deszkából és fából, örökhagyó Nemes Bató István és Neje Imre Eszter végrendelete szerint újraépítette, vagy tehát valami ilyen most jön itt, és Farkas István püspök úr, Vitt Nagybányai Horthy Miklós kormányzó úr és Farkas István Rev püspök úr idejében. Igen, itt van a sor, hogy az örökhagyók végrendelete szerint deszkából és fából. Ugye, tehát ez a sor. És egy érdekes dolog volt, üresen volt néhány betűnek a helye hagyva. És elkezdett foglalkoztatni, hogy miért. És az ő meg az ő betű maradt ki. Üresen. Nem tudták eldönteni, hogy milyen betűt faragjanak, és úgy hagyták. Ez 1938-ban történt, és ezt elkezdtem kutatni. Hát ennek az lett a következménye, hogy ezt tudták rólam, hogy én a rovásírással foglalkozom, és a Bölcsész Egyesület, Gyárfás Ágnes elnökasszony alapította a Bölcsész Egyesület, amely egy magánegyetemet működtetett, a Nagy Lajos király magánegyetemet. Ágnes asszony felkért, hogy a történelemszakos hallgatóknak szemináriumi keretben tartsak órát a rovás írás történetéről, ismereteiről. Hát ez 10 évig csináltam. Ez egy különleges történet az életemben, úgy, hogy számon tartanak mai napig, és ez a felfedezés, ez az ő betű probléma, kiderült, hogy árpádkori nyelvállapotokig megy vissza, tudnélik, a kétféle betűt felcserélve is használták, és ennek a felcseréltsége arra utal, hogy azt, amit ma ővel mondunk, sok esetben azt ővel mondták az árpádkorban. És mit ad Isten, mikor én a moldvai csángókhoz kezdtem el járni, nyáron iskolát csinálni egy faluba, hogy a gyerekek magyarul is tudjanak írni, olvasni, ott így beszéltek, mint az árpádkori magyar beszéd, űzve. Azt mondja a tehénnek, hogy ünü, és nem ünő, és azt a ragadozó madarat, amelyik elviszi a csirkét, azt ők úgy mondják, hogy ülű, vagy üljű, ejtve az elipszilonos jét. Tehát külön hangja még ott él az elipszilonos jének, egy keményen ejtett jéhang, ami a lö meg a jö között kell kiejteni, üljű. És a csángok így mondták, hogy az ülű elviszi a kerpás pislenyt, vagyis a kontyos csirkét. Tehát saját szavaik vannak, de ezek magyar szavak mind. Olyan, mint egy időutazás, mikor én a csángok között voltam, úgyhogy ez egy másik nagy szerelmem 6 nyáron át keresztül barátaimmal, és ennek köszönhetően abba a faluba felépült egy ház, ahol magyar nyelvű tanítás zajlik, míg az iskolában csak heti 3 órában ennyit sikerült elérni a hivatalosan, hát, de addig csináltam, amíg valamilyen módon el nem kezdődött. Tehát ez is egy fogadalom volt. Igen.
0: Most zenélünk egy kicsit, utána itt folytatjuk.

0: Sólyom Ferenc rovásírás kutató a vendégem, folytatjuk beszélgetésünket. Csíksomjóra is többször
1: bizony. Hát a moldvai csángokhoz így jutottam el, hogy ehhez a kapu, a szent kapu, a szakrális kapu, az Csíksomjó volt. A diósgyőri katolikus gyülekezet Kebelén Lang Laci szervezésében KDMP-s busz indult, ez 93-ban volt, és a sulintól bérelték, és a sofőrünk szólt. És így csöppentem bele abba a buszos zarándok társaságba, és olyan, hogy fejezzem ezt ki, katartikus, elementális élmény volt nekem átélni az akkori körülmények között, még ez kezdetleges volt a búcsúnak a élményét, még a két templomba még bent se voltam, tehát első alkalommal még be se jutottam a templomba, és lent volt a mise a templom előtt, nem fent a hegyen a nyerekbe, és amikor zarándokolva az emberek felmentek a kápolnához, és jöttek le, és felmentünk oda, és a nyerget, mikor megláttam, azt mondtam, hogy itt kéne a misét tartani, mint ad Isten a következő esztendőben ott volt. Valaki meghallotta? Tehát, és 20 évig szerveztem, fogadalmam volt, hogy ameddig az Úristen jónak látja, és mindig kaptam a jelet, hogy még mindig kell szervezni, mindig. A feleségem kérdezte, hogy már megint szervezel? Igen, mert kérdezik, Feri, vissza, mész, szervezel, megyünk veled. És 20 éven keresztül úgy, hogy 2 nap oda, 2 nap vissza, és az 5 nap középső napja, az volt maga teljessége, gyimesi csángokkal lehetett 35 kilométert bezarándokolni Somjóra, napvárás, virrasztás, gyimesi csángokkal a Szent Mise, fenn a mise után a passiójáték, és virrasztás, tehát én Somjón buszon lehetett pihenni, vagy a kegy templomba, vagy bérelt magának valaki, mert ott nem szerveztem, mert az nem arról szólt. Az a szakralitásról szólt, a pünköst szent éjszakájáról, annak a csodájáról, és a napvárásról, amit a gyimesi, illetve a moldvai csángoknak az ősi-ősi napkultuszos ritusa. Mindjárt ebőgöm magam, mert kezd feltolulni bennem azok az érzelmek, amiket megéltem, és a református papgyerek vagyok, de én nexusban vagyok a somjói szűzagyával. Hozzám szólt, mikor felmentem hozzá, és megérintettem a tulipános mintás nyakkendőmmel, a turulmadaras nyakkendőmmel, hogy oltalmazó anyánk, és én ezt hiszem. Hiszem. A reformáció Máriát nem dobta ki. A kultuszát félretette, de Máriát tiszteljük. És olyan jól esett, mikor az egyik mise kezdetén elhangzik hangos szóba az egyik egyházi vezetőtől, hogy köszöntjük a protestáns testvéreket is, akik itt vannak, mert aki a fiút szereti, az anyát hogy ne szeretné. Ez annyira jól esett, hogy ott elbőgtem magamat. Na, hát ilyen élmények ezek, és így fűződik sorba-sorba össze.
0: Egy gyertyamártó kiállításra hívunk meg mindenkit. Hogyan is kezdődött, menjünk az elejére a történetnek, a gyertyamártással mióta foglalkozik?
1: Igen, hát azért itt a megnevezésemben kell egy kis átvezetés, mert a rovásíráskutató is közben gyertyamártó, hát úgy néz ki, vannak semmi köze egymáshoz. A rovásírás az, ahogy elmondtam, a Bölcsész Egyesületben ott teljesedhettem ki, és számon tartott rovásíráskutató vagyok. Tudnék anekdotázni itt különleges történeteket, hogy a Tudományos Akadémia rovásírással foglalkozó tudós kutatója a nevemet kiírta a Facebookon rám hivatkozva, és csak néztem egyet. Hát én csak egy matematika rajszakos tanárbácsi vagyok. Egy utcéli, tehát egy amatőr, vagy laikus, vagy bárminek lehet nevezni, de lelkes, és felelősen gondolkodó, tehát a déli bábosságokat azt kontroll alá teszem, de nem zárom ki dogmatikusan a lehetőségét sok mindennek, amit a Tudományos Akadémiai nézet kizár. Ugye? Tehát ezt én megtehetem. Engem nem fognak ellehetetleníteni a kollégák, mert merek újat gondolni. Na most a rovásírás kutatás az alap az életemnek, olyan szinten, ezt erről egy kicsit beszéljek, hogy például a Facebookon, Messengeren rám ír egy vadidegen, hogy tudok-e a segesvári rovásírásról, rovás feliratról. Nem hallottam róla, érdekel, de honnan gondolja, hogy én engem ez érdekel? Hát onnan, mert látom, hogy miket oszt meg a Facebookon. Wow. És ez egy kolozsvárot, grafikai képzést kapott Pesten élő atyafi volt, tehát erdélyi, aki tudott románul, és egy román építészmérnöknek az oldalán talált rá egy videóra, a segesvári várfal egyik tornyáról a cserepet bontották le felújítás, restaurálás céljából, és a nyári gyakorlatos kis fiatal román egyetemisták, ahogy szedték le a cserepet, megszemlélték alaposan mindegyiket, és az egyiknek az alján, és lefele álló oldalán, a cserépnek 14 betűs rovás feliratot találtak. 10 órakor hívott föl, vagy jelzett nekem ez az atyafi, délután 1 órakor megvolt a megfejtés, és ledöbbentem. Utána néztem, mikor épült a torony, 1583-ban, az azt jelenti, hogy a cserépnek ilyen réginek kell lenni, mert a szöveg tartalma unitárius. Ami Erdélyben a református, az evangélikus és a katolikus mellett a negyedik bevett vallás, vagyis az egyisten hitet vallók, Dávid Ferenc volt ennek a hitújításnak az atya, és az első mártír apostola az unitáriusoknak, és a Homorod menti unitáriusokról beszélek, mert Segesvár ott van a közelben, és oda jutottam a nyomozással, hogy Homorod menti cserépgyártó székelyek készíthették a segesvári várfal és a tornyaira, a céhes tornyokra a cserepeket, egy különleges formájú cserép, a ívesen lesarkalt, tehát nem gömbölyű, mint a hódfarkú, hanem mint a toll, a régi tollakat, ahogy megvágták a hegyét, egy olyan formára metszett végű cserepek, és egy ilyen hátoldalán a szöveg a következő, az egy atya áld, hamiképpen kell. Az egy atya. Ebből esett le a tantusz, hogy ez unitárius tartalmú, mert a Jézus minket arra tanított meg bennünket az új szövetséghez képest, hogy az Isten a mi atyánk, aki minket szeret. Tehát nekünk nem félni, rettegni kell a hadakurától, a seregkurától, a bosszúállás istenétől, ez az ószövetségi istenfélés. Nekünk szerető istenünk van, és ez a szerető Isten, ami atyánk, akinek mi az ő gyermekei vagyunk. És a gyermekei között a legszentebb, a legbeavatottabb, akit hitünk szerint mi a Szent Háromság kebelén az Isten megnyilvánulásaként, emberként földre szállva Jézust tartjuk, az unitáriusok pedig legkedvesebb gyermekének tartják Jézust, tehát ők is Jézus tanításait vallják, csak a Szent Háromság dogmáját nem vallják. És ezt meg kellett kutatnom. És végül 4 hónap után tanulmányt írtam ebből, és az emlegetett Bölcsész Egyesületnek a folyóirata, amit Argentinából Badinyi Jós Ferenc, sumerológus adott át gyárfáságinak a kiadás jogát, ez az ősi gyökér, és ebben egy 9 oldalas tanulmányom erről a rovás feliratról és a megfejtésről és a korba ágyazottságáról, ez megkészült és kiadva van.

0: ennyi fért mai műsorunkba. Köszönjük, hogy velünk tartottatok. Az elmúlt közel fél órában Sólyom Ferenc, a rovásírás kutatót kérdeztem. A beszélgetés folytatását kedden ugyanebben az időpontban hallhatjátok. Tartsatok akkor is, és addig is velünk. Búcsúzom, és munkatársaim nevében is további tartalmas időtöltést kívánok. A mikrofonnál a szerkesztőt, Molnár Andrást hallottátok. Sziasztok!
1: Iránytű. Ifjúsági magazin műsor a Szent István Rádióban minden kedden és pénteken délután 5:30-tól.

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Tizenhét óra.
0: Regionális hírek a Szent István Rádióban.
1: Feltámadt Krisztus, valóban feltámadt, alleluja! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Sinkovics Andrea. Adásunk tartalmából. Gazdag kulturális programkínálattal várja az érdeklődőket májusban a Miskolci II. Rákóczi Ferenc könyvtár. Megjelent Lukács Dénes boldogi származású író első könyve a Világok közt címmel. Nagykorú lett a Széphalmi Magyar Nyelv Múzeuma. Ezek műsorunk témái. Kérjük, tartsanak velünk! Gazdag kulturális programkínálattal várja az érdeklődőket májusban a Miskolci II. Rákóczi Ferenc könyvtár. A könyvtári majális mellett lesz Babusgató Klub, a Szent Koronáról tartanak egy érdekes előadást, irodalomterápia, valamint számos könyvbemutató is várja az érdeklődőket. A Fiók könyvtárak kínálatát is érdemes lesz áttekinteni, mert májusban ott is színes programokkal készülnek. A részletekről Brézai Zoltán, a II. Rákóczi Ferenc könyvtár kommunikációs munkatársa adott tájékoztatást.
2: A legnagyobb májusi programunk a könyvtári majális melletti számos érdekes rendezvénye lesz a II. Rákóczi Ferenc könyvtárnak. Itt a gyermekkönyvtárban most már azt hiszem, hogy megszokhatták, beállt úgymond a babusgató a szombati napra. Egy héttel a majális után, május 16-án lesz majd délután 10 órától ez a Ciróka Maróka Babusgató Klub, Barnócki Beáta zenepedagógus vezetésével. Mellette természetesen felnőtt olvasóinknak is lesz itt a Görgei 11 alatt a központi könyvtárban program. Például rögtön 5-én, kedden 17 órától a Szent Korona sérüléseinek és átalakításainak krónikája címmel Németh Zsolt, a könyvszerzője, érkezik majd hozzánk, biztos sok érdekességeket hoz majd, fényképekkel is készül, ezt nekem már elmondta előzetesen. Nem maradhat el az irodalomterápia sem, ezúttal nem pénteken lesz, hanem 6-án szerdán, délután 16:30-tól. Cselipták Barbara és Frey Gabriella vezetésével, ők irodalomterapeuták. Aztán a zenekedvelői következnek, mert a Opera Barátok Klubja lesz, ahol Giacomo Puccini-nak a Manon Lescaut ismert opera, ezt nézhetik meg 8-án pénteken 14:30-tól. Aztán a rákövetkező héten hétfőn nyílik majd Berta Diánának a kiállítása Angyalok címmel, délután 16:30-tól lesz az a kiállítás megnyitó. 12-ére kedre is jut természetesen egy program, Csontos László újságírót bizonyára sokan ismerik, így Miskolcon, meg szerintem így a Vármegyében is, mert országos lapnak is volt tudósítója. Írt már történelmi kisregényeket, most is egy történelmi témájúval érkezik hozzánk, Szikszó 1588, a Rákóczyak csillaga címmel jelent meg könyve, egészen friss, nemrég jött ki a nyomdából, úgyhogy ezt ismerhetik meg május 12-én délután 5 óra itt is a kezdés. Aztán még egy program jut erre a hétre, Bordaréka érkezik hozzánk majd, 14-én 16:30-tól Hangácsi Zsuzsanna kolléganőm beszélget majd vele. És a május 19-e szintén egy íróolvasó találkozó, Kassai Balázs, aki egy kerekesszékes író, Talán igaz címmel jelent meg könyve, és ezt már az Ír Nagykövetség Facebook oldala is népszerűsítette, mert hogy ír téma, ez egy e-könyv egyébként, de nyomtatott formában is itt hozzáférhető lesz, de már a Magyar Elektronikus Könyvtárban azt hiszem, hogy már meg lehet nézni, el lehet olvasni. És nem egyedül érkezik, mert Lajos András színművész, a Miskolci Nemzeti Színház Dilini díjas művésze fog felolvasni a könyvből részleteket. A kezdés tehát 19-én 16:30. A József Attila könyvtárral kezdjük a sort, mert május 11-i hétfőn délután 4 órakor a Toldi című történelmi regény kapcsán, nem az Arany János Toldiával, bár lehet, hogy az is szóba kerül, Bónis Róbert történelmi regényíró lesz a vendég, vele egy másik történelmi regényíró, forgatókönyvíró, jó ismerősünk, Trucks Béla beszélgetnek is, gyakran van könyvbemutatója a könyvtárban, és olykor beszélgető partner, olykor pedig ő kérdez, most ez utóbbi lesz. Május 12-én a Miskolc város napjához csatlakozik a Miskolci Baross Gábor Nyugdíjas Klub, egy közös rendezvény lesz majd, melynek címe a Mi Miskolcunk Miskolci költők szemével. Ez 12-én, kedden délután 2 órakor kezdődik. Nem marad el természetesen a Mesék a dobozból program, sem a papírszínházas foglalkozás, mely május 14-én csütörtökön fél ötkor lesz, a témája pedig az Anyám tyúkja című vers. Hát, morzsa kutya hegyezheti a fülét ezen a eseményen, majd biztosan jól fogják ezt bemutatni a könyvtár munkatársai.
1: Lukács Dénes boldogi származású író első könyve, A világok közt egy sajátos hungarofantazi világ krónikája a közember szemszögéből. Nem sárkányos varázslós mese, hanem egy ismerős hangulatú, mégis teljesen fiktív, vérrel és korrupcióval átszőtt történet. Szereplői a felettük átzúduló történelmet próbálják túlélni, miközben becsület és engedelmesség, könyörtelenség és irgalom között keresik a helyes utat és választ, miszerint van még értelme embernek lenni, amikor a világ valójában sosem volt az emberért. A könyvről az alkotót hallják.
3: A tanulmányaimat azokat irodalom-dráma szakon kezdtem, és nyilván ennek kapcsán nagyon sokféle fajta könyvet el is kellett olvasni, és szerettem is, noha nem vagyok egy könyvmoly típus, de megleltem az olvasás élményét, noha a iskola rendszer mindent megtesz, hogy az ember ezt így levetkőzze magáról, és azt nem gondoltam, hogy én író leszek, nem így indultam neki. 15-6 éves koromban akkor így a fantasy új szárnyra kapott a Gyűrűk urával és a Harry Potterrel, ezek 25 évvel ezelőtti történetek. Igen. És nyilván a korosztályomra ez nagyon nagy hatással volt, és elkezdtem fantasyt olvasni. Lenyűgöző volt, még akkor is, ha akkor még nem volt annyi irodalmi tapasztalatom, hogy úgy felmérjem, hogy más regényekhez képest ez, mint tehát 15 évesen hol van egy átlag gyereknek ennyi. És így a magam történeteit is elkezdtem leírogatni, de nem gondoltam 16 évesen, még 20 évesen sem, még 30 évesen sem, hogy író leszek. Egyszerűen csak volt mondani valóm a világról, gondolatok, amiket a szereplőim kimondanak, vagy élethelyzetek, amiket a szereplők megélnek aztán, arról tudhat meg, hogy egyes életszakaszaiban, és ugye a szereplők viselkedésén ez vissza is tükröződik, hogy hogyan reagál, mit gondol, hogyan él meg valamit. És a történet olyan szempontból viszont aktuális, mint minden korszaknak van egy berendezkedése, egy közhangulata. Azok, amikről én írok, azok 100, meg 1000, meg 3000 éves történetekben is benne vannak, hiszen a hatalom és a közember harca, a hatalom és a vallás összefonódása, a gazdasági szereplők hatása egymásra, ezek mind velünk élő dolgok. Egyszerűen hiszek abban, hogy bizonyos tanulságokat minden generációnak újra el kell mondani.
1: Nagykorú lett a Széphalmi Magyar Nyelv Múzeuma. A jubileum alkalmat ad a visszatekintésre is, hiszen a múzeum igazgatója, Nyíri Péter már a kezdetektől részese az intézmény munkájának. Kiemelte, az elmúlt közel 2 évtizedben sok minden változott, egy azonban állandó maradt. A magyar nyelv értékeinek megőrzése és a nyelvi igényesség továbbadása.
4: 18. életévét betöltötte a múzeum, valóban nagykorú lett. Mondhatnánk, hogy ez adja magát ez a kifejezés, persze felnőtt korú lett, nagykorú lett, de én inkább onnan ragadom meg, hogy eltelt 18 év, érettségi korszakába lépett a Magyar Nyelv Múzeuma, de ez azt is jelenti, hogy nincsen kész. Koránt sincs kész. Mindig is ezt mondom, hogyha valaki kérdezi, hogy készen van-e egyébként már a Magyar Nyelv Múzeuma. Hát úgy, ahogy persze a intézmény rendben van, a kert is rendben van, de nagyon sok feladat van még előttünk. És azért is lehet ezt mondani, mert ha úgy tetszik, ez egy saját alapítású múzeum. Anyanyelvi múzeum nem volt még azelőtt, most sincs másik, és az intézmény kifejezetten maga az épület, az múzeumnak épült. és ez azt jelenti, hogy nekünk kellett megtöltenünk ott a kollégákkal az üres épületet fizikailag, de tartalmilag is. És itt nem csak arról van szó, hogy be kellett rendezünk kiállításokkal, hanem egész egyszerűen azt kellett kitalálnunk, hogy az anyanyelvvel, mint témával egy közgyűjtemény és közművelődési intézményben mit lehet kezdeni, milyen versenyek legyenek, milyen múzeumpedagógiai foglalkozások, hogyan menjen az építkezés. Ez egy nagyon szép szellemi kihívás volt, tehát a legnagyobb, hogy mondjam, értéke a múzeumi munkának ez, akár számomra is, tehát ezért az ember hálás, ez kegyelmi adomány, hogy egy ilyen múzeum építésében részt vehettünk, mert hogy valóban a kezdetektől kellett építkezni, és mindent ott nekünk kellett kitalálnunk, és ez a folyamat még most is tart, tehát én inkább így ragadom meg ezt a 18 évet, vagy felnőtt korúságot, hogy ez a folyamat még mindig tart, mindig vannak még feladatok, mint ahogy egy fiatal, hát attól, hogy leérettségizik, vagy 18 éves lesz, még nem lesz felnőtt, nem is lehet pontosan meghatározni, hogy mikor válik felnőtté az ember, ez egy folyamat szerint, felnőtté válásnak van egy folyamata, és ez így van a múzeum életében is, úgyhogy sok szép feladat áll még előttünk, remélhetőleg ez így is lesz. Nem volt az annyira nagyon régen, azért az örömmel nyugtázzuk, hogy persze eltelt 18 év, de mondjuk nem 50 év telt el, tehát azért mégiscsak benne vagyunk a korban, de nem annyira. Tehát 18 év valóban, és nem közhely, de sok is, meg kevés is, tehát éppen jó, ez egy fejlődő múzeumban egy fontos mérföldkő. És azért is mondtam ezt, mert annyira nem változott azóta a világ, lehet, hogy most nagyon megfog, de azóta nem változott annyira a világ, hogy merőben más problémák legyenek, mint akkor. Persze, és azért mondtam, hogy lehet, hogy most nagyon meg fog változni, mert ez itt a digitális világ tör előre, vagy az ember segíti az előre törésben, és ez nyilván meghatározza a magyar nyelv helyzetét, de alapvetően ugyanaz a feladat, hogy a nyelvi igényességre és minőségre odafigyeljünk.
1: Regionális híreink végén az időjárásról. Szombaton nyugat felől szakadozik, csökken a felhőzet, így napközben a fátyol és gomoly felhők mellett már sok napsütés várható. Napközben néhol lehet ez záporzivatar. Az északkeleti, északi szél a Tiszántúlon megélénkülhet. Délután 21 és 27 fok között alakul a hőmérséklet. Kedves hallgatóink, adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2026. május 8-án.
0: Regionális híreket hallottak a Szent István Rádió.

0: Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
1: Jó estét kívánok! Az összeállítás szerkesztőjét, Berec Renátát hallják. Főbb híreink egy-egy mondatban. Csökkent a regisztrált bűncselekmények száma Szabolcs-Szatmár-Berek vármegyében. Az Eventus diákjainak nyílik kiállítása az Egri Bartakovics Béla közösségi házban. Eszi a bevallás, nem jár vissza, ami nem volt. Ezek mai adásunk témái.
0: Kora esti hírmondó.
1: Az elmúlt évben csökkent a regisztrált bűncselekmények száma a vármegyében, miközben több területen javult a rendőri fellépés eredményessége. Ez is elhangzott a Szabolcs-Szatmár-Berek vármegyei közgyűlés ülésén, ahol a katasztrófavédelmi igazgatóság munkájáról is beszámolót hallgathattak meg a képviselők. Szabó Csaba rendőrfőkapitányt hallják.
2: Az a trend, hogyha nő a bűncselekmények száma, csökken a nyomozás eredményesség, vagy fordítva, ha csökken a nyomozás eredményesség, akkor nő a bűncselekmények száma, hogy az a trend megállapítható. Azt a célt tűztük ki magunk elé, hogy ezt, ha megfordítani nem is tudjuk rövid távon, de a kettőnek az amplitúdóját szeretnénk mérsékelni, mert ha úgy végezzük a munkánkat a továbbiakban is, akkor ebben hathatós változást nem fogunk tudni elérni. Ugyanez igaz a 14 kiemelt bűncselekményi kategóriára. Ide tartozik az emberölés, a testi sértés, ide tartoznak a betöréses lopások, és hogyha a sor végét nézem, akkor a jármű önkényes elvétel is ide tartozik még, mint bűncselekményi kategória. Ebben pontosan ugyanazt az utat járjuk, mint az összes többi bűncselekmény tekintetében. Még akkor is, ha egyébként vannak olyan bűncselekményeink, amiben 100%-os nyomozás eredményességi mutatót tudunk produkálni. Büszke vagyok a emberölések, halált okozó testi sértések, rablások tekintetében, amelyek rendkívül súlyos bűncselekmények, hogy ezekben a 100%-os mutatót tudjuk tartani.
1: Döntés született a vármegyei kitüntetések díjazottjairól is. Idén Kapu Tibor űrhajós kapja a Kozma Pál díjat. Seszták Oszkárt, a Szabolcs-Szatmár-Berek vármegyei közgyűlés elnökét hallják.
3: Évente egyszer a megyenapon adományozza a közgyűlés ezeket a vármegyei kitüntető díjakat a élet legközelebb területein, elsőbb a közszolgálatban dolgozóknak az elismeréseként. A legrangosabb a Prokomitátu díj, de számos más olyan szakmai díj van, amelyet ilyenkor döntünk el, és hát nagy örömömre Kapu Tibor is egy szakmai díjra méltónak találtatott a vármegyei közgyűlésen, hiszen az ő életművét vagy az eddigi munkásságát már nem kell magyarázni, és reméljük, hogy ugyanilyen mozgalmas és érdekes pályafutása lesz a jövőben is.
1: Megnyílik a 16. Blaskó János emlékverseny kiállítás május 12-én Egerben, a Bartakovics Béla közösségi házban. A tárlaton az Eventus üzleti művészeti szakgimnázium, technikum, gimnázium, szakképzőiskola, alapfokú művészeti iskola és kollégium diákjainak munkáit tekinthetik meg az érdeklődők. A kiállítás Blaskó János emléke előtt tiszteleg, és május 26-áig tekinthetők meg a képek, hangsúlyozta Sajtos Attila, az oktatási intézmény igazgatója.
4: Két célja van, egyrészt egy emléket állítani egy rajztanárnak, egy mesternek, aki a 1962-től 1981-ig a Egri Pedagógiai Főiskola rajztanszékének a vezetője volt, egy szellemiséget képviselt a tanítványai körében, a másrészt pedig azt gondolom, hogy minden egy olyan alkotói lehetőséget biztosítani a diákoknak, akkor bemutatkozhatnak, akkor készíthetnek bizonyos jellegű alkotásokat, és ezzel verseny formájában és bemutatkozási lehetőségeket kapnak a Bartakovics Béla művelődési központban, közösségi házban. Én azt gondolom, hogy ez volt a kiindulási pont mindig, hogy ez a két célt lássák a diákok. Másrészt én azt gondolom, fontos a maga a technikai ismert anyag is, amit át fognak adni majd a képeiken keresztül a növendékek. Igazából a Blaskó János példája egy iskolateremtés. Az iskolateremtés nem egy könnyű történet a pedagógus oldaláról, kész többet jelent, mint az alkotás, mint az alkotó művészeti rész, hanem egy szellemiséget kell átadni a növendégeknek, és egy olyan jellegű kört kialakítani, ami ezt a szellemiséget képviseli. A rajztanítás, én azt gondolom, mint kívülálló ember, aki valahol teremtett már iskolát, hogy az egy fontos gondolkodási mód, egy vizuális gondolkodási mód, a kreativitásnak a gondolkodási módja, és ez egy, az iskola ebben az értelemben egy sziget. Sziget abban az oldalon is, hogy a általános iskola területén igazából heti egy óra van. Itt pedig ezek a diákok, akik itt vannak, heti 8 órában tudnak alkotni, fejlődni, szemléletet váltani, és ilyen értelemben ők az iskola teremtésnek a részesei, és ez kapcsolódik a Blaskó János személyisége, aki iskolát teremtett, és egy szellemiséget vitt tovább. És ez egy nagyon nehéz a mai világunkban, főképp azért, mert egy más világban, egy olyan világ, ami a mobiltelefonhoz kapcsolódik, és attól elszakadva a diák a papírra, fehér papírra tudja rávetíteni a gondolatát, és ez jó lenne, és ez jelzés mindig a külvilág felé is, hogy az a jellegű tanítás, vagy az a tantárgy, ha azt nézze, mint a rajzot, vagy az éneket, vagy esetlegesen a gyakorlati orientáltságot, ez a gyerekeknek egy másfajta szemléletet ad, és ezt hívhatjuk kreativitásnak.
1: A 16. Blaskó János emlékverseny kiállításon kibontakozhatnak a tehetséges tanulók, emelte ki Kis Prumik Zoltán, az Eventus szaktanára.
5: Ezt Fridél Lajos tanár úr kedvezményezte még a 16 évvel ezelőtt. Arra figyelünk folyamatosan, hogy minden évben egy új tematikát tudjunk kiírni a diákoknak, és ezzel a tematikával próbáljuk a szabad szellemiséget, illetve a kreatív gondolkodást elindítani. És nagyon fontos az is, hogy a Blaskónak, hogy a saját szellemiségének a tanítási módszerei, azokat építsük be finoman ezekbe a feladatokba. Tehát mindent, ami Blaskó képviselt a művészetben és a nevelésben, ezek finoman jelennek meg, ezek a egységek, akár az akvarellben való gondolkodás, akár a konstruktív gondolkodás, vagy akár olyan megközelítések, amik kötődnek Blaskónak a szakmai elvűségéhez. Körülbelül 25 diák vett részt ezen a versenyen, tehát ez egy egynapos verseny volt, és ebből 19 diák munkáját válogattunk be a kiállításra, tehát volt egy előzsűri, és a kiállításon már ott az előzsűrizett munkákat fogjuk látni, ami az idei év tematikájára épült, ugye a patak, tehát iskolánk mellett folyó patak és élő környezetét kellett feldolgozni festészeti technikával, illetve ami még fontos elemként volt, hogy jelenjen meg a saját képeikben egy Blaskó motívum, akár a tájképeinél a fűszva, vagy akár a különböző hegyek vagy tájképi elemek, amiket ő festett meg a képeinél. Nagyon érdekes, mert azt tudnám mondani, hogy ahányféle kép, annyiféle látásmód és gondolkodás jelenik meg a diákok részéről, de annyit összefoglalnék, hogy első körben nagyon szép és kidolgozott esztétikai képeket fogunk látni. Egy, azt a festői technikák nagyon szépen tudnak érvényesülni a műveken, másrészt pedig maga a színhasználat, illetve a látványvilág, tehát ahogy ábrázolják a műveket, azoknak nagyon változatos és izgalmas képességet fogunk kapni. Tehát akik, azt mondhatnám, hogy akik a patak vagy a élő környezetnek a szerelmesei, azoknak mindenféleképpen tudom ajánlani ezt a kiállítást.
1: Több milliós SZIA visszaigénylések akadtak fent a Nemzeti Adó és Vámhivatal szűrőjén. A hivatal olyan eseteket tárt fel, ahol utólag bejelentett, jelentős munkabérekre alapozták az igényléseket, miközben nem végeztek valódi gazdasági tevékenységet. Az ellenőrzések után a NAV jogosulatlan összegeket visszatartotta, és adókülönbözetet is megállapított. A részleteket dr. Paskujné Pivkó Mónika, a NAV Heves vármegyei adó- és vámigazgatóságának kommunikációs referense ismertette.
6: Több milliós személyjövedelemadó visszaigénylések akadtak fenn a Nemzeti Adó- és Vámhivatal szűrőjén. A hivatal olyan eseteket tárt fel, ahol utólag bejelentett, jelentős munkabérekre alapozták az igényléseket, miközben nem végeztek valódi gazdasági tevékenységet. Az ellenőrzések után a NAV a jogosulatlan összegeket visszatartotta, és adókülönbözetet is megállapított. A NAV az SZIA bevallás időszakban is kiemelten vizsgálja az adóbevallásokban szereplő nagy összegű visszaigényléseket. Különösen érdekesek lehetnek azok az esetek, amikor a visszaigénylés alapja visszamenőlegesen bejelentett jelentős összegű munkabér. A közelmúltban a NAV két magánszeménynél végzett kiutalás előtti vizsgálatot, mivel a bevallásukban számottevő összegű SZIA visszatérítést igényeltek. Ehhez kapcsolódóan a revizorok megvizsgálták az őket foglalkoztató céget is, és beszédes adatokat találtak. Kiderült ugyanis, hogy a munkavállalók bevallásukban valótlan munkaviszonyból származó jövedelmet tüntettek fel, és adóalapjukat adókedvezményekkel is csökkentették. A foglalkoztató cég a járulék bevallásokat utólag módosította, magas összegű munkabért jelentett be, azonban az ehhez kapcsolódó több mint 6 millió forint közterhet nem fizette meg. Az is bebizonyosodott, hogy a társaság a vizsgált időszakban nem folytatott tényleges gazdasági tevékenységet. Nem is voltak meg a működéshez szükséges személyi és tárgyi feltételei. A bankszámla kivonat arról árulkodott, hogy az időszakban munkabért sem fizettek. Miután az adatok alapján kiderült a valóság, a NAV a jogosulatlan visszaigényléseket visszatartotta, és a magánszemélyek terhére adókülönbözetet és bírságot is megállapított. Az érintettek nem is vitatták a hivatal határozatait. A Nemzeti Adó és Vámhivatal kockázat elemzői folyamatosan ellenőrzik a bevallási adatokat. A valós gazdasági teljesítmény nélküli utólagos bejelentésekre alapított visszaigényléseket feltárják. A szabálytalan konstrukciók nem vezetnek eredményre.
1: Most hallgassák meg egyházi híreinket.
7: Feltámadt Krisztus, valóban feltámadt, alleluja! Kedves hallgatóink, köszöntőnöket a hírszerkesztő Sinkovics Andrea. Egy éve 2025. május 8-án este hirdették ki a Szent Péter Bazilika középső erkélyéről a várakozó híveknek, zarándokoknak. Habemus pápám, vagyis van pápánk, Robert Francis Prevost 14. Leó néven. Fehér füst szállt fel 18 óra 8 perckor a Sixtus kápolna kéményéből, és megszólaltak a Szent Péter Bazilika harangjai. Majd bő egy óra múlva 19 óra 12 perckor hirdették ki, kicsoda az új pápa, Róma 267. püspöke. Robert Francis Prevost, aki a 14. Leó nevet választotta, 1955-ben született az Amerikai Egyesült Államokban. 14. Leó pápa megerősítette a püspökké szenteléséhez választott korábbi jelmondatát, mely szavakat Szent Ágoston használt egyik prédikációjában, amikor a 127. Zsoltárt magyarázta. Bármi, keresztények sokan vagyunk, az egyetlen Krisztusban egyek vagyunk. Röviden, ő benne, az egyben egyek. A névválasztással kapcsolatban 2025. május 10-én szólt a bíborosi testület tagjaihoz intézett beszédében. Névválasztásomnak több oka is van, de elsősorban az, hogy 13. Leó pápa a Rerum Novarum kezdetű történelmi enciklikában

Francia volt elnöke a távirati irodának. Veres András elmondta, Robert Francis Prevost bíboros a püspöki dikasztérium prefektusaként pápává választása előtt járt Magyarországon, de akkor nem gondolt arra, hogy a leendő egyházfővel találkozik. Prevost bíborost tavaly május 8-án választották pápává. Rendkívüli nagy örömmel töltötte el a szívemet, amikor kiderült, hogy kit választottak pápává, hiszen előtte néhány hónappal Magyarországon az volt a feladatom, hogy őt is és a delegáció többi tagjait kísérjem, mondta el Veres András, a Győri Egyházmegye püspöke. Hangsúlyozta, a bíboros érdeklődést mutatott a magyarországi helyzet iránt. Veres András püspök kiemelte, hogy a pápa meghonosította a lefegyverző béke kifejezést. Ez nekem annyira tetszik. Ez kell, a fegyverekre így kell nemet mondani. Szeretettel és egészen biztos, hogy csak akkor állítható helyre a világ béke, ha képesek leszünk lemondani a fegyverek használatáról. Tette hozzá Veres András püspök, Leó pápa megválasztásának évfordulója kapcsán nyilatkozva a távirati irodának. A pápa a saját útján halad előre, vagyis az evangéliumot hirdeti, a békéről szónokol. Jelentette ki Pietro Parolin bíboros szentszéki államtitkár, Donald Trump amerikai elnök azon szavaira reagálva, hogy 14. Leó pápa veszélybe sodorja a katolikusokat és sok más embert. A szentszéki államtitkár San Giovanni Rotondo városában a helyi kórház működésének 70. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségen vett részt. Újságíró kérdésére válaszolva reagált Donald Trump újabb kijelentéseire. Az amerikai elnök egy televíziós csatornának nyilatkozva úgy vélte, hogy 14. Leó pápa sok katolikust és sok más embert veszélybe sodor. Neki nagyon is megfelel, hogy Iránnak atomfegyvere legyen. Ha valaki bírálni akar azért, mert az evangéliumot hirdetem, azt igazság szerint tegye, mondta 14. Leó az újságíróknak, akik Donald Trump amerikai elnök kijelentéseiről kérdezték a Castel Gandolfói pápai rezidencia előtt. 14. Leó pápa kijelentette, az egyház küldetésének az evangélium hirdetése, a béke hirdetése számít. Ha valaki azért akar bírálni, mert hirdetem az evangéliumot, akkor tegye azt igazság szerint, mondta az egyházfő. A pápa megjegyezte, az egyház évek óta felemeli szavát minden típusú atomfegyverrel szemben. Ez vitathatatlan, tette hozzá. 14. Leó azon reményét fejezte ki, hogy szavai meghallgatásra találnak. Ami Marco Rubio amerikai külügyminiszter május 7-i vatikáni látogatását illeti, amely során a pápa fogadja őt, 14. Leó kijelentette. Reméli, hogy jó párbeszédet tudnak folytatni bizalommal, nyitottsággal, és meg tudják egymást érteni. Emlékeztetett, hogy megválasztását követő első szavaival békét kért mindenki számára. Hozzátette, pápává választása évfordulója a küszöbön áll, hiszen a bíborosok tavaly május 8-án választották meg. Hátrányos helyzetű gyermekek nyári táboroztatására indít adománygyűjtő kampányt a Katolikus Karitász, közölte a segélyszervezet a távirati irodával. A Vár a nyár programot a 1356-os adományvonal hívásával hívásonként 500 forinttal lehet támogatni. Online a www.karitász.hu oldalon, továbbá banki átutalással a honlapon megtalálható számlaszámra, a közleményben a Vár a nyár megjelöléssel. Azt írták, a Katolikus Karitász Vár a nyár elnevezésű táborozási programja évről évre körülbelül 4000 hátrányos helyzetű gyermeknek biztosít ingyenes nyári kikapcsolódási lehetőséget országszerte. A segélyszervezet adománygyűjtő kampányának célja, hogy biztosítani tudják a gyermekek táborokba való eljutását, illetve hogy még több programot szervezhessenek nekik. Kitértek arra, a segélyszervezet a szünidő 10 hete alatt az ország számos pontján szervez napközis és bentlakásos táborokat, amelyeken olyan családok gyermekei vehetnek részt, akiket a plébániai önkéntesek személyesen ismernek, és akik gyakran súlyos anyagi nehézségekkel küzdenek, vagy fogyatékossággal élnek. A táborok helyszínei balatoni üdülők, plébániák és egyéb közösségi szállások. Megkezdődött Wolmuth Ferenc vértanú pap boldoggá avatási eljárásának római szakasza.
a szentiavatási ügyek dikasztikusok

0: Minisztériuma megvizsgálja a tanácsköztársaság alatt kivégzett pap vértanúságának tényét és körülményeit, mondta el Törő András, a Római Pápai Magyar Intézet rektora a távirat irodának. A boldogbeavatási eljárások több szakaszból állnak. Először egyházmegyei szinten folytatnak vizsgálatot, utána az ügy a Vatikánba kerül. A vértanúként meghalt Wolmuth Ferenc boldogbeavatási eljárása 2021. januárjában kezdődött. Az egyházmegyei szakasz 2024. szeptemberében zárult le. A közel 900 oldalos dokumentáció aktáit a szentélyavatási ügyek dikasztériumába továbbították. Az eljárás római szakaszának megnyitása mérföldkőnek számít. Wolmuth Ferenc ügye tovább lépett a vizsgálat következő szintjére. Ez azt jelenti, hogy a magyar vértanú paptanúság tétele az egyetemes egyház számára is jelentőséggel bír, fogalmazott Törő András. A Győri Egyházmegyében szolgáló Wolmuth Ferenc 1855-1919 25 éven át volt császárközség plébánosa. A tanácsköztársaság alatt 1919. június 5-én koholtvádak alapján felakasztották. Sírja a település temetőjében található. Bitófáját a helyi templomban a mai napig őrzik. Egyházmegyei találkozó lesz Egerben május 9-én szombaton. Ternyák Csaba érsek újévi főpásztori levelében találkozóra hívta össze közvetlen munkatársait az Egri Bazilikába 2026. május 9-ére. Idézzük a levelet. Az Egri Főegyházmegye szép gyakorlatát követve idén is megrendezzük az egyházmegyei találkozót. 2026. május 9-én szeretettel hívom a paptestvéreket, az állandó diákónusokat, szerzeteseket és szerzetesnőket, valamint kiemelten hívom lelkipásztoraink közvetlen munkatársait, intézményeink vezetőit, a lektorokat és akolitusokat, áldoztatókat, kántorokat, irodistákat, sekrestyéseket, harangozókat, templomtakarítókat, az önkéntes egyházi hozzájárulások beszedőit a plébániákról és filiális egyházközségekből egyaránt. Arra kérem őket, hogy plébánosaikkal együtt vegyenek részt az egyházközségi munkatársak találkozóján az Egri Bazilikában. A regisztráció 8:30-tól kezdődik. Délelőtt folyamán előadások hangzanak el, majd érseki szentmise lesz. Ezt Ternyák Csaba érsek mutatja be. Az ebédet követően zenei program és tanúságtétel lesz. Regionális találkozót tartott a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége Tiszaújvárosban. A helyi szervezet és Pásztor Paszkál plébános elnökségi tag vendégeként. Az Egri, Gyöngyösi, Miskolci, Tiszafüredi és Tiszaújvárosi csoportok képviselői visszatekintettek az elmúlt időszakra, s megfogalmazták az elképzeléseket a jövő vonatkozásában. A helyi csoportok képviselői beszámoltak az elmúlt évben megvalósított programjaikról. Mint elhangzott, könyvbemutatók, koncertek, zarándoklatok, előadások sora színesítette a közösségek és településeik életét. A találkozón szó volt a csoportok közötti együttműködés lehetőségeiről, a határon túli kapcsolatok szükségességéről, az országos programok jelentőségéről. Többen a nehézségek között sorolták a szabadidő hiányát, mely sok esetben gátja a részvételnek, illetve a magas utazási költségeket. Az elnökség és a központi iroda munkáját valamennyi résztvevő pozitívan értékelte. A mintegy 3000 tagot számláló egyesület hamarosan küldött gyűlést tart Törökszent Miklóson. Ősszel pedig tisztújítást tartanak. A találkozó szeretett vendégséggel kötetlen beszélgetéssel zárult. Idén is megrendezik a kerékpáros és motoros zarándoklatot, mégpedig 20. alkalommal az Ecsét település szélén, festői szép környezetben található Szentkút völgye Boldogasszony kápolnánál május 15-én és 16-án. Lehetőség van a két nap során sátorozni és lelkileg feltöltődni. A 20. motoros búcsú programjai idén is változatosak és érdekesek, előadások, találkozók és bemutatók színesítik a kétnapos eseményt. A kulturális és közösségformáló alkalmak mellett lelkiségi programokkal is készülnek a szervezők. Pénteken a megnyitót követően litániát tartanak, majd gyertyás körmenetet, szombaton pedig 14 órakor ünnepi szentmise keretében megáldják a motorokat és a motorosokat. A 20. alkalom keretében szentmisét mond és a motorokat megáldja Novák József felvidéki plébános. A Szent Mise előtt a Szkíta Motoros Egyesület kérésére felszentelik Drapál János motorkerékpár versenyző emlékére készült kopjafát, amely Kékestetőről került az új helyre. A Szent Mise után az Ecsédi Motoros Egyesület jóvoltából a Motomot felajánlásában látják vendégül az ideérkező motorosokat, érdeklődőket. A napot a településen történő motoros felvonulással zárják. Íj azzal, aki imádkozik, és te is imádkozni fogsz. Íj azzal, aki énekel, és te is énekelni fogsz. Ezzel a mottóval jubileumi gála hangversenyt rendeznek Mezőkeresztesen a 170 éves férfi kórus és az 55 éves citera zenekar tiszteletére. A hangverseny helyszíne a Mezőkeresztesi Magyarok Nagyasszonya római katolikus templom. Az időpont május 16-a 16 óra 30 perc. Pünkösdi dicsőítő alkalom lesz Egerben a ciszterci templomban 2026. május 23-án szombaton 15 órától. A program Szent Mise Szent Lélek hívás dicsőítő szentségimádás közbenjárással. Mindenkit szeretettel vár az Életünk Krisztus karizmatikus közösség. Kazinc Barcikán gyógyító lelki gyakorlatot tart Margarita nővér és Huber atya május 26-a és 30-a között a Don Bosco sportközpontban. A részvétel regisztrációhoz kötött. A részvételi díj 15 000 forint. A római katolikus szalézi plébánián Kazincbarcikán lehet regisztrálni és érdeklődni. A Bélapátfalvi apátsági templomot május 30-án, szombaton fél 11 órakor kezdődő szentmise keretében áldja meg Ternyák Csaba egri érsek. Kedves hallgatóink! Az Egri Főegyházmegye híreit és eseményeit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvárradió.hu oldalon. Egyházi híreinket hallották. Feltámadt Krisztus, valóban feltámadt. Alleluja!
1: Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Drimba Miranda, Kriston Tamás és Sinkovics Andrea. A szerkesztőt Berec Renátát hallották. Hírmondóval legközelebb hétfőn 17 óra 15 perckor jelentkezünk. A viszont hallásra!
2: Önök a Kora Esti Hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.

0: régió sportja.
1: Vidám hangulat, közös tekerés és látványos programok várják a résztvevőket május 23-án Nyíregyházán a Bringa pikniken. Az Erős Emberek nemzetközi versenyének egyik állomását Ózdon rendezték a napokban. 21. századi modern sporteszközökkel felszerelt fitnessteremmel gazdagodott a Nyíregyházi Egyetem. A belgiumi Pelt adott otthont a 12. Open Belgium első karate globál nemzetközi megmérettetésnek. Ennyit dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. Vidám hangulat, közös tekerés és látványos programok várják a résztvevőket május 23-án Nyíregyházán a Bringa pikniken. A térség legnagyobb kerékpáros túrája idén 9. alkalommal indul el Nyíregyházáról Tokajba, ahol a sport és az egészség megőrzés mellett ezúttal cirkuszi hangulat színesíti majd a programot. A Bringa piknik mára igazi hagyománnyá vált a keleti régióban. Az első közös túrát 2018-ban rendezték meg közel 1000 résztvevővel, azóta pedig minden évben egyre többen vágnak neki, amint egy 35 kilométeres távnak. A résztvevők nem csak Szabolcszatmár Bereg vármegyéből érkeznek, sok bringás jön Budapestről, sőt a korábbi években Svájcból és Japánból is csatlakoztak a túrához. Az Erős Emberek nemzetközi versenyének egyik állomását Ózdon rendezték a napokban. Az eseményen részt vett Janicsák Dávid polgármester is, aki örömmel fogadta a rendezvényt, és a lebonyolításhoz díjmentesen ajánlotta fel a csarnokot.
2: Mindig nagy érdeklődve néztem, ezeket a hatalmas súlyokat hogy tudják megmozdítani, felrakták ugye több emelet magasra ezeket a golyókat, és arra is emlékszem tisztán, amikor Fekete László már olyan korba került, hogy az édesapja bemutatta a közönségnek, magas, vékony, szikár gyerek volt, és rajta voltam a legjobban megdöbbenve, hogy ilyen testalkattal hogy lehet benne annyi erő, hogy ugyanazt csinálja, mint ezek a nagy darab srácok. Megmondom őszintén, egy kis biztatást is adott számomra, hiszen mindig nagyon vékony srác voltam, és jó volt ilyen példát látni magam előtt, hogy úgy is lehet erősnek lenni.
1: A megmérettetés ifjabb Fekete László nevéhez fűződik, aki versenyzői pályafutása mellett a sportág népszerűsítésével és tehetségek menedzselésével foglalkozik. Aktívan közreműködik a sportág hazai és nemzetközi szinten tartásában. A 9-szeres Natur Erős Ember világbajnok elmondása szerint az esemény célja, hogy a nézők olyan fiatalokat lássanak, akik dopping nélkül tisztán érnek el szép eredményeket ebben a sportágban.
3: Jöttek a magyarok, az egyértelmű az adott, akkor vannak szlovének, vannak szlovákok, meg jöttek ugye Prágából, Csehországból olyan sportolók, akik méltón tudják megmutatni itt a mai napon Ózdon az emberi natur fizikai erőt. Öt gyakorlatban fogják magukat megmérettetni. Már megszokott kőgolyókat fal fogunk kezdeni, itt 3 darab golyót kell átrakni az állványon, illetve kamiont fognak húzni, különböző tárgyakat kell majd futni, vagy elszaladni vele, amit majd mindig mondani fogunk, hogy mikor, mi, meg mennyi, meg hány kiló. Ablakot fognak oldalra tartani, illetve fejfölé nyomó számok, meg gyakorlatok vannak. Ez egy nemzetközi rendezvény, nyilvánvaló nem egy VB, nem egy Európa kupa.
1: A sportolók genetikája sokat számít, azonban kitartással, gyakorlással és edzéssel is hozzá kell járulni. Lovadi Tamás hosszú évek óta edz, 2024. decemberében nevezett be első amatőr megmérettetésére. Célja a rutin szerzése és a technikai fejlődés. Elmondása szerint sokat kell gyakorolni azt, hogy a tárgyakat hogyan kell szakszerűen megfogni, hogy minél könnyebb legyen emelni és tartani őket.
4: A nagy erő a legfontosabb mindenek felől, tehát erősnek kell lenni mindenképpen. Ugyanakkor technikailag is fel kell készülni, illetve hát, hogyha egy versenyzői szinten akar teljesíteni az ember, akkor úgymond azért fel kell, hogy állítson magába egy versenystratégiát is, mert ugye mindenki ismeri a saját erősségeit vagy gyengeségeit, és hogyha mondjuk az egyik másik versenyszámban gyengébben tud teljesíteni, akkor lehet, hogy nem érdemes ott a maximum erejét kiadni azért, hogy utána egy következő versenyszámban, amiben jó lehetne, de már nem maradt rá ereje, és akkor abban is rossz lesz.
1: 21. századi modern sporteszközökkel felszerelt fitness teremmel gazdagodott a Nyíregyházi Egyetem. Vajda Ildikó oktatási elnök helyettest a Nyíregyházi Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Intézetének igazgatóját hallják.
0: A Nyíregyházi Egyetem a megújult felsőoktatási intézmények között az egyik legdinamikusabban fejlődő vidéki felsőoktatási tudáscentrum, amelynek az egyik legfontosabb kiemelt stratégiai célja, hogy a hazai és a nemzetközi láthatóságot erősítse, ezzel együtt természetesen a magyar és a külföldi hallgatók számának növelése az a kiemelt célunk. Ennek érdekében az egyetem nagyon sok olyan erőfeszítést tesz, mint többek között az infrastruktúra fejlesztés. Ennek keretében valósult meg a fitnessterem átadása, illetve a fitnessterem komplex fejlesztése.
1: Az intézmény sport infrastruktúra fejlesztésének célja, hogy segítse a gyakorlatorientált képzést, továbbá az egyetemi polgárok végzettség megőrzését is szolgálja az új terem. Az egyetem sport létesítményei az elmúlt időszakban több fejlesztésen is átestek, felújították az atlétikai csarnokot, majd szabadtéri kondiparkot is kialakítottak a hallgatók és oktatók számára. Futópadokkal, elliptikus trénerekkel, TRX szalagokkal és különböző erősítő gépekkel, modern sporteszközökkel szerelték fel a Nyíregyházi Egyetem új fitness termét. A felsőoktatási intézmény beruházása egy átgondolt, jövőbe mutató sportfejlesztési koncepció olyan fontos állomása. A beruházás két ütemben zajlott, a fitnessterem első részét még 2023-ban adták át, akkor 45 erősítő, minden izmot megmozgató gépet és eszközt üzemeltek be az intézmény D-épületének földszintjén. Ez a meglévő infrastruktúra bővült most egy újabb fitnessteremmel. Az új fitnessterem egyben egy új közösségi tér is az egyetemen, mondta köszöntőjében dr. Kovács Zoltán, elnöki feladatok ellátásával megbízott elnökhelyettes, majd hozzátette, az intézményben a 2021-es modellváltás óta rengeteg pozitív változás történt, többek között jelentősen nőtt a hallgatói létszám, és a kutatói tevékenység is sokat fejlődött. Az új fitnessterem, illetve a további sportlétesítmények nem csak a gyakorlatorientált képzést segítik elő, hanem az egészségmegőrzést is szolgálják, így minden hallgató, oktató és intézményi dolgozó használhatja a nyitvatartási időn belül. Az egyetem nagy múlttal több mint 50 éves hagyománya rendelkezik a pedagógus képzés területén, ebbe beletartozik a testnevelő tanárképzés is. Az egyetem sport létesítményei az elmúlt időszakban több fejlesztésen is átestek. A rendezvényen részt vett Pósáni Rácz Anna Mária, felsőoktatásért és felnőtt képzésért felelős helyettes államtitkár is.
5: Az elmúlt években tudatos, lépésről lépésre megvalósuló fejlesztési folyamat indult el az egyetemen. 2022-ben többek között megépült a kültéri kondipark, 23-ban egy professzionális fitnessteremmel bővült a sportkomplexum, 25-ben megtörtént a sportcsarnokok parkettájának felújítása, a tornacsarnok szertorna eszközeinek cseréje. Ez a most átadásra kerülő fitnesstermi rész korszerű, 21. századi környezetet biztosít a gyakorlatorientált képzésekhez. A közel 82 millió forintos sporteszköz beszerzése révén többek között professzionális kardiógépek, funkcionális edzőfelszerelések, valamint speciális diagnosztikai és rehabilitációs berendezések állnak a hallgatók rendelkezésére.
1: A belgiumi Pelt adott otthont a 12. Open Belgium első karate globál nemzetközi megmérettetésnek, ahol kiváló eredményt ért el Dobos Réka. A magyar parasportoló katában aranyérmet, míg kümitében ezüstérmet szerzett. Dobos Réka szerint a siker mögött rengeteg munka, kitartás és alázat áll, de úgy véli, mindig van hová fejlődni. A részletekről a díjazottat Fekete Gábor kérdezte.
6: Hát egy versenyfelkészülés sose zökkenőmentes. Nyilván a egész versenyen kapcsolatban ugye vegyes érzelmeim vannak, meg a felkészülés során, de nyilván igyekszek mindig a 110%-ot kihozni magamból, mert is sose elégszek meg kevesebben. Hát a versenyfelkészülés számomra ugye az utóbbi 3 hét verseny előtt sajnos edző nélkül kellett töltenem, mert elfoglaltsága volt, de ki lett adva, hogy mit kell itthon elvégeznem, és én azt megcsináltam tuklaniszor, mellette ugye én járok gyógytornára is, illetve én is edzek itthon, ugye mind karatét, mind erőlétjegyzést, úgyhogy elég összetett általában az edzések. Viszont ami megnehezítette a felkészülésemet, hogy ugye most irattam fel az új aktív kerekesszékemet, mert ezt 6 év után irathatunk ugye újat, és én bíztam benne, hogy abba tudok kimenni versenyezni, viszont kipróbálás alatt, meg ahogy ugye próbáltam nyilván betörni, meg megszokni, kiderült, hogy csapágyas, így vissza kell vinnem szervizbe, úgyhogy a régi széken meg kellett versenyeznem, ami persze már elég öreg és recseg ropog, úgyhogy imádkoztam, hogy kibírja a repülőutat, mert sokszor dobálják sajnos a széket, mikor berakják ugye a reptérbe, és biztam benne, hogy épségbe kiér a székem, ugye a lábaim mondhatni kiútnak Belgiumba, illetve ugye a versenyfelkészüléshez még hozzátartozik, vagy inkább a kimenetelhez, hogy ugye, ahogy nekem van egy autoimmun betegségem, ami asztémia gravis, az ugye az izmaimat gyengíti, ugye mi így egy nappal hamarabb megyünk ki külföldre mindig a verseny van. Mert a többiek úgy érkeztek, hogy pénteken, és ugye szombaton volt a verseny, mi meg már ugye csütörtökön kiutaztunk, hogy az izmaim tudjanak ugye regenerálódni, illetve ugye tudjak teljesíteni következő nap.
7: Mesélj már erről az arany és ezüstéremről.
6: Hát ugye Kata és Kümit a számban indultam, ugye tudni kell, hogy a Kata ugye a forma gyakorlat, ugye én akkor egyedül vagyok bent a küzdőtéren. Most az én kategóriámban jelenleg 5-en voltak. Az aranyé viszont a belgiumi ellenfelemmel mentem Belgiumba, nyilván ezért nehezebb is volt. Izgultam nagyon, hogy meg lesz-e az aranyérem, hisz nagyon oda tettem magam, verseny előtt mindig felrakom a fülesem és elmélyülök. Így a saját gondolataimból, hogy át tudjak szellemülni a Katára, amikor majd kezdődik a számom, és hát nem nagyon mertem kinézni a bírókra, amikor ugye pontoztak engem, mert ugye még azt is nézik a végén, ugye, hogy mennyire vagyunk határozottak, és vagyunk még benne ott a gyakorlatban, úgyhogy végén meglepő módon sikerült elsőnek lennem. Reméltem, hogy első leszek, de nagyon-nagyon sok munka volt benne, és nem volt egy egyszerű ellenfelem.
1: Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, most májusi litániát közvetítünk az Egri Bazilikából.

0: Krisztus, a mi Úrunk által.
1: Amen.
0: Oltalmad alá futunk, Istennek szent szülője, könyörgésünket megnevesd szükségünk idején, hanem oltalmazd meg minket minden veszedelemtől, mindenkor dicsőséges és áldott szűz, mi asszonyunk, mi közben járunk, mi szószólunk, engeszteld meg nekünk szent fiadat, ajánlj minket szent fiadnak, mutasd be minket szent fiadnak. Amen. Szűz szülője Istennek, engedd, hogy tied legyek, tied élet halálban, tied jó is bal sorsban, tied küzdve szenvedve, tied most is örökre. Szűz szülője Istennek, engedd, hogy tied legyek. Anyám, benned bízom és remélek. Anyám, te utána depedek. Anyám, te jóságos kegyelmez. Anyám, te hatalmas védelmez. Anyám, ó, jöjj, segíts imádkozni. Anyám, ó, jöjj, segíts küzdeni. Anyám, ó, jöjj, segíts szenvedni. Anyám, ó, jöjj, ne hagyj elveszni. Hiszen tudsz segíteni, ó hatalmas, akarsz is segíteni, ó irgalmas, kell is segítened, ó hűséges, fogsz is segíteni, ó kegyelmes. Anyám, te vagy a kegyelmek anyja, szomorúak vigasztalója,

Ja, mindig segít minden bal sorsban. Ezért hiszem, és meghalok ezen hitemben, hogy veled leszek, ó anyám, fenn az égben. Szűszülője Istennek, engedd, hogy tied legyek, tied éles halálban, tied jó is bal sorsban, tied küzdve, szenvedve, tied most is örökre. Szűszülője Istennek, engedd, hogy tied legyek. Amen. Most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya, keservét a búnak, bajnak eloszlatni van hatalmad. Hol már ember nem segíthet, a te erőd nem törik meg. Ő imáit gyermekidnek, nem, te soha nem veted meg. Hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy. Most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya. Amen.

0: Üdvözd légy, örökké áldott légy, az oltári szentségben jelenlévő isteni főség, Isten is ember, Krisztus Jézus, minden áldás élő kútfeje, menj és föld Ura Istene, akit az angyalok mint odafenn az egekben, úgy imádnak az oltári szentségben. Én is méltatlan teremtményed, leborulva imádom szent fölségedet, és teljes szívemből hálát adok neked, hogy te mennyei fölség lelkünk eledelére önmagadat adtad az oltári szentségben. Kérlek, Uram, ne vegyelek soha ítéletemre, hanem az üdvössége, szentsége legyen nekem is üdvösségemre. Amen. Áldott legyen az Isten.
1: Áldott legyen az Isten.
0: Áldott legyen szent neve.
1: Áldott legyen szent neve.
0: Áldott legyen Jézus Krisztus, valóságos Isten és valóságos ember.
1: Áldott legyen Jézus Krisztus, valóságos Isten és valóságos ember.
0: Áldott legyen Jézus szent neve.
1: Áldott legyen Jézus szent neve.
0: Áldott legyen Jézus szentséges szíve.
1: Áldott legyen Jézus szentséges szíve.
0: Áldott legyen Jézus drága vére.
1: Áldott legyen Jézus drága vére.
0: Áldott legyen Jézus az oltári szentségben.
1: Áldott legyen Jézus az oltári szentségben.
0: Áldott legyen a vigasztaló szent lélek.
1: Áldott legyen a vigasztaló szent lélek.
0: Áldott legyen a Szent Szűz és Isten anyja Mária. Áldott legyen az ő szeplőtelen fogantatása.
1: Áldott legyen az ő szeplőtelen fogantatása.
0: Áldott legyen az ő dicsőséges mennybevétele.
1: Áldott legyen az ő dicsőséges mennybevétele.
0: Áldott legyen Szűz Mária szent neve.
1: Áldott legyen Szűz Mária szent neve.
0: Áldott legyen Szent József, a Szent Szűz jegyese. Áldott legyen Isten angyalaiban és szentjeiben.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Egy éve 2025. május 8-án este hirdették ki a Szent Péter Bazilika középső erkélyéről a várakozó híveknek, zarándokoknak. Habemus pápám, vagyis van pápánk, Robert Francis Prevost 14. Leó néven. Fehér füst szállt fel 18 óra 8 perckor a Sixtus kápolna kéményéből, és megszólaltak a Szent Péter Bazilika harangjai. Majd bő egy óra múlva 19 óra 12 perckor hirdette ki a bíboros kicsoda az új pápa, Róma 267. püspöke. Robert Francis Prevost, aki 14. Leó nevet választotta, 1955. szeptember 14-én született az Amerikai Egyesült Államokban. 14. Leó pápa megerősítette a püspökké szenteléséhez választott korábbi jelmondatát, melynek szavait Szent Ágoston használta egyik prédikációjában, amikor a 127. Zsoltárt magyarázta. Bár mi, keresztények, sokan vagyunk, az egyetlen Krisztusban egyek vagyunk. Röviden, ő benne, az egyben egyek. Az Emberi Hangok és Arcok Megőrzése címmel írta meg 14. Leó pápa üzenetét a Társadalmi Kommunikáció 60. világnapjára, melyet május 10-én tartunk. Mint fogalmaz a Szent Atya, az arc és a hang minden személy egyedi, megkülönböztető jegyei. Kifejezik megismételhetetlen identitását és minden találkozás alkotó elemei. Ezt az ókoriak jól tudták, ezért az emberi személy meghatározására az ókori görögök az arc, proszópon szót használták, amely eredetét tekintve azt jelenti, ami a tekintet előtt áll, a jelenlét és a kapcsolat helye. A személyt jelentő latin persona kifejezés a personó igéből ezzel szemben a hangot foglalja magában, nem akármilyen hangot, hanem valakinek az összetéveszthetetlen hangját. Fogalmazott a Szent Atya, majd hozzátette, az arc és a hang szent. Istentől kaptuk azokat, aki saját képére és hasonlatosságára teremtett bennünket, és azzal az igével hívott életre, amelyet ő maga intézett hozzánk. Ez az ige először a proféták hangján szólalt meg az évszázadok során, majd az idők teljességében testé lett. Ezt az igét, Istennek ezt az önközlését közvetlenül is hallhattuk és láthattuk, mert megismertette magát Jézusnak, Isten fiának a hangjában és arcában. 14. Leó pápa üzenetében kiemelte, fontos, hogy neveljünk és nevelődjünk a mesterséges intelligencia tudatos használatára, és ebben az összefüggésben óvjuk saját képünket, saját arcunkat és saját hangunkat, hogy azokat ne használják fel káros tartalmak és magatartásformák létrehozására. Fogalmazott a Szent Atya üzenetében, melyet a Társadalmi Kommunikáció 60. világnapjára írt. Görög Mártát a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának dékánját kérte fel az Igazságügyi Minisztérium irányítására Magyar Péter leendő miniszterelnök. Magyar Péter a közösségi oldalán jelentette be, hogy a magyar jogász szakma koronázatlan királynőjét, a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának dékánját, dr. Görög Mártát kérte fel igazságügyi miniszternek. Azt írta, hogy a professzor elmúlt

két és fél évtizedben végzett akadémiai, szakmai és közéleti munkája garancia arra, hogy az alkotmányos rend, a jogállam, a fékek és ellensúlyok, valamint a jogbiztonság újjáépítése a legjobb kezekben lesz. Magyar Péter korábban Mellétei Barna Mártont javasolta a posztra, de ő csütörtökön a közösségi oldalán bejelentette, hogy lemond a jelöltségről. Mellétei Barna Márton a leendő kormányfő, Magyar Péter sógora. Végül az időjárásról. Délfelől fátyol felhőzet húzódik fölénk, ami az ország déli harmadában lesz a legvastagabb. Csapadék nem várható, többnyire mérsékelt északi szél néhol időnként megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 8 és 14 fok között valószínű. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 21 és 27 fok között várható. Híreket hallottak.

Daloljatok az Úrnak! Népének tanítás a Kismarosi templom Szent Margit énekkarával. Karnagy Embei Isztin Gabriella.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat! Ma egy szép húsvéti éneket énekelünk, mely ének az Éneklő Egyházban 116-os, a Hozsannában 92-es szám alatt szerepel. Kezdősora Szent Magdolna elmene. Ismerkedjünk meg a dallammal.

Ezt az éneket a Szent vagy Uram, Nárai György esztergomi kanonok 1695-ös Lira Coelestis című gyűjteményéből vette át. Nárai, latin nyelvű Magdolna éneke egy közismert, közép-európai, német, cseh, szlovák forrásokban is dokumentált dallamot alkalmazott. A magyar népzenében is bőven dokumentált dallam a népi gyakorlatban nem Náraitól való átvétel, hiszen Nárai szövegét csak a 20. században fordították le. A Szent vagy Uram fordítását Sík Sándor készítette. Ezek az adatok a nemzetközi divat dallamnak különféle, ilyen vagy olyan módon variált megjelenései. Énekeljük el újra az első és második versszakot.

Az ének szövege szerint tehát Szent Mária Magdolna énekel, aki az apostolok apostola, mert ő vitte meg az örömhírt az apostoloknak, és őt méltatta az Úr arra, hogy elsőként láthassa Jézust feltámadott testében. Az ének szövege 15 versszakban meséli el Mária Magdolna húsvéti történetét. Az első néhány versszakban Mária Magdolna sír, reményvesztett, vigasztalhatatlan. Majd erdőkön, hegyeken, tengereken, égen, földön keresi Jézusát, és az ének végén kimondhatatlan örömmel, máshoz nem fogható lelki örömmel ismeri fel őt. Ahogy a Szentírásban is olvasható, Szent János evangéliumában. Idézem. Mária Magdolna a hét első napján kora reggel, amikor még sötét volt, a sírhoz ment, és látta, hogy a kő el van mozdítva a sírbolttól. Elfutott tehát, elment Simon Péterhez és a másik tanítványhoz, akit Jézus szeretett, és azt mondta nekik, elvitték az Urat a sírból, és nem tudjuk, hová tették. Erre Péter és a másik tanítvány elindultak, és a sírhoz mentek. Ketten együtt futottak, de a másik tanítvány gyorsabban futott, mint Péter, és elsőként ért a sírhoz. Lehajolt, és látta lerakva a gyolcsokat, de nem ment be. Azután odaért Simon Péter is, aki követte őt, és bement a sírboltba. Látta letéve a gyolcsokat és a kendőt, amely a fején volt, nem a gyolcsok mellé helyezve, hanem külön egy helyen összehajtva. Akkor bement a másik tanítvány is, aki először érkezett a sírhoz. Látta és hitt. Még nem értették ugyanis az írást, hogy fel kell támadni a halottaiból. Mária pedig kint állt a sírnál, és sírt. Amint sírdogált, lehajolt a sírboltba. Két angyalt látott fehér ruhában ülni, az egyiket fejtől, a másikat lábtól, ahol Jézus teste feküdt. Azok megkérdezték tőle, asszony, miért sírsz? Ő azt felelte nekik, elvitték az én uramat, és nem tudom, hová tették. Ahogy ezt kimondta, hátrafordult, és látta Jézust, hogy ott áll, de nem tudta, hogy Jézus az. Jézus megkérdezte tőle, asszony, miért sírsz, kit keresel? Ő pedig azt gondolva, hogy a kertész az, ezt felelte neki. Uram, ha te vitted el őt, mondd meg nekem, hová tetted, és én elviszem. Ekkor Jézus megszólította őt, Mária. Erre ő megfordult, és héberül így szólt, Rabbóni, ami azt jelenti, mester. Jézus azonban így szólt, ne tarts fel engem, mert még nem mentem fel az atyához, hanem menj el a testvéreimhez, és mondd meg nekik, fölmegyek az én atyámhoz, és a ti atyátokhoz, az én Istenemhez, és a ti istenetekhez. Mária Magdolna elment, és hírül vitte a tanítványoknak, láttam az Urat. Kérek mindenkit, lapozzák fel az Éneklő Egyház 116-os, vagy a Hozsanna 92-es számú énekét, és énekeljük el mindannyian együtt a teljes éneket.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Múzsa. Kultúra és közösség.
2: 19 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
3: Egy éve 2025. május 8-án este hirdették ki a Szent Péter Bazilika középső erkélyéről a várakozó híveknek, zarándokoknak. Habemus pápám, vagyis van pápánk, Robert Francis Prevost 14. Leó néven. Az emberi hangok és arcok megőrzése címmel írta meg 14. Leó pápa üzenetét a társadalmi kommunikáció 60. világnapjára, melyet május 10-én tartunk. Mint fogalmaz a Szentatya, az arc és a hang minden személy egyedi, megkülönböztető jegyei. Kifejezik megismételhetetlen identitását és minden találkozás alkotó elemei. Ezt az ókoriak jól tudták, ezért az emberi személy meghatározására az ókori görögök az arc, proszópon szót használták, amely eredetét tekintve azt jelenti, ami a tekintet előtt áll, a jelenlét és a kapcsolat helye. A személyt jelentő latin persona kifejezés a personó igéből ezzel szemben a hangot foglalja magában, nem akármilyen hangot, hanem valakinek az összetéveszthetetlen hangját, fogalmazott a Szentatya, majd hozzátette. Az arc és a hang szent. Istentől kaptuk azokat, aki saját képére és hasonlatosságára teremtett bennünket, és azzal az igével hívott életre, amelyet ő maga intézett hozzánk. Ez az ige először a proféták hangján szólalt meg az évszázadok során, majd az idők teljességében testé lett. Ezt az igét, Istennek ezt az önközlését közvetlenül is hallhattuk és láthattuk, mert megismertette magát Jézusnak, Isten fiának a hangjában és arcában. 14. Leó pápa üzenetében kiemelte: fontos, hogy neveljünk és nevelődjünk a mesterséges intelligencia tudatos használatára, és ebben az összefüggésben óvjuk saját képünket, saját arcunkat és saját hangunkat, hogy azokat ne használják fel káros tartalmak és magatartásformák létrehozására. Fogalmazott a Szentatya üzenetében, melyet a társadalmi kommunikáció 60. világnapjára írt. Görög Mártát a Szegedi Tudományegyetem állam- és jogtudományi karának dékánját kérte fel az igazságügyi minisztérium irányítására Magyar Péter leendő miniszterelnök. Magyar Péter a közösségi oldalán jelentette be, hogy a magyar jogász szakma koronázatlan királynőjét, a Szegedi Tudományegyetem állam- és jogtudományi karának dékánját, dr. Görög Mártát kérte fel igazságügyi miniszternek. Azt írta, hogy a professzor elmúlt 2,5 évtizedben végzett akadémiai, szakmai és közéleti munkája garancia arra, hogy az alkotmányos rend, a jogállam, a fékek és ellensúlyok, valamint a jogbiztonság újjáépítése a legjobb kezekben lesz. Magyar Péter korábban Mellétei Barna Mártont javasolta a posztra, de ő csütörtökön a közösségi oldalán bejelentette, hogy lemond a jelöltségről. Mellétei Barna Márton a leendő kormányfő, Magyar Péter sógora. Idén több mint 89 ezer tanuló felvételizett középfokú nevelési oktatási intézménybe. 9. évfolyamra 76.198-an, 6 évfolyamos gimnáziumba 8.071-en, 8 évfolyamos gimnáziumba 5.272-en, tájékoztatta az Oktatási Hivatal a távirat irodát. Az általános középfokú felvételi eljárásban a 9. évfolyamra jelentkező diákok 98,23%-a nyert felvételt valamely középiskolába. A 9. évfolyamra felvételt nyertek 79,17%-a az első helyen, 94,88%-a pedig az első három helyen megjelölt tanulmányi területek egyikére felvételizett sikeresen. Több mint 13 ezeren vettek részt a mai német nyelv írásbeli érettségi vizsgán, közölte az Oktatási Hivatal a távirat irodával. Tájékoztatásuk szerint középszinten 899 helyszínen 10.154, Emelt szinten 75 helyszínen 3041 vizsgázó tett érettségi vizsgát német nyelvből. Végül az időjárásról. Délfelől fátyol felhőzet húzódik fölénk, ami az ország déli harmadában lesz a legvastagabb. Csapadék nem várható, többnyire mérsékelt északi szél néhol időnként megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 8 és 14 fok között valószínű. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 21 és 27 fok között várható. Híreket hallottak.
2: Reklám.
4: Hittanári képzések. Az EGRI Hittudományi Főiskolán katekéta lelkipásztori munkatárs 3 éves alapszakon és 4+1 éves hittanári szakon levelező tagozatos formában lehet készülni hitoktatói tevékenységre és keresztény műveltségünk gyarapítására. A hittanári szak az Eszterházy Károly Egyetemmel együttműködésben történő közös képzés. A képzésekre az EGHF saját jelentkezési lapján kell jelentkezni május 15-ig. A következő tanévben is lesz pedagógusok számára a 2,5 éves hitoktatói szakirányú továbbképzés. Bővebb információ a főiskola honlapján www.eghf.hu olvasható.
5: XVIII. tavaszköszöntő templomi hangverseny a Mezőtárkányi Katolikus Templomban 2026. május 16-án 16 órakor. Meghívott fellépő a felvidéki Kincsem zenekar Csicser településről. Műsoruk címe Adjon az Isten. A rendezvény ingyenes, minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők. Média támogató a Szent István Rádió.
6: Adjon az Isten fényeket, temetők helyett életet.
5: Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
4: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátraderecskén, a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keressen minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátraderecske, Mátyás Király utca 19 per A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
2: Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
5: 1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
2: Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
5: Könyvjelző. A Szent István Rádió nyelvápoló és könyvajánló műsora.
7: Sok szeretettel köszöntöm minden kedves hallgatónkat, a műsor készítőjét, Domán Vivient hallják. Mai adásunkban folytatjuk előző heti beszélgetésünket, melyben a 2026. április 27-én elhunyt Edith Éva Jéger holokauszt túlélőre emlékezünk. A pszichológus író három művéről, Laskai Annával, a Tittelpál könyvtár szaktájékoztatójával beszélgetünk. Tartsanak ma is velünk!

0: az írónő, pszichológusnő műveinél nem mehetünk el amellett, hogy az ő élete alakította az ő írásait is. Arra szeretnélek kérni, hogy erről is mesélj egy kicsit a hallgatóknak, hiszen lehet, hogy hallottak már arról, hogy ő holokauszt túlélő, hogy aztán Amerikába költözött, de valószínűleg sokaknak nem teljesen tiszta, hogy hogyan alakult az ő élete, hogy ő idős korában tollat ragadott, hogy milyen traumákat kellett feldolgoznia, és hogy hogyan tudott felállni, és másoknak is adni. Hiszen azt mondhatjuk, hogy milliókat szólítanak meg az írásai, hiszen nagyon sok nyelvre lefordították a műveit.
1: Azt gondolom, hogy akár ez a téma, hogy a holokausztról beszélünk, és az, amikor személyes érintettséggel valaki a traumafeldolgozásnak igazából a mesterévé válik, és ugye a szakmája révén a szakértőjévé is válik, az nagyon hiteles. Én nagyon szeretem azt, amikor saját magunkról beszélünk, és én is igyekszem erre áttérni akkor ebben a pillanatban, hogy én mit élek meg, én milyen kérdésekkel találkozom, és azokból mások hogyan meríthetnek erőt. Neki, ahogyan mondtad is, nagyon szépen épült az élete, és nem véletlenül használom ezt a kifejezést, mert annak ellenére, hogy fiatal lányként, a tánc szerelmeseként, gondtalan fiatalként hirtelen találkozott azzal, hogy pusztán a származás miatt, a világtörténelmi események miatt teljesen romba dőlhet az ő élete, elveszítheti a szeretteit, ráadásul olyan traumákat kell elszenvednie, amiből azt gondolom, hogy egy-egy terület is bőven elég lehet bármelyikünk számára ahhoz, hogy egy életre megpecsételje a sorsunkat, és megnehezítse akár a kapcsolatteremtésünket, vagy akár egy szakmában való kiteljesedésünket. És ő egy nagyon jó példa arra, hogy kamaszlányként mondhatom azt, hogy a haláltáborban élve, hiszen ott minden nap szembesültek a halállal, valóban ő is a közvetlen családtagjait veszítette el, viszont a testvérével együtt túlélték mindezt, hogy akár a túlélőknek a bűntudatát hogyan tudta feldolgozni, vagy akár csak ezzel együtt élni, hogy aztán hogy tudott a szerelme mellett elköteleződni, hogy tudott ő is családot alapítani, gyermekeknek életet adni, és aztán ezeket a gyermekeket úgy nevelni, hogy minél teljesebb életet éljenek, ez mindannyiunknak, nekem is egy nagyon-nagyon fontos üzenet. És nem kell ehhez egy holokausztot elszenvedni, hogy hatalmas kríziseket, fájdalmakat éljünk meg, és hogy olyan sebeket hordozzunk, ami egy életen át elkísér. Nekem például nagyon nagy üzenete Éva Jégernek az, hogy, és ez nem régen érkezett meg hozzám is ez a gondolat, hogy nem kell, hogy az legyen a célom, hogy az életem fájdalommentes legyen, meg boldog legyen, és a boldog mögött az húzódik meg, hogy azt szeretném, hogy kizárólag jó dolgok történjenek velem, mert nem ez a realitás. Ha azt mondom, hogy teljes életet akarok élni, akkor az azt jelenti, hogy fájdalmak is érnek, és a fájdalmaimmal együtt tudok élni, vannak dolgok, amiket meg tudok haladni, van, amiben akár tudok személyesen fejlődni, picit visszautalva arra is, amit itt említettél, hogy kicsit boncolgassuk, hogy miért is fontos ez az önsegítés, és közben pedig azt tudjam mondani, hogy boldog életem van, mert attól teljes az élet, hogy vannak fájdalmaink, vannak örömeink.
0: Ezt hívőként könnyebb elfogadnunk, mert sokszor ezzel dacolunk. Tehát én azt gondolom, sokakban azért ott van, és bennem is gyarló emberként, hogy de hát szeretnénk mindig boldogok lenni, vagy keresztmentesek, vagy tehermentesek, vagy sokszor azt mondani, hogy hát csak legyen egy kicsit kisebb az a kereszt, amit viszünk, vagy miért pont én. Tehát ezek olyan emberi kérdések a mindennapokban. Óriási példa lehet, aki oda tud állni elénk, akár Éva Jéger is egy tükörrel, hogy nem az a lényeg, hogy ne legyen ott az a fájdalom, hanem hogy mit kezdesz vele, és hívőként könnyebb lehet ezekhez a gondolatokhoz kapcsolódni?
1: Nagyon érdekes ez, mert azt gondolom, hogy hívőként élni könnyebb. És ez abszolút az én egyéni kijelentésem, de azért másokkal beszélve is azt látom, illetve olyan emberekkel kapcsolatba lépve, olyan emberekkel kapcsolatba kerülve, akik nem rendelkeznek hittel, vagy nem vallásgyakorló emberek, azt látom, hogy ezek a kérdések sokkal nehezebbek. Hiszen nekik nincs egy plusz kapaszkodójuk. Ez tényleg olyan, minthogyha védőhálóval hajtanánk végre egy életveszélyes ugrást, vagy pedig védőháló nélkül. Most ez a kép jutott eszembe. És azért az, hogy ott van egy védőháló, és ugranunk kell, és természetes az a félelem, hogy alapvetően nem akarok ugrani, hát arra készített fel az evolúció, hogy ne menjek magasra, ha magasra mentem, onnan ne akarjak leugrani, féljek a sérüléstől, védekezzek, bocsánat, hogy ezt a képet bontom tovább, de tényleg ez jutott most nagyon eszembe. De hát azért, ha van alattam egy háló, meg látom azt, hogy más már leesett, és az annyit jelent, hogy pattog, és maximum még el is mosolyodik, és felszabadítja ez az egész, az egy egész más dolog, mint hogy azt látom, hogy lezuhant, és vége van számára, és remény nélkül van vége számára. Éva Jéger könyveiben is megjelenik a hit időről időre, és így azt gondolom, hogy röviden válaszolva, igen, persze a hit kapaszkodó. De nagyon fontosnak tartom azt is, hívő, vallásgyakorló emberként is, és mindezt úgy mondom, mert olyan könnyen kimondom én is, hogy hívő, vallásgyakorló emberként, de nem véletlenül teszem egymás mellé sem, hogy ez a védőháló sem mindegy, hogy mennyire erős. Tehát, hogyha ez tényleg az egyházzal, az egyház által nyújtott megtartó erővel még szorosabbra szövöm, vagy még rugalmasabbá teszem, hogy még fájdalommentesebb legyen az is, hogyha lepottyanok, az azért nagyon fontos, és azért mondom, hogy könnyen kimondom, hogy hívő vallásgyakorló, de valahol ez egy óriási nagy ajándék, és nagyon csodálatos dolog, és mindezt megint úgy mondom, hogy láttam mások küzdelmeit, akik szerettek volna hinni, és ezt több helyen olvastam én is, hogy a hit az ajándék, és hogy mi megajándékozottak vagyunk, akik számára természetes a hit. Hiszen hányszor találkoztam én is azzal a kihívással, mikor valaki, és ez nem az, hogy én győzködöm őt, hanem ő jön hozzám, hogy de meséljek, de segítsem, hogy ő hihessen. És nem tudok mit csinálni, mert azt ott át kell lépni. Ott azt meg kell ugrani. Ott nincsenek ugyanúgy, mint egyébként számos dologban az életünkben, hogy foglalkozunk vele, dolgozzuk ki magunkból, segítségül hívjuk Éva Jéger gondolatait, az ő személyes példáját, az ő praxisában szerzett gyakorlatát, tapasztalatát, de hát mégiscsak nekünk kell kilépni. És igen, persze, félek, természetesnek tartom, hogy félek. Én egy nagyon félős embernek tartom egyébként magam, és egyszer volt is egy ilyen házaspárokra vonatkozó teszt, amiket mi előszeretettel és boldogan szoktunk kitölteni a férjemmel, és ott például ott volt ez az egy kérdés, amin úgymond elcsúsztunk, és el is szomorodtunk, hogy hát hogy lehet ez, hogy pontot veszítünk, és ez volt, hogy mitől fél a másik. És hát én beírtam, hogy én mindentől félek. Mindentől, de a kutyáktól biztosan, de azt még az is tudja rólam, aki nem beszél velem, mert látható. És a férjem beírta, hogy semmitől sem félek. És így hát, teljesen kikészültem, hogy lehet ilyet mondani. És azt mondta, hogy igen, Anna, félsz, de megcsinálod. És ezt a példát azért hozom ide, hogy nagyon jó válasz arra is, hogy Éva Jéger ugye hát sokkal nagyobb szakemberként és tényleg fantasztikus lelki emberként is merem ezt mondani. Valóban ebből a holokausztból eljutott oda, hogy másokat segítsen, hogy aztán ő maga tollat ragadjon, és talán egy személyes kapcsolódást még idehoznék, mert amikor a kérdésed elhangzott, rögtön ez jutott eszembe, és egyébként erről beszélgettünk többekkel, akik olvasták ezt a könyvet, hogy ő 50 éves kora körül doktorált, és hát körülbelül ugyanebben a életszakaszban is, élethelyzetben vagyok én is, és annyira megerősítő volt ez, hiszen nekem is hosszú évek folyamata volt az, és folyamata vezetett el ahhoz, hogy egyáltalán elkezdjek egy doktori képzést, és annyira tetszett, hogy amikor nem annak a félelme van ott, és ő pont ezt írja a könyvében, hogy jaj, mi lesz, ha elkezdem, hanem hogy mi lesz, ha nem kezdem el, illetve hogy mindenképpen 50 éves leszek, és akkor arra hivatkozva, hogy én nem rögtön az egyetemi tanulmányaim után kezdtem el ezt, mert az én fejemben az van, hogy azt akkor illett volna, vagy hogyha nekem ezzel nincs semmilyen akadémiai termem, attól, ha engem ez mozgat, ha ez érdekel, ha én ezt szeretném, akkor kortól függetlenül akár 50 évesen is belekezdhetek, meg 40 évesen, meg 60 évesen is belekezdhetek. És ez egy nagyon fontos üzenete egyébként neki, és ahogy mondtad, hogy utána aztán tollat ragadott. És most itt ülünk, róla beszélgetünk, és pont a tegnapi napon a könyvtárban beszélgetve, éppen Éva Jéger könyvét vittem én is, mert különböző részlegeink vannak az ő kötetei, hiszen szép irodalomként is használható, illetve a pszichológiához is besorolható, és hogy mentem le a kötettel, egy egyébként nagyon elismert és közismert történész éppen ott volt egy habilitáción, és rögtön mondta is, hogy ó, Éva Jéger most halt meg. Tehát ő is tudott róla, ő is értesült róla, és azt gondolom, hogy egy-egy ember népszerűsége az ügyet, illetve a gondolatokat, és akár ezt az önsegítést is népszerűsítheti, és hogy rögtön a kolléganőm is reagált erre, és mit mondtak mindannyian egyszerre, hogy 98 éves volt, és teljes életet élt. És szerintem mindannyiunknak ez a célja.

0: Kedves hallgatóink, folytatjuk könyvajánlónkat, melyben Edit Éva Éger holokauszt túlélőre emlékezünk, aki néhány napja hunyt el. A pszichológus író három művéről, Laskai Annával, a Tittel Pál könyvtárs szaktájékoztatójával beszélgetünk. Milyen műveit szeretnéd most a hallgatókhoz egy kicsit közelebb vinni? Hiszen mindegyiknek a címe is sokat árul el arról, hogy hogyan élt és milyen gondolatokat szeretett volna abba az adott művébe megírni, kiírni. Valóban ahhoz csatlakoznék, hogy azért idősebb korában ragadott ő tollat, és én azt gondolom, hogy azért több idős hallgatónk is van, akik nem biztos, hogy szoktak tudni kapcsolódni akár egy könyvajánlóhoz, mert úgy gondolják, hogy végtére is ők már olvastak kötelező olvasmányokat, de hát sosincs késő. Soha nem mondhatom, hogy nekem már nem jár egy pár óra hétvégente egy jó olvasmánnyal, vagy hogy új dolgokat megismerjek, vagy hogy előmerjek-e venni egy ilyen pszichológiai témájú könyvet.
1: Igen, a művei sorrendben a döntés, az ajándék és a balerina. Ha így egymás mögé tesszük ezeket a műveket, akkor egyrészt már a címek is azt sugallják, hogy úgy valahogy egyre felszabadultabb, vagy egyre könnyedebb. Természetesen az, hogy egy holokauszt túlélő műve, hogy a megélt borzalmak, traumák feldolgozása köré építi fel a gondolatokat, az, hogy a személyes dolgaiból indul ki, és az, hogy a praxisában átélt és megélt nagyon-nagyon nehéz történetekkel dolgozik, és azokat is példaként állítja, ezek mind a három könyvben ott vannak. Nagyon érdekes, mert a döntésnél és a balerinánál rövidebb fejezeteket olvashatunk, és igazából ott valóban ez az elbeszélő, történetmesélő stílus jelenik meg leginkább, de ott is egyébként a fejezetcímek nagyon beszédesek. És ha maradok ennél a felosztásnál, hogy a döntés az még nagyon-nagyon komolyan foglalkozik valóban, itt a, ugye az előbb haláltábort mondtam, most mondhatom azt, hogy számára a túlélő tábor eseményeivel. Az Ajándék című könyvet szeretném inkább kibontani, és arról beszélnék többet, mert én magam is azt olvastam el úgy, hogy nem akartam a legborzalmasabb dolgokat olvasni, és akár csak papíron is megismerni. Tehát engem egy picit távol tartott éppen az, ami másokat esetleg odavonzhat, és ezt azért is mondom, mert ha már a félelemről beszéltünk, hogy ez egy természetes dolog, és nem kötelező mindig meghaladnunk saját magunkat. És az Ajándék című könyve az 12 életlecke, ez az alcíme, és ez azért hívogató lehet bárki számára. Itt említetted, hogy akár valaki idősen ágyhoz kötött, vagy akár a családjától távolabb, vagy akár már a közvetlen barátait, közösségének a legszeretettebb személyeit már elbúcsúztatva kell, hogy éljen. És tényleg az a nagyszerű, hogy akár a Tittel Pál könyvtárban, de biztos vagyok benne, hogy Eger vagy bármelyik másik település egyéb könyvtáraiban, illetve sok magánember polcán ott van, tehát lehet, hogy személyesen is kölcsön lehet ezeket a köteteket kérni. Elkérhető, elvihető, és lehet azt mondani, igen, ahogy te például említetted, hogy egy héten pár órát erre szánni, vagy egy hétvégi programnak beiktatni, vagy kinevezni a kedd délelőttöt arra, hogy valaki ezzel foglalkozik, mert az Ajándék című kötetnek a felépítése az egy picit más, mint a másik két köteté. Ott mindig kiindul egy történetből, már eleve a fejezet címek nagyon-nagyon beszédesek, de alapvetően akár a személyes példája, akár a praxisából hozott példáknak az elbeszélését követően, pontosan a terápiás folyamat bemutatásával és azoknak a kérdéseknek a feltevésével, amivel ő a pácienseinek segített, azokkal a kérdésekkel segít nekünk is, és így vezet végig, és így vezet el a megoldáshoz, és a saját megéléseit, és a terápiás folyamatban való, akár terapeutaként, akár a páciensének a megéléseit hozza oda, majd pedig konkrét gyakorlatokat hoz. És ez azért nagyszerű, mert így egyfajta saját önsegítést lehet folytatni. Nagyon fontosnak tartom persze azt, hogy felismerjük azt, hogy mikor kell szakemberhez fordulni. Tehát itt abszolút nem arról van szó, hogy egyénileg segítsük magunkat és javítsuk magunkat.
2: Persze vannak azok az élethelyzetek, amit most te is említesz, amikor nem baj, ha szakember segítségét kérjük, sőt, nem baj, hogyha egy lelki vezető mellett szakmai segítséget is tudunk kérni, ez sosem szégyen.
1: De hogyha mégis az az állapot áll fenn, akkor tényleg lehet akár ezt az Ajándék című kötetet forgatni, 12 életmentő lecke, ahogyan mondtam is, és a fejezet címek azok nagyon izgalmasak, mert már a bevezetésnél azt mondja, hogy kinyitni a tudatunk börtönét. Tehát elismerni azt, hogy saját magam zárom be rengetegszer, és a saját gondolataim akadályoznak meg a túlélésben, és ezt nagyon meg tudom erősíteni személy szerint.

0: hogy mi egy gyónásban letehetjük, hogy az eukarisztiával megerősítve lehetünk, hogy Krisztus szeretetéhez mindig oda mehetünk, és hogy létezik az a kép az elménkben, és egyre több pap hangsúlyozza, hogy Krisztus kitárt karokkal vár, hogy az Isten azt szeretné, hogy visszatérjünk, és hogy akkor nem szabad, hogy a bűntudatunk és a szégyenünk megakadályozza, hogy bemenjünk a gyóntatószékbe, és letegyük azokat a bűnöket, és bevalljuk ezeket a bűnöket, és szembenézzünk magunkkal. Engem is személyesen nagyon érint a feldolgozatlan gyászbörtöne, amikor itt azt beszéli el, hogy azt gondoljuk, hogy akkor emlékezünk jól, vagy akkor szeretjük igazán az elhuntjainkat, hogyha nem merünk élni, és nem merünk nevetni, és azokkal a dolgokkal foglalkozni, amiket akár ő szeretett, akár együtt megéltünk, akár én magam szeretek. Ezt a feldolgozatlan gyászt, ezt azért is hozom ide, mert én ezt még édesanyám halála előtt olvastam, és rengeteget segített. Tehát, hogy nem is kell benne lenni egy élethelyzetben, de valahogy annyira jókor jött, és ott is kérdezted a hitet. Az Istennek voltam hálás, hogy ezt odaadta nekem, és olvashatom éppen ezt a kötetet. Nem Éva Égert kezdtem el isteníteni és felmagasztalni, hanem az Isten iránti hála maradt meg bennem, de milyen jó, hogy ezt a kötetet közben olvashatom. A merevségről beszél, a neheztelésről, a bénító félelemről, az ítélkezésről, a reménytelenségről, a meg nem bocsátásról. És hogyha ezt például egy pap vagy egy hívő ember írná, akkor azt gondolom, hogy milyen izgalmas lenne ezeket úgy körüljárni, hogy ezek nekünk is nagy témáink, és egyébként hát onnan indultunk ki, hogy minden ember nagy témája, hogy megbocsátok-e, hogy el tudom-e engedni az elhuntjaimat, hogy merevségbe zárom-e magam, hogy a saját gondolataim börtönébe zárom el magam. Szóval ezek mind olyan dolgok, és ugye itt 12 lecke van. Hát lehet, hogy valakinek 2 leckét kell elolvasnia, a másodikat, meg a tizediket, most mondtam hirtelen valamit. Szóval én mindenkit arra buzdítok, hogy akár most ez a friss évforduló is, ami pont az ő halála. Egy 98 földi életet, vagy 98 évnyi földi életet tartalmazó, és ugye hitünk szerint a mennyei születésnapját is ünnepelhetjük. Ennek az apropója, hát ha segít abban, hogy akár a döntést, akár az ajándékot, és akár a balerina történetét feldolgozva jobban legyünk.
1: Aktualitása van most ennek a beszélgetésünknek. Zárásként még arról kérdeznélek, hiszen arról már szóltál a hallgatóinknak, hogy hogyan is szólított meg téged az ő műve, mit adott neked az életedben, hogy mikor elolvastad a hírt, hogy elhunyt, mi volt az első gondolatod, ami eszedbe jutott, akár csak így a művei, a hivatásod, a saját személyes életed kapcsán, hiszen amikor kapunk egy hírt, azért mindig van egy ilyen első gondolat vele kapcsolatban, hogy mit adott ő az én életemhez, vagy az ő életművével. Gyakorlatilag hosszasan ki is fejtettük ezt most a beszélgetésünkben, de egy záró gondolatként összefoglalva megosztanád ezt a hallgatóinkkal, mint egy útra valóul.
0: Annyira érdekes, mert nem váltott ki belőlem erős érzelmeket. Nekem aránylag sokáig élt a nagyapám is, tehát 90 év felett hunyt el, és a szüleimet pedig 74 éves korukban vesztettem el. És ezt azért hozom ide, mert és minden alkalommal, tehát a nagyszüleim és a szüleim elvesztése kapcsán is azt éltem meg, hogy adott az Isten felkészülési időt, és én nagyon hálás voltam ezért, hogy az ő halál felé való haladásuk, illetve a földi életük befejezése felé való haladásuk, az fokozatosan történt, és számomra is egyre egyértelműbbé vált, és mint ahogy a szent titkok bontakoznak ki, ugyanúgy ezek a, tehát hogy egyre egyértelműbbé vált számomra, mint amikor valami felsejlik, és aztán pedig visszavonhatatlanul érvényessé válik. És hogy szerencsére a haláluk pillanatára ez elfogadhatóvá vált számomra, már amennyire emberi észre

ezt el tudjuk fogadni. És megadatott, hogy az édesanyámat szépen végig is tudtam kísérni. Ezt csak azért mondom, mert valahogy azt gondolom, hogy ezek az élmények hozzásegítettek ahhoz, hogy láttam, hogy meghalt, és azt mondtam, ugye erről beszéltünk, hogy a teljes élet az fájdalmat és örömet is jelent. Jó híreket és rossz híreket is jelent, örömet és szomorúságot is jelent. És azt mondtam, hogy igen, az életben ez is, az élethez ez is hozzátartozik. És igen, akkor ő az életében egy teljes élet végén eljutott ide. És szeretném azt idehozni, hogy pont egy kolléganőm, hiszen mondtam, hogy mindenkit megérintett, és ez az a hír, amiről úgymond tényleg mindannyian beszéltünk ott hirtelennyiben. Volt, aki mondta, hogy ó, szegény meghalt. És egy 98 éves embernél mi ne mondjuk azt, hogy ó, szegény, és hál' Istennek tudtunk erről beszélni, hogy bennem például mekkora meglepetést váltott ez ki. És aztán így a kolléganőm is így észbe kapott, hogy tényleg ez egy ilyen önkéntelen dolog, hogy sajnáljuk, mert meghalt. De hát 98 évet élt, és milyen gyönyörűen végigvezettük ezt, hogy egy kamaszkori, amikor nekiindul az életnek az ember, és bármire képes, még akár fizikailag, szellemileg is, és ereje teljében van, akkor a legnagyobb trauma, a legnagyobb bezártság, a legnagyobb halálveszély közepette utána, és itt mutatkozik meg akár az isteni szeretet és kegyelem is. Hogy mondjuk 98 évesen halt meg, és mondjuk ő 18 éves korára volt teljesen traumatizált ember, de 80 évet kapott, 4-szer annyit kapott arra, hogy kiteljesedjen, és hogy gazdagítson minket. És milyen jó, hogy tollat ragadott, és milyen jó, hogy nem tartották vissza a félelmei, mert most olvashatjuk. És itt maradt nekünk, itt maradt a gondolat, hiszen minden emberből a szokásai, a habitusa, a gondolatai azok, amelyek itt maradnak velünk, egyébként pedig imádkozhatunk érte, és imádkozhatunk magunkért is.

0: Kedves hallgatóink, mai alkalommal a 2026. április 27-én elhunyt Edith Éva Éger holokauszt túlélőre emlékeztünk. A pszichológus író három művéről, Laskai Annával, a Tittel Pál könyvtár szaktájékoztatójával beszélgettünk. Búcsúzik a műsor készítője, Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Elhangzott adásunkat szerdán 14 óra 5 perctől megismételjük.
1: Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.

0: Esti mese.
1: Kedves gyerekek, ma este hallgassátok meg Kormos István Vackor című meséjének következő részét, melyet Márton Miranda olvas fel.
2: Dr. Schindler Frigyes és Vackor beszélgetése. Egy szép napon, kora reggel megállt a híres neves, nevezetes, piszén-pisze kölyök mackó a nagy terem közepében, bogjos és bozontos fejjel, és kiáltott bömböm mélyen, állva a gyerekek gyűrűjében. Brumma, brumma, brumma, brumma, mind csak én rám nézzetek. Senki úgy nem bukfencezik, ahogy én bukfencezek. Éppen bukfencezett Vackor, mikor belépett a doktor. Így szólt doktor Schindler Frigyes. Hát ez meg itt micsoda? Felelt Vackor. Engem néznek. Mert most tanul bukfencezni ez az egész óvoda. Jól van, Vackor. Feleli a derék doktor. Majd engem is megtaníthatsz, de figyelj rám egy kicsit. Most veletek doktort játszok. Most mindenkit megvizsgálok. És akinek panasza van, írok neki a receptre, írok annak valamit. S hát úgy is tett, ahogy mondta. Nagy táskáját kinyitotta, hopp, elő a műszerekkel, s az asztalra rakja sorra. Tapsol hármat, és kezdődik a vizsgálat. Kérdi Katona Annától. Ugye nem félsz a kutyáktól? Felszólítja Varga Bencét. Nyújtsa ki szépen a nyelvét. Pórjutkát sóhajtoztatja, de a két fazekas testvért csak egy percig abajgatja. Domokos Matyival játszik. Leül melléje a földre, és futtatja körös körbe Matyival a kis vasutat. És hogy ért hozzá, az látszik. Bekeni Vaspista torkát, Pengő Gyöngyit hőmérőzi, Fodor Dávid? Kis vasgyúró, Góliátot is legyőzi. Kovács Vicuhoz alig szól, rögtön a mosdóba iszkol. Végül int a doktor.
3: Nos hát, mostan még megtapogatom a ma bogjos, lompos, loncsos és bozontos piszén-pisze kölyök mackó hajdanában betört orrát.
2: Ej, azt látom, semmi baj már. Csak mintha egy icipicit piszébb volnál. Kérdi Vackor. Amért ilyen pisze vagyok, ilyen piszén-pisze orral lehetek nagy mackó akkor? Miért ne lehetnél, te bogjos? Hanem mondd csak, hogy ha megnősz, mi leszel, te csöbb bozontos. Felel Vackor mosolyogva, hogyha nagy mackó leszek. Majd ha egész nagyra nőlök, erdőmmezőn nem időzök, mert én iskolás leszek. S képzeledben akkor iskolás volt Vackor.
3: Fölkerekedik az óvoda. Hát eljött egy csuda reggel. Szárnyra kelt íme az ékes, ékességes, kacsalábon forgó, fényes óvoda a sok gyerekkel. Vitte őket, vitte messze, vitte a Balaton mellé. Vitte egy dübörgő vonat. Nem látott még Vackor olyat. Vitte át a sok óvodást, zakatolva, füttyögetve. Hát alig, hogy útra keltek, egy-kettőre megérkeztek, pedig a Balaton messze. Egyszer csak megállt a mozdony a csodás Balaton parton sisteregve. Hejha, hajha, micsoda! Nézte azt a tengervizet. Nem látott még Vackor ilyet. Nézte ám a zsizsgő bosgó balatonos óvoda. A vonatról mind leszálltak, és a fák között a parton íme egy házat találtak. Az lesz a szállásuk nyáron. Szépen sorra mind bementek, a házban letelepedtek, s azt gondolta az a bogjos, lompos, loncsos és bozontos piszén-pisze kölyök mackó, nincsen szebb hely a világon. Lát a parton egy nagy erdőt, brummogat is messze zengőt. Brumma, brumma, brumma, hó, fára mászni volna jó. És szalad már, föl a fára. Mászik, mászik, s már a lomb közt barnállik íme a bogyos, lompos, loncsos és bozontos és loboncos nagy bundája. Fentről brummog. Hóha, hó! Most leszállni volna jó? Szállj le onnét, hallod-e? Szólt az óvónéni lentről. Szállj csak, vackor, lefelé! Hogyan szálljak? Sóhajt vackor. Az volna jó, hogyha tudnám. Ebben a nagy magasságban akkor magam nem is unnám. Nem én akkor. S még a fán dunnyogott volna, hanem épp viszketni kezdett az a piszén pisze orra. S hogy az orrát megvakarja, elengedte a fa ágát, el a mancsa. Zsupsz! Esett is alá gyorsan, lepottyant nagy nyekkenéssel, de talpra is szökött nyomban. Brumma, brumma, hóha, hó, most meg úszni volna jó? Szól domokos Matyi akkor. Ne úszkálj most, kicsi vackor! Nem elég, hogy fára másztál? Onnét is lepotyoráztál. Gyere most, te pisze, enni, a kanalad megkeresni. Ebéd után kicsit játszunk, a fák között bújócskázunk, aztán pedig éjszakára lefekszünk a puha ágyba. Aztán holnap reggel fölkelünk, és nagyot fürdünk ebben a nagy Balatonban majd a többi kisgyerekkel. Kicsit még dunnyogott vackor. Én nem bánom. De már keltsetek föl 6-kor, mert én ezt a barna bundám visszatartani a víztől nem is tudnám. És álmodott akkor a fürdésről vackor.
1: Kedves gyerekek, ma este Kormos István Vackor című meséjének 12. és 13. részét olvasta fel nektek Márton Miranda. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket!
0: Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
4: A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
5: Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Magsó Péter atya folytatja elmélkedését Jézus mennybe meneteléről. Grunda János műsora következik.
6: Aquinói Szent Tamás pedig teológiai pontossággal tanítja, hogy Krisztus mennybe menetele illő volt, mert megdicsőíti az emberi természetet, és közbenjárást biztosít számunkra az atyánál. Ő külön kiemeli, hogy Jézus nem hagyott el minket, hanem jobb számunkra, hogy elment, mert így közbenjáróként van jelen az atyánál. Jézus szüntelenül közbenjár értünk az atyánál, és küldi a Szent Lelket, ami által részesedhetünk az isteni életben. Avilai Szent Teréz inkább lelki, bensőséges módon közelíti ezt a témát, ezt az ünnepet. Számára mennybe menetel nem távolság, ami keletkezett, hanem egy meghívás. Krisztust nem az ég távolatában kell keresni, hanem a lélek mélyén. Azt tanítja, hogy az ember szívében lakó Isten felé kell fordulni. Szentírás tanítja, hogy Isten országa nem itt van vagy ott van, hanem köztetek van, bennetek van, mondja Jézus. Erről, hogy az Isten országa, a mennyek országa köztetek van, bennünk van, hagyj mondjuk el a kedves hallgatóknak egy történetet, ami nem régen történt velem, és hát mondhatom, hogy igazi Isten élmény. Meglátogattam két ismerősömet, akik mind a ketten szenvedélybetegek, és hát az egyikőjük nagyon nagy szenvedéseken megy keresztül. És hát ilyenkor beszélgetünk, imádkozunk, ők maguk kérik, hogy imádkozzunk, és nem csak egy rövid mi atyánk üdvözlégy, hanem egy rózsafűzérttel imádkozunk. És miközben ez történt, az egyikőjük megragadta a kezemet, és megcsókolta, és hosszan, könnyezve, és úgy erősen fogta a kezemet. És abban a pillanatban Én két dolgot biztosan tudtam. Az egyik az, hogy ő az én kezemben Jézus kezét fogta meg a pap kezében, és abba kapaszkodott, és azt csókolta. Krisztus kezét ragadta meg az én kezemben, mint egy segélykiáltásként. Másrésztről azt is átéltem, megértettem, hogy általa pedig Jézus csókolta meg az én kezemet, könnyezve, szenvedve, benne szenvedve, megköszönve azt, hogy meglátogattam őket, és hogy időt töltök velük. És nagyon megérintett a jelenet, mert ugye az emberben mindig benne van az, hogy vajon jól csinálom-e, amit csinálok, jó pap vagyok-e, tetszik-e az Úrnak, amit csinálok, és azt hiszem, ez egy megerősítés volt részéről, hogy megköszönje, mert igazán alázatos csak Jézus, és igazán hálás csak az Isten. Közel jött a menny, leszállt a mennyország, és még jobban megértettem, hogy a mennyek országa köztetek van, a mennyek országa bennetek van. Ha az égre akarunk nézni, akkor megtehetjük úgy is, hogy meglátogatunk egy beteget, és ott vagyunk vele. Odaadjuk nekik az időnket. És ha valakinek az időnket adjuk, akkor az életünket adjuk. De ha az égre akarunk nézni, akkor elég ránéznünk az oltári szentségre, az eukarisztiára, ami a növekedés szentsége is, a hit szentsége is. Vagy nézzünk csak a szűzanyára, aki a mennyország kapuja, aki ugyancsak az összes szentekkel együtt az égre emeli a tekintetünket. És újra azt kéri, hogy imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok. Mert a hit az egy kapcsolat is az Istennel. Egy válasz Isten minden értelmet meghaladó szeretetére. Hozzám személy szerint legközelebb az oltári szentség előtt jön közel a menny, száll le a mennyország, de nagyon közel kerül Medjugorjéban is. Aki már járt ott, az pontosan tudja, hogy miről beszélek. Aki még nem járt, annak pedig nagyon-nagyon nagy szeretettel ajánlom, hogy menjen el. Kérdezze csak meg a szűzanyától, hogy szűzanyám, szeretnéd-e, hogy elmenjek hozzád Medjugorjéba? Persze mondhatjuk azt, hogy nem kell ahhoz Medjugorjéba menni, de mégiscsak valahogy közelebb kerülünk a mennyországhoz ott. Az a békesség, ami ott vár minket, ami eltölt minket, az a mennyországnak a békéje. És valóban közel jön a menny. De azt is megtapasztaljuk, hogy amikor közel jön a mennyország, akkor közel jön a pokol is. De mindig én döntök, és az akaratom szabad. Keresztes Szent János is nagyon érdekesen tanít a mennybe menetelről. Ő a hiány tapasztalatát hangsúlyozza. Krisztus eltávozása megtisztítja a lelket a külső kapaszkodóktól, hogy inkább a nagyobb szeretet születhessen meg bennünk, Jézus iránt. Ez a sötét éjszaka logikája. Isten néha elrejtőzik, hogy mélyebb egységre vezessen önmagával. Valóban az ember olyan, hogyha valaki ott van állandóan vele, akkor nem mindig értékeli a jelenlétét, annak a jelenlétét és a szeretetét annak, aki vele van. Sokkal inkább, amikor eltávozik, vagy akár meghal, akkor ismerjük föl, hogy mennyire szeretett minket, és mennyire szerettük mi is őt. Ez az emberi kapcsolatunkban is így tud működni, természetesen, hogyha szeretett kapcsolat volt két ember között, de a Jézussal való kapcsolatunk is hasonlóan működhet. Ez az időnkénti hiányérzet, amikor úgy érezzük, hogy elrejtőzött az Isten, vagy távol van az Isten, még nagyobb szeretetre tudja gyúlasztani a szívünket, és még nagyobb vágyra, hogy újra ott legyen mellettem. Persze ő soha nem távozik el, ő azt mondta, hogy veletek vagyok a világ végéig, de Jézus is kimondta a kereszten, hogy Istenem, Istenem, miért hagytál el engem? Ezt a távolságot ő is megérezhette, de ez nem távolította őt el az atyától. Mint ahogy minket se, akik őt szeretjük, és akiknek minden a javukra válik, mert szeretjük őt, nem távolít el tőle, hanem még közelebb kerülhetünk az ő szívéhez. Szent II. János Pál pápa szerint a mennybe menetel missziós esemény. A tanítványok nem maradhattak az ég felé tekintve, hanem küldetést kaptak. Krisztus jelenlétét kell hordoznunk nekünk is a világban. És az egyház küldetése itt kezdődik igazán. Menjetek tehát, tegyétek tanítványommá mind a népeket, kereszteljétek meg őket az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevére, és tanítsátok meg őket mindannak a megtartására, amit parancsoltam nektek, és én veletek vagyok minden nap a világ végéig. Hallhattuk Jézus szavait Máté evangéliumában. Minden megkeresztelt embernek kötelessége azt a hitet átadni, amit kapott, továbbadni, és a hit továbbadásával csak erősödik a mi hitünk. Ha pedig nem adjuk tovább, akkor gyengül, nyilvánvalóan. Hívő lélekből viszonylag sok van, de missziós lelkű hívőből sokkal kevesebb. Úgy meg tudunk ülni a kis világunkban, és nem indulunk el. Pedig Jézus azt mondja, hogy menjetek és hirdessétek az evangéliumot. Minden ember erre vár. Minden ember Jézust akarja, és az evangélium maga Jézus. Nincs is magasztosabb hivatás egy kereszténynek, mint Krisztust hirdetni. A Krisztusra éhes világban. És csak ott lesz béke, ahol az evangéliumot hirdetik és élik. És ott lesz háború és pusztulás, ahol nem hirdetik az evangéliumot. Minden nemzedéknek kell hirdetni, mert nem úgy születik a csecsemő, hogy hisz. A hitet át kell adni, tovább kell adni, és nekünk Jézusról kell beszélnünk. És a mennyországról is kell beszélnünk. De ahhoz, hogy beszéljünk Jézusról, vagy a mennyországról, a mennyek országáról, Isten országáról, ahhoz szeretnünk kell Jézust, és vágynunk kell a mennyországra. Nyilvánvalóan, ha valaki nem vágyik a mennyországra, nem gondolkodik róla, nem jut eszébe, akkor miért beszélne másoknak erről? Hiszen ő maga sem gondolkodik róla, nem vágyik oda, hanem úgy letelepszik ebben a világban, berendezkedik itt szinte az örök létre, pedig hát tudjuk, hogy itt nincs örök hazánk, és hogy szeretnénk komfortosan élni, körülbástyázni magunkat, kapaszkodókat, biztonságot keresve, pilléreket, amire építjük a földi életünket, és bizony könnyen elfeledkezünk az égi hazáról, mert itt csak vándorok vagyunk, egy pillanatig élő emberek, és aztán vár ránk az örök élet, de nem mindegy, hogy a mennyország vagy a pokol. Erre kell felhívni az emberek figyelmét, hogy ők is tekintsenek az ég felé. És értsék meg, hogy testvérek, hogy mi mindannyian egy család vagyunk, és minden ember egymásnak testvére, és nem pedig ellensége. Fiacskáim, úgy szeressétek egymást, mint ahogy én szerettelek titeket.
5: Elhangzott műsorunkban Magsó Péter atya Jézus mennybe meneteléről elmélkedett, a szerkesztő Gronda János volt.
4: A Lélek Szava című műsorunkat hallották.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Húsz óra.

0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Egy éve 2025. május 8-án este hirdették ki a Szent Péter Bazilika középső erkélyéről a várakozó híveknek, zarándokoknak. Habemus pápám, vagyis van pápánk, Robert Francis Prevost 14. Leó néven. Az emberi hangok és arcok megőrzése címmel írta meg 14. Leó pápa üzenetét a társadalmi kommunikáció 60. világnapjára, melyet május 10-én tartunk. Mint fogalmaz a Szentatya, az arc és a hang minden személy egyedi, megkülönböztető jegyei. Kifejezik megismételhetetlen identitását és minden találkozás alkotó elemei. Ezt az ókoriak jól tudták, ezért az emberi személy meghatározására az ókori görögök az arc, proszópon szót használták, amely eredetét tekintve azt jelenti, ami a tekintet előtt áll, a jelenlét és a kapcsolat helye. A személyt jelentő latin persona kifejezés a persona igéből ezzel szemben a hangot foglalja magában, nem akármilyen hangot, hanem valakinek az összetéveszthetetlen hangját. Fogalmazott a Szentatya, majd hozzátette, az arc és a hang szent. Istentől kaptuk azokat, aki saját képére és hasonlatosságára teremtett bennünket, és azzal az igével hívott életre, amelyet ő maga intézett hozzánk. Ez az ige először a proféták hangján szólalt meg az évszázadok során, majd az idők teljességében testé lett. Ezt az igét, Istennek ezt az önközlését közvetlenül is hallhattuk és láthattuk, mert megismertette magát Jézusnak, Isten fiának a hangjában és arcában. 14. Leó pápa üzenetében kiemelte, fontos, hogy neveljünk és nevelődjünk a mesterséges intelligencia tudatos használatára, és ebben az összefüggésben óvjuk saját képünket, saját arcunkat és saját hangunkat, hogy azokat ne használják fel káros tartalmak és magatartásformák létrehozására. Fogalmazott a Szentatya üzenetében, melyet a társadalmi kommunikáció 60. világnapjára írt. Görög Mártát a Szegedi Tudományegyetem állam- és jogtudományi karának dékánját kérte fel az igazságügyi minisztérium irányítására Magyar Péter leendő miniszterelnök. Magyar Péter a közösségi oldalán jelentette be, hogy a magyar jogász szakma koronázatlan királynőjét, a Szegedi Tudományegyetem állam- és jogtudományi karának dékánját, dr. Görög Mártát kérte fel igazságügyi miniszternek. Azt írta, hogy a professzor elmúlt 2,5 évtizedben végzett akadémiai, szakmai és közéleti munkája garancia arra, hogy az alkotmányos rend, a jogállam, a fékek és ellensúlyok, valamint a jogbiztonság újjáépítése a legjobb kezekben lesz. Magyar Péter korábban Mellétei Barna Mártont javasolta a posztra, de ő csütörtökön a közösségi oldalán bejelentette, hogy lemond a jelöltségről. Mellétei Barna Márton a leendő kormányfő, Magyar Péter sógora. Idén több mint 89 ezer tanuló felvételizett középfokú nevelési oktatási intézménybe. 9. évfolyamra 76.198-an, 6 évfolyamos gimnáziumba 8.071-en, 8 évfolyamos gimnáziumba 5.272-en, tájékoztatta az oktatási hivatal a távirat irodát. Az általános középfokú felvételi eljárásban a 9. évfolyamra jelentkező diákok 98,23%-a nyert felvételt valamely középiskolába. A 9. évfolyamra felvételt nyertek 79,17%-a az első helyen, 94,88%-a pedig az első három helyen megjelölt tanulmányi területek egyikére felvételizett sikeresen. Több mint 13 ezeren vettek részt a mai német nyelv írásbeli érettségi vizsgán, közölte az oktatási hivatal a távirat irodával. Tájékoztatásuk szerint középszinten 899 helyszínen 10.154, emelt szinten 75 helyszínen 3.041 vizsgázó tett érettségi vizsgát német nyelvből. Végül az időjárásról. Délfelől fátyol felhőzet húzódik fölénk, ami az ország déli harmadában lesz a legvastagabb. Csapadék nem várható, többnyire mérsékelt északi szél néhol időnként megélénkül. a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 8 és 14 fok között valószínű, a legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 21 és 27 fok között várható. Híreket hallottak.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Jó estét kívánunk a Szent István Rádió minden kedves hallgatójának. Ma este a technikus Karkus István, a zenei szerkesztő Németh Tamás, a hírszerkesztő Sinkovics Andrea. Nevükben is kellemes rádiózást kíván önöknek, a bemondó Berecz Renáta. Most műsorajánlónkat hallják. Hamarosan híreket mondunk, ezután kezdődik Közelkép című műsorunk, melyben Rostás Bea piros szobrászművésszel Somosvári Eszter Anna beszélget. Ezután kezdődik a Líceumi Krónika, az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem műsora. 21 órakor híreket mondunk, ezután Kultúrkör című műsorunkat hallják. Farkas Erzsébet és Klisz Beáta összeállításának elején, a hétvégén, vagyis most szombaton tartandó könyvtári majális programjairól beszélgetünk a szervezőkkel. Ezután a II. Rákóczi Ferenc könyvtár és tagintézményei májusi rendezvényeit ajánljuk figyelmükbe, végül pedig az Egrivár májusi izgalmas programkínálatát ismertetjük. Rövid ajánlunkban Csoma Simon Mária, a II. Rákóczi Ferenc könyvtár általános igazgató helyettese beszél.
1: 10. alkalommal kerül megrendezésre a könyvtári majális, és először 2015-ben rendeztük meg ezt a eseményt. Minden évben úgy szervezzük meg a majálist, hogy ez Miskolc városnapjához kapcsolódjon. Mindig szombatra esik a majális, és az a szombat, amelyik a legközelebb esik Miskolc városnapjához, hiszen május az a majálisok ünnepe, a szabadtéri rendezvények ünnepe. Jön a jó idő, a könyvtár is egy kicsit kilép a könyvtár falai közül. Ha ezen a majálison nem is Miskolcot ünnepeljük, hanem inkább az olvasást és a kultúrát, amely pedig fontos része minden városnak, így Miskolc városának is.
0: 21 és 22 óra között Tokai frekvenciánkon Téka című műsorunkat hallják, melyben először görög-katolikus félórával jelentkezünk, majd pedig a Borsodabaúj-Zemplén vármegyei Máji község új tájházát mutatjuk be. Ezen kívül szó lesz még Miskolc új turisztikai programjáról is. Most Mecser Norbertet, a tájház tulajdonosát hallják.
2: Én alapvetően a 2000-es évektől gyűjtő, illetve kereskedőként kezdtem el működni. Akkor kezdtem el a pályafutásomat, én 2003-tól már nemzetközi bőrzéken is megfordultam. És hát tulajdonképpen ugye nem úgy indult az iroda építése, hogy itt látogatóközpontot fogunk kialakítani, vagy tájház lesz. Ez így menet közben adódott, olyannyira, hogy még a tervezést, mikor már a tervező elküldte a tervezőket, akkor kellett gyorsan hozzá rajzolni, illetve engedélyeztetni külön a tárgyaló részt, amiben most a numizmatikai kiállítás látható, mert hogy akkor sikerült megegyezni ugye a parasztház tulajdonosaival, és akkor a birtokunkba került.
0: 21 és 22 óra között Kisújszálláson, Leltár című műsorunkban az ózdi származású Béri László Renátó kármelita szerzetes, a győri kármelita templom igazgatója, a bennünk lakó Istenről beszél. 22 órakor kezdődik Közélet című műsorunk, melyben beszámolunk a szegényeket támogató alap EGRI alapítványa, vagyis a SETA aktualitásairól. 23 órakor a Vatikáni Rádió műsorát sugározzuk, majd ezt követi Hitvalló című műsorunk, melyben dr. Novák István atya, az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem delegált általános rektor helyettese, beszélgető partnereivel a szűzanyáról, mint égi édesanyáról elmélkednek. Éjfélkor a himnusz hangjai búcsúztatják a napot. Kedves hallgatóink, műsorismertetéssel legközelebb éjfél előtt jelentkezünk. Tartalmas időtöltést kívánok mindenkinek, Berecz Renátát hallották.

0: Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
1: Én most nagy örömömre Rostásbe a Pirostól jelentkezem be, még hozzá itt az egyik stúdiójukból, és ugye a beszélgetésünknek most az az apropója, hogy egy új projekten dolgozik, amit már akkor bejelentett nekem, illetve mondta, hogy nagyon szíve szerint lenne, ha ezt a munkát megcsinálhatná, amikor tavaly benyert nálam a rádióban. Ugye az EGRI nő projektről van szó.
2: Így van, így van. Ugye beszélek én már egy ideje erről az én nagy álmomról, hogy EGRI nőként én szeretném megvalósítani az EGRI nők szoborcsoportot itt Eger városában. És addig beszéltem róla, amíg tavaly évvégén az egyik EGRI vállalkozó azt mondta, hogy ő ebbe beszáll. És hát mit ad Isten, 2026. januárjának vasárnap reggelén 6 órakor rámít ez a vállalkozó úr, egy idős ember, hogy áll a szobor. Ha mondom, el kell kezdeni akkor ezt az álmot megvalósítani, úgyhogy hozzá is láttam rögtön az első EGRI nő projekthez, méghozzá ahhoz, amit ugye már én sok évvel ezelőtt megálmodtam, ahogy én ezt láttam magam előtt, ahogy ő borítja a nő ugye az üstből a szurkot, mosóvizet, bármit, ami éppen keze ügyébe kerül, majd pedig ő lett az egyeske, úgy hívom, hogy egyeske, majd pedig elkezdtem megvalósítani a ketteskét, aki pedig a követ dobó EGRI nő, hogy aztán majd egy szoborcsoportá is alakulhat.
1: Már megvan kifejezetten, hogy hova szeretnétek, vagy az még így a jövő zenéje?
2: Hát ez az érdekes, hogy én itt Egerben minden reggel, ahogy elhajtok egy zöld sziget mellett a férjemmel, mindig köszönünk annak a szobornak, mert számunkra már ott megvalósult, de valamelyik nap láttam, pont fel volt úrva, úgyhogy nem biztos, hogy arra még több tonnás szobrot majd be lehet ugye helyezni, úgyhogy lehet, hogy új helyszínek után kell kutatnunk. Minden esetre ugye, mivel ez még nem egy megrendelés, ezért ez egy folyamatban lévő projekt, és a városvezetőt is felhívtam egyik nap itt a műtermünkben, hogy nézze meg, hogy milyen merényletet készítek Eger város ellen, nem ellen, hanem Eger városa érdekében, hogy készül ez a szobor, és hogy kéne majd ennek helyet keresni. Mivel egy több tonnás szoborcsoportról beszélünk, mert bronzból tervezem megvalósítani, kőtalapzattal, ezért több helyszínt majd át kell néznünk, mikor eljutunk addig a projektben, ugye ennek még előbb meg kell valósuljon maga a modell, aztán költségvetést csinálunk, tervezett költségvetést, hogy ha ekkora lenne, nyilván én 3-4 méterbe gondolkozom, aki ismer, az tudja, hogy ez nálam itt kezdődik. De közben kell csinálnom látványterveket, úgyhogy itt bizony be kell vonni a városépítészeit, hogy segítsenek nekünk helyszínt találni.
1: De ez egy izgalmas munka, és az meg külön jó szerintem egy alkotó ember számára, amikor egy régi vágyát minden megkötés nélkül abszolút a saját ízlése és akarata szerint próbálja megvalósítani.
2: Pontosan, mert ugye volt már nekem olyan felkérésem, hogy mondjuk csináljak 56-os szobrot, és akkor mondtam, hogy kinek a szemszögéből közelítsem meg, mert ugye én még nem éltem, most akkor így is lehet, úgy is lehet, és akkor ezt viszont meg tudom élni, mert EGRI nőként itt nőttem fel, tehát tudom, hogy mit jelent az, hogy a városom a mindenem, hogy nagyon mély gyökerek, hogy mit jelent EGRI nőnek lenni más országban, mondjuk a törökök közt, ugye ezt is jól megéltem. Én úgy érzem, hogy ez egy nagyon hozzám álló feladat, és nagyon jó az, hogy most még igazából nem szól bele senki, még akkor is, hogyha nyilván, ahogy szoktam én a közösségi médiában, megosztom a folyamatokat, és azért vannak hozzászólások, de a háttérben különben szakemberek segítenek, tehát a várigazgató nője, történészek, népviseletesek, ők mind figyelemmel kísérik a munkámat és tanácsot adtak.
1: Egyébként akartam is, hogy erre reagálj egy picit, hogy ugye EGRI nő, és volt egy ilyen hozzászólásod neked Facebookon, hogy nem tudod, hogy a többiek hogy látják, vagy hogy mit jelent az EGRI nő, de hogy mi ebben nőttünk föl.
2: Pontosan, ugye jöttek a kommentek, mondjuk így, amikor elkezdtem a projektet, hogy jaj, hát a szurok az sima, meg hogy forró az az üst, és közben a háttérben pedig kaptam a leveleket, hogy igazából ez csak egy fikció, hogy egy toposz, hogy erről nincs leírás, hogy itt bárki borított bármit, de ez elengedhetetlen. Tehát én mint EGRI nő, én ebben nőttem fel. Nem csak én, hanem mindenki. Tehát még aki az EGRI csillagokat olvasta, ugye a Gárdonyi ő elég sok évig, évtizedekig utána járt a dokumentációknak, és bár Tinodi Lantos-Sebestyén nem beszélt erről, de köztudott, hogy abban a korban ez egy általános bevett dolog volt, hogy amit éppen értek, azt dobták, azt borították, Úgyhogy itt igazából ennél a szobornál, amit én megvalósítottam, már úgy döntöttem, hogy akkor úgy csinálom, hogy én gondolom, mert olyan szobor nincs, ami mindenkinek tetszene. Hanem teljesen szimbólummá vettem azt, hogy itt egy üst porul, teljesen mindegy, mi van benne, teljesen mindegy, hogy forró vagy nem. A népviseletre nyilván odafigyeltem, hogy azért korhű legyen, meg arra, hogy mind stílusában, mind anyagában passzoljon, alkalmazkodjon a Eger városának a már eddig kialakított képéhez, tehát ez a barokkos, illetve a, ugye a dobó téren, meg a végvári vitézekhez, tehát hogy ezekhez a szobrokhoz abszolút stílusában is, mind anyagában passzoljon majd.
1: Meg nem is tudunk szerintem, ha az egri nőkre gondolunk, elszakadni ettől a képtől, mert hát ugye tudjuk, hogy az egri csillagok még mindig népszerű, amikor a nagykönyv volt, megnyerte évekkel ezelőtt, de most is, hogyha én a tanítványaimmal beszélek, vagy iskolában beszélek a gyerekekkel, ez az egyetlen olyan könyv, amit a kötelező olvasmányok közül élveznek és olvasnak nyugodtan. És abban viszont ez megkerülhetetlen kép.
2: Így van, ugye a kődobornőről arról hallottunk, olvastunk, tehát az tényleg egy dokumentál dolog, úgyhogy megvalósítottam azt is, és úgy döntöttem, hogy jó, akkor legyen egy toposz, amiben mi felnőttünk, egy legenda, meg legyen egy valós, egy korhű dolog, bár ugye a Dobó István mellett a dobótéren ott van egy követ dobónő, tehát nem lenne erre különösen szükség, de mégis így, ugye, hogyha mondjuk esetleg körforgalomba vagy olyan körbejárható helyre kerül ez a szobor, ahol tényleg egy bástyára tudom őket helyezni, bástyaszerű talapzatra, akkor ugye ott van a legenda, ott van a történelem, és egy kicsit ez, egy kicsit az, és abszolút egy megérinthető, megmászható szobrot tervezek.
1: Ez nekem megint nagyon tetszett. Ugye ezt is a Facebookon, ahogy megosztottad a fotókat a készülő alkotásról, ott, vagy nem is tudom, lehet, hogy a TV interjúban mondtad, hogy azt szeretnéd, hogy az üst akkora legyen, hogy a gyerekek bele tudjanak bújni. És ez nekem nagyon szimpatikus, mert az ember ugye így tud kapcsolódni dolgokhoz. Most, ha egy kisgyerek belebújik, akkor lehet, hogy amikor olvassa, ez eszébe fog jutni, és egész másképp éli meg magát a könyvet, egész másképp jön a városba, vagy sétálgat a városban.
2: Igen, ugye én úgy élem meg ezeket a szobraimat, mint hogyha egy játszóteret építenék. Nagyon sok szobrom különben játszótérre, vagy játszótér mellé került a külföldön is, az én kérésemre, mert én szeretem, ha ezek mászhatóak. Arról nem is beszélve, ha én gyerek lennék, mint most ugye nagy gyerek vagyok, de még így duci középkorúként már akkor is szeretnék beleülni ebbe az üstbe, és én azt szeretném, hogy ezt mindenki magáénak érezné, és nem csak azt, hogy jó, ott volt egy szobor, és azt láttam, hanem azt, hogy én bizony ültem abban az üstben, vagy bizony segítettem a pannikának dobni a követ. Tehát, hogy azt szeretném, hogy az embereknek úgy, mint egy vers, akkor fog meg, hogyha tényleg van hozzá kötődésed, hogy legyen egy személyes élménye az embereknek a szoborral.
1: Meg talán így él igazán. Tehát, hogy a művészet akkor él igazán, hogyha interakcióba tud kerülni azzal, aki nézi, ha megérinti, és így tovább. És a szobornál szerintem ugyanígy gondolom, hogy olyan fontos, hogy oda tudjon menni, és érezze az anyagát, azt, ahogy felépül, és így tovább.
2: Igen, ugye nem csak a szeret érinteni, hanem az emberek nagy része. És ugye hát a múzeumokban ugye érinthetetlenek a tárgyak általában, de én például, ha elmegyek bárhol, látom a festményemet vagy szobromat, az elkerülhetetlen, hogy én azt végig simogassam. És én úgy gondolom, hogy igen, igen, az embereknek szüksége van érintése, még akkor is, ha tárgy vagy egy szoborról van szó. És igen, abszolút ez az interakció, ez egy nagyon fontos dolog.
1: Megnézzük egy kicsit a két figurát, egy kicsit részletesebben. Ugye van nekünk az első, azt már mondtuk, hogy ő önti az üstből.
2: Igen, ugye a Fekete Bori névdalénekesről vettem az alapot az archoz, nem teljesen ő lett, mert nem is volt jelen, hanem mikor egyszerű riportot készített velem, mondtam neki, hogy annyira különleges arcod van, és olyan gyönyörű hangja is van a lánynak, hogy ha egyszer egri nőket elkezdem megmintázni, biztos, hogy fogom használni az arcodat, mint alapot. És hát kértem a Borira, ráírtam, hogy a Borikám, fotózkodjál már homlokról, meg ilyesmi. Küldött pár képet, de nyilván nem teljesen olyan lett, mert ahhoz élőbe kellett volna látnom, hanem egy kicsit úgy alakult, ahogy én beleraktam a saját elképzelésemet. Annyi volt a nehézsége, hogy most ugye egy kisebb méretről beszélünk, egy ilyen 30-40-50 centi között van ez a maket. Úgyhogy annyira apró részletei vannak, hogy a szemét már nem tudtam még jobban kidolgozni, tehát a tekintete az megvan, de a szem golyó az ugye nem annyira érződik, ahogy én szeretem mintázni, de én úgy gondolom, hogy így is elég expresszív lett, tehát ez igazán dühös ez a nő, úgyhogy borít, amit éppen talált, úgyhogy fekete borít. Ezzel szoktunk viccelődni. Ő ugye az egyes figurám, ő egy magasabb, kicsit végnyabb nő, Teljesen leegyszerűsített szobor, tehát itt aztán nincsen nyaklánc, meg ilyesmi, de azért látszik, hogy helyi, korszerű ruhában. Van mezítlába, hogy én ugye én elképzelem. A másik pedig a dobálózós Pannika, én csak úgy becézem, ez egy kicsit gyermetegebb arcú szobor, aki éppen hát készen áll eldobni a követ, ő már a bástya szélén támaszkodik a lábával, és néz lefele, hogy mikor kell dobni a követ. Ő már egy még egyszerűbb figura, itt már fejfedőt se készítettem, mert úgy gondoltam, hogy az egy ilyen harc hevébe az embernek nem mindig az az első, hogy jaj, be kell fedni a fejemet, hanem legyen egy ilyen is, egy olyan is. Két különböző arc, az egyik egy érettem nő, sokkal harcosabb a kifejezése, a másik egy kicsit ilyen romantikusabb lányka, aki azért...
1: De kiveszi a részét.
2: Igen, kiveszi, tehát azért látszik, hogy nehéz az a kő, de ő egy kicsit strammabb lányka. Itt a modell én voltam magamnak, de nem arcra, hanem fizikailag, bár azért... Nyilván lett alakítva. Úgyhogy ők vannak most kész egyelőre. A következő lépés az, amikor a bástyaszerű talapzatot megtervezzük, és aztán pedig keresni kell helyszíneket, ahova tudunk látványtervet készíteni.
1: Egy kicsit erről is beszéljünk már részletesebben, mert így az emberek szerintem nem tudom, hogy mennyire tudják, hogy amikor egy szoborcsoport vagy egy szobor készül, akkor azt mennyi munka előzi meg. Nyilván azt gondolom, hogy mindenkinek megvan, hogy kell makettet készíteni, okay. És így tovább, de hogy is van ez pontosan?
2: Ez a legkönnyebb része, azt kell mondjam, mivel most még nem szól bele senki. A költségvetés az már önmagában egy komplikált dolog, mert itt azért, ha ezt ugye bronzból tervezem felépíteni, hát ugye a méretétől is függ, de kell egy nagyon erős vasváz, úgyhogy itt majd együtt kell dolgoznom olyan szakemberekkel, akik segítenek ezeket nekem létrehozni. Erre felépítek fából egy szerkezetet, arra felpaskolom az anyagot. Ez fizikailag meg megvalósításában sokkal több időt vesz igénybe, mint maga a szobor megvalósítása már. És akkor azt formára alakítom, de mivel nagy méret itt azért egy csarnokot kell elképzelni, amit meg kell találnom, bár már úgy néz ki, hogy van egy helyszín, amit felajánlottak. Itt azért daru kell majd, aztán jönnek a bronzöntők, akik profi szobrászok, leveszik erről a gipsz negatívot több darabban, aztán azokat kiöntik a bronzöntőrében darabokból, majd összeheggezték, cizellálják, patinázzák, ide szállítás, tehát ez egy, én úgy gondolom, hogy ez egy több éves projekt. Tehát ha most azt kérdezné tőlem, hogy mikor lesz ebből szobor, arról nem is beszélve, hogy ugye nincsen még rá anyagi fedezet, tehát az, hogy egy vállalkozó azt mondta, hogy ő beszállna, itt azért egy kemény milliókról beszélünk. Tehát ugye, hát a bronz ugye nem egy olcsó anyag. Kőből is meg lehetne valósítani, de én úgy gondolom, hogy Egerhez a bronz illik ilyen, ebben a témában, tehát egy ilyen szobornál. És az se olcsóbb. Úgyhogy azért ott is sok-sok tonnákról beszélünk. Tehát ugye, ami a nemzedékek terén volt, van szobrom, az ugye 40 tonna kő, speciális teherautó, speciális utakon, speciális engedélyekkel jöhetett. Meg ugye ezek alá vannak talapzat, nagy betontalapzat kell alá, tehát fontos az, hogy ne legyen cső hálózat, ne legyen áram a hálózat a kiválasztott hely alatt. Engedélykérések, zsűriztetés, tehát egy nagyon-nagyon összetett munka.
1: Említetted, hogy bronzból akarod megcsinálni, végül is egy kicsit adja is magát az anyag, mert ugye, igen. Ahogy mondtad, a dobótinen a szobor, végveri vitézetén szintén abból ment, tehát ahhoz akkor így is kapcsolódnak.
2: Igen, meg ugye ezt a részletességet, amit itt látunk, amit én szeretnék megvalósítani, meg lehet valósítani kőből, de nem ugyanaz lesz az érzet. Tehát azért a kőben is meg lehet valósítani akármilyen részletet, de tehát a bronznak van egy ilyen melegsége különben, ami a kőnek nem feltétlen van meg. És én úgy gondolom, hogy Egri nőnek azért ott azért forrónak kell lenni.
1: Igen, hogy a nőiség benne legyen egy kicsit
2: jobban. Így van. A követ meg hiába süti a nap, onnan tudjuk, hogy igazi kő, hogy az mindig hideg, úgyhogy a bronzhoz majd forjon.
1: Igen, de ez így, igen, és így benne lesz az is a finomság is. Mert ugye, ha megnézzük a két tervedet, akkor mind a kettő mozgásban, tehát ilyen szempontból is nagyon jó lehet kapcsolni a meglévő szobrokhoz, hogy ostrom közben, mozgásban abszolút aktív, ahogy látjuk őket.
2: Igen, igen, nagyon fontos volt, ugye, hogy benne legyen a hív. Édesanyám, aki nagy kritikusom, mikor elkezdtem az elsőt, azt mondja, gyerek, még valahogy nincs benne a löket, nincs benne. Aztán rájöttem, hogy azért, mert rövid volt a láb, úgyhogy alá kellett építeni még egy jó 5 centit, ami nagy kihívás volt a friss agyagnak. De aztán én úgy érzem, hogy ezt vissza tudtam hozni. Tehát én úgy gondolom, hogy bárhogy is lesz, bármikor is valósul meg a szobor, már elkezdtem az álmomat megvalósítani, már a kicsi megvan, azért ők se kicsik, tehát az se lenne rossz, ha ők is meglennének bronzból, én annak is nagyon örülnék már, de azért, ahogy szoktam mondani, addig nem halhatok meg, és még sokáig élek, amíg ezek meg nem valósulnak.
1: Amit még most ettől elszakadni egy kicsit, szeretnék rákérdezni, illetve beszélni veled róla, hogy ugye egy éve beszéltünk, de azóta szintén készült nálad más is.
2: Bizony, ugye a Pól Sándorról készült egy bronzdombor művem tavaly. Hát ez úgy volt, hogy tavaly április körül jött a lehetőség, hogy végre egy nagyobb műterembe költözhetünk itt Tegerben. A várossal találtunk egy olyan ingatlant, amit mi bérlünk tőlük. És végre lett nekem is egy műterem részem. Tehát nem csak az lett, hogy a gyerekek, akik járnak hozzánk, nagyjából heti 6 napon át kiszorítottak ugye az eddigi terünkből, hanem végre van nekem is egy kis szobám, ahol mondtam, hogy na, lesz végre műtermem, és újra szobrászként fogok működni. És ahogy beköltöztünk, még igazából be se rendeztük ezt a részt, ahol most éppen ülünk, megkerestek a Magyar Labdarúgó Szövetségtől, hogy Pól Sándornak a születésnapjára, a 70. születésnapjára szeretnének egy domborművet rendelni tőlem, és úgyhogy már megvolt az asztal. És mondtam, ahogy jön a tér, úgy jön bele a munka is. És emlékszem rá, hogy jöttek, bejelentkezett a média, és mondtam a férjecskémnek, hogy nagyon gyorsan műtermet kell ebből varázsolni. És igazából nem volt sok időm rá, egy körülbelül 2 hetes intervallumom volt, ami nagyjából 5 nappal és éjjel készült az a dombor. Bizony. És nagyon érdekes volt, mert ugye úgy szerették volna, hogy fújja a sípot. Van egy legendás fotó róla, egy legendás meccsen. És nagyon izgalmas volt különben, mert azt ugyanúgy a közönség előtt készítettem, ahogy szoktam ugye a szobraimat. Szerintem az a legizgalmasabb, ahogy készül a szobor. És Egyiptomból is kaptam reakciót a sportriporterektől, hogy fú, igen, ők is ismerik a pult, és hogy figyeljek a sípra, hogy, és küldtek fotókat, hogy hogy szoktak ugye sípolni, mert itt ugye ez a sípkérdés az egy nagyon kardinális kérdés, hogy jó, hogy kéne látszódjon, hogy síp. De amúgy meg egyik, senki nem fújja úgy a sípot, és akkor a fotón is, hogy van. Úgyhogy a végén az lett, hogy nagyjából pontosan a fotó szerint mentünk, csak annyival, hogy ki lett fordítva még jobban a csukló, a kézfej, hogy jobban lehessen látni, hogy ez itt mégse nyelvét fogja, hanem egy csípot fúj.
1: Akkor ez is jó izgalmas munka volt.
2: Nagyon, nagyon intenzív, nagyon izgalmas, nagyon szerettem, és most már ugye Egerben van, és a Sándor Imre utcának a falán szépíti a várost.
1: Egyetlen munkád van Egerben.
2: Igen.
1: Ez jó, nem?
2: Tehát igen. Hát most is például hívtak Tajvarra, ma reggel mondtam vissza megint egy meghívást. Hívnak még külföldre, különben rendszeresen, de ahogy most a férjemmel beszéltük, hogy miért mondom vissza nagyon sokszor ezt, mert most más dolgom van. Tehát voltam már Tajvanon, tanítottam is, ott rendkívül szeretem, de most annyira sok megvalósítandó tervem van itt helyben, hogy még Tajvan se tud elcsábítani, ami mondjuk azért 10 évvel ezelőtt, ha megkérdezel, nincs ilyen. Tehát, hogy én nekem, tudod, mindig készen állt a utazós bőröndöm, és akkor, ha hívtak, én indultam rögtön. És mondtam, hogy júniusban nem, mondták áprilisban,

0: Így szól Mikrónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
1: Üdvözlök mindenkit, én Tamás Virág vagyok, ez pedig a Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora, itt a Szent István Rádióban. Az Eszterházy Podcast Mózsák között sorozatában a régmúlt és a közelmúlt ihlető női alakjairól beszélgettünk. Kozmuca Flóra, számos szerelmes vers ihletője, kiváló pszichológus és gyógypedagógus, számunkra is inspiráló lehet. Eredményes életútja dr. Szűcs Novák Rita, a Nyelv és Irodalomtudomány Intézet adjunktusa, és Laskai Anna, a Tittel Pál könyvtár szaktájékoztatója beszélgetéséből megismerhető. Mindezelőtt viszont érkezzenek az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem hírei. Maradjanak velünk!
0: Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
2: Ismét zöldhetet szerveztek az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen április 20 és 24 között. A rendezvény célja a fenntarthatóság, teremtés és környezetvédelem témakörökben történő szemléletformálás volt. Az esemény megnyitójának a Líceum aulája adott otthont, ahol az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem gyakorló általános iskola és a Szent Imre Katolikus Általános Iskola diákjai gyűltek össze. Dr. Juhász Tibor, az egyetem tudományos rektorhelyettese, David Brower környezetvédelmi aktivista szavait idézte, a földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön, kiemelve ezzel a gyerekek szerepét a környezetvédelemben. Az ünnepélyes megnyitót követően a jelenlévőket a Líceum udvarára invitálták, ahol egy pillanatra Tittel zöldbe borult a tér egy közös flashmob erejéig. Április 21-én a Líceum udvarán folytatódott a zöld hét, ahol a Tittel Pál könyvtár munkatársai bögre kaspó bőrzével, vászontáska csereberével, valamint könyvcsere akcióval készültek az odalátogatók számára. A szerda este párhuzamosan futó nemzetközi hét és a zöld hét résztvevői gyűltek össze a Leányka bisztróban, ahol megkóstolhatták az egyetem borait és tesztelhették tudásukat a fenntarthatósági kocsmakvíz során. Ünnepélyes megnyitóval vette kezdetét, majd tartalmas szakmai és kulturális programokkal folytatódott az egyetem idei nemzetközi hete. A programsorozat április 20-án a Líceum kápolnájában tartott ünnepélyes megnyitóval indult, ahol az egyetem vezetői kiemelték, a nemzetközi hét az együttműködésről, a

0: közös gondolkodásról és a különböző kultúrák találkozásáról szól. Az esemény különlegességét az adta, hogy 10 országból érkezett mintegy 25 vendégprofesszor, oktató és szakember kapcsolódott be a programokba, új nézőpontokat hozva az egyetem tudományos és oktatási életébe. A hét egyik legnépszerűbb programja a hagyományos Global Cooking Night volt, ahol a nemzetközi hallgatók saját országok ételeit készítették el és mutatták be. A hét csúcspontja egy közös faültetés volt, ahol a nemzetközi hét és a zöld hét résztvevői egy juharfa elültetésével fejezték ki elkötelezettségüket a fenntarthatóság és a nemzetközi együttműködés iránt. Olvasható az egyetem hivatalos oldalán. A fenntarthatósági témahét részeként Áder János volt köztársasági elnök fenntartható közlekedés, fenntartható kommunikáció címmel tartott előadást az egyetemen. Az interaktív program célja az volt, hogy a fiatalok közérthető, mégis átfogó képet kapjanak a fenntarthatóság kihívásairól és lehetőségeiről. A hallgatóság először a repülés történetén keresztül ismerhette meg az ipari fejlődés és az energiafelhasználás kapcsolatát. Innen haladtak tovább a globális energiarendszerek kérdései felé, különös hangsúlyt fektetve a fosszilis energiahordozók szerepére és azok környezeti hatásaira. Az interaktív előadás egyik legfontosabb eleme a közvetlen párbeszéd volt, ugyanis a diákok kérdéseket tehettek fel az előadónak. A leggyakrabban felmerülő témák között szerepelt az árvizek problémája és azok kezelése, a klímaváltozás hatásai, az energetikai, valamint a használt akkumulátorok környezeti kockázatai. Olvasható az egyetem hivatalos oldalán. Az egyetem híreit Balázs Bálinttól hallották.
1: Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
2: Ez itt a Múzsák között az Eszterházy Podcastben. Én Laska Janna vagyok, aki szerkesztőként van jelen, és természetesen szakértő, állandó szakértőként. Itt van velem Szűcs Novák Rita is. A mai adásban beszélgetésünk témája Kozmuca Flóra. Rita, hogyha én rá gondolok, mindig József Attila múzsája jut eszembe. Hálás vagyok annak, hogy beszélgetünk róla, mert így nem csak I és Gyula feleségeként, ugye ezt a szerelmi háromszöget emlegették így még az irodalom órákon számomra is, hanem kiderült számomra, hogy fantasztikus gyógypedagógus volt. Mivel kezdjünk? Te melyiket ragadnád meg?
3: Én először is szólnék arról, ami nagyon fontos véleményem szerint, hogy kettős évfordulót ülünk Kozmuca Flóra kapcsán idén, ugyanis 120 évvel született ezelőtt, és 30 éve hunyt el Kozmuca Flóra. Emiatt is nagyon fontos, hogy az ő nagyon komplex személyéről beszéljünk. A kezdetektől foglalkoznék vele, hiszen francia, német, magyar szakos középiskolai tanár volt, tehát hogy ugye ez volt a kiindulási pont, és ezután gyakorlatilag bölcsész képzés alatt figyelt fel a gyógypedagógiára. Egy újságban olvasott egyébként róla, és akkor beiratkozott a képzésre, de nem hagyta ott a bölcsész képzését sem, sőt, kevesen tudják róla, hogy a Sorbonon filozófiából doktorált is. Ezt még maga I. és Gyula sem tudta, hosszú-hosszú évek óta éltek együtt, amikor egyszer rákérdezett, hogy mi az a doktora neved előtt. És a Flóra egyébként rájellemző szerénységgel sokáig kitért a válasz alól, majd bevallotta, hogy filozófiából doktorált. Kérdezte akkor így, és hogy de hát mégis ez a doktori disszertáció, ez hol van, ezt ki szokták ilyenkor nyomtatni, de erre végképp nem kapott választ.
2: Pedig biztos szívesen olvasta volna.
3: Igen, saját bevallása szerint is. Amúgy nagyon érdekes a család is, ahova született Kozmuca Flóra. Egy értelmiségi családba született. Négyen voltak testvérek, Flóráék. Édesapja bíró volt, nagyon szerette az irodalmat. Ez például az irodalom szeretete. Ez tőle származott. Az édesapa polcán fellelhetők voltak a klasszikusok. Shakespeare, Molière, az orosz nagyobb szerzők művei, de ugyanúgy Jókai és Mikszát is megtalálható volt nála, és nagyon sokáig aktív szellemi és aktív fizikai sportos életet is élt az édesapa, 90 néhány éves koráig, haláláig egyébként nagyokat úszott a Balatonban, és még utolsó években megtanult horvátul saját önszorgalomból. Ami még érdekes egyébként itt a sport kapcsán, hogy az egész család nagyon sportos volt. A család, igazából Kozmuca Flóra szülei nagyon korán felfedeztek a 20-as években egy viszonylag lakatlan partszakaszt a Balatonnál, és először béreltek több évig nyaralót, aztán megvásároltak egy telket, és egyébként 31-re már saját nyaralójuk volt ezen a részen, ahova meghívták József Attilát is 37 nyarán, de József Attila betegsége miatt, illetve szanatóriumba kerülése miatt ez a látogatás meghiúsult, viszont arról tudunk, hogy József Attila halála után I. és Gyula ellátogatott ide, és ugye híres az I. és házas, I. és Kozmuca házas párnak is a nyaralója, ahol utána nagyon aktív szellemi élet volt nyaranta. A híres írókat, költőket látták vendégül, és szintén híresek voltak a csiga vacsorák, amiket augusztus végén rendezett a család.
2: És mit jelent ez? Azt, amire gondolok?
3: Szó szerint évről évre visszahívták a legjobb barátaikat, főként, ahogy említettem, költőket, írókat, hogy megvendégeljék őket csigával, és egyébként meg nyilván egy ilyen nagyon-nagyon pezsgő szellemi élet folyt mindeközben.
2: Köszönöm, hogy így ezzel az összefoglalóval megmutattad azt, hogy ahonnan ő indult, ott is már eleve ez a szellemi pezsgés, ez a nagyon a művészetek iránti, és a tudományok iránti, és a tanulás iránti nyitottság megjelent, mert számomra eleve lenyűgöző volt az, hogy ő három szakon tanult, hogy külföldi ösztöndíjas volt, az, hogy nőként akkor filozófiából doktorált, ezek mind olyan adalékok, amik nagyon árnyalják az ő személyiségét. Egyébként a családját tekintve engem az ragadott meg leginkább, hogy görögkatolikus volt, de hát ez ugye amiatt, hogy ugyanahoz a felekezethez tartozom. De azt gondolom, hogy ezzel, ahogy megmutattad azt, hogy aztán I. és Gyula feleségeként is valahogy ez a folytonosságot volt az életében, ez a tanulás iránti vágy, ez a kultúrában való beágyazottság, ez hogy a műveltségét azt valahogy a mindennapokban is élte.
3: Valóban nagyon fontos továbbá az, hogy ő benne mindig benne volt egy segíteni akarás. Egyébként a Guyonnak az idézetét szoktuk, illetve ő maga is hozta ide saját könyvében is. Szenved tehát szeretem, így szól magyarul az az idézet, amivel egyébként József Attilára utalt, hiszen a József Attila utolsó hónapjairól írt visszaemlékezésében kitért arra is, hogy mi lehetett az, ami miatt egy ilyen szimpátiát érzett József Attila iránt, ami gyakorlatilag azt eredményezte, hogy igent is mondott, bár vonakodva az ő házassági ajánlatára. Egyébként ő már nagyon fiatalon orvos szeretett volna lenni, amiről lebeszélte őt a család, és végül, ahogy már említettem, a bölcsész diploma mellett megcsinálta a gyógypedagógia szakot, de ez az altruizmus, ez végig jellemezte, ez a segíteni akarás végig jellemezte az ő munkáját, természetesen a gyógypedagógiai pszichológiában, ami ez egy úttörő irányzat volt, hiszen két önálló disziplínát vegyített, és megnézte azt, hogy miként lehet a gyakorlatban ezt a két nagyon-nagyon fontos területet együtt alkalmazni a gyerekek diagnózisában, illetve még fontosabb talán fejlesztésében. Ugye ő neki több kutatásra szólt arról is, hogy a fogyatékkal élő gyerekeket egyrészt hogy lehet fejleszteni, másrészt pedig, hogy mi az a maximum, amit ki lehet hozni az ő adottságaikból, lehetőségeikből, hogy ő önálló életet élő felnőtteké válhassanak.
2: Köszönöm, hogy ezt az aspektust is megmutattad. Nekem az is nagyon sokat mondó volt, hogy nézte, hogy a szegénység és az, hogy mennyire tudnak együtt haladni az oktatásban, illetve aztán később mire viszik a gyerekek, hogyan függ össze. Nekem nagyon azt mutatja, hogy végtelen érzékenységgel, szociális érzékenységgel is rendelkezett.
3: Nagyon híres kutatása volt a dobozi kutatás, csak így emlegeti a szakirodalom, hogy Doboz nevű községben. Végezte ez a 30-as évek végén, 40-es évek elején folyt, egyébként 5 éven keresztül készített kutatás, ahova I.S. Gyula maga is már elkísérte először menyasszonyát, majd újdonsült feleségét, és ebben a kutatásban valóban az kapta a fókuszt, hogy a nyomor miként hat a gyermekek fejlődésére. Ugye ez egy nagyon szegény település, ahol végezte ezt a kutatást, és egyébként nagyon megrendítő volt a kutatásnak a körülménye is, hiszen két csoportra osztotta, ugye volt egy kontrollcsoport is a gyermekeket. Az egyik csoport gyerekeinek, ahogy I.S. fogalmazott, háromszor elegendő élelmet adtak, a másik csoport gyerekeinek nem adtak enni, ők konkrétan éheztek a kutatás alatt is, viszont próbálták őket valamelyest ruhákkal kárpótolni egyébként Flóra és I.S., és ide hoztam egy idézetet, mert nagyon sok minden ebben a kis szövegrészben felelhető, az is, hogy mennyire küzdelmes volt ez a kutatás, illetve az is, hogy I.S. miképpen segítette feleségét a kutatás során. I.S. írta az egyik művében egyébként 86-ban ezt. Mese, hogy gyermekkabátot lehet 7 pengőért kapni, a legolcsóbb 10. Le kell tennünk arról, hogy 20-at vegyünk. Az egyik ószeres nagyobb tétel esetén hajlandó 8-ért adni darabját, de oly öntelten fölényeskedik, hogy ott hagyjuk. A sarokban egy kövér, kofaszerű asszonságnál találunk 5 szép darabot, hosszú alkú után ideadja darabját 7 pengőért. Flóra vett még egy bársony gyermeknadrágot is, K.M. Péternek, aztán még egy nadrágot. Elvisszük a csomagot a keleti ruhatárába. Elvillamosozunk még 2 helyre, ahol ígértek használt ruhát, meg is kapjuk. Tehát olyan nagyon szép, hogy gyakorlatilag a kutatás során nem csak az élelemről gondoskodtak ők, tehát a mi házaspárunk I.S. és Kozmuca, hanem a ruhát is a másik kontrollcsoportnak is ők szerezték be közösen. Egyébként nagyon fontos még Flóra gyógypedagógiai tevékenységénél megemlíteni azt is, hogy nagyon sokat számít, hogy a mesterei iszonyat nagy munkabírású, szorgalmú és szakmailag is jelentős emberek voltak. Ezért is hívták egyébként Flórát a kicsit irigykedve, de kicsit nagyra becsüléssel is Szondi apródjának. Ugyanis Szondi Lipót volt az egyik nagy mestere Flórának, és Benedek Istvánnal együtt, ugye, aki leszármazottja a Benedekelek mesemondónknak, Benedek Istvánnal együtt részt vett Kozmuca Flóra a Szondi teszt megalkotásában, ami mai napig is ugye használatos diagnosztikai eszköz a pszichológiában. De egyébként Szondin kívül még Bárci Gusztáv, Tóth Zoltán neve említhető. Tóth Zoltán talán a laikusoknak kevesebb dolgot mond, de ő is nagyon sokat tett a fogyatékkal élőknek a fejlesztéséért, illetve oktatásáért, és egyébként Tóth Zoltánnak az asszisztense volt sokáig a főiskolán is Kozmuca Flóra. Ezt kevesen tudják például, hogy Kozmuca Flóra volt talán az első, talán egyike a női oktatóknak a gyógypedagógiai főiskolán, és sokan nem is értették a férfi tanárok közül, hogy miért szükséges az, hogy női oktató is részt vegyen a képzésben.
2: Éppen ezt akartam kiemelni, hogy azért itt még mindig a 20. század elejéről, első évtizedeiről beszélünk, és milyen lehetett, mennyire érezte ezt a úttörő szerepet ő? Tehát milyen lehetett ez neki, hogy gondolom azért a külföldi ösztöndíj sem volt egy mindennapi eset, akár ez a filozófiai irány, az, hogy oktathatott a felsőoktatásban, az, hogy a legnagyobbak vették maguk mellé a teljesítménye alapján. Ezek azért nekem mind azt üzenik, hogy nem szokványos közegben mozgott, és feltétlenül nem gyakran mozgott női közegben.
3: Ahogy nekem sikerült megismernem Flóra személyiségét, és akkor most kicsit visszautalnék arra, hogy én 10 évvel ezelőtt mert csináltam egy kiállítást, mert Szemben ülsz velem címmel az Országos Széchenyi Könyvtárban Kozmuca Flóráról, és akkor kezdtem el vele foglalkozni. Akkor ismertem fel, hogy Kozmuca Flóra egy egyszerű, passzív, múzsai szereplőnél sokkal többet alkotott, sokkal tehetségesebb volt, sokkal sokszínűbb személyiség volt, és akkor láttam egyébként, hogy nem csak egyszerűen oktatott a gyógypedagógiai főiskolán, hanem nagyon-nagyon sok ideig a gyógypedagógiai főiskola főigazgatója is volt, a mostani Damjanich utcai épületnek az alapkövét gyakorlatilag, ha nem is ő tette le, mert az átadáson már nem volt, de még az alapkő letételen ott volt, de nagyon-nagyon sokrétű a pályája, és tényleg abban az időben, amikor a nőknek sokkal kevesebb lehetősége volt, az, hogy a lélektani laboratórium vezetője volt, hogy számos olyan tanulmányt, illetve könyvet szerzett ő, ami a mai napig még használatos a gyógypedagógia oktatásban, a fejlődésben gátolt gyermekről, vagy a fogyatékos munkalehetőségeinek kiszélesítéséről. Ez már gyakorlatilag, ez már a múlt század közepén megírta ezeket a könyveket. Legfontosabb műve azonban a gyógypedagógiai pszichológia volt, ami nagyon-nagyon sok kiadást élt meg a mai napig, egy nagyon szép, színes, borítójú könyv. De amit az ő személyéről meg elmondanék, az egyébként számomra múlt héten derült ki, amikor a gyógypedagógia karon, ami ugye a főiskolából származó kara, és most az ELTE-hez tartozik, egy nagy emlékkonferenciát tartott az egyetem, és nagy megtiszteltetés ért, amikor plenáris előadónak felkértek, és akkor egy kisebb kiállítást is megnyitottak az ő tiszteletére, ahol szerepet kapott az ő íróasztala, az ő jegyzetei, és az ő naptára is. És nagy vigasságot okozott ott a nézők, látogatók körében, amikor kinyitották a naptárát, és azt látták, hogy most már az évre pontosan nem emlékszem, de hogy január 2-án szigorlatoztatta a hallgatókat, tehát, hogy ott azért ő nagyon komolyan vette a szakmáját, nagyon komolyan vette az oktatást, nagyon komolyan vette a segíteni akarást. Sosem félig segített, hanem mindig teljes erőből a kollégái is, hallgatói, akik még mai napig köztünk vannak, nyilatkoztak róla, és mondták, hogy az utolsó pillanatig, hogyha írtak egy tanulmányt, és kíváncsiak voltak az ő véleményére, akkor ő azt elolvasta, leült, elmondta a véleményét, tehát mindig segíteni akart, és mindig komolyan vette ezt, és mindig nagyon precízen állt ezekhez a feladatokhoz, ahogy egyébként nagyon sok feladathoz, vagy nagyon sok dologhoz az életben érdemes íj és napló jegyzeteit olvasni, ahol leírja, hogy nagyon gyakran jártak kettesben úszni a Balatonban, de sokáig előfordult úgy is, hogy nem haladtak a vízben, és nem azért, mert Flóra nem tudott úszni, mert nagyon-nagyon jó úszó volt, hanem azért, mert ahogy úszott a vízben, húzgálta ki a különböző gyomnövényeket a víz aljáról, mert hogy annyira zavarta, hogyha valami nem úgy működik, ahogy szerinte kellett volna, de közben ez a segíteni akarás pedig abban is megmutatkozott, hogy amikor kijöttek a vízből íjéssel, és levették a vizes fürdőruhát, akkor mindig felhívta a íjés figyelmét arra, hogy ha kicsavarja a fürdőruhát, akkor csak növényre csavarja, és ez egy idő után íjésnek is teljesen természetes rutin feladattá vált az úszások után.
2: Milyen izgalmas, hogy itt már rögtön a környezettudatosságnál tartunk, de nekem az is feltűnt, ahogy most róla beszéltél, akár ezzel a január 2-ai vizsgáztatással, akár a úszás közben is hasznossá teszem magam típusú cselekedettel, hogy mintha fáradhatatlan lett volna, vagy mintha egy ilyen állandó kényszer lett volna benne arra, nem biztos, hogy ez a legjobb szó rá, hogy cselekedjen, hogy hasznos legyen.
3: Teljesen jól látod, fáradhatatlannak tűnt számomra is, ahogy foglalkoztam vele, de erről beszámol az a közeg is, akik ismerték, én nagyon jó kapcsolatban vagyok az ő lányával, I. és Máriával, és az unokájával, Kodolányi Judittal, akiknek ezúton is nagyon hálás vagyok, hiszen nagyon sokat segítettek nekem a kutatásban, vagy bárhol, amikor megakadtam, akkor nagyon sok értékes, fontos információval, vagy építő kritikával láttak el. Tehát, hogy ők, tehát a család maga is erről számol be, hogy fáradhatatlan volt, bár ugye I.S. Mária el szokta mindig mondani, hogy ő gyermekként, egy egyedüli gyermekként, I.S. és Kozmuca gyermekeként úgy élte meg, hogy vele túl keveset foglalkoznak, mert hogy ő azt szerette volna, hogyha éjjel-nappal fogja egyszerre anyukája és apukája kezét, és közös időt töltenek lehetőség szerint a nap 24 órájában, de a család is, illetve a diákjai, hallgatói is így emlékeznek vissza erre, hogy alig aludt, illetve amikor I.S.-t olvassuk, akkor ott az is látszik, hogy nem csak, hogy alig pihen, ha úgy érzi, hogy nincs ideje, akkor akár nem is eszik, tehát, hogy I.S. próbálta több ízben rábeszélni, hogy ha valahol jártak, hogy ugorjanak be valahova enni, és akkor mondta Flóra, hogy nem majd otthon, de I.S. erősködött, hogy de hát ez már mikor lesz már, hát ez még nagyon sok idő, de akkor egy kicsit Flóra átváltott ilyen huncut gyerek típusú szerepre, és akkor mondta, hogy hát, hadd legyek már egy kicsit éhesebb, és végül is meggyőzte I.S.-t abban, hogy ráérnek még az evéssel, tehát fáradhatatlan volt valóban. Ő gyerekkorától egyébként ez a segíteni akarás, és az, hogy végül költő-író felesége lett, de már ugye előtte József Attilához is hajlandó lett volna hozzámenni, abban az is benne volt, hogy úgy képzelt kislánykorában, hogy egy nagy feltaláló, vagy képzőművész, festő, szobrász felesége lesz. És azért volt ez az elképzelése, mert ő azt gondolta, hogy ő maga önálló jogon nem lesz képes valami maradandót alkotni. Hát ezt most már ebből ennyi idő távlatából kijelentetjük, hogy ebben tévedett Kozmuca Flóra, mert igenis óriásit alkotott a saját szakmájában is. De hát fontos megemlékezni, irodalmárként is fontosnak tartom megemlékezni azokról a versekről is, amiket ő ihletett. Itt a két jelentősebb művész, József Attila és I.S. Gyula, akinek a szerelmi költészetében Flóra egyértelműen megjelent, és különbség van a Flóra versekben. Míg József Attilának a Flóra versei egy ilyen nagyon hirtelen, nagyon elsöprő, óriási érzelemről szólnak, hiszen ezt kevesen tudják, de József Attila azonnal beleszeretett Kozmuca Flórában első alkalommal. Egyébként ez I.S. esetében is elmondható.
2: A beszélgetésünk ezt nagyon szépen megmutatta. Szerintem az is kiderült, hogy mitől is volt múzsa Kozmuca Flóra, és közben pedig sikerült egy kiváló elhivatott gyógypedagógust is megismernünk.
1: Lícómi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
4: Ezzel műsorunk végére értünk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk legközelebb is, de addig is megtalálják híreinket, tudósításainkat az uniesterházy.hu oldalon és a Lícóm Televízió műsorán.
1: Lícómi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
2: 21 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Egy éve 2025. május 8-án este hirdették ki a Szent Péter Bazilika középső erkélyéről a várakozó híveknek, zarándokoknak. Habemus pápám, vagyis van pápánk, Robert Francis Prevost 14. Leó néven. Az emberi hangok és arcok megőrzése címmel írta meg 14. Leó pápa üzenetét a társadalmi kommunikáció 60. világnapjára, melyet május 10-én tartunk. Mint fogalmaz a Szentatya, az arc és a hang minden személy egyedi, megkülönböztető jegyei. Kifejezik megismételhetetlen identitását és minden találkozás alkotó elemei. Ezt az ókoriak jól tudták, ezért az emberi személy meghatározására az ókori görögök az arc proszópon szót használták, amely eredetét tekintve azt jelenti, ami a tekintet előtt áll, a jelenlét és a kapcsolat helye. A személyt jelentő latin persona kifejezés a personó igéből ezzel szemben a hangot foglalja magában, nem akármilyen hangot, hanem valakinek az összetéveszthetetlen hangját, fogalmazott a Szentatya, majd hozzátette. Az arc és a hang szent. Istentől kaptuk azokat, aki saját képére és hasonlatosságára teremtett bennünket, és azzal az igével hívott életre, amelyet ő maga intézett hozzánk. Ez az ige először a proféták hangján szólalt meg az évszázadok során, majd az idők teljességében testé lett. Ezt az igét, Istennek ezt az önközlését közvetlenül is hallhattuk és láthattuk, mert megismertette magát Jézusnak, Isten fiának a hangjában és arcában. 14. Leó pápa üzenetében kiemelte: fontos, hogy neveljünk és nevelődjünk a mesterséges intelligencia tudatos használatára, és ebben az összefüggésben óvjuk saját képünket, saját arcunkat és saját hangunkat, hogy azokat ne használják fel káros tartalmak és magatartásformák létrehozására. Fogalmazott a Szentatya üzenetében, melyet a társadalmi kommunikáció 60. világnapjára írt. Görög Mártát a Szegedi Tudományegyetem állam- és jogtudományi karának dékánját kérte fel az igazságügyi minisztérium irányítására Magyar Péter leendő miniszterelnök. Magyar Péter a közösségi oldalán jelentette be, hogy a magyar jogász szakma koronázatlan királynőjét, a Szegedi Tudományegyetem állam- és jogtudományi karának dékánját, dr. Görög Mártát kérte fel igazságügyi miniszternek. Azt írta, hogy a professzor elmúlt 2,5 évtizedben végzett akadémiai, szakmai és közéleti munkája garancia arra, hogy az alkotmányos rend, a jogállam, a fékek és ellensúlyok, valamint a jogbiztonság újjáépítése a legjobb kezekben lesz. Magyar Péter korábban Mellétei Barna Mártont javasolta a posztra, de ő csütörtökön a közösségi oldalán bejelentette, hogy lemond a jelöltségről. Mellétei Barna Márton a leendő kormányfő, Magyar Péter sógora. Idén több mint 89 ezer tanuló felvételizett középfokú nevelési oktatási intézménybe. 9. évfolyamra 76.198-an, 6 évfolyamos gimnáziumba 8.071-en, 8 évfolyamos gimnáziumba 5.272-en, tájékoztatta az oktatási hivatal a távirat irodát. Az általános középfokú felvételi eljárásban a 9. évfolyamra jelentkező diákok 98,23%-a nyert felvételt valamely középiskolába. A 9. évfolyamra felvételt nyertek 79,17%-a az első helyen, 94,88%-a pedig az első három helyen megjelölt tanulmányi területek egyikére felvételizett sikeresen. Több mint 13 ezeren vettek részt a mai német nyelv írásbeli érettségi vizsgán, közölte az oktatási hivatal a távirat irodával. Tájékoztatásuk szerint középszinten 899 helyszínen 10.154, emelt szinten 75 helyszínen 3041 vizsgázó tett érettségi vizsgát német nyelvből. Végül az időjárásról. Délfelől fátyol felhőzet húzódik fölénk, ami az ország déli harmadában lesz a legvastagabb. Csapadék nem várható, többnyire mérsékelt északi szél néhol időnként megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 8 és 14 fok között valószínű. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 21 és 27 fok között várható. Híreket hallottak.
1: Kultúrkör című műsorunkban olvasni, nézni, hallgatni valót ajánlunk Önöknek.
3: Dicsertessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, programajánló műsorunkat hallják. Szeretettel köszöntik Önöket a műsor szerkesztői Farkas Erzsébet és Kalész Beáta. Ha tehetik, töltsék velünk az előttünk álló közel egy órát. Műsorunkhoz további tartalmas időtöltést, jó rádiózást kívánunk!

0: Csoma Simon Máriát, a II. Rákóczi Ferenc könyvtár általános igazgató helyettesét szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió mikrofonja előtt. Hogyan is kapcsolódik a májusi majális Miskolcváros ünnepéhez és napjához, amely számunkra oly fontos nap, május 11-e, az a bizonyos nap, amikor Miskolcváros ünnepét ünnepeljük. No de ez a májusi majális hogyan kapcsolódik ehhez a naphoz?
1: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Igen, már 10. alkalommal kerül megrendezésre a könyvtári majális, és először 2015-ben rendeztük meg ezt a eseményt. Minden évben úgy szervezzük meg a majálist, hogy ez Miskolcváros napjához kapcsolódjon. Mindig szombatra esik a majális, és az a szombat, amelyik a legközelebb esik Miskolcváros napjához, hiszen május az a majálisok ünnepe, a szabadtéri rendezvények ünnepe. Jön a jó idő, a könyvtár is egy kicsit kilép a könyvtár falai közül, és a szabadban is megjelenünk a könyvtárral, és valamilyen módon kapcsolódunk Miskolc városához is, ha nem is hagyományosan, ha ezen a majálison nem is Miskolcot ünnepeljük, hanem inkább az olvasást és a kultúrát, amely pedig fontos része minden városnak, így Miskolc városának is.
0: Mert hogy önök a májusi majálissal elsősorban az olvasást szeretnék népszerűsíteni, valamint a könyvtár feladatát és szerepét.
1: Igen, az a célunk, hogy megszólítsuk azokat is, akik nem könyvtárba járóak, nem ismerik a könyvtár szolgáltatásait, nem ismerik a könyvtár épületét, ők is bátran bejöjjenek a könyvtárba. Egy ilyen majális alkalmával nem csak a könyvtár szolgáltatásait, hanem az épületet is bejárhatják, mindezt úgy, hogy közben szórakoznak, játszanak, információkat szereznek. Elsősorban a gyerekeknek szól, hiszen a gyerekeket a legkönnyebb megszólítani, de a felnőtteket is szeretettel várjuk, hiszen aki a gyermekek kísérőjeként érkezik, az ugyanúgy részt vesz ezen a játékos majálison, élvezheti a koncerteket, figyelheti a fellépőket, ugyanolyan szórakozást nyújt mindenkinek, minden korosztálynak.
0: Könyvvásár is lesz a májusi majálison. 10 óra és 16 óra között itt a központi épületben könyveket vásárolhatnak az érdeklődők. Egy könyvvásár során mit tudhatunk erről?
1: Igen, nagy sikerű rendezvény mindig, amikor tartunk könyvvásárt, használt könyvek vásárát. Itt az érdeklődő olvasók a könyvtár használt könyveiből válogathatnak, 500 forint per darab egységáron, jó állapotú, ám használt könyvekről van szó, és a könyvtár nyitvatartási idejében szombaton 10-től 16 óráig mindenkit szeretettel várunk, azt is, aki a majálisra érkezik, és azt is, aki csak a könyvvására.
0: Miskolcváros történetével is foglalkozik a II. Rákóczi Ferenc könyvtár, hogyan és miként?
1: A századfordulós hétvégén, most májusban, amikor is Miskolcváros napját ünnepli a városjárás, egy szokásos rendezvénye a városnak, ebben a könyvtár most a majális miatt helyszínként nem vesz részt, viszont a gyűjteményünkre építve készül egy kiadvány, Miskolci Hírmondó néven, ami a régi korok hangulatát idéző újság lesz, amiben régi Miskolcra vonatkozó híreket, hirdetéseket, képeket találhatnak. Ez egy néhány oldalas kiadvány, amelyet a kollégáink állítottak össze, és ezzel is idézve a régi időszakot, a századforduló időszakát.
0: Egy új szolgáltatásról is kérdezem önt, nem véletlenül, hiszen ez az új szolgáltatás hamarosan elérhető lesz a II. Rákóczi Ferenc könyvtárban. Mi is ez a kezdeményezés?
1: Több visszajelzést kaptunk az olvasóinktól, hogy nagyon szeretik az itt a könyvtárban meglévő társasjátékokat. Ezek pár éve már rendelkezésre állnak, és itt helyben játszhatnak vele, viszont felmerült az az igény, hogy szeretnék ezeket a társasjátékokat kölcsönözni. Éppen ezért elgondolkodtunk, hogy hogyan is lehetne ezt megoldani, és május végén, egészen pontosan május 26-ától itt a II. Rákóczi Ferenc könyvtár központi épületében, illetve a József Attila tagkönyvtárban elindítjuk a társasjáték kölcsönzési szolgáltatásunkat. Több társasjátékot is beszereztünk, és ezeket meghatározott időre, meghatározott feltételekkel a beiratkozott olvasóink kölcsönözhetik. A feltétel az az, hogy aki kölcsönzi, az beiratkozott olvasónk legyen, illetve 16 év fölötti olvasók kölcsönözhetnek csak társasjátékot, és van egy egyszeri kölcsönzési díja ezeknek a társasjátékoknak. Ez a játék kategóriájától függően 400 forint, illetve 800 forint, tehát nem egy nagy összeg. Ugyanúgy lehet kölcsönözni a társasjátékokat, mint a könyveket, lehet választani közülük. Amire oda kell figyelni, hogy egy társasjáték az rengeteg darabból áll, és ezekre nagyon-nagyon oda kell figyelni, hiszen egy darab elvesztése is élvezhetetlenné teheti a játékot későbbiekben mások számára. A játékokat a katalógusunkban is megtalálhatják, honlapunkon is lehet tájékozódni, hogy milyen társasjátékokat lehet kölcsönözni. Többféle korosztálynak szól, a legkisebbekre is gondoltunk, és a idősebb, felnőttebb korosztályra is, tehát nagyon széles skálán találhatóak meg a társasjátékok.
0: Mikortól lesz elérhető ez a kezdeményezés?
1: Május 26-ától kezdődik ez a kölcsönzési időszak, itt a II. Rákóczi Ferenc könyvtár központi épületében, illetve a József Attila tagkönyvtárban. Ezeket a társasjátékokat nem lehet egyik könyvtárból a másikba átkérni, mint ahogy a könyveket, ezek kimondottan csak ebben a két könyvtárban kölcsönözhetőek.
0: Köszönöm szépen a beszélgetést Csoma Simon Máriának, a II. Rákóczi Ferenc könyvtár általános igazgató helyettesének.
1: Én is köszönöm szépen, és szeretettel várunk mindenkit május 9-én a könyvtári majálison a Népkertben.
0: Miklós Katalinnal, a II. Rákóczi Ferenc könyvtár gyermekkönyvtári vezetőjével, hát mondhatom úgy, hogy gyakran beszélgetünk a Szent István Rádió Kultúrkör című műsorában, de nem véletlenül, hiszen mindig van miről beszélgetnünk. Most például a könyvtári majális című programjukról, amely idén jubilál, 10. alkalommal kerül megrendezésre.
2: Bizony, ez már a 10. könyvtári majális lesz. Hát 2015-ben, amikor elindítottuk, őszintén szólva nem is reménykedtünk ebbe, de én annyira boldog vagyok, meg hát remélem az érdeklődők, illetve hát nap mint nap azt tapasztaljuk, hogy várják ezt a nagyszabású könyvtári rendezvényt, úgyhogy reméljük, hogy most is sokan lesznek, és tényleg élvezni fogják, és a fő cél az, hogy a könyvtárat népszerűsítsük, amit nem tudunk elégszer kihangsúlyozni, mert ugye az idők folyamán azért változott a könyvtárnak a tevékenysége, de mégiscsak az alapszolgáltatása, ami egyébként most is majd színesedni fog, szóval, hogy az mégiscsak állandó és örök, és ez a hatalmas nagy kultúrkincsen rendelkező intézmény népszerűsítését nem lehet elégszer megoldani, hogy úgy mondjam, úgyhogy reméljük, hogy ez a mostani 10. könyvtári majális is arról fog szólni, hogy tényleg a Miskolc közönsége, lakossága, vagy a város környéki érdeklődők is úgy jöjjenek el ide a könyvtárba, hogy igazi élmény legyen számukra, kulturális élmény, és az is, hogy tényleg ezt a nagy múlttal rendelkező intézményt a szívükbe zárják.
0: Mikor lesz a könyvtári majális, és milyen programokkal várják idén az érdeklődőket?
2: 2026. május 9-én, szombaton lesz ez a 10. könyvtári majális. Ugye már a kezdetektől is az is célunk volt, hogy ugye a Miskolc város napjához tegyük ezt az ünnepet, és hogyha most is ugye május 9 lehet annak nevezni, tehát a Miskolc város ünnepének egyfajta ilyen kis előszobája. 10 órakor kezdődnek a programok, és egészen délután 3 óráig várjuk a érdeklődőket, de a könyvtár természetesen, mint minden szombaton, azon a szombaton is nyitva lesz, az pedig a könyvtár is 10-kor nyit, és délután 4 óráig nyitva van, úgyhogy a könyvtár rendelkezésre áll a érdeklődők, a felhasználók számára.
0: És programok is lesznek szép számmal. Milyen programok?
2: Hát igen, én azt gondolom, hogy igyekeztünk egy kicsit, persze ez egy családi nap, de idősebbeknek, fiatalabbaknak, kisgyerekeseknek egyaránt programot szervezni. Hát a 10. könyvtári majálisnak, mint az elsőnek is egyébként a nyitó rendezvénye, a Kolompos Együttes koncertje lesz, a Kolompos Mulatságot viseli ez a program. Ugye a Kolompos Együttes már 80-as évektől kezdve feltűnt a magyar népzenei palettán, és ugye a népszokásokat, mutatják be a gyerekeknek, persze koncert, tehát zenei eszközök segítségével, és azt gondolom, hogy ez egy színvonalas, igényes műsor gyereknek, felnőttnek egyaránt.
0: Május 9-én 10 órakor itt a könyvtárban, a központi épületben, vagy a könyvtár előtti téren?
2: Hát nagyon jó a kérdés, igen, mert hogy azt nem is mondtam, hogy ugye ez a könyvtári majális, mint ugye a majálisok általában, szabadtéri is, vagy nagy részt szabadtéri, úgyhogy lesz egy színpadunk a könyvtár előtti téren, és a Kalompos Mulatság természetesen ott kint, reméljük, szikrázó napsütésben, mint ahogy most is ott lesz a helyszíne.
0: A nap folyamán pedig számos program lesz, gondolom a központi épületben, és kint a színpad környékén is. Melyek ezek?
2: Igen, igen. Itt is lesz bent a könyvtár épületében, hiszen most is hirdetünk családi vetélkedőt, Kincsvadászat a címe, a sárkányok kincseit kell majd megkeresni, különböző játékos feladatok segítségével. Lesz állomás egyébként a népkertben is, ugye ez is mutatja azt, hogy azért szabad téren is vagyunk, de a többi állomás ennek a családi vetélkedőnek a könyvtár épületében lesz. A kézműves foglalkozások ebben az évben is jön hozzá a Fügedi Márta Egyesület mesterei, kézműveskedni majd kint a könyvtár előtti téren a sátrak alatt lehet. Lesznek különböző ismeretterjesztő kis játszóházaink is, azt gondoljuk ez is nagyon-nagyon fontos. Például a Magyar Madártani Egyesület munkatársai is eljönnek hozzánk, illetve hát a gyerekekhez, az érdeklődőkhöz. Ugye a könyvtárnak van egy könyvkötészeti műhelye, és a könyvkötő kolléganőim már évről évre vállalják azt a szerepet is, hogy megmutassák, hogy hogyan készül egy könyv, illetve nem csak, hogy megmutatják, hanem ki is lehet próbálni, de szoktuk tapasztalni, hogy idősebb korosztály is szívesen jön, hogy saját könyvét elkészítse a könyvkötők segítségével. Játszóparkot is nyitunk, mert hogy azt is nagyon-nagyon tapasztaljuk, ugye, meg nem kell ezt kihangsúlyozni, hogy játszani jó, a gyerekek nagyon szeretnek, tehát különböző képesség és készségfejlesztő játékok is lesznek a Borka Játszópark jóvoltából. A gyerekek ugye nagyon-nagyon szeretik az állatokat, és ezért is gondoltuk, és nagyon köszönjük, hogy a Tiszántúli Mentőkutyás Egyesület minden alkalomkor nyitott a programunkra, és ők most majd ebben az évben is egy bemutatót fognak tartani. Hát azt gondolom, hogy nagyon-nagyon jó kapcsolatokat ápolunk a különböző oktatási intézményekkel, és itt a városban tényleg olyan kiváló intézmények vannak, ahol olyan kiváló oktatás folyik, hogy a gyerekek megmérettettek egy ilyen rendezvényen is. A Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium diákjai, a Színva Völgyi Néptánc műhely közösen a 6. osztályos évfolyam táncolni fog, néptáncot adnak elő, ugye ez is a Kalompos vonalhoz tartozik, a népi kultúra bemutatása, a Fazekas utcai általános iskola színjáték tanszakos hallgatói verselni fognak, vagy a Miskolci görögkatolikus iskola is egy ilyen tavaszi dalcsokorral érkezik hozzánk, úgyhogy az is biztos egy élvezetes, kedves kis műsor lesz, és az avasi Herman Otto általános iskola szimfónia programja is zenélni fog, mesélni fog, úgyhogy ott a pedagógusok is bekapcsolódnak a műsorba. Azt gondolom, hogy az is nagyon-nagyon élvezetes lesz, és lesz Kován Levente, aki kiskora óta a könyvtár látogatója, a szülei is természetesen, mert hát kell hozzá a szülő, hogy elhozza a gyermeket. Ő ígéretes báb művész palántának tekinthető, azt gondolom, és ő fogja zárni a majálisunk programját a báb előadásával, és még elfelejtettem mondani, hogy ez is már hagyomány, hogy azok az olvasóink, akik az év folyamán gyakran látogatják a könyvtárat, és magukban éreznek, hogy úgy mondja, művészi hajlamot, ilyen Krisztián Bendegúz András is, aki már gyerekkora óta jár a könyvtárba, és a Miskolci Nemzeti Színházba is időnként fellépett különböző darabokban, és ő is örömmel vállalta, hogy egy művészi hajlamait ezúton is, így a majális műsorában is megcsillogtatja.
0: A kísérő programok között pedig még meg kell említenünk dr. Berényi László egyetemi oktató előadását, valamint az Észak-Keleti Átjáró Egyesület átjáróház programját is. Melyek ezek?
2: Hát dr. Berényi László, a Miskolci Egyetem adjunktusa, ő vele régi kapcsolatunk van, és ő is mindig az első szóra jön, hogy egy picit így lehet, hogy általános iskolás korosztálynak, hogy egyetemi tanár, de annyira egy nyitott minden korosztályhoz nagyon-nagyon ért, és mindig olyan nagyon lelkesen, mindenféle energia, tudatos használattal, energiahasználattal kapcsolatos, a természetvédelemmel kapcsolatos dolgokat mindig kitalál, úgyhogy most is olyan kis attraktív játékai lesznek, amely nem csak ismeretet tudhatunk meg ebben a témában, hanem a gyerekek ezt kipróbálhatják, és mindig élvezetes szokott lenni. Annak is nagyon-nagyon örülök, hogy az Észak-Kelet Átjáró Egyesület megkeresett minket, mert hát azt kell mondjuk, hogy ez a 10. könyvtári majál is már hozza magával azt is, hogy minket keresnek meg, úgyhogy ez nagyon-nagyon jó érzés. Ugye az Észak-Kelet Átjáró Egyesület többféle mesekönyvet is jelentetett már meg, és mindig a kulturális programjai vannak. Kicsit a könyvöket is fogják népszerűsíteni, meg ők is a gyerekeknek ilyen játékos kis meseösvényt kínálnak, ami azt gondolom, hogy egy élvezetes program lesz.
0: Sok mindenről beszéltünk az elmúlt percekben, a könyvtári majális idén is színes programokkal várja az érdeklődőket, mondjuk el a legfontosabbakat, a helyszínt és az időpontot, és kérem szépen fogalmazzon meg egyfajta személyes meghívót a Szent István Rádió kedves hallgatói felé.
2: Tehát az időpont az 2026, május 9, szombat, 10 órai kezdés, és délután 3-ig teletöltjük az érdeklődék zsákját programmal. Hát én mindenkit nagy-nagy szeretettel várok, kicsit nagyot, családost, nem családost, olyat, aki szeretne igazán igazi értéket adó kulturális programon részt venni, és hogyha úgy tetszik, a könyvekkel majálisozni, és kint a szabadtér gyönyörű varázsát is élvezni.
0: Miklós Katalinnak, a II. Rákóczi Ferenc könyvtár gyermekkönyvtári vezetőjének köszönöm szépen a beszélgetést.
2: Én köszönöm nagyon az érdeklődést. Köszönöm szépen.

0: Rézai Zoltánnal, a II. Rákóczi Ferenc Könyvtár PR munkatársával. Kultúrkör című műsorunkban soron következő programajánló riportunkat készítjük el, hiszen itt a május hónap, és bizony május hónapban is számtalan programmal várják a könyvtár és tagintézményei a kedves érdeklődőket. Nos, egy igazi májusi majális programkavalkáddal készültetek, fogalmazhatok így?
1: Így van, de már a majárisról hallhattak itt Miklós Katalin kolléganémtől, de azon kívül is dübörögnek itt a könyvtári programok. Májusban már egy picit kimegyünk a szabadtéren, és több a majálison kívüli helyszínek is lesznek majd, más helyszínek, ahol a szabadtéren lesz a könyvtár. Na nem ilyen a babusgató, mert az itt lesz a gyerekkönyvtárban, és már szerintem a hallgatók, az olvasók, akik érdeklődnek, ráálltak erre a szombat délelőtt 10 órára, május 16-án lesz ez a majálist követő szombaton, akkor jön majd Barnóczky Beáta, a zenepedagógus, kicsiknek, nagyoknak aranyos kis mondókázós program lesz. Pénteken, május 8-án, ez már felnőtt program, Giacomo Puccini Manon Lescáját hallgathatják meg, illetve nézhetik meg, mert az operafilm lesz, az Opera Barátok klubjának rajongói. Május 8-án 14:30-tól kezdődik majd itt a központi könyvtárban ez a program. Aztán Berta Diánának a kiállítása nyílik majd itt nálunk, ő egy szolnoki illetőségű művész, május 11-én, 16:30-tól Angyalokat címe. Már itt vannak az alkotások, elhozta Szolnokról, és 11-én lesz a kiállítás megnyitó 17:30-tól. Másnap 12-én pedig egy történelmi témájú könyvvel érkezik hozzánk Csontos László, akit ismernek, mint újságíró, a Déli Hírlapnak volt újságírója, a Blicknek országos tudósítója, számos történelmi regényt írt már, például a Muhi csatáról, annak körülményeiről, vagy ott volt a kuruckorban játszódó kötete, vagy a szabadságharc, 48-49-es szabadságharc idején játszódó kötete, de kiemelném a Hőseink az étlapon címűt is. Most a Rákóczyakról ír. Szikszó 1588, a Rákóczyak csillaga. Az évszám és a helynév az a szikszói csatára utal, és nyilván a Rákóczyak koráról, dicső koráról szól ez a könyv, és szól majd a beszélgetés május 12-én, kedden 17:00-tól, picit később, mint szokott. Jut még egy program arra a hétre, mert Borda Réka is érkezik majd, Hangácsi Zsuzsanna kolléganőm beszélget majd május 14-én 17:30-tól. És aztán még egy könyvbemutatót ajánlanék innen a központi könyvtárból, Kassai Balázs, ő egy kerekesszékes író, már volt egy könyvbemutatója nálunk, az Levelekről szól, most Talán igaz című könyv az Írországban játszódik, és itt kell megemlítenem, hogy Balázs elküldött nekem, fel is hívott telefonon, és elküldött egy videót, amelyben leírja, hogy lesz ez a könyvbemutató, és ezt az Ír Nagykövetség is megosztotta. Révén, hogy írországi kötődése is van ennek a Talán igaz című könyvnek. Egyébként e-könyv néhány példány készült nyomtatva is, tehát a könyvtár is kapott belőle példányt, meg ugye az OSK-nak is elküldte a köteles példányt, és Lajos András színművész fog majd felolvasni a kötetből. Nagyon izgalmas beszélgetés május 19-én, kedden 17:30-tól.
0: Programajánló riportunk folytatásában pedig a tagkönyvtárak májusi programjait ismertetjük. Melyek ezek?
1: Bizony, mert nézzük a József Attila könyvtárat. Toldi közönség találkozó Bónis Róbert történelmi regényíróval. Ugye itt majd Truksz Béla fog vele beszélgetni, akit nagyon jól ismernek, hiszen történelmi regényíró, forgatókönyvíró, és a Toldi szerzőjével, mármint ugye a forgatókönyvíróval beszélünk, mert nyilván a Toldi trilógia szerzője Arany János, de itt a forgatókönyvíróról beszélünk, nagyon sok érdekes információt tudhatnak meg. Ugye egy történelmi regény is született ebből, hát várjuk a érdeklődőket, ez május 11-én délután 4:00 lesz. És ugyancsak akár lehetett volna a következő program is május 11-én, mert a Városnapjához kapcsolódik, mi Miskolcunk, miskolci költők szemével, a Miskolci Baross Nyugdíjas Klub, Miskolc Városnapi ünnepsége, vagy programja a Városnapjához kötődően, 12-én, május 12-én délután 2:00 lesz. Nagyon jó a kapcsolat itt a nyugdíjas körrel, klubbal, és sokszor jönnek közös programot szervezni. Nem marad el a papírszínházas mesefoglalkozás 14-én csütörtökön 16:30, anyám tyúkja, hát Petőfi vers. És ezt is meg lehet csinálni, ez nagyon jól a morzsakutyától kezdve papírszínházas változatban, erre tesznek egy kísérletet, nem is kísérletet, hanem ezt mutatják meg a József Attila könyvtár munkatársai. A Kafka Margit könyvtárban egy pici szomorú hírrel a Kafka könyvtárban. Nagyon megszokták már az olvasók, a hallgatók, hiszen készítettél te is Sóspataki Ferenccel interjút, de az utolsó lesz a gyógyulat körből, többet már nem érkezik hozzánk. Ő is már idősebb, gondolom, ugye Gárdonyból jön ide, de utoljára még május 11-én hétfőn délután 4 órakor itt lesz. Téma mikor, hogyan és miért a legegészségesebb, a legtermészetesebb gyógymód a víz, ez már második rész, hiszen áprilisban is ez volt a téma. Tehát a Lévai József muzeális könyvtárban május 4-től már látható egész 31-ig a Girondiak bosszúja, áradó terror a 18. század végéig Franciaországban, ugye Robespierre korszak a nagy francia forradalom után, hát nagyon sok kivégzés volt Guillotin által, és hát erről szól képek, könyvek a francia forradalomról, ez az alcím ennek a kiállításnak. A Móra Ferenc könyvtár meg szokott emlékezni névadójáról, Móra Ferencről, most is egy előadással, május 18-án, kedden délután, 2 órakor Kóczi Rozália Móra Ferenc Miskolcon címmel tart előadást. És akkor kiránduljunk egyet képletesen Diózsérbe, mert ott székel a Petőfi Sándor könyvtárunk, ott lesz egy nagyon érdekes kiállítás, Látva lássanak. Rátki Júlia festőművész kiállítása lesz, a Szent Imre kórus működik közre, a kórus vezetője pedig Regő Zsolt. Hogy is van a versből? Szeretnének, hogy látva lássanak. Igen. Hát meglátjuk, hogy itt ki mire asszociál, Rátki Júlia képeit nem láttam még, önök nézzék meg, és még néhány program a Tompa Mihály könyvtárból. Ezek közül is kiemelném a május 13-ai anyanyelvi játékot délután 3-tól, most nem az én, mert én vezetem, nyelvi fejtörők lesznek, jön a Martin Kertvárosi nyugdíjas

0: Színes változatos programokkal várja a Dobó István Vármúzeum májusban az érdeklődőket. Május 9-én emlékhelyek napja lesz, május 10-én családi nap, pünköskor és gyermeknapon különleges programokkal készül az intézmény. A május 9-i emlékhelyek napjáról, valamint a pünkösdi programokról először Novák Ném Lakás Zsófiát, az Egrivár igazgatóját hallják.
1: Nagyon sok olyan dologra készülünk a következő időszakban, ami már egy hosszas előkészítést vett igénybe. Tavaly eldöntöttük már, hogy szeretnénk a Valide Szultána fürdőrom épületében kiállítást nyitni, egy állandó kiállítást, illetve újra látogathatóvá tenni. És úgy gondoltuk, hogy ez egy nagyon szép, méltó időpont az emlékhelyek napjával való összekapcsolása a fürdőrom megnyitásának. Azért volt hosszú munka ez az elkövetkezendő kiállítás megnyitó eredményeként megnyíló tárlat, mert egy komoly szakértői csapatot vontunk be annak érdekében, hogy a kiállítása elkészüljön. Nyilván a 60-as, 70-es években lezajlott régészeti ásatások, amik feltárták a fürdőt, azok komoly alapokat adtak, de azért azóta hosszú évtizedek teltek el, és a magyarországi török fürdőkultúra kutatásának komoly nagy monográfiája is megjelent, és a monográfia szerzőjével, Pap Adriánnal, illetve a Pazirik Informatikai Kft-vel, és az ő építészükkel dolgoztunk együtt azon, természetesen régész kollégánk Rákóczi Gergely bevonásával, hogy elkészüljön egy olyan 3D rekonstrukció, ami egy kicsit újat adhat a kiállítás kapcsán is. A kiállításban nyilván elmeséljük majd a fürdő építés történetét, funkcióját, egyáltalán a működését a korabeli törökkori Eger kontextusába helyezve, de szükség van arra, hogy mindez lefordítva a mai látogató nyelvére közérthető és nagyon élvezetes módon kerüljön be a kiállításba, úgyhogy ilyen módon a 3D rekonstrukciónak egy első, mondhatni, gyümölcse, egy film, egy kis film fog bekerülni még a kiállításba. Egy hosszú távú fejlesztés az, ami itt a célunk a Validével kapcsolatban, ez ennek csak egy első állomása. Már többször emlegettem, hogy jó lenne, illetve szeretnénk egy olyan tematikus sétát felépíteni az Egrivárra, amelynek egyes pontjain VR élményekkel gazdagítva lehet az egyes helyszíneknek a kronológikus sorrendjében is megmutatni az adott helyszínt, visszapillantani egy kicsit a múltba, különböző korszakokban. Hát a Valide ennek tulajdonképpen az egyik első, lehet mondani, hogy idegen szóval pilot projektje, mert úgy gondoltuk, hogy a következő lépés majd a film után egy olyan VR élmény létrehozása, amit jövőre tervezünk, hogy megnyitunk tavasszal a szezonra, ami tulajdonképpen ez első pontja lenne ennek a sétának, ami majd szépen feljönne a várba is. Terveink szerint majd 6 ponton végig vezeti a látogatót a váron. Tehát ez egy hosszú távú fejlesztés, aminek ez az egyik első pontja. Ennek a szisztematikus építkezésnek most a valóságára a váltása a következő időszaknak még a feladata, de tulajdonképpen jó reményeink vannak, hiszen a most elkészült szakmai anyag az már az alapját jelenti majd ennek a VR élménynek. Így aztán május 9-én, tehát szombaton, az emlékhelyek napján az ünnepélyes zászlófelvonás, díszlövés és beszédet követően 11 órától kerül majd sor a Valide Szultán a fürdőromban a kiállítás megnyitóra, ahová polgármester úr is, Wagner Ákos polgármester úr is a vendégünk, ő fogja beszédével megnyitni a kiállítást, illetve szakmai tárlatvezetést tart majd Rákóczi Gergely kollégám, tehát be tudjuk járni majd a fürdőromot. Maga az esemény ingyenes, de innentől kezdve látogatható lesz majd a kiállítás külön jeggyel.

0: Tehát, hogyha valaki csak a Valide Szultán fürdőromot szeretné megnézni, akkor az tud majd egy külön jeggyel belépni ide, de természetesen a komplex jegyünknek is része lesz, tehát hogyha valaki a komplex jegyet veszi meg, akkor ugye a Gárdonyi ház és a Lenkei ház és a Cifer Sándor galéria mellett a Valide Szultán fürdőromat is megtekintheti majd. Természetesen itt is érvényes az, amit nem győzök hangsúlyozni, hogy ez a komplex jegy olyan jegy, amelyet egy 500 forintos pótjegy megváltásával két napon keresztül is igénybe vehetnek. Ezt nagyon sokan nem tudják, és újra érdemes figyelmükbe ajánlani, hiszen hogyha valaki itt tölt egy hosszú hétvégét, ez a bőséges program kínálat azért akkora időt igényel és figyelmet, hogy két napra is kitart, tehát hogyha valaki szeretne még más programot is ezen a napon megtekinteni, akkor következő nap még felhasználhatja ezt a jegyet egy ilyen kiegészítő jeggyel, és akkor bátran megnézheti még a Cifer Sándor galériát, a Gárdonyi házat és a Valide Szultán fürdőromat is. Ezen a napon egyébként nem csak Rákóczi Gergely, hanem a vitézeink is tartanak majd a Valide Szultán fürdőromban vezetést, tehát tulajdonképpen bekapcsolódik a szokásos napi tárlatvezetéseinknek mostantól kezdve egyébként a rendjébe a Valide Szultán is, tehát nem csak a kiállítás önálló megtekintése lehetséges majd, hanem lesznek majd ide vezetett túráink is. Azért azt fontos elmondani, hogy ezen a napon aki eljön hozzánk, az Egri Vitézlőiskolával is találkozhat, az ő viselet és fegyverbemutatóik, a gyógynövény és akkor a újkori orvoslás bemutatóikkal. Természetesen a napi 10 tárlatvezetésünk az garantált, tehát az aknafigyelő folyósókat is, az állandó kiállításunkat, fegyver- és viseletbemutatókat ugyanúgy jó szívvel ajánlom mindenkinek a figyelmébe. A következő aktuális programok, ugye a pünkösdi hosszú hétvége, illetve a gyermekek napja, a gyerekek napja, amit mi már tavaly is fókuszba állítottunk, és az idén is fontosnak tartjuk. Azt is megszokhattátok tőlünk, hogy szeretnénk egy kicsit a családokra jobban koncentrálni, és ezt minden módon elősegíteni programokkal. A pünkösdi május 24-25-i ünnepi napokon kibővített programkínálattal várunk mindenkit. Egyrészt a játszóházunk is nyitva tart, és benne kézműves foglalkozásokon vehetnek részt, de emellett a már tavaly megálmodott Sebő Álma családi játékunk, amely az állandó kiállításunknak a családos feldolgozását segíti, és a pénztárakban kaphatnak hozzá ugye egy kis útlevelet, egy kis füzetet a látogatók. Ez most is rendelkezésre áll, és ugye elkészült a Kövi Kaland nevű füzetünk, amely a kazamatában található lőporfüst kövek között kiállításhoz és ugye a Gárdonyi-Egri csillagok kiállításához kapcsolódó kis füzetünk, múzeumpedagógiai osztályunk munkatársai készítették. Ennek a füzetnek az a lényege, hogy családok egyénileg is bejárhassák, és egy kicsit elmélyedhessenek a kiállításnak a tartalmaiban, tehát ezt most gazdagítottuk. A kiállítás is megújításra került tavaly, de a füzet is ennek keretében készült el. Ezt ingyenesen vehetik szintén igénybe a látogatók, tehát a pénztárakban felvéve a füzetet végigjátszhatják a játékot, és azt is már megszokhattátok, hogy Sebő gyakran itt van velünk, ugye a Dobó István Vármúzeum mesekönyvének, az Egri mesék sorozat első darabjának, a Veszélyes versenyszellemnek a főszereplője, gyakran feltűnik. Egyébként a Kövi Kaland füzetében is ő az, aki végig kíséri a családokat a programfüzeten keresztül, illetve a kiállításon keresztül. Nem szerettünk volna a legkisebbekről sem lemondani, így aztán élő szavas meséléssel is készülünk ezen a napon 11 és 14 órától. A Tulipánból lett királyfi meséjét Bea kolléganőnk fogja ismételten a kicsiknek elmesélni, és a kalandvágyóbb nagyocskáknak pedig vitézi próbákon lehet majd az erejüket összemérni és a rátermettségüket. Óriás kirakó, célba dobás, memóriajáték és még sok minden más várja azokat, akik ezen a napon ellátogatnak hozzánk. Természetesen a vár szokásos napi programjai azok, illetve tárlatvezetései rendelkezésre fognak állni. A gyermeknapon arra gondoltunk, hogy mindazok, akik gyerekekkel érkeznek, kifejezetten nekik kedves kedve, ugyanígy a családi felfedező játékokat, a kövi kalandot és a sebő álmát igénybe vehetik, de lámpással vezetett tárlatvezetés is lesz ismét. Az Aprút Fesztiválon nagyon pozitív visszajelzéseket kaptunk arra, hogy a kicsikkel kifejezetten nekik szóló vezetéssel is a családok együtt szívesen fedezik föl a kazamatákat, így most is lesz számukra két meghirdetett időpontban ilyen lámpásos tárlatvezetés, amely ingyenes, tehát a gyerekek számára ingyenes. Ezen a napon a program, illetve ingyenes számukra az 1552-es EGRI várvédelemről szóló filmünk is a moziban, tehát ez is számukra nem igényel újabb, hogy anyagi ráfordítást nem kell ebben külön tervezni, és ezen a napon külön gondoltunk arra, hogy a moziban szintén itt láttuk, hogy nagyon jó tapasztalat volt a tavalyi rajzfilmünnep kapcsán, nagyon sokan mozdultak meg, és szívesen látogattak el hozzánk, úgyhogy 5 órától egy családi játékfilmet fogunk majd a műsorra tűzni, ilyen családi filmvetítésre is várjuk majd a gyerekeket, számukra természetesen ez ingyenes lesz. Normál tárlatvezetéseink is természetesen működnek a nap folyamán, tehát a felnőtt látogatók, akik nyilván nem feltétlenül gyermekkel érkeznek, számukra is minden garantált napi vezetés megtartásra kerül.
1: Novákném Nakás Zsófiát, a Dobó István Vármúzeum igazgatóját hallották.

0: Május 10-én családi napra, május 23-án és 30-án az ötödikesek napjára várják az érdeklődő felsőtagozatos gyermekeket és szüleiket a Gárdonyi Géza emlékházba. Ezekről a programokról Szalainé Király Júlia irodalomtörténészt hallják.
1: Az élet fölserken, mondja Gárdonyi Géza a természet kalendáriumában, a kert is felserkent, megáradt. Úgy néz ki, hogy szépen elindult az élet. Nagy örömünkre Gárdonyi Tamariskája újra kizöldült, ez egy 130 éves fácska, úgyhogy minden elindult, most már csak egy kis esőért kell könyörögni, hogy még tovább tudjon szépülni, épülni Gárdonyi Géza kertje. Ahogy igazgatóasszony is említette, nagyon-nagyon fontosnak tartjuk, hogy a családokat bevonjuk a múzeumba, közös programokat kínáljunk a számukra. Ilyen lesz május 10-én vasárnap a Gárdonyi Kert családi napja. Anyukat, apukat, nagyikat, kicsiket, nagyokat várunk ezen a napon 11 órától délután 4 óráig. Rendhagyó tárlatvezetés lesz, ami szintén családoknak szól. Titkosírásos talizmánokat is kell majd keresni ebben a kiállításban, és Gárdonyi Géza titkosírásáról, hétköznapjairól, és a gyermekeivel való kapcsolatairól, a meséiről, a gyermekjátékairól is szó lesz. Sokan nem tudják, hogy Gárdonyi milyen komoly energiát, írói munkát szentelt arra, hogy a gyerekekkel is megismertesse az irodalmat. A mesélő műtárgyak után újjáéledő könyvlapok címmel kézműves foglalkozást is hirdetünk. A halálra ítélt könyveket mi nem engedjük el azoknak, amelyeknek már elsavasodott, tönkrementek a lapjai. Ezeket a lapokat még remekül fel lehet használni, újra életet lehet beléjük lehelni, és nagyon szép könyvjelzőket, egyedi könyvjelzőket, képeslapokat, üdvözlőkártyákat tudunk majd készíteni ezek felhasználásával. Nagyon szeretik a kertet felfedezni különböző játékok során. Lesz olyan játékunk, amely családoknak szól, tehát közösen gyerekek, felnőttek is dolgozhatnak, szaladhatnak, felfedezhetnek, titkot fejthetnek meg, ez lesz a históriás irodalom. A kisebbeknek a Titkos Küldetés című kalandjátékunkat lehet majd igénybe venni, ezek félórás, egyórás játékok, a kert különböző pontjain és a Gárdonyi Házban kell majd feladatokat megoldani, remélve, hogy még jobban megismerik az írói életművet, Gárdonyi Géza munkáit. A legkisebbeknek berendezünk egy kedves mesesarkot, és valóságos meselakomával fogunk készülni. Nagyon sok, majdnem 10 állatról szóló mesék közül lehet majd választani, akár rókáról, akár cinegéről, kutyáról, macskáról, vagy a kert mókusairól is tudunk mesélni a gyerekeknek. Ezekről a kis állatkákról Gárdonyi mind-mind nagyon-nagyon kedves történetet írt, és a mesesarokban ezt szívesen hallgatják a gyerekek. Délután a programot szintén egy játékos tárlatvezetéssel fogjuk zárni. Ha jobb idő lesz, akkor a teraszon, az árnyas fák alatt is lehet dolgozni, de a foglalkoztató termünk is ezen a napon nyitva áll. 800 forintos részvételi díjat fogunk kérni a látogatóktól, és előzetes regisztráció nem szükséges. Tehát aki arra jár, ráér vasárnap, nagyon nagy szeretettel várjuk. Egy másik programra is felhívnám a figyelmüket, az ötödikesek napja című programra. Lassan közeledik az évvége, minden ötödikes megkapja a nagy feladatot, hogy nyáron olvassátok el az Egri Csillagok című regényt. Hatalmas falat ez egy ötödikes gyermeknek, sokat változtak az olvasási szokások, és nem nagyon ismerik még a 16. századot, és nem nagyon ismerik a 120-130 évvel ezelőtti írói nyelvezetet sem. Tehát mindenképpen segítség kell arra, hogy ezt a regényt fel tudják dolgozni a gyerekek. Néhány évvel ezelőtt egy kutatási múzeumpedagógiai projekt keretében készítettünk szakmai kiadványokat, amivel a pedagógusoknak a munkáját könnyítjük meg. Ez a honlapunkon elérhető, ingyenesen letölthető. És ennek a munkának a része volt az is, hogy két típusú olvasónaplót készítettünk az egri csillagokhoz. Az egyik egy hagyományos, papíralapú, szintén letölthető ingyenesen a honlapunkról. A másik pedig a Storytelling című szoftvert felhasználva egy izgalmas online lehetőséget is nyújtunk. Ennek a segítségével is a gyerekek részenként fel tudják dolgozni az egri csillagok című regényt. Amit ezen a napon nyújtunk, meghívjuk az ötödikeseket és a szüleiket, testvéreiket. Bemutatjuk a már említett Eger 1552 című filmet. Nagyszerű kis film. Mindenkinek ajánlom, magyar tanároknak, hatodik osztályban, amikor elkezdik feldolgozni az egri csillagokat. Nagyon érdekes lehet feljönni az Egrivárba és megnézni ezt a filmet. Rengeteg ismeretet nyújt ez a 11 néhány perces film arról, hogy hogyan is zajlott az ostrom. Két kisgyermek eltéved, egy időutazáson vesz részt, és megtapasztalja, hogy milyen is volt az ostrom. Látványában az öltözetek, a környezet, az emberek, magának a harcnak a zaja, a körülményei, ezek mind-mind-mind megelevenednek. Rendkívül látványos filmről van szó, és a gyerekek sokkal jobban el fogják tudni utána olvasni a regényt, hiszen maguk előtt látják ezeket a képeket. Tehát a vizuális élmény mindenképpen nagyon sokat segít abban, hogy feldolgozzák a regényt. Ezzel a vetítéssel kezdjük majd az ötödikesek napját, utána pedig Gárdonyi regényére fókuszálva végigjárjuk az Egrivár különböző helyszíneit. Talán könnyebb lesz az egyes eseményeket beazonosítani az olvasás során, ha a gyerekek fejében megjelennek azok a helyszínek, amiket bejártunk, akár a kazamatákat, akár a várnak az udvarát, azt a helyet, ahol bejött Vicuska, vagy ahol Nagy Lukács beszökött a várba, vagy ahova felállította Ali Budai Pasa az ágyúit, vagy ahol éppen a tüzes kereket legurította Bornemisza Gergely. Ezek mind olyan helyszínek, amiket később aztán az olvasás során a gyerekek be tudnak azonosítani. Ezután pedig szeretnénk egy kicsit Gárdonyira is rátérni. Átmegyünk a Gárdonyi házba, és egy Kalandos küldetés című játékot fogunk játszani a gyerekekkel. Egy-egy család elindulhat, és az Egri csillagok című regény történetén végig járva a legfontosabb eseményekkel, szereplőkkel ismerkedhetnek meg a játék során. És bízunk abban, hogy ez az együtt töltött két-két és fél óra segít majd abban, hogy a regényt könnyebben elolvassák. Szeretnénk érzékenyíteni a kis ötödikeseket, hogy álljanak neki ennek a hatalmas, hatalmas könyvnek. A végén konkrét tanácsokat fogunk adni, tehát a szülőknek, hogy hogyan érdemes elolvasni. Nagyon jó a hangoskönyv, remek egri csillagok hangoskönyvek jelentek meg, a gyerekek szerintem szívesen olvassák. Aranyos képregények is megjelentek, ez sem az ördögtől való, tehát ezzel is lehet akár kezdeni a feldolgozást. Illetve természetesen minden kisgyermek kap ajándékba egy olvasónaplót. Az egri pedagógusok tudják, ismerik már ezt a naplót, és el szokták fogadni olvasónaplóként, hogyha szeptemberben ezzel érkeznek a gyerekek. Bízunk abban, hogy szívesebben, nagyobb örömmel és könnyebben fogják feldolgozni az Egri csillagok című regényt.
0: A május 23-ai és 30-ai ötödikesek napjáról Szalainé Király Júlia irodalomtörténészt hallották.

Kedves hallgatóink, programajánló műsorunkat hallották. Új adással egy hét múlva jelentkezünk. A zenei szerkesztő Németh Tamás nevében is köszönik megtisztelő figyelmüket a műsor készítői Farkas Erzsébet és Kalész Beáta. További kellemes időtöltést, jó pihenést kívánunk Önöknek. A viszont hallásra!

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: 22 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Egy éve 2025. május 8-án este hirdették ki a Szent Péter Bazilika középső erkélyéről a várakozó híveknek, zarándokoknak. Habemus pápám, vagyis van pápánk, Robert Francis Prevost 14. Leó néven. Az Emberi hangok és arcok megőrzése címmel írta meg 14. Leó pápa üzenetét a Társadalmi Kommunikáció 60. világnapjára, melyet május 10-én tartunk. Mint fogalmaz a Szentatya, az arc és a hang minden személy egyedi, megkülönböztető jegyei. Kifejezik megismételhetetlen identitását és minden találkozás alkotó elemei. Ezt az ókoriak jól tudták, ezért az emberi személy meghatározására az ókori görögök az arc, proszópon szót használták, amely eredetét tekintve azt jelenti, ami a tekintet előtt áll, a jelenlét és a kapcsolat helye. A személyt jelentő latin persona kifejezés a personó igéből ezzel szemben a hangot foglalja magában. Nem akármilyen hangot, hanem valakinek az összetéveszthetetlen hangját. Fogalmazott a Szentatya, majd hozzátette. Az arc és a hang szent. Istentől kaptuk azokat, aki saját képére és hasonlatosságára teremtett bennünket, és azzal az igével hívott életre, amelyet ő maga intézett hozzánk. Ez az ige először a proféták hangján szólalt meg az évszázadok során, majd az idők teljességében testé lett. Ezt az igét, Istennek ezt az önközlését közvetlenül is hallhattuk és láthattuk, mert megismertette magát Jézusnak, Isten fiának a hangjában és arcában. 14. Leó pápa üzenetében kiemelte: fontos, hogy neveljünk és nevelődjünk a mesterséges intelligencia tudatos használatára, és ebben az összefüggésben óvjuk saját képünket, saját arcunkat és saját hangunkat, hogy azokat ne használják fel káros tartalmak és magatartásformák létrehozására. Fogalmazott a Szentatya üzenetében, melyet a Társadalmi Kommunikáció 60. világnapjára írt. Görög Mártát a Szegedi Tudományegyetem állam- és jogtudományi karának dékánját kérte fel az igazságügyi minisztérium irányítására Magyar Péter leendő miniszterelnök. Magyar Péter a közösségi oldalán jelentette be, hogy a magyar jogász szakma koronázatlan királynőjét, a Szegedi Tudományegyetem állam- és jogtudományi karának dékánját, dr. Görög Mártát kérte fel igazságügyi miniszternek. Azt írta, hogy a professzor elmúlt 2,5 évtizedben végzett akadémiai, szakmai és közéleti munkája garancia arra, hogy az alkotmányos rend, a jogállam, a fékek és ellensúlyok, valamint a jogbiztonság újjáépítése a legjobb kezekben lesz. Magyar Péter korábban Mellétei Barna Mártont javasolta a posztra, de ő csütörtökön a közösségi oldalán bejelentette, hogy lemond a jelöltségről. Mellétei Barna Márton a leendő kormányfő, Magyar Péter sógora. Idén több mint 89 000 tanuló felvételizett középfokú nevelési oktatási intézménybe. 9. évfolyamra 76 198-an, 6 évfolyamos gimnáziumba 8071-en, 8 évfolyamos gimnáziumba 5272-en, tájékoztatta az oktatási hivatal a távirat irodát. Az általános középfokú felvételi eljárásban a 9. évfolyamra jelentkező diákok 98,23%-a nyert felvételt valamely középiskolába. A 9. évfolyamra felvételt nyertek 79,17%-a az első helyen, 94,88%-a pedig az első három helyen megjelölt tanulmányi területek egyikére felvételizett sikeresen. Több mint 13 000 vettek részt a mai német nyelv írásbeli érettségi vizsgán, közölte az oktatási hivatal a távirat irodával. Tájékoztatásuk szerint középszinten 899 helyszínen 10154, emelt szinten 75 helyszínen 3041 vizsgázó tett érettségi vizsgát német nyelvből. Végül az időjárásról. Délfelől fátyol felhőzet húzódik fölénk, ami az ország déli harmadában lesz a legvastagabb. Csapadék nem várható, többnyire mérsékelt északi szél néhol időnként megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 8 és 14 fok között valószínű. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 21 és 27 fok között várható. Híreket hallottak.

0: Szabó Ferenc. Csokor. Havas éj ezüstjét, tavak tiszta tükrét, csillagok csóváját, rétek tarkaságát, méhek boldog táncát, sirályok szép röptét, őzgida nyögését, szűzlány remegését, várandósok álmát, szegény sóhajtását, kutató tudását, művész forró lázát, apám munkásságát, anyám szenvedését. Mind egybeszedem, s elibét teszem. Szűz virág, szent anya.
1: Szabó Ferenc Csokor című versét Blaskó Balázs mondta el. Dr. Szabó Ferenc jezsuita szerzetes, teológus tanár, költő, publicista, rádióműsor szerkesztő. Az alamegyei Kálócfán született 1931-ben. 1950-ben érettségizett, majd egy-egy évet az Egri és a Szombathelyi szemináriumban töltött. 1953-ban belépett a jezsuita rendbe. Francia és magyar irodalmat tanult Budapesten, az idegen nyelvek főiskoláján, majd az Eötvös Loránd tudományegyetemen. Az 1956-os forradalmat közvetlen közelről megélte, mert a jezsuiták rendháza Budapest szívében, a Szentkirályi utcában volt. Elöljárói kérésére távozott az országból, így rendi tanulmányait a Löwen melletti Egenhoveni főiskolán végezte. 1962-ben szentelték pappá Brüsszelben. 1966-ban teológiai doktorátust szerzett Párizsban. 1992-ben jött haza Magyarországra. 1967-től a Vatikáni Rádió magyar műsorának szerkesztője volt egy negyed századon át. A Távlatok című negyedéves folyóirat főszerkesztője is volt. 1993 és 94 között a Magyar Rádió felügyelőbizottságának tagja, 94-től a Magyar Püspöki Kar médiabizottságának tagja volt, 2000-től 2005-ig a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen óraadó volt a kommunikáció szakon. Nevéhez számtalan filozófiai, teológiai, irodalomkritikai tanulmány, műfordítás és vers fűződik itthon és külföldön egyaránt. Verseket már az 50-es évektől kezdődően írt, és Tűz Tamástól bátorító kritikákat kapott. Ám amikor a jezsuita rendbe belépett, elöljárói tanácsára hirtelen abbahagyta a költészetet, és első verses kötetét csak 1982-ben adták ki Rómában. 70. születésnapján 2001-ben, nos ezen születésnapja alkalmából II. János Pál pápa táviratban köszöntötte, kiemelve odaadó szolgálatát, amit a Vatikáni Rádió magyar adásának élén végzett. Szabó Ferenc jezsuita szerzetes, teológus 2022. október 3-án hunyt el.
2: Közélet. Délelőtti magazin.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! 2026. május 8-a péntek van. A közéleti adás szerkesztője Klisz Báta nevében is szeretettel köszönti Önöket a mikrofonnál a műsorvezető Farkas Erzsébet. A mai adásban a szegényeket támogató alap EGRI alapítványának aktualitásairól lesz szó. Ha tehetik, tartsanak velünk!

0: Már egy jó ideje volt, hogy a szegényeket támogató Alapegri alapítványánál jártam, talán 2 éve voltam Farkas Zsuzsánál, kuratóriumi elnöknél, szakmai vezetőnél, de mindig vannak a szervezetnek aktualitásai, most is van egy alkotópályázati felhívás, amiről mindenképpen szeretném, hogy beszéljünk, de azt gondolom, hogy ezen túlmenően azért vannak bőven az alapítványnak aktualitásai is, aki még partnerünk lesz a beszélgetésben, Vitai Georgina projektkoordinátor, úgyhogy majd aki amilyen területhez jobban ért, annak adom át a szót, és majd, ha minden igaz, időközben csatlakozik egy harmadik kolléganőtök is, ő még nem érkezett meg. Kezdjük ezzel az alkotópályázatival, mert ez a legaktuálisabb, melyikőtöket kérdezzem. Zsuzsa.
1: Tavaly fogalmazódott meg bennünk, hogy jó lenne a gyerekeket megszólítani, középiskolásokat, általános iskolásokat egy ilyen alkotópályázattal, melynek a témája maga a szolidaritás. Itt egyrészt nagyon fontos dolog maga a szolidaritás, mint egy társadalmi érték, amely kohéziót biztosít a különböző társadalmi csoportok között, életkor szerint is, és most került sor erre, megfelelő előkészítés után, hogy meg is hirdettük ezt a gyerekek számára. 2 korcsoportunk van, felső tagozatosok és a középiskolások, és ezen belül pedig 3 kategóriánk lehet pályázni rajzzal, illetve hát festéssel, tehát különböző technikákkal, fényképekkel és rövid videófilmekkel. Szeretnénk látni azt, hogy a gyerekek akár a személyes életükben, akár pedig iskolai életben, vagy egy város életében, hogyan látják ezt a kölcsönös segítségnyújtást, hogy fontos-e számukra, vagy nem fontos, hogy kellőképpen felnőttek elmondjuk-e nekik, hogy ez miről is szól, és hogy hány embert köt össze ez az érték különböző aspektusból.
0: Ez a pályázat már elindult, meddig kell és milyen módon benyújtani a pályaműveket?
1: Május 30-ig kérjük benyújtani, és különböző formában lehet postán, személyesen és elektronikus formában is.
0: A személyesen alatt értjük azt, hogy a Békeút 60 szám alá ugye az alapítványi házba eljönni. Tehát beszéltem arról, hogy aktualitások, egy 37 éve működő szervezet, ugye 1989-ben alakultatok, ugye erről itt beszéltünk a riport előtt, tehát azért gyakorlatilag szinte már majdnem lassan egy fél évszázad, legalábbis nagyon remélem, hogy a fél évszázadot is majd a feltörekvő nemzedékkel tényleg megéritek, és tovább folytatódik ez az elképesztően tiszteletre méltó tevékenység. Szóval, hogy aktualitások mindig vannak, pályázatok mindig vannak, hiszen másképp nem is lehet működni. Melyek most a futó aktuális pályázataitok?
2: Gina, téged kérdezni. Igen, most januártól indult az új projektünk, ami az Aspektus által támogatott projekt, és hát nagyon sokrétű szervezetfejlesztés van benne, többek között ez az alkotópályázat is, adományszervezés, közösségek építése, társadalmi bázis képítése, gazdálkodó szervezetekkel való kapcsolatépítés, civil hálózat létrehozása, az is folyamatban van most. Úgy tűnik, hogy érdekli a civileket ez a megkeresés.
0: Te mióta csatlakoztál a szervezet munkájához? Ugye most azért próbálom a többieket kérdezni, hiszen ugye Zsuzsa, te tőzsgyökeres tagja vagy, és én ugye amikor 2 éve Zsuzsával beszéltem, akkor viszont itt volt az időközben, igen, megérkezett Nikolett, akkor már nem önkéntes voltál, mert akkor is státuszban voltál.
3: Akkor már
0: menjünk sorba, tehát Gina, akkor nem tudom, 2 éve szerintem te még nem voltál.
2: Nem,
0: vagy lehet, hogy önkéntes.
2: Én tavaly januárban mondtam fel a munkahelyemen, kormányhivatalban dolgoztam 17 évig, és februártól kezdtem el itt dolgozni, szintén egy projektben. Nagyon izgalmas projekt volt. Fiatalokból álló csoportot szerveztünk, és az EU-s értékekről szólt az egész közel egy éves tevékenységünk. Ezt úgy kell elképzelni, hogy minden hónapban ott alvó tréninget szerveztünk számukra, ami egyrészt kikapcsolódással is járt, másrészt meg tréninget tartottak nekik, pszichológus segítségével, szociális munkás, újságíró, és az EU-s értékek mentén közelítettük meg a témákat. Tavaly lettem önkéntes koordinátor, az alapítványnak hát közel 30 önkéntese van, ezt szeretnénk bővíteni, és az ő munkájukat próbálom koordinálni. Nekik is szerveztünk a csapatépítő programokat, kirándulást. Havonta egy alkalommal találkoztunk, beszélgettünk, hogy jobban összerázódjon a csapat.
0: A City alatt azért itt is gondolom nagyon sok víz lefolyt a Dunán, tehát hogy az önkéntesek csapata az mennyiben változik? Valószínűleg szintén Zsuzsa az, aki még az első önkéntesekre emlékezik, de ha most te koordinálod őket, akkor hogy látod? Tehát vannak olyanok, akik, ha nem is a kezdetektől, de jó pár éve itt vannak, mennyire nagy ebben az önkéntesi hálózatban a fluktuáció?
2: Vannak, igen, akik nagyon régóta önkéntesek, vannak, akik idén is csatlakoztak már hozzánk, illetve fiatalítani szeretnénk az önkéntes csapatunkat. Nyilván akik dolgoznak, ők kevésbé érnek rá napközben vagy hétköznap segíteni a munkánkat, tehát több a nyugdíjas önkéntes, de most azon vagyunk, hogy új fiatal önkénteseket vonjunk be.
0: Helyi szinten ugye az EKE-nek is van szociálpedagógia tanszéke, ha nem is éppen szociális munkás, de mondjuk a legközelebb álló, én azt gondolom, tehát például nekik gyakorlatot, vagy akár nem tudom, nyári munkát lehet.
2: Pontosan, ez is most van folyamatban. Szombaton jártak nálunk a földrajz tanszéknek a hallgatói, közöttük is hirdettük az önkéntes lehetőséget, illetve több megkeresés van folyamatban, és már válaszokat is kaptunk az EKE részéről, igen.
1: Annyit azért pontosítanék, hogy a szociálpedagógiai szakosok, azok velőszalába elkötelezettek, nyilván, mert hogy maga a tanszékvezetőnek is van egy elköteleződése a velőszala felé, ott önkormányzati képviselő ebben a városrészben, tehát ugye a szociálpedagógus hallgatókat mi ilyen formán nem tudjuk elérni, de van, igen, és hogy nekünk inkább arra van szükségünk, hogy ilyen sokfajta tudás, készség, hobbi jöjjön be ide a gyerekek közé, a tanodában, hogy jó lenne rajzolni, festeni, énekelni, sportolni, bármit csinálni. És ugye csak átvezetném, hogy igen, a legfőbb, legsúlyosabb tevékenységünk az a tanoda, és itt már tanév vége felé vannak hazai kihívások.

0: Folytatjuk a beszélgetést dr. Farkas Zsuzsával, a szegényeket támogató alap EGRI alapítványának kuratóriumi elnökével, szakmai vezetőjével, Vitai Georgina programkoordinátorral és Éliás Szabó Nikolett szociális munkással.
1: Éliás Szabó Nikolett, a szociális munkás időközben csatlakozott hozzánk. Ugye itt, ahogy említettünk, én már emlékszem, hogy 2 éve beszélgettünk. Szociális munkásként azért nagyjából elképzelhető, hogy eléggé testhez álló egy ilyen alapítványnál dolgozni, de mi a te konkrét feladatod?
2: Hát az én munkám igazából minden is egyszerre, tehát hogy nincs 2 ugyanolyan napom szerintem itt az alapítványnál. És én nem is vagyok hivatalosan szociális munkás végzettségű, nekem tanári végzettségem van. Úgyhogy így az évek alatt meg kitanulom ezt a szakmát, amit mások az egyetemen.
1: De esetleg lehet, hogy megjön majd az inspiráció, nem, hogy levelezőn elvégezni egy szociális munkát?
2: Elképzelhető egyébként, elképzelhető. Általában délelőttönként szociális ügyeket szoktam intézni. Ez lehet hivatalos iratok pótlásától elkezdve orvoshoz kísérésig, támogatás, anyagi támogatás intézése valamelyik telepi lakosnak, iskolába bemenés a tanárokhoz, velük egyeztetni, hogy mit látnak a gyerekekkel kapcsolatban, hogyan tudnánk jobban fejleszteni őket, ők mit gondolnak. 1 óra után pedig beindul itt az élet, és akkor jönnek a gyerekek, és magyartól, matematikán át, kémiáig mindent tanulunk velük 1-től 8. osztályig, de van középiskolásunk is, bár ő inkább a lelki támogatás érjön, mint hogy el anyagot beszéljünk át. És akkor tanulunk nagyjából 4 óráig, 4:30-ig, ez helyzete változtatja, hogy van-e másnapra nagy dolgozat, vagy valami, amin lehet még javítani. És utána pedig a csoportos fejlesztő foglalkozások kezdődnek el, ahol múlt héten például finom motorika fejlesztés volt, de van, amikor nyelvtantananyagot dolgozunk fel játékosan, és akkor vakon kell szavakat keresni, és úgy kell utána szófajokba csoportosítani. Tehát minden olyan, amit tanulnak az iskolába, tananyagot, azt mi játékos formában felelevenítjük, vagy jobban beledolgozzuk az agyukba.
1: Tehát tulajdonképpen délután mind a hárman a korepetálással is foglalkoztok, te már nem, Gina nem, de Niki és Zsuzsa te rendíthetetlenül.
3: Igen, hogy javítunk. Mi nem korepetálunk. Tehát mi ezt nem korepetálásnak hívjuk, hanem tanulássegítés, igen, tehát hogy nem is tudom, most lehetne boncolgatni, hogy most mit jelent a korepetálás, meg miben vagyunk másabban. Miben segítsék, Niki?
2: Igen, tehát hogy az alatt a mondjuk 1 óra alatt, vagy éppen melyik gyereknek meg mennyi időre van szüksége, nagyon sok mindennel dolgozunk a gyerekekkel kapcsolatban. Tehát nem csak az a lényeg, hogy megtanulja a matematikát, hanem megértsük mögötte a logikát, mert nem arra az egy mondatra fog emlékezni, hogy hogyan kell a törtet-törtel osztani, hanem arra, hogy a logikában hogy tudja pakolni, és azt tovább kísérje az életében. Beszélgetünk sokat az alatt, az 1 óra alatt tágítjuk a világképüket, meg tágítjuk azt, amit tudnak a világról, az ismereteiket. Igyekszünk, hogy ne csak a saját kis életükben gondolkodjanak, hanem lássanak nagyobba. És tehát ez az 1 óra, ez nem csak korrepetálás, ez nagyon sok minden egyszerre is. De főleg ez a tananyag lefordítás, ami nagy munkát igényel, meg a logikának a megtalálása minden egyes tantárnál, vagy minden egyes tananyagnál.
1: Még az előbbi kérdésemre a válaszodban is mondtad, hogy például a középiskolás srác vagy lány, aki visszajár, ő igazándiból lelki támogatásra jön vissza. Tehát, hogy ez egy nagyon érdekes dolog, hogy az idejövő gyerekek, eleve már aki idejön, de javítsatok ki, hogyha én ezt nem jól fordítom le, abban van egyfajta igény arra, hogy igen, ő meg akarja érteni, újra akarja értelmezni, szüksége van arra, hogy segítsen, lehet, hogy neki túl zajos az osztály, lehet, hogy már az előítéletei velül azon a matekórán, stb. És ott már be fog zárni az agya, és lehet, hogy itt nyugodtabb környezetben megtanulja a dolgokat, de hogy tényleg az, aki ide jön, akár a szülő, akár saját döntéséből eredően, ugye benne van az a én jobbá akarok, én előrébb akarok haladni, valami előrehaladási útmutató. Nyilván nem mindenki jön ide a telepről, de aki ide jön, abban benne van az, hogy ő többet akar, meg jobbá akar válni.
2: Hú, sok minden van benne, hogy egy gyerek miért jön ide hozzánk. Van az, hogy esetleg ő akar kettesről hármasra javítani. Van, hogy a szülő nyomja, és otthon érték a tanulás, és érték az, hogy szakmát szerezzen, és azért jön. Van, aki a társaságunkat szereti, egyébként ilyen is van, és ha már itt van, akkor bevonható egy bármilyen tananyagnak az átbeszélésére. Van, aki a társaság miatt jön, mert ha a többiek itt vannak, akkor én is itt vagyok. Úgyhogy nagyon sokfajta motivációval érkeznek, de az biztos, hogy még az ő életükben nagyon fontos a mi külső motivációnk. Tehát még nem alakul ki, vagy nem alakult ki szerintem bennük a belső motiváció ennyire erősen. A 7.-8.-osokban igen, de még a kisebbekben nem. Meg azért is nehéz a belső motivációjukat megteremteni, mert rengeteg kudarccal rendelkeznek. És ezt hol alsótól kezdve hordozgatják a szívükbe, van, aki óvodától kezdődően, tehát már ott le vannak maradva az itteni gyerekek, hogy bekerülnek

0: Tehát a szakmai munkában nincs olyan, hogy hála. Tehát, hogy ez a jótékonykodással függ össze, tehát, hogy a mi szervezünk nem jótékonykodik, hanem szakmai értékek mentén arra törekszik, hogy a körülöttünk lévő embereknek megváltozzon az élete, mobilitásuk legyen, jobban éljenek, jól éljenek, és csökkenjenek a szükséglethiányaik. Tehát mi szakmai munkát, tudatos szakmai munkát végzünk, mondjuk honnan indulunk és hova szeretnénk eljutni. Van, amikor eljutunk, van, amikor nem. Tehát mi szegénységben élőkkel foglalkozunk, ezt ugye kétszer aláhúznám, és ráadásul egy gettóban, egy gettó közösségében, és ennek a gettónak van egy belső külön világa, aminek megvan a saját törvényszerűsége, amely lehúzza a gettóba élő embereket, visszahúzza, mert hogy itt ennek van egy belső kölcsönös hálózati rendszere. Ezt úgy hívom, hogy primér szolidaritás, ezt nem szabad felrúgni. Tehát mondok erre egy példát, tehát ha én kölcsönkértem valakitől egy kiló kenyeret vagy pénzt, a villanyszámlájunknak a kifizetésére, vagy netalántán egy hálózaton vagyunk a villannyal, ja? És hogyha nekem valamikor mondjuk pár év múlva, vagy pár hónap múlva jobb lesz a helyzetem, mert munkát kaptam, akkor nem mondhatom azt, hogy a jövedelmemet nem osztom meg azzal a második és harmadik és a negyedik családdal. Tehát ebben a gettó közösségben, tehát emiatt nem sikerül kijutni mobilitással. Tehát egymást segítik, de ugyanakkor egymást is lehúzzák. Mert abban a pillanatban, amikor felmondom a szolidaritást, tehát abban a pillanatban, amikor azt mondom neked, hogy bocsi, én most nem fizetem ki a villanyszámládat, akkor kizár a közösség. Kizár a közösség, és nem lehet tudni azt középtávon, hogy lehet, hogy 8 hónap után elveszítem a munkámat, és az ő segítségére szorulok. Tehát ebből így nagyon-nagyon nehéz kiszakadni. És még lehetne most számtalan problémát ehhez hozzátenni, hogy kis családoknak a sérülékenysége az mennyire közrejátszhat abba, hogy tönkre megyek, vagy nem megyek tönkre. Tehát alapvetően mi itt egy iskolás környezetet rendeztünk be köréjük, egy iskolás hangulat van körülöttük, ami otthon ugye nincsen, és állandóan fontos, hogy miért szükség az, hogy legyen formális iskolai végzettséged, ez egy dolog, meg miért szükséges ahhoz, hogy legyenek ismereteid a körülötted lévő világból. Éppen ezért a formális és az informális tanulás nálunk egyensúlyban van, és hosszú-hosszú évek alatt visszajönnek, találkozunk, és elmesélik, hogy Tardoson milyen volt a tábor, és keresem a fejemben, mikor volt Tardos, mondom, 90-es évek elején, meg hogy Fonyódligeten, meg hogy Tarnaméren, meg hogy itt-ott, hogy mennyire jó volt az a tábor, mennyire jó volt, amikor Zsombor angolozott velünk, akkor mindig négyeseket, ötösöket kaptunk, és az osztálytársak a miénkről másolták le a házi feladatot. Látjuk azt, hogy szakmunkás képzőt végzett, elment érettségizni, hogy kitör a gettóból, mert inkább elmegy albérletbe, fizeti az albérletet, csak azért, hogy a munkahelyén ne azt kelljen bemondani, hogy én a Béke utca végén lakom. És ezeket látjuk, hogy kik érettségiztek. Kevesen jutnak be egyetemre, főiskolára, de azt is látjuk, tehát, hogy ezek az emlékek, hogy visszajönnek, és azt mondja, jó, de jó volt, igen, hogy itt töltöttem a gyerekkoromat. És ugye azok a gyerekek, akik egy előző generációban itt nőttek fel, és itt kaptak mindenfajta segítséget, akár közösségi élet, világot látni, tábori élmények, egyebeket, igen. Látták azt, hogy mi hogyan tanulunk velük, és az ő gyerekeik már nem járnak ide.
1: Mert tehát, a gyereket otthon.
0: Aha, igen, mert hogy megteremtették maguk számára a családot,

látták azt, hogy mi hogyan foglalkoztunk velük, és ők ezt a mintát átvették, és a saját gyerekeikkel alkalmazzák. De egy minta voltunk, és minta vagyunk a mai napig is.

0: A folytatásban is beszélgetést hallanak dr. Farkas Zsuzsával, a szegényeket támogató alap EGRI alapítványának kuratóriumi elnökével, szakmai vezetőjével, Vitai Georgina program koordinátorral és Éliás Szabó Nikolett szociális munkással.
1: A Nikitől akartam az előbb kérdezni, hogy ezt én nem lehet elmondani, hogy összesen hány gyerek jár ide, mert valaki szinte naponta jár, valaki meg akkor, amikor szüksége van, de úgy olyan nagyjából mégis mondjuk, hogyha megnézzük a telepen lakó korban, ugye általános vagy középiskolai gyerekek számát, mondjuk ahhoz képest mondjuk hányan veszik igénybe a SZETA tanodáját?
2: Hát azért a hatókörünkben egy 30-35 gyerek most is megvan.
1: De mind a telepről jön? Tehát mind itt a Békeút és környéke?
3: Azért vannak lejjebbi utcák is, amik nem csatolódnak konkrétan a telephez, de hogy velük is van együtt munka.
2: Igen, tehát hogy használjuk magát az, hogy telep. Vagy telepiek, igen, tehát hogy földrajzi értelemben is használhatjuk, de inkább társadalmi kötődések vagy kapcsolatrendszerből is nézzük, és általában így szoktuk, mert hogy telepi közösség, ugye a közösségnek van egy belső kapcsolati hálója, tehát a telepi családok közül nagyon sokan elköltöztek a Kovács-Jakab utcába, a József Attila utcában, sőt már Pásztorvölgyben is vannak. Vannak Verőszalában, de vannak vidéken is. Tehát meg Csevokszáriban is van. Tehát így szét. De ezeket belső kapcsolati háló köti össze. Földrajzi meg belső kapcsolati háló alapján nézzük, akkor azt mondjuk, hogy egész Felnémetre kiterjed a mi munkánk. Tehát ami azt jelenti, hogy a telepről elköltözött Kovács-Jakab utcai családból is jár ide gyerek. A leszármazottak, azok van kapcsolatunk.
1: Jó, de mondjuk az, aki beköltözött a Verőszalára, vagy a Csebokszáriba, vagy netán vidékre, az már nem jár ide vissza? A gyerek, tehát ugyanúgy visszajár. Tehát aki Eger-Baktára kiköltözött, az ugyanúgy ide jön, és utána innen megy haza.
2: De csak úgy, ha itt marad neki rokoni kapcsolati szála. Uh-huh. Tehát, hogy a felnémeti cigánytelep, ez egy organikusan fejlődő telep, tehát itt volt 4 család alapító, akiket kiszorítottak a faluból, 4 család alapító, és ennek a 4 családnak a leszármazottjai maradtak itt, uh-huh. és ők alkotják ezt a nagy közösségi hálót. Uh-huh. Tehát ide idegen roma családok nem nagyon költözhettek be. Ide csak rokonsági hálón keresztül házasságvér lehetett bejutni. De a Verőszala az meg lakosságcserével jött létre. Városszéli, tehát...
1: De ott például nem is ilyen nagy az összehúzó erő? Nem. Ott nem.
2: Hát az egyik jött Szomolyáról, a másik a Sájból, a harmadik Sajóbábonyból, mindenhonnan, mert hogy ott eredetileg szegény parasztok éltek a Verőszalában. Hát az a Zsellérek az utcája volt, Szabó Zoltán cifra nyomorúságot
1: Igen,
2: ő is leírja, hogy már abban az időben, amikor ő leírta a 30-as években, akkor már jöttek a romák. Tehát ahogy onnan az emberek gazdagabbak lettek, jobban éltek, kiköltöztek, és akkor helyükre pedig benyomultak az alacsonyabb státuszú emberek. Ugye ez játszódik le a környező településeken is, tehát ez a gettósodás. És ezért ott egészen más a helyzet.
1: A beszélgetés végén, hogyha már aktualitásokról beszéltünk, ugye itt a pályázattal kezdtük, itt a nyár, tudjátok-e, hogy milyen táborokat kínáltok, vagy milyen elfoglaltságot a gyerekeknek?
4: Vannak már ötleténk a nyára, de mielőtt elkezdjük a nyarat, még azért egy kemény 2 hónap fel előttünk, amikor még a javítások mennek, az utolsó könyörgések a tanároknak, az utolsó szorgalmiknak a beadása. Úgyhogy ez a következő időszak még egy elég kemény munka lesz. Nem csak nekünk, a tanároknak is, meg főleg a gyerekeknek.
5: Itt most sok múlik, tehát sokaknál a kettesért dolgoztam, gondolom, hogy megjön legalább
4: Igen, most akikkel nagyon kemény munka lesz, ott a kettesért hajtunk.
5: De valaki van, meg akár egy 3-asról 4-esre, tehát...
4: Így van, és vannak olyan tanodásaink is, vagy gyerekeink is, akiknél meg 4-esről 5-esre megyünk, vagy 3-asról 4-esre, úgyhogy most nagyon-nagyon változatos, hogy kiért, melyik gyerekkel miért harcolunk, a kettesért vagy az ötösért.
5: június közepéig akkor ez lesz a meló, de gondolom azért már a nyár tervei kifortak.
4: Így van, nyilván megyünk táborba, mert hogy ezeknek...
5: Nincs nyártábor nélkül összetába.
4: Így van, nincs nyártábor nélkül összetába. Ugyanis a gyerekek, akik hozzánk járnak, ez az egyetlen lehetőségük? Nem.
5: De sokaknak gondolom.
4: De sokaknak, igen. Azért látjuk mindannyian, hogy hogyan alakulnak a tábori árak, és mennyi bekerül mondjuk az önrésznek a befizetése, vagy mennyi az önrész.
5: De ha valaki jön egy táborban, most akár mint egy napköziben, uh-huh. ugye, ahol mondjuk felügyelet van, meg játék, uh-huh. vagy akár, hogyha elviszitek minket, ezek például gyerekek számára nullköltségesek, vagy ez hogy kellett?
4: Nem, azért nem. Van egy hozzájárulás, amit be kell fizetniük, de ez a töredékének a töredéke, amit be kell fizetniük, ez inkább csak az, hogy ne az legyen, hogy ingyen van, hanem így is van egy plusz értékelési faktor, vagy jobban értékelik. Megint nincs az, hogy előző este lemondják, tehát komolyabban is veszik az egészet. Úgyhogy idén biztos, hogy megyünk Terpesre, mert ez egy kötelező és kihagyhatatlan hely. Van egy táborhelyünk Terpesen, és akkor ott tartjuk a tábort. Az közel van Bükszékhez, tehát minden nap el tudunk járni strandolni, van ott focipálya, oda is le tudunk menni, meg egészen jól beépültünk már a terpesi közösségbe. Biztos, hogy megyünk strandra, biztos, hogy lesznek az alsósoknak is külön programok, és a felsősöknek is, úgyhogy minden, ami nyári is élmény, azt beletesszük 2026-os nyárba is.
1: Egyetlen egy kérdés a beszélgetés végén már Gina is olyan rég szólalt, mert tényleg csak egy ilyen körkérdéssel, és akkor majd talán Zsuzsánál zárjuk, hogyha most a gyerekeket nem tudom megkérdezni, ez a belső motiváltság, ugye itt elhangzott, hogy talán ugye a 7.-8.-osoknál, de mondjuk azt ti személy szerint, aki mondjuk már önkénteskedik évek óta, meg már most azért ugye programkoordinátor, vagy te is szociális munkásnak, számotokra mit ad ez a SZETÁ-ban nyújtott tevékenység, hogy mi az, ami titeket ebben doppingol, vagy erőt ad, mert ugye nem minden sikertörténet valljuk be, de azért nagyon sok meg igen, mert nem véletlenül működtek 37 éve. Ugye két mondatban kellene fogalmazni, hogy mi az, amit nektek ad a SZETA, akkor ti miben látjátok ezt így felnőttként itt dolgozni, okként ennek az egésznek a varázsát.
5: Kezdje az, akinek előbb megszületett a gondolata.
4: Számomra az, hogy mindegyik napban új kihívás van, amit mondtam is, hogy nincs két ugyanolyan nap. Ez egyszerre tud nagyon feltöltő is lenni, meg fárasztó, de itt szerintem még a 4 év alatt, mióta itt dolgozom, soha nem unatkoztam.
5: Hát nem hagynak a gyerekek se gondolom, meg mindig van feladat.
4: Azért. Meg mindig van feladat, és mindig más jellegű feladat, kicsit hasonló, mint az előző feladat, de mégse. Úgyhogy engem ez az, ami miatt állás vagyok, hogy minden nap más.
1: Akkor meghallgatjuk, hogy Gina hogyan látja a saját helyét itt.
6: Igen, elgondolkodtam ezen a kérdésen. Én, amit nagyon szeretek, az, hogy új tevékenységeket csinálok, új dolgokban próbálom ki magam, ez a rajzpályázat is egy ilyen, soha életemben nem csináltam még ilyet. Kapcsolatokat kell építeni iskolákkal, tanárokkal, cégekkel. Igazából ez az, ami nekem jó és változatos, és hogy hát mindenbe bele kell tanulni, hát be is beletanulok és csinálom.
1: És akkor a keret lezárása legyen Zsuzsa, aki 37 éves csinálja, hogy neked azért, remélem majd a 40 éves évfordulótokon is itt fogunk beszélgetni. Mi az, ami neked közel 4 évtizede itt adja neked az előre lendülést, az új löketeket? Mert biztos volt sok kudarc is, és nem a gyerekekre gondolok. Támogatások hiánya, stb. De mi az, ami neked még mindig adja az erőt, hogy ilyen energikusan még mindig teszed a dolgod?
2: Az alap az, hogy van egy értékrendem, és ez az értékrend bennem eléggé korán, hamar kialakult, talán középiskolás koromtól kezdve, és ami számomra fontos, meg ami jó, hogy ennek az értékrendnek megfelelően én szakmailag autonóm lehetek, és az ötleteimet, megoldási javaslataimat megvalósíthatom. Tehát ehhez állandóan az kell, hogy az ember megújuljon, az új ismereteket összegezze. De mondom két szóval, ez a szakmai autonómia. Azt csinálok, amit akarok.
1: Ezek szerint sikerült, hiszen 37 éve működtök.
2: Igen.
1: Na hát én kívánom nektek azt, hogy tényleg, ahogy az előbb említettem, hogy a 40 éves kis jubileumotokon ugyanúgy így beszélgessünk egy jót, és tényleg summázzuk az elmúlt 40 évet, és hát nektek ez az évvégi hajrához kitartás, mert itt tényleg sok mindenkinek a jó eredményeihez hozzá kell, hogy járuljatok. Úgyhogy Éliász Szabó Niki, Vitai Gergőr Géna, és hát nem utolsó sorban Farkas Zsuzsa, köszönöm, és tényleg jó munkát kívánok nektek. Köszönöm.
6: Köszönjük.

Kedves hallgatóink, műsoridőnk végéhez értünk. A szerkesztő Klész Báta nevében is köszöni meg tisztelő figyelmüket a műsorvezető Farkas Erzsébet. Most elhangzott adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében valósult meg. A viszont hallásra.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kellemes rádiózást kívánunk. Hírek a Szent István Rádióban.
1: Egy éve 2025. május 8-án este hirdették ki a Szent Péter Bazilika középső erkélyéről a várakozó híveknek, zarándokoknak. Habemus pápám, vagyis van pápánk, Robert Francis Prevost 14. Leó néven. Az emberi hangok és arcok megőrzése címmel írta meg 14. Leó pápa üzenetét a Társadalmi Kommunikáció 60. világnapjára, melyet május 10-én tartunk. Mint fogalmaz a Szentatya, az arc és a hang minden személy egyedi, megkülönböztető jegyei. Kifejezik megismételhetetlen identitását és minden találkozás alkotó elemei. Ezt az ókoriak jól tudták, ezért az emberi személy meghatározására az ókori görögök az arc, proszópon szót használták, amely eredetét tekintve azt jelenti, ami a tekintet előtt áll, a jelenlét és a kapcsolat helye. A személyt jelentő latin persona kifejezés a personó igéből ezzel szemben a hangot foglalja magában, nem akármilyen hangot, hanem valakinek az összetéveszthetetlen hangját, fogalmazott a Szentatya, majd hozzátette. Az arc és a hang szent. Istentől kaptuk azokat, aki saját képére és hasonlatosságára teremtett bennünket, és azzal az igével hívott életre, amelyet ő maga intézett hozzánk. Ez az ige először a próféták hangján szólalt meg az évszázadok során, majd az idők teljességében testé lett. Ezt az igét, Istennek ezt az önközlését közvetlenül is hallhattuk és láthattuk, mert megismertette magát Jézusnak, Isten fiának a hangjában és arcában. 14. Leó pápa üzenetében kiemelte: fontos, hogy neveljünk és nevelődjünk a mesterséges intelligencia tudatos használatára, és ebben az összefüggésben óvjuk saját képünket, saját arcunkat és saját hangunkat, hogy azokat ne használják fel káros tartalmak és magatartásformák létrehozására. Fogalmazott a Szentatya üzenetében, melyet a Társadalmi Kommunikáció 60. világnapjára írt. Görög Mártát a Szegedi Tudományegyetem állam- és jogtudományi karának dékánját kérte fel az igazságügyi minisztérium irányítására Magyar Péter leendő miniszterelnök. Magyar Péter a közösségi oldalán jelentette be, hogy a magyar jogász szakma koronázatlan királynőjét, a Szegedi Tudományegyetem állam- és jogtudományi karának dékánját, dr. Görög Mártát kérte fel igazságügyi miniszternek. Azt írta, hogy a professzor elmúlt 2,5 évtizedben végzett akadémiai, szakmai és közéleti munkája garancia arra, hogy az alkotmányos rend, a jogállam, a fékek és ellensúlyok, valamint a jogbiztonság újjáépítése a legjobb kezekben lesz. Magyar Péter korábban Mellétei Barna Mártont javasolta a posztra, de ő csütörtökön a közösségi oldalán bejelentette, hogy lemond a jelöltségről. Mellétei Barna Márton a leendő kormányfő, Magyar Péter sógora. Idén több mint 89 ezer tanuló felvételizett középfokú nevelési oktatási intézménybe. 9. évfolyamra 76.198-an, 6 évfolyamos gimnáziumba 8.071-en, 8 évfolyamos gimnáziumba 5.272-en, tájékoztatta az oktatási hivatal a távirat irodát. Az általános középfokú felvételi eljárásban a 9. évfolyamra jelentkező diákok 98,23%-a nyert felvételt valamely középiskolába. A 9. évfolyamra felvételt nyertek 79,17%-a az első helyen, 94,88%-a pedig az első három helyen megjelölt tanulmányi területek egyikére felvételizett sikeresen. Több mint 13 ezeren vettek részt a mai német nyelv írásbeli érettségi vizsgán, közölte az oktatási hivatal a távirat irodával. Tájékoztatásuk szerint középszinten 899 helyszínen 10.154, Emelt szinten 75 helyszínen 3041 vizsgázó tett érettségi vizsgát német nyelvből. Végül az időjárásról. Délfelől fátyol felhőzet húzódik fölénk, ami az ország déli harmadában lesz a legvastagabb. Csapadék nem várható, többnyire mérsékelt északi szél néhol időnként megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 8 és 14 fok között valószínű. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 21 és 27 fok között várható. Híreket hallottak.
2: Együtt éjfélig.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Pénteki adásunk tartalmából.

24. Leó pápává választása első évfordulóján, május 8-án lelkipásztori látogatást tett Pompeibe és Nápolyba. Leó pápa Pompeiben: bízzunk mindig Jézusban, barátunkban, aki soha nem utasít el minket. Leó pápa: áldás, hogy ezen a napon itt lehetek Pompeiben. A pompei szűzanya oltalmába ajánlom péteri szolgálatomat, Leó pápa homíliája a kegyhelyen bemutatott szentmisén.

0: Leó pápa Pompejben. Bízzunk mindig Jézusban, barátunkban, aki soha nem utasít el minket. Pompeji lelkipásztori látogatásának kezdetén 14. Leó pápa pénteken reggel 9 órakor találkozott egy rászorulókat segítő jótékonysági szervezettel. Arra buzdította őket, hogy mindig bízzanak Jézusban, és hagyják, hogy az ő igéje ihlesse erőfeszítéseiket. Engedjétek, hogy a Jézus szavaiból és példájából fakadó öröm inspiráljon és hajtson benneteket, és ezt hirdessétek mindenkinek. Leó pápa erre hívta az egybegyűlteket, amikor május 8-án pápává választásának első évfordulóján meglátogatta a pompeji kegyhely szeretett templomát. A kegyhely jótékonysági tevékenységében résztvevőkkel való találkozás volt a Szent Atya pénteki Pompeibe, majd Nápolyba tervezett lelkipásztori látogatása programjainak első eseménye. A pápa megköszönte a szervezet önkénteseinek nagy lelkűségét és bizalmát, és így szólt.
1: È bello per me iniziare questa visita pastorale sulle orme di San Bartolongo, che ho avuto la gioia di canonizzare il 19 ottobre scorso.
0: Gyönyörű számomra, hogy Szent Bartolo Longo nyomdokaiban kezdhetem ezt a lelkipásztori látogatást, akit tavaly október 19-én volt szerencsém szenté avatni. A kegyelem helyének nevezte, ahol a rózsafüzér szűzanyja és Szent Bartolo Longo minden korú, hátterű és helyzetű férfit és nőt gyűjt össze, hogy elvezesse őket az egyetemes szeretet egyetlen forrásához, amely az egyedüli, ami nyugalmat és harmóniát adhat a világnak, hogy Istenhez vezesse őket. 14. Leó emlékeztetett arra, hogy a szent a pompeji völgyet a szívet melengető szeretet helyének, valamint a hit és a szeretet diadalának nevezte, és azt mondta, hogy ez a valóság ma is nagyon élő és látható. Itt a kegyhely karitatív munkáiban Krisztus feltámadásának ereje minden nap megtapasztalható, a szeretet által újjáteremtve a szíveket az evangéliumi jó életre. Leó pápa megjegyezte, hogy a szeretet temploma és a hit temploma támogatják egymást. Az ima táplálja oly sok ember befogadását, szeretetét, szolgálatát és nagy lelkű elkötelezettségét. És a szeretet olyan csodákat tesz, amelyek messze túlmutatnak minden erőfeszítésen és elváráson. Leó pápa emlékeztette a kegyhely jótékonysági szervezetének üzemeltetőit, hogy amikor Szent Bartolo Longo először megérkezett Pompeji völgyébe, egy nagy szegénység sújtotta földet talált itt. Még ezen a helyen is, amelyet csak néhány szegény földműves lakott, és amelyet a malária és rablók sújtottak, a pápa rámutatott, hogy a későbbi szent képes volt mindenkiben meglátni Krisztus arcát. Leó pápa arra emlékeztetett, hogy Bartolo Longo gyengétsége által feltárta Isten dobogó szívét felnőtteknek és gyermekeknek egyaránt, különösen az árváknak és a börtönben lévők gyermekeinek. A pápa felidézte, hogy a szent ezt a helyet a keresztény élet és a boldogságos Szűz Mária iránti tisztelet központjává tette, amelyet az egész világon ismernek.
1: Alla base di tutto però, come abbiamo detto, c'è la preghiera, e in particolare il Santo Rosario.
0: Minden alapja az ima, és különösen a Szent Rózsafűzér, amely az a rejtett erő, amely mindent lehetővé tesz. Ezért arra buzdítom mindannyiótokat, hogy tartsátok életben ezt az ősi és gyönyörű áhítatot, és terjesszétek, mondta Leó pápa az egybegyűlteknek. Hangsúlyozta, hogy Mária egyszerű és anyai szemével szemlélve Jézus életének misztériumait, amiket véghez vitt, ez áthatja a szíveket és átalakítja az életeket. Ennek megfelelően Leó pápa egy életprogramot bízott rájuk. Legyetek az ima emberei, hogy tiszta és alázatos tükrökként tükrözzétek vissza az Istentől érkező fényt. Szavaikkal és tetteikkel táplálni fogják a szeretet lángját, amelyet Szent Bartolo Longo gyújtott, és a szolgálatban, a párbeszédben és a hitéletben hiteles példaképekké és bölcs vezetőkké válnak egy csodálatos fiatal nemzedék számára. A Szent Atya ezután bátorító szavakat intézett a gyermekekhez, a serdülőkhöz és a fiatalokhoz. Bízzatok azokban, akik szeretettel törődnek a fejlődésetekkel. de egész életetekben bízatok Jézusban, Isten fiában, akit keresztre feszítettek és feltámadt, aki üdvözít és szabaddá tesz minket. Jézus a barát, aki soha nem hagy el és nem utasít el minket, a testvér, aki megért minket és mindig mellettünk jár, nyomatékosította 14. Leó. Ragaszkodjunk hozzá, miközben Mária kezein keresztül az egész emberiséget az ő gondjaira bízzuk, mondta a pápa. Biztosak lévén abban, hogy kegyelmének segítségével semmi sem állíthat meg minket abban, hogy jót cselekedjünk, és hogy a békés jövő reménye itt és mindenhol beteljesül. Leó pápa végül imáiról biztosította a jótékonysági szervezet dolgozóit, és áldását adta rájuk, majd így könyörgött.
1: Regina del Santo Rosario di Pompei, prega per noi. San Bartolo, prega per noi.
0: Pompei Szent Rózsafüzér királynője, imádkozz érettünk. Szent Bartolo Longo, imádkozz érettünk.

0: Leó pápa, áldás, hogy ezen a napon itt lehetek Pompejben. Május 8-án pénteken a Campaniai város Mária kegyhelyére tett lelkipásztori látogatást a Szentatya. Egy éve ilyenkor választották meg Péter utódának, és most Máriához fordult azzal az imával, amit Szent Bartolo Longo írt. Leó pápa örömmel fogadta a hívekkel együtt az Úr áldását, melyet ma nekik szánt, és örömmel könyörgött a szűzanyához.
1: Io mi sento il primo benedetto per poter venire qui al santuario della Madonna nel giorno della supplica in questo anniversario. Grazie a tutti voi per essere qui.
0: Elsősorban nekem áldás, hogy eljöhetek ide a szűzanya kegyhelyére a könyörgés napján, ezen az évfordulón, mondta Leó pápa, aki miután találkozott a kegyhely karitatív intézményeinek vendégeivel, fölszállt a neki készített kis pápamobilra, és örömmel fogadta a pompei hívek ölelését. Több ezren gyűltek össze elsősorban a Bartolo Longo téren, de azon túl is. Több mint 5000 voltak, akik ülve vagy állva várták Péter utódát, nem számolva azokat, akik a környező utcákba tömörültek. A Szentszék sajtóközpontjának adatai szerint összesen 20000 ember volt jelen. A pápa végighaladt a belvárosi utcákon, a kegyhely közelében lévő térig, ahol óriás kivetítőt helyeztek el, és legalább 1000 ülőhelyet biztosítottak az érdeklődőknek. A Campaniai hívek híres vendég szeretete és lelkesedése a legfantáziadúsabb módokon nyilvánult meg. Mindegyikük köszönteni akarta a pápát, ajándékot adni neki, megmutatni egy feliratot, néhány pillanatra elkapni a tekintetét. Visszatérve a Bartolo Longo térre, mielőtt belépett a kegyhelyre, Leó pápa rögtönzött szavakkal köszöntötte a híveket. Megköszönte jelenlétüket, és arra hívta őket, hogy érezzék magukon Mária anyai szeretetének ülelését.
1: E qui in questo santuario sappiamo bene che la mamma è sempre con noi.
0: Ezen a kegyhelyen jól tudjuk, hogy az anyukánk mindig velünk van. Mária anyánk elkísér közbenjárásával, gyermekei iránti szeretetével mindig. Ezzel a bizalommal imádkozunk majd együtt, és ünnepeljük annak örömét, hogy Jézus Krisztus megkeresztelt tanítványai vagyunk, akiket mind arra hívott, hogy Krisztus jelenlétéről tanúskodjunk a világon. Ezután a Szentatya a bazilikában találkozott mintegy 400 beteg, fogyatékkal élő és idős személlyel. Félretette az előre megírt beszédét, és újra szabadon szólt hozzájuk. Bár reggel óta felhős volt az ég, és esőt ígért a szél Pompejben, Leó pápa számára szép nap volt, amelyen Isten úgy döntött, hogy mindenkit áldásban részesít. A pápa innen a Szent Bartolo Longo kápolna felé indult, de az eukarisztia és a kegyhely lelkisége révén ma mindenki közel érezhette magát egymás testvéreinek Krisztusban. Innen követhetitek a képernyőkön. Mind egyek vagyunk Jézus Krisztusban, Mária édesanyánkban, ebben a szép áldásban, ezen a gyönyörű napon, amikor Jézus ma is közel jön hozzánk. Jézus mindig velünk van, velünk jár az úton. Isten áldjon mindenkit! A Szentatya megáldotta a betegeket, majd rövid ideig imádkozott a pompei kegyhely alapítójának kápolnájában. Bartolo Longót éppen ő avatta szentté tavaly október 19-én. A kiengesztelődés kápolnában, ahol több tucat gyóntatószék áll a falak mentén, Leó pápa üdvözölte a püspököket és a papokat. Ezután érkezett a szentmise helyszínére. Mindeközben a nap áttört a sűrű felhőrétegen, és valóban gyönyörű nap kerekedett.
2: A pompei szűzanya oltalmába ajánlom Péteri szolgálatomat. Leó pápa homíliája. A rózsafüzér királynője kegyhely előtti Bartolo Longo téren 14. Leó pápa május 8-án pénteken délelőtt hálaadó szentmisét mutatott be, mint ahogy éppen egy éve a pompeji rózsafüzér királynője emléknapján választották pápává. 150 évvel ezelőtt helyezték el e kegyhely alapkövét azon a helyen, ahol a Vezúv Krisztus után 79-ben kitört, és hamujával borította be az itteni nagy civilizációt, hogy éppen ezáltal védje meg azt évszázadokon át.
1: San Bartolo Longo, insieme alla moglie Contessa Marianna Farnararo de Fusco, gettava le basi non solo di un tempio, ma di una intera città mariana.
2: Szent Bartolo Longo és felesége 150 éve nem csak egy templom, hanem egy egész Mária város alapjait rakták le, kezdte homiliáját Leó pápa. Így fejezték ki Isten tervének ismeretét, amelyet Szent II. János Pál pápa 2003. október 7-én a rózsafüzér éve végén Isten tervének tekintett, mégpedig az új evangelizáció összefüggésében, ahogy akkor tanította. Ma, mint az ókori Pompei idejében, hirdetnünk kell Krisztust egy olyan társadalomnak, amely eltávolodik a keresztény értékektől, sőt annak emlékét is elfelejti. Pontosan egy évvel ezelőtt, amikor Péter utódja szolgálatával bíztak meg, éppen a pompeji rózsafüzér királynője emléknapja volt. Most azért kellett idejönnöm, hogy szolgálatomat a szizanya oltalmába helyezzem. A Leó nevet választottam, és így 13. Leó nyomdokaiba léptem, aki többek között gazdag tanítás hagyott ránk a Szent Rózsafüzérről. Ehhez kapcsolódik még Bartolo Longo, a rózsafüzér apostolának közeli szenti avatása. Leó pápa e sajátosságok figyelembevételével emlékedett Mária titkairól. Az angyali üdvözlet örvendezésre szólítja őt, és mindazokat, akik a bűnnek és következményeinek hambai alatt vannak. Mária így lesz az irgalmasság anyja, kegyelemmel teljes, aki anyja fia teste tagjainak, az egyháznak is. Ez a nagy misztérium a Szentlélek erejében történik, aki beárnyékolja Máriát és termékenyét teszi szűzi méhét. Ez a történelmi pillanat áthatja az ember szívét és felemeli a szemlődés magasába, ahol megszületik a rózsafüzér imája, és noha a második évezredben született, de kezdettől fogva fokozatosan fejlődött, mint hogy az üdvösség történetében gyökerezik, és pontosan az angyal üdvözlet lesz hozzá az előjáték. Üdvözl légy, Mária! Ennek az imának az ismétlése a rózsafüzérben valójában Gábriel köszöntését visszhangozza, átíveli az évszázadokat, mindig Jézusra szegezett hívő tekintettel, akit az anya szemével és szívével látunk. Jézust imádjuk, szemléljük és magunkba fogadjuk, minden titkával együtt, és így Szent Pállal együtt elmondhatjuk, élek már, de nem én, hanem Krisztus él én bennem.
1: Non è forse proprio dell'amore ripetere senza stancarsi ti voglio bene? Un atto di amore.
2: Az üdvözlégy Mária elimádkozása a szeretet cselekedete, hiszen a szeretet ismételgeti fáradhatatlanul, szeretlek. Így ez az ima visszavezet minket Jézushoz, és elvezet az eukarisztiához, a keresztény élet forrásához és csúcsához. Szent Bartolo Longo meggyőződéssel írta, az eukarisztia az élő rózsafüzér, és minden misztérium aktív és eleven formában megtalálható benne. Igaza volt, állapította meg Leó pápa. Az eukarisztiában Krisztus életének minden misztériuma megtalálható. És bár a rózsafüzérnek máriás a jellege, de krisztológiai és eukarisztikus szíve van. Hívők nemzedékeit formálta és védte ez az ima, amely egyszerű és közérthető, mégis misztikus magasságokba emel. Ugyan mi lehet lényegesebb Krisztus misztériumainál, szent nevénél, amelyet a szűzanya gyengétségével ejtünk ki? Ebben a népben üdvözülhetünk és rajta kívül semmi másban. Az üdvözlégy Mária imák ismételgetésével megtapasztaljuk a názáreti házat, szinte újra halljuk Mária és József hangját azokban az években, amelyeket Jézussal együtt töltöttek. Belépünk az utolsó vacsora emeleti termébe is, ahol az apostolok Máriával várták a Szentlélek kiáradását. Mennybe menetel is pünkös között Mária és az apostolok versenykedtek egymással, hogy felidézzék Jézus életének különféle pillanatait. Egyetlen részlet sem maradhatott figyelmünk kívül. Mindenre emlékezni kellett, és mindent követni kellett. Így született meg az egyház szemlélődő útja, amelynek mintegy összefoglalását kínálja a rózsafüzér a Szent Titkok napi átemlékedésével. A rózsafüzért joggal tekintik az evangélium foglalatának, amelyet Szent II. János Pál a világosság misztériumaival kívánt kiegészíteni. Ha a rózsafüzét így imádkozzuk, akkor az természetes következményként a szeretet forrása is. Szeretet Isten iránt és a felebarát iránt. Ezért Szent Bartoló Longo a rózsafüzér apostola és egyben a szeretet apostola is volt, mint hogy ebben a szűzmáriás városban befogadta az árvákat, a foglyok gyermekeit. Szent II. János Pál és Ferenc pápa folyamatos békefelhívásai nyomán mi sem nyugodhatunk bele a halál híreibe, amelyekkel nap mint nap találkozunk. Jézus azt mondta nekünk, hogy a hittel felajánlott ima mindent elnyerhet. Ezért Szent Bartoló Longo Mária hitére gondolva őt a kegyelem által mindenhatónak nevezte.
3: Per sua intercessione venga dal Dio della pace un'effusione sovrabbondante di misericordia che tocchi i cuori.
2: Közben járására áraszta ki a békesség Istene az irgalmasságát, megérintve a szíveket, lecsillapítva a testvérgyilkos neheztelést és a gyűlöletet, és megvilágosítva azokat, akiket különleges felelősség illet a kormányzásban. Zárta homíliáját Leó pápa a pompai kegyhelyén bemutatott szentmisén.
4: Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
5: Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.

0: Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
1: Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban a 2024. május 3-ai adás ismétlését hallják, melyben dr. Novák István atya, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem delegált általános rektorhelyettese Laskai Annával, az Egyetem Impulzus csoportjának tagjával, szaktájékoztatóval, dr. Szűcs Zoltánnal, az Egyetem Pedagógiai Kar dékánjával, és dr. Szűcs Novák Rita neveléstörténésszel, a Digitális Technológiai Intézet adjunktusával, a szűzanyáról, mint égi édesanyáról beszélgetnek.
2: Nagy szeretettel köszöntöm a rádió hallgatókat és beszélgető társaimat, Ritát, Annát és Zoltánt, mert a megszokott közösségben a mai alkalommal május hónapról szeretnénk elmélkedni, gondolkodni, és május hónapnak az elején mindenképpen két dolog jut eszébe a katolikus keresztény embernek. Egyrészt a világ számos más családjához, közösségéhez hasonlóan május hónap első vasárnapján köszöntjük az édesanyákat, és nekünk katolikusoknak pedig nagyon fontos, hogy május hónapban köszöntjük mindannyiunk közös édesanyját, a boldogságos Szűz Máriát. És a májusi litániák egy különleges élményt adnak a mi katolikus liturgiánkon belül. Azzal szeretném kezdeni, hogy amikor május hónapot emlegetjük, és különösképpen akkor, amikor még az időjárás az valóban kedvezett is a különböző liturgikus eseményeknek, akkor, ahogy elindult a május hónap, visszaemlékszem gyermekkoromra, a május hónap első napjai és aztán a május utolsó napjai között az volt a különbség, hogy addigra a tavasz az lassacskán elindult, hogy a nyárba átforduljon, és szinte, ahogy végig imádkoztuk a különböző megszólításokkal a szűzanyát, gyakorlatilag a természet is velünk együtt változott. És ez így volt az emberek lelkében is. Ma már más a világ, más az időjárás, más a természet, de azt gondolom, hogy megéri, hogy az előttünk álló 20 percben, 21-22 percben arról beszéljünk, hogy mit jelent nekünk katolikusoknak a május, mit jelent az édesanya, és mit jelent a boldogságos szűzanya. Talán első körben, hogyha mindegyikőtök egy-egy rövid gondolattal megfogalmazná azt, hogy a május hónap, az édesanya és a szűzanya gondolatok, szók mit is jelentenek a számotokra, akkor az biztos egy érdekes kezdés lenne a kedves hallgatók számára.
3: Leginkább nekem az édesanya és a szűzanya kapcsolódik össze, hiszen nekem ez egy nagyon-nagyon erős és fontos tény az életemben, hogy édesanyám hosszú várakozás után kapta meg azt, hogy világra jövök én, és amikor még várandós volt velem, akkor a Mária Pucsik egy helyet felkereste, és valóban égi édesanyaként Máriát megkérte, hogy oltalmazzon engem, és ez nagyon-nagyon fontos üzenet volt mindig is számomra, hogy neki ajánlott, és hogy van édesanyám, de nekem van egy mennyei édesanyám, aki a szűzanya. És valahogy annyira mélyen belém ivódott ez, hogy ugyanezt a gyermekeimnél én is megtettem. Nemrégiben beszélgettünk pont a legfiatalabbal erről, hogy amikor nehézségei vannak, akkor ő gondoljon erre, mondtam neki. És ő rácsodálkozott erre, tehát hogy újra és újra rácsodálkoznak erre általában, és közben pedig egy megerősítés is számukra, meg valóban egy nagyon nagy biztonságérzet, és úgy örülök neki, hogy ezt úgymond meg tudtam nekik adni, vagy édesanyámtól tanulva tovább tudtam nekik adni, hogy nekik van egy égi édesanyjuk is. És igyekszem minél jobb édesanyjuk lenni itt a földön, de ugye az nagyon töredékes, amit én adok, de hogy ott van mindig a mennyei édesanya Mária, aki mindebben segít. A májushoz azért nem kapcsolódik annyira számomra, mert ugyanígy például az októberi Mária imákat is nagyon fontosnak tartom, vagy azt az időszakot, tehát hogy nem annyira hónaphoz kötődik, mint inkább így az életet szövi át nálam.
4: Számomra nagyon izgalmas és szép volt látni, ahogy a feleségem a gyerekekkel bánik, ugyanis hát én apaként nagyon kevéssé tudtam kezdetben, amikor a gyerek még nem beszél, megtalálni a közös hangot, és valahogy átvitt értelemben ez Máriára is jellemző, ahogy mondjuk az egyháznak a védője, és ahogy a mindennapi életbe átvezeti azt a tanítást, ami nagyon gyakran elméleti maradhat. Hogy ezt a rejtét, amit én most megfogalmaztam, valahogy megpróbáljam kibontani, amikor hittan tanultunk a piaristáknál, akkor ott ugye Lupus atya mindig elmondta, hogy hatalmas előnyünk van, ugyanis hát az ördög az soha nem tudott testet ölteni, és nem is fog tudni, az Jézus pedig ugye emberi tapasztalatokból táplálkozott, és hát az egyik kapocsa világgal az pont Mária volt. Tehát, hogy ez számomra egy misztikum, amit azért megpróbálok valamennyire megélni és értelmezni, hogy igazából itt létezik egy olyan emberi szempont, egy olyan emberi szemszög, aki végigkövette a szenvedés, saját fiának a szenvedését, de mégis már tudta, hogy ez a szenvedés mit jelent, és ott volt a végén maga a föltámadás is. Tehát ilyen szempontból próbálom értelmezni a tapasztalati tanulás, a megélésnek a jelentőségét, és hogyha ez egy picit lebontom, akkor én úgy érzékelem, hogy a világunkból most ez rettenetes módon hiányzik, és minden olyan törekvés, ami megpróbál egyenlőséget tenni a férfi és a nők

0: kultusz. Viszont nagyon érdekes a szimbolikája is a Mária kultusznak, ami számomra sok mindent megmagyaráz. Ahogy el is mondtátok, hogy van egy földi, meg van egy égi anyánk is, hogy ő egyben is földi és égi anya, hiszen a Mária kultusz középpontjában az alázat, a humilitas latinul áll, ami közös a humus föld szavunkkal. Tehát ezáltal ő itt van, tehát jelen van, nem csak az égben, hanem így köztünk is. És ez az embereknek ez annyira fontos volt, hogy már a pogány kultúrák is a Mária ünnepet nagyon-nagyon hamar el is sajátították. Keresztény ünnepként átvették gyakorlatilag a pogányok is. Úgyhogy ez számomra ezt jelenti. Egyébként meg az első asszociációm az anyák napjára az az orgona, ami sajnos már egyre kevésbé látok, érzek, és nagyon változott is az orgona virágzásnak az időszaka, valamikor már március-áprilisban találkozunk az orgonával, ami még az én gyerekkoromban az orgona ága, barackfa virága, ugye az májusra esett.
1: Annyira örülök, hogy ezt mondod, mert a hirtelen bejött nagy meleg, utána ugye most a hideg következett, már előhívta és elindította az orgonavirágzást, és a gyermekeim pont ezt idézték fel, hogy ők óvodába ezt énekelték, ezt tanulták, és őnekik megvan ez az emlékük, hogy mindig ezzel köszöntöttek, mert a szomszédból átnyúlik az orgona, és ők mindig megbeszélték, hogy nekem vehetnek le, és ugye boldogok voltak, hogy nincs pénzük, de ők mégis a dalból tanultak alapján valóban köszönhetnek engem, és hogy milyen rossz, mert pár éve ezt nem tudják megtenni.
0: Igen, hát vannak olyan dolgok, amiket már máshogy éreznek a mi gyerekeink. Igen, ilyen a hóesés, de nem akarok nagyon elrugaszkodni a témától, ami nekünk még megszokott volt, és nekik meg már teljesen más.

Hogyha Zoltán egyik gondolatára visszatérek, akkor azt gondolom, hogy nem csak a hóesés, meg nem csak a orgonáról kell majd beszélni a mostani generációknak, hanem egyáltalán arról is, hogy mit jelent az, hogy édesanya, természetesen aztán külön az édesapa, mert hogy ha egyrészt megnézzük a nyelveket, azért ennyire szépen nagyon kevés nyelv tudja kifejezni a szülő iránti tiszteletet. Másrészt viszont, hogy a magyar alaptörvényben is rögzíteni kellett, hogy az apa férfi, az anya nő, illetve azok a különböző új hullámos törekvések, amely

0: egyéniek el akarják mosni azt a valódi pozitív különbséget, ami egy édesanyja és édesapa között van, egy férfi és egy nő között van, és ennek olykor még ilyen egyházi vetülete is vannak, hiszen hála Istennek nem a katolikus egyházunkban, de hát vannak olyan felekezetek, vannak olyan törekvések bizonyos országokban, ahol akár mondjuk freskókat festenek át, hallottunk ilyenről, hogy egyfajta nem nélküliséget ábrázoljanak akár a teremtés történetben. Szóval valószínű, hogy ma újra meg kell tanítani a felnövekvő generációt arra, hogy mennyire fontos az, hogy a anya, édesanya szavunkat használjuk, illetve hogy az a fajta anya és lánya, anya és fia közötti kapcsolat, az túl azon, hogy nyilván változnak az idők, és különböző új jelenségek is felütik a fejüket, amelyeknek nem is kell önmagában rossznak lenni, hiszen nem tudom én, 50 évvel ezelőtt még nagyon sok gyermek magázta a szüleit, ma pedig már ez elég ritka, bár még előfordul mindig. Tehát lehet, hogy ezen nem kell változtatnunk, nem kell visszamennünk a magázódáshoz, de az tény és való, hogy akár a megszólítás, amikor iskolaigazgató voltam, akkor én nagyon meglepődtem, amikor a gyerek azt mondta, hogy Kati jön értem, és az a Kati az az édesanyja volt, mert hogy mindenki a családból Katinak szólította természetesen az édesanyját, mert hát ez volt a keresztneve, de hogy valahogy a kisgyerekben meg még nem alakult ki az, ami valószínűleg egy rossz nevelés következtében volt, vagy hogy ráhagyták, hogy hát ő neked nem Kati, hanem neked ő az édesanyád. Ha most a sort én kezdeném, hogy ha arról akarunk beszélni, hogy személyesen a mi vagy a egyesével nekünk az édesanyánk mit jelent, akkor én mindig ilyenkor anyák napja környékén úgy szoktam a templomban köszönteni a híveket, hogy köszöntöm anyák napján az édesanyákat és a nagymamákat, meg hogyha vannak esetleg a dédnagymamákat, mert ugye nagyon fontosnak tartom, hogy főleg az én papi életem kialakításában, bár édesanyám is fontos szerepet játszott, de hát ő akkor fiatal volt, dolgozni járt, és nagymamám foglalkozott velem sokat, ő vitt a templomba, ő vele jártam különböző szertartásokra. Tehát ilyenkor én mindig gondolok arra is, hogy vajon mit köszönhet az ember a édesanyjának, a nagymamájának, vagy akár ha ismeri a dédnagymamának. És azt gondolom, hogy főleg itt ez az anyák napja, ez arra is alkalmas, hogy egy-egy olyan családi beszélgetés, vagy egy-egy olyan visszaemlékezés legyen, ma már ez egyre könnyebb, hiszen meg annyi fénykép van rendelkezésre, állnak digitális fotók, amellyel egy kicsit vissza tudjuk hozni azokat a korokat, amikor valóban középpontban az édesanyja állt. És már csak annyit szeretnék ezt hozzátenni, hogy mi természetesen a katolikus egyházban a boldogságos szűzanyát nem azért állítjuk középpontba, mert a szentek között is ő kiemelkedik, bár ez is igaz, hanem sokkal inkább azért, mert ő egy olyan édesanya, aki magát, az Istent fiát, az Istent hordozta önmagában, és ezt mi tulajdonképpen mondjuk így átvitt értelemben szeretnénk elmondani a mai társadalomnak is, hogy egy édesanya az nem csak 9 hónapon keresztül hordozza magában a gyermekét, hanem utána is szívén, lelkén viseli a sorsát. Tudtok-e bármi jó tanácsot, jó ötletet, vagy akár egy-egy pozitív élményt elmondani a kedves hallgatóknak, édesanyátokról, nagyszüleitekről, ami valóban egyfajta tanúságtétel lehet arról, hogy mennyire fontos, hogy az édesanyákat a boldogságos szűzanya segítségével, közbenjárásával is fontosnak tartsuk ezen az anyák napján, és aztán többi hétköznapokon is megünnepelni. Talán a Zoltán kérdezném először, hiszen férfiként másként fordulunk a szüleink közül a édesanyához, a nagymamához.
1: Én a nagymamámról szeretnék beszélni. A nagymamám vallásos volt, és ő ugye 1927-ben született, ő még ahhoz a generációhoz tartozott, ami a második világháború előtt és hát a kommunizmus előtt nevelkedett, és ilyen formában számára természetes volt a, egyrészt a vallásosság, amit kifejezett, természetesen maga a hit is, és neki természetes volt ennek az átadása. És utána egy nagyon szörnyű korszak következett, mert ugye rengeteg meghasonlásra is késztette az embert olyan szempontból, hogy hogy akárhogy a templomi esküvőknek ugye a megkötése az milyen hatalmas hátrányokkal járhatott adott esetben, de a nagymamám ő rendíthetetlenül kitartott a hite mellett, és amellett, hogy engem ugye akkor első áldozásra fel kell készíteni. Szerencsére ez az az időszak volt, amikor már lehetett hittalra járni, de még nem volt olyan népszerű, ez délvidéken volt, Nagybecskereken, ahol azért a magyarság egy kettőszorításban élt, tehát egyrészt ugye a pártállam, másrészt pedig a pártállam, ha nem is volt hívő, de azért az ortodoxiát ilyen célra kihasználta, hogy valamilyen elnyomást gyakoroljon. Tehát ott azért magyarként, katolikusként itt arra járni igen nehéz volt. Számomra nem, csak ugye édesanyámnak is, és hát nagymamámnak meghozni ezt a döntést, és akkor, ha szabad talán egy anekdotát elmondani ezzel kapcsolatban, nagymamám ő azért kevésbé értette a humort, és ő nagyon komolyan vette az előírásokat, és amikor már első áldozásra került volna a sor, akkor a Husvár püspök atya azt mondta, hogy akkor neked most már ugye mindent úgy kell tenned, amit a hívek tesznek a templomban, és hát én viszonylag kezdő voltam, fiatal voltam, és amikor kimentek áldozni, én is kimentem áldozni. És akkor, amikor elmondtam nagymámnak, hogy milyen felemelő élmény volt, ő teljesen kétségbe esett, és akkor itt jön be, hogy a püspök atya ugye milyen jól és szeretettel kezelte, és mondta, hogy nem baj, ettől nem lehet baj, hogyha már áldozott ugye a hivatalos előtt, de azért a nagymamám mindig felemlegette ezt az eseményt, és hát őnek ki egy ilyen kötöttebb elképzelése volt a világról.
2: Én nagyon-nagyon örülök neki, hogy a nagymamák is szóba kerülnek, még ha már így az anyák napját emlegettük, és a különböző óvodai és iskolai műsorokat, mert ez egy nagyon fontos esemény volt nekem is gyerekként életemben. Én voltam az, aki mindig boldogan elvállalta a nagymamának szóló verset, mert bár nem volt jelen a nagymamám, de annyira fontos volt az életemben egyébként, hogy hiába épp azon az iskolai ünnepségen nem jelent meg, mert távolabb éltek. Én mindig nagyon boldogan mondtam el a nagymamáknak szóló köszöntőket. És milyen érdekes és izgalmas, hogy te arról meséltél, hogy magyarként és katolikusként milyen nehézségeid voltak, én pedig a mesterségesen létrehozott kommunista városban, Leninvárosban éltem úgy görögkatolikusként, hogy vallásgyakorló görögkatolikusként, hiszen nekünk minden hétvége azt jelentette, hogy hazamentünk Szabolcs-Szatmár-Bereg megyébe a nagyszüleimhez, és ott természetes volt, hogy vasárnap templomba megyünk, és valahogy ez a fajta kettősség így ott volt az életünkben, és volt olyan pont, amikor a szüleim is azt mondták, hogy ne reklámozzam ezt, hiszen ők is megküzdötték a magukét ebben a közegben és ebben a helyzetben, de közben az, hogy vallásosan nevelnek, az, hogy templomban járok, az, hogy a szentségekhez járulunk mi is, az szerint, ahogy ez előírás, az nagyon-nagyon fontos dolog volt mindig is. És ennek nagyon komoly és fontos szereplője a nagymamám is, és egyébként, ahogy a nagymamák szóba kerültek, nekem annyira eszembe jutott az is, hogy mennyire én értettem szót vele, amikor ő már azért nagyon elfelé készült ebből az életből, és már nagyon másképp gondolkodott és működött sok mindenben, és valahogy én tudtam úgy kapcsolódni hozzá gyerekként, fiatal felnőttként, hogy úgy nagyon kijött az a fajta hasonlóság, az a fajta egység, ami minket összekötött láthatatlanul is, és úgy ugyanezt élem meg, már egyébként kisebb korában is, külsőre is nagyon hasonlít a lányom az édesanyámra, és természetre is. És valahogy őket is összeköti ez a fajta láthatatlan fonál, tehát, hogy hiába két generáció távolságra voltunk mi is a nagymamámmal, meg van a lányom is az édesanyámmal egymástól, valahogy nagyon izgalmas ugye nekem főleg gyermekként és édesanyaként ezt látni, hogy mennyi minden köti őket össze, meg mennyi közös jellemzőjük van. És egyébként igen, azt gondolom, hogy abban, hogy hogyan viszonyulunk, ugye ezt sokat emlegetik, de tényleg nagyon fontos, hogy milyen elképzelésünk van a mennyei atyáról, és milyen apa képünk van, ez nagyon összefügg, és ugyanígy azt gondolom, hogy igen, aki megkapta a gondoskodást, mint ahogy én is hálás lehetek az édesanyjától, és az élet minden területén mindig azt a fajta támogatást és szeretetet éreztem, ami miatt én nagyon nagy bizalommal tudok Máriához is lenni.
3: Én egy kicsit ilyen szempontból terhelt családból jövök, ugyanis nekem az apukám hivatásos katona volt, vagy én azt gondolom, hogy még most is, bár már nyugdíjas, de hogy ő azért ment katonának, mert hogy annyira erős volt benne a nemzet szeretet. Viszont így azért egy kicsit terheltebb volt ez a történet a mi családunkban, ugyanis nem volt mögöttem semmiféle vallásos háttér ilyen szempontból, de érdekes, hogy behoztuk így a nagymamákat, ott bár az egyik nagymamám nagyon-nagyon hívő volt, de nem volt szoros vele a kapcsolat, mert elég messze éltünk egymástól, és ezért bár tőle kaphattam volna sok inspirációt, illetve sok segítséget a hitem megtalálásában, de végül nem. A másik nagymamám, ő maga is keresgélő, bár református, de úgy hol gyakorolta a vallást, hol nem, de ott az ünnepekre viszont nagy hangsúlyt fektettek, tehát az egyik ilyen nagy élményem a karácsony náluk Zircen, mindegyik nagymamám, illetve ugye a szüleim is a Dunántúlról származnak egyébként. És behoznék egy harmadik nagymamát, mert ha így visszaemlékezem, hogy ki az, akitől először kaptam lendületet a hit fele, Isten fele, az a legjobb barátnőmnek a nagymamája volt. Ő volt az, aki egész kicsi korunktól felpakolta a gyerekeket, és vitt minket templomban. Szerencsére ezt az én családom sem ellen ezt abszolút támogatta, és hát ez volt az első, hogy elmentem templomba nagy ünnepekkor, és megtanultam a liturgiának a fontos elemeit, és így született bennem egy vallás, ami még egy kicsit ilyen mozaikszerű volt sokáig, de hogy megadta azt az alapot, hogy amikor megismertem a leendő férjemet, akkor már ugye tudtam, hogy mindenképpen szeretném, hogyha egyházi esküvőnk is lenne, és hogyha a gyerekeinket is így nevelnénk.
0: Azt gondolom, hogy ezek az élmények, történetek itt május hónap elején, és aztán egész május hónapban végig kísérnek bennünket. Májusi litániák hangulata az mindig felejthetetlen. Nagyon szép és nagyon sokféle formája van a májusi imádságoknak, litániáknak, akár szentmisével egybekötve szentmise előtt litánia, akár egy-egy elmélkedő hosszabb lelki gyakorlat egy-egy májusi litániához kapcsolódóan, vagy egyáltalán a közösség életének a megerősítése, hiszen káplánkoromban a májusi litániákat, főleg a hétvégieket arra használtuk, hogy egyik este a fiatalokat, másik este az idősebbeket, nyugdíjasokat, harmadik este a képviselőtestület tagjait, vagy akik éppen elérhetőek voltak, tartottunk ott, úgymond is akkor egy kis jó szóval, beszélgetéssel tovább folytattuk a májusi imádságot, és akkor nagyon sok olyan találékony hívő is volt, akik úgy jöttek együtt, hogy és majd akkor a májusi litánia után még egy közös fagyizás, egy kis beszélgetés ott a templomkert előtt. Tehát azt gondolom, hogy ez a május hónap, ez túl azon, hogy édesanyáink, nagymamáink tiszteletét erősíti, a mi keresztény katolikus hitünkben a Mária tiszteletet és a Mária tisztelten keresztül a közösséget is meg tudja erősíteni. Mindannyiunk nevében kívánom a bennünket hallgató édesanyáknak, nagymamáknak, dédnagymamáknak, hogy legyen sok örömük gyermekeikben, unokáikban, dédunokáikban, és mindig gondoljunk arra a boldogságos szűzanyára, aki bár lelkében megérezte a tört is, de mégis a dicsőséges mennyei hazába vétetett testestől, lelkestől, hiszen Szent Fiának a hordozását nem csak 9 hónapig, hanem egész életében meg tudta valósítani.
4: Kedves hallgatóink, elhangzott hitvalló című műsorunkban dr. Novák István atya, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem delegált általános rektor helyettese, Laskai Annával, az Egyetem Impulzus csoportjának tagjával, szaktájékoztatóval, dr. Szűcs Zoltánnal, az Egyetem pedagógiai kar dékánjával, és dr. Szűcs Novák Rita nevelés történésszel, a Digitális Technológia Intézet adjunktusával beszélgetett. A műsort Koleszer Krisztián szerkesztette.
5: Napbúcsúztató.
4: Kedves hallgatóink, rövidesen itt az éjfél. Mai műsoraink végén a himnusz hangjai csendülnek föl. Akik velünk töltik az éjszakát, azok óránként híreket és időjárás jelentést, valamint napközben elhangzott műsoraink ismétlését hallhatják. Éjfél után a Közelkép című műsorunkat hallgathatják meg újra, melyben Rostásbe a piros szobrászművésszel Somosvári Eszter Anna beszélget. Ezután kezdődik a Líceumi Krónika, az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem műsora. Egy órakor megismételjük a regionális híreket, a kora esti hírmondót és a regionális sporthíreket. A két órai hírek után kezdődik a Zöld Hullám című műsorunk, melyben a Miskolci Szent Imre Római Katolikus Általános Iskola környezetvédelmi programjairól lesz szó. Most Pockodi Néma Tesztíme a Máriát, az intézmény igazgatóját hallják.
5: Nekünk ez hosszú évtizedek munkáját jelent, ez az Örökös Ökoiskola cím elnyerése. 2012-től folyamatosan jelen van a teremtésvédelem, vagy akkor még fenntarthatóságként kezeltük környezetvédelemként. Azt tapasztaltuk, hogy a gyerekek nagyon közel állnak a természethez, nagyon szeretik az állatokat, az élőlényeket, illetve hozzánk került a Szent Anna óvoda, mint a óvodánk, és náluk is nagyon erősen jelen volt a zöld óvoda, óvodában zöld óvodaként hívják ezt a programot, és úgy gondoltuk, hogy legyen meg az átmenet, az építkezés, ezért mi is ráültünk erre a programra.
4: 3 órakor Közélet című műsorunkat hallgathatják meg újra, melyben ez alkalommal beszámolunk a Szegényeket Támogató Alap EGRI Alapítványa, vagyis a SZETA aktualitásairól. 4 órakor pedig zenei összeállításunkat sugározzuk. Kedves hallgatóink, műsorismertetéssel legközelebb holnap hajnalban jelentkezünk. A mai műsorok elkészítésében munkatársaim voltak Birincsik Márton, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Fekete Gábor, Grunda János, Karkus István, Koleszár Krisztián, Kónya Éva, Kriston Tamás, Kvaszinger Jenő, Molnár András, Németh Tamás, Sinkovics Andrea, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő, Vasvári Bernadett és Varga Ildikó. Köszönjük megtisztelő figyelmüket a rádió elnöke Buda Péter atya, valamint az igazgató főszerkesztő Bércesi András nevében is. A bemondót Berecz Renátát hallották. Minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Annak dicsőségét hirdessétek, aki a sötétségből meghívott benneteket csodálatos világosságára. Olvasom Péter apostol első levelében. Nem az óriások tesznek legtöbbet. Mózes egyedül volt, Illés is. Egyedül volt Dávid, Pál, Atanáz, Leó. A kegyelem mindig keveseken átműködik. A kevesek éles látása, égő meggyőződése, megalkuvás nélküli elszántsága, a vértanú vére, a szent imája, a hősies cselekedet, az átmeneti válság, az egyetlen szóba vagy tekintetbe sűrűsödő energia, íme ezek az ég eszközei. Ne félj, kicsiny nyáj, mert hatalmas az, aki közötted tartózkodik, és csodákat fog tenni érted. A világ hitetlenségére egyetlen hathatós válasz lehetséges, Isten titkának csendes, de ragyogó megjelenése egy emberi élet egyszerűségében, amely megváltozott a Szentlélek által. Ha mindnyájunk élete a fény és világosság példája lenne, akkor nem kellene még külön hirdetni és tanítani. Ha tetteink beszélnének, feleslegessé válnának a szavak. Uram, nyisd meg szememet szeretetet csodáira. Nyisd meg fülemet testvéreim hívására. Ne engedd, hogy szívem elzárkózzék ínségük elől. Nyisd meg kezemet, hisz rászoruló testvérek állnak ajtóm előtt. Világosítsd meg szívem vakságát, hogy lássam, mi a helyes, és erősítsd akaratomat, hogy meg is tegyem. Így cselekedeteimen a te világosságod ragyogjon át.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
1: 14. Leó pápa Marco Rubiót, az Egyesült Államok külügyminiszterét fogadta május 7-én a Vatikánban. Tárgyalásuk során a háborúk sújtotta országokról is szó esett. Csütörtökön érkezett meg Olaszországba az amerikai külügyminiszter Marco Rubio, aki egyenesen a Vatikánba ment, ahol az apostoli palotában találkozott a pápával. Az apostoli szentszék sajtóközpontjának közleménye szerint a CVS beszélgetés során a két állam megújította közös elhivatottságát a két fél, az apostoli szentszék és az amerikai Egyesült Államok közötti jó kapcsolat ápolására. A találkozás során továbbá eszmecserét folytattak regionális és nemzetközi szintű szituációkról, kiemelt figyelmet szentelve a háborúk sújtotta országoknak, politikai feszültségeknek és nehéz humanitárius helyzeteknek, illetve a békéért való fáradhatatlan munkának. A Szentszéki Sajtóközpont kiemelte, a tárgyalások során szóba kerültek olyan háborúkkal érintett afrikai és közel-keleti országok, mint Libanon és Irán. Szó esett Kubáról is, ugyanis újonnan erősödött az ország és az Egyesült Államok közötti feszültség. Marco Rubio egy kristály amerikai futballlabdával ajándékozta meg Leó pápát, aki egy olajfából, a béke fájából készített tollat adott a politikusnak. 14. Leó pápa május 7-én reggel a Vatikánban fogadta Donald Tuskot, a lengyel köztársaság miniszterelnökét. A lengyel miniszterelnök ezt követően az államtitkárságon találkozott Pietro Parolin bíboros államtitkárral és Paul Richard Gallagher érsekkel, a Szentszék államokkal és nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolatokért felelős titkárával. A Szentszék sajtóirodája által kiadott közlemény szerint az államtitkárságon folytatott megbeszélések szívélyesek voltak, és elismerték a Szentszék és Lengyelország közötti jó kapcsolatokat. A vatikáni közlemény kiemeli, hogy a felek figyelmet fordítottak az ország társadalmi és gazdasági helyzetére, valamint a helyi egyház és az állam közötti kapcsolatokra, kiváltképpen az oktatás területén és az etikai kérdések tekintetében. Véleményt cseréltek a jelenlegi nemzetközi helyzetről, különös tekintettel az ukrajnai konfliktusra, valamint Lengyelország szerepéről az Európai Unióban, áll a közleményben. Görög Mártát a Szegedi Tudományegyetem állam- és jogtudományi karának dékánját kérte fel az igazságügyi minisztérium irányítására Magyar Péter leendő miniszterelnök. Magyar Péter a közösségi oldalán jelentette be, hogy a magyar jogász szakma koronázatlan királynőjét, a Szegedi Tudományegyetem állam- és jogtudományi karának dékánját, dr. Görög Mártát kérte fel igazságügyi miniszternek. Azt írta, hogy a professzor elmúlt 2,5 évtizedben végzett akadémiai, szakmai és közéleti munkája garancia arra, hogy az alkotmányos rend, a jogállam, a fékek és ellensúlyok, valamint a jogbiztonság újjáépítése a legjobb kezekben lesz. Magyar Péter korábban Mellétei Barna Mártont javasolta a posztra, de ő csütörtökön a közösségi oldalán bejelentette, hogy lemond a jelöltségről. Mellétei Barna Márton a leendő kormányfő, Magyar Péter sógora. Idén több mint 89 ezer tanuló felvételizett középfokú nevelési oktatási intézménybe. 9. évfolyamra 76.198-an, 6 évfolyamos gimnáziumba 8.071-en, 8 évfolyamos gimnáziumba 5.272-en. Tájékoztatta az Oktatási Hivatal a távirat irodát. Az általános középfokú felvételi eljárásban a 9. évfolyamra jelentkező diákok 98,23%-a nyert felvételt valamely középiskolába. A 9. évfolyamra felvételt nyertek 79,17%-a az első helyen, 94,88%-a pedig az első három helyen megjelölt tanulmányi területek egyikére felvételizett sikeresen. Végül az időjárásról. Szombaton délelőtt a keleti országrész felett változó vastagságú fátyolfelhőzet lesz az égen, ami északkelet felé elhagyja hazánkat. Másút napos idő várható gomoly felhőképződéssel. Délután a Nyugat-Dunántúlon kisebb számban a középső és északkeleti országrészben alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Az északi-északnyugati szél időnként megélénkül. Zivatarok környezetében meg is erősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 21 és 27 fok között valószínű. Híreket hallottak.

0: Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
1: Én most nagy örömömre Rostásbe a Pirostól jelentkezem be, méghozzá itt az egri stúdiójukból, és ugye a beszélgetésünknek most az az apropója, hogy egy új projekten dolgozik, amit már akkor bejelentett nekem, illetve mondta, hogy nagyon szíve szerint lenne, ha ezt a munkát megcsinálhatná, amikor tavaly bejárt nálam a rádióban. Ugye az egri nő projektről van szó.
2: Így van. Ugye beszélek én már egy ideje erről az én nagy álmomról, hogy egri nőként én szeretném megvalósítani az egri nők szoborcsoportot itt Eger városában. És addig beszéltem róla, míg tavaly évvégén az egyik egri vállalkozó azt mondta, hogy ő ebbe beszáll. És hát mit ad Isten, 2026. januárjának vasárnap reggelén 6 órakor rám jött ez a vállalkozó úr, egy idős ember, hogy áll a szobor. Ha mondom, el kell kezdeni akkor ezt az álmot megvalósítani, úgyhogy hozzá is láttam rögtön az első egri nő projekthez, méghozzá ahhoz, amit ugye már én sok évvel ezelőtt megálmodtam, ahogy én ezt láttam magam előtt, ahogy ő borítja a nő ugye az üstből a szurkot, mosóvizet, bármit, ami éppen keze ügyébe kerül, majd pedig ő lett az egyeske, úgy hívom, hogy egyeske, majd pedig elkezdtem megvalósítani a ketteskét, aki pedig a követ dobó egri nő, hogy aztán majd egy szoborcsoportá is alakulhat.
1: Már megvan kifejezetten, hogy hova szeretnétek, vagy az még így a jövő zenéje?
2: Hát az az érdekes, hogy én itt Egerben minden reggel, ahogy elhajtok egy zöld sziget mellett a férjemmel, mindig köszönünk annak a szobornak, mert számunkra már ott az ott megvalósult, de valamelyik nap láttam, pont fel volt túrva, úgyhogy nem biztos, hogy oda még több tonnás szobrot majd be lehet ugye helyezni, úgyhogy lehet, hogy új helyszínek után kell kutatnunk. Minden esetre ugye, mivel ez még nem egy megrendelés, ezért ez egy folyamatban lévő projekt, és a városvezetőt is felhívtam egyik nap itt a műtermünkbe, hogy nézze meg, hogy milyen merényletet készítek Eger város ellen, nem ellen, hanem Eger városa érdekében, hogy készül ez a szobor, és hogy kéne majd ennek helyet keresni. Mivel egy több tonnás szoborcsoportról beszélünk, mert bronzból tervezem megvalósítani, kőtalapzattal, ezért több helyszínt majd át kell néznünk, mikor eljutunk addig a projektben, ugye ennek még előbb meg kell valósuljon maga a modell, aztán költségvetést csinálunk, tervezett költségvetést, hogy ha ekkora lenne, nyilván én 3-4 méterbe gondolkozom, aki ismer, az tudja, hogy ez nálam itt kezdődik. De közben kell csinálnom látványterveket, úgyhogy itt bizony be kell vonni a városépítészeit, hogy segítsenek nekünk helyszínt találni.
1: De ez egy izgalmas munka, és az meg külön jó szerintem egy alkotó ember számára, amikor egy régi vágyát minden megkötés nélkül abszolút a saját ízlése és akarata szerint próbálja megvalósítani.
2: Pontosan, mert ugye volt már nekem olyan felkérésem, hogy mondjuk csináljak 56-os szobrot, és akkor mondtam, hogy kinek a szemszögéből közelítsem meg, mert ugye én még nem éltem, most akkor így is lehet, úgy is lehet, és akkor ezt viszont meg tudom élni, mert egri nőként itt nőttem fel, tehát tudom, hogy mit jelent az, hogy a városom a mindenem, hogy nagyon mély gyökerek, hogy mit jelent egri nőnek lenni más országban, mondjuk a törökök közt, ugye ezt is jól megéltem. Én úgy érzem, hogy ez egy nagyon hozzám álló feladat, és nagyon jó az, hogy most még igazából nem szól bele senki, még akkor is, hogyha nyilván, ahogy szoktam én a közösségi médiában, megosztom a folyamatokat, és azért vannak hozzászólások, de a háttérben különben szakemberek segítenek, tehát a várigazgató nője, történészek, népviseletesek, ők mind figyelemmel kísérik a munkámat és tanácsot adtak.
1: Egyébként akartam is, hogy erre reagálj egy picit, hogy ugye egri nő, és volt egy ilyen hozzászólásod neked Facebookon, hogy nem tudod, hogy a többiek hogy látják, vagy hogy mit jelent az egri nő, de hogy mi ebben nőttünk föl.
2: Pontosan, ugye jöttek a kommentek, mondjuk így, amikor elkezdtem a projektet, hogy jaj, hát a szurok az sima, meg hogy forró az az üst, és közben a háttérben pedig kaptam a leveleket, hogy igazából ez csak egy fikció. Hogy egy toposz, hogy erről nincs leírás, hogy itt bárki borított bármit, de ez elengedhetetlen. Tehát én mint egri nő, én ebben nőttem fel. Nem csak én, hanem mindenki. Tehát még aki az egri csillagokat olvasta, ugye Gárdonyi elég sok évig, évtizedekig utána járt a dokumentációknak, és bár Tinodi Lantos-Sebestyén nem beszélt erről, de köztudott, hogy az abba a korban ez egy általános bevett dolog volt, hogy amit éppen értek, azt dobták, azt borították, Úgyhogy itt igazából ennél a szobornál, amit én megvalósítottam, már úgy döntöttem, hogy akkor úgy csinálom, hogy én gondolom, mert olyan szobor nincs, ami mindenkinek tetszene. Hanem teljesen szimbólummá vettem azt, hogy itt egy üst porul, teljesen mindegy, mi van benne, teljesen mindegy, hogy forró vagy nem. A népviselete nyilván odafigyeltem, hogy azért korhű legyen, meg arra, hogy mind stílusában, mind anyagában passzoljon, alkalmazkodjon a Eger városának a már eddig kialakított képéhez, tehát ez a barokkos, illetve a, ugye a dobó téren, meg a végvári vitézekhez, tehát hogy ezekhez a szobrokhoz abszolút stílusában is, mind anyagában passzoljon majd.
1: Meg nem is tudunk szerintem, ha az egri nőkre gondolunk, elszakadni ettől a képtől, mert hát ugye tudjuk, hogy az egri csillagok még mindig népszerű, amikor a nagykönyv volt, megnyerte évekkel ezelőtt, de most is, hogyha én a tanítványaimmal beszélek, vagy iskolában beszélek a gyerekekkel, ez az egyetlen olyan könyv, amit a kötelező olvasmányok közül élveznek és olvasnak nyugodtan. És abban viszont ez megkerülhetetlen kép.
2: Így van, ugye a kődobó nőről arról hallottunk, olvastunk, tehát az tényleg egy dokumentált dolog, úgyhogy megvalósítottam azt is, és úgy döntöttem, hogy jó, akkor legyen egy toposz, amiben mi felnőttünk, egy legenda, meg legyen egy valós, egy korhű dolog, bár ugye a Dobó István mellett a dobótéren ott van egy követ dobónő, tehát nem lenne erre különösen szükség, de mégis így, ugye, hogyha mondjuk esetleg körforgalomba vagy olyan körbejárható helyre kerül ez a szobor, ahol tényleg egy bástyára tudom őket helyezni, bástyaszerű talapzatra, akkor ugye ott van a legenda, ott van a történelem, és egy kicsit ez, egy kicsit az, és abszolút egy megérinthető, megmászható szobrot tervezek.
1: Ez nekem megint nagyon tetszett. Ugye ezt is a Facebookon, ahogy megosztottad a fotókat a készülő alkotásról, ott, vagy nem is tudom, lehet, hogy a TV interjúban mondtad, hogy azt szeretnéd, hogy az üst akkora legyen, hogy a gyerekek bele tudjanak bújni. És ez nekem nagyon szimpatikus, mert az ember ugye így tud kapcsolódni dolgokhoz. Most, ha egy kisgyerek belebújik, akkor lehet, hogy amikor olvas, ez eszébe fog jutni, és egész másképp éli meg magát a könyvet, egész másképp jön a városba, vagy sétálgat a városban.
2: Igen, ugye én úgy élem meg ezeket a szobraimat, mint hogyha egy játszóteret építenék. Nagyon sok szobrom különben játszótérre, vagy játszótér mellé került a külföldön is, az én kérésemre, mert én szeretem, ha ezek mászhatóak. Arról nem is beszélve, ha én gyerek lennék, mint most ugye nagy gyerek vagyok, de még így duci középkorúként már akkor is szeretnék beleülni ebbe az üstbe, és én azt szeretném, hogy ezt mindenki magáénak érezné, és nem csak azt, hogy jó, ott volt egy szobor, és azt láttam, hanem azt, hogy ú, én bizony ültem abban az üstben, vagy bizony segítettem a pannikának dobni a követ. Tehát, hogy azt szeretném, hogy az embereknek úgy, mint egy vers, akkor fog meg, hogyha tényleg van hozzá kötődése, hogy legyen egy személyes élménye az embereknek a szoborral.
1: Meg talán így él igazán. Tehát, hogy a művészet akkor él igazán, hogyha interakcióba tud kerülni azzal, aki nézi, ha megérinti, és így tovább. És a szobornál szerintem ugyanígy gondolom, hogy olyan fontos, hogy oda tudjon menni, és érezze az anyagát, azt, ahogy felépül, és így tovább.
2: Igen, ugye nem csak a szobrá szeret érinteni, hanem az emberek nagy része. És ugye hát a múzeumokban ugye érinthetetlenek a tárgyak általában, de én például, ha elmegyek bárhol, látom a festményemet vagy szobromat, az elkerülhetetlen, hogy én azt végig simogassam. És én úgy gondolom, hogy igen, igen, az embereknek szüksége van érintése, még akkor is, ha tárgy vagy egy szoborról van szó. És igen, abszolút ez az interakció, ez egy nagyon fontos dolog.
1: Megnézzük egy kicsit a két figurát, egy kicsit részletesen, mert ugye van nekünk az első, azt már mondtuk, hogy ő önti az üstből.
2: Igen, ugye a Fekete Bori népdalénekesről vettem az alapot az archoz, nem teljesen ő lett, mert nem is volt jelen, hanem mikor egyszer ő riportot készített velem, mondtam neki, hogy annyira különleges arcod van, és olyan gyönyörű hangja is van a lánynak, hogy ha egyszer egri nőket elkezdem megmintázni, biztos, hogy fogom használni az arcodat, mint alapot. És hát kértem a Borira, ráírtam, hogy a Borikán fotózkodjál már homlokról, meg ilyesmi. Küldött pár képet, de nyilván nem teljesen olyan lett, mert ahhoz élőbe kellett volna látnom, hanem egy kicsit úgy alakult, ahogy én beleraktam a saját elképzelésemet. Annyi volt a nehézsége, hogy most ugye egy kisebb méretről beszélünk, egy ilyen 30-40-50 centi között van ez a makett, úgyhogy annyira apró részletei vannak, hogy a szemét már nem tudtam még jobban kidolgozni, tehát a tekintete az megvan, de a szem golyó az ugye nem annyira érződik, ahogy én szeretem mintázni, de én úgy gondolom, hogy így is elég expresszív lett, tehát ezt igazán dühös ez a nő, úgyhogy borít, amit éppen talált, úgyhogy fekete borít. Ezzel szoktunk viccelődni. Ő ugye az egyes figurám, ő egy magasabb, kicsit végnyabb nő, Teljesen leegyszerűsített szobortát itt, aztán nincsen nyaklánc, meg ilyesmi, de azért látszik, hogy helyi, korszerű ruhában. Van mezítláb, ahogy én ugye én elképzelem. A másik pedig a dobálózós Pannika, én csak úgy becézem, ez egy kicsit gyermetegebb arcú szobor, a képen hát készen áll eldobni a követő, már a bástya szélén támaszkodik a lábával, és néz lefele, hogy mikor kell dobni a követ. Ő már egy még egyszerűbb figura, itt már fejfedőt se készítettem, mert úgy gondoltam, hogy azért egy ilyen harc hevébe az embernek nem mindig az az első, hogy jaj, be kell fedni a fejemet, hanem legyen egy ilyen is, egy olyan is. Két különböző arc, az egyik egy érettebb nő, sokkal harcosabb a kifejezése, a másik egy kicsit ilyen romantikusabb lányka, aki azért...
1: De kiveszi a részét.
2: Igen, kiveszi, tehát azért látszik, hogy nehéz az a kő, de ő egy kicsit strammabb lányka. Itt a modell én voltam magamnak, de nem arcra, hanem fizikailag, bár ezért nyilván lett alakítva. Úgyhogy ők vannak most kész egyelőre. A következő lépés az, amikor a bástyaszerű talapzatot megtervezzük, és aztán pedig keresni kell helyszíneket, ahova tudunk látványtervet készíteni.
1: Egy kicsit erről is beszéljünk már részletesebben, mert így az emberek szerintem nem tudom, hogy mennyire tudják, hogy amikor egy szoborcsoport vagy egy szobor készül, akkor azt mennyi munka előzi meg. Nyilván azt gondolom, hogy mindenkinek megvan, hogy kell makettet készíteni, okay, és így tovább, de hogy is van ez pontosan?
2: Ez a legkönnyebb része, azt kell mondjam, mivel most még nem szól bele senki. A költségvetés az már önmagában egy komplikált dolog, mert itt azért, ha ezt ugye bronzból tervezem felépíteni, hát ugye a méretétől is függ, de kell egy nagyon erős vasváz, úgyhogy itt majd együtt kell dolgoznom olyan szakemberekkel, akik segítenek ezeket nekem létrehozni. Erre felépítek fából egy szerkezetet, arra felpaskolom az anyagot. Ez fizikailag meg megvalósításában sokkal több időt vesz igénybe, mint maga a szobor megvalósítása már. És akkor azt formára alakítom, de mivel nagy méret itt azért egy csarnokot kell elképzelni, amit meg kell találnom, bár már úgy néz ki, hogy van egy helyszín, amit felajánlottak, itt azért daru kell majd, aztán jönnek a bronzöntők, akik profi szobrászok, leveszik erről a gipsz negatívot több darabban, aztán azokat kiöntik a bronzöntőrében darabokból, majd összeheggezték, cizellálják, patinázzák, ide szállítás, tehát ez egy, én úgy gondolom, hogy ez egy több éves projekt. Tehát ha most azt kérdezni tőlem, hogy mikor lesz ebből szobor, arról nem is beszélve, hogy ugye nincsen még rá anyagi fedezet, tehát az, hogy egy vállalkozó azt mondta, hogy ő beszállna, itt azért egy kemény milliókról beszélünk. Tehát ugye, hát a bronz ugye nem egy olcsó anyag. Kőből is meg lehetne valósítani, de én úgy gondolom, hogy egerhez a bronz illik ilyen, ebben a témában, tehát egy ilyen szobornál. És az se olcsóbb. Úgyhogy azért ott is sok-sok tonnákról beszélünk. Tehát ugye, ami a nemzedékek terén volt, van szobrom, az ugye 40 tonna kő, speciális teherautó, speciális utakon, speciális engedélyekkel jöhetett. Meg ugye ezek alá vannak talapzat, nagy betontalapzat kell alá, tehát fontos az, hogy ne legyen cső hálózat, ne legyen áram a hálózat a kiválasztott hely alatt. Engedélykérések, zsűriztetés, tehát egy nagyon-nagyon összetett munka.
1: Említetted, hogy bronzból akarod megcsinálni, végül is egy kicsit adja is magát az anyag, mert ugye, igen, ahogy mondtad, a dobótéren a szobor, végveri vitézetén szintén abból van, tehát ahhoz akkor így is kapcsolódnak.
2: Igen, meg ugye ezt a részletességet, amit itt látunk, amit én szeretnék megvalósítani, meg lehet valósítani kőből, de nem ugyanaz lesz az érzet. Tehát azért a kőben is meg lehet valósítani akármilyen részletet, de tehát a bronznak van egy ilyen melegsége különben, ami a kőnek nem feltétlen van meg. És én úgy gondolom, hogy egri nőnek azért ott azért forrónak kell lenni.
1: Igen, hogy a nőiség benne legyen egy kicsit
2: jobban. Így van. A követ meg hiába süti a nap, onnan tudjuk, hogy igazi kő, hogy az mindig hideg, úgyhogy a bronzhoz majd forjon.
1: Igen, de ez így, igen, és így benne lesz az is a finomság is. Mert ugye, ha megnézzük a két tervedet, akkor mind a kettő mozgásban, tehát ilyen szempontból is nagyon jó lehet kapcsolni a meglévő szobrokhoz, hogy ostrom közben, mozgásban abszolút aktív, ahogy látjuk őket.
2: Igen, igen, nagyon fontos volt, ugye, hogy benne legyen a hív. Édesanyám, aki nagy kritikusom, mikor elkezdtem az elsőt, azt mondja, gyerek, még valahogy nincs benne a löket, nincs benne. Aztán rájöttem, hogy azért, mert rövid volt a láb, úgyhogy alá kellett építeni még egy jó 5 centit, ami nagy kihívás volt a friss agyagnak. De aztán én úgy érzem, hogy ezt vissza tudtam hozni. Tehát én úgy gondolom, hogy bárhogy is lesz, bármikor is valósul meg a szobor, már elkezdtem az álmomat megvalósítani, már a kicsi megvan, azért ők se kicsik, tehát az se lenne rossz, ha ők is meglenének bronzból, én annak is nagyon örülnék már, de azért, ahogy szoktam mondani, addig nem halhatok meg, és még sokáig élek, amíg ezek meg nem valósulnak.
1: Amit még most ettől elszakadva egy kicsit szeretnék rákérdezni, illetve beszélni veled róla, hogy ugye egy éve beszéltünk, de azóta szintén készült nálad más is.
2: Bizony, ugye a Pól Sándorról készült egy bronzdombor művem tavaly. Hát ez úgy volt, hogy tavaly április körül jött a lehetőség, hogy végre egy nagyobb műterembe költözhetünk itt Egerben. A várossal találtunk egy olyan ingatlant, amit mi bérlünk tőlük, és végre lett nekem is egy műterem részem. Tehát nem csak az lett, hogy a gyerekek, akik járnak hozzánk, nagyjából heti 6 napon át kiszorítottak ugye az eddigi terünkből, hanem végre van nekem is egy kis szobám, ahol mondtam, hogy na, lesz végre műtermem, és újra szobrászként fogok működni. És ahogy beköltöztünk, még igazából beserendeztük ezt a részt, ahol most éppen ülünk. Megkerestek a Magyar Labdarúgó Szövetségtől, hogy Pól Sándornak a születésnapjára, a 70. születésnapjára szeretnének egy domborművet rendelni tőlem, és úgyhogy már megvolt az asztal. És mondtam, ahogy jön a tér, úgy jön bele a munka is. És emlékszem rá, hogy jöttek, bejelentkezett a média, és mondtam a félecskémnek, hogy nagyon gyorsan műtermet kell ebből varázsolni. És igazából nem volt sok időm rá, egy körülbelül 2 hetes intervallumom volt, ami nagyjából 5 nappal és éjjel készült az a domborm, bizony. És nagyon érdekes volt, mert ugye úgy szerették volna, hogy fújja a sípot. Van egy legendás fotóról, egy legendás meccsen, és nagyon izgalmas volt különben, mert azt ugyanúgy a közönség előtt készítettem, ahogy szoktam ugye a szobraimat, szerintem az a legizgalmasabb, ahogy készül a szobor. És Egyiptomból is kaptam reakciót a sportriporterektől, hogy fú, igen, ők is ismerik a pult, és hogy figyeljek a sípra, hogy, és küldtek fotókat, hogy hogy szoktak ugye sípolni, mert itt ez a sípkérdés ez egy nagyon kardinális kérdés volt, hogy jó, hogy kéne látszódjon, hogy síp. De amúgy meg egyik, senki nem fújja úgy a sípot, és akkor a fotón is, hogy van. Úgyhogy a végén az lett, hogy nagyjából pontosan a fotó szerint mentünk, csak annyival, hogy ki lett fordítva még jobban a csukló, a kézfej, hogy jobban lehessen látni, hogy ez itt mégse nyelvét fogja, hanem egy csípot fúj.
1: Akkor ez is jó izgalmas munka volt.
2: Nagyon, nagyon intenzív, nagyon izgalmas, nagyon szerettem, és most már ugye Egerben van, és a Sándor Imre utcának a falán szépíti a várost.
3: Egyre több
2: munkád
3: van Egerben.
2: Igen.
3: Ez jó, nem?
2: Igen. Hát most is például hívtak Tajvarra, ma reggel mondtam vissza megint egy meghívást. Hívnak még külföldre, különben rendszeresen, de ahogy most a férjemmel beszéltük, hogy miért mondom vissza nagyon sokszor ezt, mert most más dolgom van. Tehát voltam már Tajvanon, tanítottam is, ott rendkívül szeretem, de most annyira sok megvalósítandó tervem van itt, helyben, hogy még Tajvan se tud elcsábítani, ami mondjuk azért 10 évvel ezelőtt, ha megkérdezel, nincs ilyen. Tehát, hogy én nekem, tudod, mindig készen állt a utazós bőröndöm, és akkor, ha hívtak, én indultam rögtön. És mondtam, hogy júniusban nem, mondták áprilisban igen, mondom áprilisban sem. Augusztusig rengeteg projektünk van, amit Eger városába tervezünk hozni, professzor grafikusok kiállítását, a tanítványaink felvételiznek, egyetem is óraadó lettem, úgyhogy nem hagyatok itt csapott papot, arról nem is beszélve, hogy most éppen projektben vagyok.
1: De ez jó hallani, hogy van rengeteg terved, hogy zajlanak körülötted veled a dolgok, és mindig van mivel foglalkoznod.
2: Így van, úgyhogy nincs ez a csillogás, villogás, semmi külföldön, ami most engem el tud innen szedni, mert oda kell menni, ahol dolgunk van, és most éppen itt van dolgom.

0: Így szól Mikrónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
1: Üdvözlök mindenkit, én Tamás Virág vagyok, ez pedig a Így szól Mikrónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora, itt a Szent István Rádióban. Az Eszterházy Podcast Mózsák között sorozatában a régmúlt és a közelmúlt ihlető női alakjairól beszélgettünk. Kozmuca Flóra számos szerelmes vers ihletője, kiváló pszichológus és gyógypedagógus számunkra is inspiráló lehet. Eredményes életútja dr. Szűcs Novák Rita, a Nyelv és Irodalomtudomány Intézet adjunktusa, és Laskai Anna, a Tittel Pál könyvtár szaktájékoztatója beszélgetéséből megismerhető. Mindezelőtt viszont érkezzenek az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem hírei, maradjanak velünk!
0: Így szól Mikrónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
2: Ismét zöld hetet szerveztek az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen április 20 és 24 között. A rendezvény célja a fenntarthatóság, teremtés és környezetvédelem témakörökben történő szemléletformálás volt. Az esemény megnyitójának a Líceum aulája adott otthont, ahol az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem gyakorló általános iskola és a Szent Imre Katolikus Általános Iskola diákjai gyűltek össze. Dr. Juhász Tibor, az egyetem tudományos rektorhelyettese, David Brower környezetvédelmi aktivista szavait idézte, a földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól.

0: során. Ünnepélyes megnyitóval vette kezdetét, majd tartalmas szakmai és kulturális programokkal folytatódott az egyetem idei nemzetközi hete. A programsorozat április 20-án a Líceum kápolnájában tartott ünnepélyes megnyitóval indult, ahol az egyetem vezetői kiemelték, a nemzetközi hét az együttműködésről, a közös gondolkodásról és a különböző kultúrák találkozásáról szól. Az esemény különlegességét az adta, hogy 10 országból érkezett mintegy 25 vendégprofesszor, oktató és szakember kapcsolódott be a programokba, új nézőpontokat hozva az egyetem tudományos és oktatási életébe. A hét egyik legnépszerűbb programja a hagyományos Global Cooking Night volt, ahol a nemzetközi hallgatók saját országok ételeit készítették el és mutatták be. A hét csúcspontja egy közös faültetés volt, ahol a nemzetközi hét és a zöld hét résztvevői egy juharfa elültetésével fejezték ki elkötelezettségüket a fenntarthatóság és a nemzetközi együttműködés iránt. Olvasható az egyetem hivatalos oldalán. A fenntarthatósági témahét részeként Áder János volt köztársasági elnök fenntartható közlekedés, fenntartható kommunikáció címmel tartott előadást az egyetemen. Az interaktív program célja az volt, hogy a fiatalok közérthető, mégis átfogó képet kapjanak a fenntarthatóság kihívásairól és lehetőségeiről. A hallgatóság először a repülés történetén keresztül ismerhette meg az ipari fejlődés és az energiafelhasználás kapcsolatát. Innen haladtak tovább a globális energiarendszerek kérdései felé, különös hangsúlyt fektetve a fosszilis energiahordozók szerepére és azok környezeti hatásaira. Az interaktív előadás egyik legfontosabb eleme a közvetlen párbeszéd volt, ugyanis a diákok kérdéseket tehettek fel az előadónak. A leggyakrabban felmerülő témák között szerepelt az árvizek problémája és azok kezelése, a klímaváltozás hatásai, az energetikai, valamint a használt akkumulátorok környezeti kockázatai. Olvasható az egyetem hivatalos oldalán. Az egyetem híreit Balázs Bálinttól hallották.
1: Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
2: Ez itt a Múzsák között az Eszterházy Podcastben. Én Laska Janna vagyok, aki szerkesztőként van jelen, és természetesen szakértő, állandó szakértőként. Itt van velem Szűcs Novák Rita is. A mai adásban beszélgetésünk témája Kozmuca Flóra. Rita, hogyha én rá gondolok, mindig József Attila múzsája jut eszembe. Hálás vagyok annak, hogy beszélgetünk róla, mert így nem csak I. és Gyula feleségeként, ugye ezt a szerelmi háromszöget emlegették így még az irodalom órákon számomra is, hanem kiderült számomra, hogy fantasztikus gyógypedagógus volt. Mivel kezdjünk? Te melyiket ragadnád meg?
3: Én először is szólnék arról, ami nagyon fontos véleményem szerint, hogy kettős évfordulót ülünk Kozmuca Flóra kapcsán idén, ugyanis 120 évvel született ezelőtt, és 30 éve hunyt el Kozmuca Flóra. Emiatt is nagyon fontos, hogy az ő nagyon komplex személyéről beszéljünk. A kezdetektől foglalkoznék vele, hiszen francia, német, magyar szakos középiskolai tanár volt, tehát hogy ugye ez volt a kiindulási pont, és ezután gyakorlatilag bölcsész képzés alatt figyelt fel a gyógypedagógiára. Egy újságban olvasott egyébként róla, és akkor beiratkozott a képzésre, de nem hagyta ott a bölcsész képzését sem, sőt, kevesen tudják róla, hogy a Sorbonon filozófiából doktorált is. Ezt még maga I. és Gyula sem tudta, hosszú-hosszú évek óta éltek együtt, amikor egyszer rákérdezett, hogy mi az a doktora neved előtt. És a Flóra egyébként rájellemző szerénységgel sokáig kitért a válasz alól, majd bevallotta, hogy filozófiából doktorált. Kérdezte akkor így, és hogy de hát mégis ez a doktori disszertáció, ez hol van, ezt ki szokták ilyenkor nyomtatni, de erre végképp nem kapott választ.
2: Pedig biztos szívesen olvasta volna.
3: Igen, saját bevallása szerint is. Amúgy nagyon érdekes a család is, ahova született Kozmuca Flóra. Egy értelmiségi családba született, 4 voltak testvérek Flóráék. Édesapja bíró volt, nagyon szerette az irodalmat. Ez például az irodalom szeretete, ez tőle származott. Az édesapa polcán fellelhetők voltak a klasszikusok, Shakespeare, Molière, az orosz nagyobb szerzők művei, de ugyanúgy Jókai és Mikszát is megtalálható volt nála, és nagyon sokáig aktív szellemi és aktív fizikai sportos életet is élt az édesapa, 90 néhány éves koráig, haláláig.

0: Így egyébként nagyokat úszott a Balatonban, és még utolsó években megtanult horvátul saját önszorgalomból. Ami még érdekes egyébként itt a sport kapcsán, hogy az egész család nagyon sportos volt. A család, igazából Kozmuca Flóra szülei nagyon korán felfedeztek a 20-as években egy viszonylag lakatlan partszakaszt a Balatonnál, és először béreltek több évig nyaralót, aztán megvásároltak egy telket, és egyébként 31-re már saját nyaralójuk volt ezen a részen, ahova meghívták József Attilát is 37 nyarán, de József Attila betegsége miatt, illetve szanatóriumba kerülése miatt ez a látogatás meghiúsult, viszont arról tudunk, hogy József Attila halála után I. és Gyula ellátogatott ide, és ugye híres az I. és házas, I. és Kozmuca házas párnak is a nyaralója, ahol utána nagyon aktív szellemi élet volt nyaranta. A híres írókat, költőket látták vendégül, és szintén híresek voltak a csiga vacsorák, amiket augusztus végén rendezett a család.
1: És mit jelent ez? Azt, amire gondolok?
0: Szó szerint évről évre visszahívták a legjobb barátaikat, főként, ahogy említettem, költőket, írókat, hogy megvendégeljék őket csigával, és egyébként meg nyilván egy ilyen nagyon-nagyon pezsgő szellemi élet folyt mindeközben.
1: Köszönöm, hogy így ezzel az összefoglalóval megmutattad azt, hogy ahonnan ő indult, ott is már eleve ez a szellemi pezsgés, ez a nagyon a művészetek iránti, és a tudományok iránti, és a tanulás iránti nyitottság megjelent, mert számomra eleve lenyűgöző volt az, hogy ő három szakon tanult, hogy külföldi ösztöndíjas volt, az, hogy nőként akkor filozófiából doktorált, ezek mind olyan adalékok, amik nagyon árnyalják az ő személyiségét. Egyébként a családját tekintve engem az ragadott meg leginkább, hogy görögkatolikus volt, de hát ez ugye amiatt, hogy ugyanahoz a felekezethez tartozom. De azt gondolom, hogy ezzel, ahogy megmutattad azt, hogy aztán I. és Gyula feleségeként is valahogy ez a folytonosságot volt az életében, ez a tanulás iránti vágy, ez a kultúrában való beágyazottság, ez hogy a műveltségét azt valahogy a mindennapokban is élte.
0: Valóban nagyon fontos továbbá az, hogy ő benne mindig benne volt egy segíteni akarás. Egyébként a Guyonnak az idézetét szoktuk, illetve ő maga is hozta ide saját könyvében is. Szenved tehát szeretem, így szól magyarul az az idézet, amivel egyébként József Attilára utalt, hiszen a József Attila utolsó hónapjairól írt visszaemlékezésében kitért arra is, hogy mi lehetett az, ami miatt egy ilyen szimpátiát érzett József Attila iránt, ami gyakorlatilag azt eredményezte, hogy igent is mondott, bár vonakodva az ő házassági ajánlatára. Egyébként ő már nagyon fiatalon orvos szeretett volna lenni, amiről lebeszélte őt a család, és végül, ahogy már említettem, a bölcsész diploma mellett megcsinálta a gyógypedagógia szakot, de ez az altruizmus, ez végig jellemezte, ez a segíteni akarás végig jellemezte az ő munkáját, természetesen a gyógypedagógiai pszichológiában, ami ez egy úttörő irányzat volt, hiszen két önálló disziplínát vegyített, és megnézte azt, hogy miként lehet a gyakorlatban ezt a két nagyon-nagyon fontos területet együtt alkalmazni a gyerekek diagnózisában, illetve még fontosabb talán fejlesztésében. Ugye ő neki több kutatásra szólt arról is, hogy a fogyatékkal élő gyerekeket egyrészt hogy lehet fejleszteni, másrészt pedig, hogy mi az a maximum, amit ki lehet hozni az ő adottságaikból, lehetőségeikből, hogy ő önálló életet élő felnőttekké válhassanak.
1: Köszönöm, hogy ezt az aspektust is megmutattad. Nekem az is nagyon sokat mondó volt, hogy nézte, hogy a szegénység és az, hogy mennyire tudnak együtt haladni az oktatásban, illetve aztán később mire viszik a gyerekek, hogyan függ össze. Nekem nagyon azt mutatja, hogy végtelen érzékenységgel, szociális érzékenységgel is rendelkezett.
0: Nagyon híres kutatása volt a dobozi kutatás, csak így emlegeti a szakirodalom, hogy dobozi Doboz nevű községben végezte, ez a 30-as évek végén, 40-es évek elején folyt, egyébként 5 éven keresztül készített kutatás, ahova Illyés Gyula maga is már elkísérte először menyasszonyát, majd újdonsült feleségét, és ebben a kutatásban valóban az kapta a fókuszt, hogy a nyomor miként hat a gyermekek fejlődésére. Ugye ez egy nagyon szegény település, ahol végezte ezt a kutatást, és egyébként nagyon megrendítő volt a kutatásnak a körülménye is, hiszen két csoportra osztotta, ugye volt egy kontrollcsoport is a gyermekeket. Az egyik csoport gyerekeinek, ahogy Illyés fogalmazott, háromszor elegendő élelmet adtak, a másik csoport gyerekeinek nem adtak enni, ők konkrétan éheztek a kutatás alatt is, viszont próbálták őket valamelyest ruhákkal kárpótolni egyébként Flóra és Illyés, és ide hoztam egy idézetet, mert nagyon sok minden ebben a kis szövegrészben felelhető az is, hogy mennyire küzdelmes volt ez a kutatás, illetve az is, hogy Illyés miképpen segítette feleségét a kutatás során. Illyés írta az egyik művében egyébként 86-ban ezt. Mese, hogy gyermekkabátot lehet 7 pengőért kapni, a legolcsóbb 10. Le kell tennünk arról, hogy 20-at vegyünk. Az egyik ószeres nagyobb tétel esetén hajlandó 8-ért adni darabját, de oly öntelten fölényeskedik, hogy ott hagyjuk. A sarokban egy kövér, kofaszerű asszonságnál találunk 5 szép darabot, hosszú alkú után ideadja darabját 7 pengőért. Flóra vett még egy bársony gyermeknadrágot is, K.M. Péternek, aztán még egy nadrágot. Elvisszük a csomagot a keleti ruhatárába. Elvillamosozunk még 2 helyre, ahol ígértek használt ruhát, meg is kapjuk. Tehát olyan nagyon szép, hogy gyakorlatilag a kutatás során nem csak az élelemről gondoskodtak ők, tehát a mi házaspárunk Illyés és Kozmuca, hanem a ruhát is a másik kontrollcsoportnak is ők szerezték be közösen. Egyébként nagyon fontos még Flóra gyógypedagógiai tevékenységénél megemlíteni azt is, hogy nagyon sokat számít, hogy a mesterei iszonyat nagy munkabírású, szorgalmú és szakmailag is jelentős emberek voltak. Ezért is hívták egyébként Flórát a kicsit irigykedve, de kicsit nagyra becsüléssel is Szondi apródjának. Ugyanis Szondi Lipót volt az egyik nagy mestere Flórának, és Benedek Istvánnal együtt, ugye, aki leszármazottja a Benedekelek mesemondónknak, Benedek Istvánnal együtt részt vett Kozmuca Flóra a Szondi teszt megalkotásában, ami mai napig is ugye használatos diagnosztikai eszköz a pszichológiában. De egyébként Szondin kívül még Bárci Gusztáv, Tóth Zoltán neve említhető. Tóth Zoltán talán a laikusoknak kevesebb dolgot mond, de ő is nagyon sokat tett a fogyatékkal élőknek a fejlesztéséért, illetve oktatásáért, és egyébként Tóth Zoltánnak az asszisztense volt sokáig a főiskolán is Kozmuca Flóra. Ezt kevesen tudják például, Kozmuca Flóra volt talán az első, talán egyike a női oktatóknak a gyógypedagógiai főiskolán, és sokan nem is értették a férfi tanárok közül, hogy miért szükséges az, hogy női oktató is részt vegyen a képzésben.
1: Éppen ezt akartam kiemelni, hogy azért itt még mindig a 20. század elejéről, első évtizedeiről beszélünk, és milyen lehetett, mennyire érezte ezt a úttörő szerepet ő? Tehát milyen lehetett ez neki, hogy gondolom azért a külföldi ösztöndíj sem volt egy mindennapi eset, akár ez a filozófiai irány, az, hogy oktathatott a felsőoktatásban, az, hogy a legnagyobbak vették maguk mellé a teljesítménye alapján. Ezek azért nekem mind azt üzenik, hogy nem szokványos közegben mozgott, és feltehetően nem gyakran mozgott női közegben.
0: Ahogy nekem sikerült megismernem Flóra személyiségét, és akkor most kicsit visszautalnék arra, hogy én 10 évvel ezelőtt csináltam egy kiállítást, mert Szemben ülsz velem címen az Országos Széchenyi Könyvtárban Kozmuca Flóráról, és akkor kezdtem el vele foglalkozni. Akkor ismertem fel, hogy Kozmuca Flóra egy egyszerű, passzív, múzsai szereplőnél sokkal többet alkotott, sokkal tehetségesebb volt, sokkal sokszínűbb személyiség volt, és akkor láttam egyébként, hogy nem csak egyszerűen oktatott a gyógypedagógiai főiskolán, hanem nagyon-nagyon sok ideig a gyógypedagógiai főiskola főigazgatója is volt. A mostani Damjanich utcai épületnek az alapkövét gyakorlatilag, ha nem is ő tette le, mert az átadáson már nem volt, de még az alapkő letételen ott volt, de nagyon-nagyon sokrétű a pályája, és tényleg abban az időben, amikor a nőknek sokkal kevesebb lehetősége volt, az, hogy a lélektani laboratórium vezetője volt, hogy számos olyan tanulmányt, illetve könyvet szerzett ő, ami a mai napig még használatos a gyógypedagógia oktatásban, a fejlődésben gátolt gyermekről, vagy a fogyatékos munka lehetőségeinek kiszélesítéséről. Ez már a múlt század közepén megírta ezeket a könyveket. Legfontosabb műve azonban a gyógypedagógiai pszichológia volt, ami nagyon-nagyon sok kiadást élt meg a mai napig, egy nagyon szép, színes, borítójú könyv. De amit az ő személyéről meg elmondanék, az egyébként számomra múlt héten derült ki, amikor a gyógypedagógia karon, ami ugye a főiskolából származó kara, és most az ELTE-hez tartozik, egy nagy emlékkonferenciát tartott az egyetem, és nagy megtiszteltetés ért, amikor plenáris előadónak felkértek, és akkor egy kisebb kiállítást is megnyitottak az ő tiszteletére, ahol szerepet kapott az ő íróasztala, az ő jegyzetei, és az ő naptára is. És nagy vigasságot okozott ott a nézők, látogatók körében, amikor kinyitották a naptárát, és azt látták, hogy most már az évre pontosan nem emlékszem, de hogy január 2-án szigorlatoztatta a hallgatókat, tehát hogy ott azért ő nagyon komolyan vette a szakmáját, nagyon komolyan vette az oktatást, nagyon komolyan vette a segíteni akarást. Sosem félig segített, hanem mindig teljes erőből a kollégái is, hallgatói, akik még mai napig köztünk vannak, nyilatkoztak róla, és mondták, hogy az utolsó pillanatig, hogyha írtak egy tanulmányt, és kíváncsiak voltak az ő véleményére, akkor ő azt elolvasta, leült, elmondta a véleményét, tehát mindig segíteni akart, és mindig komolyan vette ezt, és mindig nagyon precízen állt ezekhez a feladatokhoz, ahogy egyébként nagyon sok feladathoz, vagy nagyon sok dologhoz az életben érdemes íj és napló jegyzeteit olvasni, ahol leírja, hogy nagyon gyakran jártak kettesben úszni a Balatonban, de sokáig előfordult úgy is, hogy nem haladtak a vízben, és nem azért, mert Flóra nem tudott úszni, mert nagyon-nagyon jó úszó volt, hanem azért, mert ahogy úszott a vízben, húzgálta ki a különböző gyomnövényeket a víz aljáról, mert hogy annyira zavarta, hogyha valami nem úgy működik, ahogy szerinte kellett volna, de közben ez a segíteni akarás pedig abban is megmutatkozott, hogy amikor kijöttek a vízből íjéssel, és levették a vizes fürdőruhát, akkor mindig felhívta a íjés figyelmét arra, hogy ha kicsavarja a fürdőruhát, akkor csak növényre csavarja, és ez egy idő után íjésnek is teljesen természetes rutin feladattá vált az úszások után.
1: Milyen izgalmas, hogy itt már rögtön a környezettudatosságnál tartunk, de nekem az is feltűnt, ahogy most róla beszéltél, akár ezzel a január 2-ai vizsgáztatással, akár a úszás közben is hasznossá teszem magam típusú cselekedettel, hogy mintha fáradhatatlan lett volna, vagy mintha egy ilyen állandó kényszer lett volna benne arra, nem biztos, hogy ez a legjobb szó rá, hogy cselekedjen, hogy hasznos legyen.
0: Teljesen jól látod, fáradhatatlannak tűnt számomra is, ahogy foglalkoztam vele, de erről beszámol az a közeg is, akik ismerték, én nagyon jó kapcsolatban vagyok az ő lányával, I. és Máriával, és az unokájával, Kodolányi Judittal, akiknek ezúton is nagyon hálás vagyok, hiszen nagyon sokat segítettek nekem a kutatásban, vagy bárhol, amikor megakadtam, akkor nagyon sok értékes, fontos információval, vagy építő kritikával láttak el. Tehát, hogy ők, tehát a család maga is erről számol be, hogy fáradhatatlan volt, bár ugye Iés Mária el szokta mindig mondani, hogy ő gyermekként, egy egyedüli gyermekként, Iés és Kozmuca gyermekeként úgy élte meg, hogy vele túl keveset foglalkoznak, mert hogy ő azt szerette volna, hogyha éjjel-nappal fogja egyszerre anyukája és apukája kezét, és közös időt töltenek a lehetőség szerint a nap 24 órájában, de a család is, illetve a diákjai hallgatói is így emlékeznek vissza erre, hogy alig aludt, illetve amikor Iést olvassuk, akkor ott az is látszik, hogy nem csak, hogy alig pihen, ha úgy érzi, hogy nincs ideje, akkor akár nem is eszik, tehát, hogy Iés próbálta több ízben rábeszélni, hogy ha valahol jártak, hogy ugorjanak be valahova enni, és akkor mondta Flóra, hogy nem majd otthon, de Iés erősködött, hogy de hát ez már mikor lesz már, hát ez még nagyon sok idő, de akkor egy kicsit Flóra átváltott ilyen huncut gyerek típusú szerepre, és akkor mondta, hogy hát, hadd legyek már egy kicsit éhesebb, és végül is meggyőzte Iést abban, hogy ráérnek még az evéssel, tehát fáradhatatlan volt valóban. Ő gyerekkorától ez a segíteni akarás, és az, hogy végül költő-író felesége lett, de már ugye előtte József Attilához is hajlandó lett volna hozzámenni, abban az is benne volt, hogy ő úgy képzelt kislánykorában, hogy egy nagy feltaláló, vagy képzőművész, festő, szobrász felesége lesz. És azért volt ez az elképzelése, mert ő azt gondolta, hogy ő maga önálló jogon nem lesz képes valami maradandót alkotni. Hát ez most már ebből ennyi idő távlatából kijelentetjük, hogy ebben tévedett Kozmuca Flóra, mert igenis óriásit alkotott a saját szakmájában is. De hát fontos megemlékezni, irodalmárként is fontosnak tartom megemlékezni azokról a versekről is, amiket ő ihletett. Itt a két jelentősebb művész, József Attila és Iés Gyula, akinek a szerelmi költészetében Flóra egyértelműen megjelent, és különbség van a Flóra versekben. Míg József Attilának a Flóra versei egy ilyen nagyon hirtelen, nagyon elsöprő, óriási érzelemről szólnak, hiszen ezt kevesen tudják, de József Attila azonnal beleszeretett Kozmuca Flórában első alkalommal. Egyébként ez Iés esetében is elmondható.
1: A beszélgetésünk ezt nagyon szépen megmutatta. Szerintem az is kiderült, hogy mitől is volt múzsa Kozmuca Flóra, és közben pedig sikerült egy kiváló elhivatott gyógypedagógust is megismernünk.
2: Lícómi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
3: Ezzel műsorunk végére értünk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk legközelebb is, de addig is megtalálják híreinket, tudósításainkat az uniesterházy.hu oldalon és a Lícóm Televízió műsorán.
2: Lícómi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1 és 60-ból a 94 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Egy óra.
0: Regionális hírek a Szent István Rádióban.
1: Feltámadt Krisztus, valóban feltámadt, alleluja! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Sinkovics Andrea. Adásunk tartalmából. Gazdag kulturális programkínálattal várja az érdeklődőket májusban a Miskolci II. Rákóczi Ferenc könyvtár. Megjelent Lukács Dénes boldogi származású író első könyve, A világok közt címmel. Nagykorú lett a Széphalmi Magyar Nyelv Múzeuma. Ezek műsorunk témái. Kérjük, tartsanak velünk! Gazdag kulturális programkínálattal várja az érdeklődőket májusban a Miskolci II. Rákóczi Ferenc könyvtár. A könyvtári majális mellett lesz Babusgató Klub, a Szent Koronáról tartanak egy érdekes előadást, irodalomterápia, valamint számos könyvbemutató is várja az érdeklődőket. A Fiók könyvtárak kínálatát is érdemes lesz áttekinteni, mert májusban ott is színes programokkal készülnek. A részletekről Brézai Zoltán, a II. Rákóczi Ferenc könyvtár kommunikációs munkatársa adott tájékoztatást.
2: Legnagyobb májusi programunk a könyvtári majális melletti számos érdekes rendezvénye lesz a II. Rákóczi Ferenc könyvtárnak. Itt a gyermekkönyvtárban most már azt hiszem, hogy megszokhatták, beállt úgymond a babusgató a szombati napra. Egy héttel a majális után, május 16-án lesz majd délután 10 órától ez a Ciróka Maróka Babusgató Klub, Barnócki Beát a zenepedagógus vezetésével. Mellette természetesen felnőtt olvasóinknak is lesz itt a Görgei 11 alatt a központi könyvtárban program. Például rögtön 5-én, kedden 17 órától a Szent Korona sérüléseinek és átalakításainak krónikája címmel Németh Zsolt, a könyvszerzője érkezik majd hozzánk, biztos sok érdekességeket hoz majd, fényképekkel is készül, ezt nekem már elmondta előzetesen. Nem maradhat el az irodalomterápia sem, ezúttal nem pénteken lesz, hanem 6-án szerdán, délután 16:30-tól. Cselipták Barbara és Frey Gabriella vezetésével, ők irodalomterapeuták. Aztán a zenekedvelői következnek, mert a Opera Barátok Klubja lesz, ahol Giacomo Puccini-nak a Manon Lescaut ismert opera, ezt nézhetik meg 8-án pénteken 14:30-tól. Aztán a rákövetkező héten hétfőn nyílik majd Berta Diánának a kiállítása Angyalok címmel, délután 16:30-tól lesz az a kiállítás megnyitó. 12-ére kedre is jut természetesen egy program, Csontos László újságírót bizonyára sokan ismerik, így Miskolcon, meg szerintem így a Vármegyében is, mert országos lapnak is volt tudósítója. Írt már történelmi kisregényeket, most is egy történelmi témájúval érkezik hozzánk, Szikszó 1588, a Rákóczyak csillaga címmel jelent meg könyve, egészen friss, nemrég jött ki a nyomdából, úgyhogy ezt ismerhetik meg május 12-én délután 5 óra itt is a kezdés. Aztán még egy program jut egy erre a hétre, Borda Réka érkezik hozzánk majd, 14-én 16:30-tól Hangácsi Zsuzsanna kolléganőm beszélget majd vele. És a május 19-e szintén egy íróolvasó találkozó, Kassai Balázs, aki egy kerekesszékes író, Talán igaz címmel jelent meg könyve, és ezt már az Ír Nagykövetség Facebook oldala is népszerűsítette, mert hogy ír téma, ez egy e-könyv egyébként, de nyomtatott formában is itt hozzáférhető lesz, de már a Magyar Elektronikus Könyvtárban azt hiszem, hogy már meg lehet nézni, el lehet olvasni, és nem egyedül érkezik, mert Lajos András színművész, a Miskolci Nemzeti Színház Dilini díjas művésze fog felolvasni a könyvről részleteket. A kezdés tehát 19-én 16:30. A József Attila könyvtárral kezdjük a sort, mert május 11-i hétfőn délután 4 órakor a Toldi című történelmi regény kapcsán, a Nem az Arany János Toldiával, bár lehet, hogy az is szóba kerül, Bónis Róbert történelmi regényíró lesz a vendég, vele egy másik történelmi regényíró, forgatókönyvíró, jó ismerősünk, Truksz Béla beszélgetnek is, gyakran van könyvbemutatója a könyvtárban, és olykor beszélgető partner, olykor pedig ő kérdez, most ez utóbbi lesz. Május 12-én a Miskolc város napjához csatlakozik a Miskolci Baross Gábor Nyugdíjas Klub, egy közös rendezvény lesz majd, melynek címe a Mi Miskolcunk Miskolci költők szemével. Ez 12-én, kedden délután 2 órakor kezdődik. Nem marad el természetesen a Mesék a dobozból program, sem a papírszínházas foglalkozás, mely május 14-én csütörtökön 4:30-kor lesz, a témája pedig az Anyám tyúkja című vers. Hát, morzsa kutya hegyezheti a fülét ezen a eseményen, majd biztosan jól fogják ezt bemutatni a könyvtár munkatársai.
1: Lukács Dénes boldogi származású író első könyve, A világok közt egy sajátos hungaro fantazi világ krónikája a közember szemszögéből. Nem sárkányos varázslós mese, hanem egy ismerős hangulatú, mégis teljesen fiktív, vérrel és korrupcióval átszőtt történet. Szereplői a felettük átzúduló történelmet próbálják túlélni, miközben becsület és engedelmesség, könyörtelenség és irgalom között keresik a helyes utat és választ, miszerint van még értelme embernek lenni, amikor a világ valójában sosem volt az emberért. A könyvről az alkotót hallják.
3: A tanulmányaimat azokat irodalom-dráma szakon kezdtem, és nyilván ennek kapcsán nagyon sokféle fajta könyvet el is kellett olvasni, és szerettem is, noha nem vagyok egy könyvmoly típus, de megleltem az olvasás élményét, noha az iskola rendszer mindent megtesz, hogy az ember ezt így levetkőzze magáról. És azt nem gondoltam, hogy én író leszek, nem így indultam neki. 15-6 éves koromban, akkor így a fantasy új szárnyra kapott a Gyűrűk urával és a Harry Potterrel, ezek 25 évvel ezelőtti történetek. Igen. És nyilván a korosztályomra ez nagyon nagy hatással volt, és elkezdtem fantasyt olvasni. Lenyűgöző volt, még akkor is, ha akkor még nem volt annyi irodalmi tapasztalatom, hogy úgy felmérjem, hogy más regényekhez képest ez, mint tehát 15 évesen hol van egy átlag gyereknek ennyi. És így a magam történeteit is elkezdtem leírogatni, de nem gondoltam 16 évesen, még 20 évesen sem, még 30 évesen sem, hogy író leszek. Egyszerűen csak volt mondani valóm a világról, gondolatok, amiket a szereplőim kimondanak, vagy élethelyzetek, amiket a szereplők megélnek aztán, arról tudhat meg, hogy egyes életszakaszaiban, és ugye a szereplők viselkedésén ez vissza is tükröződik, hogy hogyan reagál, mit gondol, hogyan él meg valamit. És a történet olyan szempontból viszont aktuális, mint minden korszaknak van egy berendezkedése, egy közhangulata. Azok, amikről én írok, azok 100, meg 1000, meg 3000 éves történetekben is benne vannak, hiszen a hatalom és a közember harca, a hatalom és a vallás összefonódása, a gazdasági szereplők hatása egymásra, ezek mind velünk élő dolgok. Egyszerűen hiszek abban, hogy bizonyos tanulságukat minden generációnak újra el kell mondani.
1: Nagykorú lett a Széphalmi Magyar Nyelv Múzeuma. A jubileum alkalmat ad a visszatekintésre is, hiszen a múzeum igazgatója, Nyíri Péter már a kezdetektől részese az intézmény munkájának. Kiemelte, az elmúlt közel 2 évtizedben sok minden változott, egy azonban állandó maradt. A magyar nyelv értékeinek megőrzése és a nyelvi igényesség továbbadása.
4: 18. életévét betöltötte a múzeum, valóban nagykorú lett. Mondhatnánk, hogy ez adja magát ez a kifejezés, persze felnőtt korú lett, nagykorú lett, de én inkább onnan ragadom meg, hogy eltelt 18 év, érettségi korszakába lépett a Magyar Nyelv Múzeuma, de ez azt is jelenti, hogy nincsen kész. Koránt sincs kész. Mindig is ezt mondom, hogyha valaki kérdezi, hogy készen van-e egyébként már a Magyar Nyelv Múzeuma. Hát úgy, ahogy persze a intézmény rendben van, a kert is rendben van, de nagyon sok feladat van még előttünk. És azért is lehet ezt mondani, mert ha úgy tetszik, ez egy saját alapítású múzeum. Anyanyelvi múzeum nem volt még. Azelőtt most sincs másik, és az intézmény kifejezetten maga az épület, az múzeumnak épült. És ez azt jelenti, hogy nekünk kellett megtöltenünk ott a kollégákkal az üres épületet fizikailag, de tartalmilag is. És itt nem csak arról van szó, hogy be kellett rendezünk kiállításokkal, hanem egész egyszerűen azt kellett kitalálnunk, hogy az anyanyelvvel, mint témával egy közgyűjtemény és közművelődési intézményben mit lehet kezdeni, milyen versenyek legyenek, milyen múzeumpedagógiai foglalkozások, hogyan menjen az építkezés. Ez egy nagyon szép szellemi kihívás volt, tehát a legnagyobb, hogy mondjam, értéke a múzeumi munkának ez, akár számomra is, tehát ezért az ember hálás, ez kegyelmi adomány, hogy egy ilyen múzeum építésében részt vehettünk, mert hogy valóban a kezdetektől kellett építkezni, és mindent ott nekünk kellett kitalálnunk, és ez a folyamat még most is tart, tehát én inkább így ragadom meg ezt a 18 évet, vagy felnőtt korúságot, hogy ez a folyamat még mindig tart, mindig vannak még feladatok, mint ahogy egy fiatal, hát attól, hogy leérettségizik, vagy 18 éves lesz, még nem lesz felnőtt, nem is lehet pontosan meghatározni, hogy mikor válik felnőtté az ember, ez egy folyamat szerint, felnőtté válásnak van egy folyamata, és ez így van a múzeum életében is, úgyhogy sok szép feladat áll még előttünk, remélhetőleg ez így is lesz. Nem volt az annyira nagyon régen, azért az örömmel nyugtázzuk, hogy persze eltelt 18 év, de mondjuk nem 50 év telt el, tehát azért mégiscsak benne vagyunk a korban, de nem annyira. Tehát 18 év valóban most nem közhely, de sok is, meg kevés is, tehát éppen jó, ez egy fejlődő múzeumban egy fontos mérföldkő. És azért is mondtam ezt, mert annyira nem változott azóta a világ, lehet, hogy most nagyon megfog, de azóta nem változott annyira a világ, hogy merőben más problémák legyenek, mint akkor. Persze, és azért mondtam, hogy lehet, hogy most nagyon meg fog változni, mert ez itt a digitális világ tör előre, vagy az ember segíti az előre törésben, és ez nyilván meghatározza a magyar nyelv helyzetét, de alapvetően ugyanaz a feladat, hogy a nyelvi igényességre és minőségre odafigyeljünk.
1: Regionális híreink végén az időjárásról. Szombaton nyugat felől szakadozik, csökken a felhőzet, így napközben a fátyol és gomoly felhők mellett már sok napsütés várható. Napközben néhol lehet ez záporzivatar. Az északkeleti, északi szél a Tiszántúlon megélénkülhet. Délután 21 és 27 fok között alakul a hőmérséklet. Kedves hallgatóink, adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2026. május 8-án.
0: Regionális híreket hallottak a Szent István Rádió.

0: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
1: Jó estét kívánok! Az összeállítás szerkesztőjét, Berec Renátát hallják. Főbb híreink egy-egy mondatban. Csökkent a regisztrált bűncselekmények száma Szabolcs-Szatmár Berek vármegyében. Az Eventus diákjainak nyílik kiállítása az Egri Bartakovics Béla közösségi házban. Eszi a bevallás, nem jár vissza, ami nem volt. Ezek mai adásunk témái.
0: Kora esti hírmondó.
1: Az elmúlt évben csökkent a regisztrált bűncselekmények száma a vármegyében, miközben több területen javult a rendőri fellépés eredményessége. Ez is elhangzott a Szabolcs-Szatmár Berek vármegyei közgyűlés ülésén, ahol a katasztrófavédelmi igazgatóság munkájáról is beszámolót hallgathattak meg a képviselők. Szabó Csaba rendőrfőkapitányt hallják.
2: Az a trend, hogyha nő a bűncselekmények száma, csökken a nyomozás eredményesség, vagy fordítva, ha csökken a nyomozás eredményesség, akkor nő a bűncselekmények száma, hogy az a trend megállapítható. Azt a célt tűztük ki magunk elé, hogy ezt, ha megfordítani nem is tudjuk rövid távon, de a kettőnek az amplitúdóját szeretnénk mérsékelni, mert ha úgy végezzük a munkánkat a továbbiakban is, akkor ebben hathatós változást nem fogunk tudni elérni. Ugyanez igaz a 14 kiemelt bűncselekményi kategóriára. Ide tartozik az emberölés, a testi sértés, ide tartoznak a betöréses lopások, és hogyha a sor végét nézem, akkor a jármű önkényes elvétel is ide tartozik még, mint bűncselekményi kategória. Ebben pontosan ugyanazt az utat járjuk, mint az összes többi bűncselekmény tekintetében, még akkor is, ha egyébként vannak olyan bűncselekményeink, amiben 100%-os nyomozás eredményességi mutatót tudunk produkálni. Büszke vagyok a emberölések, halált okozó testi sértések, rablások tekintetében, amelyek rendkívül súlyos bűncselekmények, hogy ezekben a 100%-os mutatót tudjuk tartani.
1: Döntés született a vármegyei kitüntetések díjazottjairól is. Idén Kapu Tibor űrhajós kapja a Kozma Pál díjat. Sesták Oszkárt, a Szabolcs-Szatmár Berek vármegyei közgyűlés elnökét hallják.
3: Évente egyszer a megyenapon adományozza a közgyűlés ezeket a vármegyei kitüntető díjakat a élet legközelebb területein, elsősorban közszolgálatban dolgozóknak az elismeréseként. A legrangosabb a Prokomitátu díj, de számos más olyan szakmai díj van, amelyet ilyenkor döntünk el, és hát nagy örömömre Kapu Tibor is egy szakmai díjra méltónak találtatott a vármegyei közgyűlésen, hiszen az ő életművét vagy az eddigi munkásságát már nem kell magyarázni, és reméljük, hogy ugyanilyen mozgalmas és érdekes pályafutása lesz a jövőben is.
1: Megnyílik a 16. Blaskó János emlékverseny kiállítás május 12-én Egerben, a Bartakovics Béla közösségi házban. A tárlaton az Eventus üzleti művészeti szakgimnázium, technikum, gimnázium, szakképzőiskola, alapfokú művészeti iskola és kollégium diákjainak munkáit tekinthetik meg az érdeklődők. A kiállítás Blaskó János emléke előtt tiszteleg, és május 26-áig tekinthetők meg a képek, hangsúlyozta Sajtos Attila, az oktatási intézmény igazgatója.
4: Két célja van, egyrészt egy emléket állítani egy rajztanárnak, egy mesternek, aki a 1962-től 1981-ig a Egri Pedagógiai Főiskola rajztanszékének a vezetője volt, egy szellemiséget képviselt a tanítványai körében, a másrészt pedig azt gondolom, hogy minden egy olyan alkotói lehetőséget biztosítani a diákoknak, akkor bemutatkozhatnak, akkor készíthetnek bizonyos jellegű alkotásokat, és ezzel verseny formájában és bemutatkozási lehetőségeket kapnak a Bartakovics Béla művelődési központban, közösségi házban. Én azt gondolom, hogy ez volt a kiindulási pont mindig, hogy ez a két célt lássák a diákok. Másrészt én azt gondolom, fontos a maga a technikai ismert anyag is, amit át fognak adni majd a képeiken keresztül a növendékek. Igazából a Blaskó János példája egy iskolateremtés. Az iskolateremtés nem egy könnyű történet a pedagógus oldaláról, hisz többet jelent, mint az alkotás, mint az alkotó művészeti rész, hanem egy szellemiséget kell átadni a növendégeknek, és egy olyan jellegű kört kialakítani, ami ezt a szellemiséget képviseli. A rajztanítás, én azt gondolom, mint kívülálló ember, aki valahol teremtett már iskolát, hogy az egy fontos gondolkodási mód, egy vizuális gondolkodási mód, a kreativitásnak a gondolkodási módja, és ez egy, az iskola ebben az értelemben egy sziget. Sziget abban a oldalon is, hogy a általános iskola területén igazából heti egy óra van. Itt pedig ezek a diákok, akik itt vannak, heti 8 órában tudnak alkotni, fejlődni, szemléletet váltani, és ilyen értelemben ők az iskola teremtésnek a részesei, és ez kapcsolódik a Blaskó János személyisége, aki iskolát teremtett, és egy szellemiséget vitt tovább. És ez egy nagyon nehéz a mai világunkban, főképp azért, mert egy más világban, egy olyan világ, ami a mobiltelefonhoz kapcsolódik, és attól elszakadva a diák a papírra, fehér papírra tudja rávetíteni a gondolatát, és ez jó lenne, és ez jelzés mindig a külvilág felé is, hogy az a jellegű tanítás, vagy az a tantárgy, ha azt nézem, mint a rajzot, vagy az éneket, vagy esetlegesen a gyakorlati orientáltságot, ez a gyerekeknek egy másfajta szemléletet ad, és ezt hívhatjuk kreativitásnak.
1: A 16. Blaskó János emlékverseny kiállításon kibontakozhatnak a tehetséges tanulók, emelte ki Kis Prumik Zoltán, az Eventus szaktanára.
5: Ez Fridél Lajos tanár úr kedvezményezte még a 16 évvel ezelőtt. Arra figyelünk folyamatosan, hogy minden évben egy új tematikát tudjunk kiírni a diákoknak, és ezzel a tematikával próbáljuk a szabad szellemiséget, illetve a kreatív gondolkodást elindítani. És nagyon fontos az is, hogy a Blaskónak, hogy a saját szellemiségének a tanítási módszerei, azokat építsük be finoman ezekbe a feladatokba. Tehát mindent, ami Blaskó képviselt a művészetben és a nevelésben, ezek finoman jelennek meg, ezek a egységek, akár az akvarellben való gondolkodás, akár a konstruktív gondolkodás, vagy akár olyan megközelítések, amik kötődnek Blaskónak a szakmai elvűségéhez. Körülbelül 25 diák vett részt ezen a versenyen, tehát ez egy egynapos verseny volt, és ebből 19 diák munkáját válogattunk be a kiállításra, tehát volt egy előzsűri, és a kiállításon már ott az előzsűrizett munkákat fogjuk látni, ami az idei év tematikájára épült, ugye a patak, mert iskolánk mellett folyó patak és élő környezetét kellett feldolgozni festészeti technikával, illetve, ami még fontos elemként volt, hogy jelenjen meg a saját képeiben egy Blaskó motívum, akár a tájképeinél a fűszpa, vagy akár a különböző hegyek vagy tájképi elemek, amiket ő festett meg a képeinél. Nagyon érdekes, mert azt tudnám mondani, hogy ahányféle kép, annyiféle látásmód és gondolkodás jelenik meg a diákok részéről, de annyit összefoglalnék, hogy első körben nagyon szép és kidolgozott esztétikai képeket fogunk látni. Egy, azt a festői technikák nagyon szépen tudnak érvényesülni a műveken, másrészt pedig maga a színhasználat, illetve a látványvilág, tehát ahogy ábrázolják a műveket, azoknak nagyon változatos és izgalmas képességet fogunk kapni. Tehát akik, azt mondhatnám, hogy akik a patak vagy a élő környezetnek a szerelmesei, azoknak mindenféleképpen tudom ajánlani ezt a kiállítást.
1: Több milliós SZIA visszaigénylések akadtak fent a Nemzeti Adó és Vámhivatal szűrőjén. A hivatal olyan eseteket tárt fel, ahol utólag bejelentett, jelentős munkabérekre alapozták az igényléseket, miközben nem végeztek valódi gazdasági tevékenységet. Az ellenőrzések után a NAV a jogosulatlan összegeket visszatartotta, és adókülönbözetet is megállapított. A részleteket dr. Paskujné Pivkó Mónika, a NAV Heves vármegyei adó- és vámigazgatóságának kommunikációs referense ismertette.
6: Több milliós személyjövedelemadó visszaigénylések akadtak fenn a Nemzeti Adó- és Vámhivatal szűrőjén. A hivatal olyan eseteket tárt fel, ahol utólag bejelentett, jelentős munkabérekre alapozták az igényléseket, miközben nem végeztek valódi gazdasági tevékenységet. Az ellenőrzések után a NAV a jogosulatlan összegeket visszatartotta, és adókülönbözetet is megállapított. A NAV az SZIA bevallási időszakban is kiemelten vizsgálja az adóbevallásokban szereplő nagy összegű visszaigényléseket. Különösen érdekesek lehetnek azok az esetek, amikor a visszaigénylés alapja visszamenőlegesen bejelentett jelentős összegű munkabér. A közelmúltban a NAV két magánszeménynél végzett kiutalás előtti vizsgálatot, mivel a bevallásukban számottevő összegű SZIA visszatérítést igényeltek. Ehhez kapcsolódóan a revizorok megvizsgálták az őket foglalkoztató céget is, és beszédes adatokat találtak. Kiderült ugyanis, hogy a munkavállalók bevallásukban valótlan munkaviszonyból származó jövedelmet tüntettek fel, és adóalapjukat adókedvezményekkel is csökkentették. A foglalkoztató cég a járulék bevallásokat utólag módosította, magas összegű munkabért jelentett be, azonban az ehhez kapcsolódó több mint 6 millió forint közterhet nem fizette meg. Az is bebizonyosodott, hogy a társaság a vizsgált időszakban nem folytatott tényleges gazdasági tevékenységet. Nem is voltak meg a működéshez szükséges személyi és tárgyi feltételei. A bankszámla kivonat arról árulkodott, hogy az időszakban munkabért sem fizettek. Miután az adatok alapján kiderült a valóság, a NAV a jogosulatlan visszaigényléseket visszatartotta, és a magánszemélyek terhére adókülönbözetet és bírságot is megállapított. Az érintettek nem is vitatták a hivatal határozatait. A Nemzeti Adó és Vámhivatal kockázat elemzői folyamatosan ellenőrzik a bevallási adatokat. A valós gazdasági teljesítmény nélküli utólagos bejelentésekre alapított visszaigényléseket feltárják. A szabálytalan konstrukciók nem vezetnek eredményre.
1: Most hallgassák meg egyházi híreinket.
7: Feltámadt Krisztus, valóban feltámadt, alleluja! Kedves hallgatóink, köszöntőnöket a hírszerkesztő Sinkovics Andrea. Egy éve 2025. május 8-án este hirdették ki a Szent Péter Bazilika középső erkélyéről a várakozó híveknek, zarándokoknak. Habemus pápám, vagyis van pápánk, Robert Francis Prevost 14. Leó néven. Fehér füst szállt fel 18 óra 8 perckor a Sixtus kápolna kéményéből, és megszólaltak a Szent Péter Bazilika harangjai. Majd bő egy óra múlva 19 óra 12 perckor hirdették ki, kicsoda az új pápa, Róma 267. püspöke. Robert Francis Prevost, aki a 14. Leó nevet választotta, 1955-ben született az Amerikai Egyesült Államokban. 14. Leó pápa megerősítette a püspökké szenteléséhez választott korábbi jelmondatát, mely szavakat Szent Ágoston használt egyik prédikációjában, amikor a 127. Zsoltárt magyarázta. Bármi, keresztények sokan vagyunk, az egyetlen Krisztusban egyek vagyunk. Röviden, ő benne, az egyben egyek. A névválasztással kapcsolatban 2025. május 10-én szólt a bíborosi testület tagjaihoz intézett beszédében. Névválasztásomnak több oka is van, de elsősorban az, hogy 13. Leó pápa a Rerum Novarum kezdetű történelmi enciklikájával a szociális kérdéssel foglalkozott az első nagyipari forradalom összefüggésében. Az egyház pedig ma mindenkinek felajánlja az ő szociális tanításának örökségét, hogy válaszoljon az újabb ipari forradalomra és a mesterséges intelligencia jelentette fejlődésre, melyek új kihívásokat állítanak elénk az emberi méltóság, az igazságosság és a munkavédelmét illetően. Pápává választása előtt néhány hónappal Prevost bíboros Magyarországon járt. Idézte fel a tavaly május 8-ai pápa választással kapcsolatos emlékeit Veres András püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia volt elnöke a távirati irodának. Veres András elmondta, Robert Francis Prevost bíboros a püspöki dikasztérium prefektusaként pápává választása előtt járt Magyarországon, de akkor nem gondolt arra, hogy a leendő egyházfővel találkozik. Prevost bíborost tavaly május 8-án választották pápává. Rendkívüli nagy örömmel töltötte el a szívemet, amikor kiderült, hogy kit választottak pápává, hiszen előtte néhány hónappal Magyarországon az volt a feladatom, hogy őt is és a delegáció többi tagjait kísérjem, mondta el Veres András, a Győri Egyházmegye püspöke. Hangsúlyozta, a bíboros érdeklődést mutatott a magyarországi helyzet iránt. Veres András püspök kiemelte, hogy a pápa meghonosította a lefegyverző béke kifejezést. Ez nekem annyira tetszik. Ez kell, a fegyverekre így kell nemet mondani. Szeretettel és egészen biztos, hogy csak akkor állítható helyre a világ béke, ha képesek leszünk lemondani a fegyverek használatáról. Tette hozzá Veres András püspök, Leó pápa megválasztásának évfordulója kapcsán nyilatkozva a távirati irodának. A pápa a saját útján halad előre, vagyis az evangéliumot hirdeti, a békéről szónokol. Jelentette ki Pietro Parolin bíboros szentszéki államtitkár, Donald Trump amerikai elnök azon szavaira reagálva, hogy 14. Leó pápa veszélybe sodorja a katolikusokat és sok más embert. A szentszéki államtitkár San Giovanni Rotondo városában a helyi kórház működésének 70. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségen vett részt. Újságíró kérdésére válaszolva reagált Donald Trump újabb kijelentéseire. Az amerikai elnök egy televíziós csatornának nyilatkozva úgy vélte, hogy 14. Leó pápa sok katolikust és sok más embert veszélybe sodor. Neki nagyon is megfelel, hogy Iránnak atomfegyvere legyen. Ha valaki bírálni akar azért, mert az evangéliumot hirdetem, azt igazság szerint tegye, mondta 14. Leó az újságíróknak, akik Donald Trump amerikai elnök kijelentéseiről kérdezték a Castel Gandolfói pápai rezidencia előtt. 14. Leó pápa kijelentette, az egyház küldetésének az evangélium hirdetése a béke hirdetése számít. Ha valaki azért akar bírálni, mert hirdetem az evangéliumot, akkor tegye azt igazság szerint, mondta az egyházfő. A pápa megjegyezte, az egyház évek óta felemeli szavát minden típusú atomfegyverrel szemben. Ez vitathatatlan, tette hozzá. 14. Leó azon reményét fejezte ki, hogy szavai meghallgatásra találnak, ami Marco Rubio amerikai külügyminiszter május 7-i vatikáni látogatását illeti, amely során a pápa fogadja őt, 14. Leó kijelentette. Reméli, hogy jó párbeszédet tudnak folytatni bizalommal, nyitottsággal, és meg tudják egymást érteni. Emlékeztetett, hogy megválasztását követő első szavaival békét kért mindenki számára. Hozzátette, pápává választása évfordulója a küszöbön áll, hiszen a bíborosok tavaly május 8-án választották meg. Hátrányos helyzetű gyermekek nyári táboroztatására indít adománygyűjtő kampányt a Katolikus Karitász, közölte a segélyszervezet a távirati irodával. A Vár a nyár programot a 1356-os adományvonal hívásával hívásonként 500 forinttal lehet támogatni. Online a www.karitász.hu oldalon, továbbá banki átutalással a honlapon megtalálható számlaszámra a közleményben a Vár a nyár megjelöléssel. Azt írták, a Katolikus Karitász Vár a nyár elnevezésű táborozási programja évről évre körülbelül 4000 hátrányos helyzetű gyermeknek biztosít ingyenes nyári kikapcsolódási lehetőséget országszerte. A segélyszervezet adománygyűjtő kampányának célja, hogy biztosítani tudják a gyermekek táborokba való eljutását, illetve hogy még több programot szervezhessenek nekik. Kitértek arra, a segélyszervezet a szünidő 10 hete alatt az ország számos pontján szervez napközis és bentlakásos táborokat, amelyeken olyan családok gyermekei vehetnek részt, akiket a plébániai önkéntesek személyesen ismernek, és akik gyakran

Először egyházmegyei szinten folytatnak vizsgálatot, utána az ügy a Vatikánba kerül. A vértanúként meghalt Wolmuth Ferenc boldoggeavatási eljárása 2021. januárjában kezdődött. Az egyházmegyei szakasz 2024. szeptemberében zárult le. A közel 900 oldalos dokumentáció aktáit a szentélyavatási ügyek dikasztériumába továbbították. Az eljárás római szakaszának megnyitása mérföldkőnek számít. Wolmuth Ferenc ügye tovább lépett a vizsgálat következő szintjére. Ez azt jelenti, hogy a magyar vértanú paptanúság tétele az egyetemes egyház számára is jelentőséggel bír, fogalmazott Törő András. A Győri Egyházmegyében szolgáló Wolmuth Ferenc 1855-1919 25 éven át volt császárközség plébánosa. A tanácsköztársaság alatt 1919. június 5-én koholtvádak alapján felakasztották. Sírja a település temetőjében található. Bitófáját a helyi templomban a mai napig őrzik. Egyházmegyei találkozó lesz Egerben május 9-én szombaton. Ternyák Csaba érsek újévi főpásztori levelében találkozóra hívta össze közvetlen munkatársait az Egri Bazilikába 2026. május 9-ére. Idézzük a levelet. Az Egri Főegyházmegye szép gyakorlatát követve idén is megrendezzük az egyházmegyei találkozót. 2026. május 9-én szeretettel hívom a paptestvéreket, az állandó diákónusokat, szerzeteseket és szerzetesnőket, valamint kiemelten hívom lelkipásztoraink közvetlen munkatársait, intézményeink vezetőit, a lektorokat és akolitusokat, áldoztatókat, kántorokat, irodistákat, sekrestyéseket, harangozókat, templomtakarítókat, az önkéntes egyházi hozzájárulások beszedőit a plébániákról és filiális egyházközségekből egyaránt. Arra kérem őket, hogy plébánosaikkal együtt vegyenek részt az egyházközségi munkatársak találkozóján az Egri Bazilikában. A regisztráció 8:30-tól kezdődik. Délelőtt folyamán előadások hangzanak el, majd érseki szentmise lesz. Ezt Ternyák Csaba érsek mutatja be. Az ebédet követően zenei program és tanúságtétel lesz. Regionális találkozót tartott a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége Tiszaújvárosban. A helyi szervezet és Pásztor Paszkál plébános elnökségi tag vendégeként. Az Egri, Gyöngyösi, Miskolci, Tiszafüredi és Tiszaújvárosi csoportok képviselői visszatekintettek az elmúlt időszakra, s megfogalmazták az elképzeléseket a jövő vonatkozásában. A helyi csoportok képviselői beszámoltak az elmúlt évben megvalósított programjaikról. Mint elhangzott, könyvbemutatók, koncertek, zarándoklatok, előadások sora színesítette a közösségek és településeik életét. A találkozón szó volt a csoportok közötti együttműködés lehetőségeiről, a határon túli kapcsolatok szükségességéről, az országos programok jelentőségéről. Többen a nehézségek között sorolták a szabadidő hiányát, mely sok esetben gátja a részvételnek, illetve a magas utazási költségeket. Az elnökség és a központi iroda munkáját valamennyi résztvevő pozitívan értékelte. A mintegy 3000 tagot számláló egyesület hamarosan küldött gyűlést tart Törökszent Miklóson, ősszel pedig tisztújítást tartanak. A találkozó szeretett vendégséggel kötetlen beszélgetéssel zárult. Idén is megrendezik a kerékpáros és motoros zarándoklatot, mégpedig 20. alkalommal az Ecsét település szélén, festői szép környezetben található Szentkút völgye Boldogasszony kápolnánál május 15-én és 16-án. Lehetőség van a két nap során sátorozni és lelkileg feltöltődni. A 20. motoros búcsú programjai idén is változatosak és érdekesek, előadások, találkozók és bemutatók színesítik a kétnapos eseményt. A kulturális és közösség formáló alkalmak mellett lelkiségi programokkal is készülnek a szervezők. Pénteken a megnyitót követően litániát tartanak, majd gyertyás körmenetet, szombaton pedig 14 órakor ünnepi szentmise keretében megáldják a motorokat és a motorosokat. A 20. alkalom keretében szentmisét mond és a motorokat megáldja Novák József felvidéki plébános. A szentmise előtt a Szkíta Motoros Egyesület kérésére felszentelik Drapál János motorkerékpár versenyző emlékére készült kopjafát, amely Kékestetőről került az új helyre. A szentmise után az Ecsédi Motoros Egyesület jóvoltából
a Motomot felajánlás

0: kapujásából látják vendégül az ideérkező motorosokat, érdeklődőket. A napot a településen történő motoros felvonulással zárják. Íj azzal, aki imádkozik, és te is imádkozni fogsz. Íj azzal, aki énekel, és te is énekelni fogsz. Ezzel a mottóval jubileumi gála hangversenyt rendeznek Mezőkeresztesen a 170 éves férfi kórus és az 55 éves citera zenekar tiszteletére. A hangverseny helyszíne a mezőkeresztesi magyarok nagyasszonya római katolikus templom. Az időpont május 16-a 16 óra 30 perc. Pünkösdi dicsőítő alkalom lesz Egerben, a ciszterci templomban 2026. május 23-án szombaton 15 órától. A program Szent Mise, Szent Lélek hívás dicsőítő szentségimádás közbenjárással. Mindenkit szeretettel vár az Életünk Krisztus karizmatikus közösség. Kazinc Barcikán gyógyító lelki gyakorlatot tart Margarita nővér és Huber atya május 26-a és 30-a között a Don Bosco sportközpontban. A részvétel regisztrációhoz kötött. A részvételi díj 15 ezer forint. A római katolikus szalézi plébánián Kazinc Barcikán lehet regisztrálni és érdeklődni. A Bélapád falvi apátsági templomot május 30-án, szombaton 10:30 órakor kezdődő szentmise keretében áldja meg Ternyák Csaba egri érsek. Kedves hallgatóink! Az Egri Főegyházmegye híreit és eseményeit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánradio.hu oldalon. Egyházi híreinket hallották. Feltámadt Krisztus, valóban feltámadt. Alleluja!
1: Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Drimba Miranda, Kriston Tamás és Sinkovics Andrea. A szerkesztőt Berec Renátát hallották. Hírmondóval legközelebb hétfőn 17 óra 15 perckor jelentkezünk. A viszont hallásra!
2: Önök a kora esti hírmondót a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.

0: Régió sportja.
1: Vidám hangulat, közös tekerés és látványos programok várják a résztvevőket május 23-án Nyíregyházán a Bringa pikniken. Az erős emberek nemzetközi versenyének egyik állomását Ózdon rendezték a napokban. 21. századi modern sporteszközökkel felszerelt fitnessteremmel gazdagodott a Nyíregyházi Egyetem. A belgiumi Pelt adott otthont a 12. Open Belgium első karate globál nemzetközi megmérettetésnek. Ennyit dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. Vidám hangulat, közös tekerés és látványos programok várják a résztvevőket május 23-án Nyíregyházán a Bringa pikniken. A térség legnagyobb kerékpáros túrája idén 9. alkalommal indul el Nyíregyházáról Tokajba, ahol a sport és az egészség megőrzés mellett ezúttal cirkuszi hangulat színesíti majd a programot. A Bringa piknik már a igazi hagyománnyá vált a keleti régióban. Az első közös túrát 2018-ban rendezték meg közel 1000 résztvevővel, azóta pedig minden évben egyre többen vágnak neki, amint egy 35 kilométeres távnak. A résztvevők nem csak Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyéből érkeznek, sok bringás jön Budapestről, sőt a korábbi években Svájcból és Japánból is csatlakoztak a túrához. Az erős emberek nemzetközi versenyének egyik állomását Ózdon rendezték a napokban. Az eseményen részt vett Janicsák Dávid polgármester is, aki örömmel fogadta a rendezvényt, és a lebonyolításhoz díjmentesen ajánlotta fel a csarnokot.
2: Mindig nagy érdeklődve néztem, ezeket a hatalmas súlyokat hogy tudják megmozdítani, felrakták ugye több emelet magasra ezeket a golyókat, és arra is emlékszem tisztán, amikor Fekete László már olyan korba került, hogy az édesapja bemutatta a közönségnek, magas, vékony, szikár gyerek volt, és rajta voltam a legjobban megdöbbenve, hogy ilyen testalkattal hogy lehet benne annyi erő, hogy ugyanazt csinálja, mint ezek a nagy darab srácok. Megmondom őszintén, egy kis biztatást is adott számomra, hiszen mindig nagyon vékony srác voltam, és jó volt ilyen példát látni magam előtt, hogy úgy is lehet erősnek lenni.
1: A megmérettetés ifjabb Fekete László nevéhez fűződik, aki versenyzői pályafutása mellett a sportág népszerűsítésével és tehetségek menedzselésével foglalkozik. Aktívan közreműködik a sportág hazai és nemzetközi szinten tartásában. A 9-szeres Natur erős ember világbajnok elmondása szerint az esemény célja, hogy a nézők olyan fiatalokat lássanak, akik doping nélkül tisztán érnek el szép eredményeket ebben a sportágban.
3: Jöttek a magyarok, az egyértelmű az adott, akkor vannak szlovének, vannak szlovákok, meg jöttek ugye Prágából, Csehországból olyan sportolók, akik méltón tudják megmutatni itt a mai napon Ózdon az emberi natur fizikai erőt. Ők gyakorlatban fogják magukat megmérettetni. Már megszokott kőgolyókat fogunk kezdeni, itt 3 darab golyót kell átrakni az állványon, illetve kamiont fognak húzni, különböző tárgyakat kell majd futni, vagy elszaladni vele, amit majd mindig mondani fogunk, hogy mikor, mi, meg mennyi, meg hány kiló. Ablakot fognak oldalra tartani, illetve fejfölé nyomó számok, meg gyakorlatok vannak. Ez egy nemzetközi rendezvény, nyilvánvaló nem egy VB, nem egy Európa kupa.
1: A sportolók genetikája sokat számít, azonban kitartással, gyakorlással és edzéssel is hozzá kell járulni. Lovadi Tamás hosszú évek óta edz, 2024. decemberében nevezett be első amatőr megmérettetésére. Célja a rutin szerzése és a technikai fejlődés. Elmondása szerint sokat kell gyakorolni azt, hogy a tárgyakat hogyan kell szakszerűen megfogni, hogy minél könnyebb legyen emelni és tartani őket.
4: A nagy erő a legfontosabb mindenek felől, tehát erősnek kell lenni mindenképpen. Ugyanakkor technikailag is fel kell készülni, illetve hát, hogyha egy versenyzői szinten akar teljesíteni az ember, akkor úgymond azért fel kell, hogy állítson magába egy versenystratégiát is, mert ugye mindenki ismeri a saját erősségeit vagy gyengeségeit, és hogyha mondjuk az egyik másik versenyszámba gyengébben tud teljesíteni, akkor lehet, hogy nem érdemes ott a maximum erejét kiadni azért, hogy utána egy következő versenyszámba, amiben jó lehetne, de már nem maradt rá ereje, és akkor abban is rossz lesz.
1: 21. századi modern sporteszközökkel felszerelt fitness teremmel gazdagodott a Nyíregyházi Egyetem. Vajda Ildikó oktatási elnök helyettest a Nyíregyházi Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Intézetének igazgatóját hallják.
0: A Nyíregyházi Egyetem a megújult felsőoktatási intézmények között az egyik legdinamikusabban fejlődő vidéki felsőoktatási tudáscentrum, amelynek az egyik legfontosabb kiemelt stratégiai célja, hogy a hazai és a nemzetközi láthatóságot erősítse, ezzel együtt természetesen a magyar és a külföldi hallgatók számának növelése az a kiemelt célunk. Ennek érdekében az egyetem nagyon sok olyan erőfeszítést tesz, mint többek között az infrastruktúra fejlesztés. Ennek keretében valósult meg a fitnessterem átadása, illetve a fitnessterem komplex fejlesztése.
1: Az intézmény sport infrastruktúra fejlesztésének célja, hogy segítse a gyakorlatorientált képzést, továbbá az egyetemi polgárok végzettség megőrzését is szolgálja az új terem. Az egyetem sport létesítményei az elmúlt időszakban több fejlesztésen is átestek, felújították az atlétikai csarnokot, majd szabadtéri kondiparkot is kialakítottak a hallgatók és oktatók számára. Futópadokkal, elliptikus trénerekkel, TRX szalagokkal és különböző erősítő gépekkel, modern sporteszközökkel szerelték fel a Nyíregyházi Egyetem új fitness termét. A felsőoktatási intézmény beruházása egy átgondolt, jövőbe mutató sportfejlesztési koncepció olyan fontos állomása. A beruházás két ütemben zajlott, a fitnessterem első részét még 2023-ban adták át, akkor 45 erősítő, minden izmot megmozgató gépet és eszközt üzemeltek be az intézmény D-épületének földszintjén. Ez a meglévő infrastruktúra bővült most egy újabb fitnessteremmel. Az új fitnessterem egyben egy új közösségi tér is az egyetemen, mondta köszöntőjében dr. Kovács Zoltán, elnöki feladatok ellátásával megbízott elnök helyettes, majd hozzátette, az intézményben a 2021-es modellváltás óta rengeteg pozitív változás történt, többek között jelentősen nőtt a hallgatói létszám, és a kutatói tevékenység is sokat fejlődött. Az új fitnessterem, illetve a további sportlétesítmények nem csak a gyakorlatorientált képzést segítik elő, hanem az egészségmegőrzést is szolgálják, így minden hallgató, oktató és intézményi dolgozó használhatja a nyitvatartási időn belül. Az egyetem nagy múlttal több mint 50 éves hagyománya rendelkezik a pedagógus képzés területén, ebbe beletartozik a testnevelő tanárképzés is. Az egyetem sportlétesítményei az elmúlt időszakban több fejlesztésen is átestek. A rendezvényen részt vett Pósáné Rácz Anna Mária, felsőoktatásért és felnőtt képzésért felelős helyettes államtitkár is.
5: Az elmúlt években tudatos, lépésről lépésre megvalósuló fejlesztési folyamat indult el az egyetemen. 2022-ben többek között megépült a kültéri kondipark, 23-ban egy professzionális fitnessteremmel bővült a sportkomplexum, 25-ben megtörtént a sportcsarnokok parkettájának felújítása, a tornacsarnok szertorna eszközeinek cseréje. Ez a most átadásra kerülő fitnesstermi rész korszerű, 21. századi környezetet biztosít a gyakorlatorientált képzésekhez. A közel 82 millió forintos sporteszköz beszerzés révén többek között professzionális kardiógépek, funkcionális edzőfelszerelések, valamint speciális diagnosztikai és rehabilitációs berendezések állnak a hallgatók rendelkezésére.
1: A belgiumi Pelt adott otthont a 12. Open Belgium első karate globál nemzetközi megmérettetésnek, ahol kiváló eredményt ért el Dobos Réka. A magyar parasportoló katában aranyérmet, míg kümitében ezüstérmet szerzett. Dobos Réka szerint a siker mögött rengeteg munka, kitartás és alázat áll, de úgy véli, mindig van hová fejlődni. A részletekről a díjazottat Fekete Gábor kérdezte.
6: Hát egy versenyfelkészülés sose zökkenőmentes. Nyilván az egész versenyek kapcsolatban ugye vegyes érzelmeim vannak, meg a felkészülés során, de nyilván igyekszek mindig a 110%-ot kihozni magamból, mert én sose elégszek meg kevesebben. Hát a versenyfelkészülés számomra ugye az utóbbi 3 hét verseny előtt sajnos edző nélkül kellett töltenem, mert elfoglaltsága volt, de ki lett adva, hogy mit kell itthon elvégeznem, és én azt megcsináltam tutaniszor, mellette ugye én járok gyógytornára is, illetve én is edzek itthon, ugye mind karatét, mind erőlétjegyzést, úgyhogy elég összetett általában az edzések. Viszont ami megnehezítette a felkészülésemet, hogy ugye most irattam fel az új aktív kerekesszékemet, mert ezt 6 év után irathatunk ugye újat, és én bíztam benne, hogy abba tudok kimenni versenyezni. viszont kipróbálás alatt, meg ahogy ugye próbáltam nyilván betörni, meg megszokni, kiderült, hogy csapágy, és így vissza kell vinnem szervizbe, úgyhogy a régi székemmel kellett versenyeznem, ami persze már elég öreg és recseg ropog, úgyhogy imádkoztam, hogy kibírja a repülőutat, mert sokszor dobálják sajnos a széket, mikor berakják ugye a reptérbe, és bíztam benne, hogy épségbe kiér a székem, ugye a lábaim mondhatni kiútnak Belgiumba, illetve ugye a versenyfelkészüléshez még hozzátartozik, vagy inkább a kimenetelhez, hogy ugye, hogy nekem van egy autoimmun betegségem, ami az témia gravis, az ugye az izmaimat gyengíti, ugye mi így egy nappal hamarabb megyünk ki külföldre mindig a versenyval, mert a többiek úgy érkeztek, hogy pénteken, és ugye szombaton volt a verseny, mi meg már ugye csütörtökön kiutaztunk, hogy az izmaim tudjanak ugye regenerálódni, illetve ugye tudjak teljesíteni következő nap.
7: Mesélj már erről az arany és ezüstéremről.
6: Hát ugye Kata és Kümit a számban indultam, ugye tudni kell, hogy a Kata ugye a forma gyakorlat, ugye én egyedül vagyok bent a küzdőtéren. Most az én kategóriámban jelenleg 5-en voltak. Az aranyé viszont a belgiumi ellenfelemmel mentem Belgiumba, nyilván ezért egyszer nehezebb is volt. Izgultam nagyon, hogy meg lesz-e az aranyérem, hisz nagyon oda tettem magam, verseny előtt mindig felrakom a fülesem és elmélyülök. Így a saját gondolataimban, hogy át tudjak szellemülni a Katára, amikor majd kezdődik a számom, és hát nem nagyon mertem kinézni a bírókra, amikor ugye pontoztak engem, mert ugye még azt is nézik a végén, ugye, hogy mennyire vagyunk határozottak, és vagyunk még benne ott a gyakorlatban, úgyhogy végén meglepő módon sikerült elsőnek lennem. Reméltem, hogy első leszek, de nagyon-nagyon sok munka volt benne, és nem volt egy egyszerű ellenfelem.
1: Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.

0: Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
1: 2 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: 14. Leó pápa Marco Rubiót, az Egyesült Államok külügyminiszterét fogadta május 7-én a Vatikánban. Tárgyalásuk során a háborúk sújtotta országokról is szó esett. Csütörtökön érkezett meg Olaszországba az amerikai külügyminiszter Marco Rubio, aki egyenesen a Vatikánba ment, ahol az apostoli palotában találkozott a pápával. Az apostoli szentszék sajtóközpontjának közleménye szerint a CVS beszélgetés során a két állam megújította közös elhivatottságát a két fél, az apostoli szentszék és az amerikai Egyesült Államok közötti jó kapcsolat ápolására. A találkozás során továbbá eszmecserét folytattak regionális és nemzetközi szintű szituációkról, kiemelt figyelmet szentelve a háborúk sújtotta országoknak, politikai feszültségeknek és nehéz humanitárius helyzeteknek, illetve a békéért való fáradhatatlan munkának. A szentszéki sajtóközpont kiemelte, a tárgyalások során szóba kerültek olyan háborúkkal érintett afrikai és közel-keleti országok, mint Libanon és Irán. Szó esett Kubáról is, ugyanis újonnan erősödött az ország és az Egyesült Államok közötti feszültség. Marco Rubio egy kristály amerikai futballlabdával ajándékozta meg Leó pápát, aki egy olajfából, a béke fájából készített tollat adott a politikusnak. 14. Leó pápa május 7-én reggel a Vatikánban fogadta Donald Tuskot, a lengyel köztársaság miniszterelnökét. A lengyel miniszterelnök ezt követően az államtitkárságon találkozott Pietro Parolin bíboros államtitkárral és Paul Richard Gallagher érsekkel, a szentszék államokkal és nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolatokért felelős titkárával. A szentszék sajtóirodája által kiadott közlemény szerint az államtitkárságon folytatott megbeszélések szívélyesek voltak, és elismerték a szentszék és Lengyelország közötti jó kapcsolatokat. A vatikáni közlemény kiemeli, hogy a felek figyelmet fordítottak az ország társadalmi és gazdasági helyzetére, valamint a helyi egyház és az állam közötti kapcsolatokra, kiváltképpen az oktatás területén és az etikai kérdések tekintetében. Véleményt cseréltek a jelenlegi nemzetközi helyzetről, különös tekintettel az ukrajnai konfliktusra, valamint Lengyelország szerepéről az Európai Unióban, áll a közleményben. Görög Mártát a Szegedi Tudományegyetem állam- és jogtudományi karának dékánját kérte fel az igazságügyi minisztérium irányítására Magyar Péter leendő miniszterelnök. Magyar Péter a közösségi oldalán jelentette be, hogy a magyar jogász szakma koronázatlan királynőjét, a Szegedi Tudományegyetem állam- és jogtudományi karának dékánját, dr. Görög Mártát kérte fel igazságügyi miniszternek. Azt írta, hogy a professzor elmúlt 2,5 évtizedben végzett akadémiai, szakmai és közéleti munkája garancia arra, hogy az alkotmányos rend, a jogállam, a fékek és ellensúlyok, valamint a jogbiztonság újjáépítése a legjobb kezekben lesz. Magyar Péter korábban Mellétei Barna Mártont javasolta a posztra, de ő csütörtökön a közösségi oldalán bejelentette, hogy lemond a jelöltségről. Mellétei Barna Márton a leendő kormányfő, Magyar Péter sógora. Idén több mint 89 ezer tanuló felvételizett középfokú nevelési oktatási intézménybe. 9. évfolyamra 76.198-an, 6 évfolyamos gimnáziumba 8.071-en, 8 évfolyamos gimnáziumba 5.272-en, tájékoztatta az oktatási hivatal a távirati irodát. Az általános középfokú felvételi eljárásban a 9. évfolyamra jelentkező diákok 98,23%-a nyert felvételt valamely középiskolába. A